0: közé került. Végül az időjárásról. Jelenleg 13 és 21 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 20-21 fokot mérnek. A Dunántúl nyugati felén többnyire borult az ég, arra felé helyenként előfordulhatnak futózáporok. Napközben a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután általában 26-31 fok valószínű.
1: Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Gondolatjel, a Kossuth Rádió kulturális hetilapja. A műsorvezető Farkas Adrienne.

Van egy fénykép a gyerekeimről, olyan 8-10 éves lehet a két nagyobbik, Kolozsváron vannak, a Bánfi palota udvarán, és az egyik 4 kézlábbal elrogyva, a másik félig elterülve. A kép azután készült, hogy megmutattam nekik a várost, ami nálam azt jelenti, hogy megszámlálhatatlan kilométeren át hajszoltam őket, és nem csak megnézni kellett a dolgokat, hanem meghallgatni a tudnivalókat, és én aljas és gonosz anya vagyok, aki visszakérdez, meg belekérdez, hogy akkor ki is volt Aletta Vander, Mét és Szilvási Karula, és emlékeznek-e arra, hogy miért kellett megépíteni az első magyar kőszínházat a Farkas utcában? Na persze, erre emlékeztek, mert elmeséltem, hogy a dologban fontos szerepet játszott az a tény, hogy a Rédei palotában fellépő színész csapat egyik primadonnája összeszűrte a levet a gróffal, mire a grófné kipenderítette az egész társaságot a főteri palotából, legalábbis ezt mesélik. Szegények itthon is így nevelkedtek, az anyuk mindenféle kiállításokra cipelte őket, egy ízben talán éppen a múzeumok éjszakáján a Nemzeti Galéria előtt pezsgő tablettákat osztogattak, gondolom a szponzor jó voltából. A gyerekeim a kiállítások megtekintése után, akkor is a két nagy, akik ma már rég felnőttek, persze összevesztek, hogy kinek mennyi jutott, majd az összes tablettát a szájukba tömték, mert onnan ott csak nem fogja kivenni a testvérük. Éppen megjelent valami fontos nobilitás főigazgató vagy államtitkár, aki előtt jó színben kellett volna feltűnni, a bájos és művelt ifjú anya és a jól nevelt, még bájosabb gyermekeivel, akiknek szőkehaja aranyal keretezi okos és érdeklődő orcájukat, ehelyett megálltak a nagy ember előtt, kigúvadt a szemük, és a fejük minden nyílásából dőlni kezdett valami rikító színű hab. Ó, hát megjöttünk faluról, motyogtam. A kicsi persze kihúzta magát minden nevelési kísérletem alól, de arra jól emlékszem, amikor Rómában olyan 8-10 évesen a Kapitóliumi Múzeumban hisztizni kezdett, hogy őt ez nem érdekli, mikor megyünk haza, minek jöttünk ide, éhes és szomjas, menjek vele a mosdóba, és nem néz meg semmit, és még akkor sem, ha a fejem tetejére állok. Mentségére legyen mondva, hogy ez este felé volt, és addig folyamatosan művelődnie kellett. Igen ám, de amikor hazaértünk, és a nagyszülők megkérdezték, hogy na mit látod, hosszan magyarázta, hogy milyen szép Marcus Aurelius lovas szobrának az íve, és hogyan látszódik a szobor szerkezete, és milyen ruhát viseltek a múzsák, mert megnézte persze a Kapitóliumi Múzeumban Calliope szobrát, meg a sérült gall is így volt, meg úgy volt, hogy csak mondta, szóval ne csüggenjenek, van értelme a gyermekek tanításának, még akkor is, ha elmennek és kirepülnek, mert hála Istennek, hogy így van. Tartsunk ki, és ne dőljünk be annak a propagandának, hogy az ereje teljében szellemi és testi teljesítő képességet csúcsán lévő nőnek, mert állítom, hogy egy 50-es nőnek több lehetősége van sportolni, meg tanulni, mint egy életért küzdő kisgyerekesnek. Szóval senki ne higgye el, hogy az a jó anya, aki éjjel-nappal ellenőrizgeti és hívogatja, és nyomkövetővel ellenőrzi a felnőtt gyerekeit, és azon keserek, hogy mennyire hiányoznak neki a másfél óránkénti kelések, meg mit is írnak a buta posztok, mert egy ilyen megint elém jött, hogy jaj, hogy szeretnének legóra lépni és házi feladatot ellenőrizni, mert enélkül üres az életük. Ha ez így van, akkor nagyon nagy a baj, szakemberhez kell fordulni, vagy beiratkozni, valamit tanulni, meg sportolni, önkénteskedni, olvasni, angolt gyakorolni. Egy barátnőm pedig azt mondja, hogy ha hiányoznak neki a gyerekek, megbámol néhány izmos fiatalembert. Képzeljék el, most, hogy néhány napja leérettségizett az utolsó gyerekem, és nem keltem fel még 7:30 előtt, sőt, volt, hogy csak 10-kor. Töröltem magam minden szülői levelezői listáról örökre, és amikor a Pesten élő gyerekeim hazamenekültek a hőség elől, mondtam nekik, hogy sorry, Wagner napok vannak, minden nap 14:30 elmegyek itthonról, csak hajnalban jövök haza, nem főzök, nem mosok, nem érdekelnek, egyenek, amit találnak, és tudják, hol az ágynemű, meg tudják, hogy mi a wifi kód, engem hagyjanak béken. Ciao. Teljesen jól el voltak, küldtek képet, hogy mit főztek, amiből persze nekem nem hagytak, mert az még soha nem jutott eszükbe, hogy az anyjuk is ember, aki éhes, szomjas, utálja a meleget, aludni akar, és néha rohadtul elege van a gyerekeiből. Na majd most megtudják. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok, és a mai műsorban kiállításokat ajánlunk Önöknek. Ha gondolják, vigyenek magukkal a gyereket, majd szerintem inkább a barátnőjüket, és koktélozgassanak egy kicsit, még tere is nyár van.

0: Eddig komolytalankodtam, de most akkor jöjjön valami komoly. Akkor válik a kép képé, a szobor szoborra, a szoborkép szoborképé, ha tűz és láng által a lelket is sikerült beléjük olvasztani, olyan részből tűzecsettel alkotó művész, akinek eszménye a reneszánsz ember, a Kossuth Díjas Madarasi István ötvösi szobrász művész Lélek által című kiállítása Budapesten a Semmelweis szalonban nyílt meg nemrégiben, és szeptember 15-ig látogatható. A hitből és élményben táplálkozó művekről Csűrös Csilla beszélgetett az alkotóval.
1: A művész lelke festette lángecsetjével ezeket a csodálatos színvilágú részkompozíciókat, avagy pedig, miután ismerem Madarasi István mély hitbéli elköteleződését, a Szentlélek vezette a kezét és kezében ezt a bizonyos tűzecsetet.
2: Igen, vezetett, mert az vezet gyerekkorom óta a neveltetésemből adódóan, és az apámnál is ezt láttam, a nagyapámnál is ezt láttam. Tehát biztos, hogy ilyen értelemben van onnan föntől sugallat, átadás, irányítás, vezetés a lélek által. A lelkem sose nyugszik, és azért nem nyugszik, mert mindig foglalkoztat valami új, valami más.
1: Hát igazából ön találta fel ezt a tűzecsetet is, tűz és láng lelke által. A réz olyan színkombinációi tudta melegítés különböző hőfokaival, most próbálom lefordítani a látványt, olyan elképzelhetetlen színorgia van a réz szobor képkoin, ami egyszerűen megragadja a nézőt.
2: Olyan jól mondta, hogy meg is tudná csinálni.
1: Hát ez biztos, hogy nem, de sodálni tudom.
2: Akkor, amikor ez a megtisztelő felkérés elhangzott, hogy jöjjek ide és csináljak az egyetemnek a szalonyára egy kiállítást. Bejöttem, leültem, és egy órát, másfél órát eltűnődtem azon, hogy magamba szívtam ennek a milliónek a sugallatát, a lelkét a teremnek, mert de annak is van.
1: Könyvtár.
2: Ez motivált az, hogy valami újat találjak, és így jöttek a részkeretek.
1: Borzasztó érdekes tényleg, mert ezek a keretek azt szivárván minden színében, meg ahogy a fény ráesik, olyan színekben pompáznak. Önálló műalkotások, miközben csak keretbe foglalják a másik műalkotást.
2: Igen.
1: Csak.
2: Csak. És éppen ez volt a poén, erre csak menet közben jöttem le. Akkor, amikor a képnek a keretét az élekbe összehegeztettem, akkor a szivárvány összes színe megjelent a hő hatására, elszíneződött a keretnek bizonyos része. És az elsőnél, amikor összehegeztettem, azt mondom, ez így marad. Tehát nem fogom se letisztítani, se bepatinázni, se semmit, mert ez még rásegít a kép kiemelésére is, még akkor is, hogyha kicsit konkurál a képnek a színeivel, de a kép színei sokkal intenzívebbek, mint a keretnek a szivárvány színe, és ezért plusz a keret.
1: Szobrok és szoborképek szerepelnek itt ebben a két teremben, a Semmelweis szalonban, de nyilván nem véletlen, hogy a főhelyre a Sixtus kápolna freskója, a két majdnem összeérő kéz ihlette szoborkompozíció került. Ez már egy kettős lélek, ugye? A lélek által generált lelki kivetülés.
2: Igen, úgy, ahogy kegyed mondja, és azért is, mert gyerekkoromtól kezdve csodáltam mind a két nagymesternek a művészetét. Hát egyrészt a Sixtusi kápolnában nem egyszer jártam és álltam és megcsodáltam. És ez volt az egyik motiválóm, hogy mindkét mester az anatómiával is úgy foglalkozott olyan behatóan, hogy példaértékű abban a korban boncolással és bemutatással rajzok alapján. Ők ketten voltak azok, akik ezt művelték, Michelangelo. Elsősorban Leonardo. Úgy gondoltam, hogy az Orvosi Egyetem megtisztelő meghívás kapcsán a két mesternek kell, hogy emléket állítsak, vagy omázs a Michelangelo és omázs a Leonardo. Ezért került a teremtés, mert hát a teremtő ott van fönt, ahonnan a lélek is jön. Az, ahogy az Ádámot megteremte, az újjuk, ahogy mondta, majdnem összeér. Én csak a kezeket akartam kiemelni. Semmi többet. Hát a karja, alkarja van meg a Jóistennek is, meg az Ádámnak is. És majdnem összeér az újjuk. Hát boldogság volt megcsinálni, boldogság volt alátenni ezt a két lemez. A két lemez se ér össze, 5 centis távolságra van a kettő egymástól. Hát itt a lélek játéka, a két újnak a majdnem összeérése, tehát onnan csak a szikra hiányzik.
1: Akkor vegyük sorra néhány mondatban a lélek játékait, hiszen itt van szobor is az orvosok védőszentjének, Szent Lukásnak a szobra, de vannak absztrakt kompozíciók is.
2: Igen, szobor, kép, képszobor. Úgy gondoltam, hogy ég és föld. Hát a lélek ereje föntről természetesen jön, és a földi viszonylatot szerettem volna, ezért majdnem mindegyik kép ég és földből áll. Van, ahol van madár rajta, van, ahol fa van rajta, ami a földet, illetve a levegőt, az égit jelképezi. És hát a színekkel próbáltam továbbiakban is játszani a tűzecsettel, ahogy...
1: Ami ugyebár, áruljuk el, hegesztőpisztolyt jelenti igazából, és a kompozíció pedig a rézjátéka.
2: Mi az, ami a kezemben van? Hát nem vízbe mártható ecset, hanem egy hegesztőpisztoly, aminek van egy centis 2000 fokot produkáló lángja. Ezzel rajzolni is tudok a rézlemezzel. Úgy, hogy a felületét megfolyósítom, tehát folyék konnyá vált, azt felolvasztam, de csak a lemeznek a felső rétegét, hogy rajzolhassak rajta, és ezzel csinálom meg magát a képnek az alapját. Utána, ha kell, akkor rádomborítok, illetve a hegesztésből adódó oxidációt letisztítom, és utána megszínezem mindenféle vegyszerés egyéb nélkül.
1: A vizuális élmény mellett én úgy gondolom, hogy azért a lelki üzenet is célba ér ezen a kiállításon, valóban ég és föld üzenete. Miért épp most érezte ennyire időszerűnek, hogy erről beszéljen a kiállításán, hogy ezt mutassa föl a közönségnek, ezt az üzenetet fogalmazza meg? Egy istentelen korban?
2: Nem mindig volt teljesen istentelen a világ. Mindig volt, aki, és mindig lesz olyan, aki hiszi és teszi, hogy a látogató elé olyan dolgokat tárjunk, ami ezt sugallja.
1: Azért egy mondat, azt hiszem, el kell, hogy hangozzék azokról a grafikákról is, amik szintén a lelkének kivetüléseit szembe velünk a falon.
2: Mindennek a rajz az alapja. Festőnek, szobrásznak, ahogy a zenésznek a kottát kell ismerni. Én az utazásaim során kezdtem el rajzolni. Valahány helyen járok, akkor ott útirajzok formájába készítem. Ez, ami itt van kiállítva, ez a Buszettói rajzsorozat. Buszettóval Verdi dolgozott, ott mutatta be az operáit. Volt kiállításom is az ottani Verdi múzeumban, és ott készítettem ezt a sorozatot. Számomra mindig öröm eljutni valahova és ott rajzolni.
1: Fogalmazhatok úgy, hogy az ég és föld harmóniája Madarasi István művészetén keresztül próbál megvalósulni ezen a tárlaton?
2: Igen, nagyon jól látja, mert ez volt a szándék, hogy ezt valami módon visszaadjam, és akkor elkezdem a lemezt olvasztani, a lelket is beléjük.
1: Az a lényeg, nem? Hogy a lélek bennük legyen.
2: Ha elértem, akkor boldog vagyok én is, meg örülök, hogy adtam valamit a nézőnek.
0: Kossuth Díjas, Madarasi István, Eötvös és szobrászművész lélek által című kiállítását ajánlottuk önöknek, ami a Semmelweis szalonban nyílt meg Budapesten. Ez egy komoly kiállítás. Nézzék meg!

0: Szerintem minden család könyvesboltján ott vannak a Lajos Mariféle szakácskönyvek, amiket férje Hemző Károly fényképezett, aki egyébként elképesztően tehetséges volt fotóriporterként is, az újságírókat elismerő Balázs Béla díjat is megkapta. Azóta már őróla is van díj elnevezve, képeit pedig a műcsarnokban láthatják. Veresemese Gyöngyvér a kurátorral, Szarka Klárával beszélgetett.
1: Még előzetesen megnéztem Hemző Károlynak az életrajzát, és gondolkoztam, hogy vajon miért kerül ő most a figyelem középpontjába, hiszen nincs kerek évforduló, de igenis 50 éve volt az első kiállítása a műcsarnokban, ez adta az apropót, és így épül fel aztán a tárlat. Hogyan válogatott?
2: Nagyon nehezen, mert hogy a bőség zavarával küzdöttünk, ahogy ez általában előfordul Hemző Károly esetében, mert hogy felelősségem teljes tudatában kijelenthetem, hogy nem csak eszméletlenül sokat dolgozott, és több százezeres nagyságrendű a hagyatéka, hanem hihetetlenül jók ezek a képek. Tehát mondhatnám inkább megfordítva, hogy alig van nem jó képe, nem érdekes képe, nem fontos képe. De itt ebben az esetben, amikor valóban ez az 50 év volt az apropó, ehhez próbáltam részben a dokumentációt, ami megmaradt, ami hihetetlenül izgalmas, ami a saját készülődése a kiállításra és az eltervezése annak a nagyon nem szokványos 76-os kiállításnak, illetve a tőle megmaradt vintás képeknek az ezt erősítő, az ő személyiséget egyre színesebben és teljesebben megmutató válogatást próbáltam, ugye három teremből áll a kiállítás, ebben az első teremben megidézni.
1: Mi volt a szokatlan abban a korban, hogy kiemelte?
2: Hogyha csak formailag nézzük, akkor például a képek mérete. 30x40-es volt az átlagos kiállítási kópia, szépen bekeretezve, fölakasztva a falra, és itt több méteres képek voltak, ez az egyik dolog. A másik, hogy nem egyszerűen képek voltak kitéve, hanem a kiállítás egésze egy egységes egészként ki volt gondolva. Ez ma már azt mondhatom, hogy evidencia, de ez 76-ban egyáltalán nem volt az. A harmadik pedig, ami a leginkább határokat feszegető volt, hogy nem pusztán a saját képeit és annak a jelentését eredetiben próbálta megmutatni, hanem újraértelmezte ezeket, képösszeállításokat, tablókat készített belőlük. A tablók, hogy egyre jobbak és egyre kifejezők legyenek, ennek érdekében a saját képeit a tradicionális fotószemléletben elfogadhatatlan módon megváltoztatta. Nagyon megvágta, megfordította, nem oldalhelyesen állította ki, mert hogy úgy gondolta, hogy ott abban a képegészben sokkal jobban működik. Úgyhogy azt hiszem, hogy előtte biztos nem, de hogy utána is nagyon sokáig ilyen szemléletű kiállítás nem volt Magyarországon.
1: Tudjuk azt róla, hogy hányfajta tematikában alkotott, kiemelkedőt, mi mindent honosított meg, és talán az a nagyon jó ebben az első teremben, hogy nem próbálta meg tényleg így az adott tematikákat valahogy nagyon nyilvánvalóvá tenni, nagyon leszűkíteni, hanem minden egymásba és egymásra rahat.
2: Így van, mert hogy ezt ő le is írta, meg nyilatkozta is annak idején, és azt hiszem, hogy ez a kiállítás, és remélem ezzel a teremmel megidézzük, hogy ez persze szólt az ő találkozásairól, ami a címe volt ennek a kiállításnak, de hogy ő írta a katalógusban, hogy a végső cél találkozás önmagammal. Tehát, hogy átlépett egy olyan határon a fotográfiát illetően, amin addig eszébe se jutott senkinek átlépni, hogy egy másfajta értelme is lehet a képnek azon túl, amit ábrázol.
1: Tehát nem csak dokumentarista fotó lehet, tehát nem csak riportfotó, hiszen ugye ő a sportból indult, látjuk az első tudósításait, de aztán ott vannak a híres étel és állatfotói.
2: Így van, állatfotók, zsánerképek, tájképek, portrék, mindent csinált, aktot is csinált, azt nem nagyon állította ki. Egyébként azon kívül a fotográfia minden műfaja érdekelte, és tényleg, mondták a kortársak is róla, úgy fényképezett, hogy más levegőt vesz, tehát valószínűleg ezért is csinálhatta meg ezt a 76-os kiállítást. Tehát, hogy az ő számára a fotografálás nem valamiféle a lelkén és a testén kívülálló dolog, amire használja a lelkét és a testét, hanem az volt ő maga.
3: Ahogy ön mondta itt, hogyha lejött az emeletről, akkor is hozta magával a fényképezőgépet, hogy nehogy valamit esetleg a földszinten elszalasszon.
2: Így van, és lehet, hogy amit ő a földszinten meglátott, az egyáltalán nem abban az elsődleges értelemben kapja majd meg a jelentését, mint ahogy ott szék a teraszon, otthon csinálta a teraszukon. És aztán lett belőle egy sorozat, aminek az időskori fájdalommal és sötétebb gondolatokkal való rezonanciája a lényege.
3: Aztán látjuk Hemző Károlyt különböző fotókon, megjelenik ő maga is, ahol éppen alkot, tárgyal, ahol későbbi feleségével, Lajos Marival együtt van. De tulajdonképpen nem csak az ő munkásságáról, hanem róla is szól, és hogyha tovább jövünk a másik két terembe, akkor a hatásáról is, és az utóéletéről.
2: Így van, mert hát igen, ahogy mondtam, hogy ő egy a fotográfiával, és ez tudatosan és nem tudatosan is hatott a korábban is, és azóta is. Tehát, hogy nagyon érdekes nekem, ugye az ÖSZ-be alapított egy díjat, aminek a gondozására egy alapítványt létesített, annak vagyok én a titkára nagy örömmel, és kurátorai Kornis Péter, Bánkuti András és Bácsi Róbert László, és fiatal fotográfusoknak írunk ki pályázatot minden évben, most már 2014 óta, és nagyon érdekes beszélgetni azokkal, akik finalisták vagy díjazottak lettek ezen a pályázat sorozaton, hogy mennyire rezonálnak, mennyire értik meg, érzik Károlynak a gondolkodásmódját, az alkotói módszereit és az életművét, mennyire egyedien és ugyanakkor nagyon közelien, kvázi családiasan képesek értékelni.
3: Ejtsünk néhány szót még a díj kurátorairól is, akik szintén bemutatkoznak, és ami ott nagyon jó, és aztán ugye átvezet a finalisták termébe, hogy a különböző generációk szemlélete és a technika fejlődése mutatkozik meg általuk, hiszen ugye Kornis Péter Hemző Károlynak a kortársa volt, Bánkuti András aztán a tanítványa, és jön a legifjabb kurátortag ilyen szempontból.
2: Így van, hát Kornis Péter jövőre 90 éves lesz, és tényleg ez egy nagyon-nagyon közeli barátság volt, és ilyen fegyverbarátság is volt, mint fotográfusok egymás között, de ennél még jóval szorosabb. Tehát az nyilvánvaló volt, hogy amikor ezt az alapítványt megcsináljuk, akkor Péternek benne kell lennie, és meghatározó szerepének kell lennie. Ugyanúgy a 70-esek nemzedékét képviseli most már Bánkuti András, aki tényleg azon kevesek egyike volt, aki beosztottja le gyakornokként Karcsinál kezdett, és tényleg nagyon sokat tanult tőle. Van 4 videó a kiállító térben, erről beszél Bánkuti András is, Lajos Mari is megszólal, Kornis Péter is, és Bácsi Róbert László is. Bácsi Róbert László 50-es, akinek már egy egészen más szemléletű és stílusú sorozata van itt, és bizonyos szempontból átkapcsol ide az utolsó terembe, ahol az eddigi díjazottaknak, kivéve Mohol Zsófi, aki a megnyitva előtt egy héttel kapta meg a díjat, ő még finalistaként szerepel, de hogy a 12 díjazottnak egy-egy anyagából látható itt egy válogatás.
3: Tudom, hogy ez egy olyan kérdés, amit általában nem szoktak szeretni a kurátorok. Van-e önnek kedvenc képe?
2: A Karcséjéből próbálok választani, mert a kortársakéből tényleg nagyon sokat tudnék, nem mint hogyha a Hemzőjéből nem tudnék nagyon sokat, de nem csak műfajban, hanem stílusban, érzületben, megoldásban is mennyire sokféle volt Károlynak a munkássága. Nekem pillanatnyilag az egyik kedvencem a Vasas képző művészköre című. Ennyien szólva ironikus képe az idős amatőr festőkről, akik egy aktot álló fiatal hölgyet stírölik azzal a feljogosítással, hogy ők igazából csak festészetet tanulnak. Tehát, hogy annyira bájos az a kép. Benne van Károly éles látása, de ugyanakkor a nem ítélkező, csak konstatáló iróniája. Így állt a világhoz. Ez szerintem tanulandó.
0: Hemző Károly kiállítását ajánlottuk a műcsarnokban.

0: Na, arra nagyon jól emlékszem, hogy az első Vazarelli kiállítása nagyon már vitt el, és bár én nem vagyok azért elkötelezett híve az Oppártnak, de arra nagyon emlékszem, hogy milyen nagy hatással volt ez az egész rám. Viktor Vazarelli művészetét mutatja be a Veszprémi Kód digitális élményközpont legújabb kiállítása. A művész optikai illúziót keltő alkotásai nem csak a múzeumok falán élnek tovább, hanem ott vannak a képeslapokon is, meg a ruhákon is, meg egyáltalán mindenhol körülöttünk. Könyvborítókon, dizájntárgyakon és a világ számos városában az épületek homlokzatában simulva találkozhatunk velük. A világhírű művész születésének 120. évfordulója alkalmából a Kód hatalmas hatszögletű hexagon vetítő termében olyan közelségbe hozza az alkotásokat, ahogy azt korábban még sohasem tapasztaltuk. Felszegi Csaba összeállítása következik.
1: A jelen művészete a nagy stílű és igény szerint újra teremthető formák felé halad. A jövő művészete vagy közkincsé válik, vagy nem lesz művészet többé. Ezt a világszerte legismertebb magyar művész mondta. Hogy megértsük, hogy értette, tegyünk egy utazást az ő világába.
2: Ez egy nagyon különleges dolog, hiszen már az első alkotói folyamatoknál is már szóba került Viktor Vazarelli neve. Ugye az első ilyen immerzív festészettel foglalkozó előadásunk Csontvári volt, úgyhogy most így nagyon örülünk neki, hogy most még egy ilyen neves művészt köszönhetünk így a hexagon falain belül.
3: Deli Kitti, a Veszprémi Kód Központ projektmenedzsere.
2: Nagyon különleges, hiszen már ezek a képek önmagukban is így élnek és vibrálnak, és ezzel még izgalmasabbá tudtuk tenni, hogy beraktuk ebbe az immerzív térbe.
3: A Csontvárit említette, a Csontvári is egy ilyen rendkívül impulzív, hát ugye immerzív, ezt a szót használjuk, tehát minden érzékünkre ható, valahogy így kell ezt érteni?
2: Így van, ez egy multiszenzoros érzék.

0: a gondicséretét mutatta, úgyhogy ez is egy nagyon jól illeszkedik a mi koncepciónkhoz, de itt főként azért más ikonikus festményeiről van szó, például a zebrákról, illetve magáról a plasztikai ABC-ről, ami ugyanúgy lehetővé tette, hogy demokratikus legyen ez a művészet, és hogy mások is hozzá tudjanak nyúlni, és ezzel éltünk is.
1: Ő volt Vásárhely Győző. Maga választotta nevén Viktor Vasarely. Vagy ahogy a művészet történet ismeri, az Op Art atya.
2: Ugye itt egy aláfestő zene narráció is szokott lenni, a John Farrell-nál is így volt, akkor ez ugyanúgy megismétlődik, csak éppen most Vasarelyt látjuk.
0: Így van, Nyári Krisztián írta a narrációt, és így próbáljuk közelebb hozni a látogatókhoz, bemutatva Vasarely munkásságát, illetve azokat az érzéseket, érzeteket, amiket ez az alkotás ad.
2: A zene, kinek az alkotása?
0: Fitzner Ároné, ő egy, hál' Istennek, egyébként egy veszprémi alkotó, úgyhogy így is ezzel már úgy tudunk hozzá kapcsolódni. Ugye a narrációt is színész mondja fel, tehát ugye ennek is így van jelentősége, hogy sokkal élvezetesebb legyen, és hogy ne csak a képre figyeljünk, hanem a hangra is.
2: Ha már kép, akkor a zebrákat már említetted, de hát rengeteg Vasarely kép elevenedik meg ugye itt a Hexagon teremben.
0: Több korszakából próbáltuk inkább kronológikusan bemutatni ezeket a festményeket, és ezeknek az is a különlegessége, hogy mindegyikben szabad kezet adtunk az itteni alkotóknak, és mindegyiket egy-egy külön alkotónak a kezemunkáját dicséri, és ők próbáltak hozzá teljesen külön módokon hozzáérni. A Dior például, vagy a Begazet, illetve a Manicure festmények, azok, amik így megjelennek, amik szintén ikonikusok, ugye ezekből a gyűjtemény korszakaiból mutatkoznak be. Eleve már az elején a fekete-fehér korszakból elindulunk, és majd berobbannak a színek, és így fogunk egy teljes képet kapni erről a munkásságról.
2: De azért mondja nekem, hogy a zebra a legnépszerűbb, tehát felhorkannak a látogatók, amikor megjelenik a zebra alkotás, zebrák, illetve.
0: Eddig még a visszajelzéseink alapján, hál' Istennek, hogy próbálnak nagyon érdeklődőek lenni, nyilván ugye a legnépszerűbb alkotása a zebrák, bár az Élmény folyosón ugye megismerünk olyan dolgokat is, olyan festményeket is, és nem csak festményeket, hanem ugye kültéri alkotásokat is, amik ugye Vasarelyhez köthetők, mondjuk mint például az RTL székház, vagy a Győri Színháznak az oldala, vagy külön a Vasarely Foundation, ami kint van Párizsban.
2: Illetve most kiegészül mindez egy játékkal?
0: Így van, egy interaktív játék, ugye a mi nézők hozzuk mozgásba ezt az interaktív tartalmat, ugye a szem kicsit ugye mindig becsapva érzi magát, de itt egy virtuális ecsetet ragadva mi is alkotókká válhatunk, és mi manipuláljuk a környezetünket, ugyanúgy, mint hogyha Vasarellynek az ecsetét ragadnánk meg.
1: Ha most kicsit megszédít a látvány, az nem hiba, hanem maga a műfaj. Op art, azaz optikai művészet. Vasarely színes kockái, hullámzó vonalai és lüktető raszterei arra valók, hogy az agyunkat egyszerre csiklandozzák és összezavarják.
2: Kívül a folyosón van egy olyan tábla, amelybe bele tudunk menni ugye a képbe, ez most nincsen. Ez mind-mind ez a játék, interaktív játék, ez most a Hexagon teremben folyik, de nem párhuzamosan a vetítéssel, hanem külön.
0: Külön, így van. Ugye megismerjük a mi magyar művészeink a szemelátával azt, hogy hogyan is képzelték el, vagy ők hogyan tudnak hozzányúlni kortárs módon Vasarely alkotásaihoz, és ezután következik egy ilyen interaktív játék, amiben a nézők is alkotóvá tudnak válni, és ők manipulálhatják különböző színekkel, matériákkal a benti teret, és ugye ez egy 400 négyzetméteres tér, szóval itt egymásra hatunk, ez egy kicsit egy közösségi játék, és ugye, hogyha egymástól ismeretlen látogatók is vannak a térben, akkor ugye ők egymásra reagálnak. Magában igazából ez az alkotás sosincs kész, hiszen folyamatosan mozgásban van.
2: És ha már tér, akkor érdekes a Hexagon terem, mert főleg gyerekek szoktak szaladgálni bent a festményben, tehát ez nem egy ilyen csöndben kell lenni, mint egy színház, egy opera, hanem itt ugye mozgásban van maga a festmény is, illetve maga a közönség is közötte.
0: Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy a látogatókat is edukáljuk azzal, hogy hogyan is kell ebben a térben viselkedni, hiszen nem olyan, mint egy mozi, ahol egy vásznat nézünk egy adott pontból, hanem itt mindig is bátorítjuk a látogatókat, hogy sétáljanak a térben, változtassanak helyet, és mindig figyeljenek arra, hogy ne csak egy irányba nézzenek, mert akkor lehet lemaradnak valamiről, ami a hátuk mögött történik.
2: Hiszen körben van ugye a vetítés. 120 éve született ugye Vasarely, és ugye ennek az évfordulónak az emlékére jött létre a kiállítás.
0: Így van, mi is szerettünk volna ehhez csatlakozni, de hogy már a kezdeti pontoknál is tudtuk, hogy nagyon jól passzol a Kód Digitális Élményközpontnak a koncepciójához Vasarely munkássága, hiszen ő már egyébként a saját korában is gyakorlatilag meghaladott.

0: alkotta a saját korát, algoritmusokban gondolkodott, bár ő nem használt ugye digitális eszközöket, hanem ő önmaga volt, az ő agya volt ez a személy számítógép, amit használt, illetve ugye ez az immerzivitás már megjelent az alapból az állóképeiben is, de már akkor ő gondolkodott diapozitívos vetítésekben, ami lényegében, hogy vászonra szerette volna már az alkotásait kivetíteni, és hát mi meg ugye már a digitális technológia fejlődésével kicsit hozzásegítettünk ehhez. Abban valószínűleg egyetérthetünk, hogy ő ha most élne, akkor ő is kísérletezne ebben a térben.
1: Közönség, kik jönnek? Gyerekek, idősebbek, felnőttek, ki a kíváncsiság?
0: Hál' Istennek nagyon vegyes, ugye így is benne van az, hogy egy nagy hagyomány része az, hogy Vazarelli alkotásait ugye sok helyen látjuk, hogy ő törekedett arra, hogy a hétköznapokban is egy bögrén vagy egy kinti installációban láthatóvá váljon, tehát hogy így mondjuk a felnőttek szívesen megmutatják ezeket az alkotásokat a kisebbeknek, illetve mi is törekszünk arra, hogy a fiataloknak megmutassuk, hogy bár a neve nem azt mutatja, hogy magyar alkotóról van szó, ugye?
1: Mégiscsak vásárhelyi,
0: de ugye nem így ismerjük őt, hogy azért mégis tudják csak, hogy büszkék lehetnek rá, hogy egy ekkora alkotó ugyanúgy magyarként született.
1: És ugye, ha már közönség, akkor tárlatvezetés is kapcsolódik mindenhez.
0: Így van, bizonyos időpontokban lehet foglalni exkluzív tárlatvezetésekre is időpontot, ahol betekintést nyerhetnek sokkal részletesebben a látogatók Vazarelli életművébe, abba, hogy hogyan is alkottuk meg mi ezt a alkotást ide a Hexagonba, illetve, hogy mi az az oppárt, hiszen ez is egy nagyon izgalmas téma.
2: Viktor Vazarelli kiállítását ajánlottuk önöknek, na ez az a tematika, ami aztán tökéletesen illik a Kód Digitális Élményközpontba, Veszprémben.

0: Ide már 5. alkalommal kapcsolódik a Közjáték Fesztivál a 45 éves Kőszegi Várszínház programsorozatába. Július 9-től 10 napon át sűrítve kaphat a közönség ízelítőt a drámai kamaradarabokból, szakmai beszélgetésekből, színházra nevelő gyerekprogramokból, lám-lám, ők is próbálkoznak, és a könnyen zenés előadásokból egyaránt. A cél a nemes szórakoztatás mellett, apropó, a találkozásra Gergő Judit összeállítása következik.
1: Ha nyár Kőszegen, akkor Kőszegi Várszínház. Már tartanak a programok, az előadások, de július 9-e és 20-a között a fesztivál a fesztiválban is létezik, mégpedig a Közjáték Fesztivál. Mi ez pontosan, és idén mi várható? Pócza Zoltán igazgató.
2: Ezt 5 évvel ezelőtt indítottuk, alapvetően azzal a célra, hogy legyen egy olyan időszak, amikor sűrítve lehet megtalálni sok-sok programot, amiben egyébként emellett olyan szakmai kiegészítő rendezvények is vannak, amikor a vágyfülűek, a szakmai közönség is össze tud jönni, találkozni, beszélgetni egy kicsit. Tehát valamiféle olyan 10 napot szerettünk volna létrehozni, amikor mind a közönség, mind a szakma egy kicsit találkozhat, és sűrítetten olyan élményeket kaphat, hogy találkozzon az ingyenes programokkal, a gyerekszínházi előadásokkal, a nagyszínpadi produkciókkal, és olyan szakmai beszélgetésekkel egy-egy előadás után, hogy hogyan lehet feldolgozni az adott témát, hogy a színház nyelve az miért így szólt éppen arról a témáról, vagy egyszerűen csak egy olyan előadást meghallgatni, amely megvilágít mondjuk egy történelmi korszakot, mint például az idei évben is történik, úgyhogy ezért hoztuk létre, és a siker tulajdonképpen sugallta azt, hogy az idei jubileumi 45. évadban is ezt újra megrendezzük.
1: Mi várható idén, hogyha valaki megnézi a programkínálatot, akkor azt láthatja, hogy van itt zene, színház, gyermekprogram, és mindennek a háromnak a keveréke is.
2: Ez így van. Nekünk ugye a legfontosabb az, hogy a nagyszínpadi bemutatónkon kezdődik ez a dolog. A Jutalomjáték című darabot, amit jelen pillanatban még a Karinthy Színházban próbálnak, és aztán kőszegi próbaidőszak után 3 előadásban láthat majd a közönség. Ez olyan nagyszínpadi előadás, amelyben visszatérő, kedves, ha szabad azt mondani, kőszegi művészeink vannak itt, Schneider Zoltán, Balázs Andrea, de Martól Róbert is újra visszatér, és emellett pedig olyan karinthy színészek vannak, akik azért fontosak, mert szeretnénk, hogyha ez az előadás később aztán a Karinthy Színházban az őszi évadba bekerüljön, és aztán tovább éljen, ne csak egy 3 előadást éljen meg Kőszegen. Természetesen nagyon fontos, hogy a szakmai kommunikációban megjelenjen egy olyan beszélgetés, amikor a szabadterekről beszélgetünk. Főleg úgy, hogy kormányváltás volt, tehát egy kicsit azt gondolom, hogy részletesebben kellene beszélni a szakmánkról, arról, hogy milyen irányok vannak, mi változott meg a világban az elmúlt időszakban, hogyan kell kommunikálnunk a vendégekkel, milyen módon várhatjuk őket, milyen módon kell a szabad piacon működnünk. Egy szóval ez is egy ilyen szakmai beszélgetés lesz. Aztán nagyon fontos, hogy a kamaraszínházi előadásaink után lehessen találkozni a művészekkel és beszélgetni. Általában ezek nagyon kemény témák, amik itt felszínre kerülnek, és nagyon fontos, hogy a látogató, amikor elmegy, akkor legyen lehetőség egy kicsit felülemelkedni a problémám. Az elmúlt években nagyon sok olyan előadásunk volt, ami után ki kellett beszélni az élményeket, hogy a művész miért éppen ahhoz nyúlt, miért úgy valósította meg.
1: Idén például milyen téma kerül terítékre, milyen darab kapcsán?
2: Hát egyrésztől van egy olyan előadás, aminek a bábjátékos a címe, Kemény Henrik. Életéről szól tulajdonképpen ez a bemutató, egy olyan személyiségről, aki tulajdonképpen műfajt teremtett. De az élete neki sem volt egyszerű. Mindig azt gondoljuk, hogy mi csak a szépet és a jót látjuk egy művész életében, miközben hihetetlen küzdelmek, mélységek és magasságok között lavírozza az életét, de mégis olyan kincset, olyan csodálatos produkciót hoz létre, amely évtizedek után is tulajdonképpen alapot terem. De itt van egy olyan előadás, ami díjas lett az Országos Színházi Találkozón, a Reggel és Este címet viseli, és olyan visszatérő két művész van, akik a tavaly évben is voltak, Pál András és Rost Tamás személyében, kiegészülve Mészáros Sárával, amely megint egy nagyon mély lélektani megérintésről szól, egy kis ember rideg világba való érkezéséről, tulajdonképpen rólunk szól, hogy hogyan tudjuk elviselni a hétköznapi rettenetet, ami minden nap történik velünk, vagy hogy tudjuk átfordítani abba, hogy ez a világ, ez mégiscsak velünk van, mi vagyunk vele, épüljünk bele, és próbáljuk megtalálni benne a boldogulásunkat. Emellett aztán olyan gyerekprogramokat választottunk, amely egyfajta közönségnevelésről szól, és arról, hogy a gyerekeket a saját nyelvükön próbáljuk megszólaltatni, és ezen a saját nyelven úgy kommunikáljunk velük, hogy később igényük legyen a nagy színházi előadásokra. Nagyon vékony az a mesdje, amely jó. Tehát amikor nem lebecsüljük, vagy hogy mondjam, legügyögjük őket, hanem a saját szintjükön ugyanolyan komoly problémákról, vagy ugyanolyan komoly értékekről beszélgethetünk, a hősiességről, a szeretetről, a megbocsátásról, arról, hogy hogy kell majd később mintákat tanulniuk ezekből a mesékből, ezekből a történetekből. Ez is egy fontos feladat. És aztán esténként pedig olyan könnyedebb zenei produkciók lesznek, amelyek ingyenesek, és a főtéren várják a vendégeket, hogy akár egy előadás előtt vagy után egy pohár fűsítő itallal jó zenére tudjanak beszélgetni. Hiszen a fesztiválnak az egyik fő célja egyébként az, hogy találkozzunk, beszélgessünk, kommunikáljunk, ezáltal próbáljunk meg a hétköznapokból kiszakadva valami pozitív dolog irányába elmozdulni.
1: Ilyenkor a Kőszegi Várszínház alatt saját produkciók is születnek. Mi az, ami most idén meghatározó? Kötődik-e valamilyen különleges témához?
2: Hát az idei évben összesen 5 bemutatónk lesz, ha szabad így mondani, amiből 4 már megvalósult. Tulajdonképpen Karinti Színházban volt egy Fiú című nagyon komoly előadásunk, amely továbbra is műsoron van a Karinti Színházban. Létrehoztunk egy történelmi darabot Örökösök címmel, amely alapvetően a Garai család kőszegi tevékenységéről és időszakáról szól, amiről egyébként lesz egy tudományos előadás is. Dr. Kovács Péter, a darab szakértője fog ez ügyben egy előadást tartani, hiszen nagyon sokan nem tudják, hogy a Garai család tulajdonképpen egy olyan fantasztikus diplomata és az ország életében meghatározó család volt, amely Kőszegen székhelyen rendelkezett, és ők építették a Szent Jakab templomot és a párnak a lovak termőrészét például. Aztán emellett visszahozzuk a Szomszéd ajtó című bemutatónkat, ahol Őze Áron és Aux Éva párosa jelenik meg. Ez egy modern darab, két középkorú emberről, akik az internet segítségével próbálnak ismerkedni, és az AI tulajdonképpen a két utálatos szomszédot a tulajdonságok alapján összehozza, és ezek az emberek összecsiszolódnak, és a két utált szomszédból hogy lesz tulajdonképpen aztán később egy pár, vagy lehet mondjuk így egy pár. Az érdekesség az a darabban, hogy Őze Áron és Aux Éva egyébként civilben házastársak, úgyhogy ők tulajdonképpen visszaléphetnek a történelembe, hogy hogyan ismerkedtek meg, és hogyan, miképpen élik meg mai nap is a hétköznapjaikat. Egy csodálatos előadás, és ezt az előadást is nagyon fontos, hogy utaztatni fogjuk. A Kult kikötővel közös bemutató egyrésztről a Balaton partján indul útjára, és utána pedig Budapesten is lesz majd látható, mert hogy nagyon fontos mindig minden évben az együttműködési lehetősége a Kőszegi Várszínháznak. Szeretnénk, hogyha a darabjaink tovább élnének, és sokan megnézhetnék, nem csak Kőszegen.
1: Beszéljünk egy kicsit a helyszínről, hiszen az sem mindennapi. Hiába azt mondjuk, hogy nyári színház, azon belül is különleges.
2: Ez így van. A Jurisics vár belső udvara a város közepén található. Szerencsére nagyon magas falakkal körbevelt, nagyon kiváló az akusztikája. Nem véletlen, hogy 1982-ben itt alakult meg a Kőszegi Várszínház, hiszen a 400 néző akusztikusan is hall és lát mindent ebben a zárt környezetben, miközben nem kell elvándorolnia mondjuk egy hegytetőre, hanem itt a belvárosban van. Emellett egyébként a főtéren lesznek ingyenes zenei programjaink, amely azt gondolom megint csak egy nagyon szép helyszín. A kamaraszínházi előadásainkat pedig a Jurisics gimnázium, a több mint 300 éves gimnázium udvarára visszük el, ami szintén a belvárosban található, és egy olyan környezetben, árnyékos, fás helyen. És a gyerek előadásokat, azokat pedig a várban, a Torony udvarban tartjuk, amely szintén két magas fallal körbevett hely, és tulajdonképpen alapvetően maximum egy 100 gyerek fogadására alkalmas. Tulajdonképpen a helyszínek azok maximum 200 méteres körön belül találhatóak, úgyhogy ha valaki Kőszegre érkezik, és a Közjáték Színházi Fesztiválra, sokat már nem kell gyalogolni a helyszínek között.

Ez volt a gondolatjel, a Kossuth Rádió kulturális hetilapja, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a hangmérnök Schwarz Nóra és a gyártásvezető Mali Andrá nevében is búcsúzom. Farkas Adriánt hallották.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 órakor hírek következnek 3 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Az ukrajnai és az iráni helyzetről is tárgyalt a hétvégén telefonon az amerikai elnökkel Vlagyimir Putyin orosz államfő. A csaknem másfél órás egyeztetésen kiemelten foglalkoztak a rendezési lehetőségekkel a holnap Ankarában kezdődő NATO csúcs találkozó előtt. Donald Trump korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel is egyeztetett. Oroszország rövid tűzszünetet javasol Kosztyantinyivka városára mára az ott elesett ukrán katonák holtesteinek átadására. Az ukrán elnök közben nagyszabású orosz támadásokra számít a holnap kezdődő NATO csúcs találkozó előtt. Volodymyr Zelenszkij hírszerzési értesülésekre hivatkozva figyelmeztetett az újabb, lehetséges légicsapásokra. Az izraeli miniszterelnök szerint a Libanonban élő vallási közösségek Izrael védelmét kérik a Hezbollah-hal szemben. Benjamin Netanyahu egy interjúban arról beszélt, hogy több libanoni többségében keresztények lakta falu csatlakozna a zsidó államhoz, a szomszédos ország segítségében pedig még a helyi drúz közösség és a szunnita muszlimok is bíznak. Már csak nem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Becsülések szerint 10000-ek lehetnek még a romok alatt. Mintegy 190 épület omlott össze teljesen, több mint 16000-en váltak hajléktalanná a másfél hete történt tragédiában. A dél-amerikai ország kormánya megkezdte az újjáépítés előkészítését. Folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása, így évtizedes távlatban jelentősen javult Európa levegő minősége a Kopernikusz légkörfigyelőszolgálat éves jelentése szerint. A leglátványosabb javulást az iparban és a közúti közlekedésben érték el. Sport. Isaac Del Toro csapattársát, a címvédő Tadej Pogácsát megelőzve győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny második szakaszán. A sárga trikót a dán Jonas Vingegaard tarthatta meg. Végül az időjárásról. Jelenleg 13 és 21 fok közötti a hőmérséklet az országban. Budapesten 20-21 fokot mérnek. A Dunántúl északi felén, valamint a Dunántisza közén többfelé borult az ég, helyenként előfordulhatnak futózáporok. Napközben a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt majd a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül, időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután általában 26-31 fok valószínű. Egyelőre nem tér vissza a kánikula, a következő napokban 30 fok körüli csúcsértékek várhatók, és frissek lesznek a hajnalok.
0: Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Kossuth Rádió történelmi magazinját az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából készült, hetente jelentkező műsorát hallják. A mikrofonnál Fehérvári Márton és Kavélyó Kolini Bori. 1945-ben Magyarország romokban állt. A háború elpusztította az ország jelentős részét, a gazdaság összeomlott, az államot pedig jóvátételi kötelezettségek és a szovjet megszállás terhei nyomták. Az újjáépítéshez élelmiszerre, nyersanyagra és munkaerőre volt szükség, ezért a mezőgazdaságra különösen nagy teher hárult. Néhány évvel később azonban a parasztságtól már nem csupán termést vártak. A kommunista hatalom a falvak átalakítását is célul tűzte ki, és ennek egyik legfontosabb eszközévé a kulák elleni küzdelem vált.
4: Június 29-én Péter Pálkor a magyar kulákságra emlékezünk. A paraszti világban ez a nap hagyományosan az aratás kezdetét jelentette, az év egyik legfontosabb ünnepét. A megemlékezés egyszerre szól a meghurcoltakról, a kisemmizettekről és azokról a gazdákról, akik munkájukkal generációkon át gyarapították a magyar vidéket.
3: Amikor a háború véget ért, Magyarországon az összes párt egyetértett abban, hogy a földkérdést rendezni kell, de különbözőképpen akarták megvalósítani. A kisgazdák 15 hold körüli életképes birtokok kialakítása mellett álltak ki. A kommunista párt viszont minél több embernek akart földet adni a saját és a szovjet megszállók népszerűségének növelése érdekében. Rigó Róbert történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tudományos főmunkatársa ismerteti a történelmi előzményeket.
5: Sztálin már a II. Világháború vége felé elég pontosan látta, hogy ameddig a Vörös Hadsereg katonái Európába előre tudnak nyomulni, addig azt a típusú berendezkedési formát fogják majd átültetni az ottani társadalmakra, ami a Szovjetuniót jellemezte. Tehát ez elég tudatos volt, hogy amit a szovjetek megszállnak, ott szovjet típusú rendszereket fognak létrehozni, illetve szovjet mintára a gazdag parasztokat is kuláknak fogják minősíteni. És hát innentől kezdve nagyon gyorsan folynak az események. A kommunista pártnak az a terve, hogy ezt néhány éven belül ezt a kérdést ők megoldják, de hát a gyakorlat ezt fölírta, mert nem ment ez olyan nagyon könnyen, holott mindenféle eszközökkel igyekeztek ellehetetleníteni a parasztságot és elvenni a kedvüket a földműveléstől. Most azért azt is fontos megjegyeznünk, hogy Magyarországon a paraszti társadalomnak az aránya így ebben az időszakban az körülbelül a társadalom fele. Tehát ugye 45-ben is sokan kapnak földet, még hogyha picikét is, illetve egyébként is Magyarország ekkoriban még egy agráripari ország, és hát a társadalomnak a legszélesebb, legnagyobb társadalmi csoportja az a parasztság.
4: A nagyobb földdel rendelkező, módosabb és a mezőgazdaságból élő gazdák üldözése és ellehetetlenítés nem azzal kezdődött, hogy kuláknak bélyegezték őket szovjet mintára, hanem azzal, hogy a II. Világháború után azonnal mérhetetlen nagy terheket róttak rájuk. Tóth Judit történészt hallják.
6: Már 45-ben bevezettek egy földadó nevezetű kötelezettséget, ez minden paraszt gazdát terhelt, akinek földje volt, és ugye a háború alatt már bevezettek egy kötelező beszolgáltatási rendszert, de a háború végeztével minden politikai párt azzal próbált kampányolni, hogy hát ez egy fölösleges rossz, ami a parasztság vállát nyomja, és ezt meg kell szüntetni, és valóban megszüntették az úgynevezett Juszcsek rendszert, ami a háború alatt volt 1942-től, de már 1945 nyarától be is vezettek egy új beszolgáltatási rendszert, amely egészen 1956-ig létezett. És hogyha a terheket számba vesszük, hogy mi volt az, ami a parasztságot a leginkább ki tudta szipolyozni, akkor a kötelező beszolgáltatás az, amelyről beszélnünk kell. Azért is, mert ez nagyon-nagyon összetett volt. Mint ahogy maga a parasztság is, nem egy homogén társadalmi csoportról beszélhetünk, hanem a birtok struktúra és a birtokolt föld nagysága alapján kategóriákat állíthatunk fel, vagy hát állítottak fel a korszakban is, és úgy hívták ezt a korszakban, hogy a progresszivitásra hivatkozással, tehát minél több földje van valakinek, annál nagyobb szorzókulcsot alkalmaztak, és annál nagyobb mértékben kellett egy-egy adott terményből a gazdáknak a beszolgáltatási kötelezettségüket teljesíteni. Ezt, hogyha most megpróbálom érthetőbben elmondani, akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk van egy 5 kataszteri holddal rendelkező parasztgazda, akkor neki egy viszonylag jelképes mennyiséget kellett beszolgáltatnia. De ha mondjuk eljutunk a kuláknak minősített gazdákhoz, akik 5-szörös földterülettel rendelkeztek ehhez az 5 kataszteri holdhoz képest, tehát 25 kataszteri hold tekintették ugye a gazdákat kuláknak, az ő esetükben már sokkal-sokkal magasabb szorzókulcsot alkalmaztak, és ez azt jelenti, hogy egy dokumentumfilm az, amire tudnék utalni. A Kulák volt az apám című filmben egy hölgy az édesapjának a beadási könyvét mutatja be a filmben, amelyről elmondja, hogy a mostani intenzív gazdálkodás mentén, hogyha megnézik, hogy mekkora mennyiségeket kellett beszolgáltatni, akkor azok a mostani művelési módszerekkel is nagyon magas mértékűnek vagy terménymennyiségnek tekinthetők. A kötelező beszolgáltatásról azt is tudni kell, hogy kezdetben alapvetően kiterjedt a takarmány féleségekre, kenyérgabonára, de évről évre nem csak a beszolgáltatandó termények, termékek mennyiségét növelték, hanem egyre szélesebb lett az a kör, amely után ezt a kötelező beszolgáltatást meg kellett fizetni.
7: Hazánkban nem csak politikai összefogásra van szükség, hanem arra is, hogy a magyar város a magyar városokkal fogjon össze, a falu a várossal, fogjon össze az egész magyar nép, hogy elindulhassunk, hogy folytathassuk az újjáépítés munkáját. Éljen a Magyar Kommunista Párt és nagyvezére Rákosi Mátyás!
3: 1945-ben így bíztatott összefogásra Rajk László belügyminiszter. A háború utáni Magyarországon az újjáépítés gondolata a korabeli kultúrát is áthatotta. A mozgalmi dalok egyszerre tükrözték a talpraállás reményét és az új hatalom üzeneteit. Most a KISZ központi művész együttes énekkarának előadásában az Új munkára című dalból hallhatnak részletet.

0: A beszolgáltatási rendszer végrehajtása a helyi tanácsok és a párt embereinek kezében volt. Az újonnan létrejövő közigazgatásban sokszor képzetlen emberek kaptak hatalmi pozíciót. A politikai elvárások mellett a helyi sérelmek és személyes konfliktusok is szerepet játszhattak abban, hogyan alkalmazták a szabályokat.
1: A magyar társadalomnak a fele az azért ugye már rendelkezik valamekkora földbirtokkal, a parasztsághoz tartozik 48-49 környékén. Ezek a kommunisták meg általában helyben azok az emberek lettek, akik mondjuk előtt a Horthy korszakban mondjuk ilyen napszámosok, cselédek voltak, általában rossz hírük volt, nem ritkán az is előfordult, hogy különböző bűncselekményeket követtek el korábban, és hát a kommunista pártnak ott 45 után elsősorban a tagjai ebből a szegényebb, kevésbé elismert csoportból jött, viszont a hatalom, meg a szovjet megszálló csapatok, azok ott álltak mögöttük. Hát ennél fogva nyilván utálták is őket általában ezekben a vidéki közösségben. Volt néhány becsületes, tisztességes ember is, aki jót akart, tehát nem elvitatva, de azért a többségében nagyon negatív vélemény volt ezekről a kommunistákról.
2: Kádár János 1948-ban arról beszélt, hogy a dolgozó parasztok számára a boldogulás útját jelentik a szerveződő TSZ-ek.
3: A Magyar Dolgozók Pártja azt vallja, és véleményünk szerint ennek a paraszti tömegszervezetnek is ezt kell szem előtt tartani, hogy a falun a dolgozó parasztok milliós tömegeinek kell boldog és virágzó életet teremteni. A mezőgazdasági elmaradottságunkból a fejlett mezőgazdaság felé dolgozó parasztságunk szép emberi életének megteremtése felé és a milliók gyarapodása felé jelenlegi helyzetünkből a kiút a föld társas megnövelése.

0: Részletet hallottak a Vásárhelyi Kórus előadásában az Indul a Traktor című dalból.
1: Külön megyei szinten önálló tanácsi begyűjtési osztály volt, alsóbb szinteken járási csoportok voltak.
0: Folytatja Tóth Judit történész.
1: De minden egyes községben voltak olyan alapvetően a mezőgazdasági osztályhoz kapcsolódó hivatalnokok, alapvetően sajnos fiatal hölgyek, ugye, akik sokszor nem is tudtak mit kezdeni ezekkel a szituációkkal, de hát nekik hivatalból az volt a feladatuk, hogy akkor most ezt a pénzbüntetést ugye ki kell róni. És akkor utána következett az, hogy akár helyi emberekből, de rendőrségi és AVH-s osztagokat is, vagy az ő kötelékükbe tartozó erőket is mozgósítva elszámoltató bizottságokat állítottak fel, és ezek az elszámoltató bizottságok voltak azok, akik házról házra jártak, és azokat a kintlévőségeket, amelyeket a hatalom úgy gondolt, hogy a beszolgáltatás fejében elvihetők, lényegében minden mozgatható vagyontárgyat ilyenkor ezek az elszámoltató bizottságok elvittek. Ugye ezek voltak, ezek az elszámoltatások azok, amelyet a köztudatban padlássöprésekként szoktak emlegetni. A pincértől a padlásig tényleg az egész házat feldúlták, és ami mozdítható vagyontárgy volt, azt lényegében vitték. És ilyenkor nagyon sokszor a kuláknak minősített gazdának a saját kocsijára kellett felpakolnia a saját vagyontárgyait, a saját értékeit, és saját magának befuvaroznia begyűjtő helyre ezeket az értékeket.
2: A kulákoknak a kifosztása, az egyik ilyen gyakorlat az volt, hogy a helyi kommunista vezetés a rendőrökkel együtt kiment egy-egy kulák családhoz,
0: teszi hozzá Rigó Róbert történész.
2: Egyébként is gyakori volt, hogy kimentek, és akkor úgy, ha ott találtak mondjuk tojást, kolbász, vagy valami, akkor így fogták, és azt elvitték. Tehát ilyen napi szintű zaklatás, vagy bort, vagy pálinkát, amire éppen szükségük volt, tehát ez is egy nagyon nagy sérelem volt, de ennél nagyobb ilyen eljárások voltak, amit úgynevezett transferálás volt a korabeli műszó erre, amit hát úgy senki nem értette, hogy az micsoda. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy kimentek, akiket itt az előbb felsoroltam, egy-egy ilyen kulák családhoz, és akkor ott összeszedték azt, amit ők úgy gondoltak, hogy elvisznek. Tehát mondjuk a tehenet, a boros hordót borral, tűzifát, épület felújításhoz különböző faanyagokat, de hát láttam olyan transferálást, mert ezekről utána jegyzőkönyvet vesznek, hogy mit vittek el, transferálási jegyzőkönyv, egy ilyen dokumentum, hogy volt, ahol mondjuk a bugyogó, meg kombiné, meg női papucs, meg tehát ilyen szinten, ami ott helyben megtetszett, azokat összeszedegették, elvitték, és akkor ott hagytak egy ilyen papírt, hogy mit vittek el. És hát ezeket utána elvitték, és szétosztották egymás között.
1: És még olyanra is találunk példát, hogy ünneplőbe öltöztették.
0: Folytatja Tóth Judit.
1: Hogy még ezzel is ugye megalázzák, hogy a saját kocsiján ugye a saját tárgyait viszi be a begyűjtőhelyre. A nőket egyébként ugyanúgy megregulázták, akár fizikai erőszakkal, vagy olyan kellemetlen helyzetbe hozták, és a megfélemlítésnek, a megszégyenítésnek olyan helyzeteit idézték elő, amelyek hosszabb távon nagyon komoly pszichés traumákat okoztak az embereknek.
3: És ha már a fizikai erőszaknál tartunk, az sem szabad elfelejteni, hogy az AVH-nak volt külön ilyen részlege is. Egy úgynevezett mezőgazdasági szabotázs elhárító csoport, amelynek az emberei szintén a fizikai erőszakra specializálódtak. Tóth Judit történész az ilyen ügyek feltárásával is foglalkozott.
1: Az összegyűjtött embereket mondjuk egy félreeső tanyára viszik, és visznek magukkal akár még egy orvost is a verések miatt, nehogy azért meghalljon mondjuk valaki, hogy felismerje azt a szituációt, hogy meddig lehet mondjuk verni egy embert, de önmagában ez is szerintem a brutalitásnak egy olyan mértéke, meg az a fajta számítás, hogy akkor legyen ott egy orvos, és hogy addig verik akkor, hogy jó, meg ne halljon, de azért addig verjük, amíg annak a közelében nem jut egy adott ember. Egy gumikategória lényegében a szabotázsnak a fogalma, hiszen hogyha valakin fogást akartak találni, azon mindig találtak. És akkor itt, hogyha most visszakanyarodunk a beszolgáltatáshoz, nyilván, hogyha valaki az előírt mértékben nem adta be a beszolgáltató mennyiséget, az persze szabotázsnak minősült. De voltak olyanok, hogy akkor azt mondták, hogy nem tudom, Szabó Jancsi bácsi avas zsírt szolgáltatott be, vagy burgonyát kevert a zsírba, azért úgy, hogy a burgonya azért csak olcsóbb, és ezt például nem régen hallottam, hogy ez hogy is működött a burgonya belekeverés, a burgonyát PP főzték, és Így ugye nehezen volt elkülöníthető a zsírtól, és tömegnövelésre meg jó volt. De hát, hogyha az egyik oldalról azt mondjuk, hogy szabotázs, a másik oldalról ezek nyilván túlélési stratégiákként is értelmezhetők, tehát hogy ugye mindent elkoboztak, és nagyon sokaknak tényleg nem maradt egyszerűen mit enni.
0: A Dél-Magyarország című lap 1952. szeptemberében szinte élvezettel taglalta azt a friss ítéletet, amelyet kulák gazdák ellen hozott a bíróság.
4: A kulák annak idején mindenben támogatta a fehér terrort, munkásokat gyilkolt, rejtegette gabonáját, hogy jobban szipolyozhassa a városi lakosságot. A Horthy rendszerben a kis és szegény parasztok vérén meggazdagodott, megerősödött. Ma pedig a dolgozó parasztok félrevezetésével, a mezőgazdasági termények visszatartásával szeretné akadályozni 5 éves tervünk végrehajtását. De a dolgozó nép állama lesújt a szabotáló kulákokra. A napokban hozott ítéletet a Szegedi Bíróság Tanács Ádám Zákány szék 707 szám alatt lakó 28 holdas kulák ellen, aki a kukoricát engedély nélkül törte le és elrejtette. Az ítélet 1 évi börtön és 6000 forint pénzbüntetés. Ugyancsak rejtegetés miatt ítélték el 18 hónapi börtönre és 8000 forint pénzbüntetésre Csonka Imre Zákány szék 418 szám alatt lakó kulákot, akinél 1 darab 100 kilós hízott sertést találtak. A sertés nem volt bejelentve.
0: Ha a hatalom meg akart bélyegezni valakit, könnyen megvádolhatta szabotázzal. Ez a rendkívül tágan értelmezett fogalom szinte bármit jelenthetett. A termelési előírások elmulasztásától kezdve egészen a rendszerrel szembeni feltételezett ellenállásig. Tóth Judit történész erről beszél.
1: Tehát szabotásnak minősült az is, hogyha valaki a kelleténél sekélyebb mértékben szántotta meg a földjét. Szabotásnak minősült az, hogyha valakinek azt mondták, hogy túl nagy szemveszteséggel aratott, de hát ugye ezt hogy lehetett lemérni, hogy most hány szem gabona maradott a földön. Tehát tényleg ez egy ilyen gumikategória volt, és akire rá akarták húzni, hogy szabotál, arra találtak okot. Közellátás veszélyeztetésének vétségével indítottak ezek ellen a gazdák ellen eljárást. A közellátás veszélyeztetésének vétségével induló pereknek a végkimenetele sajnos akár tényleg halálos ítélet is lehetett. És erre például a kuláküldözés kezdeti fázisában került sor leginkább, de a későbbiekben is egyébként. És itt a kezdeti időszakban jellemzően többeket szándékos gyújtogatás vétségével ítéltek el. Ilyen ügyről többről is tudunk. Az egyik ilyen talán leghíresebb vagy legismertebb ügy az Molnár Sándor körös tarcsai kulággazdának az ügye, aki a Füzesgyarmat határában fekvő földjére ment, hogy az aratással kapcsolatos munkákat végezze, és amikor elérkezett az ebédidő, Molnár Sándornak a pásztor tarhonya volt a kedvenc étele. És ehhez ugye ő elkezdett szalonnát pirítani, hiába vigyázott, meggyulladt a saját már learatott tarlója. De ugye ez olyan gyorsan terjedt ez a tűz, hogy neki az egész földjén végül is a tarló leégett, de hál' Istennek a szomszéd föld, ami termelőszövetkezeti csoportnak a földje volt, végül is arra nem terjedt át. De a perben folyamatosan azt hozták fel ellene vádként, hogy ő egyrészt szándékosan gyújtotta a tüzet azért, hogy a termelőszövetkezeti csoportnak a még le nem aratott búzáját veszélyeztesse. 1950. június 30-án történt, hogy ő kiment a földjére és ott ezt a tüzet meggyújtotta, és 2 hét alatt lezajlott maga ez a statáriális eljárás, úgyhogy július 15-én reggel őt kivégezték, és az is szerintem a brutalitásnak a szintjét mutatja, hogy maga a családja az újságból értesült arról, hogy statáriális eljárás keretében kivégezték.
3: A koncepciós vádaktól a szabotás gyanújáig sokféle indok szolgálhatott arra, hogy valakit ellehetetlenítsenek, vagyonától megfosszák, vagy elrettentő példaként állítsák a helyi közösség elé. A cél sokszor nem csupán az egyén megbüntetése volt, hanem a félelem fenntartása is.
1: Egy nagyon széles társadalmi bázis volt az, akit megbélyegeztek,
3: mondja Tóth Judit.
1: És a legérdekesebb, vagy talán a mai fő számára, ami leginkább megdöbbentést kiváltó kategória lehet, az, hogy alkalmaztak egy olyan szempontot is, hogy a magatartása miatt kulák. Ez azt jelentette, hogy itt elég volt, hogy valakit mondjuk azon kaptak, hogy az Amerika hangját hallgatja, lényegében pedig általános megfogalmazásként azt mondták, hogy rosszul viszonylik a népi demokráciához, a nép ellensége, és igazából ennyi elég volt ahhoz, hogy valakit kulák listára tegyenek. Ez ugye a múltbéli társadalmi vagy a foglalkozásbéli hovatartozás miatt is lehetett, mondjuk a Horthy korszakban, akik valamilyen tisztségviselők voltak, de akár azok feleségeit is. Tehát igazából a lényeg az, hogyha valakit a vidék Magyarországán ellenségnek akartak bélyegezni, akkor ahhoz megtalálták az eszközt, hogy hogyan tegyék kulák listára. Ennek az illetőnek biztos, hogy volt olyan földje, amit a hatalom meg akart szerezni, és valamilyen eszközzel meg kellett szerezni azt a földet.
0: A kulák ellenes propaganda a kultúra világát sem hagyta érintetlenül. A korszak jellegzetes agitációs műfajai közé tartoztak a csasztuskák. Rövid, könnyen terjedő, gyakran gúnyos hangvételű énekes rigmusok. Ezek a népszerűsítő és mozgósító célokat szolgáló szövegek sok esetben a kulákokat állították pellengérre, erősítve a rendszer által kialakított ellenségképet.
4: Horváth elvtárs, a pártitkár a gabonát géptől beadta, a dolgozó nép állama őt meg is jutalmazta. Lesz majd bőven cipő, ruha horvát gazdáéknál. Prémiumból iparcik lesz az ő házuk táján. Csak a kulák rejti el termését a padlásra, azért teszi, hogy a békét ezzel aláássa. Hely, ki a törvényt teljesíti, azt jutalom várja. Késlekedők ráfizetnek, s ott a bánat járja.
0: Az 1950-es évek elején csak a kulák listákra több tízezer ember került fel, miközben családok ezrei veszítették el megélhetésüket, otthonukat vagy társadalmi megbecsülésüket. A számok mögött emberi sorsok, megtört életutak és szétszakított közösségek állnak.
5: 56-70.
3: Köszönjük a figyelmüket! A következő adásban újabb összefüggéseket keresünk, emberi sorsokról mesélünk, őrizzük mindazok emlékét, akik szembeszálltak a diktatúrával, és 1956. októberében kiálltak a magyar szabadságért. A műsor készítői Bence Andrea, Kavélyó Kolini Bori, Fehérvári Márton, Győri Lívia, Kálmán Alida és Puzs Gergő. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Viszonthallásra egy hét múlva.

0: A Kossuth Rádió Battonyán FM 105,4. Kedves hallgatóink! Most a 30 perc alatt a föld körül korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! 30 perc alatt a föld körül. A műsorvezető Deák Dóra.
1: A mexikói Batman igazságot oszt? Hosszú séta egy veszekedés miatt. Hogyan javítsuk meg az elromlott játékainkat? A csendes óceán királynője Tahiti. Bilbaóról énekel Yves Montand adásunk végén. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez a mai kínálatom. Tartsanak velem! A szuperhős filmek a látványos akciókon túl érdekes életleckéket tanítanak. Például van egy felelősségérzés, hiszen a hősök a közösség szolgálatába állítják az erejüket. A kudarc nem a vég, hanem a tanulási folyamat része, amelyből megerősödve fel lehet állni. Vagy a hétköznapi hősök, mint Pókember, megmutatják, hogy a nagyság belülről fakad, és nem a külső adottságokon múlik. A hősöknek több céljuk is van, segíteni a bajba jutottakon, legyőzni a gonoszt és igazságot szolgáltatni. De a való életben is ilyen könnyen megy ez. Dian Gergő beszámolójából kiderül.
2: Batman a képregények és filmek egyik legismertebb szuperhőse. Különlegessége, hogy legtöbb társával ellentétben nincsen természetfeletti képessége. Nem tud repülni, nincs emberfeletti ereje, és nem is varázsol. Bruce Wayne a dúsgazdag üzletember nappal visszafogott milliárdosként él. Éjszaka azonban Batmanként próbál rendet tenni Gotham City bűnözéssel sújtott utcáin. Bár gyakran a törvény határán mozog, célja mindig ugyanaz. Megvédeni az ártatlanokat és elkapni a bűnözőket. Úgy tűnik azonban, hogy Mexikó egyik városában valaki ezt a történetet egy kicsit talán túl komolyan vette. Az ország nyugati részén, Jalisco állam Lagos de Moreno nevű városában az elmúlt hetekben különös esetek borzolták a kedélyeket. 10 nap leforgása alatt legalább 5 férfit találtak közvilágítási oszlopokhoz erős ragasztószalaggal odakötözve. Az arcukra filctollal bajuszt és macska bajuszt rajzoltak, homlokukra pedig a spanyol ratero, vagyis tolvaj felirat került. A közelükben rendszerint egy-egy motor

rendőrség testi sértés és önbíráskodás miatt nyomoz. A biztonsági szervek szerint úgy tűnik, ugyanaz a személy vagy csoport állhat az összes eset mögött, és már két az ügyhöz köthető járművet is azonosítottak. A történet hátterében egy valós probléma áll. Lagos de Moreno térségében az utóbbi időben megszaporodtak a motorkerékpárlopások, miközben a környéket évek óta erőszakos bűnszervezetek és kartellek jelenléte is sújtja. Nem ez az első alkalom, hogy a lakosság egy része saját kezébe próbálja venni a rendfenntartást. Mexikó több régiójában korábban is alakultak önszerveződő civil csoportok a növekvő bűnözés miatt. A történet első pillantásra akár egy képregény lapjairól is származhatna, valójában azonban komoly kérdéseket vet fel. Mit tehet egy közösség, ha úgy érzi, nem kap megfelelő védelmet? Hol húzódik a határ az állampolgári felelősségvállalás és az önbíráskodás között? Mert bármennyire is csábító vagy a szuperhős sztorik miatt kissé romantizált a Batman megoldás, a jogállam egyik alapelve éppen az, hogy a bűnösségről nem az utca embere, hanem a bizonyítékok alapján eljáró bíróság dönt. Talán éppen ez a történet legfontosabb tanulsága. Az igazság iránti vágy önmagában kevés. Ahhoz az is kell, hogy az igazságszolgáltatás törvényes és mindenki számára egyformán igazságos maradjon.

0: Ha összevesztek, sétálj egyet, szellőztesd ki a fejed, szól a jó tanács. Egy olasz férj ezt meg is fogadta, amikor összeveszett a feleségével, elindult sétálni. Ám ha már egyszer nekiindult, meg sem állt mindaddig, amíg bele nem gyalogolt egyenesen a világhírbe. Bár ennek már több mint 5 éve, azóta is sztár a világhálón az olasz Forrest Gump. Berek Patriciát is megihlette.
1: Ismerik azt a viccet, amikor a székely ember összeveszik a feleségével? Becsapja az ajtót, elmegy otthonról, és távol is marad. Eltelik 1 év, 2 év, már 10 esztendő is, asszonya már rég elgyászolta, amikor egyszer csak mégis hazatér. Ahogy belép az ajtón, az asszony döbbenten mered rá. Hát kend meg hol volt? Kérdezi. Künn, szól a válasz. Valami ilyesmi történt az olasz Forrest Gump-pal. Nem én neveztem el így, hanem a világ sajtó. Valójában sehol nem írták le a valódi nevét, én legalábbis nem találkoztam vele. Mégis arctalanul, névtelenül világhírűvé vált. Ez az olaszosan művészi bravúr a koronavírus járvány idején jött össze a férfinak, de azóta is emlegetik nem véletlenül. Az olasz Forrest Gump nem 10 évig volt távol, csupán 1 hétig. De azt az 1 hetet arra használta, hogy sétáljon. Egy jó nagyot, csak nem 1500 kilométert. A férfi 2020. decemberében kapott össze feleségével a svájci határhoz közeli Komóban. Nem volt ezzel egyedül, az amúgy is feszült hangulatban a járvány miatti lezárások idején sokan tapasztalták meg az összezártságban mindazt, amit a dolgos hétköznapok elvettek. Ezen a ködös decemberi estén azonban olyan hevesre sikeredett a vita, hogy emberünk elindult az orra után, hogy kiszellőztesse a fejét, és végül 450 kilométerrel odébb állították meg. Egészen az olasz kikötővárosig, a Csizmavádlia fölötti fánóig sétált. Egyetlen hét alatt tette meg ezt a nagy utat, az egész egy gyalog. Mindezt úgy, hogy kétségbe esett felesége ekkor már 1 hete kerestette a rendőrséggel az eltűnt férjet. Meg is találták, kicsit húzva ugyan a lábát, de sétált. Naponta 65 kilométert, napi 10-12 órán át rakosgatta egyik lábát a másik után. Nem utaztam semmivel, gyalog jöttem idáig, mondta a rácsodálkozó rendőröknek, dicsérve a jó szívű idegeneket, akik látva az elcsigázott vándort étellel és itallal látták el útja során. Ő szépen megköszönte és baktatott tovább, térkép nélkül, navigáció nélkül, csak úgy ügetett.

tett bele a vakvilágba az apostolok lován, mindaddig, amíg az adriai kikötővárosban meg nem állították a rendőrök. De nem azért, mert körözték, hanem mert hajnali 2-kor bandukolt az utakon a kijárási tilalom ellenére. Kicsit fáradt vagyok, de nem is vettem észre, hogy ilyen messzire eljöttem, mondta a rendőröknek, akik hamar riasztották is az asszonyt, ugyan jöjjön autóval a férjért, nehogy visszafelé is gyalog kutyagoljon szegény. A kijárási tilalom idején persze ehhez az autókázáshoz is külön engedély kellett, de azt megadták az asszonynak, ahogyan a hotel címét is, ahová elszállásolták kóborló emberét. Persze nem felejtettek el beszámolni a sajtónak a szenzációról, így aztán a fáradt vándort hamar szárnyára kapta a hírnév, és története bejárta nem csak az olasz, hanem az egész világ sajtót. Hogy az asszony örvendette meglelt férjének 450 kilométer levezetése után, nem tudni. A rendőrök ugyanis joviális mosolyuk és szerencse kívánalmaik mellé csatoltak egy vaskos hotelszámlát, hiszen se helyük, se szívük nem volt a fogdán őrizni az otthon szökevényt, és kitöltöttek egy szép nagy csekket is, 400 euró büntetésről. Elvégre bámulatos sportteljesítmény ide, házastársi perpatvar oda, azért az olasz Forrest Gump mégiscsak a kijárási tilalom idején járta ki magát. Így aztán könnyen lehet az is, hogy hazaérve nem kibékülés követte a nagy veszekedést, hanem egy még nagyobb haddelhadd. De erről már nem számolt be a világ sajtó.

0: Ön hányszor varta meg gyermeke kedvenc plüss játékát, ami nélkül egy tapottat sem lehetett tenni? Bizony vannak kedvenc játékok, amikhez a kicsik nagyon ragaszkodnak, de manapság már nem megjavítjuk őket, ha bajuk lesz, hanem gyorsan veszünk egy másikat, mert egyszerűbb. Pedig mennyire nagyobb értéket képvisel valami, amit a saját kezünkkel javítunk meg. Tóth Vali beszámolóját hallják.
1: Ha egy játék elromlik, netán tönkre megy, használhatatlanná válik, vagy a szülők, vagy maguk a gyerekek, szinte gondolkodás nélkül már dobják is a szemétbe az addigi kedvenceket. Legalábbis eddig többnyire ez volt a gyakorlat. Mostantól azonban ez remélhetőleg változni fog, ugyanis számos londoni iskola diákjai egy új kezdeményezés jóvoltából megtanulják, miként szedjék szét, majd javítsák meg, illetve alakítsák át elromlott játékaikat, vagy egyszerűbb hétköznapi tárgyaikat, hogy így is csökkenjen a szemétbe hajított tárgyak mennyisége. Ezáltal kézzel fogható, gyakorlati példákon keresztül tanulják meg, hogy az újrahasznosítás miként csökkenti a pazarlást, és hogy mindez mit jelent a klímaváltozás szempontjából. A törött esernyők kihívása névre hallgató kezdeményezést egy jótékonysági szervezet indította el a londoni klímaakció hét keretében. Az egyik első csoport tagja Alice, egy londoni belvárosi iskola tanulója. Azt mondja, kezdetnek mindenféle kincseket kaptak fémdobozokban, színes papírokat, virágokat, szalagokat, és ezekből alakítottak át egy kicsit már megkopott táskát. Gyönyörű lett, sok színes szalaggal, már alig emlékeztet eredeti formájára, mesélte lelkesen Alice. A projekt alapítója és ötletgazdája dr. René Tonkin, aki akkor gondolta ki az egészet, amikor az Észak-Londoni Környezetvédelmi Hatóság egyik munkatársától meghallotta, hogy Nagy-Britanniában évente átlagosan 28 millió játékot dobnak ki a szemétbe. Alice osztálytársa Thea szerint ezek a foglalkozások arra tanítanak, hogy többet és jobbat kellene újrahasznosítanunk. Manapság egyre kevesebb játékot használunk. Mindenki a különböző képernyők előtt ül. Ha a játékainkat újra tudjuk hasznosítani, kicsit leszokhatunk a digitális eszközökről, és visszaszokhatunk a valódi fizikai tárgyakra, mondja Thea lelkesen. Joe Davis, az iskola igazgató helyettese szerint fontos, hogy tanulóik kreatív és érdekes módszerekkel tanuljanak a környezetvédelemről. Fontos, hogy tudják, hogy minden apró változtatás valamilyen hatással van a környezetünkre, mert akkor egy nap ők maguk hozhatnak majd ilyen megalapozott, környezetünk jövőjét formáló döntéseket, teszi hozzá a pedagógus. Az ötletgazda szerint a foglalkozások pozitív, konkrét és reményt keltő módon mutatják, mit tehetünk a klímavédelemért. Arra ösztönözzük a gyerekeket, hogy a klímahelyzet problémáinak megoldóivá váljanak majd, emeli ki Tonkin professzor. Kezdetnek szétszedjük a törött játékokat, és az alkatrészekből valami újat alkotunk, a kreativitást próbálgatjuk vidám környezetben, mondja. A professzor hozzáteszi, a gyerekek sokat hallanak a környezeti problémákról, ám ritkán kapnak lehetőséget, esélyt arra, hogy kivehessék részüket e gondok megoldásából is. A foglalkozásokon eddig majdnem 2000 iskolás vett részt 11 londoni kerületből, vagy az iskolájukban, vagy a helyi könyvtárban. Mindegyik alkalommal egy meghívott tudós vagy mérnök is jelen van, aki segít a gyerekeknek abban, hogy tanácsot adjon, milyen pályát válasszanak, ha a környezetvédelem vagy az úgynevezett zöld tudomány iránt érdeklődnek. A foglalkozásokon felhasznált játékokat és anyagokat karitatív szervezetek adományozzák az iskoláknak. A projekt következő foglalkozásainak pedig a Brit Nemzeti Könyvtár, a British Library ad otthont.

0: Francia Polinézia a Csendes-óceán közepén fekszik, több ezer kilométerre bármely kontinenstől. Elszigetelt paradicsomként a legtehetősebbek nyaralóhelyeként díszeleg a turisztika világában. De miért hívják Pacifikus királynőnek? Miért olyan vágyott destináció Tahiti vagy Bora Bora? Kiderül Márta Renátó összeállításából.
1: Csendes-óceán kellős közepén Európától csak nem 16 ezer kilométerre terül el Francia Polinézia, amely valójában nem egyetlen sziget, hanem 118 sziget és atoll együttese. Öt nagy szigetcsoport alkotja ezt a különleges világot, amely hivatalosan Franciaország tengeren túli közössége, mégsem része az Európai Uniónak. Azonban ugyanolyan a dugaj, mint itthon. Európai a konnektor, tehát nem kell átalakítót vinnünk, mintha az Egyesült Államokba vagy Ausztráliába utaznánk. Valamint Francia Polinéziára magyar, tehát uniós személyivel is beengednek minket. Miközben az ember a világ egyik legtávolabbi paradicsomában jár, ugyanúgy euróval fizethet, mint Párizsban. Igaz, a helyiek jobban szeretik, ha a Csendes-óceáni valuta közösségi frankot nyújtjuk nekik. A megtestesült földi édenkert. A legismertebb név nem más, mint Bora Bora, helyesen ejtve Pora Pora. Szó szerint Tahiti nyelven azt jelenti az elsőszülött. Nos, ez az a sziget, amelyet sokan a világ legszebbjeként emlegetnek. A türkiszkék lagúna fölé magasodó vulkáni csúcsok, a víz fölé épített bungallók és a kristálytiszta tenger olyan látványt nyújtanak, amelyet gyakran csak képernyővédőkről ismerünk. Pedig ez mind a valóság, létezik ez a hely. Tahitytől egy rövid repülőútra, hajóútra van már csupán. Tahiti a fősziget, amely egyben a térség központja is. Itt található a főváros, Papeete, ahol a modern városi élet és a polinész hagyományok kéz a kézben járnak. A piacokon egzotikus, európai embernek teljesen ismeretlen gyümölcsök, vanília, fekete gyöngyök és kézzel készített faragások sorakoznak. Este pedig ukulele szó és hagyományos tánc bemutatók idézik fel a szigetek ősi kultúráját. Francia Polinézia meseszép. Ezt igazából senki sem vitatja. És bár a strandok első osztályúak, nem csak az óceánpartért érdemes ide látogatnunk. A szigetek belsejében vízesések, esőerdők és meredek vulkáni hegyek várják a kirándulókat. A víz alatt pedig legalább ennyire lenyűgöző világot találunk. Színes korallzátonyok, ráják, tengeri teknősök és cápák úsznak a búvárok mellett. Évente több százezer látogató érkezik ide, elsősorban az Amerikai Egyesült Államokból, Japánból, Ausztráliából és Európából. Sokan mászutasok. Ők legtöbbször Bora Borát vagy Moreát választják, mások luxusüdülésre érkeznek Tahitire vagy Tetiaroára. Ugyanakkor azok is találnak megfizethetőbb lehetőségeket, akik családi panziókban vagy kisebb vendégházakban szeretnének megszállni. Európai pénztárcához mérten is akadnak normális áruszállások. Maga az odajutás kerül egy vagyonba. Európából egy teljes napig, 24 óráig is eltarthat az odajutás. A repülőjegyek, valamint a luxusszállások ára a világ legdrágább úti céljai közé emeli Francia Polinéziát. Aki viszont egyszer eljut ide, többnyire azt mondja, ez az élmény minden megtett kilométert és elköltött pénzt megér. Francia Polinézia egyszerre francia és polinéz, modern és ősi, nyugodt és kalandokkal teli. Olyan hely, ahol még mindig a természet a főszereplő, és ahol az ember könnyen elhiszi, hogy az édenkert talán valóban létezik.

0: Adásunkat ma is Pásztor Zoltán rovatával zárjuk.
1: Alaposan benne vagyunk a nyárban, mindenhol meleg van, egyszer csak megakad a szemem egy hirdetésen. Nyaraljon Bilbaóban. Már közvetlen járat van Budapest és a spanyol járat között. A baszkok földjére még könnyebben eljuthatunk. Ez a Guggenheim Múzeum hazája, ahol még sokan beszélik az ősi baszk nyelvet, ami semmihez sem hasonlítható. Kicsit olyan, mint a magyar. Kerestek is rokonságot a nyelvészek a baszk és a magyar között, de nem találtak semmit. Na már most Bilbao és francia sanzon sorozat, nos, adja magát, hogy Yves Montan örökbecsű darabjáról szóljunk. A nótát még Kurt Weill és Bertolt Brecht szerezte az 1929-es Happy End című musicalhez. A dal szövege franciául valahogy úgy hangzik, hogy Le bal à Bill à Bilbao, Bilbao, Bilbao, c'était le plus bal de tout le continent. Egy fiktív és nosztalgikus bilbaói bárról és a helyi kikötői életről van szó, ami persze a legszebb a kontinensen. A felvétel az énekes egyik klasszikus dalává vált, a szöveget egy másik híres francia íróénekes Boris Vian adaptálta. Így született meg a Bilbao, Yves Montan énekel.
0: Hangmérnök Német László, a zenei szerkesztő Csízi Mónika, a gyártásvezető Szőlős Éva volt. Ez az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Én köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok! Július 6-án hétfőn, 4 óra, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Isztambulba utazik ma hajnalban Magyar Péter, hogy részt vegyen a törökországi kétnapos NATO csúcs találkozón. A kormányfőt elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A miniszterelnök itthoni feladatait távol léte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Folytatódik a munka az országgyűlésben. A mai és holnapi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Európában Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, hívta fel a figyelmet a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy a hazai szerelvények átlagosan 42 évesek, miközben a környező országokban 20 és 30 év közöttiek. A kormány ezért új híveket és motorvonatokat is vásárol majd a felszabadított uniós forrásokból. Kiemelték és elszállították a budapesti Bartók Béla út felett átívelő régi vasúti hidat. A csaknem 80 éves, több száz tonnás szerkezet mozgatásához az ország egyik legnagyobb darújára volt szükség. Az acélépítményt Kelenföldre vitték, ahol elbontják majd. A déli körvasút építéseinek részeként a környéken a vonatok néhány hónapja már az egyik kétvágányos új hidat használják. Sport. Charles Leclerc nyerte a Forma 1-es brit nagydíjat Silverstone-ban. A Ferrari monacói versenyzője mögött a hazai közönség előtt szereplő George Russell végzett másodikként, míg a harmadik helyen a hétszeres világbajnok, szintén hazai futamát teljesítő Lewis Hamilton ért célba a másik Ferrari-ban. Michaelis Norbert a 7. helyen végzett, a TCR World Tour túrautósorozat franciaországi verseny hétvégéjének második futamán. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 12 és 21 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 19-21 fokot mérnek. A Dunántúl nagy részén, valamint északkeleten több felé borult az ég, helyenként előfordulhatnak futózáporok. Napközben a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután általában 26-31 fok valószínű. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 5 órakor Beslin Bettinától hallhatnak. 4 óra 3 perc.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! Ezen a héten július jeles napjairól hallanak a Hagyományok Háza műsorában. Zenei összeállításunkban dunántúli falusi zenekarok muzsikálnak. Pénzes Géza vagyok. Júliust eleink hívták nyárhónak, áldás havának, a keresztény hagyomány pedig az egyik apostol után Szent Jakab havának mondja. A régi római naptárban, 5. hónap lévén, először a Quintilis, azaz 5. nevet viselte, még nem Marcus Antonius javaslatára időszámításunk előtt 44-ben, az e hónapban született Julius Caesarról nevezték el. Vegyünk hát sorra néhány jeles napot. Július 2. napja, Sarlós boldogasszony ünnepe. A boldogasszony, az áldott állapotban lévő Mária, a várandós anyák, a szegények, a fogságban sínlődők pártfogója. Sok helyen ezen a napon kezdték el az aratást, amit kalapemeléssel és imádsággal kezdtek. Az aratók munkaeszközeit a pap megszentelte, majd a búzatábla szélén keresztet vetettek, mielőtt nekiláttak. Az első és az utolsó kévéknek nagy jelentőséget tulajdonítottak. Ha az elsőből adtak a baromfinak, akkor attól azok egészségesek és termékenyek lettek. Ha pedig az arató a derekára kötötte, elűzte fájdalmait. Az utolsó kévéből arató koszorút készítettek, és a gazdának adták váltság fejében, amit ő a mestergerendára akasztott, jelezve ezzel a munka végeztét. Ebből a koszorúból a kimorzsolt szemeket a vetendők közé keverték tavasszal, és egy talpalatnyi gabonát is meghagytak aratatlanul, hogy jövőre jó termés legyen. A tánccal egybekötött aratóbál egy 1901-es miniszteri felhívás után vált általánossá, főleg nagybirtokos vidékeken. Az egyénileg arató gazda nem rendezett ünnepséget, de a kalákás vagy részes aratásnál rendszerint táncos mulatság, vagy ahogy felvidéken hívták, kepebál zárta a munkákat, amelyet gyakran a tarlón tartottak meg.

július havában az emberélet tevékenységein túl még számos szokás és népi megfigyelés köthető naptári nevekhez. Július 20-a Illés prófétáról elnevezett nap, amikor is munkatilalom volt, mert ezen a napon gyakoriak voltak a viharok, és féltek, hogy szétveri vagy felgyújtja az asztagokat. A hiedelem szerint mennydörgéskor a harci szekéren mennybe vonult Illés próféta abroncsolja kerekét. Július 22-e Mária Magdolna ünnepe, aki megtért a bűnös élettől. Úgy tartották, hogy ilyenkor esnie kell az esőnek, mert Mária Magdolna siratja a bűneit. Július 25-e Jakab napja. Szent Jakab a búcsújárók, hajósok és utasok védőszentje, aki az apostolok közül elsőként szenvedett vértanú halált. Rendszerint ekkorra a zabot le kell aratni, mert különben elvész. Július 26-a Anna napja. Szent Anna, Szűz Mária édesanyja. A katolikus hívő asszonyok hozzá könyörögtek gyermekáldásért. Ez a nap időjárás jósló nap is. Ha ezen a napon bolyokat készítő hangyákra leszünk figyelmesek, abból a régiek hite szerint arra lehet következtetni, hogy csapadékos lesz a tél. A kender töve Anna napján szakad meg, ezért ilyenkor kezdték a kender nyűvését. Szép idő esetén e napon szedték az úgynevezett Anna babot. A Szent Annának szentelt kedd évszázadokon keresztül asszonyi dolog tiltó nap volt. Mulatsággal, bállal való megünneplésére ma is élő szokásként említhetjük a füredi Anna bált. A csízió, azaz a kalendárium szerint július hónapban régen tartózkodni kellett a borsos és fűszeres ételektől, valamint az édeslekvároktól. Nem volt ajánlatos ilyenkor az érvágás, a purgálás, de az asszonnyal együtt hálás sem. A júliusra vonatkozó népi megfigyeléseket egy mondóka is összefoglalja. Esős Illés rossz, mert áldást nem hoz. Jakab napja vihart szül, Magdolna sárban csücsül. Anna asszony reggele, már hűvös, ne játsz vele. Mihelyt a pók széttépi hálóját, jön a felhő, s rögtön tartós esőt ad.

Kedves hallgatóink, műsorunkban júliusi nevezetes napokról, a hónaphoz kapcsolódó hiedelemvilágról és népszokásokról volt szó. Zenei összeállításunkban régi dunántúli falusi muzsika szólt. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Kardos Biri Elvira nevében is köszönöm figyelmüket. Búcsúzik a műsorvezető Pénzes Géza. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc.
1: Határok nélkül Veresemese gyöngyvérrel.
2: Itt a nyár, itt a fesztivál időszak. Van zenei, van színházi, kézműves vagy több műfajú. Nyitnak a táborok is határon innen és túl egyaránt. Van, aki feltöltődni jön, van, aki szórakozni, és van, aki a háború borzalmait felejteni. Üdvözlöm Önöket, Veresemese gyöngyvér vagyok. 20 éve éneklik a népdalokat, nótákat és katonadalokat. A székelyföldi Csíkmadaras népi zenekara a kerek évfordulót a község központjában újonnan épített kultúrház avatóján ünnepelte. A zenekar két évtizedéről, a közös muzsikálás öröméről és a jövő terveiről Ifjú Miklós Józseffel, a zenekar vezetőjével a helyszínen Bíró István beszélgetett.
3: 20 évvel ezelőtt, amikor megalakult a Csíkmadarasi Népi Zenekar, gondolta volna, hogy egyszer egy ilyen jubileumot ünnepelhetnek, és mi volt a kezdeti álom, vagy egyáltalán hogyan alakult ez a zenekar?
4: A történet nem 20 évvel ezelőtt kezdődött Madarason, már 1950-es években elkezdődött. Akkor már volt a falunak vonózenekara, 70-es években pedig a Miklós Márton tanítóbácsi által szervezett hagyományőrző tánc együttes köré csoportosult zenészek alkották ezt az irányt. A 70-es években már mellé teszem, hogy három primása is volt a falunak, Antal Elek, Pancsó Győző és Bíró Erni vezetésével. 80-as évek derekán jöttek a fiatalabbak, Antal Tibor, Csáki Elemér. 2000-es évek pedig a néhai Bálintajos kántor által szervezett eseményeken, rendezvényeken gyűlt össze ez a madarasi csapat. Na, én ebbe a világba születtem bele, persze nem 2000-ben, hanem sokkal hamarabb, viszont innen folytattam én, 2006-ban gondoltuk azt, hogy ideje lenne elkezdeni próbálni, és nem csak bizonyos eseményekre készülni, hanem legyen egy rendszeres dolog ebből, hogy próbáljunk, tanuljuk meg darabokat, és hogy mi lesz, azt viszont nem láttuk előre, hogy milyen irányba megyünk, hogy nagy színpadokhoz kerülünk, hogy magyar nótát fogunk zenélni a leghíresebb magyarországi énekesekkel, ezt tényleg nem láttam előre.
3: Jelenleg három generáció zenél együtt, hányan vannak a zenekarban?
4: 18-an vagyunk, hát három generáció van, én most nem akarok felsorolni mindenkit. A lényeg az, hogy itt apák, fiaik, testvérek, rokonok, unokatestvérek, tehát egy családias csapat van, ami lassan már nem csak a muzsikálásról szól, ez egy összeforrott közösségé váltunk, ahol mindenki a másikkal egy ilyen viszonyban van, azonnal idézem a cimbalmasunkot, aki legutoljára csatlakozott hozzánk Szentegyházáról, Tankó Gabi, és ő mondta, hogy ide figyelj, fiam, itt mi barátok vagyunk, és ebben benne van minden.
3: Mennyire nyitottak a fiatalok a népzene iránt?
4: Nagyon örvendek annak, amit látok jelenleg, mert egy olyan csapat került hozzánk, akik messzemenőleg ezt támogatják, és ami a legfontosabb, hogy ők egy másik zenei világból érkeznek, jobban mondva az autentikus népzene világából, és nagyon tetszik ez a zene, amit mi csinálunk, ez persze feldolgozások, hogy mit játszik a mi zenekarunk, az egy hosszú dolog, nem mennék bele.
3: De röviden megemlítheti.
4: A magyar nyelven nagyon szép szó, tehát mi egyformán játszunk magyar nótát, katonadalokat, betyárnótákat, népdalokat, népdalfeldolgozásokat, és ennek van egy nagyon jó gyűjtő szava, az a neve, hogy magyar muzsika.
3: Van-e olyan emlékezetes pillanat, felejthetetlen élmény az elmúlt 20 évből, ami meghatározta a zenekar életét, a zenekar

0: Hozzáteszem mellé, hogy 10 000 ember nézte a műsorunkot. És az erről készült Reels videó egy hét alatt 350 000-es nézettséget ért el, ami messze menőleg rekord a magyar napok életében.
1: Sokszor elhangzik, hogy Erdélyben a népzene nem csak szórakozás, hanem identitás. Mit őriz a népzene abból, amit magyarságnak nevezünk?
0: Valójában mindent megtalálunk a népzenében, mert ahogy ma a konferáló hölgybe is mondta, ugye, hogy a népzene hat ad, elkísér a bölcsőtől a sírig, ha fájdalmaink vannak, akkor is magyar nótát énekelünk, hogyha végadunk, akkor szintén ugyanazt. Tehát mindig jelen van az életünkben. A lényeg az, hogy ha népdalról van szó, ha magyar nótáról van szó, azt tanácsolom mindenkinek, hogy művelje, énekelje, mert így fogunk megmaradni magyarnak.
1: Mit kíván a Csíkmadarasi Népi Zenekarnak a következő 20 évre, és mit szeretne, hogy a mai gyerekek majd mit mondjanak el a zenekarról?
0: Amit kívánnék mindenkinek, én egészséget kívánok mindenkinek. Ez a legfontosabb, mivel zenélni csak egészségesen lehet, és ez nagyon-nagyon fontos dolog. A fiataloknak pedig valahogy kapjanak kedvet, hogy vegyék észre, hogy a digitális világon kívül van egy valódi világ, ahol hangszerek vannak, ahol létrejön az alkotás pillanata, amit én csinálok, nem amit úgy kapok mástól, és azt bámulom. Itt mi csináljuk a valóságot?
1: Milyen fellépéseik lesznek a következő időszakban?
0: Nekünk már saját menedzsmentünk van, saját előadásaink vannak, amikkel járunk már fesztiválokra, Brassótól a Parciumig, Kolozsvártól Kóstelekig. Tehát nekünk a céljaink, hogy hívjanak, hogy tudjunk menni előadásokra. Tehát az idén is vannak, hál' Istennek megértették az itteni polgármesterek, kulturális szakemberek is, hogy helyet adnak ennek a műsornak. Ezért elmerem mondani, hogy majd az összes faluba, vagy az összes magyar városba voltunk már nem egyszer, hanem kétszer. De szívesen elmegyünk harmadszor is.
2: Kolozsváron ismét a Clausen Musik zenei rendezvény várja az érdeklődőket az Egyházzene Kolozsvár Egyesület szervezésében. A kincses városban 4 történelmi helyszínen 20 változatos hangverseny várja a közönséget. A rendezvény sorozat a felemelő dallamok, a közös élmények és a nyáresték varázsát ötvözi. A koncertsorozat nyitó eseményén a Camerata Barcenze elnevezésű fiatal brassói kamarazenekar lépett fel. Ferenc Ádám elsőként Potyó István szervezőt kérdezte a részletekről.
3: Idén is elindul a Clausen Musik nyári koncertsorozat, ami a Kolozsvár épített örökségét és az egyházzenét próbálja összesítve egy közösségi eseményé tenni, kicsit több mint 2 hónapon keresztül.
4: A cél mindig az, hogy minőségi zenével lelket örvendeztetni, legrövidebben itt tudom megfogalmazni. Persze indíték az is, hogy a szép zenére nevelni, megmutatni azt, hogy ezekben a templomban milyen szépen csendül fel egy barokk muzsika, akár egy kortárs zene, akár a kórusok által az egyházzenénk hogyan szólal meg, és hogy erre teret és alkalmat adni, hogy akik nyáron itt vagyunk, vagy ide látogatnak, azoknak lehetősége legyen ebben a 3, illetve a Farkas utcában 4 szép helyszínen jó muzsikát hallgatni. 20 hangversenyt szerveztünk idén, és mindenképpen mindig van egy közös vonal, de általában néli nagyon változatos, és ez így van jól. Én is így szeretem, hogyha változatos, úgy kamaraegyüttesek szempontjából, mint az organisták szempontjából, tehát van helyi organista is jócskán, de azért eljönnek Magyarországról, Szlovákiából, tehát külföldről, más-más repertoár, mindenki játszik egy kicsi hazait, ugye, tehát a hazai zene is azért reprezentálva van, és ezen belül kiemelkedik az, hogy a Magyar Napok beharangozójaként lesz a Magyar Egyházzenei Biennálé, ott viszont tényleg egymásra kapcsolódva a két rendezvény, a Biennálé és a Clausen Musik is egyben két olyan hangverseny lesz, ahol a kortárs egyházzene kap teret és lehetőséget, és zárásként pedig egy echte barokk muzsikával zárunk a Schola Cantorum Transilvaniensis előadásában.
3: Van egy jól bejáratott rendszere már a koncertsorozatnak, ugye megvan, hogy melyik helyszínen és pontosan melyik napokon, ugye hétfő, szerda és péntek is megvan minden napnak a megfelelő helyszíne.
4: A hétfői nap a orgona muzsikájé, és mivel 2 nagyon jó orgona van a főtéren, tehát hétfői nap főtér orgona muzsika, Szent Mihály és a Luteránus templom váltva. A szerdai nap a Farkas utcában történik, az nem kimondottan Clausen Musik cím alatt, hanem a nyári koncertsorozat cím alatt, de együttesen mindjárt ugyanaz a célért harcolva együtt is reklámozzuk és egymás rendezvényét hirdetjük. Pénteken pedig a Piarista templomé az elsőbség, ahol kimondottan a kamarazene kap teret. Itt gitárduótól egészen vonós négyesekig, de ma este egy kis barokk zenekar, kicsit a szívemhez is szól, mert szülővárosomból jöttek, arról az egyetemről én is tanultam valamikor. Fiatalok, üdék, frissek, Gábor előd hegedű művész már többször játszottak le az muzsikon, 3-szor van itt, és nagyon-nagyon tehetséges, jó muzsikus, aki a régi zenében is nagyon jártas, ő tanít a Brassói Egyetemen, és egy kis együttes csoportosított maga köré egy másik tanárkollégájával, akik vele jöttek ide muzsikálni. Barokk vége is a klasszicizmus, preklasszicizmus elejéről való muzsikát játszanak, nagyon szép hangzással és Brassóból egyetemisták és tanárok együtt.
3: A Clausen Musik nyári koncertsorozat nyitó koncertje után vagyunk a Camerata Barcenze adott koncertet a Kolozsvár.

0: Vári Piarista templomban. Fiatal zenészek, sokuk még egyetemista, Gábor Előd, a zenekar művészeti vezetője.
1: A zenekar létrejött az eléggé különleges történet, mivel hogy tavaly Bach év volt, ebből kifolyólag csináltam egy projektet, Bach összes műve, hegedűre és csembalóra. Tavaly a Clausen Musicon ugyancsak egyébként bemutattunk egy CD-t, és annak a projektnek a neve Bach 340 volt. És akkor mivel, hogy besegítő tanár vagyok a Varsói Egyetem zenetagozatán, gondoltam, hogy akkor néha csinálnánk egy fesztivált is, mert Bach évvel minden Bachról szólt tavaly, még a Csapból is Bach folyt igazából, ezért jött létre ez a zenekar, hogy egy kicsit promováljuk a régebbi korok zenéjét.
0: Tietek volt a nyitókoncert az idei Clausen Musicon, ez egy reprezentatív feladat. Milyen benyomásotok volt ezen a koncerten alapvetően?
1: A Clausen Music szerintem az egyik legjobb projekt az országban, ami van most, a legjobb fesztivál, mivel hogy nagy hangsúlyt fektetnek a fiatal művészek promoválásában, ami igazából egyedülálló az országban. Én nagyon örülök, hogy el tudtam jönni többször is, már voltam a fesztiválon, de az idén el tudtam hozni az egyetemistáimat is, ez egy nagyon jó dolog volt.
0: Jelenleg Erdélyben egy fiatal komoly zenei formációként milyen lehetőségek vannak, akármilyen nehézségek, milyen szépségek, mivel kell szembenézni?
1: Erdélyben igazából beszélhetünk országszinten is, nagyon nehéz mostanság. Tehát, hogy mikor látjuk, hogy minden nap valami történik a kultúrában, hol a színházakhol, operákhol, filharmoniáknál fizetéscsökkentések vannak, az ember elgondolkozik, hogy akkor most hogy is tudná motiválni a fiatal egyetemistákat, hogy most akkor gyakoroljatok, de miért is gyakoroljatok, mert hogy ez miért jó. És nagyon büszke vagyok erre az egészen, mert hogy velük sikerültem, egy kicsit eltértem a témától, nyitottnak kell lenni. Tehát minden áron nyitottnak kell lenni. Igazából én ezért is mentem az egyetemre, hogy egy kicsit hát, hogyha sikerül nyissam a dolgokat jobbra meg balra, mert hogy evidens, hogy már Mozartot nem tudjunk úgy játszani, mint ezelőtt 20-30 évvel, meg aztán a többi zeneszerző, aki most elhangzott, Quanz vagy Friedemann Bach. Tudok talán pontokat adni, nagyon nincs időnk sokat próbálni, mint általában, de az is jó, hogy ehhez hozzászoknak időben. Úgyhogy visszatérve nem könnyű, viszont nem is lehetetlen. Hogyha az ember szereti a zenét, meg szeret alkotni, akkor viszonylag könnyebben megy.
0: A zenekar profilja alapvetően a 17-18. Századi muzsika, ugye a baroktól a klasszikáig. Miért ez a zenei időszak az, amit titeket legjobban foglalkoztat?
1: Azért is, mert ha megnézzük az országban a repertoárt, nagy filharmoniáknál, különböző kamarazenekaroknál, most már elértünk egy olyan szintre, hogy nem tudják mindenhol megengedni ezt a repertoárt. Mert elindult az úgynevezett régi zenemozgalom ugye ezelőtt 70 évvel, sőt igazából két világháború között nyugaton, és nálunk is most már egyre jobban kezdett beszivárogni ennek a zenének a minél korhűbb átadása. Most az, hogy korhű, arról reggel tudnánk itt beszélgetni, viszont azt akartam, hogy az egyetemisták úgy végezzenek egyetemet, meg hogy úgy végezzenek a tanulmányaikkal, hogy van egy kicsi ebből is, abból is. Tehát, hogy most például persze a Clausen Musicra a 17-18. Századi zenével jöttünk, de a közelben majd persze lesz Elgar Serenád, tehát hogy próbálom bővíteni a palettát, de hogy nem lát mindent egyszerre, és akkor szépen sorban lassan.
2: Nagyváradon nyári színházi fesztiválra készülnek. Több mint másfél évtizede töretlen a sikere a rendezvénynek, így július 24-e és augusztus 26-a között 7 előadással várják az érdeklődőket. Ionescu Nikolett Szabó Ödönt, a nyári színházi fesztivál programkurátorát kérdezte a részletekről.
3: A legfontosabb az volt, hogy annak a színház kedvelő nagyvári közönségnek, amely a nyári időszakban nem megy el a városból, itthon van, tudjunk egy élményt adni. Megépítettük a nyári színházat a mi kezdeményezésünkre annak idején a Csonkabástyába, a nagyvári várba, és nem akartuk, hogy az egy halott tér legyen, és ennek megfelelően kitaláltunk hozzá egy méltó rangú rendezvényt, és ez immár oly mértékben beépült a nagyváradi közéletbe, hogy hál' Istennek egy törzsközönség is kialakult mögé, és annak köszönhetően, hogy az elmúlt időszakban azok a partnerintézmények, akivel együtt szervezzük, pályázatokat is tudtak nyerni, novum és kuriózum, hogy 10 éve nem emeltünk bérlet jegyek árait. Ez azt jelenti, hogy idén is 99 leért 7 plusz 1 előadást tudunk bemutatni, illetve 25 és 30 lejes jegyek lesznek elővételben, illetve a helyszínen, téve egyfajta különbséget az elővétel irány. Musicalek, operettek, könnyebb darabok, de egyébként nagyon mély tartalmú előadások is lesznek.
4: Kikkel dolgoznak együtt, akik ezeket a híres közismert darabokat, illetve neves színészeket idehozzák, hiszen emiatt is nagyon népszerű, olyan előadókat láthatnak az emberek, akiket máshol nem, vagy csak a tévében, vagy Budapesten esetleg.
3: Így van, arra büszkék vagyunk, hogy valóban olyan színész óriások jönnek le hozzánk, akiken tulajdonképpen generációk nőttek fel, generációk szórakoztak, vagy filmben látták őket, vagy kabaré műsorokban látták őket, vagy előadásokban Budapesten. Egyrészt ez nagyon fontos számunkra, másrészt pedig azokkal szervezzük tovább, akivel elindítottuk a Mandala Dalszínházzal Nyíregyházáról, de vannak új partnereink is, és többek között idén két helyi, hogy úgy mondjam, műhely is megjelenik, évek óta most már azt tudom mondani, hogy a Szigligeti Színház egy előadással megtisztel bennünket, és ők is kint vannak. Fontos az, hogy a helyi értékeket egy ilyen térben is meg tudjuk mutatni, és idén kísérletképpen az Érmihály falvi mozaik színjátszó körnek a Nyíló Akác keretében bemutatott darabját, a méltán híres Oscar című darabot, amit filmben is láthattunk annak idején, fogják bemutatni. Ők az eredeti megírt francia változatot fogják eljátszani nekünk, de egyébként egy novum, ami megint idén, hogy úgy mondjam, egy picit gazdagítja a kínálatot, a határon túli magyar szimfonikus zenekarokban játszó zenészek minden évben egyszeri alkalommal szállnak egy koncertre, és idén az ő koncertjük augusztus 22-én nemzetünnepünkhöz közel, akkor egyébként, amikor áthozzuk Magyarországról, Debrecenből a Virágkarnevál kocsiait, ugye 21-én Nagyváron, 22-én a megyébe visszük ezeket a kocsikat, 22-én este egy gyönyörű koncertet adnak Nagyvárodon a Nagyváradi Filharmóniában, és arra a belépés egyébként ingyenes, regisztrációhoz kötött, de mi együtt próbáljuk mindenkit buzdítani arra, hogy aki a Nyári Színházba eljött, az jöjjön el egy komoly zenekű koncertre is, ami azt gondolom, egy nagy élmény lesz. Amúgy egy ősbemutatónk is lesz idén a Nyári Színházban, a Tenkes kapitányát a Mandala Dalszínház évtizedek óta szerette volna elkészíteni, ennek a színpadi változatát, és maga Bódis Gábor, aki egyébként a Dalszínháznak a vezetője, a szövegírója, és egyébként az, akik, hogy úgy mondjam, egy ilyen történelmi musical formájában adják ezt elő, kaland musical formátumban, és ez is, hogy úgy mondjam, az idei csemegék közé tartozik a kínálatban.
4: Ezek szerint helyet adnak az amatőr társulatoknak a bemutatkozásra, ha jól értettem, azért Mihály Falvi egy amatőr társulat?
3: Igen, kísérletezünk, mert azt gondoljuk, hogy aki egy adott színvonalhoz eljut, azt is meg kell mutatni. Nyilván a legfontosabb előadások a már megszokott, nagyméretű, hogy úgy mondjam, tényleg a színpadból és televízióból ismert személyiséghez kötődnek, de egyébként azt tervezzük, hogy egy-egy előadással becsempészük azokat is, akik egyébként jó minőséget tudnak produkálni, másrészt pedig a mieink. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a helyieknek is megteremtsük, ha már egy ilyen nagy nyári színházi fesztivált megálmodtunk, akkor nekik is teremtsünk meg egy lehetőséget a bemutatkozásra, ha úgy tetszik, a nagyvári közönség előtt is.
5: Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
2: Református presbiteri csendes napot szerveztek Nagyberegen. A Beregi Egyházmegye által összehívott alkalmon 200 kárpátaljai egyházközségi vezető gyűlt össze, hogy a háborús mindennapok és a bezártság okozta nehézségek közepette egymás hite által épüljenek. Részlete Kíváncsik Attilától.
6: A jelenlegi nehéz kárpátaljai élethelyzetben a bezártság és a folyamatos bizonytalanság idején a presbiterek találkozása, egymás biztatása és erősítése még inkább felértékelődik, hangsúlyozza Gyurkó Miklós, a Kárpátaljai Református Presbiteri Szövetség elnöke.
7: Nagyon fontos állomás egy-egy ilyen alkalom Isten hívő népének, Isten vezetésének, Isten feladattal megbízott népének, akik együtt gondolkodnak és együtt keresik a kérdésekre a válaszokat. És ugye a mai alkalommal az együtt való szolgálat nehézségéről, könnyedségéről van szó, és ez egy nagyon fontos eleme annak, hogy ne hallgasson a Jézusról szóló bizonyságtétel, hogy mind erőteljesebben jelenjen meg a hétköznapokban, és ha valahol fel lehet emelni Isten botját, Isten jelenlétére bizonságot lehet tenni, akkor az itt és most Kárpátalján, ezek között a nehézségek között. Én hálás vagyok azért, hogy sokan komolyan veszik ezt, és sokan azok közül, akiknek lehetőség adott ott eljönni, eljöttek, és örülök annak is, hogy együtt tudunk imádkozni azokért, akik otthon vannak, akik nehéz helyzetben vannak a bezártság miatt, a szabadságnak az érzése sajnos nincs jelen az életükben, és együtt tudunk azért imádkozni, hogy ez minél hamarabb bekövetkezhessen náluk is, és együtt tudjuk majd imádni az Istent és neki dicsőséget adni és szolgálni neki.
6: Tóth László beregi református esperes kiemelte. A kárpátaljai református gyülekezetek életében a presbiterek kulcsfontosságú szolgálatot végeznek a háború idején abban, hogy a közösségek megmaradjanak és megerősödjenek.
8: Minden évben van egy olyan vasárnap, amit a Magyar Református Egyházban, illetve a Kárpát-medencei Református Egyházban, mint presbiterek vasárnapját ünneplünk, hogy a presbitereket hozzuk ilyenkor egy kicsit a gyülekezet előterébe és figyelmébe, és ehhez szoktunk mi is igazodni, és ilyenkor egy csendes napot szervezünk a presbitereknek, ahol lelki feltöltekezésre is van lehetőség, találkozásra van lehetőség, délután egy kicsit szabadabban beszélgetésre, a közös étkezésre, néhány sportfoglalkozásra is. Ez azért van, hogy egyrészt lelkileg is legyen egy alapja annak a szolgálatnak, amit végeznek. Legyen egy lelki élményünk arról, hogy Isten szolgálatában együtt vagyunk, még akkor is, hogyha most egy kicsit szétszóródva, vagy nem mindenki tudott jelen lenni, de örülünk annak, hogy a gyülekezetek képviseltetik magukat, a presbitériumok jelen vannak, és ez a mai nap így áldásos lehet a számokra.
6: Zár Fábián Sándor püspök kiemelte. A presbitériumoknak éppen a háborús időkben kell a legszilárdabb lelki és szervezeti hátteret biztosítaniuk az ige hirdetéséhez Kárpátalján.
9: Amikor Jézus összefoglalja a parancsolatokat, akkor azt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, erődből, elmédből, akaratodból, teljes lényeddel, és azt mondja, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Hát az egyház nem magánügy, a hit nem magánügy, hanem közösség, és a hit is közösségben megélhető, és a lelkipásztorok, az ige hirdetők a presbiterekkel karoltva töltik be küldetésüket, és a presbitériumok azt a hátteret, azt a közösséget biztosítják, ahol az Isten igéjét hirdetik és megélik. A presbiterek csendes napja Nagyberegen, bárcsak mindenkit érinthetne, de csak azok tudtak eljönni, akik koruknál, családi állapotuknál, vagy a katonai behívó kérdésében védettséget élveznek. Ezért mondhatom azt, hogy talán csak vagy 200-an vagyunk. Fontos egymás hite által épülni, fontos egymást megerősíteni. Fontos ebben, ezekben az időszakokban, amiben élünk, három fontos dolog. Közösségben Istennel, egymással, és fontos, hogy meg is tudjuk osztani a tapasztalatainkat. Azt mondták a volt Jugoszláviában élő református testvéreink, hogy őket abban az időben a hitközösség, az asztalközösség és a humor tartotta meg. Megtapasztaljuk a hitünket egymásban, a szeretetünket, a törődésünket, hogy tovább tudjunk menni. Mi nem azért vagyunk itt, mert itt mi valamit be akarunk fejezni, mi mindig újra kezdünk, és tovább megyünk, hirdetjük az Isten igéjét, és szeretnénk építeni az Isten országát. Itt Kárpátalján, Ukrajnában, ahová csak az Úr küld bennünket.
2: A budapesti erdélyi gyülekezet ismét gyermekzsivajtól volt hangos a héten. Több mint 100 konfirmandus érkezett elsősorban határon túli szórványvidékekről, de az anyaországból is. Itt voltak a kárpátaljai fiatalok is, akikre az erdélyi gyülekezet vezetősége mindig odafigyelt. A táborban velük is beszélgettem.
10: Tavaly is részt vettünk itt a táborban. Tautában vagyok, mezőkasszonyból, most fejeztem a 8. osztályt, idén konfirmáltam. Nálunk ugye 9. osztályig van az általános, úgyhogy még egyenlőre maradok az iskolánkban, mert ott 11-ig van, ugye 9-ben megyek.
11: Én már harmadjára veszek részt ebben a táborban. Pányi Márk vagyok, Bautáról érkeztem. Most végeztem el az általános iskolát, és én Beregszázban megyek tovább tanulni.
12: Mi vonz vissza évről évre ebbe a táborba titeket?
11: A közösség.
10: Engem is nagyon jó a társaság, az órák is, a foglalkozások is nagyon tetszenek, úgyhogy így ezek vonzanak így vissza.
12: Erőt merítetek ebből a táborból, főleg a kárpátaljai mindennapokra?
11: Elég sokat, nagyon jó kikapcsolódás nekünk ez az egy hét.
10: Én is ugyanezt gondolom, hogy nagyon jó kikapcsolódás, egy kis pihenés, játszás, Istennel való kapcsolat erősítése.
12: El lehet felejteni a háborút egy hétre, vagy azért nem?
10: Azért el lehet, mert nálunk azért annyira nincsen, mint mondjuk feljebb, úgyhogy így el lehet.
12: Édesapáik otthon vannak? Együtt van a család? Nálatok?
11: Nincs. Ausztriában tartozik, ott dolgozik.
10: Az én apukám otthon van, mert földműves, és ezért nem tudják elvinni.
12: A fiúkat Radvánszky Ferenc lelkipásztor kísérte el, ön melyik gyülekezetnek a lelkésze?
13: Én a mezőkasszonyi és a bótrágyi gyülekezeteknek a lelkipásztora vagyok.
12: Hány gyerekkel jött?
13: 14 gyerekkel, illetve még 2 nevelővel jött.
12: A fiúk elmondták, hogy azért el lehet felejteni egy picit egy hét alatt a háborút, fel lehet töltődni. Önnek mi a tapasztalata, hogy mennyire tudnak itt ebben a táborban felhőtlenül kikapcsolódni és hitben feltöltődni?
13: Mi nálunk az egyik kulcsfogalom a gyülekezetben és a kárpátaljai magyarságban a szétesettség. és ennek a szétesettségnek, hogy valamilyen módon a válaszát meg tudjuk adni, az összefogást kell valamilyen módon mi nekünk megvalósítani. És ennek a tábornak az egyik kulcsfogalma, amit megvalósít ez a tábor, pontosan ez az összefogás. És azt tapasztalom itt a gyerekeknél, hogy együtt vannak koncentráltan. Ők saját maguk is, a gyülekezetek is, de akár a Kárpát-medence több gyülekezeteiből a konfirmandusok képviseltetik magukat. És ennek a szétesésnek az egyik oldalon az ellensúlya az összefogás másik oldalon. Úgy gondoljuk, illetve tapasztaljuk, hogy ebben az összefogás kapcsolatban a gyerekek folyamatosan gyógyulnak. Tapasztaljuk ezt, a napok folyamán egyre inkább látjuk a feloldódást, látjuk mondjuk úgy, hogy a kisimulást, az összefogást, és egyre inkább az együttműködést.
12: Mennyire csökkent az ön gyülekezete az elmúlt 4 év alatt? Hiszen tudom, hogy volt olyan tanár, aki még tavaly elkísérte a gyerekeket ebbe a táborba, aztán itt is maradt Magyarországon például.
13: Kárpátalján a folyamatok elindultak már a háború előtt. És ezek a folyamatok a háború által csak megerősödtek. És az egyik legjellemzőbb folyamat a kárpátali magyarságnak a fogyás volt, amit a háború legerősebben valamilyen módon de felnagyított. Ez számokba is kimutatható, akár úgy, hogy a kárpátai reformátusság általában körülbelül a 40-50%-át veszített el az elmúlt időszakban. Ami még ezt a helyzetet drámaibbá teszi, ugye a 40-50%, amíg kiment a egyházunkból, illetve a nemzet keretünkből, a produktív 40%, 40-50% volt. És akik ott maradtunk, erősen úgymond a hegyére állt a korfa most, hiszen az idősebb korosztály, akik leginkább ott maradtak.
12: És leginkább az asszonyok.
13: Igen, és leginkább az asszonyok valóban. Azt lehetett megfigyelni, hogy először a férfiak mentek el. Ott hagyták a feleséget, a gyereket, a nagymamát. Aztán egy idő után a feleség követte a férjet. Még ott maradt a gyerek, ott maradt a nagymama, a gyerek még az iskolai évet kivárta, és amikor nem változott semmi, akkor a következő iskolai évben már a gyerek is ment a család után, és aztán maradt a nagymama. Nálunk a hagyományos családmodell a több generációs együttélés, amikor több generáció él egy fedő alatt. És így építették a házakat évtizedeken keresztül. Szép nagy házaink vannak, ahol most egy nagymama él. És most már gond a számára a nagy terület, a nagy kert, és az egyházunknak hatalmas kihívás ezeket a magányos gyülekezeti tagokat valamilyen módon mégiscsak keretbe foglalni, és ezeknek a magányos gyülekezeti tagoknak az életteret pótolni. Tudjuk egyébként, hogy pótolhatatlan, hiszen a hagyományos élettér a számukra a család. Úgy ott van a nagymama, és a nagymama unokázik, és a nagymama tartja otthon a frontot a háttérben, és mentálisan azt élik meg a gyülekezeti tagjaink, akik otthon maradtak, hogy hirtelen kicsúszott a talaj lábuk alól, és értelmetlenné vált a létük. Most ebben az új helyzetben valamilyen új értelmet, új struktúrát találni. A struktúra éjség az embernek az egyik legfőbb igénye. És a gyülekezetünk számára most egy hatalmas feladat, hogy az előbb mondott szétesést, aminek nagyon sok formája van, mégiscsak valamilyen módon ellensúlyozzuk.
12: Van-e remény, hiszen nyilvánvalóan a hívő ember mindig reménykedik.
13: Így van. A remény az Úristennél van, nem a számokban. Sokszor kiáltottak már nemzethalált a történelmünk folyamán. És olyan jó, hogy a történelmünk az ura. Erre a kiszámított, statisztikailag levezetett, racionálisan nagyon megmagyarázott folyamatra mégis rá tudott cáfolni. A kárpátai református magyarság ennek az isteni gondviselésnek az élő példája. Küldetésünk van. Az egész nemzetünk, illetve az egyházunk felé. Sőt, talán ki tudom mondani, hogy a kárpátaliai magyarságnak az európai kereszténység felé küldetése van. Hiszen addig van értékünk, ameddig az értékhez ragaszkodunk. Nincsenek más értékeink, dehogy. Az egyedüli értékünk a mindenható Úristenbe vetett hitünk és a mindenható Úristen akaratának a megvalósítása. És abban az esetben, hogyha meg tudjuk valósítani mindenható Úristennek az akaratát, akkor tudjuk, a pokol kapui sem vehetnek rajtunk diadalmat.
2: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. Korábbi műsoraink meghallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Németh László nevében is megköszönöm szíves figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Veresemese Gyöngyvért hallották. Viszont hallásra!
5: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
1: 5 óra van, jó reggelt kívánok, ez itt a Kossuth Rádió, benne a Hajnaltáj. Július 6-án hétfőn a Csabákat köszönhetjük névnapjukon. Én Bellényi Barbara vagyok. Ajándék humuszból rémálom. Közel 31 ezer köbméter szennyezett föld kerülhetett a gazdákhoz a szegedi BYD autógyártó cégtől. Ahol ezt felhasználták, ott 2 héten belül meg kell semmisíteni a terményeket, különben sok milliós bírságot rónak ki a gazdákra. Hogy mi bizonyítja az alkilbenzol jelenlétét a terményekben, ezzel is foglalkozunk 6 óra Vidék magazinunkban. Most azonban a hírek következnek. A stúdióban Beslin Bettina.
2: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Isztambulba utazik ma Magyar Péter, hogy részt vegyen a törökországi kétnapos NATO csúcs találkozón. A kormányfőt elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A miniszterelnök itthoni feladatait távoléte idején Rúf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Az ukrajnai és az iráni helyzetről is tárgyalt a hétvégén telefonon az amerikai elnök Vladimir Putyin orosz államfő. A csaknem másfél órás egyeztetésen kiemelten foglalkoztak a rendezési lehetőségekkel a holnap Ankarában kezdődő NATO csúcs találkozó előtt. Donald Trump korábban az ukrán elnökkel is egyeztetett. Közben nagyszabású orosz támadásokra számít Volodymyr Zelenszky az Észak-Atlanti Katonai Szövetség csúcs találkozója előtt. Az államfő kijevi hírszerzés értesüléseire hivatkozva figyelmeztetett az újabb Ukrajna elleni lehetséges légicsapásokra, ezért ismét légvédelmi eszközöket kért nyugati szövetségeseitől. Az izraeli miniszterelnök szerint a Libanonban élő vallási közösségek Izrael védelmét kérik a Hezbollah-hal szemben. Benjamin Netanyahu egy interjúban arról beszélt, hogy több libanoni, többségében keresztények lakta falu csatlakozna a zsidó államhoz, a szomszédos ország segítségében pedig még a helyi drúz közösség és a szunnita muszlimok is bíznak. A politikus egyúttal elismerte, hogy az amerikai-iráni tárgyalások és megállapodás miatt nézetkülönbségek alakultak ki közte is Donald Trump amerikai elnök között, azt azonban tagadta, hogy megromlott volna a köztük lévő szövetségesi viszony. Már csaknem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Több mint 10 nappal a katasztrófa után a romok alatt már nem találnak túlélőket, de a holttesteket nehezen tudják kiemelni. Becslések szerint 10000-ek lehetnek még a romok alatt. A kutatásban, valamint az egészségügyi és humanitárius segítségnyújtásban több külföldi szervezet is segít. Már a szomszédos Romániában és Horvátországban is megjelent a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. Akkor a kiskérődzők egyik legfertőzőbb betegsége, ami óriási kárt okozhat az állatállományban. Szakértők szerint az elhullás akár 70-90%-os is lehet, így ha megjelenik, akkor akár milliárdos nagyságrendű veszteség is érheti az ágazatot. Hazánkban még nem mutatták ki a betegséget, a Nébih azonban arra kéri a gazdákat, hogy kizárólag legális forrásból ellenőrzött körülmények között vásároljanak állatot. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt alapjaiban kell újra gondolni a növénytermesztést, a talajművelésben új technológiai megoldásokra és új növények meghonosítására van szükség. Alternatív növények várhatóan a cirok, őszibors, olajretek, mustár lehetnek. Soha nem volt még ilyen alacsony a vízállás a Tiszán Szolnoknál. A csapadék hiánya zagyván és látványos, a torkolatnál akár száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón a köveken. A Tarnapatakból Parád Recsk térségében mintegy 2 kilométeres szakaszon eltűnt a víz. Az extrém kánikula miatt a ráckevei Dunaágon tömeges kagylópusztulás figyelhető meg. A Velencei tavat pedig már a kiszáradás fenyegeti, olyan alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a tavon. Eső a következő napokban sem várható, de a kánikula egy ideig még nem tér vissza. Jelenleg 11 és 21 fok közötti a hőmérséklet az országban. Budapesten 18-21 fokot mérnek. A Nyugat-Dunántúlon borult, máshogy gyengén felhős vagy derült az ég. Napközben a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
1: 5 perc elmúlt 5 óra.
0: Hajnaltáj. A műsorvezető Belényi Barbara.
1: Most pedig rövid ajánló műsorunk első fél órájából. Évente több száz gólya pusztul el áramütés miatt. Hamarosan kirepülnek a fiókák, most tudunk a legtöbbet segíteni rajtuk.
3: Ahol korábbi években már sor került valamilyen pusztulásra, ha kapunk megfelelő jelzéseket, akkor az áramszolgáltatóval le tudjuk szigetelni.
1: Aztán országos népművészeti kiállítás nyílt Debrecenben. A fafaragás, fazekasság kiveszőben van, de van olyan mesterség, amely újjáélett.
4: Egészen új a nemez, a népi ékszer, új az ötvös munka, és nagyon magas színvonalú bútorfestés nagyon divatossá vált.
1: Fél hatig ellátogatunk még Halmajra is, a Halmajon épült ökoparkban, amely nem csak a horgászokat vonza, de a vízisport szerelmeseit is. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő a héten Gyarmati Péter. A hét elején még nem jön vissza a rekkenő hőség, aki vízpart helyett a Zemplénbe látogat, ne hagyja ki Mikó háza pince sorát. Önmagában is gyönyörű látvány, a Riolittufába vált közel 100 pince, de innen indul egy tanösvény a Fekete-hegyre, amelynek a kilátójából lenyűgöző panoráma nyílik a Füzéri várra, tiszta időben pedig még a Magas-Tátra csúcsait is meg lehet pillantani.
0: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
5: Finom a szőlő megenni, finom a mustja, úgyhogy már borból egyre kevesebbet tartok.
6: Kovács Zoltán hobbiborász mondja ezt, aki dacolva az idővel még mindig szőlőt művel és bort készít. A pincéje nem túlságosan nagy, ám annál hűvösebb, masszívan tartja a 13 fokot a nyári hőségben is.
5: Az 1930-as években az édesapám ásta tulajdonképpen, ő a barátaival fogott neki, és 2010-ben újítottam fel már én, amikor ki lett poltívezve, hogy biztonságos is legyen, és megfelelő tároló helye legyen a borocskának.
6: A Palackahegy határában, a Remete soron és a Hegyalja úton közel 100 pince található. Ma már történelmi pincesornak is nevezik ezt a helyet. Ez a szőlőtermő terület már nem része a tokai borvidéknek.
5: A Tokaj hegyaljai vidék a sátorai a újhelyi sátorhegyen lezárul. Mi már ezen kívül esünk. Ez a szőlő is, amit én használok, vagyis most már a tulajdonomban van. A Stark József egy zsidó ember volt, aki kereskedett, és ezt ő honosította meg itt, ezt az Otello fajta szőlőt. Hozott hozzá Szagos Izabellát, és persze van egy-két szelét fúr, mint hárs, meg azóta mi is már telepítettünk. Az emberek megélhetéséhez volt szerintem szükséges, mert ha valami aratási munka, nehéz fizikai munka volt, akkor jól esett egy pohár bort meginni az embereknek.
6: És hogy Kovács Zoltán ezt a bort miért nem vásárolja meg a boltban, miért inkább készíti?
5: Ebben nevelkedtem fel, ezt láttam a szüleimtől, és szeretem csinálni. Reménykedem benne, hogy még utód is lesz, aki lát szépséget ebben. 5 unokám van itt a faluba, hát ha lesz olyan szerencsém, valamelyik unokát fogja értékelni, hogy a papó mivel töltötte az idejét, a nyugdíjas éveit már.
6: A mikóháziaknak egyébként sok-sok évvel ezelőtt a Pataki szőlőhegyen volt a szőlőjük.
5: És ott termelték a szőlőt, és ide hozták, és úgy dolgozták fel, de közben mindenki már igyekezett egy kis szőlőcskét telepíteni magának itt a hegyen.
6: A II. Világháború helyi eseményeinek idején a lakosság jelentős része ezekben a pincékben húzódott meg. Mikóházán a pincesor 2011-ben teljes felújításon esett át.
0: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
7: Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
1: Aratják a gabonát, de élik a nyári búcsúkat is ezekben az időszakokban. Ilyen tájt kezdték a legszebb gabonaszemekből fonni az arató koszorút is, amelyel meghálálták a munkát a gazdának, és megelőlegezték vele a következő évi bőtermést. Nem véletlen az sem, hogy július közepén ünnepeljük a segítő szenteket is. Harangozó Imre néprajzkutató mesél a következő időszak jeles eseményeiről.
8: A régi ember számára az egész világ egyetlen eleven, szerves rendszer, a gabona pedig maga az élet, amely minden egyes szemében is az evangéliumi élő kenyér. Talán éppen ezért az aratás, de egyáltalán a mag útja ott van a népi orvoslásunk gyakorlatában is. A moldvai klézsében, ha valakinek árpa nőtt a szemére, gyógyítás közben például a következő szöveget mondják. Árpa, árpa, én téged learatlak, felkötözlek, kévébe kötlek, hazaviszlek, kicsépellek, megszelellek, zsákba béteszlek, a malomba elviszlek, megőröllek, hazahozlak, megszitállak, s kovászba meggyúrlak tésztának. Te megkelsz, én kemencébe bévetlek, kenyérnek megsütlek, s eszlek meg, ham, ham, ham. Az életet alapozó munka és ünnep, szent és profán egysége és egyensúlya, a pásztorkodó és földműves őseink, de általánosan is alapvetően a népi műveltség titka, melyet szinte egészen elfeledett a világ, s amit ma vagy megmosolygunk, vagy eszményítünk. Kisebb szünet a gabona aratásával töltött időszak után jön a nagy nyári búcsúk ideje, az előbb emlegetett egyensúly és a közösség megélésének lehetősége. A közösségé, melynek élete egykor egészen e körül a titkos erő körül forgott. Július 11-e, Nurziai Szent Benedek, a nyugati szerzetesség és a szerzetesi élet rendjének, a regula szerzőjének liturgikus emléknapja, aki Szent Skolasztika ikertestvére volt. 6. Pál pápa 1964-ben Benedek mennyei születésnapját az európai szellemiség alakítójaként Európa védőszentjévé nyilvánította. Bizonyára nem véletlen, hogy éppen az imént emlegetett nagy nyári munkák derekán július 12-én tiszteljük a 14 segítőszentet. Mindnyájuknak külön-külön napja is van a kalendáriumban. Ám itt együtt fohászkodik a hitben élő ember az ő közbenjárásukért. Névsoruk változó, leggyakrabban Szent György, Balázs, Erasmus, Pantaleon, Vitus, Kristóf, Dénes, Círiék, Akáciusz, Euszták, Egyed, valamint a női szentek közül Szent Margit, Katalin és Szent Borbála tartozik ide. Sokan, nagyon sokan fordultak és fordulnak hozzájuk, kérve a segítségüket a betakarítás sikeréért, de különleges élethelyzetekben, a betegségek, háborúk, járványok és a létet veszélyeztető természeti csapások idején. Ó, dicsőséges segítő szentjeink, akik a földön hősiesen szenvedtetek Krisztusért, és most az örök dicsőségben trónoltok, tekintsetek le ránk, halandó bűnösökre. Könyörögjetek érettünk az Isten bárányánál, hogy szabadítson meg minket testünk minden bajától, és lelkünk minden veszedelmétől. Járjatok közben értünk, hogy elnyerjük mindazt, amit tiszta hittel kérünk. Ó Jézus, aki megígérted, hogy meghallgatod azokat, akik szentjeid érdemeiben bíznak. Hallgasd meg a mi kéréseinket is, az az üdvösségünkre válik, aki élsz és uralkodol, most és mindörökkön örökké. Ámen.
1: Kárpát Nemzi aktuális időjárásával folytatjuk. Bécsben és Grazban 21 fok van, Pozsonyban záporeső volt, 19 fokos a hajnal, Kassán és Kolozsváron 15 fokot mértek, Ungváról nem érkezett adat. Aradon 17 fok van, Újvidéken derült az ég 18 fokkal, Zágrábban és Ljubljánában 17 fokot mutat a hőmérő, Csíkszeredában pedig derült az ég 11 fok van. 4:06 van. Ahol jó élni sorozaton következő állomása a Borsodabaúj-Zempléni Halmajra vezet, amely ugyan csendes és békés település, de mivel a Miskolc és Kassa közötti gyorsforgalmi út közvetlen közelében található, könnyen elérhetőek a nagyvárosok is. A településen megközelítőleg 1700-an élnek. Van iskolájuk, óvodájuk, sőt, amire talán most a legbüszkébbek, az a horgásztavuk. Ennek szomszédságában egy ökoparkot alakítottak ki. Most azt remélik, hogy a tóra nem csak a szikszójárásból, de távolabbról is érkezik. Érkeznek majd kirándulók. Bétót Erika járt Halmajon.
9: Ebben a melegben sokan keresnek menedéket a vízpartokon. Halmajon, ezen a kicsin településen is létrehoztak egy mesterséges horgásztavat, ahol május hónapban a falu apraja nagyja részt vett az itt megrendezett falunapon. Meséli Juhász Tibor halőr, akitől azt kérdeztem, hogy tulajdonképpen mi a feladata egy halőrnek.
10: És körbe kell nézni a területet minden nap. Hogy
9: milyen nagyságú ez a tó?
10: 3 hektáros a terület, 2,5 hektár maga a vízterület, 22 horgászállás van, stéggel, illetve kis házikókkal, amiben bele van vezetve az internet elérhetőség, áram is rá van vezetve, ez mindenféle igényt kiszolgál. Reggel ugye körbenézünk, jönnek a horgászok, napi jegyet ki kell adni nekik, megy a horgászat, akkor óránként, fél óránként körbenézzük, ha nagy halat fognak, 5 kiló feletti halakat, ami hál' Istennek van sok, megyünk, lefényképezzük őket, ugye ha megengedik, ökopark és horgásztó, vannak kacsáink, ha gyerekek, családok jönnek ki, akkor azok megnézik, akkor körbe viszem őket, hogy nézzék meg a kacsákat, hattyunk van.
9: Egy horgászt pillantottam meg a távolba, gondoltam, oda megyek és megkérdezem, van-e kapás?
11: Nincs sajnos, nincs még.
12: Régóta ül itt?
11: 4,5 órája itt vagyok.
12: Szokott itt máskor is horgászni?
11: Természetesen.
12: És fogott már?
11: Hát, ha nem fogtam volna, nem lennék itt.
9: A településen az önkormányzat az egyik nagy foglalkoztató. Az önfenntartásra is törekszenek. Például tyúkokat tartanak, a tojást tésztakészítésre használják, a tésztát pedig eladják, vagy napközi konyháján használják fel.
13: Hajdú Sándor vagyok, itt lakok Halmaj településen. Közel 10 éve vagyok itt az agroudvarban.
9: Nézzük meg a tyúkokat.
13: A feladatokat.
14: Menjen már előre, mert nincs kutya. Most azt hiszik, hogy enni kapnak?
13: Igen.
14: Hogy bejöttünk ide.
13: Igen, igen, igen.
14: Hú, és ők 280-an vannak. 280. Mennyi tojás van naponta?
13: 220-230 darab naponta. Átlag.
14: És akkor óránként szedi a tojást, vagy hogy van?
13: Úgy óránként, igen.
14: Hú, szerintem menjünk ki, mert nem halljuk így a beszélgetésünket.
9: Mindig. És mennyi munka van így velük? Tehát hogy telik egy napja?
13: Reggel 6 órakor kezdünk, megetetjük őket, és utána beszedjük a tojást, 7:30 nyitás a tésztaüzemben, oda kiszállítjuk, amennyire szükségük van a dolgozóknak, és úgy ennyi valójában. Délután megint megetetjük őket, a vizet engedjük nekik folyamatosan, mert rengeteg vizet megisznak, darálunk nekik a terményt.
15: Zsírosné Becsek Gizel vagyok, nyugdíjas.
9: És itt él a településen?
15: Én Halmajon születtem, és itt élek adóta. Folyamatosan.
9: Akkor lehet mondani, hogy igazi lokálpatrióta.
15: Igen. Igen.
9: Miért szereti ezt a települést?
15: Ez a település nagyon sokat fejlődik minden éve, egy és szebb és szebb.
9: Soha nem volt olyan pillanat, amikor azt mondta, hogy elköltözne innen?
15: Nem.
9: Tóth József polgármestert az irodájában kértem mikrofon elé.
16: Én úgy gondolom, hogy az emberek nagy többsége itt jól érzi magát településünkön. Én magam is tőzsgyökeres halmainak vallom magam. Viszonylag magas szintű közszolgáltatások érhet el, ami egy kisvárosi szintnek megfelelő.
9: 30 éve polgármester itt a településen, hát ez nem kis idő. Milyen tervek vannak a jövőre nézve itt ebben a kis faluban?
16: Kiemelt projektünk most a következő 5 évben a létesült ökopark és horgásztónak a fejlesztése, amely kiemelt az aktív turizmus keretében egy kiemelt turisztikai fejlesztés, ahol már elindítottuk a sporthorgászatot, gyarapítottuk a halálokat, állományt, és itt nem csak a tartalmas szórakozás és kikapcsolódás feltételeit teremtjük meg, hanem a vízisportok feltételeit is. Evezés, kajakkenó feltételeit fogjuk megteremteni ebben az évben. Terveink között szerepel persze nyilván folyamatosan a közutak felújítása, építési telkeknél és útfejlesztést kívánunk végrehajtani, szolgálati és bérlakásokat szeretnénk kialakítani, mert erre most nagy az igény.
1: Ma már nem kell latolgatni, vajon mikor teszik meg első repülésüket a gólyák. Több tucat gólyakamera élesedik be az interneten ezekben a hónapokban. A legismertebbek Ságváron, Kocsérdon, Aszódon, Debrecenben és Solton láthatók. Segítségükkel a nappalinkból is megfigyelhetjük a fiókák szárny próbálgatásait. Annak érdekében pedig, hogy az első repülések sikeresek legyenek, mi is segíthetünk. Raffai Emőke élőben nézte meg az egyik fészek aljat.
17: Itt vagyunk a fertőparton hidegségen, ahol három gólya, akik már nem kis gólyák, hamarosan már kirepülnek majd a fészekből, ők próbálgatják már a szárnyaikat. Pellinger Attilát kérdezem, a Fertőhanság Nemzeti Park természetmegőrzési osztályvezetőjét. Mit kell tudnunk a gólyákról, jelen pillanatban milyen állapotban vannak, mikor fognak kirepülni?
18: A gólyák most meglehetősen nehéz helyzetben vannak. Ezek a madarak a vizes élőhelyekhez kötődnek elsősorban. Vizes környezetben szerzik főként a táplálékokat. A hosszantartó asszály, a csapadék hiánya, rendkívüli meleg, az kedvezőtlenül hat ebből a szempontból. És némi könnyebbséget jelent az, hogy megkezdődött az aratás, és azokon a gabona területeken, ahol eltűnik a takarás a talajról, ott képesek pockokat fogdosni. Tehát egyelőre úgy néz ki, hogy nem lesz különösebb gond a költésekkel, de a fiókák kirepüléséig még el fog telni egy kis idő. Attól függően, hogy mikor rakták le az első tojásokat, nem egyszerre repülnek ki, hanem július folyamán történnek meg az első repülések, amik hát sajnos gyakran az utolsók is, hiszen talán kevéssé közismert, de a legtöbb gólya az a középfeszültségű elektromos hálózatokon szenvedett áramütés miatt pusztul el.
17: Mire figyelhetünk ebben az időszakban? Hogyan tudunk akár a gólyáknak segíteni, illetve mennyire viseli meg őket a hőség, hogyan tudja táplálni őket, akár itatni a gólyamama?
18: Hát ezt a gólyák megoldják maguk. Ugye maguk a táplálékállatoknak is nagyon edvesség tartalma, hiszen hát ezek hússal táplálkoznak, valójában ragadozó madarak a gólyák is. Hát az itatással próbálkoznak itt, de hát ez nagyon nehezen megoldható. Egyrészt biztonságos leszállóhelyre lenne szükség, olyan edényt kellene kirakni, amiből a hosszú csőrükkel tudnak inni. Tehát a legjobb az, hogyha van a közelben olyan víznyerőhely, ahol természetes körülmények között képesek hozzájutni a vízhez.
17: Ebben az időszakban ugye hamarosan, ahogy már mondtuk is, kirepülnek majd a gólyák. Mi történik, hogyan zajlik majd ez a folyamat, illetve hogyan tudunk mi magunk segíteni, hogy nehogy áldozatok legyenek akár itt egy ilyen villanyplóznánál?
18: Hát ezt megelőzni lehet sorban, tehát azokra a helyekre, ahol a korábbi években már sor került valamilyen pusztulásra, hogy a kapunk megfelelő jelzéseket, akkor az áramszolgáltatóval egyeztetve le tudjuk szigetelni, vagy a veszélyes oszlopoknak a fejszerkezetén módosítatunk. Sajnos sok 10-100 000 ilyen oszlop van Magyarországon, meg a környező országokban is, úgyhogy ez még évtizedekig el fog tartani ez a folyamat, amíg ezek megtörténnek. A fiókák a kirepülés után szüleikkel, családokkal egybe tartanak, és megfelelő élőhelyeken megtanulnak táplálékot szerezni, megtanulnak gólyaként viselkedni, megtanulnak túlélni, és a hónap vége felé augusztusban egyre inkább ilyen klánokban tömörülnek, akár több száz negyed is együtt mozoghat egy alkalmas élőhelynek a határán, majd aztán útnak indulnak. A Magyarországról gyakorlatilag az összes gólya a Boszporusz felé vonul, ott meg akár már sok-sok ezres csapatokban várják a kedvező lehetőséget a tenger feletti átkelésre, hát ugye emelő légáramlatok, hogyha kialakulnak, akkor meg tudnak indulni, és hát bizony a mi gólyáink a telelőhelyeikig akár 8-9000 kilométert is megtehetnek.
17: Hogyan tanulnak megrepülni, milyen folyamat van, illetve ugye lehet látni, hogy ilyenkor próbálgatják, már egy picit felszögdelnek, kicsit teregetik már a szárnyaikat, hogyan zajlik a megtanulása a repülés?
18: Azt gondolom, ez hasonló, mint az ember gyerekeknél egyfajta játék, vagy ismerkedés a saját testükkel. A szüleik, amikor már kifejlettek a gólyák, de még nem hagyták el a fészket, akkor elkezdik a táplálék mennyiséget csökkenteni, tehát egyre kevesebbet hordanak. Ez egyébként minden más madárnál is így van. Ennek hatására éhesek lesznek, feszültek lesznek, és hát valamit ösztönösen próbálnak tenni, egyszer csak elrugaszkodnak. Annyira már ismerik a szárnyukat az ilyen szárnypróbálgatások révén, hogy egy kis billegés után már a repülés ösztönösen menni fog nekik.
1: 6 perc múlva lesz 5:30. 104 pályázó 678 alkotása látható az Élő Népművészet országos népművészeti kiállítás napokban megnyit régiós tárlatán Debrecenben. A díjakról mind a 7 régióban ugyanaz a bíráló bizottság dönt. A tárgyalkotók népművészeti seregszemléjén a Korona, az országos kiállítás lesz a Magyar Néprajzi Múzeumban, amelyet október 1-én nyitnak majd meg. A szerkesztő Gyarmati Péter kereste fel a debreceni kiállítóteret.
19: Egy 2000 éves képzőművészeti technika legjelentősebb hazai művelőinek egyike, Gyöngy Enikő, zománc és ötvös művész. Férjével 5 gyermeket neveltek fel, közülük többen, így Hajnal és Ilona is népi iparművész lett. Most együtt szerepelnek az Észak-Alföldi tárlaton.
20: Nekem elsősorban a zománc ékszereim vannak a kiállításban, illetve ruhákkal együtt jelentek meg most az ékszerek. Hajné szövött ruhákat hozott a kiállításra, Ili lányom, aki pedig most már éppen egy bőrös táborban van, bőrtáskákat hozott.
21: Mióta dolgoznak együtt? Az jó válasz lehet, hogy kisgyermekkora óta, amióta tud beszélni és járni?
22: Hát valamilyen szinten igen. Nyilván terve van az, hogy majd közös projektek is lesznek, időnként vannak, de most így külön készültek a dolgai.
19: Hubert Erzsébet, a kiállítás főszervezője, a Debreceni és Hajdú-Bihar megyei Népművészeti Egyesület elnöke elmondta, 5 évente rendeznek országos és így regionális kiállításokat is.
23: A felhívásra 3 vármegyéből érkeztek pályamunkák, az Észak-Alföldi Régió vármegyéi, Jász-Nagykun, Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyékből. 640-645 alkotás, és ebből 610 került bemutatásra, tehát nagyon kevés az a pályamunka, amely nem felelt meg a zsúri elvárásainak.
21: És a minőség az milyen volt? Mert azért ránézésre megmondja valamiről, hogy ez értékes vagy csak annak tűnik, hogy mennyi munka van benne, szóval idén milyen kvalitású munkák érkeztek.
23: Visszatekintve a szakmai múltamra, ami több mint 40 év, elmondhatom, hogy bizonyos mesterségek újjáélettek, bizonyos mesterségek elfogyóban vannak, és ennek ezerféle oka van, de tény. Fafaragó vonal mozgalom nagyon erős volt a mi körünkben, ami már megyénkben, illetve megyénkben, városunkban, ma már nagyon kevesen dolgoznak a fával. A szövés nagyon erős volt Hajdanában, ma más fajta szőttesek készülnek, öltözettek döntőleg, korábban meglakástextil volt. Szövésben a gyapjú sokkal erősebb volt korábban, most a vászon az erősebb. Tehát érdekes módon alakulnak. Ezek döntőleg az iskoláktól függenek, hogy milyen a képzés 20 évvel ezelőtt, milyen volt meg az elmúlt 30 évben, milyen volt meg mostanában milyen. A fazekasság nagyon erős volt korábban nálunk. Ma igencsak gyenge, különösen Debrecenben. Ennek is 1000 oka van, ebben most nem érdemes belemenni. A dolog lényege a hímzés változatlan, nagyon magas színvonalú, új a nemez, egészen új és nagyon magas színvonalú, új a népi ékszer, új az ötvös munka megjelenése. A kiállításban ugyancsak egy alkotás szerepel, de a bútorfestés nagyon divatossá vált, és nagyon izgalmas, nagyon szép darabok vannak, de még bátortalanok.
21: Ez a regionális bemutató, a regionális seregszemle, mikor és hogyan kerülnek föl a legjobbak Budapestre az országos kiállításra?
23: Elmondom, augusztus 3-áig változatlan formában látható ez a kiállítás. 3-án egy részét összeszedjük, leszedjük, és összekészítjük Budapestre, mert hogy ott lesz az országos népművészeti kiállítás, a 7 régió legjobb munkáit oda viszik fel. Ott kb. Egy hónapig fertőtlenítés és hűtés és mindenféle akció történik, hogy a múzeumban nehogy bekerüljön valami kártevő, úgyhogy októberben fog nyílni a Néprajzi Múzeumban a kiállítás. Az a hiátus, ami augusztus 3 és augusztus 27 között mutatkozna, nem lesz látható, mert hogy újra rendezzük, tehát kipótoljuk azokat a lukakat, amelyeket Budapestre felviszünk, mégpedig azokkal a tárgyakkal, amelyek itt most helyhiány mellett nem kerülnek a bemutatásra.
19: A tárgyalkotók országos kiállítása a Magyar Néprajzi Múzeumban lesz, amelyet október 1-én nyitnak meg.
1: Kedves hallgatóink, fél hat előtt szűk 2 perccel rövid hír az utakról. Az M1-es autópályán szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autó csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként 2-2 sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessenek óvatosan és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. És még egy hírzem, 3-as autópályán autópályáról, Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldalon belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekednek. Vezessenek óvatosan. 5:30. Ez itt a Kossuth Rádió, még mindig benne a Hajnaltája, mikrofonnál pedig Bellényi Barbara. Rosszul szerepel a málna idén, kisebbek a gyümölcsök a megszokotthoz képest, és sokszor zöld marad a termés a csapadék hiány miatt. A ribizlinek is nagyon kellene az eső, szó szerint megfő a termés a melegben. Hogy meddig van jövője a bogyósoknak a hazai klimatikus viszonyok között, erről is szólunk 6 óráig vidékmagazinunkban. Előtte azonban a hírek következnek Beslin Bettinától.
2: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Újabb rendkívüli ülést tartanak ma és holnap az országgyűlésben. A kétnapos esemény napi rendelőtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A képviselők hét előterjesztésről, köztük a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről, az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról, illetve a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás. A következő időszakban külön tárgyalásokat terveznek a szülészetnőgyógyászat szakmai képviselőivel, de szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is. Megtartották a Nemzeti Tudós Képző Akadémia diploma átadó ünnepségét. A Magyar Tudományos Akadémia épületében rendezett eseményen több mint 730 középiskolás szentgyörgyi diák vehette át a képesítést igazoló különböző fokozatú bizonyítványát. Minden eddiginél több, csak nem 120 ezer érdeklődőt vonzott a tegnap zárult 4 napos Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Az eseményen idén egyszerre ünnepelték a Fényfesztivál jubileumát és az Opat legismertebb képviselője Viktor Bazarelli születésének 120. évfordulóját. A fényalkotások mellett utcaszínházi formációk, akrobaták felvonulása is szórakoztatta az érdeklődőket. Az időjárásról. Napközben a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű. Kedves hallgatóink, most részletes körzeti időjárási adatokkal folytatódik a Hajnaltáj Bellényi Barbarával.
1: Budapesten élénk északnyugati szél foly, 19 fokot mértek, Győrben is 19 fok van, Mosó-Magyaróváron 20 fok, Sopronban erősen felhős az ég, 19 fokos a hajnal, Szombathelyen és Pápán 17 fok van, Veszprémben és Szentgotthárdon 18, Székesfehérvárról nem érkezett adat, Zalaegerszegen 18 fokot mutat a hőmérő, Keszthelyen 20-at, Nagykanizsán Szemerkél az eső 17 fokkal, Kaposvár 16 fok, Siófokon erősen felhős az ég, 22 fok van, a Balatonvize pedig 23 fokos, Pécs 17 fok, Paks erősen felhős az ég 19 fokkal, Baján van a leghűvösebb, 12 fokot mutat a hőmérő, Kecskemét 19 fok, Eger 16, Széchenyi 12, Miskolcon erősen felhős az ég 16 fok van, Szolnokon 18, Karcagon 15, Debrecenben erősen felhős az ég 17 fokkal, Nyíregyházán 16 fokot mértek, Záhonyban 13-at, Szegeden 18-at, Békéscsabán 17-et, és Kékestetőn 13 fok van. 3 perccel múlt 5:30. Most pedig néhány ajánlat a következő szűk fél órából. Szüretelik a ribizlit a bogyósok egykori fellegvárában, Ipolyvölgyben.
3: Majdnem állunk, majdnem 200 hektár málnás volt itt Bernecén. Hát a pálna az kiveszélyben van, azt mondom, összesen tám 2 hektárt össze lehet szedni. Most kezdtük el a szezont, látja, és ebben 40 fokban megsült a ribizlit.
1: Aztán közel 31 ezer köbméter szennyezett föld kerülhetett a gazdákhoz a kínai BYD autógyártó cégtől. A terményeket most meg kell semmisíteni.
4: Amennyiben ezt nem teszem, 150 millió forintig terjedő bírságot rónak ki.
5: Megsemmisítem a gabonát, az legyen, aki kifizesse.
4: Kifelel azért, hogy ez a föld újra használható legyen.
1: 6 óra előtt egy veszprémi málna szüreten is járunk majd. A szerkesztőnk a héten Gyarmati Péter.
0: Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
1: Idén erősebb és hosszabb lehet az allergia szezon. Egyetlen parlagfűnövény akár 1 milliárd pollenszemet is képes szétszórni egy szezon alatt. Ezért kiemelten fontos, hogy még virágzás előtt védekezzünk a gyomok ellen. Részletek Bozsik gazdától.
6: Parlagfű, nagyon sok kedves hallgatónk is allergiásra is kezdődik a parlagfű szezon.
7: A parlagfű virágbimbójának a kialakulását meg kell akadályozni, és ami még fontos,

0: Európai botanikus kertekben megjelent, mint ritkaság. Magyarországon 1920-ban Somogy környékén találták meg. A neve is ezt mutatja, rácfűnek hívták korábban, majd szép lassan akklimatizálódott a magyar éghajlathoz, talajokhoz, és most már az utolsó két szántóföldi gyomfelvételezésben, tehát az elmúlt 20 évben Szántóföldön is összesítettben az első lett a gyomokrang sorába, és mindezek mellett a humán egészségügyi vonatkozásában is ugye egy rendkívül káros növénynek tekinthető. Nagyon nehéz ellene a védekezés, pontosan azért, mert hosszan elfekszik a magja. Most úgy tűnik, hogy mezőgazdaságilag nem művelt területen minimum 3 kaszálással tudjuk úgy visszafogni, hogy az egyébként szeptember végéig, október elejéig virágzó és nyár közepétől folyamatosan magot hozó gyomnövénytől kitisztítsuk szép lassan a magyar talajokat. Nagyon nehéz ellene a biológiai védekezés, mert fészkes, ahogy a napraforgó, épp ezért nagyon nehéz gyomírt szerelés kivinni. Vagy a napraforgót is bánthatja a parlagfűnek a rozsdája, 3 levéltetve, egy bogárkártevője is van, de mindegyiknél felmerül az, hogy átszokhat valamelyik kultúrnövényre.
1: Egyik kedves hallgatónk azt üzente, hogy ő azt tapasztalja, hogy a nyírás, kaszálás az kevés, mert elágazódik, és aztán akár 4-5 virágzatot is hozhat, csak egy kicsit később.
0: Valóban a fűnyíró gépnek a vágás mélysége alatt elágazódott a parlagfű, és valószínűleg genetikailag az van benne, hogy siessen a virágkozással, tehát még nagyobb mennyiségben is hozhatja a virágport. Most még érdemes kesztyűvel kihúzgálni a parlagfüvet, ez a legjobb megsemmisítési mód, amíg nem virágzik. Virágzáskor már vigyázzunk, mert a virágpornak a bőrrel való érintkezésére is állítólag kialakulhat allergia, és már a gyomírtás, tehát a vegyszeres gyomírtás sem igazán bevált módszer ebben az időszakban, az 2-4 leveles állapotáig tudja elvinni a harmadik kategóriás gyomírtószer a parlagfüvet. Tehát most maradjunk a kapálásnál, vagy még jobb a kesztyűbe való kihúzgálásnál.
2: A védekezésről bővebben a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal holnapján a www.nebih.gov.hu/parlagfű oldalon olvashatnak. Ha pedig Bozsi gazdától kérdeznének, a hajnaltáj@mtva.hu e-mail címre írhatnak neki, illetve ha meghallgatnák a podcastjait, akkor a www.mediaclick.hu felületünkön tehetik meg. 7 perc múlva lesz 3:45. A tavaszi időjárás okozta aggodalmak ellenére biztatóan alakul az idei gyümölcstermés Észak-Bácskában. A termesztők szerint több gyümölcsfajta esetében a hozamok a vártnál is kedvezőbbek. A tavaszi fagy végül nem tette teljesen tönkre az ültetvényeket, és a szárazságot is sikerült egyelőre átvészelniük. Mecserik Anita összefoglalója.
3: A tornyosi Kalmár Béla elégedetten mutatta barackfái egészséges leveleit. Szerinte évek óta nem volt ilyen jó állapotban az ültetvény. Bár a tavaszi fagyok és az azt követő aszályos időjárás idén is komoly kihívások elé állította a termelőket. A gyümölcsösök jól vették az akadályokat, és biztató termés várató. Különösen ott, ahol füstöltek a fagyok ideje alatt.
4: Ahol volt elég hőnk, ott ugye megmaradtak. Az ültetvény északi felén, ahol nem hordtunk elég tűzevolót, ott megritkította, de ott is maradt, de ott lefelezte egy 20-30 méter hosszan lefelezte a termést. Tehát ott a fagy az takarított, de erre, ahol elég hő volt, ugye elég meleg volt a levegő, 4 fokkal sikerült megemelnünk a levegőhőmérsékletet, mértem, tehát a barackoson kívül -3 volt, egy 2 orosszáig tartott hajnalba, a barackosban bent +1 fokot tudtam mérni, és megmaradt a gyümölcs.
3: Királyhalom térsége a vegyes talajával minden évben feladja a leckét a gyümölcs termelőknek. Ennek ellenére idén ott is elégedettek a termesztők. A fagy néhol megritkította a gyümölcsösöket, de nagy részét sikerült megőrizni. A jelenlegi kihívás a szárazság, amit a termelők kizárólag öntözéssel tudnak megoldani. Mint mondják, a talajból legalább 1 évnyi csapadék hiányzik. Berényi László, királyhalmi gyümölcstermesztő.
5: Többé-kevésbé elégedettek vagyunk, főleg az előző évekhez képest, tehát most nem csinált olyan nagy kárt a fagy. Kicsit megritkította a gyümölcsöt, de azért hagyott is. Az az aszály viszont az probléma lesz, meg a meleg. Mi öntözünk minden, de azért az nem olyan, mint hogyha talajból, vagy tehát hogyha esőt kapna, vagy mondjuk rá talajból hiányzik tulajdonképpen egy évig, vagy még több csapadék. És nagyon lement a talajvíz szintje, úgyhogy a gyümölcsfák is ezt öntözés nélkül nehezen tudják elviselni.
3: A gazdák szerint a jó terméshez nem csak az öntözés, hanem a betegségek elleni védekezés is kulcsfontosságú. Mint mondják, ott alakult kedvezően a terméshozam, ahol időben védekeztek a gyümölcs monília ellen. A megy már szüret

0: lehető a kajszi barack betakarítására, azonban még várni kell. A felvásárlási ár egyelőre bizonytalan, de a gazdák szerint a költségek fedezéséhez legalább 1 eurót kellene kapni kilogrammonként a kajszi barackért.
1: És még mindig gyümölcs. Bernece Baráti és a Börzsöny északi északnyugati lábánál fekvő Ipoly-völgyi kistérség egykor a magyar bogyós gyümölcs termesztés fellegvára volt. A környék mikroklímája és a talaj adottságai évtizedeken át ideális környezetet biztosítottak ezeknek az érzékeny növényeknek, bár az ágazat az utóbbi években országosan is komoly kihívásokkal küzd. Bernece Baráti határában a mai napig jelen van a málna és ribizli termesztés. A múlt heti azonban egyaránt sanyargatta a ribizli töveket és azok gazdáit. A családjával együtt szüretelő Bartuth Zoltánt Tarnóczy László kérdezte.
2: Bernece Baráti határában nem sok ribizli ültetvényt látni. Hajdanában ez az egész határ ment fel a Börzsöny oldalára, és ez mind ribizli volt meg málna.
3: Igen, hát Hajdanán valamikor még, amikor a Börzsöny TSZ működött, ugye akkor málnában voltunk a legjobbak az országban, az majdnem 200 hektár málnás volt itt Bernecén. Hát ma málna az kiveszélyben van, azt mondom, összesen talán 2 hektárt össze lehet szedni. Hát ribizli termeléssel foglalkozunk még 4-5-en körülbelül, így komolyabban. 40 hektáron foglalkozok gyümölcsel, hát abból elméletileg 35 hektár ribizli, van egy 5 hektár fekete ribizli, a többi piros, meg egy 6 hektár szilváma.
2: Hűtőházban adja le?
3: Igen, a Berkenyei Nógrád Tész, Berkenye tésztag vagyok, ugye, és csak tésztek értékesíthetem a gyümölcsöt, úgyhogy a Berkenyei hűtőházba értékesítem.
2: Öntözni öntöznek?
3: Nem lehet racsolni, ugye nincs öntözési lehetőség. Egyetlen egy gond van vele, hogy most kezdtük el a szezont, látja, és meg van félve a ribizli. Ebben 40 fokban megfőtt a ribizli sajnos. Szerintem egy irányba szedem, oda-vissza nem tudom már szedni, már a napos oldal teljesen megfőtt. Úgyhogy a árnyékos oldalt most még leszedem, a többi az enyészeté lesz.
2: Hú, 40 hektár gyümölcsösbe mennyi pénzt kell belerakni egy évbe?
3: Nagyon sokat. Ez idén ráfizetéses lesz valószínű. Óriási a műtrágya költség, a növényvédőszer költség, a gázolaj költség hatalmas. Ez, hogy mindig egy családos csinálja, tehát a családi gazdálkodás folytatunk, ugye mindenki a felesége, a gyermekeim, a vő, mindenki be van fogva.
2: Most szedésnél azért van néhány kezel meghosszabbítva.
3: Igen. Fiammal ketten csináljuk amúgy a művelést, azt ketten meg tudjuk oldani, de egy betakarításhoz kell mindenki, az összes családtag.
2: Önt hány évesen hozták ki először a szülei az ültetvénybe?
3: Ó, akkor lehettem szerintem óvodás, mert a szüleim ugye, rengeteg számóta volt itt, ugye, málna. Kisgyerek voltam, és a szüleim vittek már ki, és én ültem a sor végén, és az EPS szemeket válogattam szemenként, ugye a tácsikába kellett, osztály és 1-2 harmadosztályú szamulcák voltak, és akkor válogatnom kellett.
2: Azokat meg szobra vitték, gondolom.
3: Az valamikor szobra, igen, a szobi léüzem volt a fő felvásárló, ugye, ami most már nem is tudom, hogy működik, vagy nem működik vele.
2: Piacra is visznek ezekből a gyümölcsökből? Mert piacon nem nagyon látni.
3: Minimálisat, ez egyik kollégám szedett tácsikába, a spárba, úgy tudom, de nem jellemző, ribézve nem. Hát inkább alapanyagnak, vagy a hűtőházban, hogy jól leszemezik, és hagyja szer. Valamikor a Rau vett fel nagyon sokat, a budapesti cég, lének ő kimondottan gyümölcs alapanyagnak vitte, és ebből csinálta különböző gyümölcsitalokat.
2: Mit tud ez a vidék, ami által egykor egy nagyon jó bogyós gyümölcstermelő vidéknek tartották számon?
3: Talán a Börzsöny lankái szerintem, amit csodálkot tettek itt a északi oldal, de más volt a hőmérséklet régen. Nem mondom, most a jelenleg hőmérséklet nem kedvez neki. Ez a melege, amióta bejöttek a melegek, a termés általuk leestek a felére, fekete ribizli majdnem a tizedére esett le.
2: Volt már, hogy árnyékolással is próbálkozott?
3: Málnánál próbálkozott, van egy kicsi málnám, ott próbálkoztam, meghalált valamennyit, de annyit nem, amennyi költségbe került.
2: Madarak bántják?
3: Igen. Seregélyek előszeretettel, de nem veszem, tehát olyan mennyiség van, hogy nem lehet észrevenni, de látni, hogy vannak benne madarak, igen.
2: A környék Nógrád és Pest megyének ez a része az ország legerdősültebb területe. Vadállományában is nagyon gazdag. Őzek, szarvasok, vaddisznók bejárnak az ültetvényre?
3: Majdnem minden kertem egy gyümölcsösen be van kerítve, de így mégis vannak itt is, éppen reggel látunk, hogy győzik a szaladgát itt a kerítésnél. Már vettem vadviasztót, mindenben van a szilvásom, ugye egy 6 hektár szilvásom, ott nagyobb kárt okoznak. A ribéziben nem veszem észre, tehát elméletek semmi kárt nem okoznak. A szilvásban az ágvégeit most vagy a vízhiány miatt elkezdték az ágvégeit lehúzni. Gyümölcsöstű minden estő. Még azt mondom, hogy nem is az ősz, de a nyulak óriási kárt csinálnak. És vettem egy ilyen vadkárriasztót nyúl meg őzek ellen, de megmondom őszintén, nem vagyok vele megelégedve, valamint a csalogatnák. Vagy ennyire szomjasak az állatok, nem tudom.
4: Hajnaltáj. A Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
1: 3:46 után pedig még mindig a bogyósokról. 3:46 után szűk negyed perccel. Lefutott a málna szezon a Balaton felvidéken, és a tapasztalat szerint a korábbi évekhez képest jóval rosszabbul zártak a termelők. Sajnos már alig néhány száz hektáron foglalkoznak ezzel a különleges gyümölccsel az országban, mert nem bírja az egyre szárazabb időjárást. Ráadásul magas árak és szűkebb kínálat jellemzi a piacot. Felszegi Csaba riportja Nagyvázsonyban készült.
5: Az egyre nagyobb szárazság a málnát sem kíméli. Kisebbek a gyümölcsök a megszokotthoz képest, és sokszor zöld marad a termés a vízhiány következtében. A termelői és a szedd magad árak 3200-3500 forint per kilogramm között mozognak. Nem elég az öntözés, és mivel a málna a levelein keresztül is felveszi a vizet, megsínli a csapadékmentes időjárást, ráadásul az árnyékolás is nehezebb az erős napsütésben, mondja Dénes Ildikó őstermelő, a korábban 8 hektáros, mára csupán 1 hektárnyi málna ültetvénnyel rendelkező nagyvázsonyi Farmer Family Kft. És gyümölcskertészet vezetője.
6: Nálunk is nagyon rossz a helyzet, a vízhiány az nagyon jellemző, annak ellenére, hogy patak mellett vannak a területeink, ez is nagyon kevés, nem elég az öntözés, nincsen a légkörben annyi nedvesség, hogy a levelén keresztül fel tudja venni a málna a vizet, ezáltal a termés sem nő meg olyan nagyra, és hiába van árnyékolás magán a bokron, olyan erős a napsugárzás, hogy kifehérednek a szemek, és ezáltal nem olyan esztétikusak. Úgyhogy mi is szembesültünk ezzel, hogy a korábban 8,5 hektáron működő kertészetünk, már a termőterület a kertészetünkben lecsökkent körülbelül 1 hektárra, és azt is elég nehéz sajnos fenntartani. És hát gondolkoznunk kell azon, hogy mi az, ami még segíthet fenntartani a gazdaságunkat, más gyümölcs, ami esetleg jobban élhetőbb, vagy fenntarthatóbb, vagy tehát ami igazából alkalmazkodik ezekhez a megváltozott időjárási körülményekhez.
5: Így az árak is ugye nagyon magasok, tehát a tavalyihoz, illetve a korábbiakhoz képest jóval magasabbak most, ha málna árak.
6: Én azt gondolom, hogy annyira nem, mert sajnos a kereslet és kínálat is meghatározza az árképzést, nem csak a költségeink, és sajnos nem olyan a gazdasági helyzete az országban élő embereknek, hogy túl sok pénze lenne a drágább gyümölcsre. Így az a tapasztalat, hogy veszik, és szívesen veszik, de már nem akkora mértékben, mint korábban. Nem jellemző, hogy olyan óriási mennyiségeket befőznének, vagy eltennének lekvárnak, vagy szörptek, mint ahogyan korábban. Igazából a vásárlásban is visszavettek a mennyiségből, így nem veszük nagyon észre azt a kiesett hiányzó 8,5 hektár.
5: Szakemberek szerint az európai termés, különösen a franciaországi volumen csökkenése miatt a málna vélhetően tartósan drága marad. A gyümölcs termesztése az időjárási szélsőségek és a magas munkaerőhiány miatt eleve jelentősen visszaszorult az elmúlt években, így igazi luxus gyümölcsé vált. Szintén problémát jelent, hogy nagyon kevés a dolgozó, aki vállalja a betakarítást, folytatta Dénes Ildikó, nagyvázsonyi őstermelő.
6: Nem feltétlen a gyümölcsnek a növekedése vagy az érése és a szép minősége, ami csak befolyásolja ezt, hanem nincsen dolgozó, aki leszedné, és hát eléggé nehéz munka a gyümölcsszedés.
5: Főleg a málnaé természetesen a meleg is, ahogy mondja, de hát a málna icipici gyümölcsök leszedése, ez egy pokoli munka.
6: Igen, hát egy óra alatt olyan, attól függ, hogy mennyire zsúfolt a málnával a terület, 3-4-5 kilót tudnak átlagosan leszedni a kollégáink, így azért lassan gyarapodik. Ezt persze lehet kisegíteni kombájnnal, de az nem pultra tehető minőség.
5: Ugye azt tudjuk, hogy a franciaországi málna termelés a csúcs, és ugye annak a hanyatlása is elérkezik ide, ezt lehet így mondani?
6: Igen, azt gondolom, nem csak az, hanem talán a lengyel málna úgy szintén, illetve, ha jól tudom, ukrán területen is elég sok gyümölcsös van.
5: Illetve hát nagyon könnyen romlik ugye a málna.
6: Így van. Mivel mi is vegyszermentes gazdálkodásban dolgozunk, így a gyümölcs semmivel nincsen kezelve, azonnal hűteni kell, és utána, ha a pultra kitesszük, rendkívül gyorsan veszít nedvességet a gyümölcs, így ezáltal a súly is sokkal kevesebb, 3-5%-kal is kevesebb a nap végére, és összeesnek a szemek, és egy kicsit úgy megmattulnak, tehát ami ki van téve eladásra a gyümölcs, az csak azon a napon értékesíthető.
5: Mondhatjuk, hogy igazi luxus gyümölcsé válhat, vagy válik a tendencia Igen. miatt a málna?
6: Igen, ezt határozottan így gondolom, hogy ahhoz, hogy igazán szép és minőségi gyümölcsöt együnk, az már a manapság luxus lesz.
1: 5 perc elmúlt 3:46. Még mindig a levegőben lóg a szegedi BYD autógyártó üzemterületéről elhordott szennyezett talaj termőföldekre való kihelyezésének ügye. Az értékes humusz a kínai cég számára feleslegessé vált, így felajánlotta azt a környező föld tulajdonosoknak. Évelején derült ki, hogy az ajándékföld egy része alkilbenzollal szennyezett. Az autógyártó cég szerint nem ők okozták a szennyezést, a környezetvédelmi engedélyt kiadó Csongrád Csanád vármegyei kormányhivatal pedig nem nyilatkozik arról, hogy vizsgálták-e a talajt a kihordás előtt. A szerencsétlenül járt gazdák bajban vannak, a termést meg kell semmisíteniük. A talajban ugyan már nincs határérték felett kimutatható alkilbenzol, és nagy valószínűséggel a terményekbe se került bele, de ezt bizonyítani kell. A gazdák káváriáját Nagy Margit kísérte figyelemmel.
7: A humusz az egy nagyon-nagyon lassan képződő történet.
8: Földi László, az Agroplant ügyvezetője mesélte el, hogy a szegedi BYD Autohungary Kft. Az építkezés során számukra feleslegessé vált humuszt ingyen odaadta a környékbeli gazdáknak, akik örültek az értékes humusznak.
7: Nálunk, ahol 20 és 50 centi között van a humuszréteg, ez egy elképesztően jó ajánlat volt, hogy ingyen tudunk ehhez hozzájutni.
8: Lőcsei Mihály tavaly szeptemberben kapott a humuszból.
9: Voltak akkor is mérések, én úgy tudom, engedtük volna, hogyha a szennyezett talajt hordanak oda.
8: A Csongrád-Csanádvár megyei kormányhivatal állítása szerint 2024 óta figyelemmel kíséri a kínai gyár építkezését. Közleményük szerint több különböző hatáskörben indítottak ellenőrzést is, így idén márciusban is. A rendelkezésre álló információk alapján felmerült a környezetkárosítás gyanúja a beruházási területeken kitermelt talajrétek felhasználásával összefüggésben. Ezért a kormányhivatal feljelentést tett a szegedi rendőrkapitányságon. Mindeközben a Csongrád-Csanádvár megyei kormányhivatal közleményt adott ki arról, hogy a feltételezhetően alkilbenzollal szennyezett területeken még a betakarítás előtt meg kell semmisíteni a gabonát. Idézek a közleményből. A BYD közel 30 különálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlanra összesen 325 ezer köbméter földet szállított ki. Ebből a labor eredmények alapján mintegy 30.994 köbméter a szennyezett föld, amelyet 10 különböző helyrajzi számon terítettek el. A kormányhivatal soron kívül intézkedett az érintett földterületeken termelt növények megsemmisítéséről, és erről 2026. május 29-én értesítette is az érintett földhasználókat, illetve földtulajdonosokat.
10: Egyszer csak kaptam egy határozatot.
8: Péter Magdolna szembesült a kormányhivatal határozatával.
10: Ez van a határozatban, hogy a területen lévő növényállományt meg kell semmisíteni a határozat készhezvételétől számított 14 napon belül. Amennyiben ezt nem teszem, 150 millió forintig terjedő bírságot rónak ki.
8: 15-től 150 millió forintig terjedő bírsággal fenyeget a kormányhivatal?
10: Így van. Az lenne a kérdésem, hogy amennyiben megsemmisítjük ezt a búzát, mert meg kell, kifelel azért, hogy ez a föld újra használható legyen. Mert itt valaki hibázott.
8: A kormányhivatal azt írta egyik közleményében, hogy a BYD-val szemben indított polgári peres eljárással lehet majd jogorvoslatot kérni. Önöknek, ötüknek.
10: Valószínű meg is fogom tenni. Mivel nem én idéztem elő ezt a szennyeződést, mégis nekem kell ez ügybe pereskedni, idegeskedni.
9: Igazából én megsemmisítem a gabonát. Az legyen, aki kifizesse.
8: A Csongrád-Csanádvár megyei kormányhivatal hozzánk eljuttatott közleményében azt írja, hogy a gazdálkodók, tehát nem csak ön, hanem a másik négy társa is, aki hasonlóképpen járt, mint ön, a BYD-nál keresheti az igazát polgári peres eljárásban.
9: Persze, évekig tart majd.
8: Volt olyan gazda, aki előre eladta a gabonát. Bajban van tehát az 5 érintett gazdálkodó. Több forrásból megtudtuk, hogy az alkilbenzolos szennyezettség már tavaly nyáron ismert volt. Most azon megy a vita, hogy honnan származhat az alkilbenzol, amely egyébként már elpárolgott a talajból. Az egykori orosz laktanya hagyta hátra, a BYD építkezése közben keletkezett? A kérdésekre nem kaptunk egyelőre választ. Nyilatkozni nem akaró szakemberektől azt is megtudtuk, hogy az alkilbenzol nem oldódik vízben. Bármilyen növény meg vízben oldódó tápanyagot vesz fel. Ez szerint a néhány hónapja még szennyezett talajban termett növényben nem halmozódhatott fel az anyag. Kérdés az is, hogy mivel jól behatárolható, mely területre kerül derült ki a kérdéses humusz, miért nem vesznek mintát a növényekből, hogy kiderüljön azok állapota. A gazdák a következő információt kapták.
9: Magyarországon akkreditált olyan laboratórium nincs, aki tudja vizsgálni.
8: Több növényvédelemmel foglalkozó szakember szerint van itthon is olyan labor, amelyben kimutatható lenne a megsemmisítésre ítélt gabona alkilbenzol tartalma. És ami most sürgető, a gazdák azonnali birtokvédelmi beadványának elbírálása egyelőre nem történt meg. Erről a szegedi törvényszék értesítette műsorunkat.
1: Kedves hallgatóink, 5 perc múlva lesz 6 óra, ez azt is jelzi, hogy mi hamarosan búcsúzunk, a hírek után pedig a Jó reggelt Magyarország következik. Hétfőn tárgyalja a pedagógus minősítési rendszer felfüggesztését az országgyűlés. Tóth Tünde, a pedagógusok szakszervezetének alelnöke lesz a műsor vendége 3/7-től. Aztán még egy téma a műsorból. Augusztusig tartó kiemelt ellenőrzésbe kezd a rendőrség, hiszen 3 hétvége alatt 16-an vesztették életüket az utakon. Drónokkal, fokozott jelenléttel ellenőrzik majd a közlekedőket. Erről majd bővebben 3/9-től hallhatnak. Mi pedig búcsúzzunk. Hajnaltál egy legközelebb, holnap reggel ugyanebben az időben 5 órakor jelentkezünk, amely adást meghallgathatják a világhálón, a www.mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Bényi Csaba, a gyártásvezető Szőlős Éves, a heti szerkesztő Gyarmati Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Belinyi Barbarát hallották.

0: műsor ajánlott. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
1: Lepárlóban készítünk aromavizet, hogy aztán megnézzük, mire is való. Kiderül, hogy mi a különbség az abszolút, az illóolaj és a macerátum között, és persze szó esik a parfümökről is. Isaszegi Aromafarm második rész.
0: A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Jó napot Magyarország Újhelyi Zoltánnal.
2: Ön pénzt ad, vagy inkább önkéntes munkát végez? Kezdődik a jótékonysági hét. És mit gondol, be kell tiltani az elektromos rollerek használatát, vagy nem? Ugrásszerűen nő a balesetek száma.
0: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Haydn és Mozart remek művei kortárs omázsokkal és egy kis verbunkos ízzel fűszerezve a Fertődi Eszterházi kastélyban. Haydn-on koncertek Eszterházán, július 10-e és augusztus 1-e között. Zenei időutazás a múltból a jelenbe. Részletek haydn-on.com.
0: Reklámot hallottak. Hétfői imádság. Elmondja Kondor Péter evangélikus püspök.
4: Jézus mondja, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Szolgálatban állni az új szövetség szerint annyi, mint valakinek engedelmeskedni, olyan valakinek, akinek rendelkezésére áll az ember. A Szentírás nem egy ügynek vagy egy eszmének a szolgálatáról beszél. Aki egy eszmének él, az maga választja meg az eszközöket, és a megvalósulás útját is maga határozza meg. Keresztény eszmékért és alapelvekért is lehet lelkesedni, de ez nem szolgálat. Az apostolok Krisztus, az élő Úr szolgái voltak, de nem azért, mert keresztény elveket követtek, hanem azért, mert magától Krisztustól határozott és világos útmutatást, megbizatást kaptak. Jézus határozott tájékozódást ad szolgáinak. Persze nem úgy, hogy azok mindent tudjanak, de igenis úgy, hogy minden pillanatban és minden feladat előtt világosan lássák azt, hogy mit kell tenniük. Jézus maga áll példaként elénk a szolgálatban, hiszen mindenben Atya utasítását követte. Ezért volt az, hogy sohasem sietett, nem kapkodott, nem volt izgatott és túlterhelt, pedig állandóan szolgált, úgyhogy sokszor evésre sem volt ideje. De mindig jutott idő az útjába kerülő ember, az útjába kerülő nyomorúság probléma számára. Egy időben való különböző dolgok nem forgácsolták szét akaratát. Figyelme minden pillanatban arra összpontosult, ami éppen akkor időszerű volt. A mi szolgálatunk is konkrét feladatok elvégzésére irányulhat. Az igazán engedelmességre kész szívet nem hagyja tanácstalanságban az ő ura. Csak kövessük és kérjük, hogy igéje és szent lelke által adjon részt szolgálatából nekünk is, hogy vele szolgálhassunk az emberi élet javára.
0: Kondor Péter evangélikus püspök gondolatait hallották. Jó reggelt Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
5: 6 óra, jó reggelt kívánok, 2026. július 6-án, hétfőn, a mikrofonnál Csete Beáta. Változóan felhős, napos idő várható, de délután és este elszórtan kialakulhatnak záporok, északkeleten akár zivatarok is. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 15 és 23 fok közé hűl a levegő, Budapesten jelenleg 17 fokot mutat a hőmérő. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót. A stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
6: 7 javaslatról tárgyalnak a képviselők a parlamentben a következő 2 napban.
7: Nincs oka a lemondásra, ezt nyilatkozta az államfő egy lengyel lapnak.
6: Kigyulladt a növényzet a csernobili tiltott zónában, a sugárzási szint nem ugrott meg, mondjuk a részleteket. Újabb rendkívüli ülést tartanak ma és holnap az országgyűlésben, várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők.
7: Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynök akták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről és a közösségi közlekedés hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről.
8: Isztambulba utazik ma a miniszterelnök, hogy részt vegyen a törökországi kétnapos NATO csúcs találkozón.
7: Magyar Péter közösségi oldalán arról beszélt, az utóbbi hetekben bebizonyosodott, hogy megéri megbízható, de kritikus partnerként együttműködni. Hangsúlyozta, Törökországban is konstruktív szellemben fog tárgyalni a világ vezető hatalmaival, hiszen Magyarország érdeke az, hogy erős ország legyen, erős szövetségi rendszerek tagjaként.
9: Természetesen a törökországi tartózkodásom idején is folyamatosan kapcsolatban leszek a kormány tagjaival, és részt veszek a kormányülés előkészítésében, és minden fontos döntés előtt tájékoztatást kapok. Előre láthatóan vasárnap este érkezem vissza Magyarországra, és július 13-án már az én napi rendelőtti felszólalásommal kezdődik majd az országgyűlés.
8: Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás, közölte az egészségügyi miniszter.
7: Hegedű Zsolt hozzátette, az egyeztetéseken szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről, valamint a kórházak működésének megújításáról is.
8: Vita bontakozott ki a kormány és az ellenzék között az alaptörvény módosításáról. A Fidesz frakció vezetője önkényuralmat emlegetett, amire Magyar Péter azzal vágott vissza, hogy Gulyás Gergely részt vett a fideszes alaptörvény megalkotásában, amiről a magyar embereket nem kérdezték meg. Császár Attila összeállítása.
10: Magyar Péter szombaton benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A miniszterelnök közölte, a tervezet szerint megszűnik Sólyog Tamás köztársasági elnök mandátuma, az országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választana. A cél a legfőbb közjogi méltóság intézményébe vetett bizalom és az alkotmányos működés helyreállítása. Magyar Péter bejelentette azt is, az alaptörvény tervezett módosítása elmozdítaná tisztségükből a 70. életévüket betöltött alkotmánybírákat, 12-ről 6 évre csökkenteni a mandátumuk hosszát, és újra bevezetné a taláros testület tagjainak újraválaszthatóságát.
9: Egy országgyűlési képviselő legfeljebb 3 cikluson keresztül szolgálhatja a hazáját.
10: Megszüntetik a költségvetési tanács költségvetési vétójogát, és kivezetik az önálló szabályozó szervek alaptörvényi kiváltságait. Ősztől megkezdődik az új magyar alkotmány közös kidolgozása, aminek a megírásában minden magyar részt vehet, és saját érezhet.
9: A köztársaságban a választott parlament dönt a költségvetésről, a kormány kormányoz, az intézmények pedig szolgálnak, nem uralkodnak és akadályoznak.
10: A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete, írta Gulyás Gergely. A Fidesz parlamenti frakciójának vezetője szerint politikai megfontolásból leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnököt. Lefejezik az alkotmánybíróságot, korlátozzák a demokratikus választást, ez nem a jogállam sérelme, hanem annak vége, közölte Gulyás Gergely hozzátéve, hogy a Fidesz frakció hétfői ülésén tárgyalni fog az alkotmányos válsághelyzetre adandó válasz lehetőségekről. Magyar Péter erre úgy reagált, gondolkodik, hogy mi okoz alkotmányos válsághelyzetet a Fidesz frakció vezetője szerint, majd sorra vette azokat a pontokat, amelyek szerinte az aggodalmak hátterében állhatnak. Különösen ironikusnak nevezte, hogy Gulyás Gergely aggódik az alkotmányos rendért, utalva a korábbi alkotmányozási folyamatokra és Szájer József szerepére.
8: Nincs összhangban a jogállamisággal, hogy megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása, vélekedett az államfő egy lengyel heti lapnak adott interjúban.
7: Sólyog Tamás hangsúlyozta, Magyarországon az elnök jogállását az alaptörvény határozza meg. Úgy fogalmazott, nincs oka a lemondásra, és a miniszterelnök szerinte eddig nem talált közjogi indokot az eltávolítására.
11: Krónika a Kossuth Rádióban.
8: Folyamatosan nő a civil áldozatok száma az ukrán-orosz háborúban, sajtóértesülések szerint fél év alatt 1300 civil halt meg, csak Ukrajnában. Részlete Kíváncsi Katillától.
12: Kelet-Ukrajnában egy helyi lakos is életét vesztette, több mint 10 pedig megsebesültek, amikor orosz légicsapások érték Harkiv és Izjum városát. A kijevi vezérkar jelentése szerint Moszkva már a földgáz kitermelő helyeket is folyamatosan támadja. Harkiv, Szumi és Poltava megyében is tűz ütött ki az ágazathoz tartozó ipari létesítményekben. Az ukrán hadsereg válaszcsapásai az oroszok által megszállt Krímfélszigetet célozták. Egy légi kikötőben és több hídban is jelentős károk keletkeztek. A kijevi sajtó arról ír, hogy egy év alatt 40%-kal nőtt a háború civil halálos áldozatainak a száma Ukrajnában. 6 hónap alatt mintegy 1300-an vesztették életüket, 6000-en pedig megsebesültek.
13: Fokozódik a tűzveszély Európában, már a Balkánon, sőt keleten is egyre ijesztőbb a helyzet. Ukrajnában például a hírhedt csernobili atomerőmű környékén lobog a tűz, szakértők folyamatosan figyelik a sugárzási szintet. Szokolai Kinga és Tomai Judit összeállítása.
14: Portugália északi részén több település is veszélybe került. Arra kérem az embereket, hogy természetesen segítsenek, de mindig tartsák szem előtt a biztonságot, mondta Vozela polgármestere. Miközben a spanyol katonák egy része Portugáliában segít, addig csaknem 250 tagjuk, valamint 400 katalán tűzoltó hazájában küzd a lángokoltásával. Ezreket evakuáltak Thessaloniki külvárosában. Mintegy 115 hivatásos tűzoltó és számos önkéntes a földről próbálta megállítani a tüzet. Több településről kitelepítették az embereket, köztük egy csaknem 160 fős fogyatékkal élő, speciális ellátásra szorulókkal foglalkozó intézet lakóit. Egy 76 éves férfit letartóztattak, akit a tűz okozásával gyanúsítanak. A katasztrófa védők homokkal próbálták befedni a már eloltott növényzetet, hogy az a szárazságban újra ki ne gyulladjon a csernobili tiltott zónában. Legalább 3 erdőtűz volt a környéken, a hatóságok közölték, a sugárzási szint a normál határértéken belül maradt.
13: Látványos katonai parádéval ünnepelték az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulóját Washingtonban.
15: Donald Trump elnök beszédében kiemelte, az Egyesült Államok a szabadság országa.
16: Most a legörömtelibb mérföldkőhöz érkeztünk el. Ez a függetlenség napjának 250. évfordulója. Nincs hozzáfogható. Az Egyesült Államok 250 éves története az egész emberiség büszkesége. Mi vagyunk a szabadság országa.
13: Legalább 8-an megsebesültek egy New York-i lövöldözésben szombaton késő este az amerikai függetlenség napján, jelentette vasárnap a New York-i rendőrség.
15: A hatóságok helyi idő szerint este 8:30 körül érkeztek a helyszínre, miután lövésekről kaptak bejelentést. A sérültek között 2 férfi, 2 nő és 4 gyerek volt. Az összes áldozatot kórházba szállították. Egy 21 éves nő válságos állapotban van. A helyszínen egy lőfegyvert találtak, de a gyanúsítottat nem sikerült elfogni.
13: Itt a krónika. Magyarország szomszédjában, Romániában és Horvátországban is megjelent már a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. Ez óriási kárt okozhat az állatállományban, az elhullás akár 70-90%-os is lehet, így ha idehaza is megjelenne, akár milliárdos nagyságrendű veszteség érhetné az ágazatot.
15: A legnagyobb kockázatot az illegális állatvásárlás jelenti, mivel ha valaki olcsó, ellenőrizetlen származású állatot vesz, behozhatja és elterjesztheti a kort. A Nébih arra kéri a gazdákat, hogy kizárólag ellenőrzött körülmények között vásároljanak állatot, hívta fel a figyelmet Helik Ferenc elnök helyettes.
17: Emberekre nem veszélyes, azonban nagyon komoly gazdasági károkat okozhat a betegség megjelenése, ezért is szeretnénk az állattartók figyelmét felhívni a járványügyi szabályok betartására. Kizárólag legális helyről vásároljanak állatokat.
13: Egyre nagyobb gondot okoz a vízhiány az állattartóknak, az aszály miatt csökken a legelők hozama és romlott a takarmány minősége, az ára viszont radikálisan nőtt. A gazdák azt mondják, a szokásos 6-8 ezer forintos szénabálánkénti ár helyett most 18-20 ezer forintot kérnek.
15: Az állattartás akkor fenntartható, ha a költségek alacsonyak, hangsúlyozta Nógrád megyei agrárkamara elnöke. Cséki Balázs hozzátette, sokan arra kényszerülnek, hogy csökkentsék az állatállományt.
18: Tömegesen ajánlják föl vágóhidaknak vágásra a húsmarha és nyúlállományokat, mert látják, hogy nem biztosított a takarmányozásra.
13: Az egyre erősebb hőhullámok miatt sokan már északra indulnak, ha nyaralni szeretnének. A skandináv országokban a látogatók száma tavaly 40%-kal nőtt.
15: Sokan a környezetvédelemre is figyelnek, ha úti célt választanak, mondta Kis Róbert Rihár turisztikai újságíró. Példaként említette a labdarúgó világbajnokság egyik amerikai helyszínét, a Philadelphia-i Lincoln Financial Fieldet, ahol a stadion működését részben naperőművek, hidrogéntöltő állomások biztosítják, így csökkentik a széndioxid kibocsátást és az erőforrás pazarlást.
19: Az Egyesült Államokban a turisták egy része már aszerint is választ szállodát, hogy az karbonsemleges-e. Tesz annyit a környezetért, mondjuk erdőket telepít, vagy bármi más módon óvja a környezetét, mint amennyi károsanyag kibocsátás jellemzi a mindennapi működést. Ez is szempont lett a környezettudatosság az utazásban.
11: Autós percek.
15: Az Útinform tájékoztatása szerint dolgoznak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni.
13: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
20: Jó reggelt kívánok! A fővárosban az Alkotás utcában a bakcsomópont felé mától csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhága utca előtt csatornaépítés miatt. Mától lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Leknerödön fasorból fel lehet hajtani. Farkas Renáta, BKK Info.
11: Időjárás jelentés.
15: A változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
13: Ez volt a Krónika 6 órakor, híreket legközelebb fél hétkor hallhatnak, negyedórás Krónikával pedig 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Király Erzsébet.
11: Nemzeti Sportkrónika.
21: Marokkó és Franciaország után Norvégia és Anglia is a 8 közé jutott a labdarúgó VB-n. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória. Anglia óriási csatában 3-2-re legyőzte a társházigazda mexikói csapatot a labdarúgó világbajnokság mexikóvárosi 8-ad döntőjében. Jude Bellingham az első félidő végén 2 perc alatt 2 gólt lőtt, de még a szünet előtt szépített ki Nyonez. A második játék részben egy-egy büntetőből lőtt gól született előbb Kane, majd Jimenez volt a végrehajtó. Az angolok tehát a 8 között vannak. A vihar miatt egyébként 1 órás késéssel kezdődött a találkozó. Mexikó a két korábbi 1970-es és 1986-os hazai VB-vel ellentétben most nem tudott negyeddöntőbe jutni. Anglia negyeddöntős ellenfele az 5-szörös világbajnok Brazíliát búcsúztató Norvégia lesz majd. A norvégok 2-1-re nyertek New Yorkban, büntetőt is rontottak, míg a mérkőzésen duplázó Erling Haaland továbbra is megállíthatatlan, és már 7 gólnál jár a mostani VB-n. A ráadás utolsó pillanataiban a pályafutása negyedik, és minden bizonnyal utolsó világbajnokságen szereplő Neymar büntetőből 2-1-re szépített. Norvégia története első negyeddöntőjére készülhet, míg Brazília 1990 óta először nem lesz ott a VB legjobb 8 csapata között. Szombaton tehát Anglia-Norvégia negyeddöntőt rendeznek majd Miami-ban. Az újonc Isaac Del Toro nyerte a Tour de France második Tarragonától Barcelonáig tartó szakaszát, miután Tadej Pogacar átengedte a győzelmet csapattársának. Szinte rögtön a rajt után egy hármas szökevénycsoport alakult ki a 168,5 kilométeres etapon. A főmezőny végül 30 kilométerrel a vége előtt utolérte az élen haladókat. Nem mindennapi módon alakult a befutó, ahol a címvédő Tadej Pogacar előrébb engedte a csapattársát. A verseny során technikai problémákkal is küzdő mexikói Del Torót, aki 3 óra 40 perces idővel nyert. Összetettben pedig két szakasz után a dán Jonas Vingegaard az első. Charles Leclerc győzött a Forma 1-es brit nagydíjon. A Ferrari pilótái már a rajtnál megelőzték az élről induló és VB éllovas Antonellit. A végjáték újabb drámát hozott, Verstappen a harmadik helyről összetörte a Red Bullt, ami miatt pályára küldték a biztonsági autót. A Ferrari azonnal a boxba hívta a versenyzőit. Leclerc így is megnyerte a futamot, mögötte a dobogó sorrendje azonban változott, és a kintmaradó Russell megelőzte Hamiltont. Antonelli előnye így 25 pontra csökkent Russell-el szemben az összetettben. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket!
11: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
22: Műsor ajánlott.
11: Délelőtt.
1: Labdázás közben kicsavarodó térd, fájó izomhúzódás, szapozás miatt vagy éppen túrázás alatt kiforduló boka. Sokan nem készülnek a nyaralás alatti mozgásra.
2: A hétköznapokban 800 métert sem gyalogol, aztán elmegy egy többnapos túrára.
1: Egy sportbaleset könnyen tönkreteheti az egész nyaralást. De vajon melyek a leggyakoribb nyári sérülések, és hogyan előzhetők meg ezek a balesetek? Adásunkból kiderül. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
22: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
23: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
5: 2026. július 6-a hétfő Csaba névnapja van. Néhány téma, amellyel foglalkozunk a Jó reggelt Magyarország műsorában. A kormány szeptembertől eltörli a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét, mi jöhet utána, erről is beszélünk 3/4 héttől. A pedagógusok szakszervezetének alelnökét kérdezem majd. 7 óra után pedig szó lesz arról, hogy stratégiailag fontos területet foglaltak el az oroszok a hétvégén, legalábbis orosz közlés szerint, ezt ugyanis az ukrán vezérkar cáfolta. Holnap viszont kezdődik a NATO csúcs Ankarában, a fő téma Ukrajna finanszírozása, illetve az ukrán és amerikai elnök is a lehetséges béke folyamatokról vagy béke tárgyalásokról egyeztet. 7:30 után szó lesz arról, hogy Kijev rendelte meg az északi áramlat 2 felrobbantását. Erre jutott a német ügyészség. Lesz-e következmény? 7:30 után beszélünk erről. Illetve arról is, hogy 500 milliárd forintos energetikai pályázatot hirdetett meg a kormány. Kik, hogyan és mire pályázhatnak? Ezt is kérdezem majd az elemzőtől. Aztán beszélünk még arról is, hogy a miniszterelnök benyújtotta a hétvégén a 17. alaptörvény módosítást, amiben egyébként a társadalmi egyeztetés alapján szigorítás is van. Nagy kérdés, hogy aláírja-e a köztársasági elnök, elküldi-e egyébként normakontrollra az alkotmánybíróságnak. 3/4 hétkor folytatjuk a találgatást. Aztán pedig a Republikon intézet vezetőjét várjuk ide a stúdióba, mert hogy napvilágot láttak a friss párt preferencia kutatások. A Tisza vezet, fogy a Fidesz, de meddig nőhet a Tisza támogatottsága? Ezt egyébként az elmúlt 1-2 hétben több kutatóintézet is kimutatta, illetve feltette a kérdést. Erről kérdezem majd Horn Gábort. Ez tehát a ma reggel kínálata, a szerkesztő Gál Ilona. Tartsanak velünk!
22: Jó reggelt Magyarország! Csete Beátával!
5: 6 óra 19 perc, szuper autós hétvégét tartottak a Hungaroringen. Magyaródról Kreisz Bálint tudósít.
24: Molnár Martin dobogóra állhatott a Hungaroringen a Brit Formula 3-as versenysorozatban. 3 héttel az idei Formula 1-es magyar nagydi előtt a GT Open versenysorozat és annak betétfutamai köröztek a magyaródi pályán. A hazai nézőknek a legizgalmasabb a Brit Formula 3-as bajnokság lehetett, ahol Molnár Martin a szezonban már ért el szép sikereket. A Rodan Motorsport 18 éves pilótája először ült autóba Hungaroringen, pénteken pedig megszerezte pályafutása első időmérős győzelmét. A szombati első versenyen az élről végül a 4. helyre futott be, a mai 2. futamon pedig a 3. helyre indult. A 25 perces körözés alatt sikerült mindenütt közésből kimaradnia, szép előzéseket is mutatott be, végül 2. ért célba. A magyar szurkolók tapsolva és a nevésskandálva fogadták őt, amikor a dobogóhoz érve kiszárt az autójából. A futamot az összetettben is élen álló Nikita Bedrin nyerte. Ami a többi versenysorozatot illeti, a felhozata rendkívül sokszínű. A formula autók mellett túrautókat és hosszú távversenyzésben használt prototípus autókat is figyelhetett a közönség. A hosszú távú sorozat futamát az amatőr kategóriában 3. helyen zárt a Zsigó Antal és Walter Csaba kettőse, így ők is a pódiumon ünnepelhettek. A hétvégét a Brit Formula 3-as sorozat utolsó, fordított rajtrács versenye zárta. Molnár Martin a 10. helyről indulhatott. Az első kanyarban nagy mentéssel megúszott egy balesetet, de visszacsúszott az utolsó pozícióba, innen kellett előznie, és végül 8.-ként intették le. Molnár Martin a bajnoki tabellán a 3., folytatás jövő hétvégén a Red Bull Ringen. Molnár Martin dobogós helyen zárta a 2. futamot itt a Hungaroringen. Kezdjük ezzel. Milyen volt a verseny? Hogyan élted meg belülről?
25: Nagyon jó verseny volt. Nagyon örülök, hogy összejött a 2. hely. Tegnap is sokáig ott voltam a 2. helyen, de végül egy hiba miatt buktam pár pozíciót. viszont ma összejött, úgyhogy nagyon örülök ennek. Tényleg elképesztő itt a magyar szurkolók kellett versenyezni. Hatalmas érzés volt.
24: Amikor először kiment a safety car, nagyjából 10 másodpercig volt ez a zászló. Belülről ez mennyire volt egy furcsa jelenet, hogy igazából nem is történt semmi, amivel újra pályára jöhetett a biztonsági autó.
25: Igen, kicsit fura volt, nem is értettük, hogy ott mi történt, viszont utána elrendezték, hogy tudjunk újra versenyezni, úgyhogy nem volt ebből nagy probléma, csak egy-két perc értetlenség. De igen, igazából jó volt nagyon a versenyünk, és tényleg örülök annak, hogy majd légződött.
24: A körülményekkel hogy tudtál megbarátkozni itt azért, amikor elkezdődött a nap, kicsit szemerkélt az első, aztán elkezdett kisütni a nap, ez mennyire volt rád hatással a futam közben?
25: Hát futam előtt egy kicsit azért néztem az egész, hogy ebből mi lesz. Futam közben is elkezdett egy kicsit szemerkélni az eső, de igazából nem zavart meg, úgyhogy meg nem lett végül változó körülményű verseny, maradt a száraz pálya, úgyhogy legalább mi ezzel nem volt így problémánk, de nagyon élveztem a versenyt, és tényleg nagyon jó hangulata volt.
24: A közönséget mennyire tudod hallani mondjuk a verseny előtt, mert egyértelműen, amikor kiszállsz az autóval, akkor mindent hallasz, de előtte, amikor odamész a rajthoz, akkor tudsz ezekre figyelni?
25: Igen, a rajtrácson még hallok mindent, és elég elképesztő úgy állni ott a rajtrácson, hogy tényleg ekkora hangzavar van, nagyon sok extra, nagyon nagy extra löketet adott, és tényleg nagyon jó érzés volt.
0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
5: 6 óra 22 perc, országos nyilvános online kérdőívet indította a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatala tervezett szélerőmű kapacitások létesítéséről és bővítéséről. A kérdőíveket szerdáig lehet még kitölteni. További részletek Cinek Eleventétől.
3: Okos fogyasztásmérőket telepítenek és fejlesztik a napelemhálózatot is. A hazai energiaellátás 1,5 milliárd euró uniós forrásból újul meg. A kormány a beruházásokkal csaknem 5000 megawattnyi új, megújuló energiatermelő kapacitás előtt nyitja meg az utat. A pályázatok július 2-ától lesznek elérhetők, és az energiaelosztást végző nagyvállalatok jelentkezését várják. Kapitány István szerint mindez növeli az ország gazdasági versenyképességét és csökkenti az importfüggőséget, mondta a napokban közösségi videójában a gazdasági és energetikai miniszter.
4: A villamos energia szerepe évről évre növekszik, nem csak az ipari termelésben, hanem a közlekedésben, a közműszolgáltatásokban, valamint épületeink fűtésében és hűtésében is egyre nagyobb jelentősége van. Ahogy egyre több területen támaszkodunk az elektromos energiára, úgy válik egyre fontosabbá, hogy mögötte korszerű, megbízható infrastruktúra álljon.
3: Magyarország szélerőmű kapacitása pedig 10-szeresére bővül 2030-ig. Hazánkban eddig a zöld energia termelés döntő részét a naperőművek adták. Ebben zárkózhatnak fel a szélenergiáját felhasználó rendszerek. Ennek első lépése, hogy a kormány augusztus végétől legalább 700 megawattnyi szélerőmű bővítésére ír ki pályázatot. Kapitány István szerint ez csak nem 1 milliárd eurónyi beruházást jelent majd. Az uniós források lehívása mellett egy megállapodás is segíti az energiaellátás fejlesztését. A gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy Magyarországgal együtt 22 uniós tagállam Európai Uniós intézményekkel és iparági szereplőkkel közösen tesz erőfeszítéseket az energiatárolás európai kiépítésének felgyorsításáért. A 22 tagállam összesen 45 gigawatt tárolói kapacitás létrehozását vállalta 2026 és 28 között. Ebből Magyarország 700 megawatt új tárolói kapacitás létrehozásával veszi ki a részét, írt a közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter, aki jelentette továbbá, ez erősíti az ellátásbiztonságot, az energiaszuverenitást, kiegészíti a hálózatfejlesztéseket, valamint a szélenergia kapacitások bővítését is.
6: Ez egy pályázati eljárás felkészítő szakasza, amiben a kíró arra kíváncsi, hogy a jelenlegi szélerőművet üzemeltető társaságok, illetve új piacra lépni szándékozó szélerőművet üzemeltetni kívánó társaságok hol, milyen teljesítménnyel, hány turbinával kívánnak szélerőmű parkot létrehozni.
3: Fogalmazott kérdésemre Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője és kommunikációs vezetője az éppen aktuális online kérdőíves időszakukról.
6: A felmérésre vonatkozó kérdőíveket az érintettektől július 8-áig várjuk megküldeni. Ezután kezdődik egy kiértékelés, majd egy társadalmi egyeztetés, szakmai konzultáció, melynek az a lényege, hogy minden olyan kardinális kérdést a beruházni kívánókkal egyeztessünk, amely a beruházás valódi tartalmát érinti. Ezek után kerül sor a miniszter felkérésére a pályázat kiírására, amely augusztus 31-ig meg fog történni. Az elbírálás pedig várhatóan még az idei évben sor fog rá kerülni.
3: A hálózati betáplálási kapacitások korlátozott volt, amiatt a hatályos villamosenergia törvény előírja, hogy a miniszter felkérésére az energiahivatal pályázatot írjon ki a rendelkezésre álló szabad kapacitások hasznosítására, tért ki rá a szóvivő, hozzátéve a pályázat műszaki és adminisztratív paramétereit a miniszter határozza meg, alapját pedig a Nemzeti Energia és Klímaterv képezi. A beérkező adatok feldolgozása anonim módon történik. Az energiahivatal szigorú protokollt alkalmaz, a társaságok adatait elkülönítetten kezelik. Ugyanakkor a minisztérium az elosztók és a MAVIR számára a döntéshozatalhoz szükséges a megfelelően agregált vagy célzott információk továbbítása, tette hozzá Scherer Zsolt.
6: Hogy tervezni tudjuk azt, hogy hol milyen kapacitások állnak rendelkezésre, illetve ez hol vág egybe a szélerőművet üzemeltetni kívánó társaságok elképzeléseiben. Magyarországon a tavalyi év december 31-i adatok alapján a szélerőművek összes beépített kapacitása ez 325 megawattot meghaladja. Ez a teljes beépített kapacitásunk 2,8%-a, tehát nem egy magas érték. Ha ezt még hozzáteszem azt, hogy az összes szélből előállított villamos energia nézve a mai MAVIR villamos energia forgalmának ez mindössze 1,4%-a, akkor azt hiszem, hogy ez indokolja a fejlesztést, és természetesen az is indokolja, hogy a szélerőmű máshogy működik, mint a napenergia, tehát lehetnek olyan szakaszok, időpontok, amikor a szélenergia rendelkezésre áll, amikor a nap már nem. És nagyon fontos egy villamos energiarendszer működtetése szempontjából azt, hogy természetesen az ellátás biztonság mellett folyamatosan rendelkezésre álljon a villamos energia.
3: A hivatal szóvivője hangsúlyozta, míg a napenergia termelése napsütésben gyakran bőséges, estére a rendszer irányítónak vagy fosszilis forrásokra, vagy importáramra kell támaszkodnia, ezért a szélerőművek telepítése fontos szerepet játszhat a kiegyenlítésben. Jelenleg 27 engedélyeztetett erőmű van az országban, 32 telephelyen összesen 171 darab szélkerékkel, elsősorban Nyugat-Magyarországon az M1-es autópálya mentén. A legkisebb torony mintegy 50 kW-tal, legnagyobb park pedig 48 megawatt kapacitású. Scherer Zsolt arról is beszélt, a pályázat fő szempontjai az üzem és nemzetgazdasági hatékonyság, az átláthatóság, a befolyásmentesség és az egyedi bánásmód.
7: BKK Info.
20: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamos pályakarbantartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgótarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgótarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgótarjáni utcát egyirányosították a Brüller-Alfred utcától a Hungária körútig, valamint a Salgótarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Farkas Renát, a BKK Info.
7: MÁV Info.
8: Vésztő és Gyoma között ma minden második vonat helyett pótlóbusz közlekedik. A Veresegyházi vonalon hosszabb eljutási idővel kell számolni. Július 19-éig az S71-es vonatok csak Veresegyház és Vác között járnak. Újpest központ és Veresegyház között pótlóbuszok szállítják az utasokat többféle megállási rendszerint. Mélykút és Baja között pótlóbuszok közlekednek a Kiskun interrégiók helyett, a Baja-Kunfehértó vonal szakaszon és a Bajai vasútállomáson karbantartást végeznek egészen a nyár végéig. A Csepeli gyorsvasúton ma estig tart a karbantartás, a H7-es hév helyett a Boráros tér és a Szent Imre tér között pótlóbusszal, a Szent Imre tér és Csepel hév állomás között az arra közlekedő BKK járatokkal utazhatnak. Kis Horváth Levente, MÁV Inform.
7: Időjárás jelentés.
5: Hozott egy kis felfrissülést a hétvége, de milyen idő várható már ezen a héten, illetve a mai napon országszerte? Ezt már a Hungaromet munkatársától, Kókai Ádámtól kérdezem. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok! Ma felhős és napos időszakok, valamint területek gyakran váltják egymást. Elszórtan számíthatunk északnyugatról délkelet felé vonuló záporokra, zivatarokra. Az északnyugati szél napközben ismét nagy területen lesz élénk, sőt olykor erős lökések is előfordulhatnak. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő, legközelebb hideg front majd szerdán érkezik.
5: Köszönjük szépen, fél hét rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina.
15: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Folytatódik a munka az országgyűlésen. A mai és holnapi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről szóló jogszabályról, illetve az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Isztambulba utazik ma Magyar Péter, hogy részt vegyen a törökországi kétnapos NATO csúcs találkozón. A kormányfőt elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A miniszterelnök itthoni feladatait távolléte idején Ruh Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Európában Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, hívta fel a figyelmet a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy a hazai szerelvények átlagosan 42 évesek, miközben a környező országokban 20 és 30 év közöttiek. A kormány ezért új híveket és motorvonatokat is vásárol majd a felszabadított uniós forrásokból. Szicíliában ismét hamut szórt az Etna, ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. A korlátozások miatt tegnap estig óránként mindössze 5 járatot fogadott a repülőtér. A mintegy 3350 méter magas Etna, Európa legnagyobb aktív vulkánja, évente többször is kitör, ami sok turistát is vonz a szigetre. Már csaknem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Becslések szerint 10000-ek lehetnek még a romok alatt. Mintegy 190 épület omlott teljesen össze, több mint 16000-en váltak hallégtalanná a másfél hete történt tragédiában. A dél-amerikai ország kormánya megkezdte az újjáépítés előkészítését. Kedves hallgatóink, 7 órakor negyedórás krónikával jelentkezünk.
22: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
5: Fél hét múlt 3 perccel. Máté Szalkán 1932-től működik kórház. Most sötét fellegek tornyosulnak a korszerűen felszerelt többosztályos intézmény felett, amely közel 100000 ember ellátását biztosítja. Mivel megyei fenntartású, a szülészeti osztályt és annak fekvő részét bezárták, működését szünetelteti. A város lakossága a Semmelweis napon este csöndes, fáklyás felvonulással fejezte ki ragaszkodását az intézményhez. A kialakult helyzetről, a város erőfeszítéséről dr. Hanusi Péter polgármestert Zsoldos Barnabás kérdezte.
10: Máté Szalka polgármesterével, dr. Hanusi Péterrel beszélgetek, és egy nagyon furcsa helyzet van a városban. Van egy gyönyörű kórház, ami közel 100000 ember ellátását biztosítja. Ugyanakkor megjelent a kórház vezetésének kommunikéje, ugye megyei fenntartású üzemeltetésű kórházról van szó, és a Máté Szalka is oda tartozik, hogy a szülészeti osztályt június 15-től augusztus végéig bezárják, tehát nincs fekvőbeteg ellátás. Polgármester úr megszervezte a demonstrációt, hogy ez azért nem jól van így.
12: Megyei fenntartású abban az értelemben, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Vár megyei kórházak és oktatókórházhoz tartozik a Máté Szalkai Tagkórház, állami fenntartásban működik. Ez egy békés, szeretetteljes kiállás a Máté Szalkai Kórház jövőjéért és a Máté Szalkai szülészetért. Mi csak jelezni szeretnénk, hogy mi azt szeretnénk mindenképpen, hogyha szeptembertől újraindulna a szülészeti osztályon a fekvőbeteg ellátás. És mi továbbra is akkor érezzük magunkat biztonságban, mi Máté Szalkiak is környékbeliek, hogyha ebben az intézményben ez az osztály is, és egyebekben a többi osztály is működik ügyeleti ellátással.

0: Máté Szalkai kórházért és a Máté Szalkai szülészetért.
1: Ez a látványosabb része, de amit ön megfogalmazott, az, hogy nem ölbetett kézzel akarja nézni a város, tevőlegesen részt akar venni, akár hozzá akar járulni, hogy működjön ez az osztály.
0: Minden évben számtalan esetben kellett tárgyalni azért, hogy a Máté Szalkai kórház így működjön, mint a szülészeti osztály szüneteltetése előtt. Nem egyszer, nem kétszer ment fel egy év alatt Budapestre, kormányzati szereplőkhöz, országgyűlési képviselőkhöz az ember, azért, hogy a kórház működjön. Volt, amikor sikerrel jártam, volt, amikor nem. Most azt érzem, hogy olyan helyzet kezd kialakulni, ami nem csak a Máté Szalkai, hanem a vidéki kórházak szempontjából is nem megnyugtató. A szakember hiány most már tényleg jelentős. És hogyha a magyar kormány nem avatkozik be valamilyen új megoldással, humánpolitikusként erre lenne is megoldási javaslat, hogy ez hogyan lehetne, a vidéki kórházak hamar a Máté Szalkai szülészeti osztály sorsára jutnak abban az esetben, hogy több osztályt esetleg majd szüneteltetni kell. Ezért mi azt mondtuk, hogy hát a Szabolcs-Szatmár megyei orvosi kamara vezetőjével és munkatársaival, illetve a Máté Szalkai orvosokkal kidolgozunk egy olyan javaslatcsomagot, amely a Máté Szalkai kórház hosszú távú jövőjét biztosítaná. Természetesen ezt szeretnénk majd az egészségügyi miniszter úrnak is, illetve a döntéshozóknak, országgyűlési képviselőknek eljuttatni. Most én azt érzem, hogy ez is kevés. Azt mondtam a fáklyás felvonulás résztvevőinek, ezt nem hagyhatjuk így, pénzt is kell mellé tennünk, és ezért első évben 10 millió forinttal kívánjuk támogatni valamilyen formában azt a tevékenységet, hogy azokat az orvosokat díjazzák pluszba a vármegyei intézmény vezetői, akik Máté Szalkán ügyeletet vállalnak, és reméljük, hogy akkor nagyobb kedvel érkeznek majd a Máté Szalkai szülészeti osztályra, vagy akár más osztályra is azok a kiváló szakemberek, akikre nagy szükségünk van.
1: Mit mondanak az orvosok? Mit lehet hallani, hogy miért nem jönnek történetesen Máté Szalkára? Lakhatási gondok miatt, vagy a kisvárosi jellege miatt? Hiszen aztán minden van, termálfürdő, vasút, közút, autópálya. Lehetne sorolni még hosszan, hogy mi minden városiassá teszi az itt élést.
0: Máté Szalkán és a legtöbb vidéki kórházban nagyon leterheltek az orvosok. És legyünk őszintén, itt Szatmárban a betegeknek az egészségi állapota, hát az nem olyan, mint az ország szerencsésebb vidékein. Mert vegyük most a szülészeti osztályt. 3 hét nem tellett el a szüneteltetés óta, de már tudunk egy esetről, amikor nem a szülészeti osztályon, hiszen az már be volt zárva, pontosabban szüneteltetve volt, de megszült egy anyuka. Nem osztályos körülmények között. Nincs idő arra ebben a térségben, 20 perc, 30 perc, vagy Nyíregyháza rinyában 40 vagy 45 perc, hogy odaérjen a mentő, vagy éppen odaérjen az a kétségbe esett apa, aki már beindult szüléssel párját viszi be valahová. Éppen ezért nyújtott biztonságot a térségben élőknek is a Máté Szalkai szülészeti osztály is. Mindegy, hogy a sürgősségről beszélünk, mindegy, hogy a traumatológiáról, a sebészetről sorolhatnám az osztályokat. Éppen a Vármegyei Orvosi Kamara elnökével beszélgettünk ezen a békés, fáklyás felvonuláson.
1: És politikamentes, mert ezt olvastam más kommunikében is, hogy kihangsúlyozták az emberek. Nem politikai megnyilvánulás.
0: Igen, ezt konkrétan kértem, hogy minden egyes híradásban így szerepeljen, hogy itt mi nem valaki ellen, a kormány ellen, vagy bárki ellen tüntessünk, vagy egy másik kórház ellen, ugye Fehérgyarmatra került át most ideiglenesen az ellátás. Mi nem a Fehérgyarmati kórház, meg a Vásárosnaményi kórház ellen tüntetünk. Mi hálás vagyunk a nyíregyházi orvosoknak, hogy nagyon-nagyon sok ügyeletet vállalnak. Máté Szalkán is eljönnek, és amikor nincsen szabadságolási időszak, legalább eddig biztonságban működtek ezek az ellátások, ezért hála és köszönet illeti őket. Mi nem valami vagy valakik ellen, hanem valamiért szeretnénk békésen kifejezni ezt a szeretetünket. Ez a valami meg csupa nagybetűvel a Máté Szalkai Kórház és többek között a szülészeti osztály jövője. Erre hívjuk fel a figyelmet, és természetesen kifejezzük azt, hogy ez most itt egyébként mindig a szeretetről szól, és a kórház melletti kiállásról szól.
2: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
3: 6 óra 40 perc, a kormány szeptembertől, tehát a következő tanévtől eltörli a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét, ami eddig meghatározta a tanároknak adott juttatásokat. Számos kritika érte egyébként a rendszert részben, hogy aránytalan adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem ad valós képet a

0: teljesítményről, és nem támogatja a szakmai fejlődést, de hogy mi jön, vagy mi jöhet utána, erről is beszélgetünk a következő percekben Tóth Tündével, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnökével. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Segítsen nekem, legyen kedves, én mindig nagyon gondban vagyok, én magam is gyakorló anyaként is, de hogy mindig nagyon nagy gondban voltam azzal, hogy egy pedagógusnak a teljesítményét hogyan vagy mivel lehet értékelni. Léteznek-e erre valós mérőszámok? Mitől függ egy pedagógus teljesítménye? Mitől lesz valaki jó tanár? És hogyan lehet megítélni ezt a teljesítményt?
1: Köszönöm szépen a kérdést. Egyébként nagyon értékes és fontos témát feszegetünk, meg kell mondanom őszintén, és ezt a Pedagógusok Szakszervezete is kritizálta az elmúlt években, hogy egyik napról a másikra bevezessenek egy ilyen pedagógus értékelést, az abszolút átgondolatlan volt, méghozzá azért, mert Magyarországon nincsen meg az értékelésnek a valódi kultúrája. Az eddigi teljesítményértékeléssel egyébként más problémáink is voltak, például indokolatlanul magas adminisztrációs terheket jelentett a kollégák számára. Ez ugye megint a diákoktól és a gyermekektől vette el az időt, valamint olyan szempontok alapján próbálták értékelni a kollégákat, amelyek nem voltak alkalmasak arra, hogy megítéljék a pedagógusok valódi szakmai teljesítményét. Mi egyébként úgy gondoljuk, hiszen a PSZ-nek van egy javaslatcsomaga, méghozzá egy ötelemű bérrendszer javaslatcsomagunk. Ennek az első eleme az, hogy újra vezessék vissza a pedagógusok bértábláját, hogy a státusztörvény eltörölte a bértáblát, csak egy minimum és egy maximum összeget szabott meg pedagógus besorolásonként. Mi azt gondoljuk, hogy a bértáblát azonnal vissza kell állítani, hiszen ez kiszámíthatóságot jelent a kollégák számára, és ugye itt lehet igazán figyelembe venni a pályán eltöltött időt például. A bérrendszerünk második eleme az a pótlékrendszer, például a munkaközösségvezetői pótlék, osztályfőnöki, és így tovább. Harmadik eleme a bérrendszerünknek az, hogy minden egyes túlmunkát fizessenek ki. Ez azt jelenti, hogy ugye 60 óra ingyenes helyettesítést is el kell törölni, és minden egyes többletmunkát, többlettanítást meg kell fizetni a kollégáknak.
0: Bocsásson meg, hogy a szavába vágok, és mindjárt folytatjuk a negyedik elemtől. Igen. Csak itt ugye a plusz munkákkal, ki tudja azt, hogy otthon egy pedagógus mennyit dolgozik, mennyit készül órára például, vagy meddig javítja a dolgozatokat?
1: Igen, ez szintén nagyon jogos kérdés. Azonban itt nem csak azt a plusz munkát nem ismerték el, amit a pedagógusok otthon végeznek, hanem egyébként a gyerekek körében eltöltött plusz munkákat sem. Teljesen nonsens, hogy a státusztörvény alapján évente 60 óra ingyen helyettesítésre is kötelezhették a kollégákat. Ez ugye azt jelenti, hogy a pedagógusnak bent kell lenni az intézményben, és be kell menni egy másik órát helyettesíteni. Tehát ez olyan többletmunka ráadásul, amire tanúk is vannak, hát teljes osztályok látják, hogy mikor melyik kolléga helyettesítette az órákat, és ezeket sem fizették ki. Arról nem is beszélve, hogy mi van akkor, hogyha a pedagógus versenyre viszi a gyermeket, vagy például mi van akkor, hogyha kirándulást szervez, és így tovább. És itt vissza is kanyarodunk a negyedik elemre, hiszen ugye a negyedik elem az azt takarná, hogy minden egyes célfeladatot fizessenek ki, egyfajta célprémium, tehát ha mondjuk a pedagógus rendezvényt szervez, mondjuk egy, nem tudom, farsangi ünnepséget, akkor tudja, hogy a rendezvény megszervezéséért fog kapni, most hasamra ütök, 30 ezer forintot. És az ötödik elem lenne a teljesítmény alapú bérezés. Mi azt javasoljuk, hogy a nevelőtestületek maguk döntsék el, hogy milyen szempontok alapján szeretnének teljesítmény alapú bért kapni. Ezt rögzítsék az iskolai dokumentumokban, például a szervezet és működési szabályzatban, és a bértömeg egy kis részét, pár százalékát fordíthassa erre az iskola vezetés, vagy az intézmény vezetés. Tehát ne egy személyben az igazgató döntsön, hanem a helyettesek és a munkaközösség vezetők véleménye is számítson az értékelésnél.
0: No, hogyha jól értem az előzőekből, amit elmondott, de hogyha nem, akkor javítson ki, legyen kedves, hogyha itt a plusz juttatások kifizetéséről van szó, ez azt jelenti, jelenti, hogy akkor viszont nyáron a pedagógusok tulajdonképpen csak egy alapbért kapnának, nyáron nem lenne meg ugyanaz a juttatási rendszer, ugye a mondjuk úgy, hogy szűk két hónapos szünet alatt, mint ami egyébként a 10 hónap alatt, ugye, amíg a tanítási időszak tart. Ez az egyik. A másik viszont, és ez talán egy kicsit jobban érdekel, hogy említette, hogy az értékelés valódi kultúrája nincs meg Magyarországon. Nyilván nemzetközi példákat vesznek ilyenkor alapul, vagy megnézik, hogy máshol ez hogyan működik. Hogyan működik? Mi az, amit nemzetközi példákból például át lehetne ültetni Magyarországra?
1: Az első kérdésére válaszolva, egyébként most is gyakran csak az alapbérüket kapják a pedagógusok a nyári szünetben, tehát vannak olyan intézmények, ahol például munkaközés végvezetői pótlék, vagy osztályfőnöki pótlék a nyári szünet időtartamára nem jár. A másik kérdésére válaszolva, itt ugye szülők is pontozhatták az eddigi teljesítményértékelési rendszerben a kollégákat, aminek valóban nincs meg a kultúrája, illetve a diákok is pontozhatták a kollégákat, és ez a rendszer visszaélésekre adhatott okot.
0: Ugyanakkor ezek a nemzetközi példák, amelyeket említettem, hogy nyilván vizsgálják ezeket a nemzetközi példákat, hogy ahol mondjuk az értékelés valódi kultúrája az magasabb, az mitől magasabb, vagy mitől működik, hogyan lehet ezt jól kialakítani, és hogy azokból milyen példákat lehet átvenni?
1: Erre a kérdésére így konkrétan nem fogok tudni válaszolni, viszont ugye az új értékelési rendszer alapjait augusztus 31-ig kell kidolgozni. Nem tudjuk még, hogy a minisztérium milyen újra gondolt teljesítményértékelést tervez a jövőben, viszont azt elvárjuk, hogy a szakszervezeteket is vonják be a szempontrendszer kialakításába, hiszen a munkavállalói igényeket, a valós munkavállalói igényeket a szakszervezetek tudják megjeleníteni és a törvényalkotásba beemelni.
0: A szakszervezetek nyilván egyeztetnek erről, ugye ön említette ezt az 5 pontos vagy 5 elemű bérrendszert, ugye ez egy 50 pontos javaslatcsomagnak a része, amit még a választások előtt nyilvánosságra hoztak, ezt valamikor tavaly november környékén alkották meg. Egyébként a szakszervezetek közötti együttműködés, illetve egyetértés az milyen, hogy látja?
1: Elkezdek akkor a kérdés különböző részeire reflektálni. Az 5 elemű bérrendszerünket már a Fidesz kormány idején is eljuttattuk az oktatás irányításnak, akkor nem talált értő fülekre a javaslatunk. A szakszervezetek közötti egyeztetésről mi alapvetően a PDS-szel, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetével szoktuk egyeztetni az álláspontunkat. Ha megnézik egyébként a szakmai javaslatcsomagjainkat, akkor gyakorlatilag hatalmas nagy átfedés van a kettő között. Azt azonban szeretném elmondani, hogy a valódi tripartit társadalmi párbeszéd jelen pillanatban még nem működik. Ezt a Fidesz kormányzat az elmúlt években tudatosan próbálta leépíteni, hogy a tripartit egyeztetés azt jelenti, hogy az állam, a munkáltatók és a munkavállalókat képviselő szakszervezetek, azok egyszerre egy asztalnál ülve beszélik meg az egyes intézkedéseknek az esetleges következményeit, és mondják el a véleményüket egy-egy intézkedési javaslatcsomagról.
0: No, bocsánat, most már túl vagyunk bőven az időnkön, ennyi fért most ebbe a beszélgetésbe, és hogyha megvannak a 3 oldalú egyeztetéseknek az eredményei, vagy elindul a folyamat, és látjuk az irányt, akkor természetesen ismételten beszélünk majd a kérdésről. Tóth Tünde, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke volt a vendégünk, a témánk pedig az volt, hogy a kormány eltörli a következő tanévtől a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét, és várjuk, hogy mi jöhet helyette. Köszönjük szépen, hogy vendégünk volt.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
0: 6 óra 50 perc az Amerika világ számára ugye egyenlő a szabad világgal, lehetőségek országának számít. 2026-ban ünnepli fennállásának 250 éves évfordulóját. Ez most éppen a hétvégére esett, július 4-e, a hőség némileg azért átírta az ünnepséget, de hogyan alakult ki, majd változott a szabad világ az elmúlt 250 évben, miről árulkodik a jelenlegi állítólag belső identitásválság, és hogyan tudja ezt ellensúlyozni a hagyományosan külső csillogás. Erről is beszélgetünk a következő percekben Németh Viktóriával, az Ökonomusz gazdaságkutató elemzőjével. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
0: No hát több szempontból rendhagyó ünnepség volt most ugye a hétvégén az Egyesült Államokban, a hőség átírta némileg a programokat, de hogyha megnézzük azt, hogy az Egyesült Államok most milyen helyzetben van, ugye említettem én ezt a szabad világ kategóriát, meg a lehetőségek országát, hát mennyire számít még annak az Egyesült Államok, honnan indult és most hol tart?
3: Az Egyesült Államok egy rendkívül összetett kultúra, és mondhatjuk azt is, hogy egy kísérlet arra, hogy filozófiai elveket hogyan lehet átültetni a gyakorlatba. Voltak ennek már kritikusai a maga korában, az 1830-as, 40-es években Alexis Tocqueville, francia filozófus arról írt, hogy hiába a szabadság földje az Egyesült Államok, és hiába törekszenek arra, hogy mindenkinek lehetőségeket biztosítsanak. Ez hosszabb távon azért saját maga visszajára is fordulhat, és egy rendkívül atomizált társadalom alakulhat ki, ahol nagy ellentétek vannak a lakosságon belül, és igazából ezek nem új tendenciák, nem arról van szó, hogy az elmúlt néhány évben lett rendkívül polarizált az amerikai társadalom, és nagyon erősek például a két párt, a demokrata és a republikánus párt szavazói között az ellentétek. Egyébként arról beszélünk, hogy 80-90% az elutasítottság egyik párt híveinek a másikkal szemben, és ezek a tendenciák azért már több évtizede velünk vannak.
0: Mennyire bonyolítja, és itt nem a választási rendszerre gondolok, hogy egyáltalán, hanem egyáltalán az amerikai rendszert, akár gazdaság, akár politikai vagy identitás kérdésekben az, hogy tulajdonképpen az Egyesült Államok egy olvasztó tengely. Beszéltünk arról, hogy a lehetőségek országa, meg a szabad világ, ugye nagyon sokan az elmúlt nem csak évtizedekben, évszázadokban, hát ebből alakult ki gyakorlatilag az Egyesült Államok társadalma. Szóval, hogy ez mennyiben könnyű vagy nehéz, mert hogy mindenki más kultúrát hoz vagy hozott magával ebben az országban.
3: Igen, ezek a kultúrák részben meg is maradtak, és van egy közös amerikai identitás is, és ebben nagyon fontosak az olyan ünnepek, mint például a Függetlenség napja, ami most volt július 4-én, ez a 250 éves évforduló, és az Egyesült Államokban több más hasonló ünnep is van, akár azt is megemlíthetjük, hogy a hálaadás talán még a karácsonynál is fontosabb ünnep, vagy akkor biztos, hogy mindenki szabadságon van, és ezt a legközelebbi hozzátartozóival szeret ünnepelni.
0: No, ugye most ez az ünnepség, ami ugye a hétvégén volt, meg nyilván még eltart egy darabig, több szempontból érdekes, ugye mondtam én itt az időjárást, aztán itt van éppen a foci VB-nek az időpontjára esik, és a sportdiplomácia az egy nagyon jó alkalom tud lenni arra, hogy egy ország a saját renoméját építse. Az egyik kérdés, hogy mennyire van most szüksége az Egyesült Államoknak itt a renomé építésére. Már csak azért is, mert két háborúban vett vagy vesz részt valamilyen módon most az Egyesült Államok, vagy legalábbis két nagy háborúban, aztán a többi katonai konfliktusról most ne beszéljünk, de hát nem sikerült ugye dőlőre jutni, vagy a béketárgyalások továbbvinni egyelőre az orosz-ukrán háborúban, aztán itt van a közel-keleti konfliktus, amit szintén nem sikerült 100%-osan megoldani. Ez hogyan befolyásolja az Egyesült Államok geopolitikai helyzetét?
3: Itt egy nagyon fontos tényezőről beszélünk, ami nem feltétlenül csak a katonai konfliktusokban nyilvánul meg, ez az úgynevezett puha hatalom, vagy soft power, és ez arról szól, hogy az Egyesült Államok vonzóvá tegye magát a világ minden állampolgára számára, hiszen az első számú szuperhatalomról beszélünk, amikor az Egyesült Államokról van szó, és ennek nagyon sokféle vetülete van. Ennek vetülete az is, hogy nagy sporteseményeket tud az Egyesült Államokra megrendezni, vagy a 250. évforduló alkalmával számos állam és kormányfő érkezik az országba, és az idei évnek ezt a kis ambivalens hangulatát mutatja például az is, hogy harmadik Károly brit uralkodó látogatást tett áprilisban az Egyesült Államokban, és ez olyan visszás hangokat váltott ki, akár a helyi amerikai sajtóban, akár a nemzetközi sajtóban, amely inkább a megosztottság irányába mutat, hiszen pont az, a Nagy-Britannia volt az, amitől a brit birodalom, amitől függetlenedett az Egyesült Államok, és ennek a látogatásnak pedig volt egy ilyen imperialista, vagy úgymond gyarmati utózöngéje, amelyet sokan nem tudtak értelmezni, vagy megfelelően helyén kezelni, és rámutat arra is, hogy az Egyesült Államok és Anglia között is most bizonyos feszültségek vannak ez a nyugati szövetségesi rendszeren belüli töredezettségnek vagy törésvonalnak is szoktuk nevezni, ami az utóbbi időszakban kialakult. Az Egyesült Államok máshogy látja a világrendet, illetve azt, hogy milyen irányba szeretné ezt formálni, mint az európai szövetségesek, és ezt a helyzetet igyekezett orvosolni ez a látogatás is, ugyanakkor mégsem biztos, hogy ez lett az utózöngéje.
0: Tud simulni a két ország közötti, nem nézeteltérésnek mondanám, hanem tényleg, amit ön is említett, hogy van egy gyarmati, meg egy a gyarmati rendszertől elváló ország, és hogy valahogy az identitásban mégis benne maradt ez a gondolkodás, ezt nagyon jól mutatta ugye a brit látogatás, hogy a két ország közötti kapcsolat az kell-e egyáltalán enyhülni? Egyáltalán az Egyesült Államok mit szeretne? Világcsendőre lenni, szuperhatalom hatalomként van jelen, már csak a gazdasága miatt is. Mi az Egyesült Államok célja?
3: Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia között mindig is volt egy úgynevezett különleges kapcsolat, ami különlegesen jó viszonyra utal, és arra, hogy nagyon sokszor ugyanazon a platformon voltak nagy nemzetközi konfliktusok rendezése során is. A másik helyzet, ami talán érdemes figyelembe venni, most a labdarúgó világbajnokság hátterében zajlott egy szabadkereskedelmi megállapodásnak az újra tárgyalása, ez Kanadával és Mexikóval állt fenn, és itt ugyanúgy megmutatkoztak ezek az ambivalens helyzetek. Az Egyesült Államok törekszik rá, hogy visszaszerezze a vezető szerepét, és ne egy háromoldalú megállapodás legyen, hanem rá tudja erőltetni a véleményét a két szomszédos országra. És Mexikóval egészen sokáig előre haladtak a tárgyalások, és itt már egy ilyen különutas megállapodás, mondhatjuk azt, hogy körvonalazódik, hiszen rögtön a labdarúgó világbajnokság után július 20-án lesz ennek egy újabb fordulója.
0: Ugyanakkor a bevándorlási kérdések, és akkor éppen Mexikóval kapcsolatban, azok mennyire nehezíthetik meg ezeket a tárgyalásokat?
3: Mindenképpen van feszültség a két országnak a viszonyában, de nagyon szorosan egymásra utaltak, éppen például az autóipar, a feldolgozóipar miatt.
0: No, hát az iménti témánkról egyébként találnak egy bővebb elemzést az Ökonomusz gazdaságkutató honlapján. Németh Viktória elemzővel beszélgettünk a kérdésről. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 grammos biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.

0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. július 6-án hétfőn, a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Beslén Bettina és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Újabb rendkívüli ülést tartanak a parlamentben ma és holnap.
3: Nincs oka a lemondásra, ezt nyilatkozta az államfő egy lengyel lapnak.
2: Már csak nem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, mondjuk a részleteket. Újabb rendkívüli ülést tartanak ma és holnap az országgyűlésben, várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők.
3: Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről és a közösségi közlekedés hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről.
2: Isztambulba utazik ma a miniszterelnök, hogy részt vegyen a törökországi kétnapos NATO csúcs találkozón.
3: Magyar Péter közösségi oldalán arról beszélt, az utóbbi hetekben bebizonyosodott, hogy megéri megbízható, de kritikus partnerként együttműködni. Hangsúlyozta, Törökországban is konstruktív szellemben fog tárgyalni a világvezető hatalmaival, hiszen Magyarország érdeke az, hogy erős ország legyen, erős szövetségi rendszerek tagjaként.
4: Természetesen a törökországi tartózkodásom idején is folyamatosan kapcsolatban leszek a kormány tagjaival, és részt veszek a kormányülés előkészítésében, és minden fontos döntés előtt tájékoztatást kapok. Előre láthatóan vasárnap este érkezem vissza Magyarországra, és július 13-án már az én napi rendelőtti felszólalásommal kezdődik majd az országgyűlés.
2: Vita bontakozott ki a kormány és az ellenzék között az alaptörvény módosításáról. A Fidesz frakció vezetője önkényuralmat emlegetett, amire Magyar Péter azzal vágott vissza, hogy Gulyás Gergely részt vett a fideszes alaptörvény megalkotásában, amiről a magyar embereket nem kérdezték meg. Császár Attila összeállítása.
5: Magyar Péter szombaton benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A miniszterelnök közölte, a tervezet szerint megszűnik Sólyog Tamás köztársasági elnök mandátuma, az országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választana. A cél a legfőbb közjogi méltóság intézményébe vetett bizalom és az alkotmányos működés helyreállítása. Magyar Péter bejelentette azt is, az alaptörvény tervezett módosítása elmozdítaná tisztségükből a 70. életévüket betöltött alkotmánybírákat, 12-ről 6 évre csökkenteni a mandátumuk hosszát, és újra bevezetné a taláros testület tagjainak újra választhatóságát.
4: Egy országgyűlési képviselő legfeljebb 3 cikluson keresztül szolgálhatja a hazáját.
5: Megszüntetik a költségvetési tanács költségvetési vétójogát, és kivezetik az önálló szabályozó szervek alaptörvényi kiváltságait. Ősztől megkezdődik az új magyar alkotmány közös kidolgozása, aminek a megírásában minden magyar részt vehet, és saját érezhet.
4: A köztársaságban a választott parlament dönt a költségvetésről, a kormány kormányoz, az intézmények pedig szolgálnak, nem uralkodnak és akadályoznak.
5: A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete, írta Gulyás Gergely. A Fidesz parlamenti frakciójának vezetője szerint politikai megfontolásból leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnököt. Lefejezik az alkotmánybíróságot, korlátozzák a demokratikus választást, ez nem a jogállam sérelme, hanem annak vége, közölte Gulyás Gergely hozzátéve, hogy a Fidesz frakció hétfői ülésén tárgyalni fog az alkotmányos válsághelyzetre adandó választ lehetőségekről. Magyar Péter erre úgy reagált, gondolkodik, hogy mi okoz alkotmányos válsághelyzetet a Fidesz frakció vezetője szerint, majd sorra vette azokat a pontokat, amelyek szerinte az aggodalmak hátterében állhatnak. Különösen ironikusnak nevezte, hogy Gulyás Gergely aggódik az alkotmányos rendért, utalva a korábbi alkotmányozási folyamatokra és Szájer József szerepére.
2: Nincs összhangban a jogállamisággal, hogy megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása, vélekedett az államfő egy lengyel heti lapnak adott interjúban.
3: Sólyog Tamás hangsúlyozta, Magyarországon az elnök jogállását az alaptörvény határozza meg. Úgy fogalmazott, nincs oka a lemondásra, és a miniszterelnök szerint eddig nem talált közjogi indokot az eltávolítására.
2: Folyamatosan nő a civil áldozatok száma az ukrán-orosz háborúban, sajtóértesülések szerint fél év alatt 1300 civil halt meg csak Ukrajnában. Részlete Kíváncsik Attilától.
6: Kelet-Ukrajnában egy helyi lakos is életét vesztette, több mint 10 pedig megsebesültek, amikor orosz légi csapások érték Harkiv és Izjum városát. A kijevi vezérkar jelentése szerint Moszkva már a földgáz kitermelő helyeket is folyamatosan támadja. Harkiv, Szumi és Poltava megyében is tűz ütött ki az ágazathoz tartozó ipari létesítményekben. Az ukrán hadsereg válaszcsapásai az oroszok által megszállt Krím-félszigetet célozták, egy légi kikötőben és több hídban is jelentős károk keletkeztek. A kijevi sajtó arról ír, hogy egy év alatt 40%-kal nőtt a háború civil halálos áldozatainak a száma Ukrajnában. 6 hónap alatt mintegy 1300-an vesztették életüket, 6000-en pedig megsebesültek.
2: Az ukrajnai és az iráni helyzetről is tárgyalt a hétvégén telefonon az amerikai elnökkel Vlagyimir Putyin orosz államfő.
3: A Kreml tájékoztatása szerint a csaknem másfél órás egyeztetésen kiemelten foglalkoztak a rendezési lehetőségekkel a kedden kezdődő NATO csúcs találkozó előtt. Donald Trump-al korábban Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is egyeztetett.
2: Nem vett részt apja búcsúztatásán Irán új legfőbb vezetője, az amerikai-izraeli légicsapásokban megölt Ali Hamenei ajatollah gyászszertartásán 3 fia is jelen volt, de utóda nem.
3: Mojtaba Hamenei a háború kezdete óta nem mutatkozott nyilvánosan, amit Teherán biztonsági okokkal magyaráz. Többen azonban úgy vélik, súlyosan megsebesült abban a légitámadásban, amely az apjával végzett. A csaknem egy héten át tartó megemlékezések után Hamenei csütörtökön szülővárosában helyezik végső nyugalomra.
2: Már csak nem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. 10 nappal a katasztrófa után a romok alatt már nem találnak túlélőket, és a holttesteket is nehezen tudják kiemelni. A kutatásban, valamint az egészségügyi és humanitárius segítségnyújtásban számos külföldi szervezet segít. Szokolai Kinga és Császár Attila összefoglalója.
5: Venezuela északi részén 10000-ek lehetnek még a romok alatt. Nehéz a helyzet. A holttestek már erősen bomlanak, amikor megpróbáljuk kiemelni őket, egyszerűen szétesnek, számolt be egy tűzoltó. Azonosításuk is egyre nehezebb. A fertőző betegségek kialakulásának esélye pedig növekszik. Sok helyen rögtönzött sátorkórházakban látják el az embereket. Több mint 12000-en sérültek meg, az egészségügyi és humanitárius segítségnyújtásból is számos külföldi szervezet veszi ki a részét. Őszintén szólva, semmit nem kaptunk a kormánytól, pedig kértük, hogy segítsenek. Máshonnan érkezett emberek támogatnak, mesélte egy nő. A katasztrófa sújtotta Venezuelának több mint 140 ország nyújtott segítséget valamilyen formában. Mintegy 190 épület omlott teljesen össze, több mint 16000-en váltak hajléktalanná. Az újjáépítésre a kormány egy 200 millió dolláros alapot hozott létre, a Nemzetközi Valuta Alap együttműködésével.
3: Itt a krónika.
2: Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás, közölte az egészségügyi miniszter.
3: Hegedű Zsolt hozzátette, az egyeztetéseken szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről, valamint a kórházak működésének megújításáról is.
2: Magyarország energiamixe nagyon kényes, és a változtatásoknak mindig hosszú távú következménye van, mondta Tóth Máté energiajogász.
3: Hozzátette, hazánk villamos energiáját több forrás biztosítja, például Paks 1, a gáztüzelésű erőművek és a naperőmű. A kormány tervei szerint 2030-ra a jelenlegi kapacitás több mint 10-szeresére növelnék Magyarország szélenergia termelését. Tóth Máté szerint azonban a mostani hálózat ezt nem bírná el.
7: Úgy 4000 megawattnyi szélerőmű kapacitásról beszélnek, ami biztos, hogy felette van annak a hálózati képességnek per ma, tehát ebben az állapotban, amit a hálózat elbírna. Tehát a veszély az az, hogy ugyan kiegyenlítjük a korábbi szabályozói hibát, de az eredmény tekintetében megint kinyitom az alapproblémát, hogy vajon 4000 megawattot, de akár csak 1000 megawattot is elbír-e a hálózat. Ezekkel együtt kell lépkednem, ezt úgy képzeljem el, két lábam van. Ha lépek a jobb lábammal, akkor muszáj, hogy lépjek a ballal is, nem léphetek kettőt a jobbal. Tehát itt azért egy csomó mindent mellé kell építenem annak, hogy ilyen mértékű szélerőmű kapacitás létesítés elférjen.
2: Hiába terjedtek el a digitális fizetési módok, a magyar családok Európában egyedülállóan ragaszkodnak a készpénzhez. A Nemzeti Bank szerint a lakosság a készpénzt elsősorban nem vásárlásra, hanem azonnal hozzáférhető biztonsági tartalékként tartja magánál, amivel lemond a lehetséges befektetésekről.
3: Tóth Levente, a biztosdöntés.hu vezető elemzője elmondta, 2016-tól számítva 5000 milliárdról 10000 milliárd forintra emelkedett az otthon tartott készpénz összege.
8: Az emberek számára még most is az igazi biztonságot az jelenti, hogyha neki otthon van a pénze, bármikor tudja használni. A másik ok az, hogy az elmúlt években a jövedelmek is jelentősen emelkedtek, tehát megemelkedett az az összeg is, amit valaki biztonsági tartalékként otthon tart magának.
3: Szakértők szerint a készpénz használat visszaszorítása fehérítheti a gazdaságot, ezért a kormány is foglalkozik ezzel a kérdéssel.
2: Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők, a vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak.
3: Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét, tájékoztatott Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
9: 4,3 tonna per hektár körül lesz az őszi árpának az eredménye, ez tavaly 5,6 tonna volt. A búzái még tragikusabb, 5 millió tonnára vártunk tavasszal, most már látjuk, hogy a 4 millió tonna se lesz meg. Nagyjából az 50% fölött vagyunk egy picivel a búzából, eddigen 3-6, 3-8 tonna per hektár az országos eredmény, és 980 ezer hektár az összes búza vetést vett.
3: A szakember szerint az aszályos időszakok miatt új technológiai megoldásokra és olyan növények meghonosítására lesz szükség, mint a cirok, az őszi borsó, az olajretek és a mustár.
2: Kritikusra süllyedt a vízellás Szolnoknál. A valaha mért legalacsonyabb értéket mérték a Tiszán. Ennek oka a folyó teljes vízgyűjtőjén tartósan fennálló csapadékhiány és az aszály. A helyszínről Skultéti József jelentkezett.
10: Július elején Szolnoknál a Tisza híd pillérei általában méteres vízben állnak, most szárazon vannak. A folyó közepénél, a hajózási útvonalban, itt Szolnokon is, Nagykörűnél is, és a folyó több szakaszán is alig érje el a vízmélység a 90 cm-t.
3: A súlyos csapadék hiánya zagyván és látványos. A torkolatnál a köveken akár már száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. A tavaink is negatív csúcsokat döntenek, a velencei tavat a kiszáradás fenyegeti. Egy centiméterrel alulmúlt a történelmi mélypontját, a mínusz 53 centiméteres vízellást, vagyis már át lehet sétálni a tavon.
2: Kiemelték és elszállították a budapesti Bartók Béla út felett átívelő régi vasúti hidat. A csaknem 80 éves, több száz tonnás szerkezet mozgatásához az ország egyik legnagyobb darujára, valamint speciális önjáró szállítóegységekre volt szükség.
3: A kiemelt acélépítményt a vasúti pályanyomvonalán Kelenföldre vitték, ahol elbontják majd. A déli körvasút építésének előre haladtával a környéken a vonatok néhány hónapja már az egyik kétvágányos új hidat használják. Hamarosan a régi helyére is ehhez hasonló szerkezet kerül.
0: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Herceghalom és Biatorbágy között. Sokan haladnak az M3-ason és a főváros irányába, 60-tól helyenként araszolva lehet előre jutni.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset történt az Andrássy úton, a Batthyi-Zsilinszky út előtt. Egy műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt. Útszűkület nehezíti a haladást a Pusztaszeri úton felfelé az alsó Zöldmáli út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
3: A változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
2: Ez volt a Krónika 7 órakor, híreket legközelebb 7:30-kor hallhatnak, negyedórás krónikával pedig 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Király Erzsébet.
0: Műsor ajánlott. nagyok.
12: Álompár voltak Papa Dimitriu Atina színésznő vellányék, Anna és Nóra is álomszépek lettek, tehetségesek, mindkettő színésznő, és bár édesapjukat erdészként ismerte meg az ország a Szomszédok című sorozatban, nagyszerű színész, remek táncos, szenvedélyes horgász és szőlész. Vendégem Trokán Péter Jászély Mari díjas színművész, érdemes művész, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház alapító tagja, akit 80. születésnapja alkalmából köszöntünk korábbi beszélgetésünk felidézésével. Várj önöket a beszélgetőtárs, Farkas Adrián.
0: Nagyok, arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
1: 7 óra 15 perc, légiutasok jogai, hőhullámok, erdőtüzek, a gazdálkodók helyzetének megerősítése. Egyebek mellett ezekkel a témákkal foglalkozik ezen a héten az Európai Parlament. Uniós percek Brüsszelből, Berek Patriciától.

0: Írország július 1-én vette át az uniós orosz elnökségét Ciprustól, ezért holnap az ír miniszterelnök Michel Martin ismerteti Strasbourgban az ír elnökség fő célkitűzéseit a következő 6 hónapra. Ezek között hangsúlyosan szerepel a következő több éves költségvetés idei elfogadása. Ezt a munkát főleg azért gyorsítaná fel az Európai Tanács elnöksége, mert tartanak attól, hogyha jövőre Franciaországban a nemzeti tömörülés nyeri a választásokat, az felboríthatja az elképzeléseket, de egyelőre nagy viták vannak a tagállamok között. A gazdagabb észak-európai országok csökkentenék, míg a déliek inkább növelnék a közös költségvetést a 2028 és 34 közötti időszakra. Most, hogy Orbán Viktor már nem jelent akadályt, nagyok a várakozások, hogy több területen is előrébb tudjon lépni az unió, írja a Politikó. Az egyik ilyen terület az unió bővítése, a lap azonban megjegyzi, hogy az évekig húzódó magyar vétó miatt több tagállam megváltoztatná a döntéshozatali szabályokat, még mielőtt új tagokkal bővülhetne az unió. Strasbourgban ma vitáznak, holnap pedig szavaznak a képviselők arról a szabályozásról, amely az unió megerősíti a légiutasok jogait. A frissített szabályok egyebek mellett nagyobb felelősséget rónak a légitársaságokra, hogy időben tájékoztassák az utasokat a késés esetén járó kártérítésekről, és megtiltják azt is, hogy különültessék egymástól a családtagokat. Eddig gyakori probléma volt, hogy csak felár fizetése ellenében ülhettek egymás mellé a fapados járatokon. Holnap az Európai Parlament napirendjén lesz az európai gépjárműipar versenyképességének megerősítése és a munkahelyek védelme az ágazatban. A szektort főleg a beáramló olcsó kínai járművek veszélyeztetik, mert a szigorúbb európai szabályok és a kínai állami támogatás miatt az európai gyártók nem tudnak versenyezni a kínai márkák alacsonyabb áraival, ez pedig leépítésekkel fenyeget az autóiparban, ami főleg Németországban veszélyezteti a munkahelyeket. Ugyancsak holnap az Európai Parlament előreláthatóan jóvá hagyja azokat az intézkedéseket, amelyeket a gazdálkodók megsegítése érdekében javasol az Európai Bizottság. A mezőgazdaságban az emelkedő műtrágya árak miatt a termelők költségei egyre növekednek, ami hozzájárul az élelmiszerek drágulásához és az agráriumból élők megélhetését is veszélyezteti. Szerdán vitáznak a képviselők arról, milyen válaszokat adhat Európa a klímaváltozás hatásaira, hogyan lehet növelni az állampolgárok felkészültségét és hatékonyabban védekezni a visszatérő hőhullámok és erdőtüzek ellen.
1: Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
2: 7 óra 19 perc, az oroszok bejelentették, hogy elfoglalták azt az erődvárost, amely Donbasz kulcsfontosságú szállítási és nagy ipari központja. Hogy ez pontosan mit jelent a háború kimenetele szempontjából, és az ukrán dróncsapások hogyan befolyásolják az orosz gazdaságot, ezzel együtt az oroszok katonai erejét. Arról is beszélünk a következő percekben. Vendégünk a témában Siklósi Péter, a külügyi intézet vezető kutatója. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Bejelentették ugye az oroszok, hogy elfoglalták ezt a területet, ugyanakkor az ukrán vezérkar cáfolta ezt az elért orosz eredményt. Mi az igazság, hogyha lehet ilyet kérdezni egy ilyen dezinformációs kampányban?
3: Hát ugye ebből a székből nehéz megmondani, hogy pontosan mi az igazság. Ez általában úgy szokott lenni, és minden bizonnyal ebben a helyzetben is úgy van, hogy javarészt elfoglalták már ezt a Konstantinivka nevezetű erődvárost, ez tulajdonképpen az ukrán erődváros sornak a déli végén helyezkedik el, de azért még különféle zsebekben, ahogy a katonák szokták mondani, folynak harcok. Tehát valószínűleg javarészt tényleg elfoglalták, de azért még folyamatosak a harcok, és ezek a harcok valószínűleg egyébként még eltartanak akár egy-két hétig is, vagy talán még tovább is, de azért az elég világos, hogy javarészt ezt elfoglalták.
2: Most ugye különböző elemzésekben azt olvasni, hogy valamelyest megindult az orosz hadsereg ismételten a fronton, valamennyit haladnak előre, ugye az elmúlt hetekben, hónapokban inkább arról beszélgettünk, hogy lelassult ez az előre menetel, vagy hát inkább úgy befagyott a frontvonal. erőteljes bombázásba kezdtek, drónokkal bombázni kezdték ugye az ukránok Oroszországot. Most azt mondja az orosz elnök, hogy az orosz erőknek ki kell terjeszteniük a biztonsági zónák határait, éppen a nagy hatótávolságú, elsősorban az orosz olajipar célzó támadások, drón támadások miatt. Megerősödött Ukrajna légiereje és a légvédelme is, de úgy tűnik, hogy erre Oroszország nem igazán volt felkészülve. Milyen az orosz légvédelem?
3: Ugye Oroszországnak nem gyenge a légvédelme, de egy hatalmas területet kell védenie. Tehát jól láthatóan még az erős orosz légvédelem is kevés ahhoz, hogy minden célpontot meg tudjam védeni. Különösen a mostani légitámadási új korszakot élünk, ugye a drónoknak, a drónok tömeges bevetésének a korszakát, amikor egy-egy célpontot akár több száz drón is támadhat egyszerre, és ezeket ugyan el lehet hárítani, ezeket a drónokat, de a tömeges bevetés az túl tudja terhelni ezeket a légvédelmi eszközöket. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a több százból mondjuk a 95%-át elhárítják, de hogyha már néhány drón eljut a célpontjáig, különösen, hogyha azok olyan úgynevezett puha célpontok, mint mondjuk egy olajfinomító, ami hát ugye könnyen gyullad, akkor az rendkívül komoly károkat tud okozni, és ugye az ukrán stratégia már jó ideje az, hogy Oroszországnak az olajipari infrastruktúráját támadják, a saját olajellátásának az akadályozása érdekében, illetve az orosz olajexport és így a bevételek akadályozása érdekében. És ez egészen odáig, amíg az iráni háború miatt magasan voltak a világon az olajárak, addig nem is okozott végzetesen komoly károkat Oroszországnak, hiszen Oroszország nagyon drágán tudta eladni a világpiacon az olaját. De most, hogy a béketárgyalások miatt összeomlottak az olajárak, ugye most Oroszország körülbelül egy harmadát kapja annak a pénznek, amit egy hónappal ezelőtt még megkapott az olajáért. Eközben még ezt az infrastruktúrát is támadják, Oroszország nagyon komoly bevétel kieséssel kell, hogy szembenézzen.
2: Na éppen ez lett volna a következő kérdésem, hogy akár az üzemanyag ellátásban most milyen fennakadásokat okoznak ezek az ukrán támadások?
3: Úgy tűnik, hogy komoly fennakadásokat tud okozni, tehát mostanra már az orosz lakosság is bizonyos területeken elkezdte megérezni, tehát bizonyos területeken hosszú sorok alakultak ki az orosz benzinkutaknál, ami hát egyértelműen azt mutatja, hogy Ukrajnának ez a stratégiája sikeres. Most ezzel persze magát a háborút nem lehet megnyerni, ezzel az elfoglalt területeket nem lehet visszaszerezni, de a nyomást lehet gyakorolni, növelni a Putyin elnökön, illetve az orosz vezetésen annak érdekében, hogy állapodjanak meg egy béke keretfeltételeit.
2: Ugye most mindkét fél, az orosz és az ukrán is szorgalmazza ezeknek a béketárgyalásoknak a folytatását, és szó is volt arról, hogy hamarosan majd az amerikai főtárgyaló Steve Witkoff és Jared Kushner ismételten majd a térségbe utazik Ukrajnába. Ugyanakkor tegnap Zelenszkij felhívta, illetve a hétvégén Zelenszkij, az ukrán elnök, felhívta az Amerikai Egyesült Államok elnökét, és már elkezdtek beszélni ugye ezekről a béketárgyalásokról, vagy a lehetséges útról. Holnap kezdődik Ankarában a NATO csúcs, amelyiknek a fő témája tulajdonképpen Ukrajna katonai finanszírozása, egyik témája Ukrajna katonai finanszírozása, és ott állítólag folytatja is az amerikai, illetve az ukrán elnök a béketárgyalásokról szóló megbeszéléseket. Mi várható?
3: Igen, hát ugye azt kell tudni, hogy a NATO-nak évente maximum egy csúcstalálkozója van, tehát ez egy fontos csúcstalálkozó lesz, és hát egyértelmű, hogy csomó téma lesz az asztalon, de hát egyértelmű, hogy az ukrajnai háború lesz az egyik legfontosabb téma. Zelenszkij elnök jelen lesz Ankarában, Nyilván a szövetségesi körben, tehát 32-es körben is tárgyalni fognak, de ami ennél talán fontosabb, hogy lesz újra személyes Zelenszkij-Trump találkozó. És itt nyilván Trump azt akarja majd elérni Zelenszkijnél, hogy mutasson nagyobb hajlandóságot a békekötésre. Persze, ugye nem csak Zelenszkij múlik a dolog, ne? Tehát ugyanígy nyomást kell gyakorolni a Putyin elnökre is. Ezt persze nem a NATO csúcsrálkozó keretében fogja tenni. Ugye itt fontosabb a Jared Kushner és másoknak a moszkvai tárgyalásai majd a jövőben. Minden esetre nyilván az amerikaiak mind a két félre nyomást próbálnak gyakorolni. Ugye itt az a kérdés, hogy milyen feltételek között lehet megállapodni, és egyelőre ott nincsen elmozdulás, hogy az oroszok ragaszkodnak ahhoz, hogy a Donbassnak a maradék részét, gyakorlatilag ezeket az erődvárosokat, amiről az előbb beszéltünk, megkapják. Ukrajna pedig ezt elutasítja.
2: Ugyanakkor Ukrajna egyik szövetségese és Ukrajna között, ugye Lengyelország és Ukrajna között most egy törésvonal is mutatkozik. A szalagcímek most arról szólnak, hogy bekeményít a lengyel kormányfő, és mindenkit óvatosságra int Ukrajna pénzügyi támogatását illetően, mert ugye ezen a csúcs találkozón véglegesítik majd Európa felelősségvállalását Ukrajna védekezésének támogatásában. Hogyha Ukrajna valóban elveszíti ezt a szövetségesét, most még csak feltételezésekről beszélünk, hiszen még most itt egy nagyon törékeny kapcsolatról van szó, akkor az mivel jár Ukrajna számára?
3: Yeah, Ukrajna nagyon kemény álláspont, emlékezhetünk ugye, hogy Magyarországgal szemben is milyen kemény állásponttal lépett föl, és ugyanilyen kemény állásponttal lép föl Lengyelország irányába is. Ugye emlékezzünk vissza, hogy olyanokról neveztek el katonai egységeket, akik a második világháborúban lengyelek lemészárlásáért voltak felelősek, és ezt hosszú idő óta lehetett tudni, hogy ez Lengyelország számára, mindegy, hogy ki van kormányon, ez egy elfogadhatatlan álláspont, és mégis meglépte Ukrajna ezt a lépést. Tehát itt egy komoly, mindig is létezett korábbi feszültség tört a felszínre. És itt ugye egy katonailag, katonai fontosságában megerősödött Ukrajna lép fel egy a NATO-ban az egyik legerősebb szövetségessel szemben, Lengyelországgal szemben.
2: Tényleg fél percünk maradt, miért nézik el Ukrajnának ezeket a határfeszegetési kísérleteket, akár a NATO-ban, akár az Európai Unióban?
3: Azért, mert Európa a saját biztonságát gyakorlatilag Ukrajna kezébe helyezte. Ahelyett, hogy a saját erejét növelte volna meg mondjuk az elmúlt évtizedben, ehelyett gyakorlatilag Ukrajnára költött, és az ukrán képességeket erősítette meg annak érdekében, hogy majd Ukrajna védi meg Európát.
2: Innen folytatjuk legközelebb. Siklósi Péter, a Külügyi Intézet vezető kutatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
4: BKK Info.
5: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset történt a Pacsirta mező utcában, a Kiscelli utcánál. Egy műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot az Alkotás utcában, a Krisztina körút előtt. Mától lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani. Farkas Renát, a BKK Info.
2: 7:30 rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina.
6: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Holnap szavazhoz az ügynök akták nyilvánosságáról az országgyűlés. Ma az ezt előkészítő törvényjavaslatról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak a képviselők. Külföldi útja miatt Magyar Péter miniszterelnök ezúttal nem szólal fel. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb betegellátás. Az egyeztetéseken szó lesz a többi között a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről, valamint a kórházak működésének megújításáról. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők, a vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a szakemberek szerint új talajművelési technológiákra és új növények meghonosítására van szükség. Soha nem volt még ilyen alacsony a vízállás a Tiszán-Szolnoknál. A csapadék hiány az agyván is látványos, a torkolatnál akár száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón a köveken. A Tarnapatakból Parád és Recsk térségében 2 kilométeres szakaszon eltűnt a víz. A Velencei tavat már a kiszáradás fenyegeti, olyan alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a tavon. Fokozódik a tűzveszély Európában, miközben Portugáliában, Spanyolországban és Franciaországban napok óta nem tudják eloltani az erdőtüzeket, már Görögországban és Ukrajnában is küzdenek az egyre gyorsabban terjedő lángokkal. Thessaloniki mellett szombat este óta ég a növényzet, Ukrajnában pedig a Csernobili tiltott zónában az atomerőmű környékén volt tűz. Kedves hallgatóink, 8 órakor 4 órás krónikával jelentkezünk.
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
2: 7 óra 33 perc, a következő percekben pedig energetikai kérdésekről beszélgetünk. Vendégünk Hortai Olivér, a Századvég klimapolitikai és energetikai üzletágának vezetője. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: Két témát tervezett nekünk a szerkesztő ma reggelre, az egyik ugye az északi áramlat 2-nek a felrobbantása, mert ugye a német ügyészség szerint Kijev rendelte meg ezt a robbantást, a tavaly elfogott Kuznyacov az ukrán állami hatóságok parancsára tervezte meg és vezette a szabotás akció végrehajtását. Több szempontból is érdekes nyilván ez a kérdés. Részben azért, mert ugyan megépítették ezt a gázvezetéket azért, hogy Németországból, Oroszországból gáz szállítson. Ugyanakkor az engedélyt, a német engedélyt nem kapta meg 2021-ben, tehát egy működésképtelen vezetékről, nem működésképtelen, de használaton kívüli vezetékről volt szó. Ugyanakkor, bár 100%-os Gazprom tulajdonban van, ennek a vezetéknek a finanszírozását 5 másik ország is állta, ugye Németország, Franciaország, Anglia, Hollandia, illetve Ausztria, akik hosszú távú hitelekből finanszírozták mindezt. Visszakérik-e valaha ezt a pénzt, vagy visszakapják-e valaha ezt a pénzt?
10: Ha megengedi, szerkesztő, azt mondja, néhány kiegészítéssel kezdenék. Itt két vezetékpárról van szó. Az első vezetékpár az északi áramlat 1 gáz vezeték, a másik pedig az északi áramlat 2, ahol az engedélyeztetési problémák felmerültek, amelyekre szerkesztő asszony is utalt, az északi áramlat 2 gáz vezeték, ami valóban fizikailag elkészült, már talán föl is töltötték gázzal, tehát műszaki akadálya nem lett volna a szállítások megkezdésének, de ahogyan azt a korábbi német kormány egyik minisztere egyébként el is ismerte nyilvánosan, politikai okokból lassították.

0: napok odáig fajult, hogy az orosz fél elkezdte csökkenteni a vezetéken történő szállítások volumenét, arra hivatkozva, hogy a német szankciók miatt a vezeték karbantartása korlátozottan lehetséges. És a 2022-es nyár az erről a vitáról szólt, hogy akkor most 40%-os kapacitás kihasználtságon üzemele a vezeték, vagy több. És aztán, amikor augusztusban jött a nagy karbantartás, akkor azt követően állították le. A robbantás az mind össze egy másfél hónappal ezek után történt. A másik kérdés, vagy a kérdés második része az arra vonatkozott, hogy visszakapja-e az a konzorcium a pénzét, ami ebbe pénzt rakott. Itt is egy pici kiegészítés, hogy itt nem országok pénzéről van szó, hanem egyes országokban működő vállalatok pénzéről. Itt folyik a pereskedés, és még egyelőre nem világos, hogy hogyan fogják kompenzálni ezeket a szereplőket, ahogyan az sem teljesen világos, hogy a vezetéknek van-e, és hogyha igen, akkor milyen jövője. Az elmúlt egy-másfél évben több ízben lehetett arról olvasni, hogy asztalra kerül a vezeték lehetséges helyreállítása, ami hát egészen új politikai kérdéseket vet föl, ahogy maga az ügy is, az, hogy most a német ügyészség kimondta, hogy egy Ukrajna által megrendelt, vagy Kijev által megrendelt akció volt. Szerintem az a nagyon nagy kérdés, hogy mi következik mindebből, és hogy a németek ténylegesen végigviszik-e ezt, ugyanis ez nekik, a jelenlegi kormánynak is politikailag nagyon kellemetlen lehet. Nem véletlen, hogy az AfD, a jobboldali AfD hétvégi tisztújításán is ez szóba került, ez a helyzet, hogy ezt bizony ki kell bogozni, ezt az ügyet.
1: No, és innen szerettem volna folytatni azt még az előzőekhez, csak annyit, hogy a német jog szerint a polgári célpontok ellen irányuló támadás háborús bűncselekménynek minősül, amelyet legalább 3 év kevésbé súlyos esetekben pedig 1 év szabadságvesztés szabható ki, majd összefolytatódik a tárgyalás. No, de nézzük azt, hogy amiről ugye ön is beszélt az előzőekben, hogy hétvégén az AfD szorgalmazta az olcsó energiának a használatát, vagy visszavezetését, ezt majd ön elmondja nekünk, mert egy nagy kérdés lehet az, hogy a háború lezárta után például az orosz gázra szüksége lehet-e még Németországnak, vagy fogják-e, használhatja bármilyen módon. Bár a diverzifikáció nyilván Nyugat-Európában jól halad, sőt vannak olyan országok, például Hollandia, ahol gyakorlatilag teljes egészében ki akarják vezetni a gáznak a használatát, de hát a német iparnak nagy szüksége lenne az olcsó energiára.
0: Hát ez abszolút így van. Az Európai Unió és Németország versenyképességi problémáinak egyik gyökéroka, hogy többszörös áram és gázárakat kell fizetnie egy német vagy európai iparvállalatnak, vagy amerikai, vagy egy kínai versenytárshoz képest. A szerkesztőasszony orosz gázról beszélt, és valóban az elmúlt években az európai energiapolitika célkeresztjébe kerültek az orosz energiahordozók. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján 2027, azaz a jövő év szeptemberéig teljesen be kell tiltani ezeket a beszerzéseket. Energiapolitikai szakmai perspektívából ez egy teljes abszurdum. Tehát nincs jelentősége annak, hogy egy adott gáz molekula az honnan érkezik. A beszerzéseket az ár és az ellátás biztonsága, teljesítmény az, ami befolyásolja. Tehát energiapolitikai
1: Bocsássa meg, olcsóbb az orosz gáz, mint amit mondjuk máshonnan szerez be Németország?
0: Hát egy meglévő vezetékes infrastruktúrán keresztül beszerezni gázt, az tipikusan olcsóbb, mint cseppfolyósított földgázt vásárolni egy jóval távolibb kontinensről. Egyébként a kérdés ennél annyiban bonyolultabb, hogy az Európai Unióban az árazást a mindenkori kereslet és a kínálat jelöli ki. De hogyha a kínálat bővül, hogyha több helyről szerezhetnek be gázt, energiahordozókat a szereplők, akkor az leszorítja az árat. A magas árkörnyezetnek jelenleg éppen az az egyik fő oka, hogy szelektívan, vagy szelektív vásárlásra kényszeríti a szabályozó a beszerzőket.
1: No, elbeszélgettük ezzel a témával az időnket, úgyhogy egyetlen egy percünk maradt arra az energiatörvény tervezetre, amiről még szerettem volna beszélni, illetve hogy milyen projekt indul most ugye az energia tározóknak, fogyasztóknak, rendszereknek az energiapályázatok tekintetében.
0: Igen, itt valóban, amiben szerintem jelentős változás van, az az időjárás függő megújulók és elsősorban a szélerőművek beépítettségének a jelentős növelése, és azok a

0: programok, törvényjavaslatok, amelyek most elindulnak az új kormány részéről, ezek mind abba az irányba mutatnak, hogy lehetővé tegyék azt, hogy a jelenlegi beépített szélerőművi kapacitás több mint 10-szeresére növelhető legyen. Ennek komoly ellátásbiztonsági következményei vannak, és komoly ellátásbiztonsági kihívásokat okoz, úgyhogy az az új 500 milliárdos pályázat, amire szerkesztő asszony utalt, az, hogy az új törvényjavaslatban megjelennek a dinamikus tarifák, ezek mind abba az irányba mutatnak, hogy a villamosenergia rendszert olyan módon alakítsák át, ami képes befogadni, vagy képes lehet befogadni ilyen mennyiségű időjárás függő megújuló kapacitást.
1: Nyilván egy fogyasztót az érdekel, hogy a dinamikus tarifával nekünk nő vagy csökken a rezsiszámlánk.
0: Hát ez majd az ajánlatok eldöntik, de nehéz elképzelni olyan dinamikus tarifát, olyan fogyasztói profilt, amely alapján a jelenleginél kedvezőbb árakat tudna egy szolgáltató garantálni.
1: Hortai Olivéra, a Század Végüzletág vezetője volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm.

0: 7 óra 42 perc, Szalai Szilárd politikai elemző a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt!
0: No hát, a hétvégén ismét felkerült a közösségi médiában a miniszterelnöktől egy újabb videó, amiben arról értesít bennünket, hogy benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítását. Ennek a lényegét ugye 12 pontban foglalta össze. Javaslat azonnali hatállyal megszüntetni a köztársasági elnök megbízását, 12 éves időkorlát képviselőknek, visszaállítaná 70 éves korhatárt az Alkotmánybíróságon, és akkor még majd beszélünk a következő percekben arról, hogy mi fog történni. Nyilván itt az egyik lényeges pont most az, hogy ez az alaptörvénymódosítás oda kerül majd a jelenlegi köztársasági elnök Sulyog Tamás elé, aki kérdés, hogy aláírja ezt, vagy elküldje normakontrollra az Alkotmánybíróságnak. Mert hogyha itt mindenki jóvá hagyja, akkor gyakorlatilag a saját halálos ítéletüket is aláírják.
1: Így van, ez egy nagyon érdekes és banánköztársaságokat idéző szituáció, hogy egy alkotmánymódosításba írjuk bele tulajdonképpen azt, hogy a köztársasági elnök és mellette számos más közjogi méltóság, például az Alkotmánybíróság egyes tagjai, azok kikerülnek a hivatalukból. Annál is inkább érdekes megfontolás ez a Tiszapárt részéről, mert jelenleg is lenne olyan alkotmányos és jogi eszköz, amellyel egyébként felelősségre vonható lenne a köztársasági elnök. Ők mégsem a jogállami útvonalat választják ehhez, hanem egy ilyen nagyon furcsa szabályozással az alaptörvényt, amely ugye mind az állam működésének, mind a demokráciának, mind amit mi Magyarországnak hívunk, annak az alapkeretrendszerét határozza meg. Ebbe egy ilyen névre szóló, tulajdonképpen felpántlikázott jogalkotást tesznek bele. Ez abszolút minden. Egyébként nem csak jogállami elvektől, hanem vagy a jogszellemétől távol álló intézkedés, amelynek nyilvánvalóan politikai nyilvánvalóan politikai bosszú célzata van. Ugye itt a köztársasági elnök részéről ő ezt elküldheti normakontrollra, valóban az Alkotmánybíróság valamit majd megállapít, de azért azt látjuk, hogy mivel a jelenlegi kétharmados kormánynak megvannak az eszközei arra, hogy elmozdítsák a köztársasági elnököt, és hát a politikai szándék pedig elég nyilvánvaló, ez valószínűleg előbb-utóbb ilyen vagy olyan módon meg fog történni. Tehát azt gondolom, hogy ez egy eldöntött kérdés. Ami ennek az oka, hogy ez mindenképpen meg fog történni, és itt azt hiszem, hogy a jobboldali vagy ellenzéki közösségnek is hát van szembenézni valója saját magával. Én azt gondolom, hogy egy elképesztő politikai rezignáltság van mind a két táborban, mind a mostani kormánypárti, mind a mostani ellenzéki táborban, és ez a politikai rezignáltság olyan hát kvázi diktatórikus nem felhatalmazás, de mozgási lehetőséget ad Magyar Péternek, hogy a saját táborából bár vannak, akik felszólalnak, de azért nem látjuk azt, hogy egyrészt onnan megvédenek, és a jobboldali táborból is ezek a hangok talán túl gyengék ahhoz, hogy meg akadályozzák Magyar Péter alkotmányos álmok futását, mert ez az, és tényleg egy banánköztársaság redukálja Magyarországot, amelyben most nem az amerikai nagyvállalatok, hanem az Európai Néppárt a tartótiszt.
0: Ugye civil jogvédő szervezetek is kifogást emeltek fel az alaptörvény módosítása ellen, a Helsinki Bizottság, a TASZ, illetve az Amnesty International is. Azt mondják, és ez utóbbi, ez nagyon érdekes az Amnesty Internationalnél, hogy csak a tisztességes eljárás jelent mindannyiunk számára garantálni arra, hogy soha nem vagyunk kiszolgáltatva a hatalom önkényének.
1: Most viszont ki vagyunk, éppen ezt fejtegettem az előző gondolatmenetben, hogy azt látom a magyar közgondolkodáson és ugye általában a választói attitűdön, hogy teljesen kiszolgáltattuk magunkat a hatalom önkényének, ami nem egy helyes, és egyébként a magyar politikai, meg ugye általában nemzet karaktertől szerintem egy borzasztóan távol álló dolog, és éppen ezért azt gondolom, hogy nem is tartható fenn a végtelenségig. Magyar Péter, hogyha nem függeszti fel azt az alkotmányos álmok futást, amit jelenleg végez, akkor majd a nép fogja erre rákényszeríteni előbb-utóbb. Most még ennél a pontnál nem vagyunk. De a Velencei Bizottság és a más egyébként ilyen jogvédelemmel, meg civil aktivizmussal foglalkozó szervezeteknek az állásfoglalása azért borzasztóan érdekes, főleg a Velencei Bizottságé, mert ez egy érdekkonfliktus a Tiszán belül is, hogyha a Velencei Bizottsággal szembejeszkedik. Ugye a Velencei Bizottságnak ugyan az ajánlásai nem kötő erejűek, nem kötelező erejűek, de azért, amikor a jogállamisági eljárások megindítása vagy lezárása körüli tárgyalások vannak, akkor a Velencei Bizottság állásfoglalásait, illetve az annak való megfeleléseket, azokat elég erősen számításba veszi a bizottság. Na most ugye Magyarországgal szemben a hivatalos indoklás szerint a jogállamisági normák megsértése miatt van folyamatban hetes cikkely szerinti eljárás. Ha Magyar Péter ezen a helyzeten ront, akkor az nem azt fogja jelenteni, hogy megindulnak azok a források, amelynek a hazahozatalát ő már be is jelentette. De hát ezek a források még nincsenek itt, ráadásul, hogyha a jogállamiság ellenes lépéseket tesz mondjuk a Velencei Bizottság értékelése szerint, akkor ezek a források nem is lesznek itt. Tehát ez pedig a Tiszának egy, hát hogy mondjam, az eredet történetéhez tartozó ígéret volt. Ha ezt megszegi Magyar Péter, egy nagyon nehéz helyzetbe kerül. Márpedig egyébként a Velencei Bizottság állásfoglalásában mind a köztársasági elnök elmozdítására vonatkozóan fogalmaztak meg kritikát, mind egyébként az Alkotmánybíróság korhatárára vonatkozóan fogalmaztak meg kritikát. És az utóbbi azért érdekes, mert erre van konkrét az Orbán kormány idejéből származó analógia, amelynek kapcsán viszont olyan határozatot is hozott a Velencei Bizottság, amely Magyar Péterre nézve nem lenne most kedvező. Ez pedig nyilvánvalóan az uniós források visszatartását jelenteni, ami egy teljes politikai csőd lenne a Tiszának.
0: No, két percünk és két kérdésem van még. Az egyik ugye ebben a törvénytervezetben benne van is, hogy benne van az is, hogy eltörölni a kormány a költségvetési tanács vétójogát. Ugye eddig csak akkor lehetett elfogadni a költségvetést, vagy akkor fogadhatta el az országgyűlés, hogyha azt a költségvetési tanács is jóvá hagyta. Eddig ez egy viszonylag erős jogosítványnak számított. Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve nem lesz ellenőrző testülete a költségvetés elfogadásának? Egyáltalán ez mivel jár, vagy mivel járhat?
1: Ugye itt egy nagyon érdekes kérdés lesz, hogy a költségvetés átalakítása hogy fog nézni, hogy a Magyar Péterék azt is megígérték, hogy egy teljesen új költségvetést fognak alkotni. Ennek az új költségvetésnek viszont a sarokszámait nem láthatjuk. Ami támpontot adhat, hogy ez hogy fog kinézni, az a különböző szakértői nyilatkozatok, meg mondjuk az Európai Uniós forrásterveknek az átalakítása, ott ugye például az egészségügyre és az oktatásra szánt forrásokat lehúzták, és közlekedési, illetve a zöld energetikai átállásra vonatkozó sorokat húzták fel. Itt is én azt gondolom, hogy egyébként majd a szociális vonalon lesznek költségcsökkentések, de bárhogy is alakul az új költségvetés, valójában nem ez a lényeg, hanem az, hogy Magyar Péterek levették azt a szabályozó szervet, amely erre bármilyen ráhatást gyakorolhat. Ez tulajdonképpen egy egyszemélyi joggyakorlást jelent, amely láthatjuk, hogy nem áll távol attól a kormányzati kultúrától, amelyet Magyar Péter meghonosított. Tulajdonképpen ez is megint, ahogy említettem, a banán köztársasággá válás felé egy lépés.
0: No, fél percünk maradt, ön egy fél mondatban említette azt, hogy az ellenzéknek nincs megfelelő ereje ugye ahhoz, hogy lépéseket tegyen most ezzel az alaptörvény módosítással szemben vagy kapcsolatban. Mire van ereje most az ellenzéknek? A kutatóintézetek számai azt mutatják, hogy veszít népszerűségéből a Fidesz.
1: Hát ugye jelenleg a parlamenti politizálásban próbál meg a Fidesz valamiféle terepet szerezni magának, amelyben szembesítik Magyar Pétert azokkal a demokratikus deficitekkel, amelyeket az eddigi jogalkotásával meghozott. Én azt gondolom, hogy ez hosszú távon biztosan eredményre vezethet, de jelen pillanatban van egy olyan, az abszolút filmszínházba ez nem illik bele, és az abszolút filmszínház ezt megpróbál felülírni.
0: Tényleg egy mondat, honnan lesz ereje a Fidesznek?
1: Csak a mozgalmi és alulról szervező civil világból, hiszen egy nagyon heterogén, széles tábor, amelyben nagyon sok gondolat van, és ez erőt adhat az ellenzéknek.
0: Szalai Szilárd politikai elemző volt a vendégünk, köszönjük szépen!

0: 7 óra 52 perc, és tulajdonképpen az előző beszélgetést egy kicsit kiszélesítve folytatjuk a következő percekben Horn Gáborral, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökével. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt!
0: No, június végén készült ugye egy felmérés, ami szerint nem hanyatlott a Tisza körüli lelkesedés, a párt hiba határon belül növelte előnyét a Fidesszel szemben, miután a Tisza 1%-ot erősödött, a Fidesz-KDNP támogatottsága 2 pontot csökkent a teljes népesség körében, és a Republikon intézet szerint jelentősen visszaesett a Fidesz szavazók száma, jelenleg 1,6 millióra becsülik. Innen induljunk akkor ezzel a beszélgetéssel. Ugye én az előzőekben idéztem ebből a friss kutatásból. Nézzük, hogy mit mutatnak a számok.
1: Hát nézd, azt mutatják a számok, hogy a magyar Péterék nem csak, hogy meg tudták tartani a támogatottságukat, hanem jelentősen növelni tudták. Ezt, ha számszerűsítjük a teljes népesség alapján, az azt jelenti, hogy kb. 4,4 milliónyi Tisza szavazó lenne a 3,3-hoz képest, ami hát egy óriási növekedés, és a Fidesznek a 2,1 milliónyi hazai szavazója, mert ugye csak ezt mi ezt mértük, határon túl nem kutattunk, pedig 2,1-ről 1,6 millióra csökkent. Ez mind a kettő nagyon jelentős mozgás, és ez azt jelenti, hogy fideszes szavazóknak kellett megjelenni szép számmal, nem 1-200 ezernek a Tiszánál, hiszen nem nőtt annyira a bizonytalanok bázisa, mert azt szoktuk látni, hogy a törzszavazó először bizonytalan lesz, és csak utána áll át. Itt viszont valamiféle más folyamatot látunk. Tehát úgy tűnik, hogy a Tisza nem csak, hogy az tud menni azon az úton, amit megígért a sajátjainak, hanem egy olyan úton megy, ami egy széleskörű társadalom, ami bázist eredménye számára. A Magyar Péterék el tudták érni a magyar társadalom jelentős részét. Ilyet még nem nagyon láttunk a rendszerváltás óta.
0: Ugye új szelek fújnak, de hát a széljárás az tud változni. És hogyha mondjuk elérkezik a népszerűtlen intézkedéseknek az időszaka, akkor vajon hogy alakulnak, vagy hogy alakulhatnak a számok? A Republikon mellett más kutatóintézetek is gyakorlatilag hasonló számokkal, eredményekkel jöttek ki. Ugyanakkor a Medián részéről Hahn Endre pontosan arról írt és arról beszélt egy kereskedelmi rádióban, hogy megállhat most már lassan-lassan, eléri a falat ugye a Tiszának a népszerűsége, és visszafordulhat, és egyfajta apadásnak indulhatnak a számok.
1: Hát az a kérdés, hogy hova mennek a szavazók? Tehát
0: Bocsásson meg, az törvényszerű, hogy aki most azt mondja, hogy csalódott a Fideszben, és nem szavazna most rájuk, hogyha szoktuk ezt mondani, hogyha most vasárnap lennének a választások, az automatikusan a Tiszára szavazna?
1: Nem kellene, hogy így legyen, de ugye egyrészt nem nagyon van más ajánlat. Ugye a Mi Hazánk továbbra is őzi ezt az 5-6%-os támogatottságát, tehát úgy tűnik, hogy ez a szélsőjobbos szubkultúra, ez van Magyarországon, tartósan van, ami egyiket azt is jelenti, hogy a Fidesz nem tudta megszólítani a szélsőjobbot, pedig Orbán kísérletet tette erre, ugye a vadhajtások, mint kedvenc orgánum, vagy hogy mi a igazodási pont Orbán számára, azért elég durva gesztus, ha
0: gondolja,
1: tetszik.
0: Hogy ez erről szólt egyébként hát, annak idején? Most ez csak zárójelben.
1: Hát kíváncsi. Azt gondolom, hogy nem nagyon hiszem, hogy Orbán Viktor jól ismerve régóta, nem gondolom azt, hogy legalábbis nagyon reménykedem abban, hogy azért ez inkább egy politikai gesztus volt, mint maga a valóság, a rögvalóság. Tehát azt gondolom, hogy van látható a Fideszen belül arra kísérlet, hogy a szélső felé nyissanak, látható egy másik is. Nagyon sokféle módon beszél a Fidesz. Tehát a Fidesz ma már a törzszavazóit veszíti el. Visszanyerni ezt nagyon nehéz. Tehát azt kell mondanom, hogy valami egészen újat kellene csinálni más emberekkel, nem ebbe az irányba mennek. Ugye, hanem abba az irányba mennek, hogy tartsuk a jó irányt, amit az SZDSZ annak idején egy egész kampányban tette tönkre magát 1998-ban egy ilyen című kampánya. Tehát itt is azt látom, hogy kevés az önelemzés, kevés a változtatás, Orbánnal akarják csinálni, pedig Orbánnal szerintem nem mehet.
0: Hát ő most egy évre vállalta.
1: Igen, ez igaz, de mégis csak ő a meghatározó szereplő továbbra is, miközben a parlamentben pedig napi szinten veszíti el a csatákat a Fidesz, mert azok a figurák, akik megpróbálják fölvenni a versenyt, azok maguk is bukott emberek. Tehát azt gondolja abba vele, hogy 7 ember az előző kormányból, akik ezt a súlyos vereséget okozták, azok benn ülnek a parlamentben. A Fidesz kormány fele jelenleg is parlamenti képviselő, és akik körülöttük vannak és megszólalnak, azok pedig a Fidesz legdurvább arcai, Pócs Jánosok, Német Balázsok, olyan figurák, akik az előző Fidesznek nem látszik a változtatás igénye.
0: Ezt értem. Ugyanakkor, hogyha már a durvaságról van szó, hogy beszélnünk kell itt a parlamenti kommunikációról, hogy ön szerint ez megfelelő, mert az jó, hogy van vita, azt mindenki elmondja, hogy végre visszatért a parlamentbe a vita, és ez akár eredményes is lehetne, de a Bohóc, Tróger, Csicska, most csak néhányat idéztem azokból a kifejezésekből, amelyeket ugye az elmúlt hetekben hallottunk. Biztos, hogy ez az irány. Én ezt egy másik műsorban már elmondtam, hogy nekem erről az jut eszembe, amikor 2010-ben, meg aztán vagy tavaly előtt is az ukrán parlamenten ugye végül annyira nem bírtak a szavakkal már a képviselők meg az indulatokkal, hogy egymásnak estek, hogy el kell lejutni idáig.
1: Hát én 16 évig voltam parlamenti képviselő, sok mindent megéltem, ennél sokkal durvábbakat is. Súlyos antiszemita kijelentéseket, olyan durvaságokat, amik elképesztően, gondoljunk csak Tordján József szerepléseire. Tehát én azt gondolom, hogy a politika az nem egy kisasszony sport. Tehát ez nem arról szól, hogy olyan nagyon elegánsan és olyan polgári módon működünk, miközben elveszük az emberek jogait, lehetőségeit. Tehát azt gondolom,
0: értem, de hát a társadalmi közbeszédet mégiscsak meghatározza.
1: De nézze meg, hogy milyen érdeklődés. Soha nem volt ekkora érdeklődés a parlamenti közvetetések iránt, de elnézést a szubjektív örökeket, de késő este, amikor megyek lefeküdni a feleségem, aki nem érdeklődik a politika iránt, a Magyar Péter aznapi felszólalását hallgatja. Mert egyszerűen van az egésznek egy olyan vozás, hogy ezt akartuk. A magyar társadalom akart valami más. Nagyon. És most úgy érzi, hogy megkapta. Az az élménye van, mintha részese lenne egész folyamatnak. Magyar úgy beszél, mert megtanulta, ahogy hallani akarjuk őt. És szerintem ezek nagyon fontos erények. Tehát én nem félnék attól, hogy ez magyar közbeszél. Hát mi? A hazaárulózás. Hát,
0: igen, de azért már van, aki azt mondta például Márki-Zay Péter, hogy nem erre szavaztunk. De még egyetlen egy gondolat, mert most már nagyon-nagyon szűk egy percünk van, mindjárt jön a krónika. Hogyha nincs erős ellenzék, az hova vezeti az országot?
1: Hát az a lehető legrosszabb. Én azt szeretném, hogyha újból egy sok párti parlamentünk lenne, ez meg kell változtatni a választójogi törvényt. A igazi kérdés az lesz, hogy milyen lesz az új választójogi törvény, erre még ráér a Tisza, de ott a vízválasztó, hogy komolyan gondolják-e azt, hogy egy másféle ország, másféle parlament kell, amiben vannak zöldek, liberálisok, szocialisták és konzervatívok.
0: Innen folytatjuk legközelebb. Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke volt a vendégünk. Köszönjük
1: szépen. Én is köszönöm.

0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 8 óra, jó reggelt kívánok 2026. július 6-án hétfőn, a mikrofonnál Csete Beáta. Hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Újabb rendkívüli ülést tartanak a parlamentben ma és holnap.
3: Az ukrajnai és az iráni helyzetről is tárgyalt az amerikai elnökkel az orosz államfő.
2: Már csak nem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, mondjuk a részleteket. Holnap szavazhat az ügynök akták nyilvánosságáról az országgyűlés.
3: Ma az ezt előkészítő törvényjavaslatról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak a képviselők. Külföldi útja miatt Magyar Péter miniszterelnök ezúttal nem szólal fel.
2: Két napos NATO csúcs találkozón vesz részt a miniszterelnök Törökországban. Magyar Pétert elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is.
3: A kormányfő közösségi oldalán arról beszélt, az utóbbi hetekben bebizonyosodott, hogy megéri megbízható, de kritikus partnerként együttműködni. Hangsúlyozta, Törökországban is konstruktív szellemben fog tárgyalni a világvezető hatalmaival, hiszen Magyarország érdeke az, hogy erős ország legyen, erős szövetségi rendszerek tagjaként.
4: Természetesen a törökországi tartózkodásom idején is folyamatosan kapcsolatban leszek a kormány tagjaival, és részt veszek a kormányülés előkészítésében, és minden fontos döntés előtt tájékoztatást kapok. Előre láthatóan vasárnap este érkezem vissza Magyarországra, és július 13-án már az én napi rendelőtti felszólalásommal kezdődik majd az országgyűlés.
2: A légi utasok jogainak megerősítéséről, az autóipar helyzetéről és a gazdálkodók előtt álló kihívásokról is tárgyal ezen a héten az Európai Parlament. Brüsszelből Berek Patrícia tudósított.
5: Írország július 1-én vette át az unió soros elnökségét Ciprustól, ezért holnap az ír miniszterelnök Michael Martin ismerteti Strasbourgban az ír elnökség fő célkitűzéseit a következő 6 hónapra. Ezek között hangsúlyosan szerepel a következő több éves költségvetés idei elfogadása. Strasbourgban ma vitáznak, holnap pedig szavaznak a képviselők arról a szabályozásról, amellyel az unió megerősíti a légiutasok jogait. A frissített szabályok egyebek mellett nagyobb felelősséget rónak a légitársaságokra, hogy időben tájékoztassák az utasokat a késés esetén járó kártérítésekről, és megtiltják azt is, hogy különültessék egymástól a családtagokat. Holnap az Európai Parlament napirendjén lesz az európai gépjárműipar versenyképességének megerősítése és a munkahelyek védelme az ágazatban. A szektort főleg a beáramló olcsó kínai járművek veszélyeztetik, mert a szigorúbb európai szabályok és a kínai állami támogatás miatt az európai gyártók nem tudnak versenyezni a kínai márkák alacsonyabb áraival. Ugyancsak holnap az Európai Parlament előreláthatóan jóvá hagyja azokat az intézkedéseket, amelyeket a gazdálkodók megsegítése érdekében javasol az Európai Bizottság. A mezőgazdaságban az emelkedő műtrágya árak miatt a termelők költségei egyre növekednek, ami hozzájárul az élelmiszerek drágulásához és az agráriumból élők megélhetését is veszélyezteti.
2: Folyamatosan nő a civil áldozatok száma az orosz-ukrán háborúban. Sajtóértesülések szerint fél év alatt 1300 civil halt meg csak Ukrajnában. Részlete Kíváncsi Katillától.
6: Kelet-Ukrajnában egy helyi lakos is életét vesztette, több mint 10 pedig megsebesültek, amikor orosz légi csapások érték Harkiv és Izjum városát. A kijevi vezérkar jelentése szerint Moszkva már a földgáz kitermelő helyeket is folyamatosan támadja. Harkiv, Szumi és Poltava megyében is tűz ütött ki az ágazathoz tartozó ipari létesítményekben. Az ukrán hadsereg válaszcsapásai az oroszok által megszállt Krímfélszigetet célozták. Egy légi kikötőben és több hídban is jelentős károk keletkeztek. A kijevi sajtó arról ír, hogy egy év alatt 40%-kal nőtt a háború civil halálos áldozatainak a száma Ukrajnában. 6 hónap alatt mintegy 1300-an vesztették életüket, 6000-en pedig megsebesültek.
2: Az ukrán drón támadásoknak komoly hatásuk van Oroszország olajinfrastruktúrájára, mondta Siklósi Péter, a külügyi intézet vezető kutatója.
3: A szakértő a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, ennek egyik legfőbb oka, hogy bár Oroszországnak erős a légvédelme, az ország túl nagy ahhoz, hogy a teljes területét katonailag lefedjék. Hozzátette, az ukránok stratégiája önmagában kevés ahhoz, hogy megnyerjék a háborút, azonban ahhoz elég, hogy nyomást tudjanak gyakorolni az oroszokra.
7: Mostanra már az orosz lakosság is bizonyos területeken elkezdte megérezni, tehát bizonyos területeken hosszú sorok alakultak ki az orosz benzinkutaknál, ami hát egyértelműen azt mutatja, hogy Ukrajnának ez a stratégiája sikeres.
3: Az ukrajnai és az iráni helyzetről is tárgyalt a hétvégén telefonon az amerikai elnökkel Vlagyimir Putyin orosz államfő.
2: A Kreml tájékoztatása szerint a csaknem másfél órás egyeztetésen kiemelten foglalkoztak a rendezési lehetőségekkel a kedden kezdődő NATO csúcs találkozó előtt. Donald Trump-pal korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is egyeztetett.
3: Nem vett részt apja búcsúztatásán Irán új legfőbb vezetője. Az amerikai-izraeli légicsapásokban megölt Ali Hamanei ajatollah gyászszertartásán három fia is jelen volt, de utóda nem.
2: Mojtaba Hamanei a háború kezdete óta nem mutatkozott nyilvánosan, amit Teherán biztonsági okokkal magyaráz. Többen azonban úgy vélik, súlyosan megsebesült abban a légitámadásban, amely az apjával végzett. A csaknem egy héten át tartó megemlékezések után Hamanei csütörtökön szülővárosában helyezik végső nyugalomra.
3: A napokban ünnepelte függetlenségének 250. évfordulóját az Amerikai Egyesült Államok.
2: Németh Viktória, az Ökonomos gazdaságkutató elemzője a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy az USA-t gyakran egyfajta olvasztó tégelyként emlegetik, mert történelme során a világ számos részéről érkeztek oda bevándorlók, akik magukkal hozták hagyományaikat és szokásaikat, emiatt az ország kultúrája rendkívül színes. Hangsúlyozta, a különböző országokból érkezők részben máig megőrizték sajátosságaikat, ugyanakkor kialakult egy közös amerikai identitás is.
8: Ebben nagyon fontosak az olyan ünnepek, mint például a függetlenség napja, ami most volt július 4-én, ez a 250 éves évforduló, és az Egyesült Államokban több más hasonló ünnep is van, akár azt is megemlíthetjük, hogy a hálaadás talán még a karácsonynál is fontosabb ünnep, vagy akkor biztos, hogy mindenki szabadságon van, és ezt a legközelebbi hozzátartozóival szeretné ünnepelni.
3: Itt a krónika. A 2023-ban elfogadott státusztörvény előtt alkalmazott bérezési rendszer visszavezetését szorgalmazza a pedagógusok szakszervezete.
2: Tóth Tünde, a szervezet alelnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, a jelenleg illetménysávok helyett ismét a szolgálati időhöz igazodó bérlépcsőkre lenne szükség, ami a szakszervezet álláspontja szerint kiszámítható bérezést és előmenetet biztosítana a tanároknak. A szervezet javasolja továbbá egy új pótlékrendszer kidolgozását, valamint azt, hogy a jövőben a pedagógusok a rendes munkavégzésen felül ellátott helyettesítésekért külön díjazást kapjanak. Tóth Tünde hozzátette, fontos, hogy a kormány visszaállítsa a korábbi érdekegyeztetés rendszerét, amelyben szakmai szervezetek bevonásával vitathatják meg az olyan kulcsfontosságú intézkedéseket, mint például a teljesítményértékelési rendszer megújítása.
9: Az új értékelési rendszer alapjait augusztus 31-ig kell kidolgozni. Nem tudjuk még, hogy a minisztérium milyen újra gondolt teljesítményértékelést tervez a jövőben, viszont azt elvárjuk, hogy a szakszervezeteket is vonják be a szempontrendszer kialakításába, hiszen a munkavállalói igényeket, a valós munkavállalói igényeket a szakszervezetek tudják megjeleníteni és a törvényalkotásba beemelni.
3: Az egyre erősebb hőhullámok miatt sokan már északra indulnak, ha nyaralni szeretnének. A skandináv országokban a látogatók száma tavaly 40%-kal nőtt.
2: Sokan a környezetvédelemre is figyelnek, ha úti célt választanak, mondta Kis Robert Rihárd, turisztikai újságíró. Példaként említette a labdarúgó világbajnokság egyik amerikai helyszínét, a philadelphiai Lincoln Financial Fieldet, ahol a stadion működését részben naperőművek hidrogén töltőállomások biztosítják, így csökkentik a széndioxid kibocsátást és az erőforrás pazarlást.
10: Az Egyesült Államokban a turisták egy része már azt szerint is választ szállodát, hogy az karbonsemleges-e. Tesz annyit a környezetért, mondjuk erdőket telepít, vagy bármi más módon óvja a környezetét, mint amennyi károsanyag kibocsátás jellemzi a mindennapi működést. Ez is szempont lett a környezettudatosság az utazásban.
2: Már csak nem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. 10 nappal a katasztrófa után a romok alatt már nem találnak túlélőket, és a holttesteket is nehezen tudják kiemelni. A kutatásban, valamint az egészségügyi és humanitárius segítségnyújtásban számos külföldi szervezet segít. Szokolai Kinga és Császár Attila összefoglalója.
11: Venezuela északi részén 10000-ek lehetnek még a romok alatt. Nehéz a helyzet. A holttestek már erősen bomlanak, amikor megpróbáljuk kiemelni őket, egyszerűen szétesnek. Számolt be egy tűzoltó. Azonosításuk is egyre nehezebb. A fertőző betegségek kialakulásának esélye pedig növekszik. Sok helyen rögtönzött sátorkórházakban látják el az embereket. Több mint 12000-en sérültek meg, az egészségügyi és humanitárius segítségnyújtásból is számos külföldi szervezet veszi ki a részét. Őszintén szólva, semmit nem kaptunk a kormánytól, pedig kértük, hogy segítsenek. Máshonnan érkezett emberek támogatnak, mesélte egy nő. A katasztrófa sújtotta Venezuelának több mint 140 ország nyújtott segítséget valamilyen formában. Mintegy 190 épület omlott teljesen össze, több mint 16000-en váltak hajléktalanná. Az újjáépítésre a kormány egy 200 millió dolláros alapot hozott létre, a Nemzetközi Valuta Alap együttműködésével.
2: Minden eddiginél több, csak nem 120000 érdeklődőt vonzott a tegnap zárult 4 napos Zsolnai Fényfesztivál Pécsett.
3: Az eseményen idén egyszerre ünnepelték a 10 éves rendezvény jubileumát, és az Opart legismertebb képviselője, Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulóját. A világhírű művész tiszteletére minden eddiginél látványosabban jelentek meg a geometrikus elemek, az optikai játékok. A fényalkotások mellett a belvárosban nemzetközi és hazai utcaszínházi formációk, akrobaták felvonulása is szórakoztatta az érdeklődőket.
0: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Herceghalom és Biatorbágy között. Sokan haladnak az M3-ason is a főváros irányába. Gödöllőtől helyenként csak araszolva lehet előre jutni.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk.
12: Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a helyszínelés a Ferihegyi repülőtérre vezető úton befelé az Igló utca után. Baleset nehezíti a közlekedést a Pasírta mező utcában a Kiscelli utcánál. A 12. kerületben az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé mától csak a belső sávban lehet közlekedni a Király Helgó utca előtt csatornaépítés miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
3: A változó felhőzet mellett hosszabb rívődébe időre mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
2: Ez volt a Krónika 8 órakor, híreket legközelebb 8:30-kor hallhatnak, 4 órás Krónikával pedig 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Király Erzsébet.
13: Nemzeti Sport Krónika.
14: Marokkó és Franciaország után Norvégia és Anglia is a 8 közé jutott a labdarúgó VB-n. Charles Leclerc nyerte a Forma 1-es brit nagydíjat, és Pogacar átadta a győzelmet Del Torónak a Tour de France-on. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
13: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
14: Hatalmas küzdelmet hozott Mexikóvárosban a Mexikó-Anglia 8-döntő a labdarúgó VB-n. A vihar miatt 1 órás késéssel kezdődött a találkozó. A mérkőzés kommentátora Regős László Pál tudósítása következik.
15: Búcsúzik a társházigazda Mexikó. 101 perc öldöklő küzdelem után Mexikó-Anglia 2-3. Óriási küzdelmet láthatott az Aztekában összegyűlő több mint 80000 ember. Már a 15. percben a mexikóiak veszélyeztettek, Jiménez fejesét Pickford tolta ki a bal alsóból. A túloldalon egy Gordon lövés volt a válasz, azt Rangel tudta védeni. Aztán a 36. percben egy ellentámadásból megszerezte a vezetést az angol válogatott. Rice nyargalt végig a pályán, a jobb szélen Szakát játszotta meg, aki egy remek cser után jobbal ívelte be középre, Bellingham érkezett Kane mögött, és egy csukafejessel megszerezte a vezetés, majd 2 perc múlva újra Bellingham talált be, Gordon a középkezdés után labdát szerzett, Bellinghamhez került, aki Kane-nek tette ki a jobb oldalra, Kane pedig egy remek lapos beadást követően gólpaszt jegyzett, hiszen Bellingham remekül érkezett, és ezúttal lábbal passzolta be a mexikói kapuba. 2-0-ra vezettek az angolok, és óriási magabiztossággal folytatták a meccset, csak hogy a 42. percben egy baloldali szabadrúgás után levágódó labdát Quiñones az angol kapuba bombázta, így szépített még a szünet előtt a mexikói válogatott, és nagyon fel is tüzelte őket ez a szépítő gól. Az első félidő ráadásában Jiménez előbb 16-ról mellé lőtte a labdát, aztán Pickford védte, szintén Jiménez fejesét, majd Montes elő kellett Bellingemnek hatalmasat mentenie az ötösön belülről. A fordulás után Kwanzát kiállította a játékvezető, durvaság miatt emberelőnybe került a mexikói válogatott. Néhány perccel a kiállítás után viszont büntetőhöz jutottak az angolok. Harry Kane a kapu jobb oldalába lőtte. Újra két gól volt az angolok fölénye, viszont 11-es kapott Mexikó is a 69. percben. Raúl Jiménez pedig a jobb alsóba lőtte. Megint egy gól volt a különbség, és az utolsó 20 perc, a rendes játékidő utolsó 20 perce elképesztő küzdelmet hozott. A mexikóiak teljesen beszorították az angol válogatottat saját 16-osuk előterébe, saját kapujuk előterébe. Jöttek a labdák folyamatosan, az angolok viszont hősiesen védekeztek, nem csak a rendes játékidőben, hanem a 11 perc hosszabbításban is. Így bejutottak a legjobb 8 közé, ott pedig majd Norvégiával találkoznak. Mexikó búcsúzik a világbajnokságtól, Kanada után a másik társházigazda is kiesik. Mexikó-Anglia 2-3.
14: Mexikó a két korábbi 1970-es és 1986-os hazai VB-vel ellentétben most tehát nem tudott negyeddöntőbe jutni. Őrült meccs volt, amelyen mindent ki kellett adniuk magukból a győzelemhez. Erről beszélt a mérkőzés után az angol válogatott szövetségi kapitánya Thomas Tuchel.
16: Very proud. Nagyon büszke vagyok. Mindennek össze kellett állnia ehhez, mert hihetetlenül kemény meccs volt. Amikor azt érezhettük, hogy elkaptuk a fonalat, rögtön visszavetett minket valami, de megfelelő volt a hozzáállásunk. Ez a csapat nagyon elszánt. Ha a dolgok nehezebbre fordulnak, akkor sem adja fel, nem veszíti el a hitét. Ma újabb lépést tettünk a célunk felé.
14: Anglia negyeddöntős ellenfele az ötszörös világbajnok Brazíliát búcsúztató Norvégia lesz majd, hogy pontosan mi történt a Norvégia-Brazília VB mérkőzésen, arról Szalai Kristóf számol be.
17: Neymart utoljára láthattuk világbajnokságon, Norvégia pedig meglepetésre kiüti Brazíliát a világbajnokság nyolcaddöntőjében. Norvégia-Brazília 2-1. A mérkőzés úgy indult, hogy Norvégia elkezdett labdát birtokolni, nem csak a saját, hanem az ellenfél térfén, és Brazília pedig mélyen visszazárt és kontrákkal próbált operálni. A 14. percen pont egy ilyen kontra után faltolta Ayer a 16-oson belül a brazilok csatárát, Mateus Cunhát, a játékvezető a pályán hozott ítélet alapján nem adott 11-es, de egy rövid varozás után megadta a büntetőt Brazíliának. Bruno Guimarães állt meglepetésre a labda mögé, nem pedig Vinicius Junior, és ki is hagyta ezt a 11-est a Newcastle középpályása. Niland elkapta az irányt, hárítani tudott, maradt tehát a 0-0. Az első fél időben pedig több gól és esemény már nem történt. A második játék részben a norvégok szövetség kapitánya Solbakken behozta Oscar Bobot és Jelderupat is, így még aktívabbá vált a norvég támadó foci. Jött aztán, amikor már azt hittük volna, hogy nem születik gól a 90 perc, az első 90 percben a rendes játékidőben, Erling Haaland a 80. percben megkapta a labdát egy beívelés után a Manchester City csatára, és megelőzte emberét, Gabrielt, és a hosszúba fejelt, ezzel vezetett 1-0-ra Brazília. Ekkor már Neymar is a pályán volt, de még mindig nem róla szóltak a hírek, hiszen a 90. percben Erling Haaland 17 méterről megeresztett egy lövést, álló pozícióba, szinte maga alól elemi erővel lőtte be a hosszúba a labdát, Alisson csak a labda után tudott vetődni, hárítani nem tudott. Ezzel már 2-0 volt Norvégiának. A mérkőzés leges legvégén ugyan maratoni hosszúságúra nyúlt, a 90 plusz 10. percben, tehát a 100. percben pedig Östigor hibája után 11-eshez jutott a brazil válogatott. A labda mögé most már Neymar állt, és nem hibázott. Niland bal kezéhez lőtte laposan a labdát hosszas toporgás után. Neymar Junior tehát góllal búcsúzik a brazil válogatottól és a világbajnokságtól. Neki ez volt az utolsó fellépése. Carlo Ancelotti és csapata tehát csomagolhat. Norvégia, Brazília 2-1.
14: Erling Haaland pedig harmadik mérkőzésén duplázott ezen a világbajnokságon. A 25 éves klasszis megfogalmazta, hogy mit jelent számukra a brazilok elleni siker.
18: Történelmet írtunk. Remélem, ez a siker még többet változtat majd a norvég labdarúgás megítélésében. A mi kultúránkban büszkék vagyunk a címeres mezre. Ezt a hozzáállást kell megerősítenünk a fiataloknál is. A brazilok készek meghalni a pályán a nemzetükért, és a gyerekek arról álmodnak, hogy egyszer a válogatottban játszhassanak. Nekünk is ezt a példát kell átvennünk. Remélem, hogy a mostani győzelmünkből inspirálódhatnak a fiatal játékosaink, és olyanok akarnak majd lenni, mint mi.
14: Erling Haaland továbbra is megállíthatatlan a világbajnokságon, és már 7 gólnál jár, ahogy Mbappé és Messi is. Szombaton tehát Anglia-Norvégia negyeddöntőt rendeznek majd Miami-ban a világbajnokságon. Ma este 21 órakor pedig folytatódik a nyolcaddöntő sorozat, ráadásul egy igazi slágermeccsel, a Portugália-Spanyolország mérkőzéssel. Eldől tehát, hogy Lamine Yamal vagy Cristiano Ronaldo búcsúzik-e a tornától. Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo a találkozó előtt elmondta, hogy ez lesz az utolsó VB-je, ami neki a 6. Holnap hajnalban a társházigazda Egyesült Államok Belgiummal játszik, 18 órától a címvédő Argentina Egyiptommal találkozik, a nyolcaddöntő pedig 22 órakor a Svájc-Kolumbia találkozóval zárul. Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is.
13: Nemzeti Sport Krónika.
14: 100%-os mérleggel zárta a budapesti OTP kupát a magyar férfi vízilabda válogatott, amely a hollandok és a szerbek elleni sikereket követően a 6 gólos Vigvári Wendel vezérletével 24-17-re Georgiát is legyőzte. A világkupára készülő játékosok közül a szintén kimagasló teljesítményt nyújtó Varga Vincét kérdezte a mérkőzés után Török Olivér.
19: Vince, mesterhármas, 62 másodperc alatt szereztél már valaha 3 gólt ilyen rövid idő alatt?
20: Hát nem tudom. Nem csak magamnak köszöntem a csapattársaimnak, hiszen kiszolgáltak, és ők teremtették meg nekem a helyzetet. Én is szeretném nekik megköszönni, hogy meg tudtam csinálni ezt a 62 másodperces challenge-et.
19: És aztán jött a negyedik találatot, 85 km/h sebességgel ment be a kapuba. Ez a legerősebb magyar gól. Hát ki is akadt a mérő?
20: Hát szerintem pedig még lett volna benne, most ez így sikerült.
13: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
14: Benne pedig Forma 1, Charles Leclerc nyerte a brit nagydíjat Silverstone-ban. A Ferrari monacói versenyzője mögött másodikként a hazai környezetben szereplő George Russell végzett a Mercedes-szel, míg a 3. helyen a 7-szeres világbajnok szintén hazai futamát teljesítő Lewis Hamilton ért célba a másik Ferrarival. Az élről induló és VB éllovas Kimi Antonelli futóműhiba miatt visszaesett, így végül nem szerzett pontot. Antonelli előnye így 25 pontra csökkent Russell-lel szemben az összetettben. A VB 2 hét múlva a belga nagydíjjal folytatódik, majd július 24-e és 26-a között a Hungaroringre látogat a mezőny a nyári szünet előtt. Iszak del Toro csapattársát, a címvédő Tadej Pogacsárt megelőzve győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 2. szakaszán. Nem mindennapi módon alakult a befutó, ahol Pogacsár előrébb engedte csapattársát. A verseny során technikai problémákkal is küzdő mexikói del Torót, aki 3 óra 40 perces idővel nyert, majd nyilatkozott is az M4 Sport stábjának.
18: Ez a befutó jó példája annak, mikor Pogacsár előre eltervez valamit, de nem szól a többieknek. Biztos vagyok benne, hogy gondolt erre a forgatókönyvre, de nem akarta elmondani, hogy csökkentse a nyomást. Hálás vagyok, hogy ilyen emberek vesznek körül a csapatban, akik mindig támogatnak engem. Nem találok szavakat a teljesítményünkre.
14: Iszak del Torót hallották, és összetettben 2 szakasz után a Daniel Vingegaard az első a Tour de France-on. A 3. helyről rajtolva 2. lett Molnár Martin, a brit Forma 3-as versenysorozat magyarországi fordulójának 2. futamán a Hungaroringen. A tegnap esti futamon pedig a 10. helyről rajtolva 8. ért célba. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra!
13: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
21: Jó reggelt, Magyarország! Csete Beátával.
1: 8 óra 24 perc, napi jegyzet című rovatunk van, ezúttal Kucsera Tamás Gergely, filozófus, szociológus, közgazdász, művészetelméleti szakíró, egyetemi tanár, a Magyar Művészeti Akadémia tagja osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
21: Napi jegyzet.
4: Jó reggelt kívánok! Sokan mutatták fel mérceként a Klebersbergi hagyomány egy-egy elemét. Csak azért egyet-egyet, mert az elvégzett munka és reánk maradt eredmények összességében csak nagy ritkán jeleníthetőek meg egyben. Klebersberg Kuno munkájának folytatása, mint a ránk hagyományozott ügyek alapvető vagy a gyakorlat felől értett ápolása kizárólag egy intézményhez nem rendelhető. 1932. október 14-én a Ravatalánál, a Magyar Nemzeti Múzeum csarnokában hivatali utódja Hóman Bálint eképpen emlékezett meg a gróf miniszterről. Pályája kezdetén tisztviselő volt, de szelleme és képességei hamar áttörték a bürokrácia szűk korlátait. Bíró lett, de az alkotást üze kiűzte nyugalmas bírói székéből. Politikus lett, hamarosan vezéri rangra emelkedett, de nem merült el a pártpolitika kis világába. A pártpolitika csak eszköz volt számára, mély alapozású nemzeti kultúrpolitikának eszköze. A miniszteri széken sem lett várbeli politikussá, a szellemi művelődés előharcosa maradt. Már a nyilas uralom idején is állami szintre emelkedett a Klebersberget és Bethlen István volt miniszterelnököt is gyalázó vélemények. Ezeknek fundamentuma az 1931-ben Világválságban címmel kiadott művének az ideiglenes nemzeti kormány általi, mint fasiszta szellemű és szovjetellenes sajtóterméknek minősítése és betiltása, bár az is elmondható, hogy a háborút követő időszakban még utóda lehet a kultusztárca élén egykori ösztöndíjas a Keresztúri Dezső, talán ezért sem vált a Klebersberg kritika hivatalos kormányálláspontá a koalíciós időszakban. Emlékét el akarták törölni. A róla elnevezett köztereket, városrészeket is átnevezték, például a szegedi Klebersberg telepet, ami ma ismét a nevét viseli. Az 1939-ben a jelenlegi március 15-e téren felállított szobrát, a főalak sérült mi voltával indokolva, a háború után elbontották, de azt 2001-ben Nemeskürti István kormánybiztos támogatásával más fővárosi helyszínen, a Villányi úton újra felállították. Sok más helyszín mellett Debrecenben és Szegeden is szoborral emlékeznek meg a városok és a felsőoktatási intézmények egykori támogatójukról, amik éppen például Budapesten, a Testnevelési Egyetemen. Ma Kárpát-medence szerte a róla elnevezett közterek, intézmények, emléktáblák őrzik emlékét. Mi is lehet az élő öröksége? Ha elhisszük, hogy mindig van lehetőség az újrakezdésre, mint ahogyan ő tette Trianon után, a vesztes háborútól és Spanyolnáthától megtizedelt, először részben megszállt, majd feldarabolt, s utána nemzetközi szinten éveken keresztül elszigetelt Magyarországon, a hátrányunkat előnnyé, erővé formálva, olyan módon megerősítve a nemzeti tudatot, hogy nyugodtan mondhatjuk, munkájának hatása egészen az ezredfordulóig sugárzott, még az őt gyalázó vagy elhallgató kommunista rezsim is szedte annak gyümölcseit. Mások mellett a tanárok vagy a tudósok tudásában, a sportolók kitartásában, a hazájukhoz hűséges polgárok együttműködésén keresztül. Ha elgondoljuk, milyen előzmények után és körülmények között érte el eredményeit, panaszra, önsajnálatra nem lehet okunk. De büszkeségre sem, amíg nem teljesítünk hasonlóképpen a jelenben a magyar jövőnek.
1: Napi jegyzet című rovatunkban ezúttal Kucsera Tamás Gergely filozófus, szociológus, közgazdász, művészetelméleti szakíró, egyetemi tanár, a Magyar Művészeti Akadémia tagja osztotta meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
21: BKK Info.
12: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset történt a 11. kerületben, az Andor utcában, befelé a Tánkároly utcánál. Baleset nehezíti a haladást a Ferihegyi repülőtérre vezető úton befelé az Igló utca után, valamint a Pacsirta mező utcában a Kiscelli utcánál. A 12. kerületben az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé mától csak a belső sávban lehet haladni a Királyhágó utca előtt csatornaépítés miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Fél kilenc előtt egy perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina.
3: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. Több áldozata is volt a Kijev elleni hajnali orosz rakéta és drón támadásnak, közölték a hatóságok, órákkal azután, hogy az ukrán elnök egy újabb nagyszabású orosz támadás előkészületére figyelmeztetett. A kijevi beszámolók szerint a légicsapásban legalább 8-an meghaltak és 34-en megsebesültek. Több lakóház és kereskedelmi épület megrongálódott, úgy tudni emberek rekedtek a romok alatt. Nem volt ott apja búcsúztatásán Irán új legfőbb vezetője, Mojtaba Hamenei. Az amerikai-izraeli légicsapásokban megölt Ali Hamenei ajatollah gyászszertartásán ugyanakkor három másik fia részt vett. A szombaton kezdődött csak nem egy héten át tartó megemlékezések után Hamenei csütörtökön szülővárosában helyezik végső nyugalomra. Már csak nem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Több mint 10 nappal a katasztrófa után a romok alatt már nem találnak túlélőket, de a holttesteket nehezen tudják kiemelni. Becslések szerint 10000-ek lehetnek még a romok alatt. A kutatásban, valamint az egészségügyi és humanitárius segítségnyújtásban több külföldi szervezet is segít. Újabb hőhullám érte el Franciaországot, a déli megyékben ismét 40 fok lehet. Az előrejelzés szerint a kánikula hétvégéig kitarthat, a mediterrán térségben az erős szél miatt tűzveszélyre is figyelmeztetnek. A napokban Európát sújtó hőség miatt már több ezren meghaltak Franciaországban, Spanyolországban és Belgiumban. Az időjárásról: folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása, így évtizedes távlatban jelentősen javult Európa levegő minősége, a Copernicus légkör megfigyelő szolgálat éves jelentése szerint a leglátványosabb javulást az iparban és a közúti közlekedésben érték el.
5: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
22: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
23: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
22: Neked Sedacur Forte kell.
23: Sedacur Forte?
22: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
24: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
25: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a Jó reggelt Magyarországban.
1: Mi várható ma a hazai és nemzetközi pénzpiacokon? Ezt már Kovács Dánieltől, a növekedés.hu elemzőjétől kérdezem. Jó reggelt kívánok!
26: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat is. Ahhoz, hogy megnézzük, mi várható ma a pénzpiacokon, vizsgáljuk meg először azt, hogy mi történt az utolsó kereskedési napon, azaz 2026. június 3-án pénteken. Európa pénzpiacain a jókedv helyét óvatos visszavonulás vette át pénteken. A páneurópai index több mint 0,5%-os eséssel zárt, de ugyanígy tett a frankfurti tőzsde vezető indexe is, amely közel 0,5%-kal gyengült, és a párizsi tőzsde vezető indexe is esést mutatott. A nap hangulatát két erős hatás formálta, egyrészt a közel-keleti feszültségek újra fölhajtották pénteken az olajárakat, ami különösen Európa számára volt kellemetlen üzenet. Ha ugyanis az energia drágul, az inflációs nyomás is könnyen visszatérhet. Másrészt a befektetők magánpiaci kockázatokra is érzékenyen reagáltak. A tengeren túlon szintén a kockázat kerülésé volt a főszerep, a Dow Jones ipari átlag több mint 1%-os eséssel zárt. A Standard & Poor 500-as indexe is esett. a technológiai részvények mutatója is zuhanásba kezdett, közel 1%-kal csúszott vissza. A háttérben itt is ugyanazok a kérdések voltak a mozgatórugók, mint Európában. Például az, hogy meddig tart még a közel-keleti konfliktus, és meddig marad drága az energia. Budapesten is mínuszban zárt a kereskedés, a BUX közel 1%-os csökkenéssel fejezte be a napot, miközben a részvénypiaci forgalom kiemelkedően magas volt. A vezető papírok közül egyedül a MOL tudott erősödni, az olajrészvény 0,5%-kal tudott emelkedni. És akkor lássuk, hogy mi várható ma. Ma reggel az európai piacok nem készülnek lendületes rajtra, inkább óvatos kiválásra játszanak. A múlt hét erős zárása után ma reggel a határidős piacok már jóval visszafogottabb képet mutatnak. A hangulatot ma reggel elsősorban három tényező határozza meg. Az első az olajpiac, az OPEC plusz újabb termelés növelése, és a Hormuz szorosban normalizálódó hajóforgalom lefelé nyomta a Brent olaj árát, ami Európa számára kedvező hír, mert enyhítheti az inflációs félelmeket. A második az amerikai kamatpálya, a gyengébb munkaerőpiaci adatok után a befektetők egyre előre kisebb esélyt adnak egy közeli amerikai kamatemelésnek. Végül néhány szó van a forintról, lássuk, hogyan teljesít nemzeti valutánk ma.

0: Jól tudom, ebben még nincs benne a mögöttünk lévő hétvégének az adata, vagy nincsenek benne ezek az adatok. Augusztusig egy kiemelt ellenőrzésbe kezd a rendőrség, hogy miért történt, vagy történhetett ennyi baleset, és hogyan tudja ezt megakadályozni, vagy visszaszorítani a rendőrség. Erről is beszélgetünk a következő percekben Berzai Zsolt rendőr alezredessel, az ORFK baleset megelőzési osztályának vezetőjével. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Azt nem hallották a hallgatók, de amikor beült, akkor azt mondta nekem, hogy ezen a hétvégén is történtek balesetek, halálos balesetek?
1: Így van, sajnos hát személyisüléses balesetek történtek, ezek közül sajnos három halálos baleset volt. Egy balesetben, egy frontális balesetben a két gépjárművezető sérült meg, illetve két motorkerékpáros vesztette életét két külön balesetben. Ott ez egy úgymond egy magános, egy személyes baleset volt.
0: Mi az oka ezeknek a baleseteknek, és annak, hogy nyáron ezek felerősödnek? Azt gondolná az ember egyébként, hogy ilyenkor az útviszonyok megfelelőek, a látási viszonyok megfelelőek, tehát nincs az, mint ősszel, télen, hogy csúszósabbak az utak, köd van, nehezebb tartani esetleg a követési távolságot is.
1: Meglepő dolgot fogok mondani. Nyáron sokkal több baleset történik egyébként, mint tavasszal vagy az őszi-téli időszakban. Akkor ugye eleve az útviszonyok nem teszik azt lehetővé, hogy nagyobb haladási sebességgel közlekedjenek a járművezetők. Jobban odafigyelnek egyébként arra. Nyáron, ahogy mondta, jó idő van, száraz az aszfalt, igazából ideálisak az útviszonyok. Egy dolgot azért nem vesznek figyelembe az emberek, azt, hogy meleg van, és sokszor jóval melegebb van, mint a korábbi években volt. Ez bizony pedig hatással van az emberi szervezetre, illetve a járművezetőkre, de nem csak a járművezetőkre egyébként, hanem a gyalogosokra is. Több az olyan baleset, amely figyelmetlenség miatt következik be. Illetve azt el kell mondjam, hogy a meleknek van egy olyan hatása, hogy a járművezetők sokkal ingerlékenyebbek, agresszívabbak, türelmetlenebbek. Úgyhogy ennek mind-mind a közlekedésben van szerepe, ez ott le is csapódik, gyakrabban bevállalnak olyan manővereket, amit máskor nem. Tehát például egy előzésnél nem győződnek meg az előzés feltételeiről, azok fennállnak-e. Nagyobb sebességgel haladnak, nem tartanak követési távolságot, és még sorolhatnám azokat a szabálysértéseket vagy jogsértéseket, amelyeket ilyenkor elkövetnek. Fel kell készülni egy hosszabb útra.
0: Mentálisan hogy készül fel az ember, mondjuk, hogyha éppen pihenésre készül egy nehéz időszak után, aztán ez a mentális fáradtság mondjuk éppen az utakon vagy ott a volán mögött csapódik le. Ugyanakkor azt olvasom, hogy a közlekedés biztonság hosszú távon javult Magyarországon, ugye, és ezzel együtt az, amit ön is mondott, hogy nyáron van a több baleset. Ugyanakkor, hogyha megnézzük a közlekedés biztonságnak tényleg csak gyorsan vagy nagy vonalakban az evolúcióját, akkor arról beszélhetünk, hogy 92 környékén vagy 90-es évek közepén még évente egy közepes falu lakosságának megfelelő számú halálos baleset vagy halálos áldozatot követeltek Magyarországon a közlekedési balesetek.
1: Egészen pontosan 2400 körül volt ez a szám, tehát 2400 ember vesztette életét a 90-es évek elején. Ez így van.
0: Tehát pedig ezt, akkor lényegesen kevesebb autó volt az utakon.
1: Igen, de ezt ne felejtsük el, hogy a rendszerváltás követően nagyon sok olyan gépjármű érkezett be az országba, amelynek vezetésére nem voltak felkészülve a járművezetők. A közút infrastruktúra sem volt olyan fejlett, mint manapság, és sajnos ez a baleseti számokban megmutatkozott. Az elmúlt évben ez már drasztikusan csökkent, de még mindig sok. Tehát ez a 556 személy, aki életét vesztette, vagy 456 személy, aki életét vesztette ebben az elmúlt évben, én azt gondolom, még mindig sok. Tehát ugye van egy uniós célkitűzés, ami azt mondja, hogy 2030-ra felére kell csökkenteni a halálos kimenteni balesetek számát. A felére, 2019-hez képest. Hát időárányosan nem állunk valami jól, sajnos, azt kell, hogy mondjam.
0: Hát egy ember élet is sok, igazából.
1: Ami... Ez így van. Így van, tehát a statisztikákkal én azt gondolom, hogy nem lehet lefedni ezt a történetet, ennél azért sokkal többről van szó. Emberéletek, családok mennek tönkre. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, amelyről az emberek csak akkor beszélnek,

0: amikor egy-egy olyan tragédia történik, ami történt a június hónapban. Ugye két olyan baleset is volt, amelyben egyikben heten, másikban öten vesztették életüket. Ezek a balesetek mind elkerülhetők lettek volna, mert nem történnek a balesetek. Ezt még a főiskolán egyik tanárom mondta. Ezeket okozzák, ezeket a baleseteket. És nem feltétlenül ott keletkezik, tehát nem ott az kiáltók, ahol maga a baleset megtörténik, hanem jóval az elindulás előtt. Tehát fejben kell ezt egyébként összerakni.
1: Olyan érdekes ez, hogy a közlekedés kultúránkkal van probléma, vagy több ellenőrzésre, figyelmeztetésre lenne szükség. Azért is kérdezem ezt, mert az elmúlt hetekben többször beszélgettünk arról például, hogy a kerékpárosok okozta a balesetek, az elektromos rollerek okozta balesetek, és akár ugye a nagyobb sérülések ezeken a jár műveken is megnövekedtek az elmúlt időszakban.
0: Én azt gondolom, hogy ez nem tipikusan magyar probléma, tehát Európa szinten történnek balesetek. Egy biztos, tehát a skandináv országokban valahogy mindig jobb a statisztika, jobb a közlekedési morál.
1: Mitől?
0: Hát igen, ez egy jó kérdés. Aztán ahogy egyre délebbre haladunk, egyre lazábbak, és sajnos ez a közlekedésben is megmutatkozik, illetve van még egy nyugati és egy keleti vonal, ahol szintén ugye egyre rosszabbak a közúti közlekedésben résztvevők magatartása. Ez legjobban egyébként a biztonsági viselési arány mutatkozik meg. Tehát még a skandinávia országokban ez ilyen 99-100%, addig nálunk egy olyan 85-90% között van, illetve lent délen, tehát Olaszországban pedig ilyen 60% között. Nagyon, én azt gondolom, hogy ez probléma. Másik pedig a gyalogosokkal szemben tanúsított magatartás.
1: Bocsássa meg, azt vettem észre az utóbbi időben, én sokat közlekedem gyalog, hogy minthogyha türelmesebbek lennének az autóvezetők.
0: Igen, ebben van igazság. Én is tapasztaltam ma itt, amikor kezdtem a stúdióba, hogy egy átkelve a gyalog átkelő helyen egy kerékpáros közlekedett, aki megállt és elsőbséget adott nekem. Azért ezt ritkán tapasztaljuk. Én még meg is köszöntem, meglepődtem, de lehet, hogy sokat segített, hogy egyenruha volt rajta.
1: Az visszatartó erejű tud lenni az egészen biztos. No, elkezdődik, pontosabban tart most már, hogyha jól értem, az ellenőrzés. Hol, hogyan, milyen körülmények között kiket vizsgálnak, ellenőriznek?
0: Hát, ha röviden akarnám megfogalmazni, akkor mindenkit, és mindenhol. Két részre tagoljuk ezt a feladatot. Az egyik a kommunikációs rész, ami azt jelenti, hogy mind az írott, mind a nyomtatott sajtóban, tévé, rádióban, ezért vagyok is egyébként most is itt, szeretnénk olyan üzeneteket eljutatni a közlekedőkhöz, amelyet hát vagy megfognak, vagy nem, én azt javasolom, hogy inkább fogadják meg, illetve a közösségi médiában egy intenzív kampányt folytattunk, naponta többször olyan, és közérthetően fogalmazva jutottunk el üzeneteket, illetve van ennek egy ellenőrzési pillére is, és talán ez érdekelni jobban a rádióhallgatókat, ami azt jelenti, hogy valamennyi működőképes sebességmérő berendezésünket, mind a fix telepítésű, mind pedig a mobil sebességmérő eszközöket bevetjük. Látható rendőri jelenlétet biztosítunk a közutakon, illetve emellett pedig civil szolgálati gépjárművekből is végzünk méréseket menet közben. Ez azt gondolom nagyon fontos. Évekkel ezelőtt elindult egy úgynevezett pofátlan tanítási kampányunk, akkor kimondottan olyan járművezetőket szűrtünk ki a forgalomból, aminek a viselkedése, magatartása irritáló volt a többi közlekedő számára, és olyan cselekményeket folytattak, amely bizony balesetveszélyes volt. Emellé még párosul egy olyan ellenőrzés, amely kimondottan a hétvégi időszakban, tehát amikor nagy forgalomra kell számítani autópályáinkon, gyorsforgalmi utainkon, amikor pénteken, délután, szombaton, reggeli órákban, illetve vasárnap délután esti órákban fokozott helyet biztosítunk. Ezzel is a közlekedés biztonságát próbáljuk növelni.
1: No, hát érdemes odafigyelni akkor az utakon, nem csak az ellenőrzés alatt, hanem vagy ideje alatt, hanem egyébként is, mert hogy 3 hétvége alatt 16-an vesztették életüket az utakon, augusztusig tartó kiemelt ellenőrzésbe kezd a rendőrség. Erről beszélgettünk Berzai Zsolt rendőr alezredessel, az ORFK baleset megelőzési osztályának vezetőjével. Köszönöm, hogy eljött.
0: Köszönöm a meghívást.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 8 óra 47 perc, egyetlen pillanatnyi kíváncsiság, vagy egyetlen meggondolatlan döntés, ennyi elég ahhoz, hogy egy fiatal élete örökre megváltozzon. Idén már 3 gyermek került életveszélyes súlyos égési sérülésekkel a Betesda gyermekkórházba, miután vasúti kocsik tetejére másztak, vagy villanyoszlopok közelébe kerültek. A láthatatlan, mégis halálos veszélyekről Hegedűs Katalin kérdezte a szakembereket.
3: Tragédiához még az sem kell, hogy valaki hozzáérjen a vezetékhez. Amint egy 25 ezer voltos feszültség akár másfél méteres távolságból is áthúzhat a levegőn. A helyzet évről évre aggasztóbb, erősítette meg műsorunknak dr. Vajtai Luca, a Betesda Gyermekkórház plasztikai és égészsebészeti központjának vezető helyettese. A doktornő kiemelte, míg korábban átlagosan évig 2-3 ilyen baleset történt, idén már a 3. esetnél tartanak.
4: Ez a baj, azt gondolom, hogy nem is tudják, tehát hogy itt felmász buliból TikTok kihívás, Instagram, akármilyen kihívásból van a tetőre, és eszükbe se jut, hogy nem kell hozzáérni a vezetékhez, vagy ahhoz, hogy áramítás érjen, vagy hogy itt felmászik a tetőre, és igazából nem ér semmi ez hozzá, hanem egyszer csak lángra lobban a ruhája. Csak akkor ugye a maga a magas feszültség is, illetve ugye az ebből következő lángégés is, ami, de a magas feszültség is érő, és az, ami után ugye sokszor végtagvesztéssel jár.
3: A Betesda Gyermekkórház az égési sérülést szenvedett gyermekek első számú hazai ellátóközpontja. A doktornő hozzátette, amint megérkezik a riasztás, a csapat azonnal mozgósítja magát, és megkezdi a felkészülést a mentésre.
4: A csapat összekészül, intenzív osztályon készülít bálunk, megérkezik a sérült, a fürdetőkádba felmérjük akkor a sérüléseket, és azonnali általában itt az ilyen sérüléseknél azonnal a műtéti beavatkozásra van szükség, ami végtagmentő és életmentő beavatkozás. Itt igazából is súlyos életveszélyes sérülésekről beszélünk, hosszú ideig intenzív osztályon az életükért küzdenek.
3: A kezelés egyik legnagyobb kihívása, hogy a kiterjedt égési sérüléseknél gyakran alig marad épp bőrfelület az átültetéshez. Ha valaki például 80%-os égési sérülést szenved, a megmaradt 20%-nyi épp bőrből lehetetlen befedni a teljes sérült területet. Éppen ezért a szakembereknek a már begyógyult területekről vett bőrfelületeket újra és újra fel kell használniuk, hogy a lehető legjobb eredményt érjék el.
4: És ebben van segítségünkre ez a MIG, mert ez iciri-picirire felvágja a bőrt, azt itt lehet jobban nyújtani, és ezzel sokkal nagyobbat tudunk haladni. Tehát, hogy egy kis kockából egy 6-szorosát tudjuk befedni, és akkor így lehet gyorsabb, hát egyáltalán esély ahhoz, hogy valahogy befedjük.
3: A súlyos égési sérülteket nem csak tucatnyi életmentő műtét várja, hanem évekig tartó plasztikai beavatkozások sora is. Mivel a hegek nem nőnek együtt a gyerekekkel, a pácienseknek egészen a felnőtt korig folyamatos korrekciós műtétekre van szükségük. A veszélyeztetett korosztályt elsősorban a 11 és 17 év közötti fiúk jelentik, akiknél a kíváncsiság sokszor felülírja a veszélyérzetet. Korszenszki Klára klinikai szakpszichológus szerint a fiatalok nem rossz szándékból, hanem hirtelen ötlettől vezérelve másznak fel a vonatok tetejére. A döntéseiket a pillanat heve vezérli, legyen szó egy látványos fotó elkészítéséről, vagy a magaslati kilátás iránti vágyról. A szakember hozzátette, hogy a Betesda Gyermekkórházban egy olyan komplex támogatórendszert hoztak létre, amelyben szociális munkások, pszichológusok és gyógypedagógiai asszisztensek segítik a családokat már az intenzív osztályon, közvetlenül a betegágy mellett, hogy közösen dolgozhassák fel ezt a rendkívül nehéz élethelyzetet.
5: Illetve már akár altatásban is különböző zeneterápiás eszközökkel, pozitív szuggesztióval már az altatott betegnek a szorongását is csökkentjük, illetve beindítjuk az öngyógyító folyamatokat. Amikor már felébredt a fiatal vagy a gyermek, akkor és már meg tudja fogalmazni a nehézségeit, segítjük ebben célskálával, kitűzzük a célokat, segítjük a kollégákat, a gyógytornászokat, illetve a sebészeket abban, hogy az együttműködés megvalósulhasson, és fejlődhessenek a gyerekek, és gyógyulhassanak a gyerekek. gyerekek.
3: A gyógyulást egy egyedülálló mentorprogram is segíti. Olyan fiatalok vesznek részt benne, akik maguk is végigjárták ezt a nehéz utat. Mivel egykor ugyanazokban a kórtermekben feküdtek és közösen élték át a megpróbáltatásokat, hiteles segítőként támogatják a jelenleg gyógyuló társaikat.
5: Ők nagyon jól tudják, és nagyon jól ki tudják billenteni a gyerekeket abban, hogy én is azt éltem meg, pont akkor nekem is ez volt, de hidd el, hogy a kompressziós ruhának a hordása vagy a gyógytorna nagyon-nagyon fontos. Egyszer mondta az egyik fiatal, hogy neki ez az értelmet jelenti az értelmetlenben, hiszen ha már ez történt vele, aminek nem kellett volna megtörténnie, akkor az az értelme, hogy ő tud segíteni.
3: A klinikai szakpszichológus szerint a gyógyulás kulcsa a közösség erejében rejlik. A terápiás csoportok során a fiatalok megtapasztalják, hogy nincsenek egyedül a traumáikkal. A Bethesda kórházban az orvosok és terapeuták szoros összefogásban dolgoznak azért, hogy a gyermekek testi-lelki felépülése kéz a kézben történjen, így a tragédiát megélő fiatalok újra visszatalálhassanak az életbe.
2: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
1: 8 óra 52 perc fennállásának 20. évében is megkérdeti országos tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket program célja, hogy a Kárpát-medence szerte minél több hátrányos helyzetű gyermek tanévkezdése legyen örömtelibb, az adományokkal pedig csökkenteni tudják a rászoruló családok iskolakezdéssel járó kiadásait. Gyarmadi Péter riportja.
6: 6 gyermeket nevelt fel a debreceni Csékiné Balogh Csilla férjével, van, aki még most is velük él, és velük élnek az unokák is.
7: Így élünk, hogy amikor jön a szeptember, a beiskolázás, akkor ugye a szeretetszolgálatnál már ismernek évek óta, akkor mindig odafordulok, hogy tanszerrel segítsenek, ha tudnak. Mint ahogy a legtöbb család is.
6: Van szakmája önnek, vagy a férjének?
7: Jó, általános férjemnek, kőműves. Ma van munka, holnap már nincs.
6: Eddig mi mindig kaptak a reformátusoktól tanszercsomagot, vagy bármilyen segítséget, ha kértek?
7: Igen, szoktunk kapni tanszert, élelmiszert, ruhaneműt.
6: Gyűlnek az adományok a Magyar Református Szeretetszolgálat logisztikai központjában, a Hajdúbihari Ebesen. Rátonyi Judit, a központ raktárvezetője a Kossuth Rádiónak elmondta, minden adománynak lesz helye. Mi kerül egy táskába? Mi az, aminek mindenképpen benne kell lennie?
8: Korcsoportra bontjuk a táskáknak a tartalmát, az első osztálytól a negyedik osztályig, és ugye onnantól pedig a felső tagozatos gyerekeknek, és a középiskolásoknak más kell a táskába. Egy alsó tagozatos gyereknek természetesen kap egy ergonómiai táskát, hogyha olyan táskát tudunk biztosítani. Mellé kerül egy toltartó, megtöltjük a toltartót színes ceruzával.
6: Nem üresen adják.
8: Nem üresen adjuk a toltartót, színes ceruzával, filctollal, radírral, grafit ceruzával.
6: Annak a másik asztalon.
8: A másik asztalon láthatunk, értelemszerűen ugye vagy a 12 vagy a 24 darabos színes ceruzával, első osztályos füzetek, vonalas füzetet rakunk bele, sima füzetet rakunk bele, hangjegy füzetet és négyzetrácsos füzetet. Természetesen belekerül még a rajzlap, ami félfamentes rajzlap, hurkapálca, írólap, stiftes ragasztó, radír, és még teszünk a gyerekeknek fóliát, amivel a füzeteket be tudják a szülők fedni.
6: Dobis Lucski Zsófia, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője elmondta, idén változtattak a korábbi szemléleten.
9: Idén annyiban változtattunk mi magunk a hozzáállásunkon, hogy az előző években az volt a bevett gyakorlat, hogy mindig előre meghatároztunk egy számot, hogy például 1600 diákot szeretnénk támogatni, és mi bizony ehhez ragaszkodtunk, és ehhez tartottuk magunkat, és utólag beláttuk, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás, hiszen...
6: Rugalmasabbak lettek?
9: Mondhatom, hogy rugalmasabbak, illetve inkább az, hogy abból a szempontból megfontoltabbak, hogy azért azt tapasztaltuk például akár tavaly nyáron is, hogy ugye ez, hogy mi az adott számhoz ragaszkodtunk, és persze most is ez a cél, hogy minél több gyereknek tudjunk segítséget nyújtani, de ez ugye azt jelentette, hogy a beérkezett adományokat kellett 1600 felé elosztani. És így sajnos azért előfordulhatott, hogy nem mindenkinek tudtunk már egy igen komplex, gazdag csomagot adni, hanem például csak tanszereket. Idén ezen a szemléleten mi változtattunk, éppen ezért most úgy indulunk neki a tanszergyűjtésnek, hogy nem szeretnénk a kiinduláskor több ezres számokkal dobálózni, hanem most abszolút az a célvezérel bennünket, hogy ahogy csak tudjuk, hirdetjük a tanszergyűjtésünket, megyünk az áruházakba, megjelenünk rendezvényeken, hogy minél többen tudjanak róla és segítsenek, és a beérkezett mennyiség alapján fogjuk azt meghatározni, hogy ebből hány családot tudunk úgy segíteni, hogy ők aztán valóban ezek a gyerekek úgy tudjanak szeptemberben beülni az iskolapadba, hogy már semmiük se hiányzik, és a családnak szinte egy forintot se kell már rákölteni a taneszközöknek a megvásárlására.
6: A felmérések szerint ma egy gyermek tanévkezdése jellemzően 40-60 ezer forint kiadást jelent a családoknak, de az első osztály kezdő gyermekek esetében ez több is lehet. A reformátusok programja a társadalmi különbségeket szeretné eltüntetni, kiladírozni.
9: Nekünk az a célunk ezzel az adománygyűjtéssel, hogy a gyerekek, amikor szeptemberben beülnek az iskolapadba, ne érezzék magukat kevesebbnek a társainál. Ha picit próbálunk belehelyezkedni ebbe a szituációba, belép egy 6-7 éves kisfiú vagy kislány az iskolába, azt látja, hogy a társainak gyönyörű szép hátizsákja van, minden színes, szagos, mesefigurás, gyönyörű termékei, ő pedig, ha ott ül, akár csak egy reklámszatyorral és éppen csak pár füzet és egy 1000 éves, abszolút lefaragott ceruza van nála, már is azonnal kevesebbnek érzi magát. Azonnal találkozik ezzel az érzéssel, hogy ő nem egyenlő a többiekkel. És aztán pedig ne legyünk meglepve, hogyha nincs kedve iskolába járni, vagy nem tud úgy teljesíteni. Mi azt szeretnénk, hogyha ezekkel az adományokkal ezeket a különbségeket tudnánk eltörölni, és úgy érkezzenek a gyerekek bizony azzal az önbizalommal és azzal a büszkeséggel, jó érzéssel az iskolába, hogy én sem vagyok kevesebb, és én nekem is itt van a helyem. Hiszen az oktatás az pont egy olyan kiugrási lehetőség lehet az ő számukra, amiből aztán képesek lehetnek egy más jövőt maguknak építeni.
6: Mondta Dobis Lucski Zsófia.
1: 8 óra 57 pillanatokon belül 8 óra 58 perc a Jó reggelt Magyarország műsora ezzel véget ért. Hamarosan kezdődik a délelőtt, majd Balogh Tamás várja önöket. Én valamennyi kollégám Pilinger Marianna, Síje Gábor és a szerkesztő Gál Ilona nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szép napot és minden jót kívánok, Csete Beátát hallották.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
3: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
2: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
3: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
4: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
0: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
6: 9 óra van, jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Balogh Tamás. Ma a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulnak, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható, késő estére 15 és 23 fok közé hűl a levegő. Fronthatás ma nem érvényesül, viszont a pázsit fűfélék és csalánfélék pollen koncentrációja országosan a közepes magas tartományban alakul, így az arra érzékenyek körében gyakoriak lehetnek a szénanáthás panaszok. Vigyázzanak magukra. Most rövid hírekkel kezdünk. A mikrofonnál Beslin Bettina.
7: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Újabb rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés. A kétnapos esemény 13 órakor napi rendelőtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A képviselők hét előterjesztésről tárgyalnak, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről és a közösségi közlekedés versenyképességén és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről. Törökországba utazik ma Magyar Péter. A NATO csúcs találkozón vesz részt kedden és szerdán, ahová elkíséri a külügyminiszter és a honvédelmi tárca vezető is. A miniszterelnök közösségi oldalán arról beszélt, az utóbbi hetekben bebizonyosodott, hogy megéri megbízható, de kritikus partnerként együttműködni. Hangsúlyozta, Törökországban is konstruktív szellemben fog tárgyalni a világ vezető hatalmaival, hiszen Magyarország érdeke az, hogy erős ország legyen, erős szövetségi rendszerek tagjaként. Szakmai kerekasztalokon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet az egészségügyi minisztérium. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás, írta az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedű Zsolt közölte, a következő időszakban külön egyeztetéseket terveznek a szülészetnőgyógyászat szakmai képviselőivel, de szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is. A kórházi menedzsment képviselőivel pedig az intézményi működés megújításáról, a betegközpontú szemlélet erősítéséről tárgyalnának. A 2023-ban elfogadott státusztörvény előtt alkalmazott bérezési rendszer visszavezetését szorgalmazza a pedagógusok szakszervezete. Tóth Tünde, a szervezet alelnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, a jelenleg életménysávok helyett ismét a szolgálati időhöz igazodó bérlépcsőkre lenne szükség, ami kiszámítható bérezést és előmenetelt biztosítana. Javasolják továbbá egy új pótlékrendszer kidolgozását is. Tóth Tünde hozzátette, fontos, hogy a kormány visszaállítsa a korábbi érdekegyeztetés rendszerét, amelyben szakmai szervezetek bevonásával vitathatják meg az olyan kulcsfontosságú intézkedéseket, mint például a teljesítményértékelési rendszer megújítása. Több áldozata is volt a Kijev elleni hajnali orosz rakéta és drón támadásnak, közölték a hatóságok órákkal azután, hogy az ukrán elnök egy újabb nagyszabású orosz támadás előkészültére figyelmeztetett. A kijevi beszámolók szerint a légicsapásban legalább 8-an meghaltak és 34-en megsebesültek. Több lakóház és kereskedelmi épület megrongálódott, úgy tudni, emberek rekedtek a romok alatt. Nem volt ott apja búcsúztatásán Irán új legfőbb vezetője. Az amerikai-izraeli légicsapásokban megölt Ali Hamenei ajatollah gyászszertartásán ugyanakkor három másik fia részt vett, de utóda nem volt jelen. Mojtaba Hamenei a háború kezdete óta nem mutatkozott nyilvánosan, amit Teherán biztonsági okokkal magyaráz. Többen azonban úgy vélik, súlyosan megsebesült abban a légitámadásban, amely az apjával végzett. A szombaton kezdődött csak nem egy héten át tartó megemlékezések után Hameneit csütörtökön szülővárosában helyezik végső nyugalomra. Kritikusra süllyedt a vízállás Szolnoknál. A valaha mért legalacsonyabb értéket mérték a Tiszán. A súlyos csapadék hiány az agyván is látványos. A torkolatnál a köveken akár már száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. A Tarnapatakból Parád Recsk térségében mintegy 2 kilométeres szakaszon eltűnt a víz. Az extrém kánikula miatt a Ráckevei Dunahágon tömeges kagylópusztulás figyelhető meg. Mindeközben a Velencei tavat már a kiszáradás fenyegeti. Olyan alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a tavon. Az időjárásról. Napközben a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
0: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
8: Lepárlóban készítünk aromavizet, hogy aztán megnézzük, mire is való. Kiderül, hogy mi a különbség az abszolút, az illóolaj és a macerátum között, és persze szó esik a parfümökről is. Iseszegi Aromafarm második rész.
0: A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. 56-70.
9: Politikai alapon születő bírósági ítéletek, vagyonelkobzások és a falusi közösségek átalakulása a kulákbélyeg és a TSS-ítés árnyékában. Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
0: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
6: 9 óra és 7 perc, a szerkesztő Dian Gergő nevében is köszöntöm Önöket, és nézzük, hogy mivel készültünk egészen 10 óráig. A múlt héten a hőség miatt sorra dőltek a meleg rekordok, ami általában szárassággal is jár, nem ritkán pedig komoly problémákkal a vízellátást illetően. De hogyan tudunk jobban spórolni a vízzel?
10: Elgondolkoznék a szürke víz hasznosításon. Tehát, hogyha van egy ilyen rendszerem, akkor már a vécőöblítést, a különféle nem ivóvíz vezetékeket arról látnám el.
6: Nyári válogatás rovatunkban az okosabb víz felhasználással foglalkozunk hamarosan. Aztán a testtömegünk akár 15%-át is kiteheti legnagyobb szervünk, ami átlagosan 2 négyzetméteres felületen érintkezik a külvilággal. Bizony, a bőrünkről van szó, ami nyáron különösen ki van téve az időjárásnak. De miként kerülhetjük el a kellemetlen bőrpanaszokat és a komolyabb orvosi problémákat? Ezzel foglalkozunk tehát 9:30 után. SMS számunk 0639666, ide várjuk üzeneteiket, tapasztalataikat a témákkal kapcsolatban, de ugye Viberen is elérnek minket, itt a Kossuth Rádióra kell kattintani. Tartsanak velünk, már is kezdünk! A föld vízkészleteinek csupán töredéke hasznosítható ivóvízként. A teljes vízkészletnek mindössze 0,03%-a tényleges hozzáférhető édesvíz. Ezért is mondják, hogy a 21. század olaja lesz az ivóvíz. A fogyasztásra alkalmas vízkészletek tehát korlátozottak, szemben azzal a ténnyel, hogy a fogyasztási igényeink egyre csak nőnek. Ha tehát azt szeretnénk, hogy mindig legyen elég tiszta vízünk, akkor takarékosan kell bánnunk a természetben lévő édesvízkészletekkel. Bétó Terika riportja következik.
11: Egy átlagos ember körülbelül 3-5 napig élhet víz nélkül. Melegben vagy fizikai terhelésnél ez akár 1-2 napra is csökkenhet. 24 óra után jelentkezik a szomjúság, a gyengeség, a fejfájás, és 2-3 nap után zavartság, keringési problémák léphetnek fel, végül a szervek leállnak. Arra voltam kíváncsi, az emberek tudják-e, hogy a tiszta víz milyen drága kincs.
12: Én inkább a zuhanyzást szoktam preferálni.
11: Azért, mert kevesebb vizet használunk ilyenkor, vagy egyszerűen csak így szokta meg?
12: Én úgy gondolom, hogy azért, mert így szoktam meg, de én egyébként személy szerint odafigyelek mindig a vízfogyasztásra, tehát zuhanyzásnál, kézmosásnál, fogmosásnál. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon nagyon-nagyon jó minőségű vizeink vannak, és ez egy hatalmas érték és kincs, és ezt őrizni kell, úgyhogy én személy szerint mindig figyelek arra, hogy ne pocsékoljam és ne pazaroljam a vizet.
11: Tehát akkor nem szokta folyatni, úgymond a vizet, csak úgy potyára?
12: Potyára semmiképpen nem szoktam, nyilván amennyi szükséges, annyit.
11: Ön mennyi vizet használ el a háztartásában?
13: Igyekszem kevés vizet felhasználni, igyekszek spórolni a vízzel. Hétközben zuhanyozok, hétvégén szeretek fürödni, amikor egy kicsit el kell lazulni. A spórolás nagyon fontosnak tartom, hogy spóroljunk a vízkészletünkkel, viszont a napokban történt egy olyan esemény, hogy csőtörésem volt, és hát sajnos a vízvezeték szerelőre várni kellett, és a szívem fájt azért, hogy mennyi vízzel folyik ivóvíz. Jó lenne, ha spórolnánk, és meg tudnánk őrizni a vízkészletünket, ami Magyarországon van, mert büszkék lehetünk arra, hogy nagyon jó minőségű ivóvízünk van.
11: Arról nem beszélve, hogy ha elfolyt a vize, azt ki is kell majd fizetni, tehát ennek anyagi oldala is van.
13: Igen, látszik rajtam, gondolom, hogy nagyon piros vagyok, mert nem tudom, hogy mennyi lesz a vízszámlám annak ellenére, hogy szeretek spórolni. És az, hogy a szerelő azért nem azonnal tudott kijönni.
11: Ön odafigyel a vízfogyasztására?
14: Igen, igyekszek odafigyelni, például ugye mosogatásnál is a lehető legkevesebb vizet használni, sőt kipróbáltam ugye a mosogatógépet, amely kimutathatóan takarékos eljárás. Fürdésnél is inkább zuhanyozást választok, és gyorsan igyekszem túlesni rajta, hogy minél kevesebb vizet használjak. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, mert nagyon nagy értékünk az ivóvíz, és vigyázzunk erre.
15: Víz az egy óriási kincs lesz. Valaki azt mondta, hogy a 21. század olaja lesz a víz, legalább olyan értéke lesz, vagy már most is van, hiszen van nagyon sok olyan ország, akár Afrikában, akár a Közel-Keleten, ahol küzdelem, harc folyik a vízért. Nekünk hál' Istennek a karsztvizek miatt nagyon nagy szerencsénk van. Itt van a közvetlen közelünkben, akár a Bükkben, vagy az Aggteleki karsztvidékben is. És hogy mit szerettem volna ezzel még mondani, nagyon fontos, hogy ne szennyezzük a vizeinket. Itt van pont mögöttünk egy olyan felvétel, ahol tele van műanyag flakonokkal a víz, és a minap is láttam a színvában, hogy rengetegen odaszolják a szemeteket. Ezt nem kellene. Nagyon fontos, hogy vigyázzunk erre a kincsünkre, mert ez azt hiszem, hogy pótolhatatlan ilyen szempontból.
16: Ön odafigyel a vízspórolásra? Hogyan és milyen módszerrel, írja meg nekünk 0639666 az SMS számunk, de Viberen is megtalálnak minket, itt csak a Kossuth Rádióra kell keresni, és ingyenesen tudnak nekünk üzenni. A stúdióban pedig vendégeink Szemán Róbert épületgépész mérnök, a vízgáz fűtés technika szaklap főszerkesztője. Üdvözlöm!
17: Üdvözlöm a hallgatókat!
16: Illetve dr. Németh Zsolt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kar docense. Jó napot kívánok!
18: Én is üdvözlöm a hallgatókat!
16: Robert, kezdjük a legegyszerűbbel. Egy átlagos zuhanyzás során mennyi vizet használunk el, és ezt lehet-e forintosítani, és talán itt a tólig lehet érdekes, ugye, hogy mennyiből lehetne zuhanyozni, na ezzel szemben mi mit művelünk?
17: Hát igen, teljesen tólig, tehát első kérdés, itt beszélgettünk itt a riport előtt, hogy mérjük a vizet. Tehát természetesen, hogyha a vizet nem mérjük, és nem teszünk föl hideg és meleg vízmérőt, akkor pocséklás van. A következő és fontos dolog, hogy víztakarékos zuhanyberendezést használjunk. Tehát a mai modern szerelvénygyártók kiemelt figyelmet fordítanak a víztakarékosságra. Szerintem egy ilyen szerelvénynek a beépítése nyilván fogyasztástól függően másfél év alatt megtérülhet. Tehát fontos a víztakarékos csaptelepek, WC-tartályok és zuhanyberendezések használata, de mondom, talán még ennél is fontosabb a mérés. Lássuk, hogy mennyi vizet fogyasztunk egy hónapban.
16: Igen, azt tudjuk szabályozni, amit ugye mérünk, szokták is mondani általában. Zsolt, sokan úgy gondolják, hogy Magyarország vízben gazdag ország. Ez valóban így van? Én hallottam azért pró és kontra, főleg ahogy haladunk az években, és egyre aszályosabb nyaraink vannak.
18: Igen, ez valóban így van, és igazából örülök neki, hogy most ahhoz a kérdéshez érkeztünk, hogy magyarázzuk is el a hallgatóknak, hogy miért kell valójában takarékoskodni a vízzel, mert mindenki mondhatja azt, hogy mennyi vízbe folyik hozzánk a Dunán és a Tiszán, több mint 120 köbkilométer évente. Na de hát sokan nem tudják azt, hogy Magyarország vízellátásának a 45-50%-a felszín alatti rétegvizekből történik, főleg az Alföldön. Ugye ez mit jelent? Azt, hogy a felszín alatt vannak olyan vízadó rétegek, jó mélyen, esetleg több száz méter mélységig is, amelyekben jó minőségű édesvíz található, és akkor ezeket fölhozzuk onnan kutakba, fölpumpáljuk, és elhasználjuk. Na most viszont ezeknek az utánpótlása, és főleg az Alföldön, ez nem történik meg. Ezek a vizek sokszor több ezer év alatt gyűltek össze ott, és mi rengeteget fölpumpálunk belőle, hogy mennyit. Tehát Kecskeméten például kb. 15-18 ezer köbméter per napot termelünk ki, Debrecenben majdnem a dupláját, sőt több mint a dupláját, 35-40 ezer köbméter per napot. Nyíregyházán szintén, és a többi városban. Most megnéztem ezt az adatot, naponta kb. 1,2 millió köbmétert termelünk ki ezekből a rétegvizekből az országban, és ezek nem pótlódnak, illetve sok nagyon nehezen. Mennyi ez az 1,2 millió köbméter? Hogyha 24 napig töltenénk vele, akkor a velencei tavat meg tudnánk tölteni. Tehát úgy lehet nézni, hogy 24 naponta kitermelünk egy velencei tó mennyiségű vizet azokból a föld alatti rétegvizekből, amelyek nem újulnak meg olyan gyorsan. Miért nem újulnak meg? Hát azért nem újulnak meg, mert főleg az Alföldön a csapadék mennyisége az csak egy nagyon kicsit lépi túl a párolgás, az éves párolgás mennyiségét, tehát nem tud a víz leszivárogni a talajba elég mélyre, hanem elpárolog, növények ellélézik, és ezért nincs utánpótlás többnyire. Tehát ezért is kell gazdálkodni, és főleg takarékoskodni a vízzel.
16: SMS számunk 06 39 666. A mosás vége előtt felfogom az utolsó két öblítésből származó vizet, ezzel mosok fel az erkét és a mellékhelységet. Aztán a fürdővizemet kimérem csak erre a célra használt vödrökbe, lavórokba, azzal a vizet a WC használatkor használom. Szeretettel ajánlom mindenkinek, tehát dupla hasznosítás, és még jönnek az SMS-ek. Nagyon szépen köszönjük. Robert, forintosítani kellene talán azt, hogy mennyit és hogyan tudunk spórolni. Már csak azért, mert hogyha mérjük, akkor tudjuk forintosítani. Ha tudjuk forintosítani, akkor talán mindenki közelebb érzi magához, hogy egy nap ennyi, egy héten ennyi, egy évben akár ennyi.
17: Amiről én konkrétan tudok beszélni, van egy olyan társasház, mondjuk egy budapesti társasház, ahol általányt fizetnek, ott dupla annyi a víz számla, tehát a vízre fordított számla az a főmérőn keresztül, ami azt jelenti, hogy körülbelül havi szinten 4500-5000 forinttal többet fizetünk ki, tehát ez egy évben már 60 ezer forintot jelent. Egy ilyen vízórának a beszerelése körülbelül egy ilyen költség. És nyilván az lenne a jó, ha nem egy vízórát szerelnénk, hanem az összes társasházi mérő, almérő így lenne vizsgálva. A másik, ami nagyon fontos, a vezetékek állapota. Tehát most beszélgetünk itt víztakarékosságról, de elképesztően fontos, hogy a lakásunkban lévő flexi csöveket időnként cseréljük ki, mert egyrészt borzasztó nagy károkat okoznak, másrészt hetekig folyhat rajta a víz. Elmegyünk szabadságra, és végül is egy elárasztott lakásba jövünk, és utána hatalmas szennyvízdíj és vízdíjat kell fizetnünk. A szolgáltatóknál nagyon sok ilyen kérelem van, negyedik kérelem. Véleményem szerint ezeknek egy nagy részét elejét lehetne venni.
16: Egyébként a mesterséges intelligencia segítségét kértem, és azt írt, hogy átlagos zuhanyzás 80 vagy 200 forint lehet. Nem tűnik soknak, de azért nézzük meg, 80-200, több mint duplája. És ugye ez napokon, heteken, éveken keresztül egy családnál akár 5-6-7 fővel. Tehát ha felszorozunk, ez már óriási összeg.
18: Igen, ehhez még egy érdekességet jegyeznék meg, amit az előbb itt már a stúdióban beszélgettünk, úgyhogy mennyire fontos a mérés. Ugye után néztem, és azt gondolná az ember, hogy az arab országokban, ahol kevés a víz, ott takarékoskodnak vele. Nos, hát azt láttam, hogy például Irakban, ahol tényleg egy sivatagi országról beszélhetünk, nincs vízmérő a legtöbb fogyasztási helyen, és Irakban a magyarországi 91 liter per fő per nappal szemben 317 liter per fő per nap a vízfogyasztás. Csupán azért, mert nem mérik. Tehát ez egy érdekes paradoxon, úgymond, és ez mutatja a mérés fontosságát.
16: Világos, világos, abszolút, abszolút érthető. A klímaváltozás az nagyon komoly hatással van ugye a víz készleteinkre. Említette, hogy mennyi víz jön be, mennyi víz megy ki, ugye a Vizet a Tájba program segítségével ez úgy tudom, hogy megfordult már. Tehát, hogy többet tartunk benn, mint amennyi kimegy.
18: Igen, történtek lépések, nagyon örvendetes lépések. Valóban sok víz jön hozzánk be, főleg a Dunán, de az Alföldön a vízszint, a talajvízszintje az elmúlt 30-40 évben folyamatosan és vészesen csökken. És ugye azért is mondtam, mert nem érkezik elegendő csapadék, illetve a csapadéknak nem csak a mennyisége csökkent egy kicsit az utóbbi években, hanem főleg a térbeli és időbeli eloszlása. És itt az időbeli eloszlásra gondolok elsőben. Ugye régebben, aki idősebb, az emlékszik rá, hogy 30-40 évvel ezelőtt sokszor napokig, hetekig csöndes esők voltak, és ezek be tudtak szivárogni a talajba. Most ez a csapadék mennyiség adott esetben 10-15 perc alatt esik le egy ilyen trópusi eső formájában. Nincs ideje beszivárogni, a szilárd burkolatokról főleg elfolyik, illetve hát a termő réteget is lepusztítja, tehát talaj eróziót okoz. Tehát teljesen más a csapadéknak az eloszlása időben, és ez megváltoztatja a talajnak a nedvesség tartalmát. A másik ilyen probléma pedig az, hogy a talajaink, a mezőgazdasági talajainknak a szerves anyag tartalma az jelentősen csökkent. Tehát most ilyen átlagban 2-3% körül van, és ez korábban 40-50 évvel ezelőtt 10%-ot verdeste. Miért fontos ez? Azért, mert a szerves anyag tartalma a talajoknak a víz megtartó képességüket rendkívüli módon megnöveli. Tehát a műtrágyázás hosszú távon azt okozta, hogy lerontottuk a talajainkat, és így most már a vizet sem tudják megtartani. Tehát ez egy komplex kérdés a víz, szokták mondani, hogy a víz összeköt, mert itt gyakorlatilag sok minden összefügg sok mindennel.
16: Szerencsére ugye nagyon sok cég foglalkozik már pont azzal, hogy a talaj életet, a mikrobiomokat visszapótolja ugye különböző baktérium készítményekkel, és ezt is a gazdálkodók egyre jobban felismerték. Robert jelezte, hogy szeretne valamit
17: hozzá. Igen, én alkalmazó épületgépészként praktikákat tudok mondani, tehát én nem elméleti síkon, hanem gyakorlatban próbálok a víztakarékossággal foglalkozni, és ugye például itt az esővíz hasznosítás egy borzasztó fontos. Tehát, hogy látjuk, hogy aki az esővizet hasznosítja, az tudatosan jár el. És egy új családi ház építése esetén feltétlenül fontos lenne ilyen esővíz hasznosító tartályokat építeni. Egyébként nem egy horribilis ára van, tehát ezeknek az ára esett, és én biztos, hogy ezekbe kötném be. És akár elgondolkoznék a szürke víz hasznosításon. Tehát, hogyha van egy ilyen rendszerem, akkor már a vécőöblítést, a különféle nem ivóvíz vezetékeket arról látnám el. A másik, ami nagyon-nagyon fontos, hogy milyen csővezetéket, csőhálózatot használunk. Ugye az NNGK csinált egy ólomtérképet, és a fővárosban nagyon nagy probléma az ólom jelenléte a vízbe. Tehát az összes közös képviselőnek véleményem szerint meg kellene nézni az adott társasházat, és ahol ólomvezeték van, azt ki kellene cserélni. Az ólom egyébként nagyon nagy probléma, hiszen az ivóvíz az élelmiszernek minősül, és az összes vizes szerelvényt az NNGK-nál engedélyeztetni kellene. A probléma az, hogy nagyon sokan ezt nem teszik meg, és például a szakmánkban csináltunk mérést, és kiderült az, hogy az ólomtartalom egyes szerelvények esetén a megengedett dupláját éri el. Tehát már új termékek esetén is. Tehát mindenféleképpen én fontosnak tartom úgy a kivitelezőknek, mint a fogyasztóknak azt a tudatos magatartását, hogy az ólommal és az ólomtartalommal foglalkozni kell az ivóvízvezetékben.
18: Kapcsolódva egy kicsit az előző köszönöm, Robert mondott, teljesen szívemből beszélt, ugyanis Magyarországon nagyon sok ivóvizet használunk, de az ivóvíz használatának csak a 4%-át használjuk emberi fogyasztásra. 96%-ával autót mosunk, kertet losolunk, stb. Tehát ezt mind esővízzel nagyon szépen ki lehetne váltani, ez a szürke vízzel. A szürke víz hálózatok megteremtése az uniós preferencia is egyébként, évek óta vannak erről már ajánlások, és mindenképpen érdemes lenne ezzel foglalkozni. A hálózat állapotához pedig annyit jegyeznék meg még, hogy nyilván nem csak a csövek anyaga, hanem az állapota is fontos, hiszen Magyarországon, ha jól tudom, átlagosan 25% a hálózati veszteség. ami azt jelenti, hogy minden 100 liter vízből, amit a szolgáltató bead a zivói szállózatba, 25 liter elfolyik, elszivárog, mert hogy a hálózat állapota rossz. Ezzel egyébként Európában a középmezőnyben állunk, tehát nem annyira rossz, de mondjuk Németországban az 6-7%, Ausztriában meg 9-10, tehát lehetne jobb is. Ebbe az irányba is történtek az elmúlt években lépések, és remélem, hogy ez folytatódni fog. Tehát úgy gondolom, hogy ez is egy fontos dolog, hogy ne veszítsük el mondjuk a negyedét az ivóvíznek a hálózathibái miatt.
19: Jó néhány SMS-t kaptunk, köszönjük szépen. A szárazság miatt már most locsolásra használjuk a kárból kimert fürdővizet, a mosógép vizét, virágok és pázsit locsolására használjuk, mert vegyszeresebb. Aztán tisztelt műsorvezető úr, nálunk fürdőkád van, a lefolyót elzártam és úgy zuhanyoztam azért, hogy lássam a fogyasztásomat. Tehát ez is egyfajta mérés, és szerintem működőképes. Milyen szabályok vonatkoznak arra, hogy szürke víz, nem szürke víz, furtkút, mit hova köthetek? Mert nagyon jó tippeket kapunk, de lehet, hogy a fele az engedélyhez kötött.
17: Igen, például a furtkút nagyon jó megoldás, viszont engedélyeztetni kell, mert egy rosszul végzett kútfúrás egy teljes negyedet tud egyébként tönkretenni, és ugye visszafertőződik esetleg a víz. Ilyenekre volt az elmúlt években azért példa, hogy konkrétan le kellett zárni egy települést, mert kólibaktérium fertőzött volt. Tehát ha furtkútból dolgozunk, akkor azt igyekezzünk legális kúttal végrehajtani, illetve méressük meg a kútnak a vizét. Tehát az, hogy mi fúrunk egy kutat, és elkezdünk belőle mondjuk ivóvizet használni, az nagyon nagy hiba. Viszonylag olcsó ez a vizsgálat, tehát 68 van ezer forintból egy teljes vízkémiát fogok tudni lekérni. A másik pedig, ami borzasztó fontos, az esővíz hasznosításon túl, hogy tudatosan próbáljuk meg megtervezni magát az épületünknek a vízellátását, tehát például a zuhanyzás és a kát helyett a zuhanyzót helyezzük előtérben. Az körülbelül negyed annyi vizet használunk, hogy, mint hogyha...
19: Ez a legnagyobb víznyelő, idézőjelbe teszem, tehát a fürdés?
17: Igen.
19: Tehát egyértelmű. Mi van még mellette, amire érdemes odafigyelni, mert biztosan nagy víznyelők között.
17: Hát a locsolás szokott lenni, tehát úgy ivóvízvezetékkel locsolunk. Ha már ezt megteszük, akkor legalább egy mellékvízmérőt telepítsünk, akkor legalább olcsóbb lesz a locsolás, illetve látjuk azt, hogy mennyit locsolunk el.
19: És meg egy nagyon fontos kérdés, ezen állandóan vitatkozunk mi is. Folyóvízben mosogassunk, vagy mosogatógéppel mosogassunk?
17: Én mosogatógép párti vagyok, de nyilván itt ahány ajánlás van.
19: Sajnálom, hogy ezt le kellett volna érnem.
18: Vagyunk a családban.
19: Le kellett volna mérnem, úgy kellett volna érkeznem, hogy nálunk ez így alakul egyébként. Igen, igen, biztos különleges számok jöhetnek ki. Itt is sokat hallani arról a kifejezésről, hogy víz lábnyom. Na de pontosan mit jelent ez?
18: Hát én ezt azzal hoznám összefüggésben, hogy az egyfőre jutó megújuló vízkészlet. Tehát, hogy mennyi vizet fogyasztunk, és az mennyire tud megújulni. Ugye ez a vízlányom gyakorlatilag a vízfogyasztás egyfőre jutó vízfogyasztás valamilyen időre vonatkoztatva. De mindig az a kérdés, hogy nem fogyasztunk-e többet, mint amennyit megújul, mint amennyit kapunk a természettől. És az elején, a műsorén pont azt mondtam el, hogy sajnos az Alföldön sokkal többet fogyasztunk, mint amennyit kapunk, és most már azt látom, én Dunántúl vagyok, hogy a Balaton környékén is visszesen csökken a vízszint az elmúlt évtizedekben, és a mérések azt igazolják, hogy a Balaton vízmérlege is már kezd, hát ha még nem negatívba, de a tendencia azt mutatja, hogy 2031 után negatívba fog átcsapni. Tehát magyarul egyre kevesebb víz lesz a tóban. Tehát többet használunk, mint amennyi meg tud újulni.
19: Hogyha olyan háztartási eszközöket nézzünk, hogy csöpögő, csap, állandóan folyó, WC, jaj de bólogat, tehát hogy akkor ezek óriási problémát okozhatnak, pedig azt gondoljuk, hogy hát egy pohárnyi se csöpög el.
17: Nem. Dupla annyi a vízfogyasztásunk mondjuk egy folyó vécén. Tehát a vécék...
19: Dupla?
17: Igen, előző kérdésben pont a tudatos vásárló került előtérbe. Tehát dupla annyi lehet egy vízfogyasztásunk, úgy, hogy csöpög a vécé, vagy folyik a vécé. Tehát nagyon fontos a vécék állapota. Nagyon jó tipp a vízfogyasztásra.
19: Tehát ezekre mindenképpen figyeljünk, hívjuk a szerelőt, azonnal cseréltessük ki, ne gondolkodjunk rajta.
17: Semmi. Legfontosabb.
19: Melyek azok a hétköznapi dolgok, ételek, ruhák, amelyek mögött a legnagyobb vízfelhasználás áll? Ezzel mindig szoktak példálózni, hogy 1 kg hús előállítása, mert a műanyag, mert az ipari felhasználás, vagy akár
16: ha picit hétköznapi dolgokra viszük, egy medence feltöltése.
18: Hát igen, azért a medencék azért azok komoly vízhasználók, de én azt gondolom, hogy nem kellene mondjuk feltétlenül az élelmiszeren példálozni, hogy mondjuk egy kiló hús, és az ezért kevesebb állati fehérjét enni, hiszen mindennek van egy másik oldala is, és tudjuk, hogy az emberi szervezetnek azért szüksége van az állati fehérjékre. Nyilván mindenféle tudatosság kell, de én inkább ezt a csomagolóanyagok tekintetében mondanám, hogy gondoljuk meg azt, hogy megvesszük-e mondjuk a 10 dekás kutyatápot a konzervdobozba csomagolva, hiszen itt nem feltétlenül az élelmiszerekre helyezem hangsúlyt, hanem más ipari résztvevőkre, és a csomagolóanyaggyártás is nagyon komoly visszahasználásra jár. És hát minden mást, amit megveszünk, rengeteg kütyűt, műanyag, akármit. Tehát én azt gondolom, hogyha egy tudatos fogyasztói felhasználás áll valahol valakinek a fejében, akkor ő alapvetően kevesebb környezetszennyezést és több megtakarítást fog eredményezni a természetnek, és az a víz is benne van, természetszerűek.
16: Robert?
17: Gyorsan a medencéhez visszatérek. A medencét nem kell leengedni, fölengedni naponta, hanem egy évben egyszer egyébként elég cserélni a vizet, tehát akkor nem egy horribilis felhasználása van.
18: Hát, hogyha a szűrés megfelelően működik, de az a tapasztalat, hogy a legtöbb ilyen házi hobbi medencében nincs megfelelő vízkezelés szűrés, és akkor egy kicsit zavarosabb a víz, akkor leengedik és újra töltik. Tehát ezért mondtam ezt. Nyilván egy profi úszodában ott ezt meg lehet oldani, és meg is oldják.
16: És milyen jövőképet látnak? Most gondolok itt arra, hogy voltam egy klímakutató előadásán, ahol azt mondta, hogy van egy óceáni éghajlatunk, aztán pedig jön egy forró mediterrán. Ezt tapasztaljuk. Tehát 2-3-4 hónap csapadékmentesen. Tehát ez nem túl biztató, főleg, hogyha a vízháztartásra gondolunk. Mit fog ez eredményezni? Az emberek esetleg azt mondják, hogy igen, spórolnunk kell, mert baj van, vagy abszolút én központúan, hol érdekel engem, locsolom a pázsitot, töltöm a medencét.
17: Ezért fontos szerintem a sajtó szerepe, és azért örülök, hogy elhívtak ide, hogy ezt tudjuk hangsúlyozni. Nem elég egyszer mondani, hanem minél többször kell erre felhívni a figyelmet, és nagyon komoly megtakarítást el lehet érni tudatos gondolkodással.
16: Ha összegészében nézzük akár Európát, a Kárpát-medencét, Magyarországot, mezőgazdaságot.
18: Igen, hát én csatlakozom mindenképpen a Roberthez. Úgy gondolom, hogy a klímaváltozás, amennyiben nem fog megállni holnap, már pedig nem fog, nagyon nagy kihívások elé fogja állítani a magyar mezőgazdaságot és a magyar lakosságot is, hiszen a Duna-Tisza köze már több éve a világ 10 elsivatagosodástól leginkább fenyegetett területe közé van sorolva. Tehát itt elképzelhető az, hogy mondjuk 20 éven belül tényleg sivatag részek lesznek ott, akkor az emberek elvándorlásával jár, és egy csomó olyan társadalmi és gazdasági folyamatot indít el, aminek a következményeiben láthatatlanok.
16: Tegyünk ellene, erről szólt ez a fél óra, és nagyon szépen köszönöm vendégeinknek, Szemár Róbert épületgépészmérnöknek, a vízgáz fűtéstechnika szakla főszerkesztőjének, illetve dr. Németh Zsoltnak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kar docensének. Köszönöm, hogy a vendégeink voltak. Nyári válogatás rovatunkban tehát az okosabb víz felhasználással foglalkoztunk. 2 perccel múlott 9:30, rövid hírek következnek a mikrofonnál, Beslin Bettina.
7: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. Több áldozata is volt a Kijev elleni hajnali orosz rakéta és drón támadásnak, közölték a hatóságok órákkal azután, hogy az ukrán elnök egy újabb nagyszabású orosz támadás előkészítésére figyelmeztetett. A kijevi beszámolók szerint a légicsapásban legalább 8-an meghaltak és 34-en megsebesültek. Több lakóház és kereskedelmi épület megrongálódott, úgy tudni emberek rekedtek a romok alatt. Már több mint 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Becslések szerint 10000-ek lehetnek még a romok alatt. Mintegy 190 épület omlott teljesen össze, több mint 16000-en váltak hajléktalanná másfél hete történt tragédiában. A dél-amerikai ország kormánya megkezdte az újjáépítés előkészítését. Isztambulba utazik ma Magyar Péter, hogy részt vegyen a törökországi kétnapos NATO csúcs találkozón. A kormányfőt elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A miniszterelnök itthoni feladatait távolléte idején Rubálin miniszterelnök helyettes látja el. Folytatódik a munka az országgyűlésben, a mai és holnapi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről szóló jogszabályról, illetve az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Májusban a kiskereskedelmi forgalom naptárhatástól megtisztítva 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerboltokban 3,2, az iparcikk üzletekben 7,4, a benzinkutakon 8,4%-kal bővült az értékesítés az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az év első 5 hónapjában 4,8%-kal volt nagyobb a forgalom, mint egy évvel korábban. Kedves hallgatóink, 10 órakor krónikával várjuk majd Önöket.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
20: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
16: 9:50. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A nyári forróságnak és a fokozott napsugárzásnak számos kellemetlen hatása lehet a bőrünkre nézve. Gondoljunk csak a fájdalmas leégésre, vagy a semmiből előtűnő anyajegyek megjelenésére. Ennek ellenére a közelmúltban a napozási szokásokkal kapcsolatban terjedt el egy rendkívül káros trend az interneten, videó formájában, melyet sajnos rengetegen meg is néztek, és csak remélni tudjuk, hogy nem követnek. Ennek részleteiről Dian Gergő számolt be korábban.
21: I just got done tanning today for 3 hours, and my tan lines already look amazing, and I'm not burnt besides my face.
22: Ez a fiatal lány egy TikTok videóban éppen arról ad tanácsokat, hogyan lehet szép barnulási csíkot elérni. Ahogy meséli, ő 3 órán át volt a napon, és az arcát leszámítva, ami egyébként rákvörös, nem is igazán éget le.
21: As for SPF and all that stuff, I do not wear SPF. I know you should.
22: Bár tudja, hogy kellene, de egyáltalán nem használ fényvédőt, legalábbis az első napozási körében. Ez ugyanis az ő működő rutinja.
21: So today the UV was 8 at its highest, so I went outside when it was 8, and I went inside when it was at 6, so I got at least like 3-ish hours of the highest UV rate.
22: Ennek része az is, hogy 8-as UV sugárzásnál kezdi a napozást, és nagyjából 6-osig van kint, mert máshogy, ahogy mondja, nem igazán van értelme. A videó meglehetősen népszerű, több mint 900 000 kedvelték.
21: I mean, I'd rather die hot than live ugly, so if this is gonna take 10 years off my life, I don't care.
22: Egy másik hölgy még jobban leegyszerűsíti a kérdéskört. Inkább dögösen halok meg, mint hogy csúnyán éljek tovább. Szóval, ha emiatt 10 évvel kevesebb ideig élek, nem igazán érdekel, mondja. És ez persze csak néhány tanács a megannyiból, ami a világhálón fellelhető, de a jelenség így is aggodalomra ad okot, hiszen emberek tömegeihez jut el. De vajon mennyire vagyunk tudatosak a fényvédelem és bőrünk ápolása?

0: Gyógyászt szerezni, és ő segít ebbe. Most van egy gyógyszerész ismerősöm is, és ő már rám csinálja a krémeket. Ő rakja össze, és akkor tudja, hogy milyen problémám van, és így azóta sokkal jobb.
1: Használ valamilyen bőrápolási terméket?
2: Igen, elsősorban arclemosót minden egyes este, reggel nem szoktam. A sminkemet mosom levele, az egész nap alatt rákerülő baktériumokat tökéletesen lemossa, és így nagyon tiszta érzése van az arcomnak, meg hát alapvetően tiszta is lesz. Arckrémet, illetve fényvédőt szoktam használni.
1: Száraz a bőre, ezeknek milyen funkciója van?
2: Szerintem normál és zsíros bőröm van, ezért ahhoz mérten választok arckrémet, illetve fényvédőt is. A fényvédő azért fontos, egyébként azt mondják, hogy télen is kell használni, mivel később megelőzi a ráncosodást. Alapvetően, hogyha valaki napi szinten sminkel, mint én, nagyon fontos, hogy hidratálja a bőrét minden egyes nap előtte.
1: Nagy kiadásnak számít a bőrápolás?
2: Minden árkategóriában léteznek arcápolási termékek. Én már kísérleteztem olcsóbb és drágábbal. Néhány termékből, például fényvédőből szerintem érdemes a drágábbat venni, mert én azt vettem észre, hogy ez tényleg sokkal jobban hat, viszont az arclemosóból például alacsonyabb árkategória nem tisztít szerintem olyan jól, illetve én sokszor kipattogtam tőle.
1: Járt már bőrgyógyásznál vagy kezelőorvosával, egyeztette, hogy ezeket a termékeket használja?
2: Nem, sajnos így a környezetemben sem tudok olyat, aki ennyire mélyen foglalkozna a témával. Leginkább így a közösségi médiából szoktam tájékozódni ezzel kapcsolatban, és kísérletezek. Kozmetikusnál egy párszor jártam, de nem feltétlen arcápolási céllal vagy tippekért, tanácsokért.
1: Fordít időt bőre ápolására.
3: Igen, fordítok, mert sajnos a múltban elég sok problémám volt a bőrömmel, az arcomon. Pattanásos, zsíros volt az arcbőröm, és úgy gondoltam, hogy ezért tennem kell. Igazából én arcmaszkot használok legfőképp, de minden este, illetve reggel kenem a bőrömet krémmel is.
1: Zsírosító krémmel?
3: Igen, van olyan is, meg van hidratáló krém is. Sok idő elteltével látszott a változás, de szerencsére változott a bőröm minősége.
1: És mennyi idő ez naponta? 20 perc, fél óra?
3: Hát naponta igazából egy 20 perc reggel, 10 perc, illetve este is 10 perc maximum.
1: Sok pénzbe kerül az, hogy ápolja bőrét?
3: Nem mondom azt, hogy sok pénz, de az, hogy kevés, de a bőröm állapotáért akármit megteszek.
4: Stúdióban vendégünk dr. Újfaludi Adrien bőrgyógyász szakorvos. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
4: Kérem, hogy első körben reflektáljon a bejátszóra, amit hallottunk, hogy a fiatal hölgy arról beszélt, hogy ő kifekszik napozni, amikor 8-as UV-sugárzás van, és amikor 6-os, akkor már bevonul, mert nincs értelme napozni. Tehát pont az, amit nem szabad csinálni. Ez mennyire veszélyes?
5: Ez rendkívül káros. Sajnos hosszú távon nem gondolkodik azon, hogy milyen következményei lehetnek ennek. Rövid távon is akár súlyos hólyagos napégést szenvedhet, ami akár kórházi kezeléshez is vezethet, ha nagy felületen ég meg a bőre. De az igazi probléma az a hosszú távú hatása ezeknek a fényterheléseknek. Tehát minél több fény ér élet során a bőrt, annál nagyobb az esély, hogy később melanoma vagy egyéb bőrrák alakuljon ki a bőrön. És hogy a 18 éves kor előtt szenved valaki napégést, akkor az viszont jelentősen megnöveli a melanoma kialakulásának kockázatát. Én azt mondom, hogy ebben nem gondolnak bele, hogy ez mivel jár.
4: 18 éves kor előtt, mert akkor még védtelenebb a bőrszövet?
5: Ezek vizsgálatok, amik azt mutatták ki, hogy akik hólyagos napégést szenvedtek 18 éves koruk előtt, jóval nagyobb az esélye a melanoma kialakulásnak, mint hogyha ezt 18 éves kor fölött szenvedték volna, ennek ellenére később sem legyen ez a cél, hogy...
4: Persze. Nyilván ilyenkor a nyári hónapokban érezhetően megszaporodnak a bőrgyógyászati panaszok. Milyen problémákkal keresik fel önöket? Vagy egyáltalán most keresik fel, vagy amikor lemegy a napozó szezon?
5: Nagyon változó. Sokan azt gondolják, hogy nyár előtt eljönnek egy bőrrákszűrésre. Van, aki azt mondja, hogy nyár után, majd amikor már vége van a nyárnak. Ennek igazából nincs szezonalitása, tehát bármikor lehet bőrrákszűrésre jönni, mindenkit biztatok, hogy egy évben egyszer, teljesen mindegy, hogy tél van vagy nyár, jön el egy szűrésre, de sokan a napozás előtt szeretnék ezt megejteni, illetve hát a nyári meleg miatt is nagyon sok olyan bőrprobléma alakul ki, ami gyakori, mint télen, ami az izzadással, meleg időszakkal függ össze.
4: A napégésről beszéltünk, majd még visszakötünk rá, allergia. Napallergia. Egyre többször hallottuk, gyermekkoromban nem nagyon létezett ez a fogalom. Vagy lehet, hogy létezett, csak nem foglalkoztunk vele annyira? Vagy erősebb most a napsugárzás?
5: Azt gondolom, hogy létezett, valószínű most valóban gyakoribb, és többet hallunk róla. Itt a napfényallergiánál arról van szó leggyakrabban, hogy az első ilyen erősebb UV-sugárzás, amikor éri a bőrt, annak, akinek erre hajlamos a bőr, egy allergiás reakció alakul ki a napnak kitett területen, ami

0: vörös vízkető kellemetlen kiütésekkel jár, és akár olyan területekre is szóródhat, amit már a napfény nem ér. Ez nagyon kellemetlen, nagyon viszket, ami szerencsés benne, hogy általában ez egyszer fordul elő, amikor fényvédettebb időszak után egy erősebb UV-fényterhelés éri a bőrt. Ez persze télinyaraláskor is megtörténhet, és utána úgymond védett lesz a legtöbb esetben a bőr. Viszont ez kivéthető, tehát hogyha valaki tudatosan foglalkozik a fényvédelemmel, tudja, hogy ilyen panasza van, akkor azért ezt meg lehet előzni.
1: Tehát a megelőzés a cél, fényvédő krémekkel.
0: Igen.
1: De ha már megtörténik, akkor mi a megoldás?
0: Akkor tüneti kezelést adunk. Egyrészt a fénytől védeni kellene a bőrt, mert látom azt, hogy aki mondjuk nyaral tovább sütteti a bőrét, súlyosbodnak a tünetek, és kifejezetten kellemetlenné tehetik a nyaralás időszakát. Vízketéscsillapítás, allergiagyógyszer, antihisztamintartalmú gyógyszer és hát ilyen koszteroidtartalmú krémekkel próbáljuk enyhíteni a tüneteket és felgyorsítani a gyógyulás folyamatát.
1: Aztán nem gondolnánk, de ugye gombás és bakteriális fertőzések is felütik a fejüket ilyenkor. Nyilvánvalóan a vizes párás környezetnek nem köszönhetően amiatt.
0: Igen, nyári melegben erősen izzadunk, főleg ebben a kifejezett hőségben, és ez nagyon-nagyon ideális a gombás és bakteriális betegségek terjedésének, tehát a bőrfertőzésnek, hiszen ezek a kórokozók ideálisan növekednek, szaporodnak, nedves, fölázott bőrfelületen, úgyhogy a hajlatok azok nagyon gyakran érintettek, köznyelven ez a kipálás, tehát a mellek alatt, hónaj, lágyék hajlat nagyon gyakran lesz piros, és akár teljesen ki is sebesedhet, de egyéb bőrfelületen is megjelenhetnek bakteriális sebekkel járó, pörkkel járó, egyébként fertőző bőrbetegségek, és a gombás fertőzés is sokkal-sokkal gyakoribb ilyenkor.
1: Mi az, amit a legtöbben alábecsülnek a nyári bőrápolással kapcsolatban? És itt nem feltétlenül a fényvédelem, nem csak a fényvédelemre gondolok. Jobban kiszáradhat a bőrünk, reggel is be kell krémeznünk, na de reggel izzadok, hát nem kenem be magam, ülök be a kocsiba, krémes kézzel fogjam meg a kormányt, most egy férfi panaszait hallja.
0: Igen, ez nem csak férfiak panaszolják, nem csak? Aki nem szeret bőrápolást használni, ott találnak kifogást, viszont annyira jó minőségű ápoló és fényvédő krémek vannak, hogy erre van megoldás, tehát kifejezetten nyári időszakra gél, krémállagú, gyakorlatilag nem is zsíros, azonnal felszívódik, tehát lehet olyan bőrápolást találni, ami gyakorlatilag nem ragad, nem tapad, nem zsíros, és egyébként, ha valaki komolyan veszi a fényvédelmet, akkor a reggeli fényvédő használat az úgymond egy testápoló használattal is fölér, és akkor este elég a szabvány testápolóját használni.
1: Nagyon sokat beszélünk mi is, akár itt a délelőtt című műsorban a fényvédelemről. Nagyon sok helyen hallani. Rengeteg reklám van ilyenkor, ahogy ugye az első napsugarak megjelennek, és ténylegesen van erejük. De még mindig nagyon-nagyon sokan leégnek. Ezt gondolom önök is tapasztalják. Megjelennek, rákvörösre sülve, és akkor gyorsan valami. Ez miért van? Ennyire megváltozott a napnak az ereje, az UV-sugárzás, hiszen napi szinten halljuk, hogy vigyázzanak magukra, ne is kenjék, hanem vegyenek fel valami sapkát, hogy védve legyenek.
0: Az UV-sugárzás az mérhetően erősebb, ez problémát jelent. Az, hogy többet vannak az emberek a napon, ezt nem tudom, talán ez nem a probléma oka. Hogy régen mennyire égtek meg, én azért azt gondolom, hogy régen is megégtek, hát nagyszüleink is sokszor mondták, hogy megégtek, hólyagos régtek, akár tejföllel kezelték a bőrt, csak ők nem fürdőruhába feküdtek ki adott esetben, hanem nekik csak azok a területek égtek meg, ami kint volt a ruhából, kéz, arc, ami szintén nagy probléma, ma pedig sokan kifekszenek a napra. Illetve a másik, amivel találkozok, hogyha megkérdezem, hogy szokott-e valaki napozni, vagy jelzem, hogy fénykárosodott a bőr, akkor az a válasz, hogy én nem szoktam napozni, és arra nem gondolnak, hogy nem az a nap, nem csak az a fényterhelés, amikor én most barnulni akarok, és nyaralok, és kifekszem a napra, hanem egy városnézésnél is nagyon-nagyon csúnyán hólyagosra lehet égni, és kinti sporttevékenység, kertészkedés, tehát minden olyan tevékenységnél, ahol kint vagyok a szabadban, gondolni kell arra, hogy engem ugyanúgy ér a nap, mintha feküdnék, sőt lehet, hogy még kevésbé veszem észre, vagy kevésbé tudatosan gondolok rá, hogy milyen nagy bajt csinálhatok most. Tehát én mindenkit arra biztatok, hogy mielőtt kimegy kenjebb a bőrét, és gondoljon arra, hogy védeni kell a fejét, az arcát, a szemét, napszemüveget viselni, amikor úgy alakul, hogy a legnagyobb melegben kell kint lenni, hiszen az lenne az ideális, akkor nem kellene, de néha ez nem megoldható.
1: Védjük a bőrünket. Na de hogyan? Hány faktorossal? Mit jelent egyáltalán? Mert nyilván nem az a megoldás, hogy bekenem reggel, egész napra le van tudva.
0: Ez nem ideális megoldás, de még mindig jobb, mintha egyáltalán nem kenjük be. Tehát a reggeli napi fényvédelem az szerintem nagyon fontos, és hát az aktuális napi programtól függően az újrakenés. Ami fontos, hogy megfelelő erősségű fényvédőt válasszunk. Itt én azt gondolom, hogy a 30-as faktor számnál indul úgy az erős fényvédelem. És ami még nagyon fontos, hogy ne csak UVB, hanem UVA spektrumban is védjen egy fényvédő, mert maga ez a 30-as, 50-es faktor szám, ez az UVB fényvédelemre utal, de emellett az UVA sugárzás is káros a bőrnek, és ez a fényvédőkön föl van tüntetve, hogy véd a UVA sugárzással, és ezt legtöbben nem figyelik, de nagyon fontos, hogy erre hangsúlyt kell fektetni.
1: Mi a különbség? Mind a kettő öregíti a bőrt?
0: A rákkeltés is, és a bőröregedés is fontos. Mind a kettőnek van káros hatása, különböző mennyiségben éri el a bőrünket a földfelszínre érkező sugárzás, ezért fontos, hogy mind a kettő ellen védjük.
1: Mi a teendő leégésnél, hogyha mégis nem kentük be magunkat, elaludtunk a napon, szerintem mindenkivel előfordult, végre pihenhetünk egy picit, ahogy említette, nagyanyáink ugye tejföllel bekenték, nem biztos, hogy jó megoldás volt, viszont hideg, mert valószínűleg a kamrából vagy a hűtőből vették elő, és ez ugye jó érzés a megégett bőrnek.
0: A bőrhűtés az elengedhetetlen ilyenkor, erre már nagyon jó, amint említettem, ilyen gélállagú testápolók vannak, vagy gyógyszertárban lehet kapni napozás utáni gélállagú tápláló készítményeket, de hogyha súlyosabb a probléma, akkor például fájdalomcsillapító gyulladáscsökkentő gyógyszert is, például ibuprofen tartalmú gyógyszert is érdemes bevenni, illetve hogyha elérhető, akkor szteroid tartalmú krémek is vissza tudják húzni.
1: Mert hogy gyulladásban van a bőr.
0: Ez egy gyulladás, igen, tehát ez lenne célszerű minél hamarabb, tehát hogyha észreveszem, hogy kezdek pirulni, akkor érdemes rögtön megfogni, mert talán még a teljes kialakulását is ennek a gyulladásnak meg tudom fogni. És hát sajnos van ez a helyzet, amikor valóban hólyagos, tehát vízhólyagok, sebek keletkeznek, ennek van kifejezett nagy kockázata, és itt bőrgyógyászhoz is kell fordulni, mert itt már orvosi segítségre van szükség. Akár olyan kiterjedt lehet, hogy komolyabb kezelésre szorul a páciens.
1: SMS-ben írták, kerti munkánál pólóban is leégett a hátam. Na ez a döbbenet. Én sem emlékszem gyermekkoromból, hogy elmentünk strandolni, volt, hogy be sem kentük magunkat, és egészen nagyon jól el voltunk, megpirultunk, de nem úgy sütött a nap, mint most. És olvastam egy érdekes dolgot, hogy egyszer leégni belefér. Idézőjelbe is raktam magamnak. De gondolom az, hogy egyszer leégünk ugyanannyira káros lehet, mintha minden évben, évente háromszor.
0: Hát ha minden évben háromszor leégünk, az károsabb, mintha egész életünk során egyszer.
1: De hogy egy alkalommal is meg lehet a baj.
0: Itt ez egy nagyon összetett dolog, az is kérdés, hogy mitől tartunk. Hogyha a bőrdaganatok kialakulásától ott természetesen szükséges tudnunk, hogy milyen a bőrtípus, milyen a genetikánk. Tehát törekedjünk arra, hogy ne égjünk meg egyszer sem, de itt azt kell tudni, hogy összegződik az UV-terhelésnek a hatása. Tehát minél több UV-fény éri a bőrünket, annál nagyobb esélye lesz annak, hogy károsodik, és ennek a következményei kialakulnak. Bőrdaganat képződés, illetve hát a bőröregedéshez is egyértelműen a photoaging, a fény hatása hozzájárul. Ezért célszerű nem megégni, de azért nem csak a napégés az, ami káros. Tehát egy napégés az sokkal károsabb, mintha nem ég meg a bőr, hiszen a barnulás az egy elvileg a bőrnek a védekező folyamata, tehát megvastagodik a bőr, pigmentet képez, hogy védje a sejteket, de attól függetlenül, hogy ez egy védekezési folyamat, a káros hatása hosszú távon mindenképpen meg lesz, úgyhogy a cél az lenne, hogy inkább segítsük a bőrünket, hogy ne legyen szüksége ezeknek a védekezési mechanizmusoknak a kialakulására.
1: Adás előtt beszélgettünk, és említette, hogy 20 év alatt duplájára nőtt a bőrrákos esetek száma Magyarországon.
0: A melanómás esetek száma az megduplázódott az elmúlt 20 évben Magyarországon is, és világszerte, illetve jelentősen megnövekedett a nem melanóma típusú bőrrákoknak a száma is, nagyon sok spinalium és bazelioma típusú bőrdaganat is van, ez egy elég komoly kihívást jelentő probléma, nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy ezt megelőzni kellene a szűrések mellett.
1: Mikor forduljunk orvoshoz? Hallottam, hogy léteznek különböző applikációk, hogy én lefotózom, és ő megmondja, hogy az valószínűleg mi lehet.
0: Bőronkológiai bőrrák szűrés témában ezekben az applikációkban én azért hiszek kevésbé, mert a szűrővizsgálatoknál és a diagnózisnál is dermatoszkóp nevű eszközzel nézzük meg a képletet. Tehát én akkor tudom azt mondani biztosan, hogy ez rendben van, ha én dermatoszkóppal, ami egy nagyító és egy speciális fényforrás, én ennek a képletnek a szerkezetét látom. És egy applikációban viszonylag ritka az, hogy valaki egy dermatoszkópos képet tudjon feltölteni, Tehát adhat egyfajta hamis biztonságérzetet, bár az a tapasztalatom, hogy ezek az applikációk azért ilyen típusú kérdésre azt felelik, hogy el kell menni bőrgyógyászati vizsgálatra, hiszen pontosan ez lenne a lényeg, hogy megfelelő eszközzel, megfelelő körülmények között legyen az a képlet megvizsgálva, hogy biztosan ne csúszson át egy rossz indulatú bőrdaganat egy szűrőn.
1: Tehát ha mondjuk hirtelen jött egy anyajegy, ami nem volt ott, gyorsan növekszik, más a színe, sötétebb, hámlik, melyek azok az esetek, amire mindenképpen figyeljünk oda, és néhány napon belül keressünk fel egy szakorvost?
0: A változás az nagyon fontos, tehát minden olyan rosszindulatú bőrfolyamat, ami kialakulhat, az változással jár, tehát hogyha meglévő anyajegyem nagyobb lesz, más lesz a színe, a formája, egy nem gyógyuló seb alakul ki a bőrömön, ami hetek alatt nem gyógyul, akkor mindenképp gondolni kell arra, hogy ez lehet probléma. Nem feltétlen lesz probléma minden, ami változik, de ezt meg kell nézni, meg kell vizsgálni. Azt nem mondanám, hogy azonnal egy nap után szaladni kell, hiszen szerencsére azért a bőrdaganatok nem annyira gyorsan nőnek, hogy két nap alatt már nincsen visszafordítható megold. Tehát, hogy azt gondolom, hogy el kell menni vizsgálatra, de nem kell kétségbe esni. Tehát, ha észreveszek a bőrömön valamilyen változást, akkor meg kell mutatni, de nem kell nagyon aggódni, illetve nem csak a meglévő anyajegyeknek a változása számít, hiszen például a melanomáknak csak az egyharmad része alakul ki meglévő anyajegy talaján, a kétharmad része ébőrön, tehát ha megjelenik egy új képlet a bőrömön, azt is érdemes figyelni, és követni, és megmutatni. Természetesen nagyon sok barna és pigmentált képlet van, ami egyébként esztétikai eltérés, és nincs vele baj, illetve vannak olyan akár melanómák is, ami nem pigmentált, nem barna, hanem mondjuk egy pici rózsaszínű folt, és ez a bőrrákokra is jellemző, ami a bőrhámsejtjéből alakul, hogy pici rózsaszínű, egy idő után kisebbesedik ugyan. Tehát én a szűrésnek a fontosságát mindenképpen hangsúlyoznám, egy évben egyszer érdemes megmutatni a bőrt, hiszen a tapasztalat az, hogy egy év alatt azért visszafordíthatatlan dolog nem történik. Emellett, hogyha feltűnő változást észlelünk, természetesen két szűrés között mutassuk meg bőrgyógyásznak.
1: És ha megmutattuk, és probléma van, de időben mutattuk meg, akkor gondolom egy egyszerű sebészeti eljárással önök ezt tudják orvosolni.
0: Igen, igen, ez a lényege a vizsgálatnak, a szűrésnek, hogy minden korai rosszindulatú bőrdaganat egy egyszerű kimetszéssel gyógyul, és sokan félnek a kimetszéstől. Én ezt látom, hogy hát azt hallottam, hogy hozzányúltak, és de nem valószínű, hát akkor az már nagyon nagy baj volt, és valószínű azért volt későn kivéve, de egyébként a kimetszésnek az is a lényege, hogy a diagnózis az, még ha látjuk is klinikailag, hogy minek gondoljuk, mindig szövettani. Tehát ha nem veszik ki a képletet, akkor a szövettani diagnózishoz sem jutunk hozzá. Tehát egyrészt ki kell venni, hogy biztosan tudjuk, de ha korán időben vettük észre, akkor ezzel gyakorlatilag meg is gyógyult, tehát nem érdemes ezt sem húzni, halasztani, hanem ha már szükséges, akkor mielőbb megejteni ezt a beavatkozást.
1: És még egy fontos dolog, amiről kevesen beszélnek, a fejbőrünk, hiszen azt nem sűrűn szoktuk kenegetni, és nagyon sok olyan kopasz úriembert szoktam látni strandon, akinek szinte már hólyagosra van égve a fejbőre.
0: Igen, a fejbőr az egy nagyon kifejezetten napnak kitett terület, ahol haj fedi, ott természetesen a hajnak van védő szerepe, bár hajos fejbőrön is előfordulnak hölgyeknél is időnként rossz indulatú bőrdaganatok, de azok az urak, akiknél kopaszodás jelei vannak, ott kifejezett UV-sugárzás éri a fejbőrt, és ott nagyon-nagyon sokan olyan fénykárosodást szenvednek, ami hosszú távon komoly kezelést igényel. Tehát nagyon sok olyan pácienssel találkozunk, akinek érdes, szóros, szarus képletek jelennek meg a bőrén, ami napfényterhelés miatt van, és egy bőrdaganat megelőző állapotot jelent, amit folyamatosan kezelni kell. Ezt jobb megelőzni kalappal, fényvédővel.
1: Nagyon szépen köszönjük dr. Újfaludi Adrien bőrgyógyász szakorvosnak, hogy vendégünk volt. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm szépen.
1: Száz éves vita, hogy létezik-e egyáltalán pesti nyelvjárás, a Hangtár mai adásából kiderül.
2: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
3: Az átlagos pesti ember igen sok olyan szót, de főként kifejezést és mondattani fordulatot használ, mely a legtöbb magyar ember nyelvérzéke előtt hibásnak, magyartalannak, idegenszerűnek tűnik fel. Bárci Géza nyelvész írta ezeket a sorokat egy tanulmányában 1932-ben. Blankó Miklós nyelvészt hallják.
4: Száz éves vita az, hogy egyáltalán van-e pesti nyelv, de az biztos, hogy azért most sokkal kevésbé tudnánk olyan példákat kiragadni, amit például Bárci Géza korában még ki lehetett volna.
3: 1904-ben a Pesti Napló egyik számában megjelent a Pest tájszólás kis szótára, amelyben ott szerepel például az anzix szó.
4: Az anzix az a képes levelező lapot jelenti, ami tulajdonképpen a német Ansichtskarte-ból ered, az Ansachen megnézni szóból, és az anzix az egy ilyen hát furcsa magyarosítás ott az X-el a végén, ahogyan nevezték ezeket az újonnan megjelenő képes lapokat.
3: A Pest kis szótárában található a bankotat kifejezés is.
4: Amikor valaki ugye felvág, itt az arra utalhat, hogy a bank ugye mint gazdag intézmény, ahol sok pénz van, és úgy tesz, mintha a bank volna, úgy tesz, mintha olyan gazdag volna.
3: Aztán ott van egy saját gyártmányú pesti szó, a cincér.
4: A cincokból van, ami nyelvújításban jött létre, a cincog az benne volt a nyelven, és egy ilyen furcsa hangot, cincogó hangot ad a cincér nevezetű rovar. Itt viszont egy hasonlóság alapon kezdték el használni a pesti nyelven, a pincért csúfolták így.
3: Tehát azt a pincért hívták így, amely szintén nyelvújításkori szó. De mit értettek 120 évvel ezelőtt Pesten, Chicago alatt?
4: A 8. kerület egyik részére használták, és hát itt is ugye a Chicago, ahol azért valószínűleg nem sok pesti járhatott, de mégis ott volt a közhiedelemben, hogy ez egy milyen züllött város, és hát ezt a városrészt ahhoz hasonlították.
3: Ami 100 évvel ezelőtt különlegességnek számított, az mára elkopott, eltűnt. A pesti nyelv egyfajta nagyvárosi nyelvé alakult.
4: Hiszen a média és a digitalizáció olyan erősen ezeket a szavakat elterjesztette mindenhol, hogy ma már nincs az a különbség, mint korábban. Ami viszont jelen van, az inkább a hangzásban, tehát amikor beszélünk, akkor egy picit a nagyvárosi ember egyrészt gyorsabban beszél, másrészt a hanghordozás, a dallam is eltérő lehet.
3: Ez az, amit a vidéken élők sérelmezni szoktak, hogy a nagyvárosiak fölviszik a mondat végi hangsúlyt.
2: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.

0: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
1: 10 óra van. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Balogh Tamás. 11 óráig a következő témákkal készültünk. A nyaralás a mozgásról is szól, sokan viszont ilyenkor olyan intenzitással vetik bele magukat a mozgásba, amire a szervezetük nincsen felkészülve. De hogyan előzhetjük meg a leggyakoribb nyári sportsérüléseket? Ezzel foglalkozunk hamarosan gyógytornász rovatunkban. 10:30-tól vidéki félóránkban pedig Hódmezővásárhelyre látogatunk el. Tartsanak velünk továbbra is, most Krónika következik, a mikrofonnál Bestin Bettina és Néver Igor.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
3: 7 törvényjavaslat is napirendre kerül a kétnapos rendkívüli parlamenti ülésen.
2: Telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök az ukrajnai és az iráni helyzetről.
3: Napközben a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap.
2: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Újabb rendkívüli ülést tartanak ma és holnap az országgyűlésben. Várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők.
3: Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről és a közösségi közlekedés hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről.
2: Kétnapos NATO csúcs találkozón vesz részt a miniszterelnök Törökországban. Magyar Pétert elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is.
3: A kormányfő közösségi oldalán arról beszélt, az utóbbi hetekben bebizonyosodott, hogy megéri megbízható, de kritikus partnerként együttműködni. Hangsúlyozta, Törökországban is konstruktív szellemben fog tárgyalni a világvezető hatalmaival, hiszen Magyarország érdeke az, hogy erős ország legyen, erős szövetségi rendszerek tagjaként.
4: Természetesen a törökországi tartózkodásom idején is folyamatosan kapcsolatban leszek a kormány tagjaival, és részt veszek a kormányülés előkészítésében, és minden fontos döntés előtt tájékoztatást kapok. Előre láthatóan vasárnap este érkezem vissza Magyarországra, és július 13-án már az én napi rendelőtti felszólalásommal kezdődik majd az országgyűlés.
2: A légiutasok jogainak megerősítéséről, az autóipar helyzetéről és a gazdálkodók előtt álló kihívásokról is tárgyal ezen a héten az Európai Parlament. Brüsszelből Berek Patrícia tudósított.
5: Írország július 1-én vette át az unió soros elnökségét Ciprustól, ezért holnap az ír miniszterelnök Michel Martin ismerteti Strasbourgban az ír elnökség fő célkitűzéseit a következő 6 hónapra. Ezek között hangsúlyosan szerepel a következő több éves költségvetés idei elfogadása. Strasbourgban ma vitáznak, holnap pedig szavaznak a képviselők arról a szabályozásról, amellyel az unió megerősíti a légiutasok jogait. A frissített szabályok egyebek mellett nagyobb felelősséget rónak a légitársaságokra, hogy időben tájékoztassák az utasokat a késés esetén járó kártérítésekről, és megtiltják azt is, hogy különültessék egymástól a családtagokat. Holnap az Európai Parlament napirendjén lesz az európai gépjárműipar versenyképességének megerősítése és a munkahelyek védelme az ágazatban. A szektort főleg a beáramló olcsó kínai járművek veszélyeztetik, mert a szigorúbb európai szabályok és a kínai állami támogatás miatt az európai gyártók nem tudnak versenyezni a kínai márkák alacsonyabb áraival. Ugyancsak holnap az Európai Parlament előreláthatóan jóvá hagyja azokat az intézkedéseket, amelyeket a gazdálkodók megsegítése érdekében javasol az Európai Bizottság. A mezőgazdaságban az emelkedő műtrágya árak miatt a termelők költségei egyre növekednek, ami hozzájárul az élelmiszerek drágulásához és az agráriumból élők megélhetését is veszélyezteti.
2: Az ukrán fővárosban 11 ember meghalt, 60 megsérült a hajnali orosz rakéta és drón támadásokban.
3: Kijevi beszámolók szerint a légicsapásban több lakóház és kereskedelmi épület megrongálódott. Úgy tudni, többen a romok alatt rekedtek.
2: Az ukrajnai és az iráni helyzetről is tárgyalt a hétvégén telefonon az amerikai elnökkel Vlagyimir Putyin orosz államfő.
3: A Kreml tájékoztatása szerint a csaknem másfél órás egyeztetésen kiemelten foglalkoztak a rendezési lehetőségekkel a kedden kezdődő NATO csúcs találkozó előtt. Donald Trump-al korábban Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is egyeztetett.
2: Az ukrán drón támadásoknak komoly hatások van Oroszország olaj infrastruktúrájára, mondta Siklósi Péter, a Külügyi Intézet vezető kutatója.
3: A szakértő a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, ennek egyik legfőbb oka, hogy bár Oroszországnak erős a légvédelme, az ország túl nagy ahhoz, hogy a teljes területét katonailag lefedjék. Hozzátette, az ukránok stratégiája önmagában kevés ahhoz, hogy megnyerjék a háborút, azonban ahhoz elég, hogy nyomást tudjanak gyakorolni az oroszokra.
6: Mostanra már az orosz lakosság is bizonyos területeken elkezdte megérezni, tehát bizonyos területeken hosszú sorok alakultak ki az orosz benzinkutaknál, ami hát egyértelműen azt mutatja, hogy Ukrajnának ez a stratégiája sikeres.
2: A századvég energetikai és klímapolitikai üzletágának vezetője szerint a kormány szélenergia hasznosítási tervei jelentős kihívást jelentenek az ellátásbiztonság szempontjából.
3: Hortai Olivér a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, a kabinet több mint 10-szeresére növelni a szélerőművi kapacitást, ami érdemben növelni a megújuló energia részarányát a hazai villamos energia termelésben. Hozzátette, a terv részeként dinamikus tarifarendszert is bevezetnének. A szakértő szerint ugyanakkor nehezen elképzelhető, hogy ennek hatására az energiaszolgáltatók a jelenleginél kedvezőbb árakat tudjanak kínálni.
7: Az az új 500 milliárdos pályázat, az, hogy az új törvényjavaslatban megjelennek a dinamikus tarifák, ezek mind-mind abba az irányba mutatnak, hogy a villamosenergia rendszert olyan módon alakítsák át, ami képes befogadni, vagy képes lehet befogadni ilyen mennyiségű időjárás függő megújuló kapacitást.
2: Májusban 4,8%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az egy évvel korábbihoz képest, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal.
3: Az élelmiszerboltokban 3,2, az iparcikk üzletekben 7,4, a benzinkutakon 8,4%-kal bővült az értékesítés. Az év első 5 hónapjában 4,8%-kal volt nagyobb a forgalom, mint egy évvel korábban.
2: Hiába terjedtek el a digitális fizetési módok, a magyar családok Európában egyedülállóan ragaszkodnak a készpénzhez. A Nemzeti Bank szerint a lakosság a készpénzt elsősorban nem vásárlása, hanem azonnal hozzáférhető biztonsági tartalékként tartja magánál, amivel lemond a lehetséges befektetésekről.
3: Tóth Levente, a biztosdöntés.hu vezető elemzője elmondta, 2016-tól számítva 5000 milliárdról 10000 milliárd forintra emelkedett az otthon tartott készpénz.
8: Az emberek számára még most is a igazi biztonságot az jelenti, hogyha neki otthon van a pénze, bármikor tudja használni. A másik ok az, hogy az elmúlt években a jövedelmek is jelentősen emelkedtek, tehát megemelkedett az az összeg is, amit valaki biztonsági tartalékként otthon tart magának.
3: Szakértők szerint a készpénz használat visszaszorítása fehérítheti a gazdaságot, ezért a kormány is foglalkozik ezzel a kérdéssel.
2: A 2023-ban elfogadott státusztörvény előtt alkalmazott bérezési rendszer visszavezetését szorgalmazza a pedagógusok szakszervezete.
3: Tóth Tünde, a szervezet alelnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, a jelenlegi illetménysávok helyett ismét a szolgálati időhöz igazodó bérlépcsőkre lenne szükség, ami a szakszervezet álláspontja szerint kiszámítható bérezést és előmenetelt biztosítana a tanároknak. A szervezet javasolja továbbá egy új pótlékrendszer kidolgozását, valamint azt, hogy a jövőben a pedagógusok a rendes munkavégzésen felül ellátott helyettesítésekért külön díjazást kapjanak. Tóth Tünde hozzátette, fontos, hogy a kormány visszaállítsa a korábbi érdekegyeztetés rendszerét, amelyben szakmai szervezetek bevonásával vitathatják meg az olyan kulcsfontosságú intézkedéseket, mint például a teljesítményértékelési rendszer megújítása.
9: Az új értékelési rendszer alapjait augusztus 31-ig kell kidolgozni. Nem tudjuk még, hogy a minisztérium milyen újra gondolt teljesítményértékelést tervez a jövőben, viszont azt elvárjuk, hogy a szakszervezeteket is vonják be a szempontrendszer kialakításába, hiszen a munkavállalói igényeket, a valós munkavállalói igényeket a szakszervezetek tudják megjeleníteni és a törvényalkotásba beemelni.
2: Kritikusra süllyedt a vízállás Szolnoknál, a valaha mért legalacsonyabb értéket mérték a Tiszán. Ennek oka a folyó teljes vízgyűjtőjén tartósan fennálló csapadékhiány és az aszály. A helyszínről Skultéti József jelentkezett.
10: Július elején Szolnoknál a Tisza híd pillérei általában méteres vízben állnak, most szárazon vannak. A folyó közepénél, a hajózási útvonalban, itt Szolnokon is, Nagykörűnél is, és a folyó több szakaszán is alig éri el a vízmélység a 90 cm-t.
3: súlyos csapadék hiány az agyván is látványos. A torkolatnál, a köveken akár már száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. A tavaink is negatív csúcsokat döntenek, a velencei tavat a kiszáradás fenyegeti. Egy centiméterrel alulmúlt a történelmi mélypontját, a mínusz 53 centiméteres vízellest, vagyis már át lehet sétálni a tavon.
2: Budapesten kiemelték és elszállították a Bartók Béla út felett átívelő régi vasúti hidat. A csaknem 80 éves, több száz tonnás szerkezet mozgatásához az ország egyik legnagyobb darujára, valamint speciális önjáró szállító egységekre volt szükség.
3: A kiemelt acélépítményt a vasúti pályanyomvonalán Kelenföldre vitték, ahol elbontják majd. A déli körvasút építésének előre haladtával a környéken a vonatok néhány hónapja már az egyik kétvágányos új hidat használják. Hamarosan a régi helyére is ehhez hasonló szerkezet kerül.
2: Baleset megelőzés céljából indított közlekedésbiztonsági akciót a rendőrség.
3: Az országos rendőrfőkapitányság baleset megelőzési osztályának vezetője elmondta, nyáron sokkal több baleset történik az utakon, aminek egyik legfőbb oka, hogy az őszi-téli időszakkal ellentétben nyáron sokkal jobbak az útviszonyok, emiatt a gépjárművezetők jellemzően nagyobb sebességgel közlekednek. Berza Zsolt a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, emellett fontos tényező az is, hogy a meleg hatással van a járművezetőkre. Vezetők viselkedésére, akik általában sokkal ingerlékenyebbek, türelmetlenebbek, emiatt több a figyelmetlenség miatt bekövetkezett baleset. Hozzátette, az akció részeként a baleset megelőzés szolgáló közösségi média kampány mellett közúti ellenőrzéseket is végez a rendőrség.
11: Valamennyi működőképes sebességmérő berendezésünket, mind a fix telepítésű, mind pedig a mobil sebességmérő eszközöket bevetjük. Látható rendőri jelenlétet biztosítunk a közutakon, illetve emellett pedig civil szolgálati gépjárművekből is végzünk méréseket menet közben. Emellé még párosul egy olyan ellenőrzés, amely kimondottan a hétvégi időszakban, tehát amikor nagy forgalomra kell számítani autópályáinkon, gyorsforgalmi utainkon, pénteken, délután, szombaton, reggeli órák, illetve vasárnap délután esti órákban fokozott elejtet biztosítunk.
0: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint két autó karambolozott az M7-esen Letenye felé Kápolnás nyék térségében. A 40-es kilométernél már minden sáv járható, így az időközben kialakult jelentős torlódás már feloszlóban van. Két kamion ütközött az M43-ason Makó térségében az M5-ös felé. A 42-es kilométernél a külső sávot lezárták. Árokba borult egy kamion a 75-ös főúton Nova és Lenti között. Az 55-ös kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, kerülni délfelé a Nova-Csömödér összekötő úton lehet. Torlódás alakult ki mindkét irányban a 10-es főúton Solymár térségében munkavégzés miatt. Egy műszaki hibás kamion is nehezíti az előrejutást Pilisszent Iván felé.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk.
12: A fővárosban nem járható a Villányi út a Bakcsomópont felé a Szüret utca után, mert egy fa dőlt az úttestre. Egy műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Budakeszi úton a Szilágyi Erzsébet fasor előtt a belső sávban. Az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé mától csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt csatornaépítés miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
3: A Nyugat-Dunántúlon borult, másutt gyengén felhős vagy derült az ég. Napközben a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 27 fokos.
2: Ez volt a Krónika 10-kor, a szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Polyák Adrián, valamint a technikai munkatársak Seres Bea és Sije Gábor nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Néveri Igor. Folytatódik a délelőtt Balogh Tamással. Viszont hallásra.
0: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
13: Ön pénzt ad, vagy inkább önkéntes munkát végez? Kezdődik a jótékonysági hét. És mit gondol, be kell tiltani az elektromos rollerek használatát, vagy nem? Ugrásszerűen nő a balesetek száma.
14: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
15: Kérem, édes fiskális úr, lássa, nyugtalan vagyok. Szeretném tudni ügyem miben létét.
16: A Rádiószínház műsorán.
15: Nekem szenvedélyem a szép per, és ez szép per fog lenni, amilyen egy században fordul elő egy.
16: Jókai Mór történelmi regényének új rádió változata.
17: Kárpáti Zoltán él. Nem hiszem el, ezt csak úgy gondolták ki, hogy engem elámítsanak.
16: Kárpáti Zoltán. Július 10-ig, hétköznap 21 óra után a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, 10:45 után vagyunk egy perccel. A nyári meleg, a szabadtéri lehetőségek és a szünidő meghozzák a kedvet a mozgáshoz, de a hirtelen megugró aktivitás vagy a figyelmetlenség gyakran vezet sérülésekhez, hiszen ha a normál hétköznapokban egyáltalán nem, vagy csak minimális sporttevékenységet végzünk, ne várjuk el a szervezetünktől, hogy egyik napról a másikra élsportolói fokozatra kapcsoljon. Tarnóczy László riportja következik Salgó Tarjánból.
18: Több mint 100 tagot számlál a Salgó-Tarjáni Hegyi Kerékpáros Egyesület. Fritsch Balázs, a társaság egyik frontembere. Sérülések gondolom adódnak nálatok is.
19: Természetesen, mint minden sportágban vannak sérülések, figyelmetlenségből vagy technikai felkészületlenségből. Hát ugye a kerékpáros alapvetően úgy sérül meg, hogy elesik. Ilyenkor ugye hámsérüléseket vagy belső sérüléseket is szenvedhet.
18: És csukló és kulcsont.
19: Csukló, kulcsont, térd és egyéb mozgó részek.
18: Egy jó bringásnak egy komoly kihívás előtt szükséges bemelegíteni.
19: Én úgy gondolom, hogy mindenkinek szükséges. Most itt nyilván a bemelegítés mikéntje azért az függ attól, hogy épp milyen szinten űzi ezt a sportot. Nyilván a profi sportolóknak megvan az edzésterv szerintű bemelegítésük. Egy hétköznapi embernek elegendő az, hogyha először csak szépen lassan indul el, és aztán amikor beindul a vérkeringése, bemelegednek az izomzatai, akkor utána kezdi jobban terhelni magát. Ez sokat segít abban, hogy olyan típusú sérülések, amik egyébként a bemelegítés hiányából adódnak, rándulások, húzódások, azok azért elkerülhetők.
18: Apuka a kislányával görkorcsolyázik egy aszfaltos területen.
20: Három kislány van, védőfelszerelést alkalmazunk. Bukósisak, csuklóvédő, könyökvédő, térdvédő, hát télen jégkorcsolya, nyáron görkorcsolya.
18: Sérülések voltak már?
20: Hát hál' az Istennek még nem, komolyabb.
18: Ezek a protektorok és egyebek azok, amik megóvják a gyermekeket ettől?
20: Igen, biztos, és Isten kegyelme, ráhagyatkozunk.
18: Milyen kihívásokat, ugratókat? Van itt a város szélén például egy ilyen pumpapálya, ahol igazán komoly attrakciókat is lehet.
20: Igen, biztosan vannak olyan bátor fiatalok, akik ezt kipróbálják, mi megelégszünk a minimummal.
18: Jó szórakozást!
20: Köszönjük szépen!
21: Én versenyszerűen kosárlabdázom. Nálunk a sportban egy termi edzésen, illetve egy szabadtéri edzésen teljesen máshogy készülünk fel, mind bemelegítésügyileg, mind az edzésen. Nagyon-nagyon sérülés veszély kint, mivel csúszósabb a talaj, mint a benti pályákon. Ezt már én is megtapasztaltam, volt egy-két sérülésem, mint például bokaszalag szakadás, vagy válsérülésem, és csapattársaim is sokat sérültek. Nekünk az volt erre az edző szava, hogy bármennyire is edzés, külti vagy beltéri, vigyázzunk magunkra, és a sportszeretete miatt legyünk itt.
22: Szeles Enikő vagyok, Salgó-Tarjánban tevékenykedem, én már 13 éve funkciós edzőként, mozgásterapeutaként. Rengeteg emberrel foglalkozom, több százezer emberrel is volt már dolgom, 12 évesektől 74 évesekig, tehát van tapasztalatom abban, hogy mit jelent ez a nyári sportolásba hirtelen beleugrani. Sokféle tevékenységről beszélhetünk, van, aki a túrázásban találja meg a szerelmét, vagy bringázás, vízisportok közül úszás, vagy szapozás, ez is most egy nagy divat, hogy ez az egyensúlyozási érzékünket is ugye fejleszti. Aztán kikerülnek a labdajátékok a teremből a szabadba. Lányom például röplabdázik, most strandröplabdáznak. Ez minden, amilyen szintű felkészülést azért igényel. Tehát az a tapasztalatom, hogy aki soha nem próbált egy lábon guggolni, aki soha nem végzett olyan gyakorlatokat, amelyek az egyensúlyát tették próbára, vagy próbálták fejleszteni, azoknak bizony meggyűlik a baja ilyenkor a sorozatterheléssel, vagy egy túrán adódó sorozatterheléssel. És abból is, hogy nem gyalogol annyit, nem megy hegynek fölfelé. Lehet, hogy még a hétköznapokban 800 métert sem gyalogol, aztán elmegy egy több napos túrára, ahol bizony meg fogja érezni a teste, a vádlia, a teljes hátsó lánca az, hogy neki erre fel kellett volna készülnie. Szóval nagyon fontos, hogy például egy jól felkészült funkciós edzőt, mozgásterapeutát keressenek meg, akik ilyen nagyobb távú túrákra, diaferrátákra, vagy bármilyen ilyen külső sportba szeretnének részt venni. Mert nem az, hogy elmegy biciklizni egy órára, az szerintem semmi gond nem lesz tőle, de azért biciklitúrára elmenni több napra, vagy egy hétre, arra bizony fel kell készülni. Ugyanúgy egy strandröplabda bajnokságra, vagy ugyanúgy egy szapos túrára, tehát hogyha soha nem állt valaki tényleg egy imbalansz eszközön nem próbálta ki magát, akkor bizony bele fog pottyanni a szapról a vízbe, és ott neki nem ártana gyakorolni. Tehát jogázni mondjuk, a jogába tele van egyensúlygyakorlattal, ezeket nem ártana elővenni.
1: Itt van velünk Máli Zsuzsanna, gyógytornász, fizioterapeuta. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
1: Nyilván a nyári szabadság alatt sokan végre kiszabadulnak az irodából, előkerül a tollasütő, bicikli, strandröplabda, ahogy hallottuk, szápra pattannak. Gyógytornászként ilyenkor más jellegű sérülésekkel találkozik?
4: Nem, hát itt is tulajdonképpen ugyanazok történhetnek meg a pácienseivel, illetve bárkivel, amik a profi sportolókkal. Tehát itt is nagyon fontos az, hogy ha esetleg hirtelen jön az ötlet, hogy ha már kiszabadultunk az irodából, és mondjuk esetleg tollasozzunk, vagy pingpongozzunk egyet, akkor nagyon fontos pont a sportsérülések elkerülése miatt egy-két aranyszabályt betartani. Uh-huh. Sérülések abszolút hasonlóak, mint a profi sportolóknál.
1: Akkor az aranyszabályokról néhány gondolatot.
4: Hát az első és nagyon fontos aranyszabály, nem tudom, hogy elhangzott-e korábban, az az, hogy nagyon fontos bemelegíteni, fel kell készíteni a szervezetet, a szív és az érrendszert a fizikai terhelésre. Ilyenkor ugye emelkedik a pulzus és a légzésszám, fokozódik a keringés, több oxigén és tápanyag jut az izmokba, és ez nagyon fontos. A mozgásszervrendszert is fel kell készíteni, ugye az izületeinket. Az izületi felszínek között van egy úgynevezett izületi nedv, egy ilyen kenőanyag, ezt el kell oszlatni, és hát nyilván erre különböző módszerek állnak rendelkezésünkre, lehet pár tornagyakorlattal is, de amit én tudok javasolni itt a szabadságolások alatt, hogy szabadtéren, a balatoni strandokon, vagy köztéri parkokban is megtalálhatjuk ezeket az úgynevezett kültéri fitness parkokat. Ezek úgy vannak beállítva, hogy gyakorlatilag egyáltalán nincs ellenállás rajtuk, vagy nagyon minimális, úgyhogy képesek arra, hogy a nagyobb izomcsoportokat biztonságosan átmozgassák. Tehát tulajdonképpen, ha ezekennél mindegyiken csinálunk egy pár gyakorlatot, az már egy ilyen bemelegítésnek megfelelő lehet. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos.
1: Tollaslabda, strandröplabda, strandfoci, van olyan sportág, amire azt mondjuk, hogy ilyenkor bizony a legveszélyesebb? Vagy mindegyik az, hogyha nem készítjük fel a szervezetünket?
4: Hát tulajdonképpen rizikófaktor mindegyikben van. Ami nagyon fontos ezeknél, amiket ön is említett, hogy ezek kültéri sportok, ugye így a nyári időszakban, tehát nagyon gyakran egyenetlen, göröngyös vagy homokos talajon végezzük őket. Tehát nagyon fontos arra gondolni, hogy ha esetleg az unoka jön, hogy nagymama, menjünk ki egy picit tollasozni, akkor el kell szállni azt a pár másodpercet, és mondjuk a papucsból ki kell bújni, és át kell venni az edzőcipőt, hiszen ez egy eléggé nagy rizikófaktor, tehát, hogy könnyen el lehet esni, kilépni a papucsból, ez ugye nyilván itt korábban hallottuk a bokasérüléseket, vezethet egy bokasérüléshez. Ha esetleg korábban már volt is ilyen sérülésünk, akkor nyilván a saját magunk rögzítőjét, a nekünk megfelelő rögzítőt viselni kell, illetve hát pont az ilyen tollas és pingpong esetében azzal is számolni kell, hogy bizony a labda az le is esik párszor, ezt föl kell venni. Ugye ez egy ilyen ismételt előrehajlásos mozgással jár, tehát hogyha volt korábbi derékpanaszunk vagy problémánk, esetleg van egy deréktámaszunk, akkor érdemes ezeket is igénybe venni, akár így a tollasozáshoz vagy pingpongozáshoz.
1: Említette a papucsot, bevallom őszintén, hogy én kilépek a papucsból, de cipőt nem szoktam húzni semmilyen sporthoz, legyen az foci is, ilyenkor nyáron, tehát rövidnadrág, mezítláb. Gondolom a papucsa legveszélyesebb, utána mezítláb, aztán pedig, mármint olyan értelemben, hogy jó a mezítláb, utána pedig húzzunk cipőt. De azért, ha homokban strandröplabdázik valaki, az olyan puhának, könnyűnek tűnik, de mégis sok veszélyt rejthet.
4: Hát igen, mert ugye itt is azért fel kell készíteni, tehát be kell melegíteni. Ott elsősorban ugye nyilván a bokaizületet, de pont a strandröplabda az, amit itt az előttem szólókat tudom én is idézni, hogy egy ilyen jellegű sportra azért érdemesebb jobban felkészülni, akár a csuklóra gondolunk, vagy a felső végtagra. Egyébként a papucsra visszatérve egy pillanatra még, és a göröngyös talajra, jó megoldás lehet akár egy szandál is, tehát hogyha tehát az, ami úgy körbe fogja rendesen az embernek a lábát, tehát abból sem lehet kilépni, és ezáltal elesni.
5: Világos. A kerékpározást említették. Sokan gondolkodnak nyilván abban, hogy na most akkor körbetekerjük a Balatont, pedig egyébként nem nagyon szoktunk kerékpározni. Ilyenkor talán a legfontosabb a tempó és egy jól beállított kerékpár megválasztása?
4: Igen, itt sokat beszélünk arról, hogy ugye a testet is fel kell készíteni, de említette itt a kerékpár beállítását, ez is egy nagyon fontos szempont. Tehát, hogyha hosszabb távra megyünk, akkor mindenképpen megfelelően be kell állítani a biciklit. Hogyha nincs beállítva, akkor olyan érdekes tüneteket is okozhat, mint a kisúj széli zsibbadás, vagy az alsó végtagban is jelentkezhet egy zsibbadás. Tehát itt nem feltétlenül csak az ülés magasságának a beállítására gondolok, hanem akár a kormány beállítására. Nyilván, hogyha alacsony az ülés, akkor az okozhat térproblémát, hogyha túl magasra van beállítva, akkor derékpanaszt, de az is szempont lehet, hogy például mennyire széles vagy keskeny az ülés, mert hogyha túl keskeny például, és billegünk rajta, akkor az is okozhat egy idő után derékpanaszt. Egyébként hosszabb túra előtt érdemes szakembert is felkeresni, akár aki képes arra, hogy személyre szabottan, egyénre adaptáltan beállítsa a kerékpárunkat, hogy hosszabb távon ne okozzon ilyen jellegű problémákat. Illetve még a kerékpárnál nagyon fontos megemlítenem azt, hogy sisakot és szemüveget azt sose felejtsük el felvenni, bár ez nem baleset veszélyes, de egy baleset esetén azért a sisak az nagyon jól védhet, illetve nyáron ugye nem mindenki hord klipszes cipőt.
5: Igen.
4: A cipőfüzet mindenképpen tűrjük be a cipőbe, mert az is föl tud tekeredni ugye a pedálnál, és úgy is el lehet esni.
5: Ugye a vízi sportok azok így ránézésre nem tűnnek megterhelőnek, meg veszélyesnek, de nekem is egy ismerősöm járt úgy, hogy leesett egy egyszerű vízbeesés egy szapról, ami egy nagyon népszerű sporteszköz mostanában, és 2 hétig úgy fájt a háta, valószínűleg meghúzta, megerőltette ezzel a mozdulattal. Tehát ez is egy ismeretlen mozgásforma az egész év után.
4: Igen, hát így a száppal kapcsolatban azt tudnám javasolni, hogy akinek ilyen tervei vannak, érdemes erre is egy kicsit rákészülni. Nem is kell hozzá feltétlenül vizes közeg. Tehát a gyógytornászoknak van, tehát áll rendelkezésére nagyon sok jó eszköz ahhoz, hogy imitálni tudjuk ezt a fajta instabil felszínt, és akár különböző egyensúlyfejlesztő gyakorlatokkal erre már rá lehet készülni. Úgyhogy érdemes ilyen formán erre felkészülni.
5: És nyáron ugye gyakran halljuk azt, hogy felhevült testtel nem szabad vízbe ugrani. Ez mozgásszervi szempontból is fontos, vagy nincs különösebb jelentősége?
4: Hát ennek elsősorban ugye a szív- és érrendszeri megterhelés miatt van jelentősége. Tehát, hogy én ezt súlyoznám ki, hiszen nyilván ez akár halált is okozhat, tehát ez a legfontosabb.
5: És azt arról mindenképpen beszéljünk, hogy ilyenkor nyáron a nagyszülők is aktívabbak, például az unokák mellett. Milyen mozgásformákat ajánlana nekik?
4: Ugye a nagyszülők azok gyakran a már említett tollasba meg pingpongba szoktak becsatlakozni, de gondolkodhatunk akár nagyszülők, dédszülőkbe is, és nálunk itt Magyarországon inkább a parasport területén ismert és elterjedt, de egyébként bárki játszhatja ezt az úgynevezett boccsa nevű játékot, aminek a másik neve az petank, lehet, hogy sokan így ismerik. Ez egy nagyon jó kültéri szabadidősport, és akár a nagy is játszhatja, akár ülve, mert ezért nagyon jó. És igazából egy nagyon egyszerű játék, amihez 6 piros és 6 kék golyó kell, illetve egy pici fehér, és ezeket kell a piros csapat meg a kék csapat dobja a golyókat minél közelebb ehhez a fehér labdához, meg egy pálya kell hozzá. Tehát kültéren ezt nagyon remekül lehet akár idősebbeknek is
5: árnyékban
4: játszani.
5: Is, igen.
4: Igen, az nagyon fontos. Igen, ezt szerettem volna pont mondani, hogy akár árnyékban is, nyilván a megfelelő folyadékot oda kell készíteni, de hogy ez is rendkívül szórakoztató lehet akár a nagyszülőknek az unokákkal.
5: Köszönjük szépen a jó tanácsokat! Mári Zsuzsanna gyógytornász fizioterapeuta volt a vendégünk. És pontosan 10:30 van, ami azt jelenti, hogy rövid hírek következnek. A mikrofonnál Beslin Bettina.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Ismét Kijev volt a fő célpontja a hajnali orosz légitámadásoknak. Az ukrán fővárosban 11-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. A légiriadó alatt megteltek a metroállomások emberekkel. A támadás a 10 kijevi kerületből 4-et érintett, és fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben. Az áldozatok emlékére holnapra a gyásznapot hirdettek. A Fidesz és az MSZP együtt lopta el az országot az elmúlt 20 évben. Az arány 70-30%, utalt Magyar Péter miniszterelnök a fővárosi korrupciós ügyre. Az ügyészség gyanúja szerint 2011 és 24 között egy park fenntartási munkákat végző cégvezetője több mint 2 milliárd forintot fizetett önkormányzati vezetőknek és tisztségviselőknek azért, hogy vele szerződjenek. Az ügyben 6 politikust és 2 vállalkozót vettek őrizetbe. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és buszsávval szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Pósfai Gábor belügyminiszterrel közös videójában azt mondta, a Budakeszi úti buszsáv tervei korábban félbe maradtak, a beruházás előkészítését azonban most folytatják. A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon is buszsáv épüljön ki, amely jelentősen gyorsíthatná a közösségi közlekedést. Napközben a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű.
6: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
23: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
8: Neked Sedacur Forte kell.
23: Sedacur Forte?
8: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
24: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
6: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
5: 10:53. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Balogh Tamás. És ahogy megszokhatták, ilyenkor nyáron vidéki félóránkban az ország különböző pontjairól jelentkeznek kollégáink itt a Délelőtt című műsorban. Ma Hódmezővásárhely felé vesszük az irányt.
6: Nyári délelőtt Nagy Margittal.
25: A Hódmezővásárhelyi Városháza tövéből a Kossuth Kifli kávézó teraszáról köszöntöm a hallgatókat. Mellettem van Molnár Robert, aki segítőn volt a helyi tájékozódásban. Robi, milyen témákat villantunk fel ma délelőtt?
26: Szeretettel köszöntjük a rádió hallgatóit innen a csodálatos Hódmezővásárhelyről, és az elkövetkezendő fél órában megtudhatják, hogy kik azok a vásárhelyi angyalok, hogy milyen eredményei vannak a roma felzárkóztatásnak, erre különösen is büszkék vagyunk. Hogyan maradhatott életbe, amire ugyancsak büszkék vagyunk, a 61 éven át működő Mártéi Alkotótábor, hogyan került egy dán művész szobra Vásárhelyre, és mi köze van Antal Imrének, vagy akár Besenyi Ferencnek Hódmezővásárhelyhez. Izgalmas téma.
25: Én is úgy gondolom, és köszöntöm első vendégünket, Kecskés Fannit, a Szent Ferenc program egyik munkatársát, az egyik vásárhelyi angyalt, aki nem csak szépségében angyal, hanem tevékenységében is. 6 éve alakult meg ez a karitatív összefogás. Mi hívta életre Fanni?
27: Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Igazából az volt a célunk, hogy szebbé tegyük a karácsonyát azoknak a gyerekeknek, akik nehezebb körülmények között vannak, nehezebb körülmények között élnek, és őnek is mosolyt csaljunk az arcukra a karácsonykor és új játékokkal, olyan játékokkal kedveskedjünk nekik, amik az ő álmaik. Ez egyébként egy hatalmas összefogás, hiszen Vásárhelynek az érdeme, hogy ennyi gyermeknek tudunk örömet okozni, hiszen egy felhívást teszünk közzé, és a Vásárhely budai lakosok tudnak adományozni számunkra használt, de jó állapotban lévő játékokat, és ezeket a játékokat a karácsonyi vásárra szoktuk kivinni, és egy bódét bérelünk, ahol ezeket a játékokat el lehet vinni, és egy kis adománydoboz van, oda lehet bedobni bizonyos összegeket, és ebből vásároljuk meg a gyermekeknek a játékokat, és azt hozzátenném, hogy az óvoda segítségét kérjük ilyenkor, hiszen az óvoda igazgatója és az óvónők azok, akik kiválasztják ezeket a gyermekeket, és megkérik, hogy rajzolják le az álmaikat, a vágyaikat, és ezeket a rajzokat mi megkapjuk, és ezeket ebből a pénzből megvásároljuk ezeket a játékokat.
0: Nincs olyan társadalom, ahol ne lennének elesettek. Ön elmondta, hogy a hátrányos helyzetű gyermekeket segítik. Kiket karolnak még fel, Fanni?
27: Rengeteg csoportot próbálunk felkarolni. A nők is nagyon fontosak számunkra, a hátrányos helyzetben lévő nők. Nekik minden hónap utolsó csütörtökén szoktunk adományozni higiéniai termékeket, hiszen számunkra, hogy otthon van egy sampon, egy tusfürdő, ez egy alapvető dolog, viszont számunkra ez luxus termék, és próbáljuk úgy összeállítani ezeket a csomagokat, hogy egy hónapra elegendő legyen, és így ezzel is próbálunk nekik segíteni. De például az iskola kezdéskor is segítünk a gyermekeknek, ez egy nagyon nehéz összefogás, hiszen 200-300 családban a tudomásunk szerint, akiknek segíteni szoktunk, és pont a Szent Ferenc program, ez egy olyan lehetőség, ahol tudjuk koordinálni ezeket a civil szervezeteket, segélyszervezeteket, egyházakat, akik támogatják ezeket a hátrányos helyzetben lévő gyermekeket, és így nem marad olyan család vásárhelyén, aki nem kap, úgy gondolom, segítséget.
0: Van egy könyvklub is, ha jól tudom.
27: Igen, ezt is én vagyok az alapítója, és a lelkes tagja. Minden hónapban összegyűlünk, minden hónap utolsó péntekén kiválasztunk egy közös könyvet, és ezt olvassuk közösen, a hónap végén pedig átbeszéljük. Egy
0: van érdeklődés egyébként erre konkrétan?
27: Igen, én is meglepődtem, nagyon sokan jelentkeztek, és egy nagyon jó közösség is alakult ki. Úgy gondolom, hogy ez a varázsa ennek a könyvklubnak, hogy nagyon jó lett a közösség. Természetesen a könyvek is, úgy gondolom, hogy a könyv szeretete is összeköt minket.
0: Hányan vannak, Fanni, a segítők? Az angyalok.
27: Nagyon sokan vagyunk szerencsére, és nagyon hálásak is vagyunk, akik segítenek nekünk. Elképesztő, hogy milyen munkát tesznek bele, és hogy a szabadidejüket erre áldozzák.
0: Ha már a szabadidőnél tartunk, van-e nyári szünet önöknél?
27: Nincsen. Egyébként minden héten

0: teremtettek, de folytassa a sort ön.
1: Szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat. Valóban Hódmezővásárhely megyeújúváros önkormányzata elkötelezett az esélyteremtésben, különösen a sérülékeny társadalmi csoportok részére teremt olyan lehetőségeket, amelyben ki tudnak bontakozni azok az esélyek, amelyek hosszú távon eredményeket tudnak és fognak elérni. Ilyen például a Petra Modell program.
0: Miért Petra?
1: Ez egy olyan nevet szerettünk volna adni ennek a programnak, ennek a modellprogramnak, ami sajátos, ami egyedi. És így került erre sor. Körülbelül 60-70 fő gyermeket foglalkoztatnak itt, és bemeneti mérések, differenciált mérések segítségével készül egy egyéni fejlesztési terv, és ennek kapcsán megy a fejlesztés. Azt tudom mondani, és ami nagyon fontos, hogy Rácz K.T. Mónika szakmai vezető segítségével folyik itt a nagyon komoly munka, és ami nagyon fontos, és az imént is szerettem volna elmondani, hogy nem pályázati finanszírozásból valósítja meg a város ezt a programot, hanem saját költségvetésből.
0: Az életfatanoda, erről is sokat lehet hallani.
1: Valóban, én pontosítanék, ötletfatanoda, a Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület működteti ezt a tanodát, ami nagyon fontos, hogy itt is sérülékeny csoportokat próbálnak érzékenyíteni. A nyitvatartás 2 péntekig 13 és 18 óra között 28 fővel vannak jelen, 28 fő gyermeket zárkóztatnak, fölfejlesztenek.
0: És ezt akartam kérdezni, amit Fannitól is kérdeztem, hogy a kezdeményezések tökéletesek, de vajon tényleg az érintett, a célcsoport igénybe veszi-e? Tehát önöknél ugye, hogy a roma közösség vajon igénybe veszi-e ezeket a szolgáltatásokat, ezeket a lehetőségeket?
1: Így van, öröm számomra és mindannyiunk számára, hogy egyre nagyobb az igény arra, hogy ezeket a szolgáltatásokat igénybe vegyék. Itt az ötletve tanodával tánál 26 általános iskolás és 2 középiskolás gyermek van jelen, és ami nagyon fontos, hogy ételmentés is folyik az ötletfa tanodában. Hétfőtől péntekig kapnak a rászoruló családok élelem kiegészítést.
0: Mit tart a legnagyobb sikersztorinak? Mert azért vannak.
1: Hú, hát a teljesség igénye nélkül lehetne mondani a Mátrai Attila díjat, ami önkormányzat saját alapítású díja. Itt évente azokat a cigány embereket díjazzuk, akik sokat tesznek, sokat tettek az elmúlt 10-20 évben a vásárhelyi cigányságért. De itt van például a Kályag iskola, itt van például a jó tanuló roma cigány gyermekeknek a jutalmazása, itt általános iskola gyermekek, felső tagozatos gyermekeket jutalmaznak. Fontos kritérium, hogy 3,8-es átlagot legalább el kell érniük, és nem lehet igazolatlan hiányzásuk.
0: Tóth István, Hódmezővásárhelyi kisebbségi vallásügyi és nemzetiségi felelősnek köszönjük, hogy elmondta. És hát én azt gondolom, hogy tényleg a konkrét tevékenység az, amit önök végeznek, az a legfontosabb, és nem a szavak, hanem a tettek beszélnek, igaz?
1: Én azt gondolom, hogy ezt a munkát csak szívvel, lélekkel lehet végezni. Köszönöm szépen.
0: Hódmezővásárhely élete szervesen összekapcsolódott mindig is, és most is a festői szépségű Mártéval, a Tiszaholták gyönyörű, nem véletlenül alakult ki a múlt század 30-as éveiben a Mártéi művésztelep, és alakult meg 61 évvel ezelőtt a Mártéi alkotótábor. Van-e a kettőnek valamilyen összefüggése? Harangi Gézánét, a tábor elnökségi tagját kérdezem, és köszöntöm.
2: Én is köszöntöm önöket és a kedves hallgatókat, és külön hálával szeretném jelezni ezt a lehetőséget, hogy a nagymúltú táborunkról itt most megszólalhatok. Miről is van szó, a kérdésére válaszolva. Igen, oly módon van köze, hogy maga a festészet és maga a helyszínnek a léte már egy olyan kisugárzást adott Tornyai Jánosnak, aki a festőtáboroknak a szellemi atya. És ennek, tehát mint a 34-ben létrehozta ő a Tornyai Társaságot, akinek neves tagjai voltak Gajasi Miklós, titkár, későbbi múzeumigazgató,

0: Erdős János, Erdős Péter nevű festő művészünknek az édesapja, aki később titkár volt, és Kohány György, aki Budapesten tanított, főiskolán oktatott.
1: Ezekben a táborokban egyébként a képzőművészetek mely ágait képviselik, és mely ágait karolják fel, amik most vannak, és most is lesz hamarosan az elkövetkező napokban?
0: Festészet, szobrászat, és az új lehetőségek, a kollázs, a természet adta eszközöknek a bevonzása az alkotások felületére. Nagy kihívás ez, hiszen a festészet esetében egy síkfelületre kell dimenziókat varázsolni, ha valaki ezt a technikát akarja megoldani.
1: Honnan érkeznek, és kik? Ezek gondolom diákok elsősorban, vagy felnőttek, fiatal összetett. Felnőttek is.
0: Összetett, még a legelső kérdésére válaszolva, tulajdonképpen itt volt ez az önszerveződés, utána később az 50-es évek történetébe, viszont ez már egy államilag szervezett formát vett föl, és akkor jött létre az 50-es évekbe a képzőművészeti alkotóház, ami nem azonos a Mátéi képzőművészeti szabad iskolával, aminek a mai neve képzőművészeti alkotótábor egyesület. Itt viszont az előzőnél, az alkotóháznál meghívott, képzett emberek, és többnyire fiatalok kerültek meghívásra. Ennek atya Kuruc Dezső István, még a következő pedig Füstös Zoltán és Fodor József, itt mindent, tehát aki alkotni vágyó ember volt, megjelenhetett, tehát nem kellett képzettnek lenni.
1: Nagy nevek, nagyon nagy nevek. Hogy tudott megmaradni az elmúlt 61 évben ez az alkotótábor, hiszen nagyon sok olyan kezdeményezés, akár művészeti, akár sport, akár bármilyen kezdeményezés elvérzett az elmúlt 50-60 akárhány évben, vagy akár az utolsó, nem tudom, 10-15 évben is, vagy 20 évben. Tehát az idővasfogas sokszor kikezdi a kezdeményezéseket.
0: Tudja, itt mindig kell egy elkesedés, a művészet iránti elhivatottság. Ezt nem lehet szóban megmagyarázni, ezt igazándiból érezni kell. Ezek a nagy nevek is mind abból táplálkoztak, ami a környezetük, így a mi esetünkben Máté légköre is diktál.
1: A hely egyébként alkalmas a megtorpanásra, a szemlélődésre, vajon a 21. századi világunkban van erre érdeklődés, ugyancsak azt kérdezem, hiszen kevés az idő, rohanás, felpörgetett világ, amiben élünk, felpörgetett idő, szóval vannak-e akkor olyan lelkivilágú, mentalitású művészpalánták, művészet iránt érdeklődők, akiknek ez a lassult néhány nap az érdeklődését felkelti?
0: Igen, igyekszünk olyan lehetőséget biztosítani, témaköröket meghatározni, ami inspirálhatja a fiatalokat.
1: Az idén is lesz, július 25-én indul. Mi lesz a program röviden?
0: Igazából ez, hogyha felsorolnám, akkor most rövid lenne az idő. Amire talán felhívnám a figyelmet, 31-én lesz egy nyitott festő verseny, amire szeretettel minden érdeklődőt meghívunk.
1: A Mártei alkotótábor, tehát július 25-től várja 5 napon át a művészet iránt érdeklődőket. Harangi Gézenének, Ancikának köszönjük szépen, és jó táborozást, meg jó táboroztatást kívánunk. De úgy tűnik, hogy Vásárhelyen a művészetek prioritást élveznek, hiszen itt található egy olyan különleges szobor, amely azért párját ritkítja. Hazánkban ugyanis ez az első, és mind ez idáig egyetlen alkotása, ha jól tudom, a dán szobrászművésznek, Thomas Dambónak. Szűcs Péter, a szobor építésében résztvevő önkéntesül itt mellettem. Köszöntöm, hogy van ez? A dán szobrászművész megtervezi a szobrot, és akkor önök meg megépítik. Mesélj el, hogy történt ez.
2: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Hát igen, ez egy ilyen kivitelezés előtt azért van egy tervezés. Ez megtörténik ugyan Dániában, illetve az itt ilyen helyi megrendelővel közösen kijelölik a helyet, megnézik, hogy mi az erre alkalmas terület. Ez lehet erdő, park, sivatag, bárhol a világban.
1: És ez hol van?
2: Ez jelenleg itt ugye Hódmezővásárhelyen, a Káserdőben található, ahol megépítésre került ez a szobor. Ugye, amit erről tudni kell elő a szoborról, hogy a fej, vagy bárhova kerül a szobor, a fej az maga Dániában készül el, a többi hozzávaló kellékek, alkatrészek úgymond, azok mint itten helyi újrahasznosított faanyagból épülnek.
1: De ezt is a dán művész dönti el, hogy mi lesz a többi részével, hogy az hogy fog kinézni?
2: A dán művész...
1: Vagy önök fakultatíve?
2: Néha-néha kell egy kicsit improvizálni is, mert a jelenlegi szobor, ami megépült, ez is egy méterrel alacsonyabbra készült volna, de ebből most 4,5 méter lett, igazából megnőtt egy kicsit az arányokat, ott a helyszínen kellett a művésznek egy kicsit bővíteni. Újrahasznosított faanyagból, ugye ez támogatók által, itt helyi vállalkozók által, illetve az önkormányzat segítségével már nagyjából méretre vágott faanyagból dolgoztunk. A fejet és a vázat azt a dán csapat készítette, mi önkéntesek pedig segítettünk úgymond Olgát felöltöztetni.
1: Hányan vannak a csapatban?
2: Önkéntesként napi szinten 6 önkéntes volt.
1: És mind a 6-an dolgoztak is a szobron?
2: Reggel 8-tól délután 4 óráig, így van, teljes munkaidőben dolgoztunk. Igen, ezt úgy is lehet mondani. Ezen kívül, tehát a teljes táb az ilyen 15-20 fő volt önkéntesként. Itt a város különböző önkormányzattól például voltak, itt az alpolgármester úr is részt vett benne, több önkéntes, aki úgy gondolta, hogy ez szívügye, és akkor segíti ezt.
1: Mennyi idő alatt készült el ez a szobor? Itt Vásárhelyen már, amikor megérkezett a fej utána.
2: A Hódmezővásárhelyi Olgaszobor az körülbelül egy 2 hetes munkát vett igénybe. Ez a kezdete. Hát ugye mi a második napon csatlakoztunk be, mint önkéntes, így a szobor fejét ők elkészítették, maga a dán kollégák.
1: Mit jelent az, hogy ölelő Olga? Azt mondják, hogy ez egy troll szobor. Mi az a troll? Tudjuk, hogy mik azok a trollok.
2: De... skandináv mitológiai figura igazából, ami skandináv területen egy picit ilyen riasztó, egy kicsit ijesztő gyerekek számára. Egy eldugott helyen, igazából egy ilyen kis kedves kis szobor, ami egy gigantikus méretű.
1: Én úgy tudom, hogy ez a szobor már tulajdonképpen egy turisztikai célponttá is vált.
2: Így van. Én is szinte napjában járom az erdőt, és már német, belga, holland, francia turistákkal is találkoztam, sőt beszélgettünk itt a trollról. Voltak olyanok, akik folyamatosan járják Európát, vagy akár más kontinensen is látogattak már trollszobrokat. Tehát nagy a sikere, én úgy gondolom, itt Hódmezővásárhelyen is ezzel is turistákat vonzunk a régióba.
1: Gondolom, hogy a szobor hírének terjedésében részt vesznek az amatőr rádiósok is, hiszen itt van körünkben egy kollega, Kővágó Zsolt, amatőr rádiós. Hogy kerül a képbe ön és a trollszobor? Hogy kapcsolódnak az amatőr rádiósok a dán trollszoborhoz?
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Én közel 40 éve vagyok rádiamatőr, H8FY a hívójelem. Körülbelül 15 évvel ezelőtt tanárommal, Berényi Géza tanárúrral egy országos természetjáró akciót indítottunk, illetve vettünk részt. Magyarország 39 tájvédelmi körzetét és 10 nemzeti parkját jártuk be, és onnan rádió jelentkeztünk be, népszerűsítve a környék élővilágát, illetve a parkjait. Azóta közel 10 ország és 150 tájvédelmi körzet nemzeti parkból rádióztam.
1: Hol lehet önt hallani?
3: Rádiomatőr sávokban, gyakorlatilag rádiomatőr frekvenciákon.
1: Az egész világon akár?
3: Az egész világon, így van. Hát nincsenek akkor... távolságok rádión, akár műholdon keresztül is megújuló energiával tudunk összekötetést létesíteni. És ebből a természet rádiózásból jött az az ötlet, hogy 2025-ben épült meg Hódmezővásárhelyen a Thomas Dumbo alkotása, és mi lenne, hogyha bevonnánk a világ rádiomatőreit ebbe a népszerűsítésbe, játékba. Felvettem a kapcsolatot Európa több országába a szobor környékén élő rádiomatőrökkel, hogy kérjenek hozzám hasonlóan speciális hívójelet, ami utal a szobornak a elhelyezkedésére. Hódmezővásárhelyen HO 160 Dumbo a hívójele ennek a szobornak, illetve ez azt jelenti Magyarországon a 160. Dumbo alkotás található.
1: Na most azt kérdezzem meg, hogy erről a szoborról tudósított-e már mondjuk a nagyvilágnak?
3: Természetesen 2 hónapja él ez a rádiomatőr hívójel, a szobor tövéből rádióztunk nagyon sokat, és több ezer rádiósnak vittük hírét a szobornak. Volt olyan lengyel rádiomatőr, aki úgy köszöntött, hogy a szervusz Olga.
1: Hát akkor nem csak a Kossuth Rádió, hanem a rádióamatőrök is hírét viszik ennek a szobornak. Szűcs Péter kővágó Zsolt, köszönjük szépen. Valamiért vonza a város a művészeket, hiszen a művészetet is, hiszen sok híres szülötte van Hódmezővásárhelynek. Vendégünk Hegyi Endre, aki nem igazán szereti, hogyha helytörténésznek hívják, de hát mégiscsak valamiféle helytörténeti kutatással foglalkozik. Antal Imre egykori országosan híres műsorvezető, zongora művész is itt nevelkedett, aztán Besenyei Ferenc, és hát Ferrari Violetta színésznő, akinek a története szinte legendába illik.
4: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az első kérdés volt az Antal Imre, és ugyanabban a gimnáziumban végzett a Betlenben, ahol én végeztem annak idején, és az ő munkássága tulajdonképpen ketté tört olyan értelemben, mert ő zongoraművésznek készült, de volt egy betegsége, az ujjai tulajdonképpen lebénultak, és később a színészi tevékenysége, szeszélyes évszakok, a Bors című filmben és Dániel alakított, és így maradt meg a köztudatba, és tulajdonképpen főleg a humoros oldaláról ismerték meg a tévénézők is.
1: Besenyei Ferenc is a város szülötte, ezek szerint?
4: Besenyei Ferenc is egy érdekes édesanyának mondott.
1: Mondhatja, önök közül való.
4: Igen, igen, az is itt Vásárhelyen született, és édesanyámnak a unoka testvére az is már 100 év fölötti lenne, és amikor náluk voltam, és tévét néztünk, és tudom, Fekete Város, vagy valamilyen tévé volt, na itt van a Besenyi Ferke. Ő korosztályuk így becézték, tehát ez volt itt a eredeti neve, és hogy Besenyi, aztán később lett Besenyei. És tulajdonképpen a színész az nem lehetne szinte felsorolni, itt a műsor terjedelme kevés lenne. Annyi filmben szerepelt, és a színészi pályafutása, tehát a színpadon is fantasztikus alakításai voltak, de olyan karakter színész szerepeket vállalt, ami tulajdonképpen mindannyiunknak most is tulajdonképpen egy követendő példa, de olyan erős karaktereket tudott így kihozni.
1: Ferrari Violetta története, azt hiszem, hogy a mai napig él a városban.
4: Igen, olyan értelemben, hogy én itt Hódmezővásárhelyen fölkaroltam a kutatásom során, én nagyon sok háborús képet gyűjtöttem, és belekerült érdemes módon a kutatásokba, hogy Ferrari Violetta neve, mert olasz hadifogoly került Vásárhelyre 1916-17-be, és tulajdonképpen mezőgazdasági munkára kikölcsönözte annak idején a város, és kint a tanyákon dolgoztak, mert a magyar paraszt az kevésbé tudott annyi létszámban részt venni, mert vagy a háborúban volt, a hadifogságban volt, és kevés volt, és kellett a szorgos kéz. És az érdekes, hogy vízhordolányokra szükség volt itt a tanyáknál, ahol ezek a nagy aratási munkák voltak, és megismerkedett egy szép kis fiatal lányal, Kuruc Juliannával, és amikor vége lett a háborúnak, szerelem alakult ki, és negyedik gyereknek született, és én ezt úgy nevezem, hogy a háború gyermeke. És az érdekes, hogy olasz hadifogóit Vásárhelyen egy családot tudott alapítani, mert a család szintjén nem volt az a gyűlölet, mint más korszakokban, és befogadták is negyedik gyereknek. Aztán fölkerült Pestre, színész lett, és 56-ban kikerült, és a fantasztikus filmjei voltak, és énekszerepei, és Németországba, hogy kikerült, ott az év színésznője volt NSZK-ban.
1: Egy emlékmúzeum is készül, de nem a művészekről, hanem az ön tevékenysége kapcsán. Erről röviden egy-két mondatot, ha hallhatnánk, az jó lenne?
4: Itt a szomszédságunkban van a volt Magtár épület, ami volt turisztikai kis épület, és ott hát 50 banándobozzal költözködtem be, rengeteg sok anyagot hoztam a fotográfiával kapcsolatosan, és itt folyamatosan fotótörténetig is gyűjtemény.
1: Kiállít, mikor lesz a legközelebbi?
4: Most tulajdonképpen augusztus 20-án, amikor lesz Vásárhelyen ez a kulturális programok, testvérvárosi delegációk, akkor fogok így bemutatkozni Vásárhelynek ilyen relikviáival kapcsolatosan.
1: Molnár Robertet kérdezem, hogy hány műsort tudnánk még megtölteni Hódmezővásárhely érdekességeivel? Egy-két mondattal, Robi, segíts nekünk ebben.
5: Azt gondolom, hogy rengeteget. Tehát Vásárhely egy sokszínű város, egy olyan város, ahol pulzál a levegő, ízik minden körülöttünk, és hát a fiataloktól az idősekig mindenki megtalálja maga szórakozásának lehetőségét. Képtelenség felsorolni, amire szeretettel hívjuk az ország lakóit, az augusztus 19-23-ig tartó bornapok, borfesztivál, rengeteg programmal, közéleteseménye, mindenkit várunk.
1: A hangmérnök Farkas Bálint volt itt helyben, én Nagy Margit vagyok, azzal adom át a szót a budapesti stúdiónak, hogy érdemes beleszippantani Hódmezővásárhely levegőjébe, hangulatába, hiszen egy kemény és büszke nép lakja a várost, jelentős hagyományokkal.
6: Érdemes bizony. Nagyon szépen köszönjük Nagy Margitnak a tudósítást. És kedves hallgatóink, ez volt a délelőtt a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. Kollégáim, a szerkesztő Dián Gergő, a gyártásvezető Mali Andrea és a hangmérnök Bényi Csaba nevében is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Műsorunkat megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A holnapi délelőtt adásunkban szó lesz arról, hogy a nyári szabadságok alatt sok lakás, családi ház maradt szabadon, és főszezon ez a betörőknek is. Hogyan védjük meg értékeinket? Ebben lesz majd segítségünkre egy biztonságtechnikai szakértő. Érdemes lesz tehát holnap is velünk tartani, most a Krónika után a Hely című műsorunk következik. Én búcsúzom, további kellemes napot kívánok. Balogh Tamást hallották.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: A pontos idő 11 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Ismét Kijev volt a fő célpontja a hajnali orosz légitámadásoknak. Az ukrán fővárosban 11-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott, a légiriadó alatt megteltek a metroállomások emberekkel. A támadás a 10 kijevi kerületből 4-et érintett, és fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben. Az áldozatok emlékére holnapra gyásznapot hirdettek. Kijevet múlt csütörtökön érte hasonlóan nagy kiterjedésű légitámadás, akkor 31-en vesztették életüket. Meghaladta a 3300-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. 11 nappal a katasztrófa után már nem találnak túlélőket, de a holttesteket nehezen tudják kiemelni. Becslések szerint 10000-ek lehetnek még a romok alatt. A kutatásban, valamint az egészségügyi és humanitárius segítségnyújtásban több külföldi szervezet is segít. Mintegy 190 épület omlott teljesen össze, több mint 16000-en váltak hajléktalanná. A venezuelai kormány megkezdte az újjáépítés előkészítését, létrehozott egy 200 millió dolláros alapot a Nemzetközi Valuta Alap együttműködésével. Újabb rendkívüli ülést tart ma és holnap az országgyűlés. A kétnapos esemény 13 órakor napi rendelőtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. Külföldi útja miatt Magyar Péter miniszterelnök ezúttal nem szólal fel. A képviselők 7 előterjesztésről tárgyalnak, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről és a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről. A Fidesz és az MSZP együtt lopta el az országot az elmúlt 20 évben, az arány 70-30%, utalt Magyar Péter miniszterelnök a fővárosi korrupciós ügyre. Az ügyészség gyanúja szerint 2011 és 24 között egy parkfenntartási munkákat végző cég vezetője több mint 2 milliárd forintot fizetett önkormányzati vezetőknek és tisztségviselőknek azért, hogy vele szerződjenek. Az ügyben 6 politikust és 2 vállalkozót vettek őrizetbe. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és buszsávbal szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Pósfai Gábor belügyminiszterrel közös videójában azt mondta, a Budakeszi úti buszsáv tervei korábban félremaradtak, a beruházás előkészítését azonban most folytatják. A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon is buszsáv épüljön ki, amely jelentősen gyorsíthatná a közösségi közlekedést. Unokázós csalót fogtak el Békésben. A román nő nem csak a határ közelében, de országszerte több helyen is felbukkant az utóbbi időben. Feltételezett társával, egy magát ügyvédnek kiadó férfival arra kérték az időseket, hogy bajba került családtagjuk megsegítésére, akasztanak ki a kerítésükre pénzt, ékszereket egy szatyorban. Ezeket a nő rövid időn belül elvitte. Legutóbbi 78 éves Békés Csabai áldozatuktól 7,5 millió forintot csaltak ki. A nyomozóknak az ismétlődő bűncselekmények alapján sikerült azonosítani a nőt, körözést adtak ki ellene, és miután ismét felbukkant Magyarországon, pár napja előállították. Bűntársait még keresik. A fővárosban távvezetékjavítás miatt csütörtökig minden nap délelőtt 10 és 12 óra között rövidített útvonalon közlekednek a 28-as és a 28A villamosok. A szerelvények csak a Blaha-Lujza tér és a Kada utca Maglódi út közötti útvonalon járnak. A kimaradó szakaszon a 95-ös és a 195-ös autóbuszokkal lehet utazni. Híreink végén a várható időjárásról. Napközben a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű. Nagy tavaink vize 22-27 fokos. Egyelőre nem tér vissza a kánikula, a következő napokban 30 fok körüli csúcsértékek várhatók, és frissek lesznek a hajnalok.
0: Műsorajánlat.
2: Kalendárium. Lábas Viki énekesnő dalszerző lesz a vendégünk, aki az Én szívem játszik című összművészeti estjét adja elő július 11-én a Városmajori Szabadtéri Színpadon. Örökzöldek a zöldben az Egri Szimfonikus Zenekar koncertje, Sárik Péter trió és Koszika koncert az Óbudai Társaskörben. És több mint 1000 pályázó jelentkezett a Művészeti Akadémia következő ösztöndíj programjára. A nyertesek lehetőséget kapnak a bemutatkozásra is.
0: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Művészetterápia nehéz sorsú gyerekeknek.
3: Természeti formák állképeit vetítettem ki, és abba, amit beleláttak a gyerekek, és nagyon mély traumákat, lelki problémákat szimbolikus módon megjelenítették. Rendkívül izgalmas dolgok voltak 15-20 évvel ezelőtt, és most nem látnak bele semmit. Viszont a népművészet még mindig egy olyan struktúrát ad, olyan szimbólumba ágyazott formavilág, és ehhez viszonyítva tudja a gyerek megfogalmazni a saját lelki problémáit.
0: Az este. A házigazda Pécsi Rita neveléskutató, vendége Platti István pedagógus művészetterapeuta. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
4: Nagyok.
5: Álompár voltak Papa Dimitriu, Atina színésznő Bellányék, Anna és Nóra is álomszépek lettek, tehetségesek, mindkettő színésznő, és bár édesapjukat erdészként ismerte meg az ország a Szomszédok című sorozatban, nagyszerű színész, remek táncos, szenvedélyes horgász és szőlész. Vendégem Trokán Péter Jászély Mari díjas színművész, érdemes művész, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház alapító tagja, akit 80. születésnapja alkalmából köszöntünk korábbi beszélgetésünk felidézésével. Várj önöket a beszélgetőtárs, Farkas Adrián.
0: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban. A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
6: És a Szegen vagyunk az Aroma Farmon, jó napot kívánok! Korábban már jártunk itt, akkor a kertet néztük meg, most pedig éppen egy szituációba csöppenünk, mert hogy a mi két vendéglátónk, Molnár Katalin, aki az Aroma Farm alapítója, illetve Csorbainé dr. Gogán Andrea, aki besegít neki, és ő maga egyébként szarvasgomba szakértő, erre majd ki fogunk térni, már valamilyen lepárlónak az összeépítésén dolgoznak, na most ezt úgy kell elképzelni, alul egy nagyon nagy üst, és felette egy szűkülő cső, amit most Andrea összeteker egy ilyen, hát olyasfajta csővel, mint amit a pálinka főzőn látunk. Na, miről maradtam le, Andrea, még ezt itt összetekerte?
7: Igazából ez egy pálinka főző.
6: Legjobb helyen vagyunk. Igen.
7: De mi nem használjuk pálinka főzésre.
6: Kevésbé jó helyen vagyunk, igen.
7: De sokkal jobb dolgot csinálunk belőle, vagy sokkal jobb dolgot csinálunk vele. Gyógynövényeket párlunk le. A lényeg az az, hogy itt van egy víztartály.
6: Alul.
7: Igen, vizet rakunk bele, alá gyújtunk, ez egy kolumna, vagyis torony.
6: Olyan, mint egy kémény, igen.
7: Pontosan egy kémény, ebbe rakjuk bele a gyógynövény hajtásokat, virágokat, leveleket. Alulról melegítjük, lecsapódik a vízgőz.
6: Ott szűk ugye, a tölcsérben.
7: Igen, szűk, igen, és tulajdonképpen maga a forró víz, az kivonatolja, és magával viszi az illóanyagokat. Végig jön a csövön, itt teljesen jó, hogy rádióban vagyunk, és nem mutatom, de nem látszik. Végig jön
6: kanyarodik a cső, utána pedig cső.
7: Igen,
6: örvénylik.
7: Egy spirálba, ez pedig egy hűtő.
6: Amibe belemegy maga a cső a spirál
7: igen,
6: részén.
7: Igen, de ugye maga a vízgőz, az nem érintkezik a hűtővízzel, hanem az, miután végigfutott itt ezeken a kanyargó csöveken,
6: igen.
7: Lehűl, és megérkezik egy üvegbe, és tulajdonképpen ez maga az úgynevezett aromavíz, vagyis az a víz, amit lepárolunk a gyógynövényből. Így kell ezt elképzelni.
6: Folytassuk ezt a gondolatmenetet Molnár Katalinnal, aki ugye, mint mondtam, az aromafarm tulajdonosa. Jó, megérkezik az aromavíz. Mire használjuk azt utána?
8: Az aromavízben vannak vízoldékony vegyületek és zsíroldékony vegyületek. Ha ügyesen tudtuk hűteni, akkor szét fog válni az olajos fázis, tehát az olaj úszni fog a vízen, és alatta pedig ott lesz a gyönyörű szép aromavízünk. Ezt egy egyszerű kis technikával ketté fogjuk választani. Hogyha valaki otthon szeretne vele kísérletezni, egy kisebb aromatoronnyal, pici pipettával, vagy egy kis fecskendővel le tudja választani az illóolajat a víztől. Itt a hozam vagy a fő termék az aromavíz lesz. Itt látható egy, nem látják sajnos a hallgatók.
6: Már bepalackozva egy 5 literes üvegben.
8: És rajta úszik egy kis maradvány olaj, ami a tartósításáért fog felelni az aromavíznek.
6: Tényleg egy ilyen gyűrű van rajta a tetején.
8: Igen, és hogyha megemelem, akkor azért szabad szemmel csak annyit látunk, hogy opálos.
6: Így van.
8: Tehát nem víztiszta, ez az opálossága, az pedig, ha a szándékunk az, hogy egy gazdag aromavízünk legyen, akkor úgy fogjuk kitermelni, hogy kémiai kötésben benne maradjon az aromavízben, gazdagítva azt az olajos fázis gyógy alkatrészeivel is. Aromavízet szinte bármiből nyerhetünk, sokkal békésebb, egyszerű felhasználási mód, mint a potens, erős hatású olaj, könnyebb beledolgozni, viszont sokkal tartósabb, mint hogyha egy főzetet, forrászatot készítenénk a növényből, mert ezek a minőségüket a palacban megőrizhetik akár egy-két évig is.
6: Ezt az előző részben már elmondtuk, de rövid ismétlés, hogy ugye tanult biológiát, kémiát, és 10 évvel ezelőtt kezdett el foglalkozni életvitelszerűen vagy professzionálisan a gyógynövényekkel, és ezt a kettőt ötvözi, és oké, megvan utána egy ilyen aromavíz, de azt hogyan tudjuk felhasználni, mire jó az az embernek?
8: Az aromavizeket legegyszerűbb vagy leggyakrabban élelmiszereink gazdagításához használhatjuk fel, tehát egyszerűen a főzéshez, konyhai körülmények között. Például akarunk készíteni egy levendula szörpöt, például a levendulát erre használhatjuk, de akár citromfűvel főzhetünk meg egy rizst, és nagyon kellemes lesz neki.
6: És most kapok egy kis életmintát, de hát ez így még nagyon tömény ebben a formában, nem?
8: Igen, de hát a rizsfőzéshez csak a vízhez csak adjuk egy hozzá, mint egy kis fűszer, tehát növeli az élvezeti értékét, illetve képzeljük el, hogy valamiért valakinek nincsen étvágya, akkor egy picit nem csak a színekkel, formákkal, hanem ízekkel, illatokkal is játszhatunk, hogy meghozzuk annak az embernek az étvágyát, legyen kedve táplálkozni. De az aromavizek ettől sokkal, de sokkal gazdagabb módon felhasználhatóak, főzhetünk belőle szappant, akkor különösen kell figyelnünk arra, hogy jó gazdag maradjon olajban, hiszen egy kézi szappannak mindig az a szándéka, hogy illatos legyen, gyógyhatású legyen, otthon is el lehessen készíteni. Felhasználhatjuk fürdésekhez, borogatásokhoz, illetve krémeknek a készítéséhez.
6: Andrea elméletileg készít szappant, ugye?
7: Igen, ez egy nagyon szuper hobbi, én nagyon szeretem. Akkor vált ez érdekessé nekem, amikor gyerekeim születtek, és szerettem volna valamilyen natur kozmetikummal ápolni a bőrüket, és nem a boltban kapható babafürdetőket használni. És akkor elmentem egy ilyen szappankészítő tanfolyamra, és ott ismertem meg. Ma már szappant gyártok, testápolókat, dezodorokat, samponokat, ilyesmiket. És ez egy nagyon egyszerű dolog. Katának az aromavizeit, illetve a saját aromavizeimet használom föl. Én is otthon kimegyek a kertbe, leszedem a gyógynövényeket, lepárlom, és azzal az aromavízzel készítem el a szappant, vagy a testápolót.
6: Most az a helyzet, hogy Andrea engem bizonyos szempontból a gyerekkori önmagamra emlékeztet, mert én ültem így a sütő előtt karácsony tájékán, amikor néztem, hogy anyukám beigli hogyan készülnek el, mint amilyen gondossággal Andrea azt figyelte, hogy mi történik a lepárlóban, mert én nagyon néztem, mit nézem.
7: Azt néztem, hogy felengedtem a hűtővizet, és ilyenkor egyensúlyban kell lenni, ugye egy igazából egy sima akvárium szivattyú van itt a egész szerkezet mögött egy hordóban.
6: Az az, aminek halljuk a bugyogását.
7: Igen, és az a lényeg, hogy ez fölnyomja a vizet a hűtőbe, és utána a hűtő felső részén található egy luk, amin visszacsurog a forró víz. Ugye ez nagyon egyszerűen működik, felül van mindig a meleg víz.
6: Körbeforgatja,
7: igen, és azt néztem, ezt jól kell beállítani, hogy amit föltol,
6: utána színbe maradjon.
7: Igen, hogy nehogy túlfolyjon. És ezért figyeltem, de nagyon szépen most már nem változik a szintje, úgyhogy ez itt nagyon jó lesz. Közben elkezdett egyébként forni, hallatszik egy kicsit a
6: víz. Megérződik a melege.
7: Igen. Úgyhogy lassan el fog indulni a lepárlás. Ez azért még egy jó pár percet igénybe fog venni, de majd látni fogjuk. Egyrészt itt elkezd majd gőzölögni egy kicsit a víz, és a hűtőből kiinduló csövön pedig meg fognak jelenni az első aromavízcseppek.
6: Amíg ez megtörténik, tisztázzunk alapfogalmakat, Katta. Mi a különbség az illóolaj, macerátum, abszolút aromavíz, stb. Között? Menjünk akkor ezeken így végig egyesével, és akkor kezdjük az illóolajjal, talán az a legközismertebb.
8: Maga kivonási eljárások, a különbözőségek, a növények mindig ugyanazok, tehát bármi, amiben van zsíros vegyület, abból tudunk készíteni illóolajat. Az, hogy mekkora hozam lesz benne, az már majd növénytől fog függni. Például egy bodzában 300 századnyi illóolajtartalom. Ez hihetetlenül kevés, azt nem fogjuk tudni. És megjelent az első aromavíz csepp közben az üvegedényünkbe.
6: Lehet is hallani, ahogy...
8: Lehet hallani, hogy kotyog most már. Hát ez egy születésnek a pillanata, amit most látunk. Ugye egy növény életét adta, hogy egy másik minőségben ismét találkozhassunk vele. Csodálatos dolog ez. De hát az illóolajokat klasszikus módon vízgőzdesztillációval, iparilag gőzdesztillációval választják el. Andrea elmondta a menetét. Nem csak így juthatunk hozzá, hanem ennek már egy ősebb módszere az az abszolútoknak a készítése. Tehát eredendően az abszolút gyártás az egy teljesen kézi munka. Nagyon törékeny növényi részeket óvatosan begyűjtötték, általában egy üveg táblaszerűségre állati zsiradékot tettek, arra a zsírra felfektették, és a zsírba beoldódott a zsíroldékony hatóanyag, aztán azt a zsírt összegyűjtötték, és elválasztották az értékes, például egy rózsa abszolútot a kioldó zsiradéktól. Ez már egyfajta maceráció, és az a maceráció, amit bárki meg tud odahaza is csinálni, hogyha kedvet érez hozzá, az pedig egy egyszerű növényi prés olajból, akár egy napraforgó olajra is gondolok, például Orbánc füvet naposztatásos eljárással ki tudja macerálni belőle a hatóanyagot.
6: Újabb üveg kerül elő, piros színű Orbánc fülögykölődik benne. Igen.
8: Gyönyörű a színe, de tovább tudunk menni, akár viaszokba is kinyerhetünk, már az egy kicsit exkluzívabb, és egy több időt és energiát igényel tőlünk, de ez például egy jojoba viaszba, közkedvelt szobanövény, az aloe vera lett kimacerálva, aminek csak az a titka, hogy soha nem frissen, mindig meg kell szárítanunk a növényt, mert ki fog majd futni.
6: Beforgatom ebbe a beszélgetésbe Kis Noémit is, aki egyetemi hallgató, és ugye állattenyésztést tanul, és azt mondták, hogy bögölycsípéseket is sikerült valahogy meggyógyítani az állatokon, tehát már ott tartunk, hogy nem csak embereken használhatóak ezek a különböző gyógynövénykivonatok, hanem az állatokon is. Mi a történet?
4: Azért többnyire tudjuk, hogy ami emberen használható, vagy állaton használható, az oda-vissza működik. Aki vidéki, az tudja, hogy kettő dologgal szoktunk fertőtleníteni, ecettel és pálinkával. Itt most az ecetet vesszük gorcső alá, pontos azért, hogy gyümölcsből legyen az ecet, és itt most egy olyan kivonatot látunk, amiben babérlevél van belerakva.
6: Szúszkál az alján, igen. Igen. Miért és kell ez... a babérlevél, Kata?
8: Nagyon jó ödéma kezelőszer, és állatok, hogyha lenyalják ezt a ecetes kivonatot, akkor semmi bajuk nem lesz, tehát kívülről belülről fogja őket gyógyítani. Maga az almaecet is egy házi almaecet, ez speciál, ami most Noémi kezében van, ez egy mána ecet, mert minden gyümölcsből tudunk ecetet készíteni, és bármilyen növényt ki tudunk kivonatolni ecetben. Itt a babér az azért jó, mert a bögöny mindent megrág. Olyan szájszervet képzeljünk el, ami a szarvasmarha vastag bőrét is képes átszakítani. Tehát, hogy kellett egy széles spektrumú, minél több mindenre fertőtlenítő hatású szert kapjunk, azért került bele babér, de egy egyszerű szúnyogcsípést is nagyon-nagyon gyorsan tud enyhíteni. Mi most egy farmon élünk, ahol mindenhol darasak vannak, úgyhogy Noémi tudja, megfogja a levendulát aratáskor, akkor biztos, hogy lesz benne minimum egyikbe legalább egy darab papírdarás fészek, és akkor bizony gyors segítség, hamar, pár percen belül jön az enyhülés, nem lesz óriási duzzanat, mehet tovább a munka.
6: Noémi, így volt?
4: Ezt meg tudom erősíteni. Rettentő, amikor ilyen bedagadt kézzel folytatnád a munkát. Egy hideg ecetes borogatás mindig jót tesz.
6: Vissza akkor a tehenekre, tehát a körök ugyanígy megkapták ezt a borogatást, és akkor onnantól ez gyógyul magától?
4: Igazából itt már végzi a dolgát az ecet, és ahogy mondta Kata is, hogy lenyalhatják, nem okoz problémát.
6: Most az a helyzet, hogy ez a műfaj kicsit ilyen színpadi műfaj, tehát hogy amennyiben a pisztoly ott van az asztalon, akkor az előbb-utóbb el fog sülni, így tehát, hogyha Katának a lánya Hajdú Mérjam megjelenik a színen, akkor őt be kell vonni a beszélgetésbe. Mérjam, az, amit az anyukája csinál, annak az áldásos tevékenységét bármilyen módon alkalmazta magán, megelőzésben, gyógyításban, bárhogyan?
9: Természetesen minden formában alkalmazzuk, legfőképpen a lovaknál, mert nagyon szeretem a lovakat, nálunk vannak a szomszédban, és különböző gyulladásos folyamatoknál azért már kevertünk keveréket nekik, hogy jobban legyen ment a pocakja, és akkor arra a kurkumaolaj, meg különböző gyulladáscsökkentőek. Én pedig kürös vagyok, a munkámban is szoktam használni, legfőképpen masszázsoknál, tehát a vérbőség fokozása.
6: De várjon, pedig körnél ugyanúgy a kurkumát?
9: Nem.
6: Ha nem? Na jöjjön, Kata, jöjjön, segítsen be, mit ajánl a lánynak pedig körre?
8: Az előbb említett például a babér kiváló, az olasz szalmagyopár, nagyon jó ödémátlanító. Igen. Ugye a Miriam, akikkel foglalkozik, általában idősebb emberek, már egy kicsit gyengébb a véneskeringés, megjelenik a lábon az ödéma, tud fájni egy bedagadt boka, és akkor a finishben, a végén, a pedikűr lábápolás után érdemes ezeket a növényi kivonatokat bevetni. Miriam nagyon szereti, ő szokott azért arra figyelni, hogy ne csak gyógyhatása legyen, hanem finom illata, ami szerintem rettenetesen fontos.
9: Igen, mert az én vendégeimnek fontos, mert nem szeretik a büdös illatokat, és a legtöbb gyógynövénynek azért, hogyha összekeverem, van egy... egy illata, ami nem mindenkinek ugyanolyan. Tehát akinek egy illat büdös, a másiknak az nagyon finom lesz. Tehát, hogy erre kell figyelni, hogy amikor kikeverek valamit, ami szerintem jó, és neki kell, mint gyógyhatású, akkor arra azt mondja, hogy tegyél még bele valamit, mert az azért már ez túlzás, tehát ezt már nem bírom. És akkor arra szoktunk még valami plusz illóolajat belerakni, aminek kellemes az illata, tehát geránium, rózsa, ilyesmi.
6: Na Miriam, csak hogy tudja, ezt az előző részben megbeszéltük az anyukájával, hogy az aromaterápia nem az orvostudománynak az alternatívája, de pont ebből adódik a kérdés. Hogy amikor beül ide valaki bármilyen lábápolásra, és akkor azt mondja, hogy na akkor hozok egy kis, mi volt az a nagyon hosszú nevű növény, amit mondott Kata?
8: Nem tudom, melyikre gondol.
6: Amire bólogatok.
8: Olasz szalmagyopárra,
6: akkor én most kezelném az illető lábát, akkor hogy reagálnak rá?
9: Hát csak pislognak általában, mint halaszatyorban, nem nagyon szokták érteni, hogy megzavarodnak tőle, de azért benne vannak az újdonságokba. Kérdezik, mire jó, mire való, meg tudom enni, inni, ezt tudom-e máshova is kenni, másra is jó-e, tehát hogy azért nagyon beszoktak lendülni, amikor tudják, hogy ezeknek megvan a megfelelő gyógyító hatása is, amellett, hogy jó illata van.
6: Egyébként akkor most a Miriam feldobott egy labdát, ezt meg tudom enni, meg tudom enni, mert hogy vannak ezek az ételparfümök is, amivel Kata foglalkozik, az mire szolgál az ételparfüm?
8: Az ételparfümnek nem csak az a célja, hogy ehető, de az egy nagyon fontos háttérinformáció, hanem valamilyen menűsor, valamilyen élelmiszernek valamilyen különleges illata van, amit felszeretne a séf úr erősíteni, vagy egy cukrász egy süteményen hangsúlyozni. Alá tudunk maszkolni, ki tudjuk emelni, mint egy csokor virágból, hogy legyen egy fő virág, az legyen maga az étel, de alatta egy gyönyörűen meg tudjuk kötni az illatok a csokrát, hogy hozza mindenki számára ugyanazt az extra exkluzív érzést, aki azokat elfogyasztja. Nagyon fontos ezeknél, hogy valóban ehetőek legyenek, ne okozzon semmilyen problémát. Én csak növényi kivonatokkal foglalkozom, szerintem eléggé finomakat tudok keverni.
6: Honnan válik el mondjuk az illóolaj a parfümtől? Meg lehet ezt különböztetni?
8: Tulajdonképpen igenis és nem is. Én, mint magánember, számomra az a parfüm, az az illatosító anyag, amit használok, az lehet egy ruhába zárt szárítmány, tehát hogy összekevert rózsaszirmok, beteszem a ruhák közé, egy kis levendulával átveszik a pamut ruháim, igen, és akkor illatozom benne, az is már egy parfüm, vagy pedig az előbb említett fazékba megfőzöm a rózsaszirmot, a fedőbe felfogom, és akkor lesz egy aroma vizem, ami nagyon kellemes, nagyon illatos, az már egy testpermet. Onnan elmehetek odáig, hogy vásárolok egy lepárlót, tornyos pálinkafőzőt, előállítok valamennyi illóolajat, és az illóolajoknak a megfelelő keverékében, ami számomra tetszik, vagy követek egy illatmintát, tovább hígítom majd, akár olajjal, az a legszebb szerintem, akár egy viasszal, és akkor krémparfüm lesz belőle, akár alkohollal, és akkor már közelítek a ma piacon megkapható parfümök irányába, vagy azt mondom, hogy ezt kitanulom, elmegyek Franciaországba, megtanulom a parfümmesterséget, és abszolútokkal fogok majd foglalkozni, amik egy másik kategóriája az illatoknak, ott nem csak a gyógy hatások, hanem az illat kompozíciók összetétele lesz majd fontos, hiszen azért egy hínár kivonat, az így önmagában én azt gondolom, hogy nem...
6: Várjál, most ez tényleg létezik?
8: Igen.
6: Van hínár kivonat? Na nézzük a hínár kivonatot, mert megőrülök, komolyan mondom. Hínár kivonat, azért vannak dolgok, amire nem számítok egy riport során, ez többek között olyan...
8: Ez például egy széna, ez egy hínár.
6: Hínár kivonat, na tessék, elkezdünk hínát szagolgatni.
8: És akkor egy kis tengerillatot fogunk kivezni, büdös hal.
6: Tó. Tehát ez a tenger azért sós, tehát hogy nekem az kellemesebb. De...
8: Sós ez, itt töményen, én szerintem ezek az abszolútom, nagyon erősek, nagy hatások, nem feltétlenül kellemesek.
6: Na nézzük a szénát, kíváncsi vagyok. Szénát. Hát azért ez barátibb, mint a hínár volt, legalábbis nekem. Juci, neked?
10: Jaj, ez nagyon széna. A hínár az egy kicsit ilyen mocsárszagú volt.
6: Igen. Mosattabb volt egy fokkal, de ez jó.
8: De egy férfi parfümben egy hínár teljesen rendjén való, akár egy uniszexben is. Nem tudom, hogy ismerik-e a hallgatók is, ez a sós karamella.
6: Ne, persze. Igen.
8: Tehát, hogy amikor egy illatban is visszaköszön egy kis sósság, az fokozni fogja az alatta lévő édességet.
6: Na most akkor tekerjük ezt az egészet a maximumra. Dolgozott együtt a debreceni virágkarneválon, és ott is egy ilyen illatnak a megtervezése volt a cél, vagy a folyamatnak a végeredménye, de aztán a legnagyobb projekt, amin idáig dolgozott, ahogy az előbbiekben is elmondtam, közben igazít egyet a lepárláson, vissza a debreceni virágkarneválhoz. Mi volt ott a feladat?
8: Ez egy szép hagyományokkal rendelkező ünnepség, ahol a városnak a nagy cégei kiállítanak egy-egy virágkocsit, amiket élő virágokkal díszítenek fel, valamilyen téma az minden évben más lesz, és ezt kellett egy ilyen virágkocsit illatossá tenni. Igazodni kellett ahhoz, hogy az autón megjelenő téma, az az illatban valahogyan visszaköszönjön. De ezt úgy, hogy azért a debreceni virágkarneválon 200 ezer ember volt látogató, maga, ahol az autók ki voltak állítva, ott is több tízezer ember megfordult, babakocsiba csecsemő, áldott állapotban lévő asszony, idős, hajlott korú emberek, ki tudja, hogy mire érzékenyek. Ilyet még nem csinált tudomásom szerint a világ senki, hogy egy ekkora tömegrendezvényen eredeti növényi kivonatokból állítson össze egy illatkompozíciót, és egyetlen egy allergiás reakció jelentéséről sem tudunk. Tehát, hogy nagyon nagy szakmai visszhangja volt. Kérdezkedtem, hogy hogy tetszik az illat, és nagyon-nagyon jók voltak a visszajelzések. Nem futnék neki, szerintem még egy pár évet hagynék magamnak, hogy újból megcsináljam ezt, de jellemző volt, hogy egy nagy nemzetközi összefogás eredménye volt, ugye itt mindenki artizán lepárló, ez azt jelenti, hogy önmagunk örömére artizánkodunk, és egy ilyen társam világ másik végén írta neki, hogy úristen, keresek egy illatot, és akkor mondta, hogy az ő narancs ültetvényén ezt meg fogja nekem csinálni, és így történt, hogy félig érettet leszették, lepárolta, futára feladta, és én pedig hozzá tudtam tenni ehhez a keverékhez.
6: És közben Csorbainé Gógán Andrea meghozza nekünk azt a párlatot, amin idáig dolgoztak. Hú, na ez aztán intenzív. Na most Kata, hogyha ránézem a már oly sokszor emlegetett szerkesztőmre Gergő Juditra, aki olyan lelkesen videózik, miközben ez a lepárlás működik, ha neki ehhez kedve van, de nincs otthon ilyen pálinka főzője, vagy ilyen lepárlója, meg tudja csinálni, vagy meg tudja neki tanítani?
8: Bárkit meg tudok tanítani, bármire, mert kis túlzásra. Egy kukta és tud megoldás lenni.
6: Jucci, tehát
8: ez egy rettenetesen egyszerű elv, amin kivonatolunk. Tehát, hogy legősibb technika tényleg otthon is meg lehet csinálni. Megfordított fazék, le van hűtve, kisebb a fedő, mint a fazek. Leteszek két fakanalat, és lehűtött fedőt ráteszem, fel fog jönni mellette a gőz, és a hidegbe le fog csapódni, és a kis fedőmnek a közepén ott lesz az aromavizem. Nem szabad ezektől megriadni. Természetesen az, hogy játszunk, hogy élvezzük a természet adományainak a feldolgozását, ahhoz nincs szükség egyetemi diplomára. Bátorság kell, kíváncsiság kell, kreativitás kell, egy pici szabadidő, és egy rettenetes jó móka kezdődik el vele.
6: Jönnek tanoncok, hogy ők ezt szeretnék megtanulni?
8: Természetesen van, akiket támogatok ezen a rögös úton, hogyha ezzel akarnak foglalkozni, de hozzáteszem, hogy minden lepárló mesternek megvan a saját egyedi technikája. Ugyanúgy, ahogyan egy parfümőr nem adja ki minden titkát, ugyanúgy egy lepárló mester sem fog megosztani minden tudást, de a tanonc az képes rá, hogy hosszú évek alatt, megtapasztalása alatt túlszárnyaljon a mesterén, és ez a jó benne, és ez a tanításban ez a legjobb, amikor olyanokat készítenek, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy úristen, de gyönyörű.
6: Katának van egy ilyen mottoja, ami szerint a modern ember gyakran azt hiszi, hogy ő tanítja a természetet. A farmon töltött évek alatt viszont rájött arra, hogy a természet tanít bennünket. Mire?
8: Hogy hogyan maradjunk jól létben.
6: Jól létben?
8: Igen, tehát amikor létezünk is, és jól is vagyunk benne, jól érezzük magunkat testi szinten, mentálisan, lelkileg. Sokszor azt gondolom, hogy zaklatottan hajtjuk a világba azokat a dolgokat, amiket egy megragadott pillanatban célnak tűzünk ki. Tehát az ember figyel a természetre, akkor megérti azt, amivel kezdtük a beszélgetésünket, hogy egy rövid vegetációs időszak minden pillanatát ki kell élnünk, akár növények, akár állatok, akár emberek vagyunk. A létezésünk célja az az, hogy teljes mélységében tudjunk emberekké válni. Azt megtanulja az ember a természettől.
6: És Eszegen az Aroma Farmon jártunk ma, ahol a felvételt Tancs Zoltán készítette, a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte. A gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Gergő Judit nevében is Burkert Rudolfot hallották.
11: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
12: 12:30, jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Ismét Kijev volt a fő célpontja a hajnali orosz légi támadásoknak. Az ukrán fővárosban 11-en meghaltak és 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény is megrongálódott. A légiriadó alatt megteltek a metroállomások emberekkel. A támadás a 10 kijevi kerületből 4-et érintett, és fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben is. Folytatódik a munka az országgyűlésben. A mai és holnapi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Nem tudnak MR-vizsgálatokat végezni a szolnoki Hetényi Géza kórházban, mert meghibásodott a készülék hűtési rendszere. A vizsgálatokért egyelőre Debrecenbe 60-ba Kistarcsára vagy Kecskemétre kell utazni. A kijelölt kórházak elérhetőségei megtalálhatók a Hetényi Géza kórház honlapján. Éles lőfegyvereket találtak a rendőrök és a pénzügyőrök egy koszovói rendszámú, menetrend szerint közlekedő autóbuszban az M5-ös autópályán. Az utasokkal teli járművet a Strada Balástyai lehajtójánál egy pihenőben állították meg. Az egyenruhások a vezető melletti ülés alatt 4 darab gázpisztolyból átalakított éles lőfegyvert találtak, az egyikben töltények is voltak. A busz egyik vezetőjét, egy 42 éves férfit lőfegyverrel visszaélés miatt kihallgatták és őrizetbe vették. Ma a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 26 és 31 fok között alakul.
11: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
13: Ön pénzt ad, vagy inkább önkéntes munkát végez? Kezdődik a jótékonysági hét. És mit gondol, be kell tiltani az elektromos rollerek használatát, vagy nem? Ugrásszerűen nő a balesetek száma.
11: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
14: Titkok tengere. Új sorozat. Minden nap 16 órától a Dunán.
15: Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
16: Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészséget.
17: Végre valami okosat is csinált, Egres.
18: Nekem ez az ember gyanús.
19: Hűben, fában, földben van az orvosság. Asszonyom, meg fog gyógyulni.
14: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perctől a Dunán.
11: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
20: Kiteljesedettség, boldogság, érzelmi stabilitás, feltétel nélküli szeretet. Csak néhány olyan elvárás, ami sokunkban él, ha az anyaságra gondolunk. Majd mikor gyermeket vállalunk, jönnek az ismeretlen és nehéz érzések. Türelmetlenség, tehetetlenség, dű, szégyen és bűntudat. Hogyan lehet ebben az önismereti utazásban önazonosnak lenni? Vajon mi szükséges ahhoz, hogy merjünk a belső hangunkra hagyatkozni, merjük megélni és kifejezésre juttatni érzéseinket?
21: A saját életem és az anyaságom hozta ki, hogy én most hol tartok az életbe, és hogy édesanyákat támogatok.
22: Bendine Brigitta anyakócs.
21: Mert bármennyire is vártam az anyaságot, amikor megérkezett az első gyerkőcöm, akkor ott mindenféle érzelmi kavalkádot meg tudtam élni, aminek egy részét nem kívántam magamnak, nem volt szimpatikus, illetve nem is ismertem. Én mindig egy türelmes, nyugodt embernek gondoltam magam, és amikor megszületett a lányom, akkor ismertem meg a vehemensebb, indulatos oldalamat, amikor ideges vagyok, tehetetlen, dühös, és Amikor a kislányom 2 éves volt, aki most egyébként 11, legfőképpen rajta tanultam meg azt, hogy ki vagyok én, ő tükrözött engem vissza, és általa tudtam sokat megtanulni és feldolgozni.
22: Mi volt nehéz? Az, hogy nagyon ismerős volt az ön kislányának a reakciója, vagy hogy nagyon-nagyon másképpen működnek?
21: Azt gondoltam, hogy nagyon másképp működik, és aztán kiderült, hogy nekem is van egy ugyanilyen oldalam intenzív, amit nem tudtam eddig magamról, elrejtve volt. Nem éreztem elég jónak magam, nem tudtam mit kezdeni az érzéseimmel, a tehetetlenségemmel, az, hogy nem tudom irányítani, kontrollálni a helyzetet, az, hogy másnak valami jobban megy, mint nekem, tehát az összehasonlítás is itt bejött. Nekem miért nem nyugodt a gyerekem? Én is nyugodt vagyok, a férjem is, tehát akkor hogy lehet, hogy ő nem? És aztán, amikor a dackorszakba lépett, ráadásul született a kistesója, akkor aztán minden borult, testvérféltékenység is bejött a képbe, amit aztán végképp nem tudtunk kezelni. Agressziót éreztem, amit nem akartam. És akkor kértem először segítséget, gyerekpszichológus segített nekem, megtanultam, hogy működik egy 2 éves gyerek. Azt kezdtem el érezni, hogy normális a gyerekem, normális a reakcióm, de meg tudok tanulni másképp működni. Aztán idővel, ahogy dolgoztam többet magamon, úgy dolgoztam fel azokat a régi sérelmeket, amik alapján már nem kellett odafigyelnem a működésemre, mert már zsigerileg teljesen máshogy reagáltam.
22: Régi sérelmekről beszélt, ez azt is jelenti, hogy a gyermekkorban ismerős üzemmódok kapcsolódnak ilyenkor be?
21: Igen, tehát a mi szüleinkben is volt félelem, tehetetlenség, amikkel ők nem tudtak mit kezdeni, ezért felénk pakoltak egy óriási elvárást, tudva, tudatlanul és szeretve, de hogy közben azért ezek mégiscsak ott vannak. És ugye a mi generációnkban egyre többünknek nyílik föl a szeme, hogy mit, hogy nem szeretnénk csinálni, mert milyen sérüléseket okozhatunk a gyerekekbe, viszont miközben mi már ezt meg akarjuk adni, magunkon is kell dolgozni, és ez egy nagy teher. De hát nyilván már közben elkezd alakulni az, hogy egyre jobban csináljuk. Ha megengedjük magunknak is az érzéseket, viszont elkezdünk másképp működni. Ha én dühös vagyok, és elkiabálom magam, elmagyarázom nekik, hogy lehetek dühös, bocs, hogy most ezt mondtam, de most ez kiszaladt a számon, és ez van. Tehát, hogy haladunk tovább.
22: Megengedjük magunknak az érzéseket, ez egyenlő azzal, hogy önazonosak is vagyunk? Azt is el tudom fogadni, hogy nekem ehhez most nincsen kedvem. Vagy ez a része az anyaságban nem esik jól.
21: Nem esik jól, nehéz, akár az is, hogy dühös vagyok a gyerekemre. Lehetek dühös, de mondjuk nem csapok oda. Tehetetlen vagyok egy helyzetbe, de melyik részében vagyok mégiscsak cselekvőképes.
22: Érzések, érzelmek, erről beszélni nagyon nehéz, de felismerni már könnyű, hogy mondjuk az ön gyerekeinek ez megy.
21: Igyekszem nekik minél többször és minél több skáláját megtanítani az érzelmeknek. Most már, hogy 11, 9 és 6 évesek, nagyoknál bejön a bűntudat, a szégyen, akármi, és akkor én ezeket így megtanítgatom nekik. Például a fiamat este nagyon zavarta az, hogy nem tudja, hogy a barátjával, akivel megbeszélték, hogy hazamennek, és mégse együtt mentek haza, hogy mi van vele. És egyszerűen átbeszéltük, hogy aha, most akkor félsz, hogy mit gondol rólad? Most bűntudatod van? Aha. Csak valahogy úgy megérkeznek neki. Nekünk ezek nagyon sokat segítenek, amikor helyette megkérdezve kimondom az érzéseket, segítek kifejezni, és már ez segít, hogy erről beszélünk, hogy ja igen, rosszul érzem magam, úgy ezt szoktuk árnyalni.
22: Kulcsként anyukáknak segít abban, hogy önazonosabban megéljék az anyaságukat. Mi az, amit nehéz egy anyának elfogadnia, megérteni, átéreznie?

0: Timóteus Társaság Alapítvány Szárnyal csoport munkafüzetét világszámos pontján ismerik, és magyar nyelvre is lefordították. Miről szól ez pontosan?
1: Kenesei Jenikő, a Timóteus Társaság munkatársa és a Szárnyal csoport egyik vezetője.
2: Azért hozták létre, hogy nőknek segítsen megtalálni a saját útjukat. Jó anyagokat tettek bele, jó teszteket. 6 pillére van ennek a munkafüzetnek, és 4 csoportra oszthatók. Az első szakasz az arról szól, hogy ki vagyok én, a második szakasz arról, hogy miért vagyok itt, hova tartok és hogy jutok el oda. Jöttek kis gyerekes anyukák, de volt a csoportunkban olyan, akinek már felnőtt gyerekei vannak.
0: Mire kíváncsiak, akik erre foglalkozásra jelentkeznek? Helyen nem vagyok-e? Vagy miért nem vagyok annyira boldog, amennyire boldognak kellene lennem?
2: Most eszembe jut egy anyuka, akinek már a legkisebb gyereke is 8-os, és ő azt mondta, hogy gyerekek előtt tanár volt, és aztán az IT-szektorban helyezkedett el, de hogy úgy érzi, hogy valami olyat szeretne, ami hivatás, vagy többet ad neki, és ezt keresi, ezt az utat. Az a cél, hogy meglássa azt, hogy mik az ő erősségei, milyen tapasztalatokat szerzett, és mi az a hely itt a Földön, amit ő tud betölteni.
3: Akik jelentkeznek, azokban nagyon erős az a vágy, hogy egy közösséghez tartozzanak.
1: Trip Gabriella, a Szárnyalj csoport egyik vezetője.
3: És ennek a pozitív hozadéka, hogy egy elfogadó közegben sokkal könnyebben kapcsolatot találnak magukkal, és sokkal könnyebben megtalálják azokat a válaszokat, mint mondjuk a hétköznapi hajtásban, amit úgy vagyunk jelen egymásnak, hogy abban találkozhatnak önmagukkal.
0: Ön azt mondta, hogy első alkalommal nem vezetőként, hanem résztvevőként jelentkezett.
3: Igen, és az volt annak a csoportnak a különlegessége, hogy az még a COVID alatt indult, amikor amúgy is az ember annyi hétköznapinál magasabb szintű kérdést feltesz, úgyhogy nekem az egy nagyon jó lehetőség volt.
0: És mi az, amit kapott a női erőkön kívül?
3: Sokat dolgozik a munkafüzet visszatekintéssel a különböző életszakaszok, hogy ott mi volt a fontos, mi volt a mottom, lehet, hogy nem is fogalmaztam akkor meg magamnak, de ezekre olyan jó volt rá látni, hogy ezek milyen szépen egymásra épülnek. Nekem az egy nagyon jó keretbe foglalta, és egy kicsit meg is mutatta ennek a vonala, hogy merre tovább.
0: Aki nem megy végig egy ilyen munkafüzeten, vagy nem teszi fel magának ezeket a kérdéseket, miből sejtheti azt, hogy ön azonos-e, vagy sem?
2: Érintve is érzem magam azért, mert 23 tavasszal eljöttem, hogy kiégtem, és beszélhetünk ugye anyai kiégésről. Én inkább a munkámban, illetve az otthoni szerepeimben is. Ha valaki azt érzi, hogy kiégett, akkor ott lépni kell. Szerintem azt érzi az ember belül, hogy mennyire tudja az értékeit a hétköznapokban megélni. És ami még a kisgyerekes létnek a sajátossága, hogy szerintem, ha valaki teljesen egyben van, és az értékei rendben vannak, ez az éjszakázon folyamatosan ugrásra készen kell lenni. Azt is be tudja darálni, akinek amúgy minden az értékrendje és minden rendben van. És a fiatal anyukáknál, meg ugye akik aztán mennek vissza dolgozni, az még nehezebb helyzet. Ők egy ilyen szorításban vannak. Én 20 évig tartoztam egy mama klubhoz. Én azt láttam, hogy iszonyatosan ki vannak éhezve az anyukák arra, hogy kapjanak pozitív megerősítéseket, biztatást, hogy normalizáljuk azt, hogy igen, van, amikor én is üvöltök otthon a gyerekemmel. Nálunk is hányás volt éjszaka, ki voltam borulva. És ez ad erőt ahhoz, hogy tovább tudjon lépni. Bevezettük azt, hogy minden alkalmat azzal kezdtünk, hogy mondj egy sikert az elmúlt héten, amire te büszke vagy. És nem mindig könnyű megtalálni ezt, de azóta ki tudjuk mondani, hogy és arra büszke vagyok, hogy ezt jól csináltam, vagy a másikat megerősítjük.
3: Megdöbbentő, hogy ezt tanulni kell, vagy újra tanulni. Sokunkban az a berögződés, hogy na ne hencegjél, most jó neked, de majd úgy is lesz rosszabb. Nekem személy szerint azt is sokszor tanulnom kell, hogy a másikénak örüljek, hogy ne az irigység kapcsoljon be. Ha őszinték vagyunk, akkor ezek ott vannak, de tudatosan le tudom állítani, hogy ő most ebbe van, tudok vele örülni, tudom őt támogatni, és a következő pillanatban meg megosztom az enyémet, amivel szintén mások együtt fognak örülni. Ez szerintem minden oldalról egy gyakorlat, még most évek után is.
1: A gyerekek felnőnek, visszakerülnek az anyukák a munkahelyre. Mennyire nehéz életben tartani, hogy rendben legyek önmagammal, hogy azt csináljam, ami tényleg a szívem mélyén is húz és jó leső. Bendine Brigitta anyakócs.
4: Ez kulcsfontosságú szerintem, hogy a munkát is utána úgy végezzük, ami beleillik a családi elképzeléseinkbe, hogy tudunk mi kiegyensúlyozottak lenni. Hány évesek a gyerekek, amikor visszamegyünk a munkába?

0: munkába, hány órát akarunk dolgozni. És én még ebbe a család munkaegyensúlyban nem igazán találtam meg még pontosan azt, amit akarok, de azt tudom, hogy az én kiegyensúlyozottságom fogja megtartani a családot. És én azt érzem, hogy két iskolás és egy óvodás gyerekkel nagyon sok energiára van ahhoz szükségem, hogyha ők hazaérkeznek, akkor a napi történéseket elmondhassák, átdolgozzuk, mert így lesznek ők is egészségesek mentálisan, és ezt fogják tovább vinni, amennyire lehet, mert én is hibázok, mi is hibázunk, és nem csinálunk mindent tökéletesen, de mégis azt mondhatom, hogy egyre tudatosabbak a gyerekeink, és látják a viselkedésüknek az okait. Tehát amikor a 9 évesem hazajön, és azt mondja, hogy anya, gyere be a szobába, elmesélek valamit, hogy ne a testvéreimet bántsam, akkor egy olyan magas szintű tudás van már most a kezébe, ami sok felnőttnek nincsen meg, és az, hogy én ezt a tudást át tudjam nekik adni, ahhoz nekem kiegyensúlyozottnak kell lennem.
1: Most, hogy már mer a saját érzéseire és a belső hangjára támaszkodni, és tudja, hogy mi az, amit nem szeretne, mennyire nehéz ezt a tágabb környezetével elfogadtatnia, vagy megélnie?
0: A családunkban ebből egyáltalán nincsen probléma, ebből a szempontból nagyon szerencsések vagyunk, elfogadnak mindkét oldalon mindent, amit csinálunk, ebbe egyáltalán nem szóltak bele soha. Hiszem azt, hogy amit mi csinálunk és mi átadunk, az érték, és ebbe erősödöm meg folyamatosan, bármilyen konfliktus is jön, mert nálunk is vannak konfliktusok, hogy mégiscsak az az érték, amit mi át akarunk adni, azt mi fontosnak tartjuk, és amellett egyre könnyebb kiállni.
1: Fischer Zsófia transformatív mentor és életvezetési tanácsadó. Legutóbb egy webináriumot tartott önazonosság címen. Miért gondolta azt, hogy erre szükség van?
2: Én magam egy olyan utat jártam be, ahol fiatalként azt hiszem, hogy tudtam, hogy ki és mi szeretnék lenni. Majd azonban a külső nyomás a szüleimtől, akár a társadalomtól, hogy mit érdemes csinálni az életben, mi az, amiből meg lehet élni, mi az, amit sikeresnek tartunk, elvitt egy teljesen más út, ahol azt vettem észre jó pár év elteltével, hogy lehet, hogy sikeressé váltam a társadalom és a szüleim és mindenki szemében, de én magam nem voltam boldog, nem voltam önazonos, hiszen egy olyan munkát végeztem, olyan szerepeket játszottam, amiben már jól teljesítettem, de mégsem tett boldoggá. És azt hiszem, hogy ma is nagyon sokan tudnak ehhez kapcsolódni, hogy végeznek egy munkát, élnek egy életet, csak hogy egyre többen vagyunk, akik nem mindig érezzük ebben jól magunkat, és erre szeretném inspirálni az embereket, hogy merjenek mélyebbre menni magukban, hogy merjenek föltenni maguknak olyan kérdéseket, hogy valóban azt az életet élem-e, amit szeretnék.
1: Honnan tudhatjuk azt, hogy önazonosak vagyunk önmagunkkal, a belső érzéseinkkel? Lehet, hogy csak nem tudjuk mi az, hogy boldogság. Mindig kapaszkodunk valami után, és mindig azt érezzük, hogy ezt nem érjük el, vagy ez még nem az. Mi mindig többet és többet szeretnénk.
2: Szerintem, amikor önazonosak vagyunk, akkor nem azt mondom, hogy az élet könnyűvé válik, viszont mindaz, amit csinálunk, abban inspiráltak, motiváltak, lelkesek, akár könnyedebbek is tudunk lenni, és amikor pedig nem élünk összhangban magunkkal, akkor sokszor érezhetjük azt, hogy reggelente nehezen kelünk fel az ágyból, hogy nagyon-nagyon nem várjuk azt a hétfő reggelt, hogy elkezdődjön a napunk. Viszont amikor valóban azt az életet éljük, amiben jók vagyunk, vagy harmonikusak vagyunk, akkor kíváncsian várjuk, hogy mi fog történni aznap.
1: Ne féljünk az élethosszig tartó tanulástól, az újrakezdéstől, hogy a semmibe ugorjunk szárnyak nélkül. Csak van az ember mögött már egy kitaposott út, ami valljuk be kényelmes. Meg csak van mögöttünk már egy család, egy csomó olyan kötelék, ami óhatatlan, hogy behatárolja lehetőségeinket.
2: Én nem mondom azt, hogy feltétlenül változtatni kell, és hogy ez mindenkinek az útja. Azt gondolom, hogyha valaki felismeri, hogy akár nem teszi boldoggá, amit csinál, de mégis megtalálja benne azt, amitől ő örömmel tudja többé-kevésbé élni az életét, akkor az is jó. Én nem hiszek abba, hogy azért vagyunk itt, hogy végig szenvedjük az életet. Az én kislányom mindig azt mondja, hogy anya, te mindig tanulsz valamit. Én szeretem, én kíváncsi vagyok, én szeretek mindig tovább menni és új dolgokat megismerni.
1: Van ebben a munka fejezetben olyan kérdéssor, amit szívesen újra és újra elővesz? Trip Gabriella, a Szárnyalj csoport egyik vezetője.
3: Van egy olyan rész, ahol megfogalmazhatjuk a saját küldetésnyilatkozatunkat, és már most 2 évre rá egész más volt rátekinteni. Mi a fontos, hol vagyok, mi az, amit csak az elvárásoknak lépek meg, és most ránézve nagyon-nagyon jó volt látni, hogy bizonyos dolgok megvalósultak. Leírtam azokat a szavakat, és nem tudtam, hogy az 2 év múlva egész mást fog jelenteni, de mégis a lényeg benne van. És ez a küldetésnyilatkozat, tehát a munkafüzet nagyon szépen felvezeti, de azt gondolom, hogy bárki más találkozni szeretne magával, érdemes ezt megfogalmazni és forgatni magában pont ennek kapcsán, hogy hova tartunk, és mi az a lépés, amit naponta, évente meg tudunk tenni, hogy ahhoz közelebb kerüljünk.
1: Mire kell itt gondolnom? Mert küldetés nagy dolognak tűnik. Lehet, hogy valaki már nem ismer ilyen vágyat megfogalmazni. Kenesei Jenikő, a Timóteus Társaság munkatársa és a Szárnyalj csoport egyik vezetője.
4: Tényleg ijesztően hangzik ez, és én mondhatom, hogy 20 éves voltam, amikor először találkoztam ilyen feladattal, és iszonyatosan görcsöltem rajta, és valamit kézadtam, de nem jutott eszembe, hogy kitegyem a szobámba, hanem pipa, mert egy kurzusnak a része volt, és aztán még volt egy helyzet, amiben még átvergődtem magam ezen, és most 52 éves voltam, amikor ezt a csoportot elkezdtük, akkor ért bennem össze, hogy ki vagyok én, mi fontos nekem, és mi az én küldetésem. Úgyhogy ezen érdemes dolgozni. Amúgy a definíció az az, hogy valami olyan, ami örökérvényű, de szerintem egy folyamatban vagyunk és érünk mindannyian. És máig emlékszem jellegzetes mondatra. Családhoz, Istenhez kapcsolódás, emberekhez, egy-két embernek segítés volt, aki azt mondta, hogy úgy akar élni, hogy az élete végén minél kevesebb dolgot kelljen megbánnia.
3: Nekem még nagyon erős, hogy anyaként ezt a példa szerepét, tehát hogy a legtöbbet szeretnék a gyereküknek, és nyilván jó példával, akkor már ott is tartunk, hogy hogy lehet jó példát, tehát hogyha önazonosak vagyunk. De nekem a legmeghatározóbb az volt, hogy nagyon különböző szinteken, és nincsen itt jó, meg magas, meg alacsony, hanem folyamatban vagyunk, és mindenki abban a pillanatban a legjobb válaszát tudja megadni erre.
1: Nehéz ma az anyukáknak önazonosnak lenniük?
4: Azért nehéz, mert hogy minden elérhető, minden ismeret, megnézhetjük az interneten, hogy egy bantu néger anyuka hogy neveli a gyerekét. Elvárások vannak irányunkban, az iskolában, az óvodában, hogy hordjuk-e fejlesztésre, megy-e elég a szakkörre, vagy túl sok szakkörre megy, hogy néz ki a füzete, és még ott van a munka, meg ilyen egyéb családi szerepek, mondjuk az, hogy az anyuka is valakinek a lánya. Igen, nehéz ezek között kiigazodni, és én nagyon szeretem Gabinak azt a mondatát, hogy kapcsolódni magamhoz. Vészhelyzetben vagy, amikor csoportot tartok, akkor tudok-e magamhoz kapcsolódni, vagy azon igyekszem, hogy a többiekhez, de amíg nem kapcsolódok magamhoz, addig nem fog tudni máshoz kapcsolódni. Igen, nehéz.
3: Pont ezek a csöndes pillanatok segíthetnek, hogy ezzel találkozzunk, mert hogy minden más annyival hangosabb. A nagymama elvárása, a tanítónéni elvárása, ami információ szinten, meg még akár a könyvekből is sokszor egy olyan erős külső szabályrendszer van körülöttünk, amiben pont az nem kap helyet, hogy és én ki vagyok, és milyen szeretnék lenni.
2: Rengeteg módszer létezik.
1: Fischer Zsófia transformatív mentor és életvezetési tanácsadó.
2: Amit én szoktam használni, megismertetni önmagukat a saját értékeikkel, nem csak a munkára vonatkozóan, hanem az egész életükben, hogy mik azok az értékek, amik mentén ők szeretnék élni az életüket. És ebben nagyon nagy meglepetések lehetnek, mennyire rólunk szólnak, és hogy ez nem lehet jó vagy rossz, hanem egyszerűen csak van, és hogy tudjuk ezeket az értékeket, legyen az mondjuk a közelség, vagy kreatív kapcsolatok, az intimitás, valakinél a bőség. Tehát hogy tudjuk e felé, ami nekünk fontos, és tényleg mindenkinek más, hogy ebből több legyen az életünkben. És lehet, hogy már kiegyensúlyozottság felé teszünk ezzel egy olyan lépést, miben azt mondjuk, hogy most több időt töltök a családommal, nekem ez eddig hiányzott, de rájöttem az értékeim alapján, hogy nekem ez mennyire fontos, akkor lehet, hogy visszavágok a munkaóráimból. És az az érdekes, hogy sose az van, hogy erre még sose gondoltam, hanem mindenki fölismeri önmagát benne. És ezek az értékek változnak, tehát amit 10 évvel ezelőtt írtam le, az nem biztos, hogy most is valid.
1: Milyen időközönként érdemes egy ilyen kérdéssort, egy ilyen ismereti érték táblázatot kitölteni?
2: Folyamatosan érdemes ezzel foglalkozni, és nem szabad átesni a ló túloldalára, hogy mindig valami újat kell keresni, és soha semmi sem elég jó, tehát meg kell tudni tartani az egyensúlyt. A között, hogy értékeljük és hálásak legyünk mindazért, amit már megteremtettük, de tudjuk azt is, hogy ha valami hív, és valami ott ficereg az emberben, hogy jaj, de jó lenne, ha, akkor azzal érdemes emellett foglalkozni, tehát, hogy az egyik lábunkkal azzal álljunk az itt és mostban, a hálában, mindazért, ami van, de ne hagyjuk ezért el azt a vágyainkat se, azok, ami felé szeretnénk növekedni, tágulni, bővülni. Érdemes ezt mindig így vizsgálgatni magunkba, hogy az, ami most van, azzal én mennyire vagyok jól valójában. És az is lehet, hogy valamivel nem vagyok jól, de most éppen nem tudok rajta változtatni. De ez is ad egy megnyugvást, hogyha tudom, hogy oké, most ezzel várnom kell, lehet, hogy majd 3 év múlva tudok majd csak foglalkozni azzal, hogy önmegvalósítok, mert most éppen kisgyerekeim vannak, és egyáltalán nincs arra energiám, hogy önmegvalósítsak, szóval, hogy ezt is így a helyén kell tudni kezelni. Mindenkinek van lehetősége még egy picit csiszolni még azon, amiben van, és nem kell feltétlenül óriási nagy világ megváltó dolgokra gondolni, de az, hogy kivel tartok kapcsolatot, hogy tartok kapcsolatot, hol vannak a hangsúlyok, mert mondhatjuk, hogy belefér minden, de igazából nem. Tehát, hogy tudnunk kell magunkat tenni előre, és hogy mi szerint szeretnénk élni, mert hogy akkor leszünk a lehető legjobban a saját életünkben, hogyha nem mások elvárásainak akarunk folyamatosan megfelelni, hanem tisztában jövünk önmagunkkal.

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az anyai önazonosságról szóltunk. Műsorunkat újra meghallgathatják podcaston, de megtalálják a mediaclick.hu oldalon is. Továbbra is várjuk észrevételeiket a vendégháznál kukac@mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. A hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is. További jó rádiózást kívánok. A szerkesztőt Belinyi Balbarát hallották.
1: A Déli Krónika következik.

0: 2025. május 22-i műsorunkat ismételtük meg. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Haydn és Mozart remek művei kortárs omázsokkal és egy kis verbunkos ízzel fűszerezve a Fertődi Eszterházi kastélyban. Haydn-on koncertek Eszterházán, július 10-e és augusztus 1-e között. Zenei időutazás a múltból a jelenbe. Részletek haydn.com.
2: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
5: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
4: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
5: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
6: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
8: Kedves hallgatóink! Ma délben a Budapest belvárosi Szent Mihály templom harangja szól a Kossuth Rádióban. A pesti belváros szívében a Váci utcában áll a Szent Mihály templom, melyet a domonkos rend épített a 18. században. A prédikátor testvérek a rendalapító Szent Domonkos életében 1221-ben megtelepedtek Magyarországon. Pesti konventjüket az 1230-as években építették a mai templom közelében. A török hódoltság idején a domonkosokat elűzték az országból, csak 1699-ben térhettek vissza Pestre. A jelenlegi helyen ideiglenes kápolnát emeltek, amely azonban leégett. 1720-ban kezdődött a szerény külsejű kolostor és kápolna építése, amely 1730-ra készült el. 1745 és 65 között megépült a homlokzat, a torony, a sekrestye és a papi kórus. A homlokzat Madonna szobra 1749-ből a korszak híres barokk szobrásza Georg Raphael Donner tanítványai köréhez kapcsolható. Szent Domonkos és Aquinói Szent Tamás szobra 1755-ben került az oldalfülkébe. 1784-ben II. József feloszlatta a domonkosok pesti konventjét, amelyet az angol kisasszonyok tanítórendjének adott át. Ők 1950-ig leányiskolát működtettek, az államosítás után pedig egészségügyi iskola kapott helyet a rendházban. A templomban a lelkipásztori szolgálatot 2018 óta a gödöllői premontrei apátság látja el. A pesti Szent Mihály templom tornyában eredetileg 4 harang lakott. Közülük 2 rekviráltak, egy pedig a zugligeti Szent Család templom tornyában szolgál. Az egyetlen megmaradt 300 kilós harangot Eberhard Henrik öntötte 1809-ben Pesten.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Bordi András és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának ügyéről tárgyal ma rendkívüli ülésén a parlament.
1: A Kijev elleni újabb támadás után nyugati légvédelmi segítséget sürget az ukrán elnök.
2: Nagyságrendileg 5%-kal bővült a fogyasztás és az ipari termelés.
1: Az időjárásról.
2: Napközben a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időszakokra mindenütt kisüt a nap.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Ma tárgyalja az országgyűlés a rendszerváltás előtti diktatúra titkosszolgálati tevékenységének feltárását célzó kormány előterjesztést, amelynek célja a tájékoztatás szerint a múlt megismerése és feldolgozása, a családi drámákat azonban nem szeretnék kiteregetni. Az ülés délután 1 órakor kezdődik. Részletek Kovács Mártontól.
3: A kormány feltárná az 1990 előtti pártállami diktatúra titkosszolgálati tevékenységét, amelyhez egy tanácsadó testületet is felállítanának. A minősített iratok felővizsgálatát emellett az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is segíti majd. Az országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén támogatták az előterjesztést.
4: A cél az, hogy szembenézzünk a múlttal, mert szembenézés nélkül nincs gyógyulás.
3: A rendszerváltás adósságát akarják rendezni azzal, hogy nyilvánosságra hozzák a diktatúra idején a hálózatokkal együttműködők listáját, mondta korábban a törvényjavaslatot előterjesztő Mellétei Barna Márton. A Tiszás képviselő szerint ehhez eddig hiányzott a politikai akarat. Mindig volt valamilyen kifogás, ami miatt nem ismerhettük meg az érintettek névsorát. Hangsúlyozta, nem az a céljuk, hogy családi drámákat teregessenek ki. A jelentések ugyanis, tette hozzá, jellemzően olyan emberekről készültek, akik maguk is a rendszer áldozatai voltak.
4: Mi lehet akkor a jogalkotásunk célja? Egyfelől, és az előttünk fekvő jogszabály ezt teszi lehetővé, a nemzetbiztonsági minősítések lehető legszélesebb körű feloldása és az iratok átadása az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára részére, hogy azok kutathatók legyenek. Fontos feladat továbbá, hogy a hálózattal együttműködő és beszervezni kívánt, de az együttműködés megtagadó személyek azonosítható és megnevezhetők legyenek. Az iratok minősítésének feloldásával tehát igazi hőstörténetek is napvilágra fognak kerülni. Akár a beszervezések megtagadása, akár a szándékos dekonspiráció történetek révén. A nyilvánosság hozatal ezeknek a hősöknek is erkölcsi elégtételt fog adni.
3: Az előterjesztés szerint ezentúl csak akkor lehet hálózati személynek vagy ügynöknek nevezni a hálózattal kapcsolatba került embert, ha megvan az úgynevezett B vagy BT dossziéja. Ezek azonban, tette hozzá, nagyon kevés esetben maradtak fenn. Mellétei Barna Márton közölte, október 22-én hozzák nyilvánosságra azokat az iratokat, amelyeknek titkosítását például nemzetbiztonsági okokból nem tartják fenn. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter szerint az előterjesztés fő célja a nyilvánosság szolgálata és a rendszerváltás utáni ígéret beteljesítése.
5: Elérhető lesz mindenki számára nyilvánosan az a sok-sok információ, ami alapján közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy ki milyen módon vett részt a rendszerváltás első kísérletét megelőző időszak pártállami működésében.
3: A titkosszolgálati tevékenység feltárásáról szóló módosítást ma délután 1 órakor rendkívül ülésén tárgyalja az országgyűlés. A megbeszélés napi rend előtti felszólalásokkal kezdődik. Magyar Péter miniszterelnök nem vesz részt a tanácskozáson, mert az ankarai NATO csúcsra utazik. A kormány részéről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szólal fel napi rend előtt.
1: A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének átalakításáról szóló törvényjavaslatról is vitázik délután az országgyűlés. A tervezett változtatása a Tisza kormány oktatási reformjának egyik első intézkedése. Kócán Dávid összefoglalója.
6: Csökkentjük a kötelező helyettesítési órák számát, és elkezdjük a kötelező óraszám és a kötött munkaidő felülvizsgálatát. A teljesítményértékelési rendszert átalakítjuk.
7: Ismertette reformtervét májusi parlamenti bizottsági meghallgatásán Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Az egyik első lépésként a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének módosításáról tárgyal délután az országgyűlés. Az előterjesztés alapján a jelenlegi modellt az új rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok munkájának minősítését. Müller Anna, a Tisza országgyűlési képviselője, az indítvány egyik benyújtója korábban azt mondta, az intézkedésre azért van szükség, mert a jelenlegi rendszer nem tükrözi a modern pedagógiai szemléletet, és nem alkalmas a tanárok valós, méltányos értékelésére.
8: Az új tér legyen elfogadott és szakmailag megalapozott. Továbbá legyen kialakítva az a támogatás az igazgatók számára, amelynek segítségével jól és hatékonyan tudják kihasználni a majdani értékelési és visszajelzési rendszer adta lehetőségeket.
7: Közben folytatódnak a kormány és a szakmai csoportok közötti tárgyalások az oktatás megújításáról. A pedagógusok szakszervezetének alelnöke szerint fontos lenne, hogy a kabinet visszaállítsa a korábbi érdekegyeztetés rendszerét, amelyben időről időre megvitatják az olyan kulcsfontosságú intézkedéseket, mint például a teljesítményértékelési rendszer megújítása.
9: Az új értékelési rendszer alapjait augusztus 31-ig kell kidolgozni. Nem tudjuk még, hogy a minisztérium milyen újra gondolt teljesítményértékelést tervez a jövőben, viszont azt elvárjuk, hogy a szakszervezeteket is vonják be a szempontrendszer kialakítását, hiszen a munkavállalói igényeket, a valós munkavállalói igényeket a szakszervezetek tudják megjeleníteni és a törvényalkotásba beemelni.
7: Tóth Tünde a Kossuth Rádióban arról is beszélt, hogy a szervezet szorgalmazza a 2023-ban elfogadott státusztörvény előtt alkalmazott bérezési rendszer visszavezetését. Hangsúlyozta, a jelenlegi illetménysávok helyett ismét a szolgálati időhöz kapcsolódó bérlépcsőkre lenne szükség, ami álláspontjuk szerint kiszámítható bérezést és előmenetelt biztosítana a tanároknak. A kormány a pedagógusok demokratikus szakszervezetével is egyeztet. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvivője a közmédiában elmondta, követelik a 2023-ban elfogadott státusztörvény miatt elmaradt jubileumi és köznevelési foglalkoztatotti jutalmak kifizetését, különösen a nevelő oktató munkás segítők esetében. Hozzátette, a jelentős munkaerőhiány miatt a köznevelés valamennyi dolgozójára kiterjedő bérrendezést is szorgalmaznak.
10: Akinek nincs pedagógus végzettsége és nincs felsőfokú végzettsége, hogy a béremelés mértéke ugyanannyi legyen, mint ami egyébként a pedagógus területen megtörtént, az 40% volna, és a többieknél pedig ez a PED1-re emelés, ez körülbelül ilyen 314 milliárdot tesz ki. De mi azt mondtuk, hogy első lépésben el tudjuk fogadni akár azt is, ami a Tisza párt programjában van, ez az azonnali, rendkívüli, egyszeri 25%, ez is rendben volna, csak utána legyen még folytatás.
7: A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről délután tárgyal az országgyűlés. A javaslatról várhatóan holnap szavaznak a képviselők.
1: Kedden és szerdán a törökországi Ankarában találkoznak az Észak-Atlanti Szövetség tagországainak vezetői. Magyar Péter először vehet részt miniszterelnökként NATO csúcson. A miniszterelnök elutazása előtt arról beszélt, hogy az új kormány külpolitikai sikerei adnak kellő súlyt a magyar diplomáciának. Mészáros László összeállítása.
11: Recep Tayyip Erdoğan már két hete a kormánypárt taggyűlésén egyértelművé tette a július 7-én és 8-án kezdődő ankarai NATO csúcs jelentőségét. A török elnök akkor úgy fogalmazott, a világ legbefolyásosabb vezetői érkeznek majd a fővárosba. A rendezvény alkalmából számos világvezetőt köszönhetünk itt, köztük Donald Trump amerikai elnököt is. Isten segítségével Ankara a globális diplomácia fellegváraként szerez magának nevet. A török államfő éppen ezzel a megnövekedett nemzetközi súllyal és a hazai pálya előnyével próbálja elérni, hogy a NATO közösen lépjen fel a közel-keleti harcok szétterjedése ellen. Ankara pozícióját erősítendő Erdoğan elnök közvetlenül a csúcs előtt is élesen bírálta Izraelt, mivel a libanoni és a gázai katonai akciók szerinte közvetlenül veszélyeztetik a nemrég tető aláhozott amerikai-iráni egyezményt. A kulisszák mögötti viták súlyát Donald Trump jelenléte is növeli. Az Erdoğan-Trump találkozón a közel-keleti szankciók mellett a hormuzi szoros védelme is napirendre kerül, ami a globális ellátási láncok miatt Magyarország számára is kulcsfontosságú. A kétoldalú találkozók mellett a hivatalos tárgyalásokon is kemény viták várhatók. A csúcs találkozó napirendjét ugyanis három faj súlyos téma határozza meg. A szövetségesek elsőként azt vizsgálják felül, hogyan állnak a tagállamok a védelmi kiadások növelésével, miután a szervezet korábban egy történelmi, 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a vezetők döntenek a nyugati fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy a lőszer és hadianyagellátás megduplázásával biztosítsák Ukrajna hosszú távú kiszámítható katonai támogatását. Ezekben a stratégiai kérdésekben már az új magyar kormányfő is állást foglalhat, hiszen Magyar Péter miniszterelnökként most először képviseli hazánkat a Katonai Szövetség csúcs találkozóján.
12: Az utóbbi hetekben bebizonyosodott, hogy megéri megbízható, de kritikus partnerként együttműködni.
11: A kárpátaljai magyarok jogainak rendezése, a V4-es partnerség újjáélesztése és a mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala. Ezekkel a friss eredményekkel nyomatékosította Magyar Péter a közösségi oldalán, hogy milyen tárgyalási pozíciót képvisel majd az ankarai NATO csúcson. A kormányfő közvetlenül az elutazása előtt feltöltött videóban hangsúlyozta. Ezek a sikerek adják meg a kellő súlyt a magyar diplomáciának, miközben a felszabadított pénzből a kabinet rövidesen nagyszabású közlekedési, egészségügyi, energetikai és gazdaság élénkítő beruházásokat indít el. Ahogy fogalmazott, mindezt az Orbán kormány a szövetségesei elárulása és az ipari méretű korrupciója miatt nem tudta megtenni.
12: Törökországban is konstruktív szellemben fogok tárgyalni a világ vezető hatalmaival. Magyarország érdeke az, hogy erős ország legyen, ahogy az is, hogy erős szövetségi rendszerek tagjai legyünk. Mark Rutte NATO főtitkárral a korábbi megbeszélésünk alapján egyetértettünk abban, hogy a magyar katonák kiváló munkát végeznek a koszovói békefenntartó misszió keretein belül. És fontos, hogy Magyarország nem csak a NATO tagjaként, hanem az Európai Unió tagállamaként is törekedjen szuverenitása megőrzésére és megerősítésére.
11: A kormányfő szerint a honvédelem fejlesztése és a szövetségi elvárások teljesítése közvetlen gazdasági hasznot hoz az országnak. Magyar Péter kiemelte, az Európai Unió széf hitelből úgy modernizálhatják a haderőt, hogy abból az egész gazdaság is profitálhat. Mivel a program megengedi a civil és katonai úgynevezett kettős hasznosítást, a védelmi keretből az emberek által is használt vasútvonalakat, utakat és kórházakat újíthat fel a kormány.
1: Éjjel ismét nagy erőkkel lőtte Kijevet az orosz hadsereg. Sokan meghaltak, épületek váltak lakhatatlanná. Az ukrán elnök olyan légvédelmi rendszerek átadására sürgette a nyugatot, amik alkalmasak a ballisztikus rakéták ellen. Ambrus Robert összeállítása.
13: Hétfő éjjel ismét heves támadások érték az ukrán fővárost. Az orosz hadsereg rakétákat és drónokat vetett be. Legalább 11-en meghaltak. Amikor korábban ezt a városrészt is elkezdték lőni, a folyosóra menekültünk. Ott ültünk a szomszédokkal. Most is ott voltunk, amikor becsapódott egy lövedék, mondta egy ukrán nő. Kijev polgármestere azt mondta, az oroszok minden lehetséges eszközt, még ballisztikus rakétákat is bevetnek, hogy lerombolják a várost. Tudjuk, hogy vannak halottak, a pontos számot azonban nem lehet megmondani. A mentési munkák még tartanak, reméljük senki nem rekedt a romok alá, de valószínűleg ezen a területen is vannak holttestek, közölte Vitalij Klitschko. 68 rakétával és 351 drónnal támadta Kijevet az orosz hadsereg, ezt az ukrán elnök közölte. Volodymyr Zelenszky azt írta, a ballisztikus rakétákat nem tudják kivédeni, ezért ismét a nyugati szövetségeseket sürgette. Kijev hetek óta vár olyan légvédelmi rendszerekre, amelyek a ballisztikus rakéták ellen is hatásosak. Volodymyr Zelenszky arra számít, hogy a kedden kezdődő NATO csúcs áttörést hoz ebben a kérdésben is. Komoly párbeszédet készítünk elő a partnereinkkel az Oroszországgal szembeni szankciók új formátumáról és azokról a lépésekről, amik korlátozzák az orosz bevételeket és az orosz háborús képességeket. Nyomást kell helyezni Oroszországra, hogy béke legyen. Ukrajna már minden javaslatot és diplomáciai lehetőséget megtett. Azt várjuk, hogy a következő hónapokban közelebb kerülünk a méltóság teljes békéhez, mondta az ukrán elnök. Az amerikai elnök telefonon egyeztetett az ukrán elnökkel. A Fehérház azt közölte, hogy Donald Trump a kedden kezdődő ankarai NATO csúcson személyesen egyeztet Volodymyr Zelenszkijjel. A Kreml közben azt közölte, hogy Vladimir Putyin orosz elnök is felhívta Donald Trumpot. Az amerikai elnök megerősítette, hogy kész segíteni az ellenségeskedés gyors beszüntetésében, és abban, hogy megoldást találjunk a válság békés rendezésére. Külön megbízottjai folytatják a közvetítést, és készek arra, hogy a megfelelő időpontban Moszkvába utazzanak, közölte Gyuri Jusakov. Ukrajnának sürgősen szüksége van légvédelmi fegyverekre, ezt írta az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen elítélte a Kijevet ért újabb támadást, majd közölte, a NATO csúcson megvitatják azt, hogy Ukrajna hogyan kaphat mielőbb ballisztikus rakéták elhárítására alkalmas rendszereket.
1: Két fontos gazdasági mutató is kedvezően alakult májusban. A Központi Statisztikai Hivatal ma tette közzé a fogyasztás és az ipari termelés adatait. Mindkét esetben nagyságrendileg 5%-os a bővülés. Szilágyi Béla összefoglalója.
14: A számok arról tanúskodnak, hogy csak nem 5%-kal bővült a kiskereskedelmi forgalom májusban az előző év azonos időszakához viszonyítva, de havi összehasonlításban is emelkedett a lakossági fogyasztás, mégpedig 0,7%-kal. Több mint figyelemre méltó, hogy minden szegmensben növekvő adatokat mértek. Az élelmiszeráruházakban 3,2, a műszaki, elektronikai és számítógépes üzletekben 7,4, az üzemanyag töltő állomásokon pedig 8,4%-os volt a forgalom bővülés egy év alatt. Fontos adat, hogy a kiskereskedelmi forgalom értéke csak májusban megközelítette az 1800 milliárd forintot, vagyis ennyi pénzt hajtunk a pénztárakban. Ez több mint 4%-os növekedésnek felel meg egy év alatt. Elemzők szerint a lakossági fogyasztás alakulása kulcsfontosságú a gazdasági növekedés szempontjából.
15: Az áfa az a legfontosabb bevétele pillanatnyilag az államnak, tehát hogyha többet vásárolnak, mint korábban lehetett gondolni, az egyben azt is jelenti, hogy az áfából is több fog befolyni a költségvetésnek, amire nagy szüksége van. Másfelől viszont jelenleg ez az igazi motorja a gazdasági növekedésnek, tehát hogyha lendületben marad a fogyasztás, az emberek vásárlása, az segíti a gazdasági növekedés beindítását.
14: Mondta Tóth Levente, a biztosdöntés.hu pénzügyi elemzője. A fogyasztás növekedését több tényező is segítette, leginkább a növekvő reálbérek és a forint erősödése. A stabil forint ugyanis csökkenti a külföldről behozott termékek, például a kőolajárát, így az inflációt is, ami a GDP növekedését segíti. Egyre több új autó gördül le a hazai autógyárak gyártósorairól. Az ipar is jól teljesített májusban, hiszen munkanaphatástól megtisztítva csak nem 5,5%-kal nőtt a termelés. A legnagyobb súlyú ágazatok közül a járműgyártás mellett a számítógép, elektronikai és az optikai termékek gyártása is bővült. Ez azt jelenti, hogy a GDP mintegy 25%-át adó ipari termelés a közelmúltbeli visszaesések után újra erősödik, ami ugyancsak kedvezően befolyásolhatja majd az idei gazdasági növekedést. A legfrissebb előrejelzések szerint az Európai Bizottság 1,8, a Nemzetközi Valutalap 1,7, a hazai elemzők jellemzően 1,5%-os növekedéssel számolnak 2026-ban.
1: A századvég energetikai és klímapolitikai üzletágának vezetője szerint a kormány szélenergia hasznosítási tervei jelentős kihívást jelentenek az ellátásbiztonság szempontjából.
2: Hortai Olivér a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, a kabinet több mint 10-szeresére növelné a szélerőművi kapacitást, ami érdemben növelné a megújuló energia részarányát a hazai villamos energiatermelésben. Hozzátette, a terv részeként dinamikus tarifarendszert is bevezetnének. A szakértő szerint ugyanakkor nehezen elképzelhető, hogy ennek hatására az energiaszolgáltatók a jelenleginél kedvezőbb árakat tudjanak kínálni.
16: Az az új 500 milliárdos pályázat, az, hogy az új törvényjavaslatban megjelennek a dinamikus tarifák, ezek mind-mind abba az irányba mutatnak, hogy a villamosenergia rendszert olyan módon alakítsák át, ami képes befogadni, vagy képes lehet befogadni ilyen mennyiségű időjárás függő megújuló kapacitást.
1: Folytatják a Budakeszi út csatornázására és szélesítésére kidolgozott terv végrehajtását, közölte a közlekedési és beruházási miniszter.
2: Vitézi Dávid a Posfai Gábor belügyminiszterrel közös videójában azt mondta, a Budakeszi utat egy buszsávval bővítenék. Ennek tervezése korábban Lázár János miniszter döntése után félbe maradt, a beruházás előkészítését azonban most folytatják.
17: Ez a fő feladatunk, hogy ezt a buszsávot megcsináljuk, ez sajnos lényegesen bonyolultabb, mint csak az útfestés, hiszen a Budakeszi út nagy részén ezt úgy lehet megcsinálni, hogyha a mai nyílt árkos csapadékvíz elvezető csatornát azt befedjük, csinálunk egy rendes csatornarendszert a Budakeszi út alá. Ma nincs csatornázva ugyanis a Budakeszi út. Először a vízművek megépíti az új vízcsövet, kiszedjük a régi vízcsövet, annak helyére megépítjük az új csatornát, és utána lehet befedni az utat és csinálni egy háromsávos Budakeszi utat. Ez elég sokba fog kerülni és sok évig fog tartani, de neki kell állni.
2: 5 perc. elmúlt 4:01.
1: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy az ügynök akták nyilvánosságra hozatalának ügyéről tárgyal ma a rendkívüli ülésén a parlament. Szó volt arról, hogy a Kijev elleni újabb támadás után nyugati légvédelmi segítséget sürget az ukrán elnök. És beszámolunk arról is, hogy speciális katonai mentőegységeket küld a földrengés sújtotta térségekbe a venezuelai kormány, sokak szerint túl későn.
0: Déli krónika.
1: Az elmúlt 9 évben több mint harmadával csökkent az élelmiszerpazarlás Magyarországon, derül ki a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felméréséből. A tendencia ugyan kedvező, a túlvásárlás, a nagy mennyiségű főzés és a feledékenység miatt azonban még mindig sok étel kerül a kukába. Falucska Ivett összeállítása.
18: Egyre jobban odafigyelünk az élelmiszer mennyiségnek a vásárlására, tehát nem halmozzuk fel.
19: Murvainé Láng Róza, az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke a vidéki idősek vásárlási szokásairól beszél. Azt mondja, általában mindenből annyit vesznek, amennyit meg is esznek. Amit nem, azt régi jó szokás szerint újrahasznosítják, vagy feldolgozzák.
18: Az a szokás, hogy így befőzünk, elraktározzuk télire, ami kis gyümölcsünk megterem, azt befőzzük, ugye a paradicsom, a lecsótól kezdve mindenféle gyümölcsöt elraktározunk, és emellé annyit veszünk, hogy nem dobáljuk ki kenyeret is, amelyik már szikkadtabb, azt ugye pirítósnak elkészítjük.
19: A friss adatok szerint egy magyar embernél otthon évente átlagosan valamivel több mint 60 kg élelmiszer hulladék keletkezik. Ez országos szinten csaknem 576 ezer tonnát jelent. Az élelmiszer pazarlás hátterében általában rossz szokások állnak.
20: Telemeri a tányérunkat másodszor is, és megpakolja bőven a galuskát pörkölttel, ami nem lenne baj, csak ki szokott derülni, hogy ennyire mégsem éhezünk, és az ebéd fele ott marad a tányérokon. Szóval kuka.
19: Részlet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Maradék nélkül című kisfilmjéből, amelyben azt mutatják be, hogy lehetne megelőzni az ételpazarlást.
20: A helyes tárolási körülmények, a szükségesnél nem több kiszedett vagy elcsomagolt ételmennyiség, a lejárati idő észben tartása megelőzhetővé tennék sok élelmiszer hulladék képződését. Ezt a kategóriát nevezik elkerülhető élelmiszer hulladéknak, és ha ebbe a kategóriába tartozó élelmiszer hulladék keletkezik, az az élelmiszer pazarlás. Te is sokat tehetsz azért, hogy ez a hulladék típus minél kevesebb mennyiségben keletkezzen.
19: A Nébih 9 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét. Az adatok szerint ebben az időszakban 37,2%-kal csökkent az ételpazarlás. A felmérésbe 151 család, több mint 400 fogyasztó kapcsolódott be. A résztvevők egy héten át részletes hulladéknaplót vezettek, amelyben feljegyezték a kidobott élelmiszer mennyiségét, típusát, kezelésének módját és a kidobás okát. Az eredmények javuló tendenciát mutatnak. A pazarlás mértéke azonban mégis jelentős, mert a háztartások még mindig évente csaknem 200 ezer tonna megmenthető élelmiszert dobnak ki.
1: Kritikusra csökkent a Tisza vízállás a Szolnoknál, megközelíti a valaha mért legalacsonyabb értéket, de az összes hazai folyón hasonló a helyzet. Nagy Viktória összeállítása.
21: Jelen pillanatban itt Szolnoknál mínusz 300 cm-es vízállás észlelhető, ami megközelítette a valaha mért legkisebb vízállást, ami mínusz 301 cm, tehát tulajdonképpen 1 cm-vel van a valaha mért legkisebb vízállás fölött.
22: Mondta a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság főmérnöke. Harsányi Gábor hozzátette, a tartós csapadék hiány okozta alacsony vízszint egyre jelentősebb kihívást jelent a gazdálkodóknak, emellett a vízirendészet munkáját is megnehezíti. Ezt már Illés Gergely, a Tisza vízirendészeti rendőrkapitányság vezetője mondta.
23: A hajózó útnak a szélesség és a mélysége is csökken ezáltal, hogy alacsony a vízszint. Nagyobb eséllyel kerülnek felszínre különböző roncsok, a kövezéseknél különböző hajózási akadályok, amire nagyobb eséllyel hajtanak rá akár az állampolgárok, de a vízirendőrnek is ezzel számítania kell, úgyhogy fokozott körültekintéssel kell hajózni.
22: A Tiszán az idei év első 6 hónapjában a 30 éves átlag vízhozamnak mindössze a 41%-a érkezett. Ezt már az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese mondta a Krónikának. Szegi Attila emlékeztetett arra, hogy júniusban úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnoknál, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása zavartalan maradjon, de ezt egyelőre nem kell használni. Hozzátette, nem csak a Tiszán, hanem szinte az összes hazai folyón alacsony a mederteltség, bár a Dunán az elmúlt napokban tapasztaltak némi vízszint emelkedést. Szegi Attila hangsúlyozta, az időjárás előrejelzés szerint a héten nem várható jelentős mennyiségű csapadék sem az ország, sem a vízgyűjtők területén, így a következő időszakban valamennyi folyón stagnáló vízszintekre számítanak. Jelenleg a nagy tavak közül a Velencei tónál kritikus a helyzet, ahol a valaha mért legkisebb vízállásnál 10 cm-rel alacsonyabb, 43 cm a vízszint.
3: Itt arra kell felkészülni, az idén nyáron még várható a nyári kánikulában további vízszintcsökkenés. A társszervezetekkel azon dolgozunk, hogy amennyiben szükséges, akkor az élővilág védelme érdekében különböző beavatkozásokat fogunk végezni.
22: A Balatonnál 70 cm a vízállás, ami a valaha mért legkisebb vízállásnál 47 cm-rel magasabb, tehát ott nem annyira kedvezőtlen a helyzet.
4: Tudjuk, hogy a Balaton a sekélytavak mintájára, ugyanúgy, mint a Velencei tó is hatalmas ingadozásokat produkál.
22: Ezt már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karának egyetemi docense mondta a Krónikának.
4: De nem ez a probléma alapvetően, hanem az, hogy a tavak vízmérlege, úgymond, ami a befolyó, brás, stb. Vizek és a kivett, elpárolgott vizeknek az összegét jelenti, ez 2005 nem volt negatív soha a Balaton esetén. 2000 után pedig már 10. alkalommal negatív, tehát egy tendenciát látunk itt, ami egyetemben a klímaváltozásnak köszönhető.
22: Németh Zsolt azt mondta, a klímaváltozás miatt kevesebb csapadék esik vízgyűjtő területeken, ezt jól példázza a Zala folyó helyzete, amelynek a vízhozama az elmúlt 15 évben nagyjából a felére esett vissza. A szimulációk azt jósolják, hogy a Balaton 2040 után egyre komolyabb vízproblémákkal fog küzdeni, és az intézmény elemzései szerint is sürgős vízpótlásra van szükség.
1: Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb elviselhetetlen hőhullám érkezésére figyelmeztetnek. A magas hőmérséklet és a tartós szárazság miatt a szakemberek nagyon veszélyes időszakra figyelmeztetnek. Szabó Attila és Tótvalusi András összeállítása.
5: Franciaországban 7 megyére adtak ki narancssárga hőségriasztást. A hőmérséklet több helyen ismét megközelíti a 40 Celsius fokot. A tűz megfékezésén több mint 600 tűzoltó dolgozik, munkájukat azonban jelentősen nehezíti az erős szél. A keleti szél hatására a tűz, miközben önökhöz beszélek, már körülbelül 1500 hektárt borított be. Csak hogy képet kapjanak a méretekről, a tűz kerülete körülbelül 18 kilométer, mondta el a spanyol határ közelében fekvő megye prefektusa. A tűz a Tour de France hétfői harmadik szakaszát is érinti. Bár a verseny útvonalát nem módosítják, a biztonsági kockázatok miatt a célterületet és a szakasz utolsó részét lezárják a nézők elől. Kedvezően alakul viszont a helyzet az észak-kelet spanyolországi Huesca tartományban, ahol a pusztító erdőtűz már mintegy 200 hektárt perzselt fel. A tűzoltók szerint jelenleg nincs aktív tűzfront, ugyanakkor továbbra is fennáll a veszély annak, hogy a lángok újra fellobbannak. Miközben megkönnyebbülten térhetnek vissza otthonaikba a katalóniai Calonge lakói, ahol sikerült megfékezni egy másik, csütörtökön kialakult erdőtüzet. A lángok több mint 2300 hektárt perzseltek fel, leégett 7 lakóház és egy raktárépület is. Több helyi lakos szerint a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhető, hogy a legtöbb otthont sikerült megmenteni. Itt van az egész életünk. A tűzoltók remek munkát végeztek, és sikerült megmenteniük a házat. Sikerült megfékezni Portugália jelenlegi legnagyobb erdőtűzét, amely csütörtökön tört ki Vozela térségében. A hatóságok közlése szerint már nincs aktív tűzfront, de az utómunkálatok továbbra is nagy erőkkel zajlanak. A lángok csaknem 14 ezer hektárnyi területet pusztítottak el. A tűz megfékezését a lehűlő időjárás és a gyengébb szél is segítette. A tűzoltók a most még izzó gócpontok felszámolásán dolgoznak, hogy megakadályozzák a lángok újbóli fellobbanását, különös tekintettel a lakott területek közelében. Több mint 160 tűzoltó küzd a lángokkal Görögország északi részén Thessaloniki közelében, ahol szombaton csaptak fel a lángok. A térségben tomboló tűz miatt több közeli lakóövezetet kiürítettek. Az oltást repülőgépek és helikopterek is segítik. A lángok erdős területekről ipari övezetekre is átterjedtek, két gyár teljesen megsemmisült. Görögországban a forró száraz nyarak idején gyakoriak a pusztító erdőtüzek. 2018-ban egy Aténtól keletre tomboló tűz több mint 100 ember halálát okozta. 2023-ban pedig az ország északkeleti részén pusztított, az Európai Unióban valaha feljegyzett legnagyobb erdőtűz. Az unió területén idén már több mint 130 ezer hektár vált a lángok martalékává.
1: Venezuelában katasztrófa kezelésre specializálódott katonai egységet rendelte a földrengés által leginkább érintett régiókba a kormány. Az intézkedést azonban sok kritika éri. A helyiek, sőt a nemzetközi szervezetek sem értik, hogy miért csak most, lassan két héttel a pusztító földmozgás után intézkedik az ország vezetése. Mostanra a halottak száma meghaladta a 3300-at. Szokolai Kinga összeállítása.
6: A 12 éves Fabiana Blanco a csaknem másfél héttel ezelőtti súlyos földrengések után 30 órát töltött a romok alatt. A mentés hosszú órákig tartott, kalapálni kezdtek és mindent megtettek, hogy kiszabadítsanak. Ekkor vettek fel videóra, én pedig mosolyogtam, mert az a remény és hit sugárzott belőlem, amely oly sok órán keresztül erőt adott. Mesélte a lány, aki egyedül tartózkodott a 10 emeletes ház első emeletén lévő otthonában, mikor a földrengések miatt csaknem az egész lakóház ráomlott. Telefonjával videót készített magáról, amit édesanyjának sikerült elküldenie, hogy jelezze, életben van. A mentőcsapatok ezután kezdtek gőzerővel kutatni utána. Fabiana története sokaknak ad erőt a katasztrófa után. A túlélőkkel foglalkozó szakemberek ugyanakkor azt mondják, rengetegen küzdenek komoly traumákkal. Önkéntes orvosok, pszichológusok egy éttermet alakítottak át átmeneti kórházzá, ahol ingyenes ellátást biztos. Azt mondják, a mentális egészség kérdése most fontosabb, mint valaha. Arra kérek mindenkit, hogy az elkövetkező napokban, ameddig csak szükséges, tanúsítson továbbra is kedvességet, nagy lelkűséget és együttérzést, üzente egy orvos. Otthonaik mellett sokan megélhetési forrásaikat is elvesztették. Az egykor turistáktól hemzsegő tengerparton lévő üzletek dolgozói abban bíznak, hogy hamarosan visszatérhet a nyüzsgés a régióba. Elkezdték a helyreállítási munkálatokat. Tennem kell valamit, nem halhatok éhen, nem várok a kormányra, hogy segítsen. Dolgozni akarok, hozzá vagyok szokva a munkához. Vannak törzsvendégeink, és nem hiszem, hogy a strand egy évig zárva tartana, hiszen még a Covid-járvány alatt sem zárt be. Mondta egy férfi. Sokan a veszélyek ellenére visszamentek otthonaikba, hogy mentsék, ami még menthető. Az ember az életét kockáztatja, mert egy politikailag szétesett országban élünk, ahol a minimálbér 5 dollár, miközben még a legkisebb hűtőszekrény is 380 dollárba kerül. Nulláról indulni két gyerekkel és a férjemmel, és úgy beköltözni valakihez, hogy az embernek semmije sincsen, nehéz dolog. Így viszont én is tudok valamit nyújtani annak, aki befogad. Nyilatkozta egy nő, aki ugyan összeszedte a holmikat, de azt még nem tudta megmondani, hogy hova megy. A kormány nemzetközi szakemberek segítségével megkezdte a károk felmérését, a régió átvizsgálását annak érdekében, hogy előkészíthessék az újjáépítést. Az ügyvezetőelnök vasárnap egy különleges katonai egység létrehozását jelentette be, amely a vészhelyzetek és katasztrófák utáni kezelésre specializálódott. A csapatokat az érintett területekre rendelte. Delcy Rodriguez-t azonban sok kritika éri. A helyiek és számos nemzetközi szervezet sem érti, hogy miért ilyen későn cselekszik a kormány.
1: Továbbra is változó a szúnyoghelyzet Magyarországon. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője emlékeztetett, május 12-én kezdődött meg a biológiai lárvagyérítés. Az áporok miatt azonban mostanra egyre több helyen jelentek meg a kifejlett szúnyogok. A héten ezért Budapest 3. és 4. kerülete mellett összesen 151 településen már kémiai módszerrel is védekeznek.
2: Mukics Dániel a Krónikának hangsúlyozta, a települések belterületein a platós autók késő este és éjszaka permeteznek. Az irtószert alacsony dózisban juttatják a szabadba, és néhány órán belül le is bomlik.
7: A katasztrófavédelem weboldalán a lakosság, azon belül a szúnyoggyérítés menüpontban lehet megnézni a heti programot. Ez pontosan megmutatja, hogy melyik napon, melyik településen lesz gyérítés. Hogyha az időjárás nem teszi lehetővé, mert szeles, esős az idő, akkor a megjelölt napot követő első vagy második pótnapon végzik el a szakemberek a szúnyoggyérítést.
1: Éles lőfegyvereket, valamint illegális dohánytermékeket találtak a rendőrök és a pénzügyőrök egy menetrend szerint közlekedő autóbuszban az M5-ös autópályán. Víg András információi.
8: A Nemzeti Nyomozó Iroda és a NAV már korábban operatív információkat kapott arról, hogy a menetrend szerint közlekedő koszovói rendszámú buszban tiltott termékeket szállítanak. Az NNI kábítószer bűnözés elleni hivatala a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési igazgatóságával közösen akciót szervezett a csempészek elfogására. Az egyenruhások az M5-ös autópálya Balástyai lehajtójánál vonták ellenőrzés alá az utasokkal tömött buszt. A járművet egy közeli pihenőbe kísérték, majd megkezdték az utasok, a csomagok és az autóbusz tételes átvizsgálását. A pénzügyőrök a vezető melletti ülések alatt kialakított rekeszben 4 gázpisztolyból átalakított éles lőfegyvert találtak. Az egyikben 6 töltény is volt. Mivel az illegális lőfegyverek a busz egyik sofőrjéhez voltak köthetők, a 42 éves férfit a rendőrök előállították, és lőfegyverrel visszaélés miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A pénzügyőrök a busz 12 utasánál is találtak zárjegy nélküli dohánytermékeket. Ezeket lefoglalták, a tiltott termékeket szállító utasok ellen jövedéki törvénysértés miatt indult eljárás.
0: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint dolgoznak az M1-esen Hegyeshalom felé Győr térségében, több mint 5 kilométeres a torlódás. Baleset történt az M7-esen Letenye felé Martonvásár térségében. Egy sávon halad a forgalom, már 10 kilométeres a kocsisor. Két kamion ütközött az M43-ason Makó térségében az M5-ös felé, a 42-es kilométernél a külső sávot lezárták. Torlódás alakult ki mindkét irányban a 10-es főúton Solymár térségében munkavégzés miatt. Egy műszakhibás kamion is nehezíti az előrejutást Pilisszentiván felé.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
9: A fővárosban az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé mától csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt csatornaépítés miatt. Sávlezárás nehezíti a haladást a Pusztaszeri úton felfelé az Alsó-Zöldmáli út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Mától lezárták a félútpályát Újpesten a Sportelep utcában, a Vadgesztenye utcánál, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
1: Marad a túlnyomón napos idő, de megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok is kialakulhatnak. Részletek Fejős Ádám meteorológustól. Szervusz!
10: Szervusz! Ezek a záporok, ezek a gomoly felhők, amelyek záporokat, esetleg zivatarokat okozhatnak, észak-nyugatról haladnak kelet-dél-kelet felé, így azért is érdemes ma nézni a radar felvételeket, mert hogyha azt tapasztaljuk, hogy tőlünk nyugatra, észak-nyugatra zápor vagy zivatar van, akkor jó eséllyel nálunk is eleredhet az eső. Ezek átmeneti záporok lehetnek, tehát a legritkább esetekben járnak kiugróan magas csapadék összeggel, de azért itt-ott előfordulhat. A változóan fel

0: Tire fordul, több helyen megerősödik, ez pedig forróbb léghullámokat, vagy melegebb léghullámokat szállít a Kárpát-medencében, legfeljebb 33 fok valószínű, de ennek a felmelegedési hullámnak megállt parancsol egy gyenge hidegfront, amely szerdán érkezhet.
1: Ádám, köszönjük szépen. Kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Polyák Adrián, valamint a technikai munkatársak Seresbe, a Fácán Andrea és Hajósi Bence nevében is köszöni figyelmüket, Bordi András és Néveri Igor. Viszont hallásra!
2: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Marokkó és Franciaország után Norvégia és Anglia is a nyolc közé jutott a labdarúgó VB-n. Sláger mérkőzéssel a Portugália-Spanyolország csatával folytatódik ma este a VB, és Pogacar átadta a győzelmet Del Torónak a Tour de France-on. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
2: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Anglia óriási küzdelemben 3-2-re legyőzte a társházigazda Mexikót a labdarúgó világbajnokság 8-ad döntőjében. Jude Bellingham duplázott az angoloknál, akik ezzel a 8 közé kerültek. Őrült meccs volt, amelyen mindent ki kellett adniuk magukból a győzelemhez. Erről beszélt a mérkőzés után az angol válogatott szövetségi kapitánya Thomas Tuchel.
4: Very proud, very proud.
5: Nagyon büszke vagyok. Mindennek össze kellett állnia ehhez, mert hihetetlenül kemény meccs volt. Amikor azt érezhettük, hogy elkaptuk a fonalat, rögtön visszavetett minket valami, de megfelelő volt a hozzáállásunk. Ez a csapat nagyon elszánt. Ha a dolgok nehezebbre fordulnak, akkor sem adja fel, nem veszíti el a hitét. Ma újabb lépést tettünk a célunk felé.
3: Javier Aguirre, mexikói szövetségi kapitány pedig lemondott a posztjáról a vereséget és a kiesést követően. Helyét a VB után a játékosként kétszeres bajnokok ligája győztes Rafa Márquez veszi át, aki már most is ott volt a csapattal a világbajnokságon a szakmai stáb tagjaként. Aguirre a meccs utáni sajtótájékoztatón köszönt el a válogatottól.
6: Ahhoz, hogy legyőzd Angliát, tökéletes mérkőzést kell játszanod. A két korai gól nagyon nyomasztóan hatott ránk. De a szépítés után jó hangulatban mentünk be az öltözőbe, és nagyon eltökéltek voltunk, hogy megfordítjuk az eredményt, ám a harmadik, egyértelműen elkerülhető gól megpecsételte a sorsunkat. Még emberelőnyben is nagyon nehéz dolgunk volt ellenük, próbálkoztunk különböző taktikai variációkkal, de ma semmi nem jött össze. Jól védekeznek, nagyon masszív csapat, és nem hiába negyedikek a világranglistán, hiába tettünk meg mindent. Nagyon fájdalmas, tényleg nagyon fájdalmas, mert álmodoztunk, bizakodtunk, és ekkorát zuhanni most nagyon rossz. Azt kell mondjam, hogy ez a 26 játékos rengeteg örömet okozott nekem. Holnap leszünk két teljes hónapja együtt, és emelt főleg kellene távoznunk. Ha bármilyen kritikát megfogalmaznak, annak az edzőt kell érintenie, mert ők mindent beleadtak a pályán, és mindenkinek a szemébe mernek nézni. Ami engem illet, szégyellem magam, hogy a szurkolók reményeit nem tudtuk valóra váltani. Nem tudtunk nekik még egy örömteli estét szerezni, ám ez az öt mérkőzés felejthetetlen volt. Búcsúzom a válogatottól, búcsúzom az Azték stadiontól, ez volt az utolsó meccsem itt, és hatalmas büszkeséggel teszem, ilyen sok év után. Hatalmas büszkeséggel és elérhetően érzékenyülve, mert a futballban lejött életem nagy részét itt tölthettem el.
3: Mexikó a két korábbi 1970-es és 1986-os hazai VB-vel ellentétben most tehát nem tudott negyeddöntőbe jutni. Anglia negyeddöntős ellenfele az ötszörös világbajnok Brazíliát búcsúztató Norvégia lesz majd. A norvégok ugyanis 2-1-re nyertek, ha a mérkőzésen duplázó Erling Haaland továbbra is megállíthatatlan, és már 7 gólnál jár a mostani VB-n, ahogy Mbappé és Messi is. A ráadás utolsó pillanataiban a pályafutása negyedik és minden bizonnyal utolsó VB-n szereplő Neymar szépített büntetőből. Norvégia tehát története első negyed döntőjére készülhet. Erling Haaland harmadik mérkőzésén duplázott ezen a világbajnokságon. A 25 éves klasszis megfogalmazta, hogy mit jelent számukra a brazilok elleni siker.
7: Történelmet írtunk. Remélem, ez a siker még többet változtat majd a norvég labdarúgás megítélésében. A mi kultúránkban büszkék vagyunk a címeres mezre. Ezt a hozzáállást kell megerősítenünk a fiataloknál is. A brazilok készek meghalni a pályán a nemzetükért, és a gyerekek arról álmodnak, hogy egyszer a válogatottban játszhassanak. Nekünk is ezt a példát kell átvennünk. Remélem, hogy a mostani győzelmünkből inspirál állódhatnak a fiatal játékosaink, és olyanok akarnak majd lenni, mint mi.

0: A búcsúzó Brazília 1990 óta először nem lesz ott a VB legjobb 8 csapata között. Carlo Ancelotti, a brazilok szövetségi kapitánya, a kiesés után arról beszélt, hogy folytatniuk kell az elkezdett munkát, ebből a vereségből is építkezve.
1: Természetesen mindenki csalódott a történtek miatt. Nem gondolom, hogy egy kiemelkedő tornán vagyunk túl, ugyanakkor szerintem jónak azért mondhatjuk. Sőt, azt gondolom, hogy valahol ezen a meccsen is győzelmet érdemeltünk volna. De néha el kell fogadni a vereséget. Ez egy új kaland, egy új kihívás volt. Folytatnunk kell a munkát, és fejlődnünk kell. A lényeg, hogy új ötletek kellenek, és nem minném, hogy ez valaminek a vége lenne. Éppen ellenkezőleg, ez valami új kezdete.
2: Nemzeti Sportkrónika.
0: És még a VB-nél maradunk, hiszen ma este 21 órakor folytatódik a nyolcaddöntő sorozat, ráadásul egy igazi slágermérkőzéssel, a Portugália-Spanyolország meccsel. Eldől tehát, hogy Lamine Yamal vagy Cristiano Ronaldo búcsúzik-e a tornától. Remélhetőleg nem ez lesz az utolsó VB meccsem. Erről beszélt az ötszörös aranylabdás, aki a portugál válogatottal az eddigi legnagyobb mérkőzésére készülhet a VB-n. Cristiano Ronaldot hallják.
1: Minden rendben van velem. Azt gondolom, hogy nekem csak élveznem kell ezt a világbajnokságot, és ezt amennyire csak lehet, meg is fogom tenni, miután ez tényleg az utolsó világbajnokságom. Ugyanakkor remélhetőleg nem a spanyolok elleni lesz pályafutásom utolsó VB meccse, mert szeretném még folytatni ezen a tornán.
0: Cristiano Ronaldo természetesen szóba került a spanyol válogatott sajtótájékoztatóján is. A szövetségi kapitány Luis de la Fuente méltatta a portugál klasszist, és azt mondta, jobban örülne, ha nem játszana ma este. Érdekesség, hogy a spanyol válogatott a rendes játékidőben már 34 mérkőzés óta veretlen. A spanyol kapitánya a spanyolok sztárját Lamine Yamalt is méltatta.
3: Látom rajta, hogy rendkívül motivált. Tudom, hogy mennyire szereti ezeket a mérkőzéseket. Élvezi, hogyha a figyelem középpontjában lehet, hogyha felelősséget vállalhat és kezdeményezhet. Remek, hogy ilyen típusú játékos, akiben a pályán nincs semennyi szorongás, csak 100% motiváció. Öröm ilyen karaktert látni, aki ezekkel a képességekkel és készségekkel rendelkezik. Ráadásul tud még nyugodtságot is sugározni a többiek felé. Ha jó meccse lesz a portugálok ellen, akkor az előfelé felsoroltak, mindegyikét láthatjuk majd tőle a pályán.
0: A labdarúgó VB programjában holnap hajnalban 2 órakor a társházigazda Egyesült Államok Belgiummal játszik. 18 órától a címvédő Argentina Egyiptommal találkozik, a nyolcaddöntő pedig 22 órakor a Svájc-Kolumbia összecsapással zárul holnap. Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is.
2: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
0: Benne pedig a hazai klubfutballra térünk át, hiszen a Győr holnap az izlandi Vikingur Reykjavík vendégeként megkezdi szereplését a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában. A bajnoki címvédő tegnap utazott el az oda-visszavágos párharc első mérkőzésének helyszínére, Reykjavíkba. Egy nagy hiányzóval, hiszen a VB-n is gólt szerző algériai válogatott Nadir Bembouali súlyos sérülés miatt nincs ott az utazókeretben. Az indulás előtt a válogatott Vitális Milán arról is beszélt, jól sikerült a felkészülésük, és bízik abban, hogy az új szakmai stáb által hozott változások eredményességgel is párosulnak majd. Vitális Milán.
4: Én abszolút bizakodó vagyok, és már várjuk a meccset. Én úgy gondolom, hogyha a legjobbunkat adjuk, és a megfelelő szerénység és alázat találunk bele minden mérkőzésbe, akkor bármi előfordulhat. Nyilván egy, nem egy konferenciális selejtező lesz, hanem bajnokok ligája selejtező. Állunk elébe, lesz, ami lesz.
5: Ugye Bembouálit láttuk, hogy nem utazunk el a csapattal, nem tudom, hogy az ő személye mennyire fog hiányozni, te hogy látod, hogy azért egy vezéregyeniség gólokat is tud lőni, hogy sikerül majd őt pótolni szerinted?
4: Az egyik legjobb játékos nem utazott el velünk, aki egyébként gólt szerzett a világbajnokságon is. Nekem minden esetre, de szerintem a csapat számára szomorú, ugyanakkor bízom benne, hogy megvannak a megfelelő olyan játékosok, akik tudják őt pótolni, és ugyanolyan eredményesek tudunk lenni nélküle is, mint vele is, de ez majd tényleg csak a meccs után kiderül.
0: Az Eto'val 2029-ig szerződést hosszabbító hátvéd Csinger Márk is beszélt az M1-nek a várakozásokról, célokról. Hozzátette, a csapat nagy része megmaradt, így a légkör sem változott, az új szakmai stábbal pedig sikerült összeszokniuk.
4: Mi szeretnénk irányítani a mérkőzést, de mindenképp kicsit adottálni kell az időjáráshoz is, mert azért 30 fokok ott meg azért hidegek lesznek. Azt tudjuk hozni, amit a bajnokságból hoztunk tavaly, szóval akkor nem lesz probléma.
5: Itt már szóba hoztad az új edzői stábot, nem tudom, hogy milyen plusz impulzusokat hozott a csapatnak, te hogy vetted észre, milyen változások lettek?
4: Egy plusz hozott, mert amit tudtunk, azt nem is kért mást, hogy amit tudunk, azt csináljuk nyugodtan. Ő egy-két dologot kiegészítette, de szerintem ez így normális.
5: Még egy picit a szerződésedről, ugye nem napokban lett hivatalos, hogy a Győri Etóhoz tartozol, most már hivatalosan is. Mennyit gondolkodtál ezen a döntésen, vagy mennyire volt egyszerű a döntés, és miért döntöttél így?
4: Mindenképpen azért gondolkodtam rajta, hogy mi legyen, hogy legyen a jövőm, de tudom, hogy jó csapatunk van, tudom, hogy most Bajnokok Ligája selejtezőt játszunk, tudom, hogy ha oda teszem magamat, akkor innen is tudok akár feljebb lépni, akár tovább menni, de mivel itt vagyok, erre fogok koncentrálni 100%-osan, és mindig oda teszem majd magam.
5: Visszakanyarodva a keddi mérkőzésre, mennyire lesz nehéz ellenfél ez az izlandi csapat, hogy azt mondtad, hogy felkészültetek belőlük, milyen célokkal érkeztek ti oda Izlandra?
4: Mindenképp lehet megnézzük őket, de aztán lehet, hogy valami teljesen más hozzá, mint amit eddig csináltak, az bármikor benne a futballba. Én azt tudom garantálni, hogy mi úgy fogunk kijönni a mérkőzésre, hogy meg szeretnénk nyerni, de persze azért gondolkodnunk kell is, mert két mérkőzés van, nem csak egy. Ha ott nem sikerül nyerni, akár itthon is beúszhatjuk. Én azt tudom mondani, hogy kintre is úgy fogunk menni, hogy nyerni szeretnénk.
0: A Dunavördön közvetített holnapi találkozó magyar idő szerint 21 órakor kezdődik, míg a visszavágott jövő héten kedden 19 órától rendezik Győrben. A párharc győztese az izraeli Hapoel Beer-Sheva-val találkozik a BL selejtező második körében. A vesztes pedig a harmadik számú európai kupasorozatban a feröeri Klaksvík és a luxemburgi Attert Bissan párharcának vesztesével folytatja.
2: Nemzeti sportkrónika.
0: Charles Leclerc nyerte a Forma 1-es brit nagydíjat Silverstone-ban, a Ferrari monacói versenyzője mögött másodikként a hazai környezetben szereplő George Russell végzett a Mercedes-szel, míg a harmadik helyen a hétszeres világbajnok szintén hazai futamát teljesítő Lewis Hamilton ért célba a másik Ferrarival. Az élről induló és VB éllovas Kimi Antonelli futóműhiba miatt visszaesett, így végül nem szerzett pontot. Antonelli előnye így 25 pontra csökkent Russell-lel szemben összetettben. A VB két hét múlva a belga nagydíjjal folytatódik, majd július 24-e és 26-a között a Hungaroringre látogat a mezőny a nyári szünet előtt. Isaac Del Toro csapattársát, a címvédő Tadej Pogacsárt megelőzve győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny második szakaszán. Nem mindennapi módon alakult a befutó, ahol Pogacsár előrébb engedte a csapattársát, a verseny során technikai problémákkal is küzdő mexikói Del Torót, aki 3 óra 40 perces idővel nyert, majd nyilatkozott is az M4 Sport stábjának.
6: Ez a befutó jó példája annak, mikor Pogacsár előre eltervez valamit, de nem szól a többieknek. Biztos vagyok benne, hogy gondolt erre a forgatókönyvre, de nem akarta elmondani, hogy csökkentse a nyomást. Hálás vagyok, hogy ilyen emberek vesznek körül a csapatban, akik mindig támogatnak engem. Nem találok szavakat a teljesítményünkre.
0: Összetettben két szakasz után a Dan Jonas Vingegaard vezet a Tour de France-on. A harmadik helyről rajtolva második lett Molnár Martin a brit Forma 3-as versenysorozat magyarországi fordulójának második futamán a Hungaroringen, a tegnap esti futamon pedig a tizedik helyről rajtolva nyolcadikként ért célba. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
2: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
7: Vízállás jelentés. A Duna hazai szakaszán dombori égapad, lejjebb árad, a folyó igen alacsony vízállású. A Dunavizének hőmérséklete Komáromnál 23,1, Budapestnél 23,7, Mohácsnál 25,7 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Duna remete 75 cm, 15%, Medve 47,5, Nagybajcs 14,7, Gönyű mínusz 5,9, Komárom 45,7, Esztergom 32,6, Nagymaros mínusz 10,8, Budapest 110,9, Dunaújváros mínusz 5,9, Dunaföldvár mínusz 120,9, Paks 8,11, Dombori 44,13, Baja 134,11, és végül Mohács 144 cm, 10%. Gázló viszonyok a Dunán. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 39 gázló van. Az országhatár és az Ipolytorkolat között a mértékadó gázló 1792,1 és 1791,6 folyamkilométer között 195 cm, szélessége 100, hosszúsága 500 méter. Az Ipolytorkolat és Budapest között 1699,3 és 1697,7 folyamkilométer között 198 cm, 120, 1600. Budapest és Dunaföldvár között 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 200 cm, 110-400, 90-400. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között, hajószűkület, szélessége 130, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és mederteltségek a Duna mellék folyóin. A Rába-Szentgotthárdnál mínusz 110 cm, 1%. Árpásnál mínusz 196, Győrnél 204, 24. A Marcal-Móricz hidánál mínusz 43, 10. Az Ipoly-Nógrád-Szakálnál 26, 3. Balassagyarmadnál mínusz 89, 6. A Sió-Siófoknál gát alatt nincs jelezve. Simontornyánál 114, 15. Szekszárdnál 261, 38. A Mura Letenyénél 102, 12. A Dráva Őrtilosnál mínusz 116, 10. Barcsnál mínusz 153, 3. Dráva Szabolcsnál mínusz 9, 7. A Száva Belgrádnál 145 cm, 34%. A Tisza a hazai szakaszán Vásáros-Naményig apadó, alatta Tiszalökig áradó, lejjebb kissé változó vízállású. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású, Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 20, Tokajnál 27,3, Szolnoknál 25,4, Szegednél 25,2 Celsius fok. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 70 cm 36%, átlag vízmélysége 318 cm, hőfok a Siófoknál 22,6 fok. A Velencei tó a Gárdnál 44 cm 0%, a víz 21,5 fokos. A Fertőtó Fertőrákosnál nincs jelezve, a víz hőfoka 21,4 fok.
8: Műsorajánlat 56-70.
9: Politikai alapon születő bírósági ítéletek, vagyonelkobzások és a falusi közösségek átalakulása a kulákbélyeg és a TSS-ítés árnyékában. Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
8: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
10: Ez a Nagy Diák Tesztek vetélkedő sorozatának egy újabb állomása, a Nagy Diák Sportteszt, amelynek ez tehát a színpadi televíziós nagy döntője. Melyik városban rendezik a 2028-as nyári olimpiai játékokat?
11: Nagy Diák Teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
12: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Szervezhet elérhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
15: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
16: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
17: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
12: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
7: 13 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának ügyéről tárgyal ma rendkívüli ülésén a parlament. A Kijev elleni újabb támadás után nyugati légvédelmi segítséget sürget az ukrán elnök. Kedvezően alakult két fontos májusi gazdasági mutató is. A statisztikai hivatal adatai szerint a fogyasztás és az ipari termelés is 5% körül az egy évvel korábbihoz képest. A héten két fővárosi kerületben és 11 megyében írtják a szúnyogokat. Éles lőfegyvereket találtak egy koszovói rendszámú menetrend szerinti buszon az M5-ösön. A vezető melletti ülés alatt volt 4 gázpisztolyból átalakított éles fegyver, az egyik meg volt töltve. Ma még többfelé lehetnek záporok, zivatarok, holnap viszont országszerte sok napsütésre számíthatunk, a hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
12: Műsorajánlat. Művészetterápia nehéz sorsú gyerekeknek.
18: Természeti formák ánképeit vetítettem ki, és abba, amit beleláttak a gyerekek, és nagyon mély traumákat, lelki problémákat szimbolikus módon megjelenítették. Rendkívül izgalmas dolgok voltak 15-20 évvel ezelőtt, és most nem látnak bele semmit. Viszont a népművészet még mindig egy olyan struktúrát ad, olyan szimbólumba ágyazott formavilág, és ehhez viszonyítva tudja a gyerek megfogalmazni a saját lelki problémáit.
8: Az este. A házigazda Pécsi Rita neveléskutató, vendége Platti István pedagógus művészetterapeuta. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
19: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
12: Tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
20: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
21: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagoség alatt a budai vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
12: Reklámot hallottak. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
3: A
1: Augusztus 31-ig nyújtják be a módosított költségvetést az országgyűlés elé. Ezt erősítette meg Kármán András pénzügyminiszter, aki a jövőről azt is mondta, hogy a következő évi költségvetést már a csökkentett személyi jövedelemadóval fogadják el, de az új büdzsé számos, egyelőre közelebbről meg nem határozott bevételnövelő intézkedést is tartalmaz majd. Nem okozott meglepetést az államháztartás első negyedévi magas hiánya. A piac már az új kormány lépéseit figyeli, különösen az euró bevezetéséhez vezető költségvetési pályára kíváncsi, így összegezték a helyzetet gazdasági elemzők. Ez ma az ütközőpont, köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakukel Tamás. És köszöntöm vendégünket, Sebestyén Géza közgazdászt, egyetemi oktatót, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műveinek vezetőjét. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
1: No hát, hogy is érdemes gondolkodni, hogyha költségvetési hiányról beszélünk? Nyilván fontos, hogy mi ennek az oka, és hogy vethető ez össze a társadalom életszínvonalával? Sokszor egymás ellen dolgozik ez a kettő.
5: Ez így van. Alapvetően nagyon sok olyan területe van az életnek, a gazdaságnak, ahol a költségek viselője az lehet akár a család is, de lehet a költségvetés is. Egy remek példa erre például a rezsicsökkentésnek az esete, ahol mi családok olcsóbban kapjuk a rezsit, az áramot, a gázt, ugye a legolcsóbb európai árakat fizetjük mind a kettő tekintetben. Cserébe viszont, hogyha a piaci árak azok magasabbak, mint amit mi fizetünk, akkor az állam az, aki ennek a költségét kifizette, nyilván extra adókból, adóbevételekből fedezte ő ezt. Ugye minden oldalról, hogyha nézzük a költségvetést, akkor gyakorlatilag a költségvetést tekinthetjük úgy, az állami költségvetést, mint a magyar családok költségvetésének egyfajta kiegészítését, meghosszabbítását, ami néha olyan kiadásokat fedez, ami nekünk a mindennapi életünkben is látszik, néha meg hosszabb távú kiadásokat finanszíroz, például egy útépítés, vagy akár az iskoláknak a felépítése, felújítása, kórházak építése, kórházak felújítása, ez mind-mind olyan beruházás, ami hosszú távon fogja az életminőségünket befolyásolni, és hát nyilván nem várható el, hogy egy-egy család külön építse a saját útját a háza előtt, vagy akár egy külön iskolát, vagy kórházat építsen a saját családján.
1: Ugye amiből kiindultunk, és amiből ez a társadalmi vita kibontakozik, ugye a kormányfő bejelentette, hogy tragikus állapotban van a költségvetés, a pénzügyminiszter válaszul ezt mondta, hogy ugye új költségvetés természetesen meg majd módosítani is tervezik. A tartalmáról egyelőre még bővebbet nem tudunk, az irányok talán felsejlenek. Tehát az alap, a kiindulási pont a Központi Statisztikai Hivatal kiadott előzetes jelentése, és ez az első negyedévi költségvetési hiányra vonatkozik, ugye mindösszesen a bruttó nemzeti össztermék 9%-a volt, ami 33,1% ponttal lett magasabb az előző év azonos időszakához képest. Most az első negyedév az egy különleges év, megtanulhattuk itt, amikor beszéltünk a költségvetésről, mert hogy vannak olyan kiadásai is, amelyek úgynevezett előfinanszírozás, mégpedig az Európai Uniós támogatások, amelyek majd aztán befolynak éppen az év vége fel, ez rendszerint mindig így volt, ezeket kellett előre a költségvetésből megfinanszírozni. Ez is hozzájárulhat ehhez, vagy van itt más is?
5: Így van, sokat hallhattuk mostanában a hírekben, hogy a teljes évre tervezett hiánynak a 90%-a, nagyjából 90%-a jött össze májusig, és ez sokaknak azt jelentette, hogy hát akkor nagyon felelőtlen volt a költségvetés, hiszen ugye elköltötték azt, amit az egész évben kéne elkölteni, és már csak 10%-nyi marad a következő összesen 7 hónapra. Hogy ezt értse mindenki, hogy pontosan mit jelent ez, vagy egy olyan személyes példát mondjak, amit talán könnyebben tudunk követni. Vegyünk egy családot, aki évről évre, vagy hónapról hónapra 1 millió forint bevétellel rendelkezik, és mondjuk a folyó kiadásai, tehát a rezsi, az élelmiszer, a ruházkodási költségek, az meg 500 000 forint. Tehát egy évben 12 millió forint bevétele van, és 6 millió forint kiadása van, de meg szeretne venni ebben az évben egy autót, ami 10 millió forint. Tehát 16 millió lenne összesen a kiadása, 12 a bevétele, a hiánya, hogyha így számolunk, az 4 millió forint lenne az év végén. Ha ezt a kocsit ők februárban megveszik, akkor ugye februári 2 millió forint bevételük volt, 2x1 millió mindegyik hónapban, 1 millió kiadásuk volt, 2x1/2 millió, meg még az autó, ugye az 10 millió, tehát 11 millió kiadásuk volt a 2 milliós bevétellel, 9 milliós hiányuk van, miközben az egész évre terveztek csak 4-et, ugye úgy tűnik, hogy hát valami őrült túlköltekezésben vannak, nem abban vannak, csak volt egy nagyon nagy költségelem, ami előbb teljesült, nem időarányosan, nem minden hónapban vették meg a kocsinak az egy 12-ét, hanem hogy az egész kocsit megvették februárig. És a költségvetés is pontosan így néz ki, vannak olyan tételek, amik hamarabb teljesülnek, vannak olyan tételek, amik később teljesülnek, és ezek torzítják a költségvetést, tehát a magyar költségvetés az mindig úgy néz ki, hogy a hiány egy jelentős része megkeletkezik már az első pár hónapban, és aztán későbbi hónapokban ez korrigálódik. Csak hogy három okot mondjak, hogy miért van ez így, mert ugye nem autókat vásárol általában a költségvetés, nem ez szokott az ok lenni. Az egyik fontos ok, és azt mindenki látni fogja rögtön, hogy ez miért így van, az a 13. 14. havi nyugdíjfizetés. Ez nagyjából a GDP 1%-át tette ki idén, ez februárban volt esedékes, és ezt nem kell kifizetni még egyszer a következő hónapokban. Ezt tudtuk, mindenki tudta azt, hogy ez egy olyan költségelem, egy jelentős költségelem, ami az első részében jelentkezik az évnek. A másik ilyen jelentős költségelem az uniós finanszírozásra köthető valóban össze. Sok uniós projektnél a költségvetés, az állami finanszírozás az már az év elején kifizetésre kerül. Ez nem azt jelenti megint csak, hogy később is ki kell ezt még egyszer fizetni, hanem ez koncentráltan jelentkezik az első hónapokban, ez az első hónapoknak a hiányát jobban megnöveli, mint az egész éves hiány. És a bevétel, ugye ennek a másik fele ennek a sztorinak, az uniós finanszírozás, az nagyon sokszor az év vége fele érkezik meg, tehát valóban a kormány elköltötte az év elején, megkapja majd az év végén, de a teljes hiányban ezek az összegek ezek nem fognak szerepelni, és még egy utolsó tételt mondanék, ez pedig a társasági nyereségadó bevétel. Ugye májusban vallják be a cégek, májusban, júniusban fizetik ki, ez megint csak egy olyan tétel, egy jelentős bevétele a költségvetésnek, ami nem biztos, hogy megérkezik az első hónapokban, de egyszer meg fog érkezni. Tehát az a 90%-os hiány, a teljes éves hiánynak a 90%-a, hogy májusban már megvolt, ez nem egy meglepő történet innentől kezdve, és hogy mennyire nem meglepő, 2023-ban, 24-ben volt olyan, hogy májusra már a hiánynak több mint 100%-a összejött.
4: És akkor sikerült valamennyire egyensúlyba hozni?
5: És aztán később meg ez egyensúlyba került pontosan, tehát ez, és ez nem csak magyar jelenség. A világ összes országában megvan ez a úgynevezett szezonalitás a költségvetésnek. Vannak olyan, mert nem minden hónapban ugyannyi fix bevétele és fix kiadása van a költségvetésnek, ugye vannak ezek az egyszerű tételek máshol is, az unió mindenhol így finanszíroz, utófinanszírozásban, tehát minden uniós ország ezt megérzi, amit mi is megérzünk, és az adóbevételek szintén mindenhol máshol erősen szezonális jellegűek, tehát mindenhol máshol megvan ez a mintázat, hogy néha egy kicsit jobb, jobban megszaladnak a költségek, mint ami az átlagos hónapban jelentkezik, és néha a bevétel kicsit kisebb, vagy akár kicsit több, mint ami egy átlagos hónapban bejön.
4: Lehet-e a kiadásból bevételt gerjeszteni? Kérdezem azért, mert itt a kiadási oldalon, ugye ami terheli a költségvetést, a munkavállalói jövedelmek emelkedésében például a közszféra széles rétege, így a pedagógusok, igazságügyi dolgozók, kulturális szféra, az ő béremelésük is ebben van, aztán a fegyveres szervek dolgozóinak kifizetett 6 havi fegyverpénz, ugye erről említettünk, aztán egyéb kiadások, például otthonteremtési támogatás kifizetése, a társadalmi juttatások, így a 14. havi, amit ugye ön is mondott, közben ugyan a beruházási kiadások nominálisan is az évtized elején látott szinten alakultak, de ezek a életszínvonalat javító kiadások okozhatnak-e, vagy következik-e belőle a fogyasztás növekedése? Mert ott viszont akkor egy áfa bevétel, ami megjelenik, ami esetleg többlet lehet, mint hogyha nem emeltek volna. Tehát a kiadásból lehet így bevételnövelő hatás.
5: Mindenképpen, és ezt látjuk valóban Magyarországon is, hogy a költségvetés legalábbis ugye az elmúlt 16 évben, most az új költségvetés még nem látjuk, nem tudjuk, de az első 16 évben a magyar költségvetés valóban úgy nézett ki, hogy nagyon sok olyan kiadása volt, ami megjelent bevételként, vagy kisebb költségként a családoknál, tehát összességében növelte a családok számára rendelkezésre álló nettó jövedelmet, és ez sokszor meg is jelent valóban a fogyasztásban, hogyha azt nézzük, hogy az elmúlt hónapokban milyen volt a magyar fogyasztásnak a dinamikája, akkor tényleg ezt látjuk, hogy nagyon szépen növekedett a magyar fogyasztás, és ez valóban komoly áfa bevétellel is járt, és ez a költségvetésnek a bevételét is növeli, és egyébként ez egy jó gazdaságpolitikának az alapja, ugye nagyon sokszor, amikor segíteni szeretne egy kormány, különösen, hogyha a gazdasági külső környezet az nem pozitív. Ugye most pontosan ez a helyzet, hiszen részben az orosz-ukrán háború, részben a nagyon magas európai energiaárak, részben a vámháború, ami a világban van, ez mind-mind egyébként a Magyarországnak is, de minden európai országnak a növekedését, a gazdasági helyzetét azt nehezíti, és egy ilyen helyzetben egy felelős kormányzat az próbál támogatólag fellépni, az állampolgárait segíteni, munkalehetőségeket teremteni nekik, akár több magasabb bért fizetni nekik, kevesebb elvonást alkalmazni, hogy valahogy ugye a saját hajunknál fogva kihúzzuk magunkat ebből a gazdasági gödörből, és valóban ezek a pénzek aztán megjelennek a fogyasztásnál, és megjelennek az áfa bevételnél is. Azért ezt hozzátenném, és ezt szerintem sokan saját maguk is csinálják, tapasztalják, hogy Magyarországon az elmúlt években a jövedelem növekedésnek egy része az mondjuk gazdaságpolitikai szempontból sajnos nem a magyar piacon csapódott le. Sokan rendelnek online olyan szolgáltatóktól, amelyek külföldi országban vannak bejegyezve, ezek a pénzek sokszor ki is mennek az országból. Tehát a jövedelem növekedésünknek egy része az nem a magyar áfát növelte meg nem a magyar cégeknek a nyereségességét növelte meg, hanem kiszivárgott és külföldön jelentett GDP növekedést, munkahelyteremtést, vagy akár bérnövekedést.
4: Hát ugye ez a szabad piacnak a következménye, ebben vagyunk benne. És ugye Kármán András pénzügyminiszter arról beszél, hogy az előző időszak gazdálkodásának átvilágítása során 1000 milliárd forintos nagyságrendű a GDP számottevő, azaz a bruttó nemzeti össztermék számottevő részét érintő túlárazott beszerzésekre és értékük alatti értékesített állami vagyon elemekre derülhet fényt. Ez azt jelenti, hogy derülhet, erre számít ő. Ez, mekkora arány lehet ez? Már az egészhez képest.
5: Nyilván 1000 milliárd forint, akár 1 milliárd forint is egy átlag embernek egy óriási összeg, tehát ezt nem szabad elbagatelizálni, de azért szerintem elég szerencsétlen jelentése ez ilyen formában, hogy mire derülhet fény, tehát nyilván sok mindent el tudok én is képzelni, hogy egy csillámpóni most megjelenik itt a stúdióban, és mind a kettőnknek két-két aranyrudat, ez is megtörténhet akár, de nem biztos, hogy ez érdemes arra, hogy erről mélységében beszéljünk, és azt gondolom, hogy egy pénzügyminiszternél is talán óvatosabb kommunikáció lenne ajánlott. Ha vannak ilyen esetek, akkor arról mindenképp kell beszélni, és annak nyilván a büntető jogi következményeit is végig kell vinni, de ameddig nincs erre konkrét bizonyíték, addig szerintem kár erről beszélni. Ez az egyik gondolatom. Mert nem szül jó vért, aki, hogyha ezt egy külföldi finanszírozó, vagy akár egy belföldi finanszírozó hallja, aki magyar állampapírnak általában vásárlója szokott lenni, akkor lehet, hogy meggondolja azt, hogy vegyene ő magyar állampapírt, hogyha itt ugye repkedhetnek össze-vissza az 1000 milliárdok plusz vagy mínusz előjellel, illetve nyilván, hogy ha ad is pénzt, lehet, hogy magasabb költséggel, magasabb kamaton adja, ami napnak a végén nekünk fog fájni, hiszen nekünk kell kifizetni. A másik, amit hozzátennék viszont, hogy azért furcsa ez egy kicsit, és erről pont most írtam egy posztbejegyzést, hogy furcsa ez egy kicsit, hogy itt 1000 milliárdról beszélünk, tényleg ez sok pénz. De ha csak a Tiszapártnak a 10 legnagyobb ígéretét összevetjük, tehát az egészségügyre 500 milliárd plusz évente. Az oktatásra szintén nagyjából egy ilyen hát pár százmilliárdos, 500 milliárdos akár többletkiadás. Regionális szuperkórházak, 7 darab regionális szuperkórház felépítése. Nyugdíjas szépkártya, az is majdnem 500 milliárd többletkiadás. Tehát ha csak a 10 legnagyobb ígéretét nézzük, amit a Tiszapárt a kampányban konkrétan mondott, hát ez többszörös az 1000 milliárdos összegnek. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy hiányzik a költségvetésben pénz, akkor igazából mi alapján hangoztak el ezek az ígéretek.
4: Ugye azt mondták, hogy a visszahozott vagy hazahozott Európai Uniós támogatásokból ez működik? Mert ugye kiderült, hogy nagy része ennek pántlikázott pénz, meg vagy mire lehet felhasználni.
5: Így van pontosan. Tehát az uniós pénzek soha nem olyan szabad felhasználású összegek, amiket bármire költhet egy kormány. Itt konkrét célokra lehet uniós pénzeket kapni. Nyilván ez növeli a magyar költségvetésnek a mozgásterét, de nem biztos, hogy pont ezekre a célokra tudják majd elkölteni, és azt tegyük hozzá, hogy az ígéretek azért általában úgy hangoztak el az oktatásnál és az egészségügynél mindenképpen, és a szép kártyánál is azt gondolom, hogy ez volt a szándék, hogy ezek évről évre felmerülő összegek. Ezt nem lehet egyszeri Európai Uniós forrásfeloldásból megfinanszírozni, tehát ez mindenképpen egy hosszú távú elkötelezettséget igényel. És ami nekem egyébként külön furcsa, az az, hogy amellett, hogy az ígéretek szintjén itt Kánaán látszott a választási kampány során, hogyha a Tisza párt nyer, ugye mi az, ami igazán történt, miután megnyerték a választásokat? Ugye bejelentették, hogy az eurót be szeretnénk vezetni. Az euró bevezetésének mi az egyik fontos kritériuma? 3%-nál nem lehet több a költségvetési hiány. És ez itt nagyon-nagyon releváns, hogyha ezekről a témákról beszélünk, mert ugye valóban a költségvetési hiány, amikor először tervezték a 2026-os költségvetési hiányt, akkor még 3,7% volt a terv, aztán ez nőtt, ugye most már 6,2 körüli a júniusi becslése az Európai Bizottságnak, tehát magasabb lesz a hiány, mint 3%. Hogyha a Tisza párt az összes ígéretét betartja, akkor az 8-9% környékén is lehet ne akár, de hogyha eurót szeretnénk, akkor meg nem 6-ról 8-ra kell növelnünk, vagy 9-re a hiányt, hanem 3-ra kéne elvileg leszorítani, ami azt jelenti, hogy nem költekezni tud majd az új kormány, hanem egy komoly megszorítást kell majd neki végeznie. Ez a kettő, ez nem jön együtt össze. Én szerintem ez nagyon sokat elmond arról, hogy mi az, amit várhatunk, hogy a választás másnapján nem arról kezdett el beszélni a kormány, hogy egészségügyre pontosan hogy és mit fog költeni, oktatásra pontosan mit és hogyan fog költeni, nyugdíjakat pontosan hogy emeli, a megígért jövedelemadó csökkentés, vagy akár egyéb adókedvezményeket hogyan fogja megvalósítani, hanem az euró lett a központi téma, ami igazából a napnak a végén, különösen Magyarország szemszögéből most megszorítást jelentene.
4: Ugye, amit mondott itt ez a bizonyos követelmény az euró bevezetéséhez, a 3%-os hiány, tehát a bruttó nemzeti össztermék arányaihoz képest 3%-os hiánya megengedett. Adódik ebből az a kérdés, hogy vajon a mostani euróövezet tagok között van-e olyan valaki, aki megfelelne ennek? Mert például Franciaország legendásan sokszorosan több, amikor erre rákérdezett valaki, akkor az volt a válasz, hogy na jó, de ez Franciaország, ugye? Aztán a németeknél sem valósul meg ez a kritérium, hogy áll a többi, mert akkor ez érdekes, hogy csak a bevezetés idején, vagy ez azért mozgatható lenne, vannak-e magasabb rendű célok, vagy ez pont egy olyan szűrő, ami, hogyha nem akarják, akkor elő lehet venni.
5: Ez egy kiváló kérdés, és csak hogy lássuk azt, hogy miért fontos ez a cél, mert az átlagember nem biztos, hogy látja, hogy miért kell, miért 3%, miért 60% az adósságra a GDPR arányos korlátja a Maastrichti kritériumoknak. Azért fontos ez, mert hogyha túl nagy a hiánya egy országnak, nyilván, hogyha mi egy közös pénzügyi unióban vagyunk, akkor az egyik ország hiánya az egész rendszert terheli, vagy túl nagy az adóssága egy országnak, akkor drágább lesz a finanszírozás. Tehát ha belépünk egy klubba, és abban a klubban mi, hogy mondjam, rosszul viselkedünk, néha összetörünk egy-egy tányért, akkor a klub helyisége drágában fogják kiadni, és minden klubtag többet fog fizetni a tagsági díján keresztül. Ugyanaz a helyzet az eurónál is, hogyha vannak felelőtlen országok, akkor az egész eurozóna drágán kap hitelt, és a németek, a franciák, mindenki magasabb kamatot kell, hogy fizessen, ezért fontos nekik, hogy olyan tagot engedjenek be, aki felelősség teljes, aki tartja ezeket a korlátokat.
4: Még akkor is, ha ők nem.
5: És igen, innentől
4: itt
5: kezdve...
4: Pontosan,
5: és innentől kezdve kezdődik az érdekes történet, hogy valóban ugye most lehetne sorolni azokat az országokat, akik akár az adósság kritériumnak nem felelnek meg, ugye Görögország, hát most már alacsonyabb, de volt, hogy majdnem háromszor annyi, de mondjuk 2,5-szer annyi biztosan volt, mint a korlát az adóssága a Görögországnak. Van, ahol a hiány nem teljesül, ugye a hiány magasabb, mint amennyi lehetne, akár többszörös is valóban, van, ahol egyik se teljesül a kettő között, de ugye az Európai Uniónál, az eurozónás kritériumoknak a célja az az, hogy valóban, amikor belép, akkor legalább, tehát egyszer mutassa meg, hogy ő meg tudja ezt csinálni. Érthető, hogy miért vannak ezek a célok, de azért azt is tegyük hozzá, hogy egészen más a 60%-os adósság célt mondjuk tartani annak az országnak, aki, mint Románia, nulláról indult, vagy Lengyelország, akinek elengedték a felét az államadósságának, vagy a nyugati országok, ahol eleve kisebb adósság volt, mert nem halmozta föl egy pazarló rendszer, mint nálunk 90 előtt az adósság hegyeket, és hát sokkal nehezebb Magyarországnak, akinek 90% körül volt a GDP arányos államadósság a rendszerváltás kor.
4: Ez volt az a bizonyos adósságcsapda.
5: Pontosan. Tehát, hogy nekünk azt kellett ledolgozni, más ország megnyugodtan még fel is vehetett hitelt, és még így is bőven kipipálta a Maastrichti kritériumokat.
4: Számít-e az, hogy az adósság milyen típusú, nevezetesen? Külföldre van eladósodva egy bizonyos állam, vagy éppen a saját lakóinak, saját állampolgárainak. Mert esetünkben itt mintha az arányokat sikerült volna változtatni. Nem tudom, hogy milyen mértékben, de az állampapírokra lehet itt gondolni. Az viszont ugye úgynevezett belső adósság, tehát ez az, amikor az állam a saját polgárainak tartozik majd helytállással, amikor lejár a futamidő.
5: Ez nagyon sokat számít. Tehát ha megnézzük azt, hogy Magyarországon, ahol egyébként 2% volt a lakossági állampapírok részaránya a finanszírozásban 2010-ben 2%, tehát lényegben nulla, most meg 20. Tehát jelentősen megnőtt a magyar lakossági állampapíroknak a részaránya, akkor ez nem csak azért jó hír, mert ez szépen mutatja azt, hogy gazdagabbak lettek a magyarok, hiszen mi vettük meg, ugye én, nekem nincs ilyen sajnos, de az átlag magyar vásárolta meg a magyar állampapírokat, tehát ugye gazdagabbak lettünk, tőkerősebbek lettünk. Ráadásul a kifizetett kamatok jelentős része itthon marad. Tehát, hogy beszéltünk az ÁFN-nel arról, hogy amikor mi külföldi online oldalakon rendelünk árukat, akkor a fizetésünk kimegy egy külföldi országba, ott termel áfa bevételt, ott termel GDP-t, ott teremt munkahelyet. Hogyha kamatot fizet egy állam, ugyanaz a helyzet, ha egy külföldi befektető kapja a kamatot, külföldön teremt az a plusz pénz, újabb beruházást, újabb GDP-t, újabb munkahelyeket. Ha meg hazai szereplő kapja meg ezt a kamatfizetést, akkor ez itthon marad ez a pénz, és itthon segíti a gazdaságnak a növekedését. Tehát nem csak azért jó hír ez, hogy ez jelentősen megnőtt a magyar kötvénytulajdonosoknak az aránya, mert azt mutatja, hogy jobban élünk, azért is fontos hír, mert ez a pénz ez itthon marad, és itthon fogjuk elkölteni, és azért is fontos ez egyébként, mert a belföldi finanszírozók mindig sokkal stabilabbak, mint a külföldi finanszírozók, tehát az állam is egy sokkal biztonságosabb finanszírozási szerkezettel rendelkezik, az államnak is kevésbé kell izgulnia azért, hogy meg tudja finanszírozni az ő kiadásait. Azt látjuk, hogy amikor egy világgazdasági válság van, vagy esetleg csak mondjuk a befektetők, azok bizonytalanabbak lettek különböző nemzetközi gazdasági hírek miatt, akkor kevésbé finanszíroznak meg úgynevezett fejlődő országokat. Ugye Magyarország már fejlett meg a fejlődő határában egyébként, de ettől függetlenül még abban a kategóriában vagyunk, aki amikor egy ilyen válsághelyzet jön, vagy legalábbis nem annyira biztos a helyzet, akkor nehezebb megszerezni a finanszírozást, ami azt jelenti, hogy vagy sokkal drágában kapjuk, tehát magasabb kamaton, vagy nem kapunk. Egyik se jó hír, az, hogy a belföldi finanszírozás jelentősen megnőtt, és egyébként a lakossági állampapír ennek csak egy része, a magyar bankrendszernek is nagyon komoly állampapír állomány vannak, hogy ez nagyon megnőtt ez a belföldi finanszírozás, ez mindenkinek egy jó hír, olcsóbb finanszírozást jelent, biztosabb finanszírozást jelent, és magasabb válságálló képességet jelent.
4: Mire lehet következtetni a pénzügyminiszter eddigi nyilatkozataiból, vagy olyan intézkedésekből, vagy tervekből, meglebegtetett, akár kiszivárgott tényekből, hogy milyen típusú gondolkodás ez, mert ugye kétféle iskola létezik legalább, ugye itt a közgazdászok között, és mindenki nagyon jól tud érvelni a saját igaza mellett, hogyha abból indulunk ki, ami őneki fontos. Nevezetesen van az a típus, amivel már találkoztunk még Bogros Lajos idején, amikor a költségvetés rendbetétele az első számú szempont, az, hogy a lakosság életszínvonala ettől hogy alakul, hát az ugye egy fájdalmas szükségszerűség. A másik iskola meg azt mondja, hogy a lakosság életszínvonalát kell olyan helyzetbe hozni, hogy tudja utána finanszírozni akár a költségvetési hiányt, mobilizálni a gazdaságot, és akkor lendületbe hozni ezt az egész nagy rendszer. Na most itt mit látunk?
5: Így van, ez talán az egyik legfontosabb kérdés minden kormánnyal kapcsolatban, hogy melyik iskolát, melyik közgazdasági iskolát képviselik. Egyébként ugye régebben azért elég egyértelmű volt a mainstream közgazdaságtannak az álláspontja. azt gondolták, ha gond van, akkor szorítsunk meg. Tehát ha probléma van, akkor strófoljunk egyet a lakosságon, fizessenek több adót, kapjanak kevesebb támogatást, és majd minden jó lesz, mert a legfontosabb az, ugye ez volt a mögött a logika, mögött a végső érv, a legfontosabb az, hogy a hitelezők biztosan visszakapják a pénzüket.
1: Hogy aztán újra adjanak. Így ugye van, ez a bizalom fenntartása. Így van. Van ebben logika, persze.
5: Teljesen van benne logika, nyilván ez egy hitelező szemszögéből maximálisan optimális stratégia is. Egy állampolgárnak nem biztos, hogy ez a legjobb, ami történhet, és ugye szerencsére a Virág megtapasztalta ezt, és kipróbáltunk két különböző stratégiát, konkrétan az Európai Unión belül, mikor jött a 2008-9-es válság, Görögország nagyon rossz helyzetben volt, és azt csinálta, amit az IMF, a mainstream közgazdaságtan mondott, durván megszorított. Magyarország meg azt mondta, hogy mi nem. 2015 azt mondták, hogy mi is megszorítunk, de 2010 után az új magyar kormány azt mondta, hogy nem, azt kell csinálnunk, amit szerkesztő úr mondott, a lakosságnak az életminőségét, életszínvonalát kell támogatnunk, segítenünk, védett árakkal, alacsonyárakkal, plusz a vállalkozókat, így van, alacsonyárakkal, rezsicsökkentéssel, jó, alacsony kamatozású hitelekkel, és ezek majd segítenek abba, kisebb elvonásokkal, kisebb személyi jövedelemadóval, kisebb társasági nyereségadóval, ez majd meghozza azt, hogy több pénz marad a gazdaságban, gazdagabbak leszünk, és ez kihúzza a magyar gazdaságot a gödörbe. És pontosan ez történt. Tehát Görögország, ahol az átlag bér az dupla annyi volt, mint a magyar 2010-ben, most rosszabbak a bérek Görögországban, mint a magyarországi bérek.
1: Műsorunk ezzel véget ért, hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu oldalunkon is. Vendégünknek Sebestyén Géza közgazdásznak, egyetemi oktatónak, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyvezetőjének. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Tisztelt hallgatóinknak a figyelmet köszönöm. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kakuk L. Tamás. Viszont hallásra.
0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Világsztárok és fiatal tehetségek, 40 ország, 200 szólistája. Merülj el a zenében július 1-e és 13-a között a Fesztivál Akadémia Budapest 11. Summer Festjén Budapest ikonikus helyszínein, a Zeneakadémián, a BMC-ben és a Széchenyi fürdőben. Művészeti vezetők Kelemen Barnabás és Kokas Katalin. Fesztiválakadémia.hu.
15: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
16: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

Krisztus közöttünk. Köszöntöm hallgatóinkat. Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallják. Mai kínálatunk röviden. A futball világbajnokság néhány emberi történése, hittapasztalata. Ifjú Obbágy László görög katolikus áldozópap sport rovatával kezdünk. Görög tűz. A nyaranta fellobbanó és 24 éve ki nem alvó tűzről egy ős görög tüzes fiatalpap, Grunda Dávid osztja meg élményeit. Add tovább a lángot. Keresztény életivatásunk szép és egyértelmű megfogalmazását, Szent Gáli Kata írását Mohai Gábor előadó művésztől halljuk. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.

0: 2026-os labdarúgó világbajnokság egyik visszatérő jelensége, hogy egyre több játékos vállalja nyíltan keresztény hitét. Közös imák a mérkőzéseket követően, bibliaolvasó csoportok a válogatottakon belül, nyilvános hitvallások. Úgy tűnik, a futball segített visszatérni a kereszténységnek a nyilvános térbe. Amikor a 2002-es ázsiai labdarúgó világbajnokság döntőjét követően a brazil válogatott tagjai együtt imádkoztak, és Jézusé vagyok feliratú pólókban ünnepelték a Németország elleni győzelmet, Knézi Jenő még értetlenkedve csodálkozott rá a különös jelenségre. Azóta a keresztény hit megnyilvánulásai jóval nagyobb létjogosultságot vívtak ki maguknak nem csak a pályán, de a szurkolók között is. Jó példa erre a mostani VB. A világ legnézettebb sporteseményén a korábbinál jóval több játékos imádkozik együtt a mérkőzések előtt vagy után, ad hálát Istennek, illetve beszél arról, hogy hite legalább annyira meghatározza őt, mint a futball. Ifjú Obbágy László, rozsái görögkatolikus parókus neve nem ismeretlen a futballkedvelők körében. Szívvel, lélekkel, profi kommentátorként közvetít foci meccseket a pályaszéléről, vagy ír beszámolókat, értékeléseket a blogjában. Ma a foci VB friss emberi történéseiből, hittapasztalataiból elevenít fel néhányat, és ajánlja figyelmünkbe.
1: A futballvilág néhány napig Budapestre figyelt. Hazánkban rendezték 2026. május 30-án a Bajnokok Ligája döntőjét az impozáns és világszínvonalú Puskás Ferenc stadionban, a francia PSG az angol Arsenal együttesével csapott össze. A mérkőzés 1-1-el ért véget, a hosszabbítás és a drámai büntető párbaj után a francia csapat győzött. A mindent eldöntő utolsó 11-est az Arsenal addig és az egész szezonban kiválóan, szinte hiba nélkül játszó brazil középhátvédje Gabriel kirúgta a stadionból, talán egyenesen a szomszédos Pap László arénáig szállt a labda. Honfitársa, a válogatottbeli csapattársa Marquinhos, a PSG csapatkapitánya, az ünneplés helyett elsőként hozzáment, hogy megvigasztalja. Nem ünnepelt, nem rohant ki a szurkolókhoz, a mellét döngetve, hanem a mámoros pillanatban az első gondolata az volt, hogy a társa lelkét ápolja. Pár nappal később már együtt egy célért indultak a világbajnokságra, és végtelenül emberi és szimpatikus gesztus volt ez Marquinhos részéről. Nem a meccs színvonalát minősíti, de számomra ez volt az este, az egész Bajnokok Ligája döntő legemlékezetesebb pillanata. Valahol a reményt is üzente számomra. Hajlamosak vagyunk a futballban már csak a pénzt, az üzletet látni, meg a korrupciót, a politikát, a hatalomélységet. A futballistákra meg úgy tekinteni, mint érzelemmentes robotok, gépek és pénzt termelő automaták. Néha jó látni a másik oldalt is. A futball nem lett gépiesített, nem lett érzelemmentes. A futballban vannak olyan emberi történetek, amik olykor egy mesterhármasnál is nagyobbat szólnak. Bevallom, sokkal jobban tetszik ez a világbajnokság, mint amire előre számítottam. Potyognak a gólok, vannak meglepetések, beindultak a legnagyobb sztárok is, és alig akad nézhetetlenül gyenge meccs. Hála Istennek a Paraguay-Ausztrália roncsderbit és barátait az éjszakai órákban rendezték. Ám a Bajnokok Ligája döntőjének lefújása utáni emberséges történetből kiindulva, mégsem elsősorban a pályán zajló eseményekről szeretnék most mesélni, hanem kicsit a futball VB háttér történetei között csemegézek, mert ezek sokszor érdekesebbek, izgalmasabbak, mint maguk a mérkőzések, és az embert is jobban megmutatják a játékosok és a szövetségi kapitányok mögött. Több szabálymódosítást, változást is bevezettek a tornán, a játékvezetői felfogás is sok esetben változott, amikre most nem szeretnék kitérni, viszont van egy látványos újítás, ami nagyon tetszik. A mérkőzések előtti már nem csak a kezdő 11 tagjai vonulnak ki a pályára, hanem a teljes bőkeret. A játékosok a kezdőkörben, félkörökben állnak fel egymással szemben, szemtől szemben. Eddig csak az a 11 játékos vonult ki, akik a kezdő sípszótól a pályán voltak, a többiek a kispadnál hallgatták nemzeti himnuszukat. Ez az újítás a csapategység szempontjából nagyon fontos. Jelzi, hogy nem csak azok vannak ott, akik játszanak, hanem mindenki egyformán fontos. A kispadon ülők, a tartalékok is, akik talán egy percet sem játszanak a tornán. A futball még mindig az a sportág, ami csapatjáték és nem az egyénekről szól. Egy jó csapat közösséget alkot, és jó látni azt a közösséget is, amit egy világbajnokság tud igazán visszaadni. A különböző kultúrák, szokások, nemzetiségek találkoznak, különféle módon biztatják hazájuk fiait, és különös öröm látni mondjuk az Zöldfoki Köztársaság, vagy Curaçao szurkolóit, akik aligha nem életük élményeként élik azt meg, hogy ott lehetnek a világbajnokságon. Bármi is elmondhattuk volna ezt 40 év után. A skótokra mondjuk sokat panaszkodnak, hogy minden létező sört megisznak, és talán már a nem létezőket is csapolják, de nem is ők a kedvenc szurkolóim, hanem a norvégok, akik minden meccsükön lapátot ragadnak és eveznek, mint a vikingek. A meccs után aztán ugyanilyen formában együtt ünnepelnek a csapattal, sőt, már a norvég parlamentben és kórházakban is átvették ezt a szokást. Na de ha már Curaçaót említettem. A legjobb sztorikat talán ők szállítják. A világbajnokság egyik legszebb momentuma az ő debütáló meccsükhöz kötődik. Csúnyán kikaptak Németországtól, 7-1 lett a vége, mondjuk a történelmi góljukat, ami akkor az egyenítést jelentette, rendesen megünnepelték. Voltak szép gólok a mérkőzésen, de a legszebb az volt, ami a lefújás után történt. A két csapat játékosai összeborultak és közösen imádkoztak. A pályán ellenfelek vagyunk, de a mérkőzés után mi keresztények már testvérei vagyunk egymásnak, ezért imádkoztunk közösen. Természetesen az eredmény is örömteli számunkra, de mindannyian hisszük, hogy Jézus dicsőül meg a mérkőzésen keresztül, ezért gyűltünk össze imádkozni, mondta a Borussia Dortmund játékosa, Félix Mecsa. Gyönyörű, még több ilyet kérünk. A Curaçaói Szövetség a kapitány története is megérdemel néhány mondatot. Dick Advocaat, elismert edző, hosszú pályafutása során holland, skót és orosz bajnoki címet is nyert, 1994-ben pedig világbajnoki negyeddöntőig vezette Hollandiát. A 78 éves szakember mégis könnyek között ünnepelte Curaçao történetének első világbajnoki pontját Ecuador ellen. Advocaat idén februárban lemondott a szövetségi kapitányi posztról, mert a lánya rákbetegséggel küzdött,

németeket. Nem sok minden szólt mellettük. A dél-amerikai ország válogatottja reménytelen helyzetből rugott gól nélkül várta a találkozót, de miután 2-1-re legyőzte és továbbjutott, a köztársasági elnök nemzeti ünneppé nyilvánította a meccs másnapját. Ez is szép, de az még szebb volt, hogy az ekvádori játékosok a lefújást követően félkör alakban imádkoztak. A 2002-es VB győztes brazil válogatottat juttatta eszembe, akik a Yokohamai stadionban a lefújást követően együtt dicsőítették az Istent, és adtak hálát a világbajnoki győzelmükért. Ilyen tanúságtételekre ebben a zavarodott, értékét veszített, zűrös világban egyre nagyobb szükség van. Ha Curaçao lenyűgözte a világot, mit mondjunk a zöldfoki köztársaságról, akik első VB meccsükön már is lenullázták az Európa-bajnoki címvédő és erre a tornára is esélyesként érkező Spanyolországot. Úgy értek el 0-0-ás döntetlent és szereztek pontot, hogy nem rúgták szét az ellenfelet. Mindössze egy szabálytalanságot követtek el az egész meccsen. Leginkább a kapusok nevét fogjuk megjegyezni. Vozinha már elmúlt 40 éves, és nemzeti hőssé vált. Alig ha csak a saját álmait váltotta valóra bravúros védéseivel. Hősünket az édesanyja nem láthatta világbajnoki debütálásán, mert anyagi problémák miatt nem sikerült vízumot szereznie. Szerencsére ezt a problémát az amerikai külügyminisztérium segítségével sikerült orvosolni, így az Uruguay elleni második pontszerzésük alkalmával már ott ülhetett a lelátón a büszke mama is. És ezzel még nem volt vége. A Szaúd-Arábia elleni harmadik döntetlen továbbjutást ért számukra. Sokan gondolták azt, többek közt a sorok írója is, hogy az olyan minik futballmúlttal rendelkező soha országok, mint Curaçao, Zöldfoki Köztársaság vagy Üzbegisztán, ahol az egyik középső védő másodállásban vízvezetékszerelő, csak arra lesznek jók, hogy felmossák velük a pályát. De egyre gyakrabban derül ki, kellő hittel és alázattal Dávid is megnehezítheti a góljátok dolgát. A futballban mindig voltak extra klasszis spílerek, akiket szívesen néz az ember, akiknek örömmel tapsol, de az is a futball szépsége, amikor néha a kicsi megállítja a nagyot. A felmosás egyébként sem az ő reszortjuk volt, hanem a japánoké, akik elképesztő módon minden mérkőzést követően kitakarították maguk után az öltözőt és rendet hagytak maguk után. Ugyanezt tették a szurkolóik is, akik a lelátón szedték össze rendszerint a szemetet. Mindig öröm ilyenekről olvasni.

0: A görögkatolikus fiatalok egyik legjobban várt nyári tábora minden évben a Görögtűz, melyre idén is több mint 100-an jöttek az ország minden részéből, hogy görögkatolikus közösségben imádsággal, játékkal és szórakozással töltsenek egy hetet a nyár elején. A 23. alkalommal megrendezett Görögtűz székhelye a nagykálói Korányi Frigyes görögkatolikus általános iskola, gimnázium és kollégium épülete volt, de minden napra jutott program városon kívül is. A szervezők a görögkatolikus metropólia és a Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatási irodájának munkatársai Grunda Dávid atya vezetésével gondos munkával állították össze a hét programjait, hogy a lelki elmélyülés mellett a közösségi formálás, a testi feltöltődés és az aktív mozgás is hangsúlyos szerepet kapjon a hét folyamán. A következő percekben a tábor jelenlegi vezetője, Grunda Dávid atya arról beszél mikrofonunk előtt, hogyan ford össze az élete a nyári Görögtűz táborokkal, mit adtak neki ezek az élmények, és mivel 24 év után is itt találjuk, mire kötelezik a Görögtűzben szerzett tapasztalatok.
1: Én ötödikes voltam, ez már 24 éve, hogy először jöttem Görögtűz táborba, és akkor miskolciként Avason éltünk a szüleimmel, ott az egyházközségen belül nekünk ez egy fontos élmény volt, hogy görögkatolikus egyházhoz tartozunk, és akkor ez volt egy ilyen alkalom, hogy láttam, hogy itt mindenki görögkatolikus. És a sok tábor, a cserkésztáborok, vagy saját egyházközségi tábor, de ez a nagy egységnek az élményét hozta meg, hogy mi, ha itt a Dorogon, akkor az ottani gimnáziumban, a kollégiumban, ott találkoztam olyan emberekkel, akik görögkatolikusok, Nyíregyházán laknak, vagy máshol Budapesten laknak. Ez egy nagyon

különleges élmény volt nekem ennyi idősen ötödikben. Utána évről évre minden évben jöttünk, egy hetet, és nekem ez egy meghatározó élmény volt a görög katolikuságomat szerint. Szóval ez a görög tűzből a görög része hangsúlyozódik ki így nekem. Ha visszaemlékszem erre az időszakra, az első pár évre, és a kispapoknak a jelenléte. Na, az nagyon erős még, hogy ott vannak, focizunk velük, meg lehet őket szólítani, akkor is, amikor az árnyékban fekszik, látom, hogy ki van dőlve már, oda megyek hozzá, valami egyáltalán nem releváns, nem fontos kérdéssel, csak egyszerűen meg akarom őt szólítani, mert akarok hozzá kapcsolódni, és ő válaszol nekem ugyanolyan kedvesen, semmi olyan, hogy menj már innen, hagyd már békén, hagyd pihenjek, hanem volt bennük egy ilyen önzetlenség, ami engem ebből a szempontból nagyon mélyen érintett. És akkor, amikor ez volt, akkor én többször éltem meg ezt, hogy akarva akaratlanul is, de az a kép, hogy egy kis pap, aki vagy a papnevelő intézetben tanuló, megszólítható, laza, jó fej, meg hogy jól focizik ezek ilyen, azt éreztem, hogy igen, ezt el tudom magamnak én is képzelni. Nem mondanám azt, hogy ez most a hivatásom ebből fakad, csak azt, hogy ez segíti azt, hogy én utána ezzel egyáltalán elgondolkodjak, hogy igen, ebben nekem is lehet akár helyem, vagy nincs, vagy egy vágyot képezett. Hogyha most a mostani tábort nézzük, ugyanezt látom, hogy ott vannak a gimisek, a hetedikes, nyolcadikos fiúk, akik próbálják legyőzni a kispapokat röplabdában, és nem sikerül nekik. 7-8 ponttal vezetnek, és utána a kispapok megfordítják az egészet, és látom a vágyakozás, hogy na egyszer majd én is ilyen akarok lenni, aki van ott a hit, hogy vesztésre állok 8 ponttal a röplabdában, és még így is megfordítom az egészet is. Talán ezt akarom idehozni ilyen példaként, hogy nekem a görög tűz tábor az a görögségemet is, értelemben a görög hivatásomat is hozza. Hogy igenis van egy egyház, ami számítanám, ahova hívnak engem Jézus közelségében, és ezen túl pedig egy küldetést is ad. Erről szól most ez a tábor, a találkozásról Jézussal, és hogy ez milyen küldetéssel jár Péter Pálnál, a 12 apostolnál, így ahogy most a hétnek a tematikáját nézzük. Most az Emmauszi tanítványok lesznek majd, akiket meghívott Jézus, aztán már ők el is mentek. Nekik már rögtön küldetésük is lett, hogy egy hivatásból fakad a küldetés is, amit kapunk az életre az egyházunkban. Így most így ez az, ami első dolog eszembe jut, mert így az első években én egy 10-11 éves voltam még, gyámoltalanul egy ilyen nagy létszámú tábor volt, kerestem a helyem, hogy legyek, és hogy kis csoportokban megyünk, és hogy ott például érték volt, hogy én be tudtam fejezni, volt egy ilyen feladat, hogy most bocsásd el, Uram, ez sose volt eddig semmilyen alkalommal, nem dicsértek meg azért, hogy a vecsernyének tudom a szövegeit, mert járok vecsernyére, és ott például pont ezt kérdezték, és akkor én meg ott csak, hogy rugdostam egy labdát, a többiek próbálták mindig, és akkor utána kérdezték, te nem tudod, hogy mi ez az imádság, és úgy ránéztem, hogy dehogy nem, és akkor így elmondtam nekik, beírták a többiek, és a nagyok, így megdicsértek, hogy jaj, de jó, hogy itt vagy velünk, mert te tudod a vecsernyéből a Szentírásnak ezt a részét. És utána pedig hetedikes, nyolcadikosként, én addigra már ősvezető lettem a cserkészetben, és azt tapasztaltam, meg kilencedikben is már jöttem vissza, mert keresztapám, a tábor szervezője, már jobban bevont engem a játékok vezetésébe. Ez egy természetes folyamat volt. Nem volt az, hogy külön együtt megbeszéltünk dolgokat, vagy bármit, hanem volt egy alkalom, akkor mondta, hogy esetleg egy játékot, egy táncházat, egy népi játékokat, ami 100 embert meg tud mozgatni. És ott igazából annyit tapasztaltam meg, hogy én egy erős cserkész közösségbe tartozom, ahol hetente találkozom a őrstagjaimmal, és itt nincs ez a heti rendszeresség, hanem csak egyszer találkozunk egy hétre, és mégis egy mély kötődés tud kialakulni. És ez valahogy, ha pedagógiailag nézzük, annyira nem jön ki a matek. Szóval elméletileg az, hogy eljövünk ide egy táborba az ország különböző pontjairól, és de elkezdünk kapcsolódni, kötődni, és kialakul egy identitás és egy közösségélmény, ez akkor történik meg, ha minden héten találkozunk, hogy kialakuljon ez a cserkészetnek a lényege. És itt meg nem. Itt tényleg azt tudom mondani, hogy persze, hogy vannak kivételek, és erről esténként szoktunk beszélgetni a csoportvezetőkkel, hogy van, aki nehezebben kapcsolódik, de hogy akkor engedni lehet őt, de a többiek attól még elbírják őt is, hogyha ő nehezebben tud még bekapcsolódni a játékokba, mert mennek együtt, haladnak tovább, meg meghallgatják őt is. Hogy ez csodálatos módon, ezt tényleg a Szent Illetnek tudom be, azt, hogy itt a játékokat, a keretet, hogy itt is látjuk körbe a székeket, hogy ide leülnek minden nap
egyszer vagy kétszer a csoportok, hogy ne csak egy nagy egészként játszunk métát, számháborút, zarándokoljunk, strandra menjünk, hanem legyen ez egy kisebb, egy meghittebb, egy a személyességre teret adó kör is, hogy ez tényleg kialakul minden évben. Persze utána írják jövőre, hogy ők vele akar egy csoportban rendben, már vele kialakult, és már vannak 4 vagy 5 éve járó görög tüzeseink. Szóval a másik lépés az nekem az volt, hogy már elkezdtek bevonni engem, és mi is ezt tesszük, akik már 4 éve járnak ide, most 5. évben akartak jönni megint. És hát csoportvezetőnek még nem tudtuk egy 15 éves srácra még azt a terhet ráadni, hogy sír egy kis 5. első alkalommal van itt, és hiányzik az anyukája, és hogy ez egy mély víz lenne neki, azt nem is várhatnánk el tőle, meg túl sok lenne. Viszont arra, hogy segítő legyen, és játékokat játszasson ő maga, egy lavor vízbe beledobál csipeszeket, és hogy bele kell dugniuk a fejüket a gyerekeknek is kiszedni, és közben biztos, hogy vedd ki, még ott van egy harmadik, és megkapod a talentumot érte, és akkor hogy ezekre viszont ők nagyon szívesen is odaadóan, teljesen fegyelmezetten munkára készen beleállnak. Így szerintem ez a második lépcsőfok, ami az én életemben is ez volt, hogy azt éreztem, hogy szükség van rám, hogy itt rám számítanak, amihez én értek, vagy amit én tudok adni, nem tudok még megszervezni egy tábort, nem tudok csoport vezető lenni, de játékokat jól tudok játszatni, akár nagyobb 100 főnek is, vagy egy tábortüzet. Most is a segítők közül nagyon sokan a tábortüzek játékaiba bele akarnak már vonódni. Ők akarják megmozgatni a 100 főt a tűz körül, énekkel, mozgásokkal felszabadultak legyünk. Így ez volt a második lépcsőfok, amit én így tapasztaltam, hogy van rám szükség. Aztán volt egy kis kihagyás a görögtüzes világomban, mert utána már kispapként jártam vissza, akkor már Laci atya egyre több felelősséget, és már nem csak egyedül, hanem már jött a volt barátnőm, a mostani feleségem. Akkoriban már együtt jöttünk, együtt szolgáltunk, ugye a Damján táborban, ahogyan a görögtűzben is együtt csináltuk a meseerdőket, éjszaka felébreszteni a gyerekeket egy körbe, egy állomásokra. Ez nagyon nagy élmény volt, hogy így beletenniünk a szívünket, lelkünket. Valahogy megvolt még ezekben a gyarakban annak a lehetősége, hogy felelőtlenül adhatunk bármennyi energiát, mert senki nem várja, hogy holnap reggel 6-kor ott legyek, ahogy most már papként, családapaként értelemszerűen ott kell lennem, és akkoriban, hogyha mindent terveletettél, nem aludtál, ott voltál, és ennek is olyan szép élménye volt a görög tűz nekem, hogy mindent beletehetek, teljes mértékben jelen lehetek ebben a hálás közegben. És Mária Pucsi káplánként, utána papként kerültem már bele egy nagyobb felelősséggel már az egész hétnek a programját, a helyszíneket, mindennek a szervezésébe, és Covid után viszont már 5 évvel ezelőtt már a tábornak a szervezését így kaptam meg feladatul. Így összefoglalva, amit éreztem, hogy ez egy hivatás nekem, a görögtűz, egy feladatként kaptam meg, keresztapa, ahogyan felkért, nagyon megtisztelő volt nekem, hogy bízik bennem, és a harmadik az a szívügyem is, ez a tábor, mert gyerekkoromtól én is nagyon sokat kaptam, egy közösségi identitásodatot, barátokat, személyeket, a közösséget, és emiatt nekem is sokat számít, és szeretném továbbadni én is.

0: Legyetek tüzes lelkületűek, buzdítja a rómaiakat hozzájuk címzett levelében Pál apostol. Jézus pedig így fogalmazza meg apostolainak és rajtuk keresztül mindenkor keresztényének a tanítvány küldetését. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ezt az evangéliumi üzenetet segít tovább gondolni Szent Gáli Kata, Add tovább a lángot címmel írt elmérkedésével. Mohai Gábor előadó művész olvassa fel.
1: Krisztus nem azt fogja tőlünk számon kérni, hogy hányszor jártunk Mária Pócson, Sümegen vagy Andocson. Azt se érdekli, előénekesek voltunk-e vagy sem. Hogy a betegek vagy az egészségesek közé tartoztunk, szereztünk-e diplomát vagy kétkezi dolgozók voltunk. Ő csak egy valamit kérdez, de itt mellébeszélést nem enged. Szerettük-e testvéreinket? Ha mások gyarlóságait nehezen viseled, gondolj arra, te kaptál sokat. Amikor a névmások sorrendje megváltozik életünkben, és az első helyre kerül az ő, az Isten, és azután következik a te, az embertestvér, majd pedig az én, akkor lettünk igazán Krisztus tanítványai. Nem elég, ha csak Isten felé mutatjuk a jó oldalainkat. Ha például csodálatosan tudunk imádkozni, mert nem jó az a kályha sem, amelyben ugyan ég a tűz, de nem adja le a meleget. Senki sem dolgoztat olyan emberrel, aki nem tartja a szavát, aki saját elgondolása szerint módosít a terven, aki rossz anyagot ad hozzá, vagy nem becsületes munkát végez. Isten is megkívánja. Éld az evangéliumot változtatás nélkül. Légy keresztény, ha vállaltad. Krisztus neked is felteszi a kérdést. Kinek tartasz engem? Őt nem érdekli, hogy mások Illésnek hiszik, vagy prófétának, egynek a sok közül. Mert ő most egyedül a te véleményedre kíváncsi. Nem beszélhetsz mellé. Látja a gondolataidat. Számodra kicsoda Krisztus? Az Úr mindig kész nekünk modellt állni. Utánozhatod alázatosságát a közösségvállalásban, amikor az otthonod, a hazád vétkeiért érzel felelősséget. Másolhatod a türelmét, ha idegeidre megy az emberek értetlensége. Követheted őt az önzetlen szolgálatban, anyja iránti tiszteletben, a megbocsájtásban, és megtanulhatod akcentusát az imában, az olajfák hegyén is. Krisztust mindenki a saját egyéniségén keresztül tükrözi. Ez az általunk írt vagy bemutatott evangélium. Sajnos sok a nem hiteles másolat, sok a rövidített kiadás, még több a hamisított vagy felhígított. Ha Krisztust látnád roskadozni a kereszt alatt, biztosan segítenél. Miért nem akarod elhinni, hogy ő fogadja minden szívességedet a testvérek mögött, és minden durvaságodat is? Nagyon sokan azért lesznek bűnözők, mert kevés szeretetet kaptak. Sajnáltuk tőlük a maradék időnket, a jó szót, az érdeklődést, az anyagit, mert ítélkezni könnyebb, mint segíteni. Olyanok vagyunk, mint a lábvilág lakói, akik nem mutatják meg az egyetlen ösvényt rajta keresztül. Ha te kereszténynek tartod magad, élj úgy, hogy mások is annak tartsanak. Ne így fogalmazd, sok nehézségem van az öregeimmel, hanem lehetőséget kaptam Istentől a köteles hála kimutatására. A régészek apró töredékekből is összeállítják az ókor edényeit. A sírfeliratok maradék betűiből kiolvassák az egész szöveget. Krisztus az emberekben észreveszi az atya gondolatait akkor is, ha alig valami nyom mutat rá. Te nem tudnád ezt megtenni? Isten jelenlétének gyakorlatához az is hozzátartozik, hogy felismerjük őt testvéreinkben. A bűn nem valami folt a lelken, mint a kátrány vagy tintapacni, hanem szakítás. A szeretet részleges vagy teljes felmondása. Istennel az élettel ellenkező halál. A világossággal szemben elhomályosodás, vagy a teljes sötét lélekkioltás. Amikor bűnt követsz el, alkalmatlanná teszed magad az isteni felfogásra. Kisebb vagy nagyobb mértékben, ahogyan meghibásodik rádiód is, ha avatatlan kézzel megbolygatod szerkezetét. Mennyi érték pazarlódik el, ha a mély források nyomán feltört forró vizek csak úgy elfolynak? Milyen kár bennünk, ha Isten hívásai ellaposodnak, s nem tesszük meg, amire fellelkesedtünk, vagy éreztük, hogy helyesebb lenne. Néha egészen kicsiségek ezek. Látogatás egy öreg rokonnál, a gyerekekkel töltött vasárnap, egy elmaradt levél megírása. Máskor nagyobbak. Szakítás a bűnnel, egy könyv, egy film otthagyása, ébredező hivatás, gyermekvállalása. A megtérés önmagunk felmérése mellébeszélés nélkül. Állarc levetés a nagyképű szerep után. Ha nagy voltál a bűnben, légy nagy a bűnbánatban is.
2: Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal két hét múlva jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban, melyet újra meghallgathatnak a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 14 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Ismét Kijev volt a fő célpontja a hajnali orosz légitámadásoknak. Az ukrán fővárosban 17-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. A támadás a 10 kijevi kerületből 4-et érintett, és fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben is. Kijevet múlt csütörtökön érte hasonlóan nagy kiterjedésű légitámadás, akkor 31-en vesztették életüket. Közben az ukránok is több mint 500 drónt indítottak útnak oroszországi energetikai célpontok felé. Megrongálódott két fontos balti-tengeri olajexport terminál, a Krimfélszigeten fekvő Szevasztopol pedig egy időre áram nélkül maradt. A holnap kezdődő NATO csúcs előtt ismét az ukrán légvédelem megerősítését kérte szövetségeseitől Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán államfő a súlyos Kijev elleni támadásokra utalva jelezte, hogy az orosz ballisztikus rakéták ellen nincs elegendő eszközük. A hadseregnek több Patriot légvédelmi rakétára lenne szüksége az Egyesült Államoktól és a nyugat-európai országoktól. Ma 11-en, múlt csütörtökön 31-en haltak meg az ukrán fővárosban az orosz légitámadások során. Az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat, az ehhez szükséges korrupció ellenes intézkedéseket és az egyéb jogszabályokat az országgyűlés elé terjesztette a kabinet. Hívta fel a figyelmet napirend előtti felszólalásában az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az országgyűlésben megerősítette, hogy a tárgyalásokat lezárták az Európai Bizottsággal, és helyreállítási terv készen van. A végleges döntés az uniós pénzügyminiszterek pénteki ülésén várható. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Az alaptörvény 17. módosítása a többi között tartalmazza azt is, hogy megszűnjön a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Egy múlt századi menyasszony ihlette meg a legtöbb embert a Néprajzi Múzeum pályázatán. A Vágatlanul című kiállítás kapcsán meghirdetett felhívásra több mint 200 írás érkezett, minden tizedik az ismeretlen jászsági fényképész felvételén látható nőről szólt. A több mint 100 éves fotográfiákat újraértelmező legjobb írások, a hozzájuk kapcsolódó történeti fényképekkel együtt jövőre egy antológiában jelennek meg. Meghibásodott a szolnoki Hetényi Géza kórház MR készülékének hűtési rendszere, ezért jelenleg nem tudják elvégezni az MR diagnosztikai vizsgálatokat. Ezekért Debrecenbe, 60-ba, Kistarcsára vagy Kecskemétre kell utazniuk a betegeknek. A kijelölt kórházak elérhetőségei megtalálhatók a Hetényi Géza kórház honlapján. Unokázós csalót fogtak el Békésben. A román nő egy magát ügyvédnek kiadó férfival arra kérte az időseket, hogy bajba került családtagjuk megsegítésére akasszanak ki a kerítésükre pénzt, ékszereket egy szatyorban. Ezeket a nő rövid időn belül elvitte. Becsapott áldozataiktól több millió forintot vettek el. A nyomozóknak az ismétlődő bűncselekmények alapján sikerült azonosítani a nőt, és miután ismét felbukkant Magyarországon, pár napja előállították. A bűntársait még keresik. A héten Budapest 3., 4. kerületében továbbá 11 megyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófa védelem. Emellett összesen 151 településen 31.600 hektáron lépnek fel a vérszívók ellen. Az M7-es autópálya Letenye felé Martonvásár térségében már megszűnt a korábbi baleset miatti sávzárás, de a kialakult torlódás továbbra is jelentős 4-5 kilométeres, ezért az érintett szakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek és lassabb haladásra készüljenek. Ma még több felé lehetnek záporok, heves zivatarok, utóbbiak veszélye miatt a Dunántúl nagy részére és a középső területekre riasztást adtak ki. Holnap sok napsütés várható számottevő eső nélkül. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok közötti értékek várhatók.
0: Műsorajánlat. Kalendárium.
2: Lábas Viki énekesnő dalszerző lesz a vendégünk, aki az Én szívem játszik című összművészeti estjét adja elő július 11-én a Városmajori Szabadtéri színpadon. Örökzöldek a zöldben az Egri Szimfonikus Zenekar koncertje, Sárik Péter trió és Koszika koncert az Óbudai Társaskörben. És több mint 1000 pályázó jelentkezett a Művészeti Akadémia következő ösztöndíj programjára. A nyertesek lehetőséget kapnak a bemutatkozásra is.
0: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Kívánság kosár.
3: Válogasson kedvére a Magyar Rádió archívumából. Hívjon minket a 061 vagy 0630 759 5100-as telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük, ossza meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
0: Kívánság kosár, vasárnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

0: Mit is akarok én? Hát, mit lehet erre válaszolni? Igazat akarok írni, harcolni az igazságért. Az én szándékom nem volt más, mint megmutatni az ember egyes tényeit, való jelenségek összefüggését, a társadalmat, az élet és annak problémáit. Azonban mindig egy bizonyos szándékkal, mondjuk egyelőre szerényen így, az igazságos változtatásért küzdve.
1: Nagy Lajos, képtelen természetrajz és más karcolatok. 1919-től 1942-ig. Első rész.
0: Természetrajzból kitűnő. Egy írással foglalkozó emberre nem csekély szégyen, ha azt kell bevallania, hogy soha nem szokott álmodni. Hát, ez az én esetem. Éppen ezért valósággal megdöbbentem, midőn tegnap éjjel megboldogult természetrajztanárom kopasz feje tűnt fel előttem. Közölte, hogy azért jött vissza a sáros föltekére, mert égi vándorlása közben azt olvasta ki a csillagokból, nem érdemlem meg természetrajzból a kitűnőt. Azt a bizonyos egyest, amely annak idején bizonyítványomban díszelgett. Neki a megdöbbentő felfedezés után az lett volna a kötelessége, hogy beírjon a mennybéli osztálykönyvbe. Ennek viszont az lesz a következménye, hogy majdan kihajtanak az égi mezőkről, a fene megeszen, az ördög elviszen, és még egyéb bajom is lészen. Ezt ő nem akarja. Éppen azért, mielőtt beírná nevemet az égi osztálykönyvbe, eljött hozzám, hogy még egyszer megvizsgálja tudásomat természetrajzból. Ha legalább elégségesen lefelelek, nem lesz semmi baj. A nem várt értesítés hatása alatt kezdtem magamat kutyául érezni. Mert hát kérem, igazat mondtak a csillagok. Természetrajzból nem egészen érdemeltem ki a jeles osztályzatot. Az úgy volt ugyanis, hogy az én természetrajz tanárom volt a világ legrendesebb embere. A rend nála annyira ment, hogy mindig ugyanabban a sorrendben feleltette az osztályt. Így azután, ha az embernek egy kis szerencséje volt, akkor is lehetett jeles tanuló, ha egy hónapban egyszer készült el rendesen, éppen amikor ő következett felelésre. Ezt azonban nem mondhattam el most a tanár úrnak. Hát inkább elkezdtem halandzsázni. Tanár úr, kérem, én mindig készültem, hiszen tetszik rá emlékezni, egyszer csillagos jelesre feleltem az elefántból. Azonban 20 év alatt bizony már sokat felejtettem. Tessék hát megengedni, hogy a vizsga előtt legalább átismételjem az anyagot. A kopasz fej kicsit csalódottan nézett rám, de azután beleegyezett. Teljes 24 órát kaptam az anyag átismétlésére. A tanár úr azt mondta, hogy ő addig elmegy egyet sétálni a tejútra, melyet némelyek a hadakútjának neveznek. Állítólag ott korzózik Csaba királyfi is. Avval akart beszélni. Adatokat kér tőle a turulmadárról most készülő értekezéséhez. Eddig tartott az én első álmom. Másnap sokat mosolyogtam rajta, még csak el nem érkezett az este. Ekkor már vacogó foggal gondoltam arra az eshetőségre, hogy újra megjelenik a tanár úr. Számon kéri tudásomat abból az átkozott természetrajzból. Lázasan kezdtem kutatni könyvtáromban egy természetrajzkönyv után. De hát kinek a könyvtárában van ilyen? Nekem se volt. Csak egy 1635-ből származó természetrajzot sikerült felhajtanom. Lázas fejjel, didergő ujjakkal ebből írtam ki az alábbi jegyzeteket, melyeket ezennel hasonló helyzetbe kerülő embertársaim rendelkezésére bocsátok. Az oroszlán igen nemes természetű állat. Fél a kerekek forgásától, a fehér színtől, a kakas kukorékolásától, meg a tűztől. Az előtte leborulóknak megkegyelmez. Szíve eledel közbe vétetvén a negyednapi hideg lelést elmulasztja. A szarvas. Felette száraz állat. Úgy újítja meg magát, hogy a kígyót lyukából kiszívja és megeszi. Az oktalan állatok közül egyedül a szarvas tud sírni, de csak akkor, amikor haldoklik. A krokodil. Ha embert lát, könnyezni kezd, mintha sírna. Ha az ember megsajnálja és közelebb megy hozzá, abba hagyja a könnyezést, és az embert megöli. Innen származik a példabeszéd a krokodil könnyekről. A róka. A szőlőnek ártalmas, mert a gerezdeket megeszi. Ha bolhák marják, szél átvesz a szájába, vízbe megy, és halkan először a térdét, azután a hasát, vállát, majd a nyakát a vízbe meríti. Eközben a bolhák mind a fejére gyűlnek. Végül lassan fejét is a vízbe meríti, a bolhák mind a szénába mennek, és akkor a széna csomót a vízbe hajítja. Ebből látható, hogy igen ravasz és csalárd állat. Az egér. Igen, kacérállat. Éppen ennek következtében kevés ideig él. Szereti a sót, mely kacérságra ingerli. A kígyók. Mezítelen embertől igen félnek, az semmiképpen meg nem marják. Az asszonyokat inkább gyűlölik, mint a férfiakat. A sas. Tollatlan fiait arra kényszeríti, hogy a napba nézzenek. Ha valamelyik hunyorgat, azt megöli és a fészekből kiveti. Se vénység, se betegség nem árt neki, hanem végül is elkopik a csőre, nem tud enni, és így hal meg éhen. A gólya. Minden esztendőben a fészkéből egy tojást, esetleg egy fiókát vagy néhány tollat vet le a házbelieknek a szállásjutalma gyanánt. A főnix. Igen ritka madár, boldog Arábiában él 600 évig. Akkor drága szerszámokból fészket csinál, melyet a napmelege felgyújt, és a főnix hamuvá ég. A hamuból ismét főnix támad. Ezt többször is megismétli, mert a főnix 9 annyi ideig él, mint a holló. A holló viszont 3-szor annyi ideig él, mint a szarvas. A szarvas életkora 4-szerese a varjú életkorának. A varjú pedig 9-szer annyi ideig él, mint az ember. A páva. Szép madár. Ha eszébe veszi, hogy sokan nézik, farkából legyezőt csinál, ha a rút lábát meglátja, farkát lebocsátja. A tyúk. Ha a kakast legyőzi, kukorékol, és tollát felborzolja. A harcsa. Jó ízű húsa vagyon, de aki borba folytott harcsáról leissza a bort, bor nem issza lészen. Itt abba hagytam a jegyzetek készítését. Ha már 1653-ban ilyen sokat tudta természetrajzból, vajon mennyit kell nekem tudni, ki közel 300 évvel későbben ültem az iskola padjában, hogy megismerjem a világ csodáit? Már éjfélre járt az idő, mindjárt itt lesz a tanár úr. Akkor menthetetlenül kiderül, hogy tanárom bizalmával rútul visszaélve, ravasz számítások segítségével jutottam a kitűnő osztályzathoz. Rémesen drukkoltam. Jobban, mint az érettségi előtt. Sikerült is átdrukkolnom az egész éjszakát, aminek következtében még most is zúg a fejem. Hát, ilyen az ember. Egy csacsi álom miatt tönkrement egy egész éjszakán. Csak az vigasztal, hogy mivel egész éjszaka nem volt alkalmam aludni, elmaradt a javítóvizsga is. Remélhetőleg örökre. Mert hiszen én nem szoktam álmodni.
2: Kígyó. A kígyó borzasztó hosszú állat, hosszabb a legrövidebb öntözőcsőnél is. Előfordul mind az 5 világrészben, mezőkön, kövecses, homokos földeken, erdőben és a patikák címtábláin, leginkább azonban mégis a szép női kebleken, sőt, a jó barátok keblén is. Ez az utóbbi fajta azonban igen beteges és gyenge, amiért is a jó barát azt a keblén melengeti. A kígyó igen buta állat, ezért a hüllők közé sorozzák. Lábait illetőleg nyomorék, egy lába sincsen, és ezért hason mászik, ami különben alázatos természetére is vall. Legnagyobb kígyó az óriás kígyó. Ez születésekor még óriási kicsiny ugyan, de később napról napra hosszabb lesz, míg végre akkorára nő, hogyha akkor a farkára állna és fölegyenesedne, pont akkora lenne, mint egy óriás. Igen nagy és veszedelmes kígyó még a csörgőkígyó. Ennek méregfogai vannak, harapása halálos, miért is a farka végén kis lemezeket hord, amikkel menet közben csörög, figyelmeztetvén az embereket, hogy jön, fussanak el, mert különben baj lesz. Persze, aki süket, az könnyen megjárhatja, ezért nem jó süketnek lenni. Aztán igen helyre pörge kis kígyó a vipera. Ez minden jó magyar ember szívének kedves kígyója, mert idegen származása dacára is szívesen időzik magyar földön, például a pilisi hegyekben, ahol a svábokat meg-megcsípi néha. A vipera által harapott seb is lehet halálos, célszerű a sebet kiégetni, vagy ha a vipera egy szép leány képét csípi meg, kiszívni, sőt ez az eljárás előzetes védekezésül is helyes, lásd profilaxis, azaz a mondott csinos képet lehet kígyócsípés nélkül is előre kiszívni, de csak egy kicsit, nehogy nevezettet a mamája a leendő kígyómarás helyén megpofozza. Mulatságos látvány a pápaszemes kígyó, akit egyszer szürkehájuk ellen operáltak, azóta pápaszemet hord és rossz kedve van. Az emberi életben is szerepel, mint anyós. Mint minden élőlény, a kígyó is örül a tavasznak, mégpedig annyira, hogy ilyenkor örömében kibújik a bőréből. Az óriás kígyót különösen az életunt tyúkok szeretik. Egy ilyen életunt tyúk kimegy az erdőre, és addig vár, míg jön egy óriás kígyó, aki mikor meglátja a tyúkot, annyira elcsodálkozik azon a buta tyúkon, hogy kitátja a száját, és az tátva marad. Most a tyúk egy életem, egy halálom kiáltással beleugrik a kígyó szájába, s mivel a kígyó ijedtében becsukja a száját, a tyúk megfullad. A kígyó most, amit főztél, edd is meg, meggondolással, elkezdi nyelni a tyúkot, s mivel aznap még úgysem evett, egyúttal táplálkozik is általa. Nevezetesek még a kígyó bűvölők. Ezek cirkuszban és Orfeumban mutogatják magukat. Kihoznak egy nagy kígyót, azt kissé felemelik, és hogy el ne dőljön, megtámasztják. A kígyó kíváncsian várja, hogy mi fog ebből kisülni, és közben mereven bámulja az artistát, akit ez a tekintet, mivel nagy fene kígyóról van szó, valósággal megbűvöl. Szíve dobog, térde inog, ajka reszket, és ilyettében mindenféle marhaságot csinál, ami az úgynevezett kígyóbűvölés más szóval, jaj, de unalmas az élet. Jeles kígyók még. A repülő kígyó, a budai sikló, a rája, a lazac és a vízigöreb. Érdekes lenne még egy kis rövid sárga kígyó, lila kecske szakállal. A kígyó életkora egy naptól 10-12 évig terjed, mindig attól függ, hogy a benszülöttek mikor verik agyon. Húsát kiköpik, de bőréből szép pénztárcákat csinálnak, amit nagy előszeretettel lopnak az emberek. A nagy kígyók, a fiatal kígyókat, ha nagyon pajkosak, azzal fenyegetik, hogy vigyázz, mert jön a bőrkereskedő bácsi.

0: Az indus fakír és a magyar fakír. Tavara Ré indus fakír mutogatja most tudományát Budapesten. Szögekkel szurkálja át az arcát, szöges deszkára fekszik, üvegcserepeken jár mezítláb, élve temetteti el magát. De mindezzel a sok csodával nem nagyon tud bennünket bámulatba ejteni, mert veszedelmes versenytársai működnek itt, a magyar fakírok. A magyar fakír az aztán döfi. Amiket azt csinál, azzal lepipálja a világ valamennyi indus fakírját. Csak néhányat mondok el szenzációs mutatványaiból azoknak, akik talán nem látják. A magyar fakír vastag bőrréteget húz le saját képéről, mégpedig 17-et egymás után olyan vastagot, hogy ott helyben rögtön bakancstalp készül belőle, és még mindig marad elegendő vastag bőr az ábrázatán. A magyar fakír a színét változtatja. Itt előttünk vagy 6-7 színben mutatkozik meg percek alatt. Falfehéren, hullasárgában, szemtelen vörösben, méregzöldben, buta kékben, pepitában, májfeketében. Könnyed mozdulattal kiveszi mindkét szemét. Itt áll előttünk hihetetlen szemtelenül. 50-en is szurkálják, vasvillákkal szurkálják, és ő csak bután röhög. Koporsóba fektetik, rá is szögezik a födelet, de nyomban kikel a koporsóból, és él tovább, él, örökké akar élni. Azután járatja a száját. Napokon keresztül egyfolytában járatja, hogy a hallgató már csak a látványba is beleszédül. Éhségmutatványa páratlan. Egész sereg éhezik körülötte évek óta, miközben ő maga nem eszik, hanem fal. Hatalmas, mángorló gépekkel hengerelteti magát, de nem hengerelhető egyenessé, mert a gerince kiegyenesíthetetlenül hétrét görbe. Egy szörnyű gépezetbe bedob 10-20-30 frank hamisító gonosztevőt, s ugyanannyi ártatlan angyalt húz ki a gépből. Egy szót mond, és 10 hazugság van benne. Az indus fakír üvegcserepeken járkál. Ez a mi keresztény nemzeti fakírunk betegek és éhezők vonagló testén táncol, majd pedig lakcipőben, fehér kesztyűben, fütyörészve sétál vulkánokon. Az indus fakír szegény üveget rág és cserepet nyel. Ez a mi fakírunk, hogy mit rág és mit nyel, ezt leírni már nem is lehet. Tudnék egy közhasznú mutatványt ennek a fakírnak. Tartsa a fejét víz alatt csak 5 percig. Azután már ki is veheti.
1: A magyar földbirtokos. A földbirtokos egy olyan pirosposgás gróf, aki reggeli imádságul, mert vallásos ember, még az ágyban halat, hidegsültet, dzsemet, tejszínes kávét, csipkés szalvétát, hófehér kenyeret és ezüst villát eszik. Reggeli után audiencián fogadja az uradalmi intézőt és a kasznárokat, akik haptákban állnak előtte, reszkető énekléssel beszélnek vele, és amikor távoznak, úgy köszönnek, hogy kezeit csókolom. Aki a kasznárok előterjesztéseiből nem ért egy betűt sem, de azért auffellel leszidja őket. Aki az audiencia után vagy vadászik, vagy hanyat fekve ül a diványon, és ebédig elnézi a mennyezetet, anélkül, hogy eközben csak egy felet is gondolna. Akit ebédkor livrés inasok szolgálnak ki Lábujjhegyen, aki erőlevest, előételt, sültet körettel, fagylaltot, sajtot, gyümölcsöt és badacsonyit ebédel különféle ékes francia neveken. Aki ebéd után szemes kávét iszik cukor nélkül, konyakkal. Aki ebéd után a pipázóban egyiptomit szíj, és igen művelten társalog 5-6-ig arról, hogy milyen disznók azok a zsidók. Aki este felé kikocsizik, vagy újra vadászik, vagy meglepi valamely kasznárját, és újra leszidja. Aki este megint előről kezdi az evést az előételnél. A földbirtokos tulajdona az úgynevezett földbirtok. Ez áll sok-sok földből, melyet büdös árkok és szép fák vesznek körül, melyen búza és egyéb kukoricák teremnek, amelynek közepén díszlik a kastély és tanya. A kastély 20-30 gyönyörű termével egy jóképű dombon ékeskedik. Előtte az udvar terül el, azután a lóistáló következik, a lóistáló után az ökör-istálók és fészerek állnak, végül mindezeken túl a cselédházak szemtelenkednek. A cselédek és a béresek gazember parasztok, akik fizetett ellenségei a földbirtokosnak, akik rondák és büdösek, mert egész nap orrukkal túrják a földet. Valamennyit agyon kellene ütni, és oda temetni azok mellé a huncut zsidók mellé. A lóistálók téglából készülnek, tágasak, magasak, fehérre vannak meszelve, és a padozatuk aszfalt. Az ökör-istálók szerényebbek, de azért csinosak. A cselédházak azonban vályokból és sárból készülnek, cigányok csinálják őket. A földbirtokon a büdös parasztok szemtelen földtúrása által nagy jövedelem keletkezik, amely legtöbbször több mint 1 millió korona, s a roppant gondot ad a földbirtokosnak, hogy hogyan is költse el. Ami miatt újfent szidja a büdös paraszt béreseket, azokkal a huncut zsidókkal együtt. A kastélyban a földesúr nem is tudja elkölteni jövedelmét, amiért is felutazik a fővárosba, és szép nők segítségét veszi igénybe, akiket nyilván ezért színművésznőknek nevez a népszája. A városban ezen felül is sok gondja és dolga van a földesúrnak. Egész éjjel kell neki kártyázni a mágnás kaszinóban. Délután futtatni a muszáj, úgyhogy itt alig is marad ideje szidni a zsidókat és a béreseket, és azokat a Scribbler újságírókat, mint például engem, aki mindezt íme megírom róla, szegényről. Mikor a pénz elment, felül a földesúr a vonatra, és hazahajtat vele. Kisbagoson vagy kutyamajsán kiszáll. 4 kövér ló, hintó és az a büdös parasztkocsis várja. Elindul gondterhesen a kastélya felé, amint közeledik, már látják is az árok szélen a táblát. Koldusoknak, kintornásoknak és a közigazgatásnak szigorúan tilos a bejárás.
2: Hogy is állunk azokkal a címzésekkel? Fönn voltam az egyik miniszternél. Mielőtt magas színe elé kerültem, 2 óra hosszat vártam az úgynevezett miniszteri előszobában. Itt 2 miniszteri titkár dolgozik, mindkettőnek egy-egy telefon az asztalán. Minden második percben telefon fölhívás. Egyik beszélgetést sem értettem meg, de valamit, ami mindegyikben benne volt, ami mindegyiknek a tartalma volt, mégis megértettem. Megpróbálom reprodukálni úgy, hogy ön is megértse, kedves hallgatóm. Körülbelül így hangzott. Alázatos szolgálja, méltóságos uram. Igen, ő méltósága már volt kegyes közölni. Ő excellenciája most el van foglalva. Ő méltósága van nála. Igen, a kegyelmes úr. Nem, a kegyelmes úr ő excellenciája. Kéreti méltóságos uramat, kegyeskedjék ő méltóságának a figyelmét fölhívni, hogy X ő méltósága, Y ő méltósága útján már ő excellenciájánál. Alázatos szolgálja, méltóságos uram, tessék parancsolj. Igenis, jelentem a kegyelmes úrnak. A tanácsos úr ő méltósága ő nagyságával együtt egyenesen ő excellenciája parancsára. Alázatos szolgálja, kegyelmes uram parancsára, csára, ája, ciája, alája, ő Isten csodája. Nos, mit szól ez ön, hallgató ő kedvessége? Akarom mondani, mit méltóztatik ehhez szólni? Parancsoljon talán valamit mégis hozzászólni, csak úgy hozzá méltóztatni. Igen, ahhoz, amit a titkár urakot ő excellenciája előszobájában így összeméltóztattak az alatt a 2 óra, pardon, ő óra alatt, ugye ez nem csekélység, nem ő csekélysége. Ez az a bizonyos undok hazai saját külön magyar címkorságunk. Igen, ez ő címkorsága. Ugyebár kedvességednek is az a véleménye, hogy ő fenesége már méltóztathatna ezt a marhaságot, ő marhaságát egyszer megenni. Mert mondhatom, hogy mi alatt én alulírott, ő alulírottsága, ezt hallgattam, ő nyavajasága majdnem kiméltóztatott törni ő undorsága miatt, amit ő címkólikasága bennem kelteni kegyeskedett.
3: Nagy Lajos, képtelen természetrajz és más karcolatok. Az első részt hallották. Közreműködött Görög László, Udvarias Anna, Bedefazekas Szabolcs, Zajzon Zsolt, Jaskó Bálint. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Márton István. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
4: A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a rádiószínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a krónika következik.
5: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
6: A pontos idő 14 óra 30 perc. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Magyarország lezárta az uniós pénzekkel kapcsolatos tárgyalássorozatot az Európai Bizottsággal. Végleges döntést az uniós pénzügyminiszterek pénteken hoznak, jelentette be Vitézi Dávid építési és beruházási miniszter az országgyűlés rendkívüli ülésén. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Az alaptörvény 17. módosítása a többi között tartalmazza azt is, hogy megszűnjön a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. A holnap kezdődő NATO csúcs előtt ismét az ukrán légvédelem megerősítését kérte szövetségeseitől Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán államfő a súlyos Kijev elleni támadásokra utalva jelezte, hogy az orosz rakéták ellen nincs elegendő eszközük. A hadseregnek több Patriot légvédelmi rakétára lenne szüksége az Egyesült Államoktól, illetve az európai országoktól. Ma 17-en, múlt csütörtökön 31-en haltak meg az ukrán fővárosban az orosz légi csapásokban. Újabb őskőkorszaki sziklarajzokat fedeztek fel Portugáliában. A kutatók a Coavölgyi Régészeti Parkban tárták fel a több mint 23 ezer éves leleteket, amelyek ökröket, borjakat, őzeket, lovakat, kecskéket ábrázolnak. A régészeti lelőhely 1998 óta a világörökség része. Itthon még többfelé lehetnek záporok, zivatarok, holnap azonban már több napsütésre számíthatunk. A szél megélénkül, időnként megerősödik. Az éjszakai 12-18 fok után napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
7: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
9: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
8: Neked Sedacur Forte kell.
9: Sedacur Forte?
8: Igen, a Sedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
10: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Reklámot hallottak. Felfedező a környezetről. A műsorvezető Molnár Róbert.
12: Jó napot, hasznos időtöltést kívánok, Molnár Róbert vagyok. Önök a Kossuth Rádió Felfedező a Környezetről című műsorát hallják. Következzen mai adásunk rövid tartalomjegyzéke. Illegális volt, mára már az állam is támogatja. Cegléd közelében találkoztak a hazai vízőrző mozgalom képviselői.
13: A víz lefelé folyik, és ezt tudja magáról. Ez az egyetlen szabály. Ha ezt fölismertük, hogy a víz lefele folyik, és így elhagyja az országunkat, és az elmúlt évtizedekben túl sok hagyta el, akkor ez ellen tudunk cselekedni azzal, hogyha kicsit marasztaljuk, hogy talán maradjon itt valamennyi víz, abból az egyre csökkenő vízkészletből.
12: Gyümölcsfák a városi utcákon. Elkészült a gyümölcs térkép közösségi adatbázis. amelynek segítségével könnyen megtalálhatjuk és meg is kóstolhatjuk a szezon gyümölcseit.
14: A térkép elindulásokra egy 20-21 ezer fát sikerült ilyen külső forrásokból összeszedni. Csak Budapesten?
15: Már be van azonosítva, és így össze van gyűjtve csokorba egy helyre, és amúgy nagyon sok gyümölcsfa van Budapesten.
12: A Soproni Erdészeti Múzeum nem csupán egy kiállító tér a sok közül. Magyarország egyik legkülönlegesebb szakmúzeuma, amelynek jelentősége messze túlmutat a régió határain.
16: Ez az Eszterházy családnak a palotája volt valamikor. A mellettünk lévő bányászati múzeummal együtt birtokolt ezt az Eszterházy család. 330 éven keresztül volt a család tulajdonában. Ebben az épületben volt a reprezentációs hely, ahol a vendégeiket elszállásolták, és bálok, koncertek lebonyolítására alkalmas tereket alakítottak ki.
12: Találós kérdés következik. Törvénytelennek indult, ma már a túlélés egyik zálogának tartják, és az állam is üdvözli. Ez a víz visszatartás, a víz kivezetés. Még régen azt mondtuk, hogy építsünk magas gátokat, hogy gyorsan levezessük az árvizeket. Ma már rájöttünk, az ellenkezőjét kell csinálni, ki kell ereszteni a vizet a tájba, hogy legyen talajvíz, párolgás, vizes élőhelyek. A vízőrző csapatok ezt sokáig illegálisan csinálták, kis gátak építésével, ám mára maga a vízügy segíti őket. A vízőrzők első alkalommal találkoztak a hosszú csemői tőzeglápon, amelyet a Szabó testvérek azért vettek meg, hogy újra lápos, ingoványos területté varázsolják, ám ebben az asszályban ez is kiszáradt. Az egykori lábban Németh András természetvédelmi őr, a vízőrzők alapítója volt a kalózunk.
17: Hú, egy alulról szerveződő civil remény és segélykiáltás. Egyre több ember ismeri föl a ökológiai válság és a polikrízisnek a jeleit, és tenni próbálunk saját erőből kicsi, költséghatékony módon.
18: Ez a víz visszatartásról szól? Patakokat, vízfolyásokat kiengedjünk oldalra és megtartsuk a vizet? Ez a lényeg?
17: Természetesen azt mondjuk, hogy ez a lényeg.
18: De
17: a jövő a lényeg, az élhető jövő. Azt gondolom, hogy ez egy eszköz. Egy olyan dolog, ami a civil aktivizmus, illetve az, hogy vizet próbálunk visszatartani, egy jó, könnyen elvégezhető feladat. A víz ügye az egy könnyű dolog, hiszen egyszerű megfogni. Nekem a vízügyben dolgozó szakemberek tanították meg, hogy a víz lefelé folyik, és ezt tudja magáról. Ez az egyetlen szabály. Ha ezt fölismertük, hogy a víz lefele folyik, és így elhagyja az országunkat, és az elmúlt évtizedekben túl sok hagyta el, akkor ez ellen tudunk cselekedni azzal, hogyha kicsit marasztaljuk, hogy talán maradjon itt valamennyi víz, abból az egyre csökkenő vízkészletből.
18: Ez legális vagy illegális dolog? Ez a fajta vízvisszatartás, hiszen ezek a sejtek, ezek a csoportok gyakorlatilag ilyen kisebb gátakat emelnek. Szabad ezt? Nem szabad ez? Mert én meg azt láttam, hogy a vízügynek kifejezetten már beállt emellé partnerként.
17: 2026 júniusában vagyunk, ez egy rettentően illegális tevékenység, persze nem volt ez mindig talán így, viszont a vízőrzők rettentően sokrétűek. Van, aki kicsi gátat emel, van, aki kicsit nagyobbat, van, aki együtt tud működni és össze tudja hozni mindenkit, van, aki pedig egy kicsit gerillában csinálja az akciót.
18: Hány ilyen csapat lehet?
17: Nem tudjuk, hogy hány ilyen csapat van. Akik hozzánk már egy kicsit csatlakoztak, és a coming outnak vannak azon a szintjén, hogy jelentkeznek.
18: Amerika hallani?
17: Igen. Ők egy olyan 35-en vannak, ebből egy olyan 20-25, akit egyébként nyilvánosan is tudunk hirdetni.
18: Visszaadom önt a közönségnek, folytassa a tárlatvezetést az erdőben.
17: Köszönjük szépen! Sziasztok, gyerekek, gyertek közel! Amikor gyerekcsoportot kell itt vezetni, akkor ők ugye őket folyamatosan túl kell kiabálni. Szóval ez tökre köszi, hogy felnőttetek. És ugye mi vízőrzők azt gondolom, hogy másban is felnőttünk, tehát hogy ugye a társadalomnak tényleg azok a tagjai vannak most itt, akik talán túltették magukat azon, hogy reggel fölkelnek és tolnak egy Facebook posztot, hogy én szerintem az, amit tegnap mondott ott az a valaki, azt lehetne jobban csinálni, oldja meg. Mi azt mondtuk, hogy felnőttünk, és akkor megpróbálunk példát mutatni, és megpróbálunk kimenni, és megpróbálunk jó dolgokat csinálni. Már amennyire látjátok, itt vannak ilyen mélyebb részek, tehát az valahogy úgy képzeljétek el, hogy 50-60 éve, amit még én sem láttam, itt azért munkagépek dolgoztak és vitték ki innen a gyepet, de előtte itt azért egy ilyen vizenyős rét volt. Itt valószínűleg ilyen tocsogós rétek lehettek annó 50-60 éve.
18: Mit csináltak ezzel a tőzeggel?
17: Elhasználtuk. Talajjavításra használtuk, tehát valószínűleg nem muskátli földre. Aki muskátli földet vásárol, meg ilyen tőzeget vagy otthonra, hogy el tudja ültetni a növényeket, az jó eséllyel még most is lápoknak a tőzegét bányásztatja kifelé. Nagyon jó, már látom, hogy van, aki meg is találta, hogy a csigaházak azok azért megmutatják, hogy nem hülyeséget beszélek. Tényleg nyugodtan googoljatok le, nyugodtan össze lehet szedni a csigafaunát. Tehát van mocsári csigánk,
13: ott a kézben az egy tányércsiga volt az előbb, azt láttam.
17: Ők az éles csigák, tehát hogy ezt a három fajt csoportot mindenféleképp itt egy pillanat alatt megtaláljuk. Ez azért mutatja, hogy itt viszonylag belátható időn belül, igen, ott is van már egy. Ez mutatja, hogy azért itt víznek kellene, hogy legyen. Ha találtok itt mentát, ő meg ugye még így a vizet jelzi, illetve hogyha egy olyan emberrel jönnétek ide, akinek valid botanikai tudása van, akkor ő még azért mondana más fajokat is. Látszik, hogy azért ez egy vizes élőhely volt. Nagyon sikeres faj vagyunk, belaktuk az egész bolygót, átolcett, és senkinek nem sikerült még ennyire. Kényelmet akartunk, és azt megkaptuk. Nagyon kényelmesen élünk, tehát a nagyszüleink, a szüleink, még nagyobb őseink, még régebbi őseink mind-mind rosszabbul éltek, mint mi. Tehát gyerekek, olyan nagy luxus van, hogy ti ide tudtok jönni, mert nincs jobb dolgotok. Tényleg ez van. De eljutottunk a felfogásnak arra a szintjére, hogy most ezt elkezdtük fölfogni. Ez nem evolúciós lépcsőfok lesz, mert a 4000 évvel ezelőtti ember ugyanannyit tudott, mint én, csak éppen nem értette, hogy mi az, hogy villanyautó. De sokkal jobban tudta a csillagok állását, meg jobban tudta, hogy az milyen madár. Hanem abból, ami bennünk van, meg amit össze tudunk rakni, tudnánk eljutni odáig.

0: kellene elérnünk, hogy azt a talajvizet, amit kivezettünk az elmúlt évtizedekbe, azt visszahozzuk. És nehogy föltedd a kérdést, hogy ez mikorra fog bekövetkezni, mert látom az arcodon, de nem tudom.
1: Nem ezt kérdeztem volna, hanem hogy meg lehet-e csinálni egyáltalán.
0: Ó, remény mindig van, tehát ez a legjobb. A remény az egy csodálatos dolog, hiszen az mindig van. Ameddig éltetjük a reményt, addig ő él, a remény könnyen él, és azért vagyunk itt, hogy ezt egyre jobban éltessük. És egy idő után ebből a reménynek a magjaiból ugye majd ki fog szépen kelni valami, és lesznek majd belőle nagy csodák.
2: A víz maga az élet, embernek, állatnak, növénynek egyaránt, és mindenhonnan hiányzik, a légkörből, a folyókból, a tavakból, a földből, a kutakból, és a legforróbb napokon néhol még az ivóvízhálózatból is. Bánjunk hát vele kincsként, óvjuk, értékeljük, és egy cseppet se pazaroljunk belőle. Ingyen gyümölcs a város közepén. Egy új magyar kezdeményezés megmutatja, hol találhatók a közterületeken álló gyümölcsfák, amelyek termése bárki számára elérhető. A gyümölcs térkép készítői szerint ezzel nem csak az élelmiszer pazarlást csökkenthetik, hanem arra is ösztönözhetik az embereket, hogy újra felfedezzék a természetet a mindennapokban. Riporterünk Királyhegyi Zsuzsanna egy városi gyümölcsfa alatt találkozott a gyümölcs térkép ötletgazdáival, Bognár Leventével és Újvári Bertalannal.
3: Itt vagyunk a Margit Budai hídfőjénél. Hol van itt vajon gyümölcsfa? Megnézzük a gyümölcs térképen?
4: Abszolút, abszolút. Most nyitom a alkalmazást a telefonommal.
3: Térképen látom, van itt szilva, alma.
4: Igen, most itt vagyunk a Germánus Gyula Parkban.
3: Erre menjünk?
5: Úgy látom, itt egyenesen előttünk lesz egy kis almafa.
4: Térkép mutatja, látod?
3: Hol van? Én nem látom.
4: Hát
3: menjünk
4: most,
3: még, menjünk
4: itt,
3: még.
4: És szerintem itt pont itt.
3: Itt van.
4: Egy, ez, igen, látom.
5: Már itt látom, hogy
3: ez egy almafa.
4: És ezt nem tudom eldönteni, ez díszalma, vagy ez ilyen ehető alma?
3: A díszalmafák is látszódnak a térképen?
5: Hát, hogyha díszalmafaként van beírva, akkor igen, ez a beregisztrálón múlik, hogy mit ír be.
4: Ez most a, így a első fázis az alkalmazásnak, most ebben most a díszalmák is benne vannak. Nyilván a visszajelzések alapján most ez így alakulni fog, tehát lehet, hogy ezt ki fogjuk törölni, nem tudom még.
5: Igen. De hogyha valaki ide jön és meglátja, hogy opá, ez nem is egy díszalmafa, akkor ezt be tudja regisztrálni, illetve tehet egy megjegyzést.
3: Tehát bárki szerkesztheti, feltöltheti, fotó is készül róla?
4: Abszolút, abszolút. Tehát feltöltéskor lehet úgy feltölteni fotó nélkül, vagy a fotóval, utólag is lehet módosítani.
3: Hogy jött az ötlet?
5: Igazából az ötlet a Levi fejéből pattant ki, én úgy emlékszem. Amikor együtt beszéltünk erről, akkor azt hiszem, hogy az futás közben volt a Margit-szigeten, amikor nagyon megéheztünk és megszomjaztunk egyszerre. Nagyon úgy voltunk vele, hogy ú, de jó lenne valami gyümölcsöt enni.
4: Emlékszem én is, tehát hogy nem is tudom, egy kört futottunk a Margit-szigeten, és akkor egy ilyen fügefát megláttunk, és elkezdett így valami párbeszéd kialakulni ebből a témából, hogy akkor hú, de milyen jó lenne, hogyha tudnánk venni róla, és akkor enni, és akkor így a futás után ezt az élményt áttélni, hogy úha.
3: Hogy lett ebből applikáció?
4: Úgy indult, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne nagy fügefa a környezetünkben, és akkor tudnánk szedni róla. Ez egy motivációt indította bennünk, hogy akkor ültetni kéne, mert hát ugye az ültetés az alapja ennek, hogy akkor majd a későbbiekben lesz.
3: Na de nem lehet csak úgy a városban fákat ültetni, pláne gyümölcsfákat, gondolom én.
4: Ez pontosan így van. Hát próbáltunk valamiféle megoldást találni erre. És nagyon motivált mindkettőnket, hogy ez ilyen eszmetlen életérzést ad. Így az volt a elképzelés, hogy mi lenne, hogyha a másnak is. Tehát hogyha bennünk ennyire erős ez, akkor lehet, hogy másban is.
5: Hát meg alapvetően tök jó lenne ebbe több embert is bevonni. De hát ezt ugye meg lehet csinálni egy ilyen közösségi oldalon keresztül.
3: Elkészült az applikáció, ki mit tesz hozzá ehhez a munkához?
5: Hát én lényegében a lelkesedést.
4: Én vagyok az informatikai részleket, én képviselem ennél a mozgalomnál, tehát a webes részét azt én csináltam lényegében.
3: Mi a tapasztalat, sok gyümölcsfa van Budapesten?
4: A térkép elindulásokra egy ilyen 20-21 ezer fát sikerült ilyen külső forrásokból összeszedni. Csak Budapesten?
5: Már be van azonosítva, és így össze van gyűjtve csokorba egy helyre, és amúgy nagyon sok gyümölcsfa van Budapesten.
4: Az elmúlt 2-3 hétben körülbelül több mint 1000 fát adtak hozzá a felhasználók, ez egy elég nagy szám, így személyes véleményem szerint. És most egy 22.700 körül van.
3: Miből van a legtöbb?
4: Cseresznyem egy, szederfa.
3: Önöknek melyik fa a kedvence?
4: Én nagy ilyen trópusi gyümölcsfa kedvelő vagyok. Most azt mondom, hogy füge, de citrust is szeretem, bár citrust ez kicsit nehéz magyar klímán termeszteni, úgyhogy most, hogy csak így a kiültetendő gyümölcsfákat néz,

0: akkor fügét mondanám, igen.
1: Nekem mindig változó. Én szinte minden gyümölcsöt szeretek. Általában az aktuálisan szezonban lévő gyümölcsöt. Most például a fekete szedret nagyon szeretem mostanában.
2: Mi történik akkor, hogyha mondjuk kertvárosias részen valaki ültet egy cseresznyefát a háza elé, és azt is bejelöli valaki, de nyilván közterület. Mit szólnak ehhez azok, akik úgy érzik, hogy az az ő fájuk?
1: Bízunk az emberek jó szándékában, meg abban, hogy tiszteletben tartják egymásnak a kéréseit.
3: Sok vita is keveredett ebből. Azóta felkerült az weboldalra egy ilyen közösségi útmutató. Írásban foglalja ezeket a maguktól értetődő gondolatokat, hogy illegális módon vagy kicsit inkorrekt módon nem próbáljuk rongálni a másiknak a területe elé ültetett fát, tehát hogy azért ezt érzés szerint kell követni persze.
2: Mik a visszajelzések a gyümölcs térképpel kapcsolatban?
3: Én konkrétan el vagyok ájúval néha, tehát amikor ránézek adatokra, és látom, hogy valaki 130 fát jelölt a regisztrálása
2: az
3: óta.
2: Igen.
3: Tehát, hogy ennél erősebb visszajelzés nem is tud.
2: Mivel foglalkoznak egyébként, amikor nem gyümölcsfákat keresnek?
1: Én asztalos vagyok.
3: Én informatikus, és azért is tudtam ezt a weboldalt megépíteni.
1: Én Nagykovácsiban nőttem fel, de hát az ugye egy Budapest közeli kis település, de én már jó pár éve, én már 10 éve itt élek Budapesten.
3: Én Budapestre költöztem 2 évvel ezelőtt, azt hiszem.
2: Hová valósít?
3: Győri vagyok. Onnan jött ez a vidéki, kis vidéki mentalitás, és itt ezt így elhoztam magammal.
4: A gyümölcs térkép folyamatosan bővül, hiszen a felhasználók is jelölhetik az általuk ismert gyümölcsfákat. A kezdeményezés célja, hogy minél több termés hasznosuljon, miközben a közösségek is közelebb kerülhetnek a helyi természeti értékekhez. Zöld hírek a kék bolygóról. Több magyarországi katonai gyakorló és lőtér környezetében módosulnak a kijelölt túraútvonalak a következő időszakban. A változtatások célja, hogy a honvédségi területek használata és a természetjáró biztonsága hosszú távon is összehangolható legyen. Egyes útvonalakat megszüntetnek, máshol új nyomvonalakat jelölnek ki, illetve több helyen terelésekre kell számítani. A módosítások elsősorban azokat a turistautakat érintik, amelyek katonai kezelésű vagy fokozottan védett területek közelében haladnak. Az érintett szakaszokon a túrázóknak érdemes indulás előtt tájékozódniuk az aktuális korlátozásokról és az ajánlott kerülő utakról. A változások a természetjárás biztonságának megőrzését és a katonai feladatok zavartalan ellátását szolgálják. A vértes erdeiben egyre több helyen láthatók a kőris pusztulás jelei. Ritkuló lombkoronák, elszáradó ágak és kidült fák jelzik a kőris vész terjedését. A vértes erdő ZRT szakemberei szerint nem csupán egy fafaj megmentése a cél, hanem az, hogy az erdők hosszú távon is egészségesek, változatosak és ellenállók maradjanak. A kőris pusztulást egy gombabetegség okozza, amely Európában az 1990-es évek végétől terjed. Magyarországon pedig az ezredforduló óta egyre nagyobb problémát jelent. A betegség elsősorban a magas kőrist és a magyar kőrist támadja meg életkortól függetlenül. A fertőzés következtében a lombkorona megritkul, a hajtások elszáradnak, végül a fák legyengülnek és elpusztulnak. A folyamat sebességét az időjárás, a termőhely adottságai és a fák egészségi állapota is befolyásolja. A drónok, a műholdas távérzékelés és a mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kaphatnak a hazai erdőgazdálkodásban. A korszerű technológiák alkalmazásának lehetőségeit mutatták be azon a szakmai rendezvényen, amelyet június végén rendezett a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottságának Erdészeti és Vadgazdálkodási Munkabizottsága, a Mecsekerdő ZRT Szigetvári Erdészeténél. A modern eszközök segítségével az erdészek már a korai stádiumban felismerhetik az erdő egészségi állapotának romlását, a fertőzési kócokat, az inváziós fafajok megjelenését, vagy a balesetveszélyes, kiszáradó fákat. A különböző szenzorokkal felszerelt drónok és a műholdas felvételek alapján készített térképek pontosabb képet adnak az erdők állapotáról, így célzottabb és kíméletesebb beavatkozásokat tesznek lehetővé. Megkezdődött az esztergomi Prímás sziget természetvédelmi helyreállítása a Pilisi Park erdő szakmai irányításával. A restauráció célja, hogy visszaállítsák a dunamenti puhafás liget erdő természetes növényzetét, miközben hosszú távon is megőrzik a terület természeti értékeit és városi zöld felületeit. A szakemberek szerint az elmúlt évtizedekben az inváziós növényfajok, köztük a zöld juhar és a kanadai aranyvessző jelentősen visszaszorították az őshonos növényzetet. A helyreállítás első ütemében ezeket az idegenhonos fajokat távolítják el, miközben minden értékes őshonos fa megmarad. Az idei munkálatoknak köszönhetően eddig mintegy 6000 négyzetméternyi terület vált alkalmassá arra, hogy ismét természetes ártéri növénytársulások alakuljanak ki.

0: Nem csak a természetben ismerkedhetünk a természettel. A Soproni Egyetem égisze alatt működő Soproni Erdészeti Múzeum a leghűségesebb város szívében, az Eszterházi Palotában a főúri pompát, az erdészeti tudományos örökségünket és a selmeci romantikus diákélet szálait fonja össze egy olyan harmonikus egészé, amit az országban sehol máshol nem találni. Tarnóczy László riportja.
1: Kőhalmi Tamás a Soproni Egyetem címzetes docense, nem csak idegenvezetője a Soproni Erdészeti Egyetem múzeumának, itt komoly állagmegóvási, restaurálási feladatokat végez, és növendékeket oktat arra, hogyan ismerjék meg ecsetvonásaik révén is a természetet. A Haydn teremben beszélgetünk, mert hogy ez egy palota.
2: Igen, ez az Eszterházi családnak a palotája volt valamikor, a mellettünk lévő bányászati múzeummal együtt birtokolt ezt az Eszterházi család. 330 éven keresztül volt a család tulajdonában. Ebben az épületben volt a reprezentációs hely, ahol a vendégeiket elszállásolták, és bálok, koncertek lebonyolítására alkalmas tereket alakítottak ki. És most ez a terem, ahol vagyunk, ez a Haydn terem, ez ennek állít emléket. Mert Joseph Haydn ez valamikor járt ebben az épületben, és koncerteket adott a család megbízásában.
1: Viszont nem kották vannak a falon, hanem a Sopron törelő természet jelenik meg képekben.
2: Igen, igen. A múzeumunk mindig helyt adott olyan kiállításoknak, ami szorosan kötődik a természethez. Egyrészt ugye az állandó kiállításainkban ott van a természet megismerésének a szándéka, másrészt pedig a művészi vonalon próbáltunk olyan művészekkel kapcsolatot tartani, akik a vadászattal, a vadvilággal, mint témával szorosan összefűzték a művészi terveiket. Ilyen ember Kalas András, akinek most jelen pillanatban a időszaki kiállítása látható a múzeum két nagy termében.
1: És ilyen ember az a Hídvégi Béla is, aki hát egy Kittenberger Kálmánhoz hasonlítható kvalitású vadász.
2: Igen, vadászként is, így van, vadászként is, könyvíróként is Hídvégi Béla kiemelkedő munkásságú, és amit nagyon sokan talán méltatlanul is elfelednek, mert ugye vadászként emlékeznek Béla bácsira, de ő természetvédő. Tehát a vadászatot azt ő úgy kezeli, hogy a természettel való szoros kapcsolatnak az egyik ága, és amit ő a vadászatra szán, az szinte azt lehet mondani, hogy töredéke annak, amit a természetvédelemre szán. Rengeteget áldozott arra, hogy kihalóba lévő vadfajokat mentsen meg, hogy vadászati programokat finanszírozzon, tehát egy nagyon modern gondolkodású vadászember. Ebben a teremben, a Haydn teremben most jelen pillanatban az én festményeim láthatók, ezért is érzi talán úgy az ember, hogy itt közel van a természethez, mert nagyon nagy méreteket szeretek festeni, és itt a vaddisznótól a vízi világig így belemerülünk a természet különböző kis szegmenseibe.
1: Önnek miben gyökerezik a természet szeretete, és a természet iránti ilyen alázat, ami ismerettel párosul?
2: Hát nálam ez családi vonás. Édesapám volt az, aki így közel vitt a természet világához. Dr. Kőhalmi Tamásról beszélünk, aki a Soproni Egyetemnek volt a tanszékvezető egyetemi tanára, előtte pedig hát gyakorló erdészként a Gemenci Erdő és Vadgazdaságnál volt hivatásos, mondhatjuk azt, hogy vadűző és erdő gondozó ember. Én gyerekkoromban már magamba szívtam a természetnek a szeretetét. Az állatok közelsége az teljesen természetes volt számomra. Bár a művészetemben egyébként más irányokat is megjelenítek, de soha nem gondoltam, hogy el kellene távolodni ettől a fundamentálisan fontos tematikától, ami minket a világunkhoz kötött, a természet világához.
1: A Soproni Erdészeti Múzeum az idén egy új kiállítással, vagy egy megújult kiállítással is gyarapodott.
2: Igen, gyakorlatilag folyamatosan újítjuk a kiállításainkat. Most egy ilyen digitális vonalat sikerült meghonosítanunk, és a selmeci hagyományoknak is, az erdőt bemutató kiállításunknak is, és az elfeledett mesterségek kiállításnak is, ami egyébként tényleg egy tradicionális faipari mesterségeket bemutató kiállítás. Mindegyiknek adtunk egy ilyen nagyon 21. századi modern hangvételű, de nagyon jól kezelhető és nagyon látványos digitális hátteret. 1735-ben alapították ugye a Selmeci Akadémiát. Hát az ugye bányászati vonalon kezdte el az oktatást, és később az erdészkar is, az erdészeti oktatás akadémiai szintre emelése ugyanígy történt, és 1919-ben ugye a határmódosításkor a akadémia hallgatói, az akadémisták és a tanároknak a jelentős része, szinte mindenki elhagyta a Selmecet nagy szívfájdalommal, mert oda szakadt a szívük, ezt a hagyományaink a mai napig nagyon jól szemléltetik. és helyet kerestek, és a Sopron városa, Soproni Turner Mihály, akkori polgármester helyet adott az akadémiának, és ide települtünk. Akkor még ugye bányászati képzés is folyt Sopronban, mert a Sopron melletti Bremberg bánya az még egy aktív bánya volt. Később ugye a bányászképzés az elment Miskolcra, a kohászok elmentek Miskolcra, az akadémia szétszakadt több ágra, de nagyon érdekes, mert hogyha az Elmer elmegy Miskolcra, akkor ugyanezeket a nótákat éneklik a hallgatók, mint amit az én hallgatóim, és néha eljönnek ide, és együtt őrizzük tovább, és éltetjük tovább ezeket a hagyományokat. De a fundamentum, a gyökerek, azok a selmeci gyökerek maradtak. Tehát abból virágzott ki több nagyon szép oktatási intézmény.
1: Mit kap a látogató, aki Sopron szívében, itt a Tűztorony szomszédságában fölkeresi ezt a múzeumot?
2: Hát először is barátságot, vendéglátást, sok szeretetet, és egy selmeci emlékkiállítást, a hagyományos faipari mesterségeket megismerheti. Tönciti termeinkben bejuthat egy olyan erdőbe, ahol az erdő egy napját gyakorlatilag eszenciálisan egy ilyen 10 perces időintervallumban összehúztuk, és az éjszakai hangoktól, az éjszakai állatok mozgásától mindent bemutatunk, a nappali állatokig. Van egy időszaki kiállításunk, ami a Soproni Egyetem kreatív szakos hallgatóinak a vizsgamunkáit mutatja be. Rendkívül érdekes, ugye ezek színházi díszleteknek a makettjei. Nagyon látványos kiállítás. Az emeleti terveinkben az időszaki kiállításokat láthatjuk, ami többnyire képzőművészeti tárlat. A Haydn teremben külön Haydnra kihegyezve folyamatban van a terem kialakítása, az emeleten pedig Hidvégi Béla vadászati gyűjteményét lehet megnézni. Úgyhogy nagyon sok mindent kap, és természetesen, amivel kezdtem, nagyon sok szeretetet és barátságot.
0: A Soproni Erdészeti Múzeum hazánk egyik legértékesebb kiállítóhelye. A belváros szívében álló egykori főúri palota nem csak gazdag erdészeti és természettudományos kiállításaival, hanem koncertekkel, képzőművészeti tárlatokkal és az erdővédelem tudományos ismereteit bemutató programokkal is várja a látogatókat. Felfedező a környezetről című összeállításunk a végéhez ért, Krónika című műsorunk következik. Megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, a műsorvezetőt, Molnár Róbertet hallották. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat a mediaclick.hu honlapon újra meghallgathatják.

0: a mérföldkövek, szupermérföldkövek, amiket ugye általában fel...
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: 15 óra, jó napot kívánunk, a mikrofonnál Bordi András és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
3: A titkosszolgálati tevékenység és a pedagógusok teljesítményértékelése is napirendre kerül a parlament kétnapos rendkívüli ülésén.
2: Kijevben több mint 70 ember vesztette életét vagy sebesült meg az újabb támadásban. Az ukrán elnök ismét nyugati légvédelmi segítséget sürget.
3: Ma még több felé lehetnek záporok, zivatarok, holnap viszont országszerte sok napsütésre számíthatunk.
2: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Rendkívül ülést tart ma és holnap az országgyűlés.
3: A következő két napban az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról, a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről és az uniós források lehívását célzó törvénymódosításokról is szó lesz. A legkomolyabb vita az államfő menesztését is tartalmazó 17. alkotmánymódosításról várható, amelyet a miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint javaslatára sürgősséggel kezdenek tárgyalni már kedden.
2: Tiltakozást szervez a kormány alaptörvénymódosítási javaslata ellen a Fidesz és a KDNP.
3: Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője szerint a tervezet a jogállamiságot felszámoló, a demokráciát sértő, a választójogot korlátozó intézkedéseket tartalmaz. Rétvári Bence, a kereszténydemokraták parlamenti képviselőcsoportjának vezetője pedig úgy fogalmazott, miközben a Tisza a kampányban azt ígérte, hogy megerősíti a demokráciát, ehhez képest gyengíti azt. Magyar Péter kormányfő a tervezett tüntetésre úgy reagált, még Isztambulban is hangosan felnevettek, amikor meghallották, hogy a Fidesz akar tüntetni az alkotmányosság és a demokrácia mellett.
2: A magyar kormány arra számít, hogy pénteken pont kerül a befagyasztott uniós források ügyére, mondta a közlekedési és beruházási miniszter az országgyűlésben.
3: Vitézi Dávid napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, a helyreállítási terv elkészült, a tárgyalásokat lezárták az Európai Bizottsággal, a Tisza kormány hazahozza az uniós támogatást.
0: A mérföldkövek, szupermérföldkövek, amiket ugye általában feltételekként szoktak hivatkozni, hogy mik a feltételei annak, hogy a korábban befagyasztott uniós pénzeket haza tudjuk hozni, ezek véglegesek. A bizottsággal ezt a tárgyalássorozatot lezártuk, és a végleges döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén e hét pénteken várható. Ha az a döntés megszületik, és minden jel arra utal, hogy ez egy pozitív döntés lesz, akkor kimondható az, hogy az uniós pénzeket hazahoztuk. Ugye nagyon sokszor hallottuk azt, hogy ez nem fog sikerülni. Fog sikerülni.
2: A 2023-ban elfogadott státusztörvény előtt alkalmazott bérezési rendszer visszavezetését szorgalmazza a pedagógusok szakszervezete.
3: Tóth Tünde, a szervezet alelnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, a jelenlegi illetménysávok helyett ismét a szolgálati időhöz kapcsolódó, igazodó bérlépcsőkre lenne szükség, ami a szakszervezet álláspontja szerint kiszámítható bérezést és előmenetelt biztosítana a tanároknak. A szervezet javasolja továbbá egy új pótlékrendszer kidolgozását, valamint azt, hogy a jövőben a pedagógusok a rendes munkavégzésen felül ellátott helyettesítésekért külön díjazást kapjanak. Tóth Tünde hozzátette, fontos, hogy a kormány visszaállítsa a korábbi érdekegyeztetés rendszerét, amelyben szakmai szervezetek bevonásával vitathatják meg az olyan kulcsfontosságú intézkedéseket, mint például a teljesítményértékelési rendszer megújítása.
4: Az új értékelési rendszer alapjait augusztus 31-ig kell kidolgozni. Nem tudjuk még, hogy a minisztérium milyen újra gondolt teljesítményértékelést tervez a jövőben, viszont azt elvárjuk, hogy a szakszervezeteket is vonják be a szempontrendszer kialakításába, hiszen a munkavállalói igényeket, a valós munkavállalói igényeket a szakszervezetek tudják megjeleníteni és a törvényalkotásba beemelni.
1: Krónika a Kossuth Rádióban.
2: Ismét súlyos orosz légicsapás sorozat érte az ukrán főváros, több mint 70 ember vesztette életét vagy sebesült meg. Részletek Iváncsik Attilától.
5: 11 civil meghalt, 60 pedig megsebesült hétfőre viradóra Kijevben az elmúlt órák nagyszabású orosz légicsapásaiban. Az ukrán fővárosban 30 tömbfázis romokban van. A légvédelem tájékoztatása szerint az amerikai Patriot rakéták hiányában egyetlen orosz ballisztikus rakétát sem tudtak elhárítani, mint célba talált. Az orosz hadsereg összesen 420 harci drónnal és különböző típusú rakétával támadta Észak-Ukrajnát. A támadás nagysága és közelsége miatt Varsó biztonsági okokból riasztotta a lengyel légierőt. Hatalmas a kár az ukrán országos energetikai rendszerben és a vasúthálózatban is. Az ukrán hadsereg válaszcsapásként az oroszországi Jaroszláv megyét támadta, komoly kárt okozva egy évente 15 millió tonna nyersanyag feldolgozására képes olajfinomítóban. Jelentős a kár emellett a balti-tengeri orosz kikötői hálózatban is Szentpétervár közelében.
2: A holnap kezdődő NATO csúcs előtt ismét az ukrán légvédelem megerősítését kérte szövetségeseitől az ukrán államfő.
3: Volodymyr Zelenszkij a súlyos Kijev elleni támadásokra utalva jelezte, hogy az orosz ballisztikus rakéták ellen nincs elegendő eszközük. A hadseregnek több Patriot légvédelmi rakétára lenne szüksége az Egyesült Államoktól és az európai országoktól.
2: Az ukrán dróntámadásoknak komoly hatásuk van Oroszország olajinfrastruktúrájára, mondta Siklósi Péter, a Külügyi Intézet vezető kutatója.
3: A szakértő a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, ennek egyik legfőbb oka, hogy bár Oroszországnak erős a légvédelme, az ország túl nagy ahhoz, hogy a teljes területét katonailag lefedjék. Hozzátette, az ukránok stratégiája önmagában kevés ahhoz, hogy megnyerjék a háborút, azonban ahhoz elég, hogy nyomást tudjanak gyakorolni az oroszokra.
6: Mostanra már az orosz lakosság is bizonyos területeken elkezdte megérezni, tehát bizonyos területeken hosszú sorok alakultak ki az orosz benzinkutaknál, ami hát egyértelműen azt mutatja, hogy Ukrajnának ez a stratégiája sikeres.
2: Idehaza májusban 4,8%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az egy évvel korábbihoz képest, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal.
3: Az élelmiszerboltokban 3,2, az iparci üzletekben 7,4, a benzinkutakon 8,4%-kal bővült az értékesítés. Az év első 5 hónapjában 4,8%-kal volt nagyobb a forgalom, mint egy évvel korábban.
2: Továbbra is változó a szúnyoghelyzet Magyarországon. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője emlékeztetett, május 12-én kezdődött meg a biológiai lárvagyérítés. A záporok miatt azonban mostanra egyre több helyen jelentek meg a kifejlett szúnyogok. A héten ezért Budapest 3. és 4. kerülete mellett összesen 151 településen már kémiai módszerrel is védekeznek.
3: Mokics Dániel a Krónikának hangsúlyozta, a települések belterületein a platós autók késő este és éjszaka permeteznek. Az irtószert alacsony dózisban juttatják a szabadba, és az néhány órán belül le is bomlik.
7: A katasztrófavédelem weboldalán a lakosság, azon belül a szúnyoggyérítés menüpontban lehet megnézni a heti programot. Ez pontosan megmutatja, hogy melyik napon, melyik településen lesz gyérítés. Hogyha az időjárás nem teszi lehetővé, mert szeles, esős az idő, akkor a megjelölt napot követő első vagy második pótnapon végzik el a szakemberek a szúnyoggyérítést.
2: Több mint 40 művész alkotása lesz látható a szerdán nyíló kaposvári betonszobrászati triennálén.
3: A szervezők hangsúlyozták, hogy az új anyagtechnológiák, a fenntarthatósági szempontok és a mérnöki innovációk a kortárs szobrászatban is új utakat nyitnak. Ennek bemutatására hozták létre az eseményt, amely találkozási pontot teremt a művészet, az építészet, a mérnöki gondolkodás és az innováció szereplői között.
2: Minden eddiginél több, csak nem 120 ezer érdeklődött vonzotta a tegnap zárult 4 napos Zsolnai Fényfesztivál Pécsett.
3: Az eseményen idén egyszer ünnepelték a 10 éves rendezvény jubileumát, és az Opart legismertebb képviselőjének, Viktor Vazarellinek a 120. születésnapját. A világhírű művész tiszteletére minden eddiginél látványosabban jelentek meg a geometrikus elemek és optikai játékok. A fényalkotások mellett a belvárosban nemzetközi és hazai utcaszínházi formációk, akrobaták felvonulása is szórakoztatta az érdeklődőket.
1: Időjárás jelentés.
3: Ma még többfelé lehetnek záporok, zivatarok, holnap viszont országszerte sok napsütésre számíthatunk. A szél megélénkül, időnként erős széllökések is előfordulhatnak. Az éjszakai 12-18 fok után holnap napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton, a Velencei tó 23, a Tisza tó pedig 27 fokos.
2: Kedves hallgatóink, a délutáni krónika véget ért, köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra.
8: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
9: Ön pénzt ad, vagy inkább önkéntes munkát végez? Kezdődik a jótékonysági hét. És mit gondol, be kell tiltani az elektromos rollerek használatát, vagy nem? Ugrásszerűen nő a balesetek száma.
8: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
10: Eszterházy Péter gazdag életművében az egyik, ha nem a legfontosabb színtér az a budapesti lakóház volt, amelyben felnőtt és amelyben később életműven nagy részét is megalkotta. Eszterházy villa, első rész.
8: A hely. Riportműsor. Kedden délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
11: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
12: Köszöntöm a hallgatókat. Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trendidők. Mai témáink röviden. Több mint egy eszköz. A mobiltelefon használata gondolkodásunkat és a testünk működését is alakítja.
13: Most sajnos azt szokták mondani a radiológiával foglalkozó diagnosztikus orvosok, hogy bizony már egy 15-20 éves fiatalnak a nyaki szakasza néz ki úgy, mint mondjuk az okostelefon használat berobbanása előtt egy 40 évesé.
12: Ötletből vállalkozás 6 éve segíti az egyetemistákat a startup világ megismerésében egy országos program.
14: Az egyik ilyen ötlet az idei évből a HelpersNet, ami daganatos betegek gondozó hozzátartozóinak és az őket segítőknek a mentális támogatásával foglalkozik. Egy applikáción keresztül közösséget szervez belőlük és köréjük, és megkapják ezen az applikáción és ezen a közösségen keresztül azokat a tapasztalatokat, azt a mentális lelki támogatást, amire nekik van szükségük.
11: Trendidők.
12: Az okostelefonok ma már szinte folyamatosan velünk vannak. Segítenek a kapcsolattartásban, a munkában, a tanulásban, a bankolásban és egyéb ügyintézésben, no meg a tájékozódásban. A szakemberek szerint azonban a túlzott mobilhasználat, a folyamatos online jelenlét, a kimaradástól való félelem, vagyis a FOMO jelensége, valamint a tartósan előrehajtott fej egyaránt befolyásolhatja közérzetünket. Hogyan formálja a digitális környezet a viselkedésünket, és milyen változásokat idézhet elő a szervezetünkben a napi több órás képernyő használat. Erről beszélgetett Kovács Nagy Áron Seregély Beátával, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiai Tanszékének tanársegédével és doktorjelöltjével, valamint dr. Takács Johannával, az Egészségtudományi Kar Társadalomtudományi Tanszékének tudományos főmunkatársával.
15: Az a konkrét fizikai aktus, amikor én lehajtom a fejemet ahhoz, hogy bámuljam az okos eszközömet, ez hosszú távon negatív hatással lehet bármilyen szinten a fizikai egészségre?
13: Mindenképpen negatív hatással lesz, és ezt bizony már a fiatal felnőttek körében is ki tudtuk mutatni. Nyilván ekkor nem nevezhetjük ezt különösebben patológiásnak még, de mint tendencia megjelenik a fejnek az erőteljesebb előrehelyezettsége, a testtartásnak a megváltozása, a vállövnek az előre esése, illetve van ez az angol úgynevező textnek, ugye amikor előre hajtjuk nagyon a fejünket, és ez egy extrém terhelést ró a nyakcsigolyákra, és ez sokkal gyorsabb csontos elváltozásokat fog okozni a nyaki területen, mert gyakorlatilag hamarabb kezdődik meg a destrukció a nyaki régiókban. Régebben ez inkább így a 40-es éveinkre volt tehető, most sajnos azt szokták mondani a radiológiával foglalkozó diagnosztikus orvosok, hogy bizony már egy 15-20 éves fiatalnak a nyaki szakasza néz ki úgy, mint mondjuk az okostelefon használat berobbanása előtt egy 40 évesé.
15: Olvastam korábban azt is, hogy valamilyen szinten az egyensúlyunkra is kihat ez az egész. Ezt hogyan kell elképzelni?
13: Önmagában a fejnek a helyzete már csak attól is, hogy a testünknek a tetején helyezkedik el, és egy nagy súlyt képvisel, hogyha nem középvonalban helyezkedik el, akkor egyértelműen kihat az egyensúlyozásra már egyszerűen mechanikailag is, és aztán ezen kívül, ami még ilyenkor történik, hogy a nyaki szakaszon, a nyaki gerincet összekötő szalagokban, vagy tartó szalagokban nagyon-nagyon sok olyan receptor van, ami a testtartást, a fejnek a pozícióját érzékeli, és ezek a szalagok megnyúlnak, megváltozik a helyzetük, és ebből a megváltozott helyzetből, vagy ebből a túlfeszített, vagy akár túllazított helyzetből, ugye attól függ, hogy elő vagy hátul helyezkednek el ezek a szalagok, ebből adódóan az érzékelésük is másmilyen lesz, másféle információt közvetítenek az agy felé, és ezért ugye másféle reakciókat is fog visszaküldeni, és ez is megbontja az egyensúlyozó képességet. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ezek a fiatalok 18 évesen csetleni botlani fognak, de pontosan tudjuk, hogy a kor előre haladtával mind a testtartás is abba az irányba változik, amit elősegít a okostelefon nézése, mind az egyensúlyunk is a testtartásból és az öregedéssel járó szalagoknak a messzesedése folyamattal együtt. Az egyensúlyozás is romlik, tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy már fiatalon elindulunk abba az irányba, amiben amúgy idősebb korba kellene kerülnünk, tehát valószínűleg előrébb hozza ezeket a problémákat egy ilyen túlzott vagy erőteljes okostelefon használat. Akkor, ha az illető nem tesz semmit sem azért, hogy korrigálja ezeket a helyzeteket, tehát nyilván lehet valamilyen mozgással, odafigyeléssel, gyakorlatoknak a végzésével ezen a helyzeten javítani, de tudatosan kell erre odafigyelni.
15: És most dr. Takács Johannához fordulnék. Hogyan definiálná pontosan a problémás okostelefon használatot?
16: Magyar nyelven a problémás okostelefon használatot használjuk, de ez nem pusztán azt jelenti, hogy a felhasználó sokat használja a telefonját, hanem itt már megfigyelhetők olyan viselkedéses problémák, amik más, kicsit ilyen függő viselkedésekre is jellemzőek. Például a felhasználó nagyon-nagyon rosszul érzi magát, ha nincs a közelében a telefon, stresszel, hanem tudja követni, mi történik a telefonján. Azt azért érdemes hangsúlyozni, hogy szerencsére Magyarországon, ebben a fiatal felnőttek populációjában, ugye egyetemi hallgatók körében viszonylag alacsony az igazi problémás okostelefon használat, kevesebb, mint 10% az, aki valóban rendelkezhet ilyen problémával, ugyanakkor azért közel egyharmadukra igenis jellemző a túlzott idejű okostelefon használat, ami azt jelenti, hogy több mint 4 órában használják az okostelefonjukat naponta, ezért szeretjük hangsúlyozni, hogy az sem mindegy, hogy a felhasználó ezt a 4 órát mivel tölti. Nem mindegy, hogy valaki 4 órán keresztül folyamatosan csak az ismerőseivel csetel különböző közösségi médiás felületeken, vagy bármilyen szociális interakció nélkül, például csak pörgeti ezeket a már jól ismert short reel videókat, amit mi egy folyamat jellegű használatnak tekintünk, és ez jóval veszélyesebb, vagy nagyobb kockázattal járhat a felhasználónál, mind a mentális, és mind a fizikai, vagy akár a kognitív működése szempontjából is.
15: Olvastam arról is, hogy a FOMO jelenség is egy fontos tényező, ugye a FOMO konkrétan a kimaradástól való félelmet jelenti, ez hogyan jelenik meg az okostelefon használatban?
16: Mindig is létezett ez a jellemző, hogy az emberek kíváncsiak arra, hogy mi történik másokkal, hogy mi történik a világban, de ezt folyamatosan nyomon akarják követni. Ahogy megjelentek az okostelefonok, és főleg ahogy megjelentek a különböző közösségi médiás felületek, ez még inkább felerősítette az amúgy erre hajlamos személyekben, hogy úgy érezzék, hogyha folyamatosan nem ellenőrzi, hogy mi történik a világban, mi történik a közvetlen vagy közvetett ismerőseivel, mi történik egy adott általa követett személlyel, akkor úgy érzi, hogy ő valamivel kevesebb lesz. Ha nem rendelkezik ezzel az információval, akkor elveszít valamit. Ez is szorongást vált ki a felhasználóban, neki folyamatosan ellenőriznie kell percről a percre, hogy mi történik, hogy ne maradjon le semmiről.
1: Trendidők.
12: Egy jó ötlet önmagában még ritkán elég a sikerhez. Az innovációhoz, tudásra, kapcsolatokra és vállalkozói szemléletre is szükség van. Ezt a célt szolgálja a Hungarian Startup University program, Magyarország első országos, egyetemi szintű startup és innovációs képzése, amely 6 évvel ezelőtt indult el. A program ma már 31 felsőoktatási intézmény hallgatóit éri el, és lehetőséget kínál arra, hogy a résztvevők megismerjék a vállalkozás indítás folyamatát, sőt, saját ötleteiket is továbbfejlesszék. Kálmán Alida a részletekről Szőlősi Szilviát, az ELTE Egyetemi Stratégiai Irodájának vezetőjét kérdezte.
17: Most már 6 éve tanulhatják az egyetemisták azt, hogy hogyan kell vállalkozást szervezni, elindítani, beindítani. Ez alatt az idő alatt hogyan változott a hozzáállás?
14: Azok a hallgatók, akik bekapcsolódnak a programba, egyre tudatosabbak. A kezdet-kezetén újdonság volt az egész, akkor mindenki hirtelen ráugrott, és mindenféle vegyes ötlettel érkeztek, a leghétköznapi ötletektől a legnagyobb álmokig. Most már azt vesszük észre, hogy sokkal átgondoltabban jönnek, jobban kitalált alapötletekkel érkeznek, és ezekben a friss trendek nagyon-nagyon érzékelhetőek.
17: Ezek az ötletek mennyiben lettek egy kicsit izgalmasabbak esetleg, mint 6 évvel ezelőtt?
14: Nehéz megfogalmazni azt, hogy mi az izgalmas. Voltak már a kezdet-kezdetén is olyan ötletek, amik az akkori körülmények között izgalmasnak és újszerűnek látszottak, és vannak most is olyan ötletek, amikre így azt mondjuk a szakmai zsűrivel, hogy húha. Szóval tulajdonképpen az aktuális mindennapoknak a fontos dolgait és szempontja és a fiatalok számára létfontosságú témákat jelenítik meg az ötletek. Az egyik ilyen ötlet az idei évből a HelpersNet, ami daganatos betegek gondozó hozzátartozóinak és az őket segítőknek a mentális támogatásával foglalkozik. Egy applikáción keresztül közösséget szervez belőlük és köréjük, és megkapják ezen az applikáción és ezen a közösségen keresztül azokat a tapasztalatokat, azt a mentális, lelki támogatást, amire nekik van szükségük ahhoz, hogy aztán ők tudjanak gondoskodni a beteg hozzátartozójukról.
17: Az előbb elhangzott már, hogy a technológia fejlődése, ugye most a mesterséges intelligencia a nagy sláger. Mennyire van benne a mesterséges intelligencia a mostani ötletekben?
14: A számítástechnika, a mobil applikációk, a social media, ez mindig is jelen volt az ötletekben, de természetesen amióta a mesterséges intelligencia által nyújtott lehetőségek is rendelkezésre állnak, azóta ezek egyre inkább beépülnek az ötletekbe. Tehát most már szinte minden ötlet használ mesterséges intelligenciát háttérként, de ami még talán ennél is fontosabb, hogy a vállalkozás fejlesztésben és az ötlet kidolgozásában is használnak már mesterséges intelligencia eszközöket a hallgatók, tehát ha mondjuk egy kommunikációs tervet, egy weblapot, egy business plant kell összerakni, időről időre halljuk tőlük, hogy a mesterséges intelligenciához nyúlnak, úgyhogy ilyen két irányú megjelenést látok, egyrészt az alkalmazott módszerekben az ötletfejlesztés során, másrészt pedig maga az ötlet is sok esetben mesterséges intelligencián alapul.
17: Sőt, hogyha megvalósul a vállalkozás, akkor azt is lehet segíteni mesterséges intelligenciával, ők ezt tanulják egyébként.
14: A program keretében így közvetlenül nem, de például a tavalyi év folyamán tartottunk az ELT-s HSUP hallgatóknak egy olyan kerekasztal beszélgetést, ahol kifejezetten ez volt a téma. Szakértők és hallgatók, tehát már a HSUP-ban részt vett és vállalkozás fejlesztéssel foglalkozó hallgatók részéről, hogy mikor és miben érdemes a mesterség és intelligencia lehetőségeit kihasználni. Az derült ki ebből a beszélgetésből, hogy butaság lenne nem hozzányúlni, hiszen van egy csomó olyan feladat, ami lerövidíthető, megspórolható, leegyszerűsíthető a segítségével. Természetesen az emberi rálátás és javítás és figyelem az mindig szükséges.
1: Trendidők.
12: Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Győri Lívia és Regény Eszter összeállítását hallják.
18: Állatfigyelő mesterséges intelligencia. Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem biofizikusai fejlesztették ki a RAPID nevű mesterséges intelligencia alapú algoritmust, amely valós időben képes azonosítani a különböző állatfajok egyedeit. A rendszer a zebrák csíkjaihoz vagy a zsiráfok foltjaihoz hasonló egyedi mintázatok alapján ismeri fel az állatokat, befogás vagy jelölés nélkül. A fejlesztés jelentősen megkönnyítheti a természetvédelmi megfigyeléseket és a veszélyeztetett fajok állományának nyomon követését. Az algoritmus hagyományos számítógépeken és drónok fedélzetén is valós időben működik. Kínai szuperszámítógép. Kínában mutatták be a világ jelenleg legerősebb szuperszámítógépét. A rendszer különlegessége, hogy kiemelkedő teljesítményét külön grafikus gyorsítók nélkül éri el, ami ritkaságnak számít. Az ilyen szuperszámítógépeket mesterséges intelligencia fejlesztésére, gyógyszerkutatásra, időjárás előrejelzésre és más rendkívül összetett számításokra használják.
12: Ennyi volt mára. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb holnap 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanya nyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
19: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Édesanya.

0: Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Helyesírási, nyelvfejességi kérdésekkel foglalkozunk mai műsorunkban. A kedves hallgatók, szerkesztőségünknek írt leveleiből válogatunk. Blankó Miklós nyelvésszel Takács Tibor beszélgetett.
1: Egy internetes cikkben olvasta a következőket Kapás Péter. A kiképzőközpont hozzájárul a szervezet készenléti alakulatai növekvő szükségleteinek kielégítéséhez. Szerinte sokkal jobban hangzana így. A kiképzőközpont hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet készenléti alakulatai kielégíthessék növekvő szükségleteiket.
2: Amikor egy mondatban két genitívusszal vagy részes esettel találkozunk, akkor az egyiket tesszük csak ki, az utóbbit, de érezhetjük azt, hogy ez egy kicsit magyartalan, döcögős, és valóban ennek a feloldására nagyon sokszor teszünk kísérletet. Ezt a javaslatot teszi is a levélírónk, és az a mondat, amelyet ő javasol, hogy a kiképzőközpont hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet készenléti alakulatai kielégítsék növekvő szükségleteiket, ez valóban jobban hangzik, és talán könnyebben is érthető, mint az első, ami pedig ezzel a palmozással élt.
1: A rádióban elhangzó vízállás jelentésben rendszeresen hallom a következő mondatot: nagy tavaink vize 23-24 fokos. Ha már több tóról van szó, akkor vizei és fokosak lenne szerintem a megfelelő, írja János.
2: A nagy tavaink vize 23-24 fokos helyes változat, hiszen a magyar nyelv finnugor nyelvként képes arra, hogy a többes számot nem mindig minden esetben tegye ki, hanem abban az esetben, amikor ki lehet találni azt, hogy többes számról van szó, akkor ott fölöslegessé válik. Ugye ilyen az, amikor azt mondjuk, hogy sok vizet iszom, és nem sok vizeket iszom. Ezekben az esetekben, hogy nézők helye, vagy az emberek lakása, valójában azt fejezzük ki, hogy egy embernek egy lakása van, vagy egy embernek egy helye van a színházban. Amikor azt mondjuk, hogy a barátaim lakásai, akkor már nem egyértelmű, hogy a több barátnak fejenként egy-egy lakásáról beszélek, vagy pedig a több barátomnak több lakása van, van akinek egy, van akinek akár több. Hát itt is ugyanaz a helyzet, hogy egy folyónak egy vize van a magyar nyelv logikája szerint, és ezt fejezzük ki azzal, hogy az már egyes száma kerül.
1: Szintén Kapás Péter írta: az utóbbi időben gyakran hallom a médiában a katarzis kifejezést. Legtöbbször nem tűnik számomra helyén valónak a használata, sokak szájából úgy hangzik, mintha azzal a műveltségüket szeretnék bizonygatni, miközben ez éppen az ellenkezőjére utal, véli a kedves hallgató.
2: A katarzis az egy görög eredetű szó, ami alapvetően a megtisztulást, megszabadulást jelenti, és két tudományos területen jelenik meg leginkább. Az egyik az irodalom és a művészet, amikor azt értjük, egyébként Arisztotelész használja először ezt a fogalmat, hogy a nézőben, a befogadóban lezajlik egy olyan folyamat, amikor a főhős sorsát átéli, és ez a felgyülemlett feszültség feloldódik, és a lélek megtisztul, így kapcsolódik az eredeti jelentés. Ez ugye ezt érezzük, amikor egy nyugvó pontra tér a lelkünk egy csúcspont után, egy adott drámában, vagy éppen komédiában. És ugyanez a pszichológiában is, a hétköznapi életben is ebben az értelemben van. Amikor valamilyen traumatikus, elfojtott emlék és negatív érzelem a felszínre tör, és azt földolgozza valaki, ott használja a pszichológia. És egy kicsit valóban elcsépel, túl sokszor halljuk azt, hogy katarzis van, katarzison van, talán nincsen annyiszor katarzis az ember mindennapjaiban, életében. És hát lehet, ahogyan a levélírónk is írja, ennek egy olyan hatása, hogy valaki a műveltségét szeretné ezzel bizonygatni.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk: édesanyanyelvünk @mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a hírek következnek itt a Kossuth Rádióban.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: 15 óra 30 perc. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is.
0: sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már holnap tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Sólyog Tamás mandátuma, és az országgyűlés 30 napon belül új államfőt választ. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születik, közölte a parlamentben az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat. A NATO csúcson Donald Trump várhatóan személyesen tárgyal majd az ukrán elnökkel. Amerikai források szerint zárt ajtók mögött vitatják meg, hogyan vethetnek véget a háborúnak. Éjjel ismét komoly támadás érte Kijevet. Az orosz hadsereg nem csak drónokkal, hanem ballisztikus rakétákkal is támadt, amit az ukránok nem tudnak kivédeni. Volodymyr Zelenszkij ezért újabb légvédelmi rendszerek átadására sürgette nyugati szövetségeseit. Meghibásodott a szolnoki Hetényi Géza kórház MR készülékének hűtési rendszere, ezért jelenleg nem tudják elvégezni az MR diagnosztikai vizsgálatokat. Ezekért Debrecenbe, 60-ba, Kistarcsára vagy Kecskemétre kell utazniuk a betegeknek. A kijelölt kórházak elérhetőségei megtalálhatók a Hetényi Géza kórház honlapján. Ma még többfelé lehetnek záporok, zivatarok, holnap viszont országszerte sok napsütésre számíthatunk. A szél megélénkül, időnként erős széllökések is lehetnek. Éjszaka 12 és 18, napközben 23 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.
4: Vendégünk Lábas Viki énekesnő, dalszerző, akivel az Én szívem játszik című összművészeti estjéről beszélgetünk, amelyet 11-én a Városmajori Szabadtéri Színpadon láthatnak legközelebb. Örök zöldek a zöldben, az Egri Szimfonikus Zenekar szabadtéri koncertje július 11-én. A Magyar Művészeti Akadémia idei művészeti ösztöndíj programjáról és a nyári eseményekről is hallhatunk. Július 9-én pedig a Sárik Péter Trió és Koszika ad közös koncertet az Óbudai Társaskörben. Jó napot kívánok! A Kossuth Rádió kulturális műsorát hallják. A mai kalendáriumot Ernst Tarackközi Kinga szerkesztette. Lábos Viki énekesnő, dalszerzőt köszöntöm a stúdióban, köszönjük, hogy eljött.
5: Én köszönöm, hogy itt lehetek, szép napot mindenkinek.
4: Idén márciusban mutatta be az első önálló estjét, amelyet 11-én a Városmajori Szabadtéri Színpadon is előad. Azt megelőzően több mint 10 évig zenekarral állt a színpadon, a Margaret Island-del. Tavaly ugye elköszönt a zenekar, nehéz volt egyedül útnak indulni tovább?
5: Igazából azért csináltam ezt az összművészeti darabot, mert valahogy fel kellett dolgoznom a velem történt életeseményeket, hiszen nekem egy nagyon nehéz évem volt, nem csak a zenekar lezárása miatt, ugye szokták mondani, hogyha jön a baj, akkor csőstüljön, és én ezt most így sajnos megtapasztaltam, és mivel én dalokon keresztül szeretem kifejezni magam, és dalszerzésen keresztül tudom feldolgozni az életeseményeimet úgy, mint a zenekarban is, utána is, úgyhogy nekem erre szükségem volt, és erre csatlakozott rá a tánc, a kortárs tánc, a balett, és ez a két kifejezési mód még egy vizualitással egészült ki, és így éreztem úgy, hogy tovább tudok lépni, vagy hogy új utakon is hely tudok állni.
4: És ez az új műfaj tényleg egészen más, mint amit korábban csináltak a zenekarral. A popos hangzás után ez tényleg egy intimebb, elmélyültebb műsor. Az önálló est címe, hogy az Én szívem játszik, ezt Nagy Lászlótól kölcsönözte, ugye? Szereti?
5: Igen. Nagyon szeretem Nagy Lászlót, igen, és ez a vers ez abszolút rímelt arra, amit én szerettem volna üzenni ezzel a darabbal, hiszen tényleg nagyon sok mélység van benne, elég alternatív módon fogtunk meg dolgokat, tehát nem annyira megfogható talán elsőre egy a közönség számára, de ez nem is volt cél, hogy ilyen nagyon populáris legyen egyből, de mégis ez a vers, tehát ez az ihlet is ad egy könnyedséget az egésznek.
6: Ebben van sok játékosság,
5: igen,
6: is.
5: Igen.
6: Meg ugye ez a népi ihletésű költészet, ez továbbra is abszolút fontos lesz Vikinek.
5: Nekem mindig is fontos volt a saját népi kultúránk, ugye népzenében szocializálódtam, ezt is tanultam, ez is a végzettségem, szóval nekem ez mindig egy nagyon fontos része marad a személyiségemnek, amit így szeretnénk újból és újra feldolgozni, és úgy továbbadni a következő generációknak, hogy minél érthetőbb legyen.
6: Az önálló est alcíme azt mondja, hogy egy generáció dilemmái a színpadon, ritmusból és szenvedélyből szőve. Milyen dilemmái vannak a generációjának? Viki ugye a 30-as évei elején jár, tehát az Y-generáció. Igen. Milyen dilemmákkal küzd?
5: Ez a helytállás az életben, hogy akkor most nekünk tényleg ragaszkodunk el a konvenciókhoz, a szabályokhoz, hogy be kell menni ugyanúgy dolgozni, mint mindenki másnak, ami nálam egy eleve kilőve, mert nekem nem olyan a szakmám, vagy az, hogy gyereket vállalni, hogy családosnak kell lenni, tehát nagyon sok olyan külső elvárás van rajtunk, amik szerintem belső feszültségeket szülnek, és a nagyon kifele él a generációm. Szerintem nagyon hamis és fals képeket mutat magáról, és közben pedig mindenki belül megvívja a saját harcait, és igazából én ezt a kettőséget próbáltam megfogni, hogy egyrésztről nyilván az emberben van egy óriási megfelelési kényszer is nagyon sok esetben, hogy megfeleljen azoknak a dolgoknak, amiket elvileg elvár a társadalom tőle, de közben meg mégis próbál önmaga lenni, meg saját magát megkeresni, meg ugye nagyon elterjedt már ez, hogy mindenki pszichológushoz szeret járni, vagy hogy önreflexiókat tart, állandó önismeretet végez magán, és hogy ez is tud egy túltolást okozni, tehát minden túlzásban lehet vinni.
6: A közösségi média, meg a digitalizáció ebben szerepet játszik?
5: Abszolút, igen. Szerintem ez
6: más kell mutatni, mint ami valójában van.
5: Igazából az ilyen szakmámban biztos, már hogy itt mindig ugye helyt kell állni, mindig az ember próbálja a legszebb arcát megmutatni, és én ennél azért kicsit őszintébbnek gondolom magam, és próbálom én is a platformjaimon úgy kommunikálni a dolgaimat, ahogy az a valóságban is történik, és ez a darab is igazából erről is szól, hogy nem kell mindig bedőlni annak, amit az ember lát a szemével.
6: Szóval vannak szorongások, van elvágyódás, meg kell élni a nőiséget, amely nem lehet könnyű manapság.
5: Igen.
6: Én eleve erről szólnak a dalok.
5: Igen, abszolút erről szólnak a dalok, és én eleve egy fiús lány vagyok, tehát hogy nem vagyok egy ilyen nagyon nőies típus, meg az én családomban a nők sem olyanok, és közben meg elvárná a társadalom, hogy otthon legyek többet, vagy főzzek, mossak, vasaljak állandóan, és nyilván ezeket is felgöngyölítem egy-egy dalban a darab kapcsán, de nyilván van szó környezetvédelemről, ezek is mind helyt kapnak a darabban, amellett, hogy nyilván nekem vannak olyan családi traumáim, meg mindenféle, amit hozok magammal, tehát elvált szülők gyereke, ez is egy nagyon tipikus dolog ugye az én korosztályomnál, hogy nagyon kevés szülő maradt úgymond együtt, vagy alkotott úgy egy családot, ami szintén egy ilyen külső elvárás lehet, ugye patchwork családban nagyon sok mostatásra, szóval mindenféle ilyen apró dolgot is még így próbálok érinteni, és kifejezetten erre a darabra írtam egy lemeznyi anyagot, amiről ugye most így jelengetnek meg dalok, amik lehet, hogy a közönség számára még úgy értelmezhetetlenebbek, úgyhogy nem látják a darabot, hiszen minden dal az egy-egy adott részhez szól.
6: Ez a májusban megjelent EP, ugye négy dallal, Magamat keresem a címe, és a címadó dalt hallgatva az jutott eszembe, amiről az előbb beszéltünk. Tehát a bizonytalanság, az útkeresés ilyen életszakaszban van most?
5: Abszolút, igen. Rám ez most nagyon jellemző volt, amikor, nem mondom, hogy túl vagyok rajta, de azóta is ezért eltelt már jó pár hónap, én is folyamatosan dolgozom magamon, és nagyon gyorsan változik az élet, gondolom nem csak körülöttem, hanem mindannyiunk körül is, és amikor ezt az anyagot írtam, az tavaly december, meg idén január, akkor teljesen más lelkiállapotban voltam, és sokkal mélyebb ponton voltam, mint mondjuk most fél évre rá, és ezt már magamon érzem, hogy azok a dalok, amik a darabhoz írottak, sokkal mélyebbek és akár depresszívabbak, mint amit mondjuk mostanában írok egy következő lemezre, úgyhogy nagyon egyszerre félelmetes is, meg megnyugtató is, hogy az ember azért túl tud lenni a mély pontjain, tehát hogy tényleg amit szoktak mondani, hogy a jó és a rossz is elmúlik.
6: Meg kiénekli magából.
5: Igen.
6: Szóval 11-én a Városmajorban a lemezről is énekel, meg újakat is.
5: Hát a Városmajorba csak az fog el, tehát ez 20 dal igazából, amiről beszélünk, amiről most csak egy EP-nyi jött ki, vagy annyit hallgathat a nagy közönség, a többi az még a darabon belül hangzik el, úgyhogy azokat el fogom vinni, ami pedig most készül lemez, az pedig valószínűleg majd jövő évben fog csak napvilágot látni, most ezt nem szeretném elkapkodni, nem szeretnék egy szép hangzó anyagot összehozni.
6: Viszont a napokban megjelent egy új dala, 30-valahány ez a címe, hát ez megint csak az amiről beszéltünk, 30-valahány éves igen. lett, Viki, nem,
5: ez egy állandó ilyen vicces téma körülöttem, hogy sehol nincsen fent normálisan, hogy mikor születtem, vagy hogy hány éves vagyok, és valamiért ez mindig nagyon érdekli az embereket, és akkor ezzel így próbáltam viccelődni, és a dal is igazából ezt a 30-as évek elejé női identitást próbálja megfogalmazni.
6: Hát igen, az elszalasztott

0: Az előadáson viszont nem csak énekel, hanem táncol is, ezt említette már a beszélgetés elején. Van ennek előzménye, hiszen már a zenekarral is készítettek olyan produkciót, ahol táncolt. Most ez egyre fontosabb lesz?
1: Az nekem volt egy igényem még annó a zenekarra, hogy nagyon szerettem volna kortest táncolni. Én nem vagyok egy ilyen nagyon sportos alkat, de úgy gondoltam, hogy akkor megpróbálnám így Covid alatt beilleszteni a hétköznapjaimba a táncot, és akkor a fiúknak felvetettem, hogy mi lenne, hogyha a szegedi kortest balettel együtt csinálnánk egy közös turnét, és akkor ők így rábalintottak, mert hiszen nekik annyira sok dolguk azzal nem volt, csak nekem. És igazából ott teljesen beleszerettem a tánc világába, rájöttem, hogy mennyire elhanyagolt az egész megítélésük, mennyire... A kortárs táncok, hogy nagyon nehezen mennek el az emberek. Nyilván ez egy nehezebben érthető műfaj, és úgy éreztem, hogyha már popzenészként tudom őket ezzel támogatni a továbbiakban is, hogy csinálok velük közösen dolgokat, akkor ezt miért is ne tegyem meg. És amikor vége lett a zenekarnak, feltettem magamnak a kérdést, hogy mit szeretnék csinálni, vagy mit szeretek így az életemben csinálni, és amellett, hogy nagyon szeretem élvezni az életet, és jól érezni benne magam, nyilván a zene, az éneklés és a tánc, ami így egyből előjött, és akkor így indultam tovább, hogy akkor miért is ne foglalkoznék most úgymond freelancer, ilyen egyedi munkabeosztással rendelkező táncosokkal, akikkel még kevesebb fókusz van, mint akár egy társulaton belül. Úgyhogy
0: és kivel fog táncolni a Városmajorban 11-én?
1: Tóth Laura volt a rendezője ennek a darabnak, Baumgartner Krisztina, aki az Alter Ego darabban, és mellette még van Rápolti Eszter, Bencs Uchvera, Nagy Csaba és Laza Tímea. Úgyhogy ővelük vagyok még a színpadon.
0: Milyen tánc lesz? Szenvedélyes?
1: Saját mozgásszótárunk van a darabhoz, ami mind a szövegeimből indul ki, meg az én életeseményeimet próbálja meg így mozgásban kifejezni.
0: Akkor úgyhogy, ez sokféle.
1: Úgyhogy ez sokféle, igen, de megvan a saját. Tehát, hogy aki látja a darabot, az utána ráismer majd, hogy megvannak olyan ismétlődő mozdulatok, amik csak itt találhatóak meg ebben a millióban.
0: Összművészeti estről beszélgetünk. Zene, tánc megvan. Kiegészül még valamivel? Vers? Arról is beszéltünk.
1: Vers is van, de Palkovics Edina, aki a vizualitásért felelős, és próbáltunk olyan vizuális elemeket vetíteni, amik kiegészítik a táncot és a zenét, úgyhogy ő van még velem a színpadon, és hát a zenészek I Am Young, Lee Oliver és Sárkány Bárci, akik kiegészítik még az egész hangzásvilágot.
0: Még egy-két mondatot csak röviden arról, hogy a nyár további részét pedig hogy tölti? Lesz még fellépés?
1: Abszolút lesz fellépés, most is félig meddig egy színpadról érkeztem ide hozzád, és hát nagyon sok a plusz felkérésem, a plusz vállalásom, aminek nagyon örülök, sokat koncertezem a Csík zenekarral, most a Hiperkarmánál vendégeskedtem, fesztiválokra is meghívták egyébként ezt a színdarabot, ami egy nagyon különleges dolog, hiszen fesztiválokon teljesen más setup-pal szoktunk készülni, és kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy fogja fogadni a közönség, de a fesztivál szervezők erre nyitottak. Most nem sokára lesz egy EFOT gála műsor, ahol a Presser Gáborral és a Csík zenekarral léphetek újra színpadra, úgyhogy részt veszek majd a Brodis napon a Szigeten, úgyhogy így igazából zajlik az élet, és nem fogok unatkozni.
0: Akkor Istennek. Beindult az egyéni karrierje is. Köszönjük, hogy eljött.
1: Én köszönöm szépen, hogy itt láttam.
0: Lábas Viki énekesnő dalszerző volt a vendégünk, aki július 11-én a Városmajori Szabadtéri Színpadon adja elő önálló estjét. Viki legújabb dalából pedig most mutatunk egy részletet.

kortárs zene és tánc után örökzöldek, mégpedig a zöldben. Az Egri Szimfonikus Zenekar szabadtéri koncertjét az Egribor ünnepén tartják. Szép élménynek ígérkezik a július 11-én délután 5 órakor kezdődő koncert, amikor az egri érsekkertben a fák között hangzanak el klasszikusok ismert művei. Szabó Sipos Máté vezényletével szólalnak meg többek között Rossini, Berlioz, Verdi, Offenbach, Csajkovszki, Hacsatúrján és Johann Strauss közönség kedvenc dallamai. A karmesterrel Pilisi Csenge beszélgetett.

0: az, hogy zöldben, de örök zöld államokat hívnak elő, ez ad egy más hangulatot egy ilyen koncertnek?
1: A közönségnek nagyon más, hogy más környezetben hallgat egy ilyen fajta zenét. Nekünk inkább egy nehéz feladat, ugye, mert nincs akusztikai környezet, tehát azért egy nagy szimfonikus zenekart kiültetni a semmibe, az veszélyes vállalkozás, de ugye tavaly volt először, hogy így az érsek kertben fák közé plantáltuk le a zenekart, és hát gyakorlatilag négy nagy fa köré ült le a zenekar, ami egyrészt kellemes árnyékot adott, másrészt meglepően jó akusztikája volt ennek a helynek, ugye, mert ott a tér sem olyan nagy, tehát a fák azért összeboronálják ezt a nagyon széttartó hangzást, és hát csodálatos élmény volt, hogy legalább 600 ember, talán még többen gyűltek oda körénk, tehát az akusztikát a közönség adta, aki egy hatalmas gyűrűbe zárta ugye az egész fa sort. Ezzel egy nagyon intim és abszolút jól szóló helyzet teremtődött, tehát meglepően nagy sikerrel. Szoktuk ezt csinálni, Muzsikál az Erdő Fesztiválon is minden évben játszunk, most itt az érsek kertben itt egy ilyen megnyugtató, nyugodt szegletet választottak a szervezők, ahol élnek jó játszani, úgyhogy örömmel megyünk most idén is, és hát nem véletlenül adtuk ezt a címet a koncertnek, hogy örök zöldek a zöldben, hiszen abszolút zöldben leszünk, és örök zöld szimfonikus táncokat fogunk játszani Bizettől Verdiig, és Erkeltől Offenbachig, vagy Csajkovszki, és Hacsatúrján, Sostakovics, Ponchielli, és sorolhatnám még a szerzőket, Rossini, tehát olyan fajta táncmuzsikákat, vagy nyitányzenéket, vagy balettzenéket, amiket mindenki nagyon ismer, és egy ilyen nyári kötetlen együttléthez jó. Az kétségtelen, hogy kell egy olyan akusztikai helyzet, amiben ez a zene érdemben szólal meg. Persze jó, ha a klasszikus zenének egy megfelelő akusztikai környezet áll rendelkezésre, hiszen itten akusztikus hangszerekről van szó, pont ez adja az ízét, a színét. Olyan műfajoknál, amik erősítve szólnak elektronikus eszközökkel, ott azért a környezetet jobban át lehet hidalni, de nem véletlenül azért a szabadtéren inkább ezek a műfajok szólalnak meg, de meg lehet találni azokat a formákat, ahol ez is valami más módon tudja megszólítani a közönséget.
0: És meg is kell, meg kell újra szólítani a közönséget, hiszen komoly zenét egyre kevesebbet hallgatunk talán.
1: Hát azért hallgatunk kevesebbet, mert egyre kevesebbet hallunk, tehát pont azért, mert a szabadtéren, vagy bármilyen közterületen, vagy olyan intézményben nevezzük annak, ami a, ahol sok ember megfordul, lásd étterem, vagy hotel, vagy bevásárlóközpont, vagy bármi, gyakorlatilag nincs komoly zene, ezzel nagyon leszűkült a mozgástere, de hát fontos, hogy ezt is ismerjék az emberek, és visszataláljanak ez az értékes műfajhoz, úgyhogy ezért visszük sokféle helyre is, nem csak a térre, hanem mi is visszük néha bevásárlóközpontba, és sok helyre az év folyamán.
2: Július 11-én tehát koncertet ad az Egri Szimfonikus Zenekar Szabó Sipos Máté vezényletével az Egri Érsek kertben.
3: Kalendárium.
2: Kelet és nyugat régi és új találkozása a művészetben, a zene világában. A Sárik Péter Trió és Koszorús Krisztina Koszika közös koncertjén több műfaj bemutatásával és sok improvizációval is találkozhatnak. Július 9-én az Óbudai Társas Körben. Sárik Péter, Erkel Ferenc díjas jazz zongora művészt halljuk.
4: Kettő koncertünk lesz ezen a nyáron Budapesten, az első most rögtön 9-én az Óbudai Társaskörben, ami nagyon kedves nekünk, egy különleges helyszín, sokan nem is tudják, hogy van egy csodálatos kertje, aminél szebb és alkalmasabb hely nem is lehetne egy nyári koncertre. Nagyon reméljük, hogy jó idő lesz, és akkor minden adva lesz ahhoz, hogy tökéletesen érezze magát mindenki. Egy viszonylag új produkcióval érkezünk, tavaly jelent meg a marosvásárhelyi énekesnővel, Koszikával, Koszorús Krisztinával egy közös lemezünk, amit tulajdonképpen ebben az évben mutatunk be egy csomó helyszínen. Ezzel az anyaggal egy kicsit kiléptünk a komfortzónánkból, hiszen azt nyilván sokan tudják rólunk, hogy mindenféle műfaj felé kalandozunk, de alapvetően jazzzenészek vagyunk, és mindig megtartjuk egy kicsit ezt a jazz vonalat. De Koszikával most elmentünk a folk jazz vagy a world music irányába, ami egy sokkal szélesebb spektrum. Magyar, román, cigány és balkáni népzenék, népdalok feldolgozásait játszuk, ami egy teljesen új szín az életünkben, és azt vettük észre, hogy ez a leginkább nyári fesztivál kompatibilis produkciónk, ahol bizony rendszeresen előfordul, hogy az emberek táncra perdülnek, az alap, hogy velünk énekelnek, mielőtt megriasztanám a kedves hallgatókat vagy közönséget azzal, hogy ez egy friss produkció, azért el kell mondjam, hogy nagyon sok koncert van már benne, hiszen gyakorlatilag a félvilágot körbejártuk idén vele, de fél Ázsiát biztos. Úgyhogy a műsor teljes mértékben kész és bejátszva és tesztelve. Nagyon várjuk az Óbudai Társaskörben a kedves közönséget. Kosszikáról szerintem beszélni kell egy kicsit, hiszen bármennyire is ismert Erdélyben, illetve a saját városában is, most már Magyarországon is, azért mégse annyira, mint hogyha itt született volna. Szóval Kosszika Koszovics Krisztina, ő marosvásárhelyi énekesnő, de igazából klasszikus hegedű művész, viszont édesanyja, édesapja révén népzenész és néptáncos családba született bele. Kiskora óta ez a természetes közege, úgyhogy gyakorlatilag mindent tud a magyar folkról, a népzenéről és a néptáncról, de hát mivel a mai világban él ő is, és nagyon-nagyon nyitott mindenféle zenékre, ezért senki ne lepődjön majd meg a koncert, amikor különböző pedálokat fog nyomkodni, és használja modern eszközök tárházát. Úgyhogy egy igazi multi talentum, akinek az éneklésében és a hegedülésében benne van a múlt, benne van a jelen és benne van a jövő. Remélem sikerült kedvet csinálnom ebből a pár mondattal a koncerthez. Július 9-én csütörtökön este 8-kor várom mindenkit szeretettel az Óbudai Társaskörben Kosszikával és a Sárik Péter trióval.
3: Kalendárium.
2: A Magyar Művészeti Akadémia művészeti ösztöndély programjára több mint 10 000 érvényes pályázatot nyújtottak be, tehát nagy volt az érdeklődés. A 2018-ban indult 3 évre szóló ösztöndíj nyertesei lehetőséget kapnak más művészeti ágakkal való közös gondolkodásra és munkára, illetve teret kapnak saját munkájuk bemutatására is. Csályi László Koppánnyal, a Magyar Művészeti Akadémia művészetelméleti és módszertani kutatóintézet igazgatójával Ernst Tarack Közik Inga beszélgetett a sajtótájékoztatón, ahol az idei nyerteseket is kihirdették.

0: 9. alkalommal hirdették meg a Magyar Művészeti Akadémia művészeti ösztöndíj programját. Várnagy Andrea, Liszt Ferenc díjas zongoraművész, érdemes művész, az MMA alumni ösztöndíjasa és lánya Farkas Lili zongoraművész közös játéka után Csályi László Koppány, az Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet igazgatója beszélt a részletekről.
1: 2018-ban volt az első év, minden évben 100-100 új fiatal és középgenerációs művész kap lehetőséget, hogy az ösztöndíj programban részt vegyen. Ez ugye egy 3 éves ösztöndíj program, ahol egyrészt van egy havi 200.000 forintos bruttó összeg, amivel segítjük a pályán maradást, és a hozzájárulunk egy kicsit a művészek költségeihez. Másrészt viszont, ami ennél sokkal fontosabb, egy olyan mentorálási programot, egy olyan konzultációs lehetőséget, egy olyan közösséget alkotnak az ösztöndíjasok, ahol nem csak a saját korosztályával, a saját művészeti ágának a képviselőjével tudnak megismerkedni, és megvitatni akár a különböző elképzeléseket, ötleteket, hanem más művészeti ágak területén is eljöhetnek a zeneművészek az irodalmárokére, a színházművészek a filmesekére, és így tovább. Tehát bármelyik olyan művészeti ág területén ezekre a 4 havonta rendezett nagy konzultációkra szívesen várjuk az ösztöndíjasokat bármely művészeti ágból. Tehát egyrészt egy ilyen konzultáció van. Másrészt pedig a generációk közötti párbeszédet is elősegíti az ösztöndíjprogram, hiszen itt 18 és 49 év közötti fiatal és középgenerációs művészek vesznek részt, de a szekcióülésekre eljönnek a Magyar Művészeti Akadémia akadémikusai közül is sokan, és más külső szakemberek közül is sokan, és ők, mint egy egyel vagy akár kettővel idősebb generáció mondja el a véleményét, mert itt valóban fontos az, hogy segítsük egymást a közös gondolkodással.
0: Közös gondolkodás, közös alkotás mellett a megjelenés is egy nagyon fontos része ennek az ösztöndíjprogramnak, és most kiegészítik ezt a megjelenési lehetőséget, mert hogy ugye nyáron is lesznek programjaik, indul egy új programsorozatuk.
1: Igen, az ösztöndíjprogramban nem csak kiállításokat szervezünk, vagy nem csak a 3 év leteltével mutatjuk meg, hogy mit hoztak létre az adott ösztöndíjas évfolyam a 3 év alatt, és akkor a Pesti Vigadóban van az Essentia Artis kiállítás és programsorozat, hanem egyéb bemutatkozási lehetőségeket is kínálunk. Pár nappal ezelőtt nyílt Bécsben az a kiállítás, ahol a Magyar Művészeti Akadémia akadémikusai és ösztöndíjasai együtt állítanak ki, és Londonban pedig szeptemberben fog nyílni az a kiállítás, ami kifejezetten a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasainak a bemutatkozása.
0: Nyár este a Hilt Villában ez a kezdő programja a nyárnak, számíthatunk még esetleg más programokra is a nyár folyamán?
1: Igen, a következő nagy szabású programunk augusztus 27-én csütörtök az ösztöndíjas program 2023-26 közötti évfolyamának az záró ünnepsége a Hild Villában.
2: Idén nyáron is kiállításokkal, programokkal várják az érdeklődőket a Művészeti Akadémia ösztöndíjasai. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a 23. Siófoki New Orleans Jazz Fesztivált a város főterén. A 3 nap alatt esti koncertekkel és bizonyára jó hangulattal várják a közönséget. Többek között a 40 éves Hot Jazz Band is fellép majd 12-én vasárnap. Az esemény ingyenesen látogatható. Ezzel a kalendárium végére értünk. A szerkesztő Ernst Talackközi Kinga, a hangmérnök Hajósi Bence és Schwarz Nóra volt ma. Köszönjük a figyelmüket, Nánási Anikót hallották.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 16 óra, jó napot kívánunk. A mikrofonnál Bordi András és Néveri Igor. Főhíreink először röviden.
2: Sürgősséggel már holnap tárgyalhatja a parlament az alaptörvény 17. módosítását.
1: A NATO csúcson egyeztethet Donald Trump amerikai és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a békéről.
2: Na, még több felé lehetnek záporok, zivatarok, holnap viszont országszerte sok napsütés várható.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Bár az előzetes napirenden nem szerepelt, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára sürgősséggel már kedden tárgyalhat a parlament az alaptörvény 17. módosításáról.
2: A tervezet szerint a többi között megszűnik Sólyog Tamás köztársasági elnök mandátuma, az országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választ. A módosítással az alkotmánybírák mandátumának hossza 12-ről 6 évre csökkenne, ugyanakkor ismét újra választhatók lennének, a mandátum azonban a 70. életév betöltésekor megszűnne. A javaslat szerint maximálnák az országgyűlési képviselőként eltöltött időt, és megszűnne a költségvetési tanács vétójoga. A tervezettel kapcsolatban több hazai és nemzetközi jogvédő szervezet, valamint alkotmányjogász és politikus is kritikát fogalmazott meg.
3: Tiltakozás szervez a kormány az alaptörvénymódosítási javaslat ellen a Fidesz és a KDNP.
2: Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője szerint a tervezet a jogállamiságot felszámoló, a demokráciát sértő, a választójogot korlátozó intézkedéseket tartalmaz. Rétvári Bence, a kereszténydemokraták parlamenti képviselőcsoportjának vezetője pedig úgy fogalmazott, miközben a Tisza a kampányban azt ígérte, hogy megerősíti a demokráciát, ehhez képest gyengíti azt. Magyar Péter kormányfő a tervezett tüntetésre úgy reagált, még Isztambulban is hangosan felnevettek, amikor meghallották, hogy a Fidesz akar tüntetni az alkotmányosság és a demokrácia mellett.
3: A magyar kormány arra számít, hogy pénteken pont kerül a befagyasztott uniós források ügyére, mondta a közlekedési és beruházási miniszter az országgyűlésben.
2: Vitézi Dávid napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, a helyreállítási terv elkészült, a tárgyalásokat lezárták az Európai Bizottsággal, a Tisza kormány hazahozza az uniós támogatást.
4: A mérföldkövek, szupermérföldkövek, amiket ugye általában feltételekként szoktak hivatkozni, hogy mik a feltételei annak, hogy a korábban befagyasztott uniós pénzeket haza tudjuk hozni, ezek véglegesek. A bizottsággal ezt a tárgyalássorozatot lezártuk, és a végleges döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén e hét pénteken várható. Ha az a döntés megszületik, és minden jel arra utal, hogy ez egy pozitív döntés lesz, akkor kimondható az, hogy az uniós pénzeket hazahoztuk. Ugye nagyon sokszor hallottuk azt, hogy ez nem fog sikerülni. Fog sikerülni.
3: Az uniós források járnak Magyarországnak. Az a magyar emberek pénze, nem valami könyöradomány az Európai Unió részéről, hangsúlyozta a Mi Hazánk elnök helyettese a parlamentben.
2: Dúró Dóra azt mondta, az uniós pénz hazahozataláról lezárt ügyként beszél a kormányoldal, holott az még nem az. Szerinte ezt mutatja az a tiszás képviselők által beterjesztett házszabálymódosítás is, amelynek célja a jogalkotás felgyorsítása, kifejezetten az Európai Uniós források hazahozatalára hivatkozva.
5: További jogszabályalkotás feltétele annak, hogy az Európai Uniós forrásokhoz Magyarország hozzájusson. Ráadásul önök nem csak augusztus 31-éig kérték ezt a hajszabálymódosítást, hanem december 31-éig kifejezetten, még egyszer mondom, az Európai Uniós források hazahozatalára hivatkozva. Hogyha nincsen szükség további törvénymódosításokra az Európai Uniós forrásokhoz, akkor miért kellett ezt a házszabálymódosítást beterjeszteni és elfogadni éppen erre hivatkozva.
3: Amerikai források szerint személyesen zárt ajtók mögött tárgyal majd az ukrán elnökkel Donald Trump amerikai elnök a háború befejezésének lehetőségeiről.
2: Közben éjjel ismét komoly támadás érte Kijevet. Az orosz hadsereg nem csak drónokkal, hanem ballisztikus rakétákkal is támadt, amit az ukránok nem tudnak kivédeni. Volodymyr Zelenszky elnök ezért újabb légvédelmi rendszerek átadását sürgette nyugati szövetségeseitől.
3: Az ukrán dróntámadásoknak komoly hatásuk van Oroszország olaj infrastruktúrájára, mondta Siklósi Péter, a Külügyi Intézet vezető kutatója.
2: A szakértő a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, ennek egyik legfőbb oka, hogy bár Oroszországnak erős a légvédelme, az ország túl nagy ahhoz, hogy a teljes területét katonailag lefedjék. Hozzátette, az ukránok stratégiája önmagában kevés ahhoz, hogy megnyerjék a háborút, azonban ahhoz elég, hogy nyomást tudjanak gyakorolni az oroszokra.
6: Mostanra már az orosz lakosság is bizonyos területeken elkezdte megérezni, tehát bizonyos területeken hosszú sorok alakultak ki az orosz benzinkutaknál, ami hát egyértelműen azt mutatja, hogy Ukrajnának ez a stratégiája sikeres.
3: A századvég energetikai és klímapolitikai üzletágának vezetője szerint a kormány szélenergia hasznosítási tervei jelentős kihívást jelentenek az ellátásbiztonság szempontjából.
2: Hortai Olivér a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, a kabinet több mint tízszeresére növelné a szélerőművi kapacitást, ami érdemben növelni a megújuló energia részarányát a hazai villamos energia termelésben. Hozzátette, a terv részeként dinamikus tarifarendszert is bevezetnének. A szakértő szerint ugyanakkor nehezen elképzelhető, hogy ennek hatására az energiaszolgáltatók a jelenleginél kedvezőbb árakat tudjanak kínálni.
7: Az az új 500 milliárdos pályázat, az, hogy az új törvényjavaslatban megjelennek a dinamikus tarifák, ezek mind-mind abba az irányba mutatnak, hogy a villamosenergia rendszert olyan módon alakítsák át, ami képes befogadni, vagy képes lehet befogadni ilyen mennyiségű időjárás függő megújuló kapacitást.
3: Baleset megelőzés céljából indított közlekedésbiztonsági akciót a rendőrség.
2: Az Országos Rendőrfőkapitányság baleset megelőzési osztályának vezetője elmondta, nyáron sokkal több baleset történik az utakon, aminek egyik legfőbb oka, hogy az őszi-téli időszakkal ellentétben nyáron sokkal jobbak az útviszonyok, emiatt a gépjárművezetők jellemzően nagyobb sebességgel közlekednek. Berza Zsolt a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, emellett fontos tényező az is, hogy a meleg hatással van a járművezetők viselkedésére, akik általában sokkal ingerlékenyebbek, türelmetlenebbek, emiatt több a figyelmetlenség miatt bekövetkezett baleset. Hozzátette, az akció részeként a baleset megelőzést szolgáló közösségi média kampány mellett közúti ellenőrzéseket is végez a rendőrség.
8: Valamennyi működőképes sebességmérő berendezésünket, mind a fix telepítésű, mind pedig a mobil sebességmérő eszközöket bevetjük. Látható rendőri jelenlétet biztosítunk a közutakon, illetve emellett pedig civil szolgálati gépjárművekből is végzünk méréseket menet közben. Emellé még párosul egy olyan ellenőrzés, amely kimondottan a hétvégi időszakban, tehát amikor nagy forgalomra kell számítani autópályáinkon, gyorsforgalmi utainkon, pénteken, délután, szombaton, reggeli órák, illetve vasárnap délután esti órákban fokozott ellenőrzést biztosítunk.
0: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint dolgoznak az M1-esen Hegyeshalom felé Győr térségében, több mint 5 kilométeres a torlódás. Baleset történt az M0-ás keleti szektorán az M5-ös felé Maglódnál. A kialakult dugó meghaladta a 10 kilométert. Két kamion ütközött az M43-ason Makó térségében az M5-ös felé, a 42-es kilométernél a külső sávot lezárták. Kiégett egy autó a 21-es főúton, a 19-es kilométernél, Pásztó felé csak egy sáv járható. Három autó karambolozott a 77-es főúton a 3-as kilométernél, csak egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom.
3: Fővárosi információkkal folytatjuk.
9: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé a Damjanics utca előtt a belső sávban. A Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sáv elhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. Szép Csilla, BKK Info.
0: MÁV Info.
10: Jelenleg zavartalan a vasúti közlekedés az országban, a fővárosban áthúzódó felhőszakadás sem okoz jelenleg sehol fennakadást. A Veresegyházi vonalon hosszabb eljutási idővel kell számolni. Július 19-éig az S71-es vonatok csak Veresegyház és Vác között járnak. Újpest központ és Veresegyház között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Többféle megállási rend szerint részletek a mávcsoport.hu-n olvashatók. Kis Horváth Levente, MÁV Inform.
0: Időjárás jelentés.
11: Jó napot kívánok! A változóan felhőség mellett holnap a legtöbb helyen sok napsütés valószínű. Az éjszaka második felétől keddestig csak kevés helyen számíthatunk északnyugatról délkelet, kelet felé vonuló záporokra, zivatarokra. A nyugati szél napközben megélénkül, északon meg is erősödik. Hajnalban általában 12-18 fok várható, ennél kis hidegebb az északi völgyekben, melegebb a nagyobb belvárosokban, vízpartokon lehet. Kedd délután 27-33 fokot mérhetünk. Pál Márton, Ungaromet.
3: Ez volt a Krónika 16 órakor. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea, Rácz Dorottya és Németh László nevében is köszöni a figyelmüket Bordi András és Névere Igor. Hamarosan kezdődik a Jó Napot Magyarország. Viszont hallásra!
12: Műsor ajánlott. Művészetterápia nehéz sorsú gyerekeknek.
13: Természeti formák árképeit vetítettem ki, és abba, amit beleláttak a gyerekek, és nagyon mély traumákat, lelki problémákat szimbolikus módon megjelenítették. Rendkívül izgalmas dolgok voltak 15-20 évvel ezelőtt, és most nem látnak bele semmit. Viszont a népművészet még mindig egy olyan struktúrát ad, olyan szimbólumba ágyazott formavilág, és ehhez viszonyítva tudja a gyerek megfogalmazni a saját lelki problémáit.
12: Az este a házigazda Pécsi Rita neveléskutató, vendége Platti István pedagógus művészetterapeuta. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
14: Nagyok.
15: Álompár voltak Papa Dimitriou, Atina színésznő vellányaik, Anna és Nóra is álomszépek lettek, tehetségesek, mindkettő színésznő, és bár édesapjukat erdészként ismerte meg az ország a Szomszédok című sorozatban, nagyszerű színész, remek táncos, szenvedélyes horgász és szőlész. Vendégem Trokán Péter Jászai Mari díjas színművész, érdemes művész, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház alapító tagja, akit 80. születésnapja alkalmából köszöntünk korábbi beszélgetésünk felidézésével. Várj önöket a beszélgetőtárs, Farkas Adrián.
14: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
16: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
17: 3 perc múlva 4:15 a szerkesztő Taris Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá? Műsorunkban önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Adakozik, vagy inkább önkéntes munkát végez? Javában tart a jótékony hét. És ön betiltaná az elektromos roller használatát, vagy nem? Ugrásszerűen nő a balesetek száma. SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 7159 5200. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon.

0: Két nap, amikor a vásárlás valódi támogatássá alakul, július 1-én indult a Jótékony Hét. A kezdeményezés a vásárlók, a vállalkozások és a civil szervezetek együttműködésén alapul, az összekötő kapocs pedig a jótékonyság, a társadalmi részvétel vágya, annak felfedezése, személyes megélése, hogy tényleg nem csak kapni, de adni is jó. A Jótékony Hét nem csak hét napról szól. A szervező célja ugyanis egyfajta hagyományteremtés, egy olyan keretrendszer kialakítása, ami évente 2-3 alkalommal is képes megmozgatni az adakozókat, vagy akár többször. De lehet-e a jótékonyságot tanulni? Kell-e? Hogyan adakozzunk? Kinek adjunk? Közvetlenül a rászorulóknak, vagy inkább egy civil szervezetnek? Fontos-e a rendszeresség? Önök mit mondanak? SMS számunk még egyszer 06 39 666, telefon számunk 061 vagy 0630 759 5200. Hívjanak bennünket, írjanak nekünk SMS-t, és amit tárcsáznak, hallgassák López Brigitta összeállítását délelőtt című műsorunkból.
1: Nem egy nagyobb összeget ajánlok fel valamilyen szervezetnek, hanem amikor a televízióban látom, hogy telefonon lehet néhány forintot is adományozni, akkor ezekkel a lehetőségekkel szoktam élni. Egyébként egész évben van egy úgynevezett támogatottam, aki az egyik utcában szokott üldögélni, és őt minden sétám alkalmából meg szoktam lepni, és én minden nap 200 forintot szoktam neki adni. Ezt mindig félreteszem a vásárláskor ezt a pénzt, és akkor ő pedig ilyen télapó és karácsony táján szaloncukrot szokott nekem adni. Mindig külön szól, hogy tessék várni, mert most szeretnék valamit adni, és akkor táskájából előveszi a szaloncukrot.
2: Nem csak karácsony előtt, ha tehetem, akkor évközben többször is. Különösen a Karitásnak, Máltai Szeretetszolgálat, Második Kerületi Önkormányzat, száraz élelmiszer gyűjtőpontokon, nagyobb áruházakban. Ha vásárol az ember, akkor egy-egy kiló liszt, vagy egy liter ét olaj, vagy ami éppen vásárlás közben a kezembe akad. Mivel 9 unokám van, sok játék és könyv összegyűlik, ezek közül a használhatót, a szépet, az ajándékozásra értemest összegyűjtöm, elviszem, és remélem, hogy örül neki majd valaki.
3: Igen, szoktam. És mit? A cégemen keresztül szoktam, a cégemnél is szerveznek ilyen adományozást, úgyhogy most egy szociális intézmény dolgozóinak fogunk adományozni ajándékutalványt és egy kis édességet.
4: Rendszeresen adományoz?
3: Van két szervezet, akit havi rendszerességgel támogatok utalásokkal minden hónapban.
4: Cipős doboz akcióban részt vettem már.
3: Igen, előző években azon is részt vettem, azt is a cégen keresztül, ahol dolgozom. Írószereket, szeruzákat, füzetet, meg kisebb játékokat adományoztam.
5: Leginkább könyveket szoktunk adományozni, ilyen területen dolgozunk, különböző intézményeknek, meg magánszemélyeknek is, de előfordul, hogy ruhát is adományozunk. Például a feleségem szervezett óvodában használt ruhavásárt, és a maradék ruhákat elvittük egy családok átmeneti otthonának.
4: Láttam, hogy két gyerkőc van, az egyik egy fiú, a másik kislány. Hány évesek?
5: 5 és 3.
4: Ennek mennyire örülnek a gyerekek?
5: Változók. Vannak ruhák, amikhez nagyon ragaszkodnak, meg persze vannak olyan ruhák, amikhez mi is ragaszkodunk, tehát amit nem adunk oda.
6: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
0: SMS számon pedig 06 39 666, és arról beszélgetünk, hogy július 1-én indult, és egészen holnap éjfélig tart, de egyébként valójában addig, ameddig önök akarják, a Jótékony Hét. Egy háromszöget rajzolnak valójában az adakozókedőek, a vállalkozók és a rászorulók, illetve a rászorulóknak adakozó civil szervezetek között. Ez ennek a Jótékony Hétnek a lényege, ahogy én mondom. De hogyan mondaná Lánci Éva, a Heti Betevő Egyesület elnöke, azért ennek az egyesületnek a képviselői ülít, mert hát részt vesznek a Jótékony Hétben. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok! Igen, valóban mi azonnal kaptunk ezen az alkalmon, és szinte azonnal igent mondtunk a szervezőknek. A Heti Betevő Egyesület igazából minden olyan módot megpróbál, vagy kipróbál, olyan pilot projekteket is kipróbál, ahol kísérletezünk mindenféle fajta módon, ahol valamilyen jótékony célt el tudunk érni. Nem könnyű egy civil szervezetnek fenntartani az ő tevékenységét a mai világban, és ez minket is segít abban, hogy valamekkora bevételhez jussunk, miközben egy jó célt szolgálnak azok a vállalatok, vállalkozók, vagy azok a vállalkozások, akik a portékáikat eladásra kínálják. Tehát nekünk ez egy abszolút jó modell, amiben mi be tudunk csatlakozni. Azok a követőink, akik velünk szimpatizálnak, vagy azokkal a célokkal szimpatizálnak, amiket mi képviselünk, azoknak mi eljutatjuk ezt a hírt, hogy lehet ezeken a helyeken vásárolni, és ők viszont egy bizonyos százalékát abból a pénzből, amit kifizetnek, azt visszakapjuk, és abból tudunk működni.
0: Mondjuk el azért pár szóban, hogy mi ez a jótékony hét konkrétan, tehát hogy működik, hogyan tudunk benne részt venni?
7: A jótékonyhét.hu weboldalon keresztül lehet megtalálni azokat a vállalkozásokat, akik mindenféle nagyon finom termékeket, legyen az akár egy bio élelmiszer, vagy valamilyen kozmetikai szer, vagy akár könyv, vagy változatos dolgokat kínálnak fel. Akinek valami ott megtetszik, megvásárolva ezt, és egy kuponkódot beírva, annak a civil szervezetnek, aki ebben a körben szerepel, tudja a bevételnek egy bizonyos százalékát adományozni.
0: Tehát a
7: vásárlásával, tehát nem kell külön pénzt áldozni arra, hogy egy jótékony célt is szolgáljon az ő vásárlása, hanem azzal, hogy ott megvásárol valamit, ennek egy bizonyos százaléka jótékony célra fog fordítódni.
0: Nagyon bátor egyébként a kezdeményezés, mert beszélgettük azt, hogy hát bizony a jótékonyságnak szezonalitása van, ráadásul egy teljesen abszurd szezonalitása, hát azt lehet mondani, hogy egy nap a világ. És ez a karácsony környéke.
7: Igen, hát ezt mi is tapasztaljuk. A heti betevő is küzd azzal a nehézséggel, hogy akkor, amikor eljön a november, akkor mindenki szeretne önkénteskedni, szeretne jótékonykodni, szeretne adományt adni nekünk, ami tök rendben van, és nagyon nagy örömmel fogadjuk ezeket az adományokat, és nagyon nagy örömmel fogadjuk azokat az önkénteseket, akik nálunk, de azért el kell mondjam, hogy mivel foglalkozunk, a heti betevő, én már 13 éve Budapestről indulva, de most már nem csak Budapesten, hanem Pécsen, Makón és Székesfehérváron is van ételosztásunk. Mi rászorulóknak adunk ételt minden vasárnap, nem kérdezzük, hogy ki honnan jött, vagy miért éhes, amit mi tudunk adni, az a gyors segítség, ami egy éhes embernek könnyebbséget jelent, illetve azt a méltóságot, amit így meg tud tartani. Tehát próbálunk úgy az emberekkel kapcsolatba lépni, hogy azt érezzék, hogy valami pluszt is kapnak azon kívül, hogy egy tál ételt.
0: Mit mond Zsolt? Jó napot kívánok, öné a szó. Jótékonyságról beszélünk, adakozásról. Hát ön például minek a híve?
8: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, műsorvezetőr, a stábtagét is, természetesen a kezdeményezésnek a koordinátorát is. Megvallom az őszintén, nekem hivatásomon adódóan szinte nem mondom, hogy mindennapos, de állandóan részei vagy úgy a karitatív cselekmény. És pontos, amit mondott itt a kezdeményezésnek a vezetője, hogy a mindennapi betevő kezdeményezésnek a vezetője, hogy igazából a karácsony ünnepkör, az az advent ünnepkör, amik egy kicsit szenzitívebbek, érzékenyebbek a társadalom tagjai, igazából a társadalom az nem csak mondjuk így egy hét, hanem 365 nap, és gyakorlatilag ezek mindig szükség van arra a fajta segítségre, amit ezek az egyesületek, alapítványok, karitatív kezdeményezések végeznek. Én másrészt a jótékonysági, országos jótékonysági vadászat non-profit Kft.-nek is vagyok az egyik önkéntese, és gyakorlatilag ugye mi is egy napra fókuszálunk, de az az egy nap az nem az az egy nap adakozásáról szól, hanem próbáljuk a vármegyei kórházak gyermekosztályainak megvásárolni azokat a segédeszközöket, amelyeket egész éven tudnak használni, sőt nem csak egész éven, hanem gyakorlatilag évtizedekig. Valahol azért azt mondom, hogy európai szinten a statisztikák is, illetve a személyes tapasztalatok is azt mondják, hogy Magyarországon az adakozásnak, az összefogásnak, karitatív cselekedeteknek nem csak hogy hagyománya van, hanem jövője is lesz. Itt az ugye jónak lenni, jó kezdeményezés, ami megint csak azt mutatja, hogy a magyar társadalomban azért van arra látásmód, van arra intelligencia, és felismerjük a szükséget, szenvedőket, és ez most legyen az a karitatív terület az emberek között, legyen az az állatok között, mindenütt azért nyomon érhető és tetten érhető, sikeresen és jól működő szervezetek, alapítványok, egyesületek, szakemberek karolják fel ezeket a területeket, és a társadalom felé is nagyon jó az elfogadottság, sőt az a tapasztalatom, hogy egész éven keresik azért a társadalom aktív tagjai azokat a lehetőségeket, ahol segíteni tudnak, és ez nem egyfajta lelkiismeret, megnyugtatás, mint hogy nagyon sokat, hogy valamit tettem is, akkor meg van egy ilyen bálveregetés, hogy de jó, én is hozzátettem valamit, hanem valójában annak a felismerése, hogy amivel nekünk többletünk van, amit fölöslegesnek tartunk, az lehet, hogy egy másik ember számára, vagy egy másik élőlény számára egy nagyon hasznos dolog. És ez már jó, hogy ezt iskoláskorban elkezdik, és azért az, hogy van önkéntesség például a középiskolában, és az beszámít a felvételébe, ez megint csak egy nagyon jó pedagógia.
0: Ez közelebb viszi akár a nehezebb hétköznapokhoz azokat, akik mondjuk sosem találkoznának vele. Tehát ezt tényleg így érzi, hogy ez egy hasznos dolog, például a középiskolában.
8: Így van. Főleg a középiskolában, amikor ugye ők benne élnek az internet világában, a sok mindennel találkoznak, de nem a valósággal. És ott azért elég erős hangsúlyátolódások vannak, ami életkori sajátosság is, tehát egy valamire ők felfigyelnek, és azt a szívvel, lélekkel védik, de ezáltal, hogy az önkéntességgel akár kezdve, ahogy mondtam, az állatvédelemtől egészen az egészségügyi mindenütt tetten érhetőek a középiskolásoknak a segítőkészsége, széles spektrumban látják azt, hogy a társadalomnak milyen nehézség, és nekik ebben milyen felelősségük van.
0: Köszönjük szépen, stúdium vendége Lánci Éva, a Heti Betevő Egyesület elnöke. Hát itt Zsolt jó hosszan és jó alaposan elmondta, hogy ő miért
7: csinálja. Tudok kapcsolódni ehhez, most pont ez az utolsó témához, amit felvetett, hozzánk nagyon sokan jönnek középiskolások, tehát az úgynevezett X-es órákat nálunk teljesítik, nagyon nagy lelkesedéssel, és aztán ott is maradnak nálunk. Tehát ott maradnak nálunk önkéntesnek, és mi is megyünk a középiskolákba, tehát azon felül, hogy a Heti Betevő vasárnaponként ételt ad, mi elkezdtünk egy ilyen társadalmi érzékenyítő tevékenységet is folytatni középiskolákban, ahol elmondjuk azt, hogy sokszor játékos formában, hogy mi az, amit mit csinálunk, illetve lemodellezzük azt, hogy azok az emberek, akik hozzánk jönnek, azok hogyan juthattak el abba az élethelyzetbe, ahol segítségre van szükségük, és milyen módokon lehet rajtuk segíteni, mert nagyon sokrétű ez a dolog, és nem állunk meg, vagy szóval nem arról van szó, hogy csak adományt lehet adni, valahova elutalok egy pénzösszeget, és azzal kipipáltam a dolgot, vagy ha valaki ezt nem teheti meg, akkor nem tud segíteni. Az önkéntes munka az is nagyon sokféleképpen meg tud valósulni a mi szervezetünkben is. Úgyhogy lehet, mindenféle fajta módon lehet csatlakozni. Aki nem tud ételt osztani, vagy a szállításban segíteni, vagy nem egy olyan étterem, ami előállítja mondjuk az ételt, akkor egész egyszerűen egy társüteményen eljöhet vasárnap hozzánk, be se kell jelentkezni, semmit sem kell mondani. A weboldalunkon, a hetibetevő.hu-n meg lehet nézni, vagy a Facebook oldalunkon, hogy hova kell eljönni, és ha hoz egy tál lekváros piskótát, vagy egy pár darab palacsintát, azzal nagyon nagy örömet tud szerezni, és ez egyfajta jótékonykodás már.
0: És hogy látja, mi az, ami átfordítja az embereket, mert nagyon gyakran lehet hallani azt is, hogy segítenék én, csak hát olyan nehéz oda menni, olyan nehéz ezt csinálni, nem a süteményt megsütni, hanem nagyon sokszor például a találkozások a rászorulókkal, az okoz nehézséget, idegenkednek tőle. Ezen hogy lehet áttörni, átjutni?
7: Hát egyrészt, amit említettem is, a szállító önkénteseink, szegények, szinte soha nem találkoznak effektíve fizikailag azzal a rászoruló vendégkörrel, akik hozzánk jönnek. Tehát lehet olyan jótékony formát is találni, a segítségnyújtásnak olyan formáját, hogyha valaki ettől nagyon idegenkedik, vagy lesokkolódik attól, hogy hirtelen ráadásul több száz emberrel találkozik, akik nagyon nehéz sorsúak, nem feltétlenül kell így kapcsolódni hozzánk, de azt kell mondjam, hogy pont a múlt héten volt, hogy csináltunk egy ilyen örömosztást a szállítóinknak, hogy végre ők, is a effektíve az ételosztáson részt tudjanak venni, és tudjanak kapcsolódni azokhoz a vendégekhez, akikkel amúgy nem találkoznak, és ennek mindig nagyon nagy sikere van. Tehát, hogy aki a háttérmunkát vagy más munkát végez, hogy ott lehetek. És a másik meg az, hogy ez addiktív ez a dolog. Tehát, hogy
0: nem kell,
7: nem úgy, nem rossz értelemben szokunk hozzá, vagy nem jelenti ez.
0: De szükségletté válik a segítésnek a vágya.
7: Igen. Tehát nekem az első alkalom, amikor ott voltam az ételosztáson, azt nem mondom, hogy nem volt egy nagyon nehéz élmény, amit alig tudtam felocsúdni napokon keresztül, hogy mivel találkoztam, de mennem kellett a következő hétvégén is.
0: Érdekes volt, nézegettem a honlapjukat, hogy hogyan született maga az egyesület, ez a heti betevő, és hát gyakorlatilag nekem ez olyan volt, hogy mintha egy megvilágosodás történt volna egy étterem szakácsai között. Hogy történt ez?
7: Ez immár majdnem 13 évvel ezelőtt történt, egy belvárosi kis kocsmában, a vendégek, a szakácsok ott beszélgetve jöttek rá arra, hogy amennyi pénzt itt elköltünk sörre, kávéra, akármire, annak az árából akár már egy meleg étel is kijönne, és körülnézve ugye a belvárosban már akkor is a belső kerületekben, azért ott is látszik, és az utcán tetten érhető a szegénység. Miért nem csinálunk egy olyat, hogy vasárnap kiadjuk azt az ételt, és valaki...
0: Tehát ez a szakácsok ötlete volt.
7: Igen, ez egy abszolút alulról jövő kezdeményezés volt, és először még csak ilyen 40-50 adaggal, de nagyon hamar sokkal több lett ebből, és aztán ebből a gerilla hadműveletből egy civil szervezet alakult, és sokkal szervezettebb formában indult el a működés, és ez az egy kis étterem, ahol a főzés történt, aztán hozta magával az összes többit, mert azt kell mondjam, hogy már most már számolatlanul tudom mondani az éttermeket, és magas minőséget képviselő éttermeket, akár Budapesten is, vagy vidéken is, akik oly módon jótékonykodnak, hogy adják a konyhájukat, a know-how-t, megfőzik az ételt, mi az alapanyagnak a költségeit álljuk, és hétről hétre vetésforgóban mindig más étterem biztosítja azt a meleg ételt. Mert nekünk az egyébként nagyon fontos, hogy ez ne egy ilyen és mondjam, zsírbüfé jellegű...
0: Tehát jó minőségű ételt.
7: Tehát, hogy a minőség az itt is nagyon fontos nekünk.
0: SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 52 00. Arról beszélgetünk, hogy javában tart a jótékony hét, vállalkozók, adókozókedőek, civil szervezetek találkoznak azért, hogy közösen segítsenek. Önök hogyan adakoznak? Adakoznak-e egyáltalán, vagy inkább önkéntes munkát végeznek? Ha nem, akkor miért nem? Osszák meg velünk gondolataikat, írjanak nekünk, de előbb rövid hírek a stúdióban Bordi András.
9: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Ukrán találat érte az omszki kőolajfinomítót az orosz-ukrán határtól csaknem 2500 kilométerre. Egyelőre nem tudni, megrongálódott-e a létesítmény, amely Oroszország egyik legnagyobb kapacitású kőolajfinomítója, évente több mint 21 millió tonna feldolgozására képes. Az elmúlt hetekben az ukránok több sikeres légi csapást hajtottak végre orosz energetikai célpontok ellen. A holnap kezdődő NATO csúcs előtt ismét az ukrán légvédelem megerősítését kérte szövetségeseitől Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán államfő a súlyos Kijev elleni támadásokra utalva jelezte, hogy az orosz ballisztikus rakéták ellen nincs elegendő eszközük. A hadseregnek több Patriot légvédelmi rakétára lenne szüksége az Egyesült Államoktól és az európai országoktól. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már holnap tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Sólyog Tamás mandátuma, és az országgyűlés 30 napon belül új államfőt választ. Neneztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét Szőlősi Györgyöt a közmédia vezetője Horváth András. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a napilapot. A személyes döntés a közmédia átalakításának része. Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben A szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Ma még több felé lehetnek záporok, zivatarok, holnap viszont országszerte sok napsütésre számíthatunk. A szél megélénkül, időnként erős széllökések is előfordulhatnak. Az éjszakai 12-18 fok után holnap napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
10: Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
0: 3:05 a szerkesztő Tarics Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá, műsorunkban továbbra is önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Adakoznak, vagy inkább önkéntes munkát végeznek. Javában tart a jótékony hét. És ön betiltaná az elektromos roller használatát, vagy nem? Ugrásszerűen nő a balesetek száma. SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket. Egy nap a világ, az adományok 30%-a a karácsony megelőző időszakban érkezik a jótékonysági szervezetekhez, hallhatták az imént is. A felmérések szerint egyébként az idősebb korosztályhoz tartozó nők szíve rezonál a legérzékenyebben a bajokra. Az első számú támogatotti kör pedig világszerte a gyermekek, illetve a betegek. A gond csak az, hogy az év, ahogy hallhatták szintén, 365 napból áll, és bizony minden napra el kellene a segítség. Szabó Zoltánt, a Jótékony Hét szervezőjét hallják délelőtt című műsorunk korábbi adásából, a riporter Horváth Szilárd.
11: Olyan programról beszélünk, amely azon kívül, hogy a civil szervezetek támogatására jött létre, valójában nem csak a civil szervezetek szempontjából jótékony, jótékony a vállalkozások szempontjából, akik az adományokat nyújtják, jótékony a vásárlók szempontjából, akik megtapasztalhatnak egy olyan helyzetet, amikor ők irányítanak, és az ő döntéseik alapján adott civil ügy, adott fontos társadalmi tevékenység támogatásra kerül, illetve van ennek egy még nagyobb, egy magasabb szempontból is jótékonyságról beszélünk, hogy a világ működése szempontból hogyan lehet jótékonyan hatni.
12: Na, akkor ezt nézzük meg, jó? Hogy lehet a világ működése szempontjából jótékonyan hatni? Ugye, az itt említettem itt a boldogsághormonokat, hát az a helyzet, hogy nem nagyon van olyan felmérés, tudományos kutatás, amelyik ne azt mondaná, hogy a kapcsolatainkban létezünk. Hogy amikor ezek a kapcsolatok rendben vannak, hogy amikor adunk, akkor valójában kapunk is. Hogy ez teljesen világos, egyértelmű összefüggés van a társadalom jóléte és az egymásra figyelés között.
11: Én azt gondolnám, hogy célszerű lenne egy kicsit eltávolítani ezt a történetet a lelkekben lezajló folyamatoktól, hogyha lehetséges, akkor gyorsan összefoglalnám, hogy miről szól ez a jótékony hét, és akkor ki fog derülni, hogy miért is mondtam az imént, ami elhangzott. Tehát ugye itt a jótékony hét programról beszélünk, ami arról szól, hogy vállalkozások működnek együtt egymással és civil szervezetekkel annak érdekében, hogy egy jobban működő világhoz, egy jobban működő gazdasághoz tudjanak hozzájárulni. És nem elsősorban az önérdek, hanem egy ennél sokkal magasabb cél legyen, ami vezérli őket. És azért úgy döntöttek, hogy a hozzájuk befolyó pénzeszközöket közérdekű tevékenységek finanszírozására is fordítják, nem csak a saját céljaikra. És ami még itt fontos, hogy nem egy adhok jelleggel tett adományozásról beszélünk, hanem egy olyan tevékenységről, amit az alapműködésük részévé tesznek. Ráadásul a támogatandó ügyekről, ugye van ez a CSR társadalmi felelősségvállalás, amit valamilyen módon a vállalkozások vezetői meghatároznak, hogy ezt most kihelyezik, és a döntési jogát meghagyják a vásárlóiknak, akiknél így a tudatosság már ezen a szinten is megjelenik.
6: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
0: SMS számunk pedig 0639666, és jönnek is a vélemények. Vannak, akik azt mondják, hogy az önkéntes munka jóval értékesebb, mint az egyszerű adomány, hiszen akkor mi is benne vagyunk magában a segítésben, és nem csak letudjuk valami pénzzel. Vannak, akik azt mondják, hogy a civil szervezeteken keresztül érdemes adakozni, mert azok úgy osztják szét a pénzt, hogy egészen biztosan oda talál, hogyha közvetlenül személyesen adjuk oda például egy kéregetőnek, akkor nem biztos, hogy ez eredményes. Aztán van, aki civil szervezetet ajánl, például nem vagy egyedül alapítványt, állami gondozásból kikerült kilátástalan helyzetű fiatalokat támogatnak, írja Gabriella nevű hallgatónk. Aztán egy másik vélemény egy segítőtől nyilvánvalóan, aki mondja azt, hogy korábban önkénteskedett, aztán Budakeszén volt kerekesszékben 4 hónapig, és sajnos nem mehet vissza segíteni, mert hogy ehhez bizony nagyon komoly teljesítmény kellene, ami már nem adott neki. És hát van, aki arra hívja fel a figyelmet, hogy jó, hát, hogy középiskolában önkénteskedünk, de sokan úgy szerzik a pontokat, hogy például teniszlabdákat szedegetnek, igazi idős szolgálatot kellene kidolgozni, mondja itt a levélíró, vagy az SMS író, ez önmagában nem elég. Stúdiónk vendége Lánci Éva, a Heti Betevő Egyesület elnöke. A másik, amiről nagyon sokan írnak itt, vagy többen írnak, hogy közömbös társadalomban élünk, és amit én találtam felmérést, ami ezzel kapcsolatban, az valamikor 2004 környékén született, amiben az volt, hogy Magyarországon a rendszeresen segítőknek az aránya olyan 25% környékén mozog, akik mondjuk havi rendszerességgel valakinek valamit felajánlanak, olyan embernek, akit nem ismernek, nem rokonuk. Milyen ez az arány most? Meg lehet ezt mondani? Van erről valami ismerete?
7: Nincsen konkrét ismerete. Nincsen erről, egy érzet van bennem, és az egy pozitív érzet. Nyilván ennek van egy olyan vonzata is, hogy amikor ennyire magára van hagyva egy társadalom, amikor a szociális ellátórendszer ennyire nem működik, amikor ilyen mély strukturális válság van sok ideig egy országban, akkor felerősödik szerintem, vagy hogy is mondjam, aktivizálja,
0: összehozza
7: az embereket a szükség, az empátia is sokkal erősebb tud lenni, a segítőkészség is szerintem egy kicsit növekszik ezáltal. Én látom annak jeleit egyébként, és akkor most nem akarok nagyon politizálni, de hogyha egy ilyen nagy változás, mint amiben most vagyunk, bekövetkezik, akkor egy kicsit visszavonulnak a jótékonykodók is, mert azt várják, hogy most már akkor minden rendben lesz, most már akkor mindent valaki, egy felsőbb hatalom meg fog oldani, és azt látom, hogy egy kicsit visszaesik a jótékonysági kedv a mi irányunkban is, mert...
0: Milyen furcsa, az ilyen fordított libikóka?
7: Igen, tehát hogy így, igen, nagyon nehéz ebben így balanszírozni, és valahogy elérni azt, hogy az a fajta segítségnyújtás, ami eddig megvolt mondjuk a mi irányunkban, vagy nem a mi irányunkban, hanem az általunk támogatott, rászoruló éhes emberek irányába, az ne csökkenjen le azért, mert azt gondoljuk, hogy most már itt eljött a Kánaán.
0: És ugye itt az előbb idéztem én egy SMS-t, hogy mi a jobb, a közvetlen adakozás, vagy pedig valamilyen szervezeten keresztül. Hogy látja ezt Éva? Nyilván mindenki, aki segít, az jót tesz. De igen, sokan aggódnak azért, hogy nem ér célba a segítségük, és nagyon sokan akkor is aggódnak, amikor odaadják mondjuk egy kéregetőnek az utcán, nem biztos, hogy nála csapódik le az a, nem tudom, 100 forint, mert lehet, hogy már 5 méter után elveszik. A civil szervezetekkel kapcsolatban meg azt szokták mondani, hogy hát igen, de nem látom, hogy ki kapja.
7: Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nagyon jól tudjuk mutatni, és egyébként a civil szervezetek egyre inkább transzparensen tudnak működni, és jobban meg tudják mutatni azt, hogy hova kerül az a pénz. Tehát szerencsére már itt a social media olyan szinten van, és elérhető a mi számunkra is, és Facebook oldalunk, Instagram oldalunk.
0: Egy csomag, valós időben tehát, követhető a tevékenység.
7: Követhető a tevékenységünk hétről hétre. Mi is a hét több napján számolunk be arról is, hogy milyen előkészítő munkát végzünk, hogy aztán vasárnap mi történt. Ott fényképek, ott videók vannak, amik mind beszámolnak arról, hogy az a pénz, ami hozzánk befut, azt mi mire költjük. Tehát egyre jobban, átláthatóbban lehet követni azt, hogy egy civil

0: Bevásárlás volt, vagy bevásároltam ugye a karácsonyi vacsorához, és már pakoltam a csomagtartóba, amikor odajött hozzám egy, hát szerencsétlen, mint egy ilyen jobb oldalára levénult olyan típusú kéregető, aki oda a kocsikhoz szokott, már mint hogy a bevásárló kocsikhoz szokott menni, és akkor elkéri a kocsiban lévő, bevásárló kocsiban lévő pénzt, és akkor én vettem hát karácsonyra egy ilyen üvegbort, és odaadtam ezt az üvegbort. És utána eszembe jutott, hogy tehát nem tudom, hogy a karácsonyi ajándéknak, amiket vettem, örült-e valaki annyira, mint ez az ember annak az üvegbornak. És akkor egy másik, amikor én kaptam segítséget, megvettem a karácsonyfát, és hát közel volt hozzánk a piac, ahol én ezt megvettem, és gondoltam, hogy én ezt egyedül haza fogom tudni vinni. És hát elszámítottam magam, mert egy ilyen nagy ezüst fenyőfa volt, és akkor húztam, cipeltem, és hát eljutottam arra a pontra, hogy én ezt már nem bírom tovább cipelni, meg húzni, mert hát erre mondják azt, hogy elfogyott az erőm.
1: És akkor valaki? Igen.
0: És akkor megálltam, és akkor mondom, hogy na, akkor most segítsenek nekem az angyalok, de hát mondom, olyan butaság, hát ugyan hogy segíthetnének. És akkor jött egy apuka, két ilyen kis picurkával, és akkor azt mondja, megállott velem szembe, és akkor azt mondja ez az illető, hogy gyerekek, segítsünk a nénének hazavinni a karácsonyfát. Hát ez legalább egy olyan 18 éve, vagy 10 akárhány, közel 20 éve volt. De a mai napig is emlékszem, és ez az apuka a két kicsivel, és akkor még ők is ott fogták, a kapumig hozták, illetve segítettek hozni ezt a fát. Úgyhogy azt gondolom, hogy mind a két dolog olyan, amiért az ember hálás lehet. Uh-huh. És azt gondolom, hogy a segítségnek a lényege akár adja az ember, akár kapja, hogy tudjon hálás lenni. Azért is, mert tudok adni, mert nekem az az üvegbor akkor nem jelentett egy olyan fú, de nagy dolgot. Az az ember viszont borzasztóan örült. Hát számított, mondjuk akkor még ilyen 20 forintosokat tettünk ezekbe a kocsikba, és akkor fú, kapott egy üvegbort. És akkor, amikor ez az illető nekem megsegített, hát olyan emlék az életemben, hogy minden mai napig emlékszem rá, és hálás vagyok neki, és örülök, hogy annak az embernek meg tudtam adni ajándékba egy üveg bort karácsonykor.
1: Köszönjük szépen, stúdiónk vendége Lánci Éva, a Heti Betevő Egyesület elnöke. Azért is volt érdekes Sarolta, mert ő egy másik oldalát mutatta meg a gondoskodásnak. Az, hogy mi azért nagyon sokszor arról beszélünk, ami a legnagyobb dráma, tehát amikor valaki éhezik, nincs hol laknia, fázik, tehát amikor az emberi lét van veszélyben. De ebből, amit a hallgató mondott, valami olyasmi is kirajzolódik, hogy egy, mindenki lehet rászoruló, és nem az extrém módon. Kettő, hogy az egymás felé fordulás, az egy közösségszervező erő is, és valamilyen emelet is elkezdett épülni.
2: Igen, egy hálózat. Egyrészt, akiken mi segítünk, azt kell mondjam, hogy a zömük nem az a klasszikus, ahogy elképzeli az ember a hajléktalan, rosszul öltözött, lecsúszott, dolgozni nem akaró.
1: Nem
2: tehát
1: mondhatnám periféria.
2: Ezeket a közhelyeket, hogy hogyan látnak egy rászorulót, hogy lát egy kívülálló, hogy az hogy nézhet ki, mit csinál, miért nem csinálja, miért nem dolgozik, hogy jutott ide. A hozzánk fordulóknak nagyon nagy része ma már nem ebből a körből jön, ami nem baj, mert ők is jöjjenek, hogyha éhesek, akkor kapnak tőlünk enni egy finom vasárnapi ebédet, de az a kis nyugdíjas, az a nagy családos, akinek mondjuk lakhatása van, de ételre már nincsen pénz. Tehát, hogy nagyon-nagyon változatos az
1: a
2: kör.
1: Ez a megbúvó szegénység, begombolkozik a szegénység,
2: tehát,
1: nem látom.
2: Tehát, hogy nagyon-nagyon sokféle emberrel találkozunk. És a másik meg az, hogy az egymás felé fordulás, tehát egyrészt mi is fordulunk feléjük, és megpróbálunk partnerként, az nagyon-nagyon fontos, hogy sose éreztesse az ember, hogy valaki kevesebb nála, vagy én valahonnan fölülről, mint egy jóságos atyácska, anyácska segítem meg, hanem mi partnerek vagyunk, és egyenlő felek vagyunk ebben a sztoriban is, és a szervezeten belül is egymás felé fordulunk. Tehát ez gyakorlatilag egy nagy család lett az idők során, az az önkéntesi brigád,

0: mondjuk, hogy a stáb az olyan 40-50 ember itt Budapesten, akik van, aki hetente, van, aki havonta, tehát különböző rendszerességgel, de visszatér, csinálja ezt a munkát, és mindenki segíti a másikat.
1: És ugye van egy másik oldala is a jótékonykodásnak, amiről kevesebbet beszélünk, mert ez látszólag nem olyan fontos, pedig szerintem igen. Ez pedig az, hogy a szervezetek között van egy nagyon nagy verseny, és verseny a láthatóságért, hogy egyáltalán észrevehetővé váljak. Meg amikor mondjuk tényleg úgy a csúcson vannak, tehát nem tudom, karácsony környékén, akkor valójában egy konkrét verseny is van, akár még a támogatottakért is kis túlzással. Hogyan lehet láthatóvá válni? És ezt azért is kérdezem, mert itt azért van egy nagyon nagy kontroll, hogy én a bevételemet jótékony szervezetként nem költhetem arra, hogy képeslapokat küldözgetek meg, telefonhívásokat bonyolítok, a szervezeti költségek nem vihetik el az adományokat. Mi itt a megoldás?
0: Hát nagy szerencsénk az, hogy az online világ már ennyire előtérbe került a mi életünkben, vagy a szervezeti működés, meg a láthatóság.
1: Ez olcsóbbá teszi valójában.
0: Ez olcsóbbá teszi, igen. És itt próbálunk olyan utakat találni, ami a legköltséghatékonyabb, és ahogy a legjobban el tudunk jutni a legszélesebb rétegekhez.
1: Valóban van egyébként verseny a szervezetek között is akár? Mert hát ugyanazok az emberek adakoznak nagyon sokszor egyiknek és másiknak is.
0: Ez egy nagyon egészségtelen helyzet, amiben a civil szervezetek vannak ma. Tehát nem szabadna versenyként tekinteni erre, vagy szóval nem szabadna versengenünk, mert különböző területeken nagyon fontos munkát végeznek a civil szervezetek, és mindegyiknek, amelyiknek van létjogosultsága és nem valami humbug szervezet, meg kellene adni az esélyt arra, hogy legalább a működési költségeit azt tudja állni, tehát hogy ne dőljön be, hogy ne szűnjön meg. És gyakorlatilag ez a kicsi rossz szájíz, ami emiatt a verseny miatt van, ez amiatt van, mert nincsen olyan támogatás mögöttünk, tehát hogy nálunk is összesen egy darab 4 órában fizetett munkaerő van, azon kívül mindenki ingyenesen végzi mindent, amit csinál ebben a szervezetben, és hát gyakorlatilag csak mikro és egy kicsit nagyobb, de magánadományokból tartjuk fel magunkat, nincsen egy olyan pályázati rendszer, ahol mondjuk például a civil szervezetek működését hathatósan támogatná egy önkormányzat, vagy akár egy állami szerv.
1: Mit mond András? Jó napot kívánok, önéhez szó.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a szerkesztőt és a hallgatóságot is. Nincsenek könnyű helyzetben a civil szervezetek, de azért nagyon nagy szükség van rá a társadalomba, meg a profikra is, az egyházi szervezetekre is, akik koordinálják nagyon sok esetben a rászorulóknak az ellátását. Az adakozásról annyit, hogy aki tudna jót tenni, és nem cselekszi, bíne az annak, mondja az írás. Tehát ha kapunk lehetőséget, vagy fölkérést az adakozásra, akkor igen, jó dolog megnyílni és adakozni.
1: És ön, Andrásen, adakozik egyébként?
2: Egyértelmű, én bibliai 10%-et fizetek, ami azt jelenti, hogy minden jövedelemnek 10%-a az nem az én célomra, hanem karitatív vagy egyéb célokra, de nem magamra költöm és a családomra.
1: Szeretett szolgálatnak utalja át, vagy hogy történik ez?
2: Van, amit szeretett szolgálatnak utalok át, van, amit a gyülekezet részére, és van, amit adakozom teljesen spontán. Mert lehetőség mindig van. Most a településünkön épp egy kárpátaljai csoport nyaral, és meghirdettük a gyülekezetbe egy céladakozást, és a tegnapi vasárnapi perseink a városba a jövő héten érkező kárpátaljai gyerekek megsegítését fogja szolgálni.
1: András, tehát és hogyan tudnak szervezni új adakozókat, új fogékony embereket mások bajaira? Mert itt kell az utánpótlás is nyilván.
2: Mi úgy csináljuk, hogy előző héten kiállok a gyülekezet elé, és elmondom, hogy milyen célra fogunk a következő héten adakozni. fölkészül a gyülekezet arra, hogy lesz egy céladakozás. Hát ezt megcsinálják karácsonykor, tűzifaosztáskor és egyéb alkalmakkor mindig ott vagyunk, és én kiállok az ige hirdetés után a hirdető mikrofon elé, és elmondom, hogy mire kéri a szeretett szolgálatunk a mi segítségünket. És akkor arra gyülekezet fölkészül és adakozik.
1: Én inkább arra gondoltam, hogy vannak-e fiatalok, akik utánpótlást jelentenek ebből a szempontból.
2: Igen, van, de többnyire azért a masszív csapat az mindig a fiatal nyugdíjas korosztály.
1: Ők a fiatalok.
2: Ezek hallatlan aktivitással tudnak dolgozni a szeretett szolgálatoknál.
1: Köszönjük szépen.
0: Hát felszabadul egy kis szabad energiák szabadulnak fel, amikor valaki nyugdíjba megy, vagy akár már előbb is ez az életközepén. Válság, hogy mit tudok kezdeni magammal még az életben, aminek van valami társadalmi hasznossága.
1: Van, aki elválik, van, aki adatkozik.
0: Igen. Úgyhogy nálunk is azért az a helyzet, hogy a törzsgárdát azt egy idősebb generáció jelenti, sőt, hát 80 pluszos olyan önkénteseink vannak, akik akik gyakorlatilag a kezdetektől 13 éve velünk vannak, de én látom ennek jeleit, hogy a fiatalok is tudnak csatlakozni, hogyha úgy szólítjuk meg őket.
1: Az időnk lassan elfogy, de egy dolog még, és ez a közömbösség. Tehát az, hogy az ember nagyon sokszor belefárad abba, amikor nagyon sok nélkülözést lát, nagyon sok szegénységet lát, nehéz helyzeteket. Ezeket hogyan lehet túlélni, átvészelni? Vagy akár a kiégést, hogy jó, segítek, de mindig jön.
0: Hát szerencsére, hogyha mi saját önkénteseinket nézzük, itt azért elég nagy a fluktuáció, tehát hogy itt van egy tényleg egy nagyon kemény mag, akik a kezdetektől ott vannak, de mindenki más meg szabadon jöhet, csatlakozhat és vonulhat a háttérbe. Tehát mi nem tapasztaljuk azt a heti betevőnél, hogy valaki egy olyan szintű kiégésben van, hogy nem tud már hatékonyan és jó érzéssel segíteni és úgy jótékonykodni. Nincsen semmi ilyen kötelezettség, meg ez nem egy munkahely, tehát itt nem az van, hogy akkor 8 órában végzem ezt a munkát, ha kell, hanem minden hétköznap, hanem szabadon lehet ezt csatlakozni. És ezt mindenkinek ajánlom is, hogyha valamilyen területen már túl sok a jóból, akkor nézzen magának valamilyen más olyan jótékony területet, ahol még tud valamit adni. És ha nem, akkor pihenjen meg. Tehát
1: nem kötelező
0: egyáltalán. Az a jó benne.
1: Köszönjük szépen. Lánci Évával, a Heti Betevő Egyesület elnökével beszélgettünk arról, hogy jelenleg is tart egy jótékony hét, holnap estig egyébként érdemes felkeresni a honlapot, és akkor láthatják, hogy hogyan vehetnek részt az akcióban, és hát természetesen a többi 364 napon is kipróbálhatják azt, hogy milyen jónak lenni. Ennyit tudtunk erről beszélgetni, és akkor most jönnek a rollerek.

0: Szabálytalanul közlekedett és védő felszerelése sem volt. Életveszélyes sérüléssel szállították kórházba azt a nyíregyházi gyermeket, aki bukósisak nélkül száguldozott az utcán, majd elesett. A balesetet egy kamera is rögzítette, a felvételt pedig okulásképpen a rendőrség közzétette. A videóból kiderül, hogy a gyermek minden veszélyérzet nélkül szabálytalankodott a közúton. Volt, aki például egykerekezett, vagy a gyermekek, mert nem csak egy gyermekről van szó, volt, aki egykerekezett, ami azért is megdöbbentő, mert ugye rollerről van szó, ahol gyakran a két kerék is kevésnek bizonyul. Az elmúlt időszakban ugrásszerűen megnőtt az elektromos rollerek okozta balesetek száma. Egy hónappal ezelőtt a harmadik kerületben egy rolleres a zebrán gázolt el egy gyalogost. Az idős férfit életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. De hol az elemi figyelem, az óvatosság? Miért nem figyelnek saját és mások biztonságára a rollerrel száguldozók? És hát a fő kérdés, hogy mi legyen ezekkel az eszközökkel? Betiltanák, vagy engedélyeznék, de szigorú szabályokkal, ugye módosítás előtt áll a kreszt is, mit mondanak önök, hívjanak bennünket, írjanak nekünk SMS-t, már most rengeteg SMS jött ehhez a témához, és amit tárcsáznak, hallgassák Pilisi Csengő összeállítását délelőtt című műsorunkból.
1: Úgy gondolom, hogy nagyon óvatlan, sőt azt is tapasztalom, hogy olyan fiatal gyerekek vezetik a rollert nagy sebességgel, akik talán a kreszt sem ismerik. Nem csak gyalog közlekedek, hanem gépkocsival is, és a minap is történt egy olyan, hogy az útkereszteződésen úgy ment át a kisgyerek, hogy igaz, hogy volt rajta egy nagyon drága bukósisak, de nem nézett körül, úgyhogy ha én nem figyelek, hogy esetleg látom, hogy majd elém fog jönni, akkor biztos, hogy elütöm. És azt gondolom, hogy ezt szabályozni kellene. Különböző teljesítményű rollereket lehet kapni, és azt gondolom, hogy ezt kellene szabályozni, hogy bizonyos életkor alatt nem lenne szabad engedélyezni, hogy nagy teljesítményű rollerrel közlekedjenek, sőt, nem csak egy gyerek közlekedik, hanem ketten, hárman ráállnak a rollerre, és ez borzasztó baleset veszélyes. Legtöbben nem is hordanak sisakot. Ha elesik a rollerrel, a kormány beleáll a hasába, vagy sok olyan sérülés is történhet, ami úgy gondolom, hogy maradandó károsodást okozhat.
2: Nem csak a rolleresekre veszélyes, hanem a gyalogosokra is, mert sokan panaszkodnak, hogy szlalomoznak, igen, a gyalogosok között, hirtelen feltűnnek.
1: Igen, ezt is tapasztalom, hogyha nem figyelek, akkor elütnek, besodorta a táskámat, vagy a könyökemet, súrolta éppen, és hogyha nem tudok félrelépni, akkor biztos, hogy baleset van belőle.
2: Mindannyiótokon van sisak. Hogy véditek még magatokat a rolleren?
3: Én rajtam van ilyen gerincvédő is.
2: Meg válvédő is.
3: És ez így egyben van, gerincvédő, mákasamat védi, vállamat, ez kell is.
2: És miért gondolod, hogy fontos?
3: Ezzel még nem estem el, de voltak már eséseim, és tanultam belőle, és elkezdtem venni mindenféle védőfelszerelést, és úgy gondolom, hogy ez kellett volna eddig is.
4: Én már estem el.
2: Láttam a prezult az oldalon.
4: Hát sajnos nem full face sisak volt rajtam, hanem csak ez a kicsi, kell a rendesnak sisak.
2: Ami itt a füled.
4: Igen, ami az alkapcsot védi, igen. Hogy már rendeltünk is ilyen nagyobb sisakot.
2: És mi miatt estél el? Mi volt az oka?
4: A bukkanó úthibák miatt.
5: Eddig amúgy úgy jöttem rollerre mindig, hogy sisak nélkül, aztán egyszer belementem egy kátyúba, és majdnem előre estem, azóta hordok sisakot, meg lesz nekem is, hogy állkapcsnál is védi majd a sisakot. Ez ugye 50-nel is tud menni például, úgy bemegy egy kátyúba, az úgy eléggé baj.
2: Mennyivel szoktatok menni?
5: 40-nel általában.
3: 30-40. Az úttal is függ. Bicikli úton úgy 50-nel, 60-nal már nem igen megyünk, de egy 30-40 úgy gondoljuk, hogy belefér.
6: Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
0: És jönnek is az SMS-ek. Azt is kellene nézni, hogy kik engedték ezeket a rollereket az utakra, írja egyik hallgatónk. Mások arra hívják fel a figyelmet, hogy Európa szerte gondok vannak a szabályozással. Van, aki arra figyelmeztet, hogyha egy ilyen járműről beszélünk, ami egyáltalán nem alkalmas biztonságos közlekedésre, azokat eleve be kellene tiltani. Aztán egy másik vélemény Éva nénitől, nem betiltani kell az elektromos rollereket, hanem a használatuk helyét, idejét, módját kell szabályozni.
6: Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
0: 5 óra van, hírekkel folytatjuk műsorunkat, a stúdióban Bordi András.
7: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Ukrán találat érte az omszki kőolajfinomítót az ukrán-orosz határtól csak nem 2500 kilométerre. Egyelőre nem tudni, mekkora kár keletkezett. Oroszország egyik legnagyobb kapacitású kőolajfinomítójában évente több mint 21 millió tonna nyersanyagot tudnak feldolgozni. Egy mahajnali ukrán dróntámadásban megrongálódott két balti tengeri orosz olajexport terminális. Közben az oroszok is folytatták a légitámadásokat. Kijevben 17-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Az ukrán fővárost múlt csütörtökön érte hasonlóan nagy kiterjedésű légitámadás. Akkor 31-en vesztették életüket. A holnap kezdődő NATO csúcs előtt ismét az ukrán légvédelem megerősítését kérte szövetségeseitől Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán államfő a súlyos Kijev elleni támadásokra utalva jelezte, hogy az orosz ballisztikus rakéták ellen nincs elegendő eszközük. A hadseregnek több Patriot légvédelmi rakétára lenne szüksége az Egyesült Államoktól és az európai országoktól. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már holnap tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Sólyog Tamás mandátuma, és az országgyűlés 30 napon belül új államfőt választ. Az alaptörvény tervezett módosítása elmozdítaná tisztségükből a 70. életévüket betöltött alkotmánybírákat, 12-ről 6 évre csökkenteni mandátumuk hosszát, és visszavezetné az újraválaszthatóságukat. A javaslat szerint korlátoznák az országgyűlési képviselők mandátumának hosszát is. Az alaptörvény módosítása ellen és Sólyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz-KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Az alaptörvény 17. módosítása a többi között tartalmazza azt is, hogy megszűnjön a jelenlegi köztársaság elnök megbízatása. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születik, közölte a parlamentben az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat, és megalkotja az ehhez szükséges korrupció ellenes intézkedéseket, egyéb jogszabályokat. A 2023-ban elfogadott státusztörvény előtt alkalmazott bérezési rendszer visszavezetését szorgalmazza a pedagógusok szakszervezete. Tóth Tünde, a szervezet alelnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, a jelenlegi illetménysávok helyett ismét a szolgálati időhöz igazodó bérlépcsőkre lenne szükség, ami a szakszervezet álláspontja szerint kiszámítható bérezést és előmenetelt biztosítana a tanárok számára. Javasolják továbbá egy új pótlékrendszer kidolgozását is. Menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szőlősi Györgyöt a közmédia vezetője Horváth András. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a napilapot. A személyi döntés a közmédia átalakításának része, az új vezetés célja, hogy a nemzeti sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Az M0-ás autót keleti szektorán az M5-ös autópálya felé Maglód térségében egy teherautó rakománya az útra borult. A 47-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás már elérte a 10 kilométert. Az ellenkező oldalon, de szintén a keleti szektorban, több autó összeütközött gyár térségében. A 34-es kilométernél a belső sávot lezárták, a kialakult torlódás meghaladta a 3 kilométert. Ma még többfelé lehetnek záporok, heves zivatarok, utóbbiak veszélye miatt jelenleg a Duna-Tisza közén van érvényben riasztás. Holnap országszerte sok napsütés várható, számottevő eső nélkül. A szél megélénkül, időnként erős lökések is kialakulhatnak. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
6: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
8: Egyre drágább és egyre kevesebb van belőle. A réti széna az állattartók számára nélkülözhetetlen, ám az ország keleti részében egyre kevesebb van a szárazság miatt, így sok gazda vásárolni kénytelen.
9: Tudnak értékesíteni négyzalából is a keleti ország rész irányába, de inkább ennek talán annak tudható be, hogy csökkent az állatlétszám.
8: A szállítás azonban jelentősen növeli a költségeket és sok a visszaélés is. Erről is beszélünk. Gergács Anikó vagyok. Ébredjenek velünk.
6: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
10: Kérem, édes fiskális úr, lássa, nyugtalan vagyok. Szeretném tudni ügyem miben létét.
11: A Rádiószínház műsorán.
10: Nekem szenvedélyem a szép per, és ez szép per fog lenni, amilyen egy században fordul elő egy.
11: Jókai Mór történelmi regényének új rádió változata.
12: Kárpáti Zoltán él. Nem hiszem el. Ezt csak úgy gondolták ki, hogy engem elámítsanak.
11: Kárpáti Zoltán. Július 10-ig, hétköznap 21 óra után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
0: 5 óra múlt 7 perccel a szerkesztő Taris Péter nevében is köszöntöm a hallgatóinkat. Mit szól hozzá? Műsorokban továbbra is önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témával kapcsolatban. Mit gondol, be kellene tiltani az elektromos roller használatát, vagy nem? Ugrásszerűen nő a balesetek száma. SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200, írjanak nekünk, hívjanak bennünket. Két baleset, két szerencsére könnyebb sérülés, ez a hétvége Tolna megyei rolleres mérlege. Kötelező biztosítás egyik esetben sem volt, pedig ez már 2 éve kötelező, és persze a szabályokat sem sikerült teljesen betartani. A rollerek miatt hamarosan a kreszt is módosítják, jelentette be nemrég a közlekedési és beruházási miniszter, de vannak példák helyi szabályozásokra is. Cinege Levente Hajdú szoboszlóját.
13: Mi vezetett odáig, hogy meghozták ezt a korlátozást?
14: Az önkormányzathoz az elmúlt időszakban több jelzés is érkezett, és mi magunk képviselők is tapasztaltuk, hogy egyre több hajmeresztő és veszélyes jelenet zajlik az utcákon és a köztereken, főleg elsősorban a gyalogos járdákon, a parkokban, ahol a fiatalok ezekkel az elektromos meghajtású szabadidős eszközökkel közlekednek, és nem éppen lassú módon, és úgy gondoltuk, hogy éppen itt az ideje, hogy még mielőtt nagyobb baleset történne, szabályozzuk ezeknek a használatát. Nem az egész városra terjed ki, hanem csak egy részére, tehát a legsűrűbben használt közterületekre vonatkozik ez a korlátozás.
13: Mely konkrét területeken és milyen időszakokban léptek életbe ezek?
14: Egész évre vonatkoznak, elsősorban a főútvonalunkon, Dózsa-György út, Söktere, Szilfákalja, aztán Szent István park és Mátyás király sétány, tehát ez a fő közlekedési útvonal a városnak, aztán van még egy sűrűbb terület, ez a József Attila utca, ahol szintén szállodák találhatók, valamint a piac környékét tartottuk fontosnak, ahol időszakonként ott jelentős tömeg fordul meg, illetve az egészségcentrumunknak a közvetlen környezetét is védeni szeretnénk, hiszen ott sokszor beteg emberek, idős emberek közlekednek, akik nem biztos, hogy annyira figyelmesek tudnak már lenni egy-egy ilyen eszközzel érkező használóval szemben, és hogy védjük az ő testi épségüket is. De ugyanígy gondoltunk például az iskolák és az óvodák környezetére, ott 50 méteres körzetet határoztunk meg, hogy azon belül ilyen eszközt használni nem lehet. Ezek azok a fontosabb kiemelt területeink, ahol úgy gondoljuk, hogy a lakosság, illetve az itt lévő vendégeknek is az érdekét védeni kell. Tudni kell, hogy a hajlúszóhosszú lakossága főleg a nyár folyamán megduplázódik, tehát ilyenkor még több konfliktus adódhat ezeknek az eszközöknek a használatából.
6: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
0: Ez egy nagyon veszélyes jármű, írja egyik hallgatónk. A szakembereknek ezért minden részletre kiterjedően kellene szabályozniuk és szigorúan büntetni a szabálytalankodókat, írja egyik hallgatónk. Éva azt írja, hogy szerintem eleve hiba volt engedélyezni az elektromos rollereket, én a betiltásokat javaslom. Aztán Teodóra nevű hallgatónk írja, hogy amíg nem tudják elérni azt, hogy a szabályokat betartsák, illetve betartassák, sebességvédő felszerelés, egy ember megy csak a rolleren, stb., addig bizony be kellene tiltani. Ágnes írja, hónapok óta beszélünk a rollerek veszélyeiről, hallunk nagyon súlyos halálos balesetekről, de nem történik semmi az égvilágon. Aztán egy újabb vélemény, az lenne a minimum, hogy a közúti közlekedésben csak kresszvizsgával lehessen részt venni, járműfajtától függetlenül. És ez csak egy rövid felolvasás volt, nagyon sok SMS érkezett ehhez a témához. Mit mond István, betiltaná, szabályozná? Ez a két lehetőség van, parancsoljon Önné a szó.
15: Jó napot kellek, én be nem tiltanám, de igencsak leszabályoznám. Tehát ilyen, hogy két személy, hát az nagyon komoly büntetéssel járna.
0: Akkor látott olyan, már ilyet, gondolom. Tehát
15: én nem egyet, nem egyet, nagyon sokat. És olyanokat, hogy nem 20 kilós gyerekek, hanem felnőtt is a barátnőivel. Tehát akkor a hangjelzés nem ártana, ilyen pöttyegő, mint ahogy a tolatóautóknál is van. Nem gondolják végig az emberek azt, hogy egy idős ember, ha neki mennek, csak fellökik. Az lehet egy medencés csontörés, vagy bármilyen ilyen komoly sérő szemet, és nem jön ki többet a kórházból. És azért az a lelkiismeretnek egy életre kíséri. Én a kreszt azt mindenképpen, és nem csak erről, hanem a kerékpárnál is, az iskolában, már az alsó tagozatban nagyon keményen számon kérném, tehát ugyanúgy, mint ahogy földrajzból vagy bármiből kell valamilyen jegyet szerezni, a kreszt oktatás, és a másik az elsősegély oktatás is, már az elején ilyen iskolás korban nagyon keményen számon kérném, hogy tudja-e, hogy mit kell csinálni. Ez csak egy határozat kérdése, iskolai tananyag, de nem kell az, hogy most a Mossad az micsoda, meg ez, életre kellene az embereket felkészíteni, gyereket felkészíteni. A másik, amit én még javasolnék, az, hogy a tévében nagyon sok olyan reklám van, ami ezt-azt reklámoznak. Itt igenis kellene olyan reklámot, inkább elretentést sugárzni, több olyan dolgot, hogy minek hova megy a következménye.
0: Tehát akár figyelemfelkeltő videókat kirakni arról, hogy milyen veszélyt jelent.
15: Ugyanúgy nyomják egy órába 5 perc, 10 perc, majdnem ilyen reklámot. Igenis, tessék, nagyon kemény ilyen videókat csinálni, mert lehet ilyet csinálni, akár olyan ügyes akrobat, vagy minek mondják ezek a kaszkadőrökkel, minden, hogyha elesik, akkor mi van, hogy van, milyen sérüléseket lehet szerezni, és itt ebben lehetne felébreszteni magát a felelősséget, az, hogy nem is gondolják a gyerekek, meg a felnőttek sem, hogy mekkora, egy életre tönkre mehet az élete, hogyha úgy ítél meg magát, vagy éppen a fejét beveri, aztán tolószékbe kerül, mert agyilag nem működik. Én ezt nagyon drasztikusan, és nagyon sürgősen, tehát nem az, hogy kullog évekig utána a probléma utána a jog, hanem igenis, ez egy nagyon fontos téma.
0: Köszönjük szépen, mit mond Szabolcs? Jó napot kívánok, Önné a szó, parancsoljon.
16: Jó napot kívánok, én szeretném kapcsolni az előző hozzászólóval azzal, hogy minél tovább tart az, hogy az új kereszt szabályozza az elektromos meghajtású közlekedési eszközöket, az annál több ember életbe is kerülhet valóban is. Nem gondolnám azt, hogy ez egy olyan szintű módosítás, ami meghaladja a törvényalkotóknak a képességeit. Egy jó másfél évvel ezelőtt hallottam először, hogy módosulni fog. A legjobb tudomásom szerint elvileg társadalmi véleményezés alatt áll, de én minél hamarabb bevezetném. Nekem is volt már küzdelmem a majdnem 14 éves fiammal, ugye azt látta baráti társaságban, mindenkinek voltak ilyen gyors rollerei, viszonylag gyors rollerei, és hát nekem beletelt egy jó pár hónapban, amire megértettem vele, hogy ezek nagyon-nagyon veszélyesek, mert egyszer valaki motorozott, azt tudja, hogy ilyen kicsi kerékkel csak bukni lehet, és nagyon csúnya balesetek történhetnek, és el tudtam odáig jutni, hogy megmondtam neki, hogy 13 és fél éves korodtól el tudsz venni kis motorjogosítványra, megtanulod tudod, hogy mi a kereszt, tudod, hogy milyen szabályok érvényesek arra, aki a közlekedésben részt vesz, és most jár kis motorjogosítványt csinálni, és ettől függetlenül lehet, hogy lesz neki roller, mert valószínű használhat már rollert, hogyha a jogosítványa is van, de nekem azért a sokkal nagyobb megnyugvás, de abba bízom, hogy rá fog jönni ő is arra, meg szeretném, hogy nagyon sok gyerek rájön arra, hogy a kicsi kerék nagy veszély, ez
0: igen,
16: minden motoros tudja.
0: Bármilyen egyenetlen talaj, az már bőven elég ahhoz, hogy valaki elessen, és hát itt az út szélén, a magyar utakon nyilván nem életbiztosítás egy rollerrel menni, különösen úgy, hogy semmilyen védő felszerelése nincs az embernek, de mondta, hogy sokat vitatkozott a fiával. Meg tudta-e neki magyarázni azt, hogy ez veszélyes, vagy valójában itt arról van szó, hogy vett neki egy segédmotort, és akkor ennek jobban örült, mint egy rollernek?
16: Nem vettem neki segédmotort, azt mondtam, hogy addig nem közlekedhet ilyen eszközben, még nincs meg a jogosítványa hozzá, de ugye azt látja, mert és ebben valóban hibásak azok a celebek, akik reklámozzák ezeket az eszközöket. Én még nem láttam olyan rolleres videót, mutatta nekem is, mikor próbált kampányolni amellett a fiam, hogy vegyek neki egy nagyobb rollert, hogy megmutatott ilyen videókat. Egyik videó se csinált még olyat, hogy mi történik akkor, hogyha elesünk. Vagy senki nem ment. Én beszéltem olyan orvosra, aki mondta, hogy a baleseti osztályon, a gyerekbaleseteknél nagyon-nagyon nagy arányú a rolleres, meg a trambulinos, ez a kettő, ami a leggyakoribb. És érdekes, hogy a rolleres balesetekről azok, akik bemutatják ezeket a szíti-szúti rollereket, soha nem szól senki erről. És a gyerek csak azt látja, hogy milyen jó, hogy tudok vele menni 40-50-60-nal is, akár még milyen gyors, meg ilyen a felfüggesztés, meg olyan lámpája van, de hogy mekkorát lehet vele esni,
0: azt nem tudják, meg nem is akarják bemutatni. Ugye elfogyott az időnk, de tényleg elég sok javaslat érkezett ide az SMS falra. Egyik hallgatón például azt írta, hogy jó lenne, hogyha ezeknek az eszközöknek is lenne rendszámuk. Egy másik hallgató azt javasolja, hogy le kellene korlátozni a teljesítményüket, egy bizonyos sebesség felett nem ehessenek. Ezek megoldások, Szabolcs?
16: Én azt gondolom részben igen, de ha a motorokat meg tudták így oldani, szerintem a roller is ugyanaz, csak ugye persze idegen a dolog, mert nem, most már azok a szakszavak, amik a keresztben voltak, azok a meghatározók nem érvényesek, de hagyd tegyem hozzá tényleg egy-két mondatban, hogy nem csak rollerekről van szó, mert rengeteg olyan bicikli van, hogy olyan eszköz, ami elektromos rásegítésű, és azzal is lehet, hogy az ember kicsit ügyesen teker, plusz még a motor, 60-70-nel lehet tekerni biciklivel is, vannak ilyen eszközök. Én azt gondolom, hogy a teljesítményt, meg hogy mennyire tud veszélyes lenni, meg a gyorsaságot, ezek a kiemelendők, mert már nem lehet lekorlátozni arra, hogy versőgésű vagy nem, mert rengetegféle eszköz van, és azért a gyártók is ügyesen látom, hogy kikerülik a törvényt, mert hogy megnyom egy gombot a fiatalság a rolleren, akkor már csak 25-tel lehet, úgyhogy a rendőr se tudja rajta kapni, 25-tel tud menni, utána megint megnyomni, és megint megy 60-nal. Ezeknek is. Már hogy most már tényleg utolsó mondatnak, itt nem arról van szó, hogy milyen jó buli kikerülni a törvényt, hanem ezekkel a dolgokkal azok a gyerekek, elsősorban a fiatalok, a saját testi épségüket, meg a saját életüket veszélyeztetik. Ezt a szülőknek is fontos lenne felfogni.
0: Köszönjük szépen, ennyit tudtunk beszélgetni a rollerekről, és amit holnap kérdezek majd. Ön szerint veszélyesek a forgalomra az idős sofőrök? Mi a fontosabb, a kor vagy a rutin, és mit vár az új kereszttől? Másik kérdésünk, ismeri a mondás, hogy a nap a bőr ellensége? Hogyan védekezünk a leégés ellen? Önök védekeznek. Ezek tehát a holnapi kérdések. A mai szerkesztő Tarics Péter, a hangmérnök Hajósi Bence, a riporter Nagy Bálint, és asszisztensünk Gráf Kornélia nevében is köszönöm figyelmüket. Újhelyi Zoltánt hallották, a Nemzeti Sportkrónika következik, viszont hallásra.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Csoportkörös a Debrecen az Európa Ligában. Jamal vagy Ronaldo számára ma véget ér a labdarúgó világbajnokság. Várkonyi Bence Azerbajdzsánban lépne újabb szintet. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Katona László.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A Debrecen a csoportkörben kezdheti meg a szereplését a női kézilabda Európa Ligában. A Váca selejtező első, az Esztergom pedig a második fordulójában kapcsolódik be a küzdelmekbe. A Debrecenen kívül mentesül a selejtező alól a címvédő francia Dijon, a Csikós Lucát és Szabó Annát foglalkoztató legutóbb ezüstérmes német Thüringer és a dán Ikast is. Kijelölte 15 fős keretét Cseh Sándor, a magyar női vízilabda válogatott szövetségi kapitánya a Sydney világkupa döntőre. A januári Európa bajnoksághoz képest 3 helyen változott a csapat összetétele. A Laksa Kinga, Horváth Zsófi és Lendvai Zoe azon játékosok, akik ott lehetnek Ausztráliában. Még Leimeter Dóra, Ribanska Natasa és Aubéli Tekla nem lesz ott a spanyolok ellen kezdő együttesben. A Tottenham Hotspur hivatalosan is bejelentette Sandro Tonali szerződtetését a Newcastle United-től. Az olasz válogatott középpályás klubrekordot jelentő átigazolási díjért érkezik Észak-Londonba. A brit sajtó értesülései szerint a Tottenham közel 100 millió fontot fizet és 2032-ig írt alá. Oliver Glasnert nevezték ki a Nottingham Forest vezetőedzőjévé. Glasner az előző 2,5 idényben a Crystal Palace vezetőedzője volt, és a konferencia liga mellett megnyerte az FA kupát, valamint az angol szuperkupát. A Nottingham az előző idényben 4 edzővel is dolgozott, és csupán a 16. helyen végzett a Premier League-ben. A brazil Filipe Luis veszi át az AS Monaco irányítását, az előző idényben 7. helyen végeztek a hercegségbeliek, így a konferencia liga selejtezőjében képviselhetik a francia bajnokságot a nemzetközi porondon. Filipe Luis a brazil Flamengoval mindent megnyert hazájában, valamint a Libertadores kupát is elhódította. Chung Mong-gyu lemondott a Koreai Köztársaság Labdarúgó Szövetségének elnöki posztjáról, mert válogatottjuk már a csoportkörben búcsúzott a világbajnokságon. Az Ázsiai Labdarúgó Szövetséghez tartozó csapatok 29 mérkőzést játszottak, és mindössze 3 győzelmet arattak a világbajnokságon. A 9 válogatott közül csak Ausztrália és Japán jutott tovább a csoportkörből, de a kieséses szakasz első fordulójában kiesett. Ma este újabb 8-döntőkkel folytatódik a VB. 21 órától Spanyolország Portugáliával mérkőzik. Előfordulhat, hogy Cristiano Ronaldo az utolsó világbajnoki találkozóját játsza. Az 5-szörös aranylabdást hallják.
2: Minden rendben van velem. Azt gondolom, hogy nekem csak élveznem kell ezt a világbajnokságot, és ezt amennyire csak lehet, meg is fogom tenni, miután ez tényleg az utolsó világbajnokságom. Ugyanakkor remélhetőleg nem a spanyolok elleni lesz pályafutásom utolsó VB meccse, mert szeretném még folytatni ezen a tornán.
1: A spanyolok kapusa, az eddig gólt sem kapó Unai Simon is elmondta a véleményét a mérkőzés előtt.
3: Az a Cristiano Ronaldo, akit mostanában a világbajnokságon láttunk, már nem ugyanaz a játékos, aki 6-7 évvel ezelőtt a fénykorában volt. Az az igazság, hogy meg kell próbálnunk minél távolabb tartani őt a 16-osunktól, mert a büntető területen belül még mindig bármikor képes eldönteni egy meccset. A legjobb terv az, ha nálunk van a labda, és a lehető legtöbb időt töltjük az ellenfél tér felén, mert így ő is ritkán kerülhet a kapunk közelébe.
1: Holnap hajnalban 2 órakor a társházigazda Egyesült Államok Belgiummal játszik. A mérkőzéseket a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Az azeri labdarúgó bajnokságba igazolt napokkal ezelőtt Várkonyi Bence. Az Alaegerszektől távozó hátvéd az előző idényben Bajnokok Ligája alapszakaszban szereplő klubhoz került. A Karabag játékosát Bitman Emil hívta fel telefonon.
4: Már volt 3 edzésem velük, igazából egyelőre annyit tudok mondani, hogy a csapattársak meg a csapat körül mindenki nagyon normális, nagyon rendes, segítőkészek, ugyanígy a stábra is igaz ez, de ez az egész Bakuba ez jellemző rájuk, hogy segítenek, hogyha kell, tehát nincsen egy rosszaluk se, próbálnak segíteni, meg segíteni, hogy beilleszkedjünk. Aztán az edzések meg mennek, ahogy mennek. Úgyhogy most az a cél, hogy azok azokban minél jobban részt tudjak venni, és már a csapattal is edzek rendesen, szóval ez nincsen semmi probléma.
5: Megnéztem most a keretet, elég sokszínű, van marokkói, francia, brazil, spanyol, portugál, lengyel, kolumbia, és sőt ukrán játékos, sőt minden igaz, akkor egy mozambiki légiósa is van, és most már van egy magyar is. Mi a közös nyelv, az angol, mennyire tudtok egymással jól kommunikálni, mert nyilván itt azért a beilleszkedéshez az is nagyon kell.
4: Igen, angolul beszélünk egymás közt, nyilván akik ilyen tudnak portugálul, a brazilok, a spanyolok, ők inkább egymás közt portugálul beszélnek, de hogyha egymás közt vagyunk így az egész csapat, társalgás, meg a edzéseken is minden angolul folyik. Tehát a helyiek is szinte mindenki tud angolul, vagy valamilyen szinten, és így igazából ez semmi probléma nincsen, könnyű így beilleszkedni.
5: Kurbán Kurbanov vezetőedző lassan már 2 évtizede irányítja a Karabagot. Volt már esetleg 4 szem közti beszélgetés veled, hogy mi az, amit elvár tőled a pályán, és mit szeretne majd tőled a pályán látni?
4: Már az első nap is odajött, bemutatkozott, akkor mondott pár jó szót, hogy várt már, meg örül, hogy itt vagyok, aztán a csapatnak is bemutatott, aztán folyamatosan az edzéseken is instruál minket, meg segít, meg mondja, hogy mit kell csinálni nyilván taktikailag, meg csapatszinten. Aztán, hogyha bármi gondja van akkor, vagy gondja, úgy értem, hogy gondja, hogyha bármi, ami nem tetszik, vagy meg akar osztani valamit, akkor csak simán beszél a játékosokkal, szóval ezzel nincsen semmi probléma.
5: Mennyit számított a Karabaggal kapcsolatban, hogy egy olyan klubhoz kerülsz, amely stabil európai főtáblás? Láttuk már őket a Bajnokok Ligájában szerepelni, de hogyha nem BL, akkor Európa Liga vagy Konferencia Liga, tehát 10-12 éve folyamatosan ott vannak.
4: Nyilván befolyásolta a döntésemet, főleg, hogy pont megnéztem, hogy tavaly milyen csapatokkal játszottak már a BL csoportkörébe is, tehát az itt egy Liverpool, egy Chelsea, egy Benficával, szóval jó küzdelmeik voltak, meg pár harcaik. Megnéztük, hogy milyen ajánlatok jönnek, és azok közül ez volt, ami a legjobban tetszett nekem, meg szakmailag is szerintem jó döntés volt, mert ha a bajnokság talán nem is annyira erős, de maga a csapat, meg maga az, hogy szinte mindig Európába játszanak valamelyik kupasorozatban, ez egy olyan lehetőség, ahol megint meg tudom mutatni magam, és ki tudom magamat próbálni. Megvannak a magam céljai, hogyha egyénileg nézik, akkor beverekedni magam a csapatba, megmutatni, hogy itt is helytállok, és kezdőjátékosnak lenni. Plusz én azért szeretnék, most ugye az Európa Ligában selejtezőben vagyunk, én szeretnék odaérni, hogy Európa Ligába akkor főtáblások legyünk, a többi meg majd elválik, meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, de nagyjából ezek így a célok.
5: Csütörtökön már Európa Liga selejtezőt játszik a csapat, az UEFA honlapján megpróbáltam megtalálni, hogy a Karabagnak van-e már hivatalos kerete, én magam nem találtam. Te mit tudsz erről? Csütörtökön be tudsz már esetleg mutatkozni, benne vagy a keretben, a papírmunka ezen részhez megvan-e már?
4: Azt mondták, mikor ideigazoltam, hogyha minden papír átjön az etétől, meg minden átigazolással való dolog így meg lesz, akkor megpróbálnak, igen, hogyha rendelkezésre áll, akkor megpróbálnak benevezni minél gyorsabban a meccskeretbe. Nem tudom, hogy ez hogy sikerült nekik, vagy nem sikerült, erről még így nem tájékoztattak, de szerintem meg fogják oldani, meg én is azt remélem.
1: Bejutott a legjobb 8 közé a Wimbledoni teniszbajnokságon az ukrán Kostyuk, aki 2 játszmában verte az amerikai Krügert. A belga Mertens is folytathatja a női egyesek versenyében. A férfiaknál az olasz Cobolli 3 játszmában győzte le az ausztrál Demina úrt. A spanyol Alex Márquez a következő idénytől a KTM-nél versenyez majd a gyorsasági motoros világbajnokság MotoGP kategóriájában. Alex Márquez 4 éve a Gresini Racing istállót erősíti, és a 2020-as újonc éve óta először lesz majd gyári csapattagja. A közmédia vezetője Horváth András menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szőlősi Györgyöt. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a jövőben a napilapot. A kiadott közleményben szerepel, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Az új vezetés a következő hetekben átfogó szakmai áttekintést végez a szerkesztőség működéséről és megteremti a hiteles, kiegyensúlyozott és politikai befolyástól mentes sportújságírás feltételeit. A műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
6: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
7: 17:30, jó estét kívánunk, a mikrofonnál Bordi András és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
8: Sürgősséggel már holnap tárgyalhatja a parlament az alaptörvény 17. módosítását.
7: A NATO csúcson egyeztethet Donald Trump amerikai és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a békéről.
8: Folyamatosan esik a kőolaj világpiaci ára. A forint erősödésével együtt ez a hazai kutakon is árcsökkenést hozhat.
7: Az időjárásról.
8: Ma még több felé lehetnek záporok, zivatarok, holnap viszont országszerte sok napsütésre számíthatunk.
7: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Bár az előzetes napirenden nem szerepelt, Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára sürgősséggel már kedden tárgyalhat a parlament az alaptörvény 17. módosításáról.
8: A tervezet szerint a többi között megszűnik Sulyog Tamás köztársasági elnök mandátuma, az országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választ. A módosítással az alkotmánybírák mandátumának hossza 12-ről 6 évre csökkenne, ugyanakkor ismét újra választhatók lennének, a mandátum azonban a 70. életév betöltésekor megszűnne. A javaslat szerint maximálnák az országgyűlési képviselőként eltöltött időt, és megszűnne a költségvetési tanács vétójoga. A tervezettel kapcsolatban több hazai és nemzetközi jogvédő szervezet, valamint alkotmányjogász és politikus is kritikát fogalmazott meg.
7: Tiltakozást szervez a kormány alaptörvény módosítási javaslata ellen a Fidesz és a KDNP.
8: Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője szerint a tervezet a jogállamiságot felszámoló, a demokráciát sértő, a választójogot korlátozó intézkedéseket tartalmaz. Ritvári Bence, a kereszténydemokraták parlamenti képviselőcsoportjának vezetője pedig úgy fogalmazott, miközben a Tisza a kampányban azt ígérte, hogy megerősíti a demokráciát, ehhez képest gyengíti azt. Magyar Péter kormányfő a tervezett tüntetésre úgy reagált, még Isztambulban is hangosan felnevettek, amikor meghallották, hogy a Fidesz akar tüntetni az alkotmányosság és a demokrácia mellett.
7: A magyar kormány arra számít, hogy pénteken pont kerül a befagyasztott uniós források ügyére, mondta a közlekedési és beruházási miniszter az országgyűlésben.
8: Vitézi Dávid napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, a helyreállítási tervvel készült, a tárgyalásokat lezárták az Európai Bizottsággal. A Tisza kormány hazahozza az uniós támogatást.
9: A mérföldkövek, szupermérföldkövek, amiket ugye általában feltételekként szoktak hivatkozni, mik a feltételei annak, hogy a korábban befagyasztott uniós pénzeket haza tudjuk hozni, ezek véglegesek. A bizottsággal ezt a tárgyalássorozatot lezártuk, és a végleges döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén e hét pénteken várható. Ha az a döntés megszületik, és minden jel arra utal, hogy ez egy pozitív döntés lesz, akkor kimondható az, hogy az uniós pénzeket hazahoztuk. Ugye nagyon sokszor hallottuk azt, hogy ez nem fog sikerülni. Fog sikerülni.
7: Az uniós források járnak Magyarországnak. Az a magyar emberek pénze nem valami könnyöratomány az Európai Unió részéről, hangsúlyozta a Mi Hazánk elnök helyettese a parlamentben.
8: Dúró Dóra azt mondta, az uniós pénz hazahozataláról lezárt ügyként beszél a kormányoldal, holott az még nem az. Szerinte ezt mutatja az a Tiszás képviselők által beterjesztett házszabálymódosítás is, amelynek célja a jogalkotás felgyorsítása, kifejezetten az Európai Uniós források hazahozatalára hivatkozva.
10: További jogszabályalkotás feltétele annak, hogy az Európai Uniós forrásokhoz Magyarország hozzájusson. Ráadásul önök nem csak augusztus 31-éig kérték ezt a hajszabálymódosítást, hanem december 31-éig kifejezetten, még egyszer mondom, az Európai Uniós források hazahozatalára hivatkozva. Hogyha nincsen szükség további törvénymódosításokra az Európai Uniós forrásokhoz, akkor miért kellett ezt a házszabálymódosítást beterjeszteni és elfogadni éppen erre hivatkozva.
7: Két fontos gazdasági mutató is kedvezően alakult májusban. A Központi Statisztikai Hivatal ma tette közzé a fogyasztás és az ipari termelés adatait. Mindkét esetben nagyságrendileg 5%-os a bővülés. Szilágyi Béla összefoglalója.
11: A számok arról tanúskodnak, hogy csak nem 5%-kal bővült a kiskereskedelmi forgalom májusban az előző év azonos időszakához viszonyítva, de havi összehasonlításban is emelkedett a lakossági fogyasztás, mégpedig 0,7%-kal. Több mint figyelemre méltó, hogy minden szegmensben növekvő adatokat mértek. Az élelmiszeráruházakban 3,2, a műszaki, elektronikai és számítógépes üzletekben 7,4, az üzemanyag töltő állomásokon pedig 8,4%-os volt a forgalom bővülés egy év alatt. Fontos adat, hogy a kiskereskedelmi forgalom értéke csak májusban megközelítette az 1800 milliárd forintot, vagyis ennyi pénzt hajtunk a pénztárakban. Ez több mint 4%-os növekedésnek felel meg egy év alatt. Elemzők szerint a lakossági fogyasztás alakulása kulcsfontosságú a gazdasági növekedés szempontjából.
12: Az áfa az a legfontosabb bevétele pillanatnyilag az államnak, tehát hogyha többet vásárolnak, mint korábban lehetett gondolni, az egyben azt is jelenti, hogy az áfából is több fog befolyni a költségvetésnek, amire nagy szüksége van. Másfelől viszont jelenleg ez az igazi motorja a gazdasági növekedésnek, tehát hogyha lendületben marad a fogyasztás, az emberek vásárlása, az segíti a gazdasági növekedés beindítását.
11: Mondta Tóth Levente, a biztosdöntés.hu pénzügyi elemzője. A fogyasztás növekedését több tényező is segítette, leginkább a növekvő reálbérek és a forint erősödése. A stabil forint ugyanis csökkenti a külföldről behozott termékek, például a kőolaj árát, így az inflációt is, ami a GDP növekedését segíti. Egyre több új autó gördül le a hazai autógyárak gyártósorairól. Az ipar is jól teljesített májusban, hiszen munkanaphatástól megtisztítva csak nem 5,5%-kal nőtt a termelés. A legnagyobb súlyú ágazatok közül a járműgyártás mellett a számítógép, elektronikai és az optikai termékek gyártása is bővült. Ez azt jelenti, hogy a GDP mintegy 25%-át adó ipari termelés a közelmúltbeli visszaesések után újra erősödik, ami ugyancsak kedvezően befolyásolhatja majd az idei gazdasági növekedést. A legfrissebb előrejelzések szerint az Európai Bizottság 1,8, a Nemzetközi Valutalap 1,7, a hazai elemzők jellemzően 1,5%-os növekedéssel számolnak 2026-ban.
7: A Mi Hazánk mozgalom szerint a végrehajtók után a követeléskezelők tevékenységét is törvényben kellene szabályozni.
8: Fisztel Zsuzsanna, az ellenzéki párt szakpolitikusa azt mondta, ebben kellene szabályozni, hogy hogyan és milyen céllal kell tevékenykedniük az ágazat szereplőinek.
13: Ne ajánlások szerint tevékenykedhessenek, működhessenek a követeléskezelők itt Magyarországon, hanem igenis ezeknek egy törvényi szűk keretet kell szabni, és felszámolni a jelenlegi diktatórikus tevékenységüket ma Magyarországon, ami teljes egészében azt eredményezi, hogy minél több végrehajtási eljárás legyen ma Magyarországon.
8: Itt a Krónika.
7: Kedden és szerdán a törökországi Ankarában találkoznak az Észak-Atlanti Szövetség tagországainak vezetői. Magyar Péter először vehet részt miniszterelnökként NATO csúcson. A miniszterelnök elutazása előtt arról beszélt, hogy az új kormány külpolitikai sikerei adnak kellő súlyt a magyar diplomáciának. Mészáros László összeállítása.
14: Recep Tayyip Erdoğan már két hete a kormánypárt taggyűlésén egyértelművé tette a július 7-én és 8-án kezdődő ankarai NATO csúcs jelentőségét. A török elnök akkor úgy fogalmazott, a világ legbefolyásosabb vezetői érkeznek majd a fővárosba. A rendezvény alkalmából számos világvezetőt köszönhetünk itt, köztük Donald Trump amerikai elnököt is. Isten segítségével Ankara a globális diplomácia fellegváraként szerez magának nevet. A török államfő éppen ezzel a megnövekedett nemzetközi súllyal és a hazai pálya előnyével próbálja elérni, hogy a NATO közösen lépjen fel a közel-keleti harcok szétterjedése ellen. Ankara pozícióját erősítendő Erdoğan elnök közvetlenül a csúcs előtt is élesen bírálta Izraelt, mivel a libanoni és a gázai katonai akciók szerinte közvetlenül veszélyeztetik a nemrég tető alá hozott amerikai-iráni egyezményt. Kulisszák mögötti viták súlyát Donald Trump jelenléte is növeli. Az Erdogan-Trump találkozón a közel-keleti szankciók mellett a hormuzi szoros védelme is napirendre kerül, ami a globális ellátási láncok miatt Magyarország számára is kulcsfontosságú. A kétoldalú találkozók mellett a hivatalos tárgyalásokon is kemény viták várhatók. A csúcs találkozó napirendjét ugyanis három faj súlyos téma határozza meg. A szövetségesek elsőként azt vizsgálják felül, hogyan állnak a tagállamok a védelmi kiadások növelésével, miután a szervezet korábban egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a vezetők döntenek a nyugati fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy a lőszer és hadianyag ellátás megduplázásával biztosítsák Ukrajna hosszú távú kiszámítható katonai támogatását. Ezekben a stratégiai kérdésekben már az új magyar kormányfő is állást foglalhat, hiszen Magyar Péter miniszterelnökként most először képviseli hazánkat a Katonai Szövetség csúcs találkozóján.
15: Az utóbbi hetekben bebizonyosodott, hogy megéri megbízható, de kritikus partnerként együttműködni.
14: A kárpátaljai magyarok jogainak rendezése, a V4-es partnerség újjáélesztése és a mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala. Ezekkel a friss eredményekkel nyomatékosította Magyar Péter a közösségi oldalán, hogy milyen tárgyalási pozíciót képvisel majd az ankarai NATO csúcson. A kormányfő közvetlenül az elutazása előtt feltöltött videóban hangsúlyozta. Ezek a sikerek adják meg a kellő súlyt a magyar diplomáciának, miközben a felszabadított pénzből a kabinet rövidesen nagyszabású közlekedési, egészségügyi, energetikai és gazdaság élénkítő beruházásokat indít el. Ahogy fogalmazott, mindezt az Orbán kormány a szövetségesei elárulása és az ipari méretű korrupciója miatt nem tudta megtenni.
15: Törökországban is konstruktív szellemben fogok tárgyalni a világ vezető hatalmaival. Magyarország érdeke az, hogy erős ország legyen, ahogy az is, hogy erős szövetségi rendszerek tagjai legyünk. Mark Rutte NATO főtitkárral a korábbi megbeszélésünk alapján egyetértettünk abban, hogy a magyar katonák kiváló munkát végeznek a koszovói békefenntartó misszió keretein belül.

0: kormány.
1: Amerikai források szerint zárt ajtók mögött tárgyal majd az ukrán elnökkel Donald Trump amerikai elnök a NATO csúcson a háború befejezésének lehetőségeiről. Közben kijevett újabb komoly támadás érte éjszaka. Az orosz hadsereg nem csak drónokkal, hanem ballisztikus rakétákkal is támadott, az ukránok azonban ezt nem tudták kivédeni. Volodymyr Zelenszky ezért ballisztikus rakéták ellen használható légvédelmi rendszerek átadását kérte nyugati szövetségeseitől. Ambrus Róbert összeállítása.
2: Hétfőre viradóra ismét heves támadások érték az ukrán fővárost. Az orosz hadsereg rakétákat és drónokat vetett be. Legalább 14-en meghaltak. Amikor korábban ezt a városrészt is elkezdték lőni, a folyosóra menekültünk. Ott ültünk a szomszédokkal. Most is ott voltunk, amikor becsapódott egy lövedék, mondta egy ukrán nő. Kijev polgármestere azt mondta, az oroszok minden lehetséges eszközt, még ballisztikus rakétákat is bevetnek, hogy lerombolják a várost. Tudjuk, hogy vannak halottak, a pontos számot azonban nem lehet megmondani. A mentési munkák még tartanak, reméljük senki nem rekedt a romok alá, de valószínűleg ezen a területen is vannak holttestek, közölte Vitalij Klitschko. Egy Kijev közeli kisvárost több mint 600 embernek kellett elhagynia. Sajtóhírek szerint egész utcák semmisültek meg. Öten vesztették életüket. Egy óvóhelyről azért menekítettek ki 100-nál is több embert, mert a közelben is volt egy nagy erejű robbanás. Volodymyr Zelenszky ismét sürgette a nyugati szövetségeseket, hogy adjanak át Ukrajnának légvédelmi rendszereket. Minden késlekedés a Patriot rakéták esetében újabb emberéleteket jelent, és bátorítja Oroszországot a háború folytatására. A világnak megvan a szükséges mennyiségű és minőségű légvédelmi rendszere. Az önök döntése kell ahhoz, hogy valós védelmet adjunk az embereknek Ukrajnában. Ukrajnának sürgősen szüksége van légvédelmi fegyverekre, ezt írta az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen elítélte a Kijevet ért újabb támadást, majd közölte, a NATO csúcson megvitatják azt, hogy Ukrajna hogyan kaphat mielőbb ballisztikus rakéták elhárítására alkalmas rendszereket. Az amerikai elnök telefonon egyeztetett az ukrán és az orosz elnökkel. A Fehérház azt közölte, hogy Donald Trump a kedden kezdődő ankarai NATO csúcson személyesen egyeztett Volodymyr Zelenszkijjel. A Kreml szóvivője azt mondta, Donald Trump és Vladimir Putin egyeztetése a közeljövőben folytatódni fog.
1: Az ukrán dróntámadásoknak komoly hatásuk van Oroszország olajinfrastruktúrájára, mondta Siklósi Péter, a külügyi intézet vezető kutatója.
3: A szakértő a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, ennek egyik legfőbb oka, hogy bár Oroszországnak erős a légvédelme, az ország túl nagy ahhoz, hogy a teljes területét katonailag lefedjék. Hozzátette, az ukránok stratégiája önmagában kevés ahhoz, hogy megnyerjék a háborút, azonban ahhoz elég, hogy nyomást tudjanak gyakorolni az oroszokra.
4: Mostanra már az orosz lakosság is bizonyos területeken elkezdte megérezni, tehát bizonyos területeken hosszú sorok alakultak ki az orosz benzinkutaknál, ami hát egyértelműen azt mutatja, hogy Ukrajnának ez a stratégiája sikeres.
1: Az amerikai-iráni megállapodás hatására folyamatosan esik a kőolaj világpiaci ára. A legfrissebb adatok szerint már megközelíti a konfliktus kirobbanása előtti szintet, ráadásul 7 OPEC tagország is bejelentette, hogy növeli a kitermelést. A folyamat hatása az orosz kőolajárában is érezhető lesz, és a forint erősödésével együtt ez a hazai kutakon is árcsökkenést hozhat. Szilágyi Béla összeállítása.
5: A nyersolaj világpiaci ára ismét a közel-keleti konfliktus előtti szintre süllyedt, ezzel párhuzamosan a hormuzi szoroson áthaladó tengeri áruszállítás is fokozatosan helyreáll, miután előrelépés történt az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalásokon. Szaúd-Arábia nyersolaj exportja már megközelíti a konfliktus előtti mennyiség 90%-át. Optimista szakértők szerint napok kérdése és helyreáll a rend, és a csökkenő olajárak csökkenő üzemanyagárakat hozhatnak magukkal. Pesszimistább elemzők szerint ugyanakkor a helyzet nagyon képlékeny, most azért van szélcsend, mert több napon át tartó temetés zajlik Iránban. Ezt követően újra eldörvülhetnek a fegyverek, és megállhatnak az olajszállító hajók. Ami biztosan elmondható, hogy a tőzsdeindexek hétfőn rekordokat döntögettek. Kedvező háttérrel indult a kereskedési hét, az általános hangulat lényegesen pozitívabb, miután legalábbis egyelőre szünetel az iráni háború. Az olajár ismét stabilizálódott, és remélhetőleg

0: Még van arra, hogy így az infláció is kedvezően alakul. Ez azt jelenti, hogy a kamatlábak valószínűleg nem fognak hirtelen emelkedni. Mindez pozitív hangulatot teremt a részvénybefektetők körében, mondta Olivier Roth, az egyik tőzsdei elemző. Ami az üzemanyagárakat illeti, Németországban például most átlagosan 1,94 század euróba, nagyjából 687 forintba kerül 1 liter dízel. Ez egy kicsit magasabb, mint egy héttel ezelőtt, aminek az az oka, hogy ott is kivezettek egy ármérséklő intézkedést. Magyarországon országosan átlagosan 582 és 598 forint a kétféle üzemanyag ára a holtankoljak.hu adatai alapján. Ezzel szemben az Egyesült Államokban literenként mindössze 314 forintba kerül a gázolaj, lényegében fele annyit fizetnek érte, mint nálunk. Az árak további mérséklődését segítheti, hogy az OPEC 7 tagállama bejelentette, növelik a kitermelést. Természetesen hozzátették, a tagországok továbbra is szorosan figyelemmel követik a háborús és a piaci fejleményeket, és ha kell, felfüggesztik a termelés növelését. Mivel az orosz olajára is függ a világpiaci áraktól, meg a forint árfolyamától, várhatóan nálunk is tovább csökkenhet a nyersanyag ára. Bár még javában tombol a nyár, de Európában a gáztárolók töltöttsége egyre fontosabb kérdéssé válik. Jelenleg talán nálunk a legmagasabb a szint. Igaz, mi még Oroszországtól vásároljuk a nyersanyagot. De számos uniós tagországban a katari cseppfolyós gáz jelentette eddig a megoldást, csak hogy Katart, a katari gázmezőket szétbombázták, ami azt jelenti, hogy hiába vált újrahajózhatóvá a hormozi szoros, legalább másfél év kell ahhoz, hogy onnan újra elinduljanak a gázszállító tankerek Európa irányába. Ez pedig az olajjal ellentétben emelkedő árakat vetít előre, már most is magas szinten 45 euró per megawattórába kerül az energiahordozó, ami hamarosan 100 fölé emelkedhet, vagyis jelentősen megdrágulhat Európának a tárolók feltöltése, ez pedig jelentősen visszafoghatja a gazdasági teljesítményt.
1: Kritikus a zsökkent a Tisza vízállás a Szolnoknál, megközelíti a valaha mért legalacsonyabb értéket, de az összes hazai folyón hasonló a helyzet. Nagy Viktória összeállítása.
2: Jelen pillanatban itt Szolnoknál mínusz 300 cm-es vízállás észlelhető, ami megközelítette a valaha mért legkisebb vízállást, ami mínusz 301 centi, tehát tulajdonképpen 1 centivel van a valaha mért legkisebb vízállás fölött.
3: Mondta a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság főmérnöke. Harsányi Gábor hozzátette, a tartós csapadék hiány okozta alacsony vízszint egyre jelentősebb kihívást jelent a gazdálkodóknak, emellett a vízirendészet munkáját is megnehezíti. Ezt már Illés Gergely, a Tisza a vízirendészeti rendőrkapitányság vezetője mondta.
4: A hajózóútnak a szélessége és a mélysége is csökken ezáltal, hogy alacsony a vízszint. Nagyobb eséllyel kerülnek felszínre különböző roncsok, a kövezéseknél különböző hajózási akadályok, amire nagyobb eséllyel hajtanak rá akár az állampolgárok, de a vízirendőrnek is ezzel számítania kell, úgyhogy fokozott körültekintéssel kell hajózni.
3: A Tiszán az idei év első 6 hónapjában a 30 éves átlag vízhozamnak mindössze a 41%-a érkezett. Ezt már az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívő helyettese mondta a Krónikának. Szegi Attila emlékeztetett arra, hogy júniusban úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnoknál, hogy a térség csak nem 91 ezer lakosának ivóvízellátása zavartalan maradjon, de ezt egyelőre nem kell használni. Hozzátette, nem csak a Tiszán, hanem szinte az összes hazai folyón alacsony a mederteltség, bár a Dunán az elmúlt napokban tapasztaltak némi vízszint emelkedést. Szegi Attila hangsúlyozta, az időjárás előrejelzés szerint a héten nem várható jelentős mennyiségű csapadék sem az ország, sem a vízgyűjtők területén, így a következő időszakban valamennyi folyón stagnáló vízszintekre számítanak. Jelenleg a nagy tavak közül a Velencei tónál kritikus a helyzet, ahol a valaha mért legkisebb vízállásnál 10 cm-rel alacsonyabb, 43 cm a vízszint.
5: Itt arra kell felkészülni, hogy az idén nyáron még várható a nyári kvánikulában további vízszintcsökkenés. A társszervezetekkel azon dolgozunk, hogy amennyiden szükséges, akkor az élővilág védelme érdekében különböző beavatkozásokat fogunk végezni.
3: A Balatonnál 70 cm a vízállás, ami a valaha mért legkisebb vízállásnál 47 cm-rel magasabb, tehát ott nem annyira kedvezőtlen a helyzet.
6: Tudjuk, hogy a Balaton a sekély tavak mintájára, ugyanúgy a Velencei tó is hatalmas ingadozásokat produkál.
3: Ezt már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karának egyetemi docense mondta a Krónikának.
6: De nem ez a probléma alapvetően, hanem az, hogy a tavak vízmérlege, úgymond, ami a befolyó bráső és a többi vizek és a kivett elpárolgott vizeknek az összegét jelenti, ez 2005 nem volt negatív soha a Balaton esetén. 2000 után pedig már 10. alkalommal negatív, tehát egy tendenciát látunk itt, ami egyértelműen a klímaváltozásnak köszönhető.
3: Németh Zsolt azt mondta, a klímaváltozás miatt kevesebb csapadék esik vízgyűjtő területeken, ezt jól példázza a Zala folyó helyzete, amelynek a vízhozama az elmúlt 15 évben nagyjából a felére esett vissza. A szimulációk azt jósolják, hogy a Balaton 2040 után egyre komolyabb vízproblémákkal fog küzdeni, és az intézmény elemzései szerint is sürgős vízpótlásra van szükség.
1: Az elmúlt 9 évben több mint harmadával csökkent az élelmiszerpazarlás Magyarországon, derül ki a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felméréséből. A tendencia ugyan kedvező, a túlvásárlás, a nagy mennyiségű főzés és a feledékenység miatt azonban még mindig sok étel kerül a kukába. Falucskai Ivett összeállítása.
7: Egyre jobban odafigyelünk az élelmiszer mennyiségnek a vásárlására, tehát nem halmozzuk fel.
8: Murvainé Láng Róza, az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke a vidéki idősek vásárlási szokásairól beszél. Azt mondja, általában mindenből annyit vesznek, amennyit meg is esznek. Amit nem, azt régi jó szokás szerint újrahasznosítják, vagy feldolgozzák.
7: Az a szokás, hogy így befűzünk, elraktározzuk télire, ami kis gyümölcsünk megterem, azt befűzzük, ugye a paradicsom, a lecsótól kezdve mindenféle gyümölcsöt elraktározunk, és emellé annyit veszünk, hogy nem dobáljuk ki kenyeret is, amelyik már szikkadtabb, azt ugye pirítósnak elkészítjük.
8: A friss adatok szerint egy magyar embernél otthon évente átlagosan valamivel több mint 60 kg élelmiszer hulladék keletkezik. Ez országos szinten csak nem 576 ezer tonnát jelent. Az élelmiszer pazarlás hátterében általában rossz szokások állnak.
9: Telemeri a tányérunkat másodszor is, és megpakolja bőven a galuskát pörkölttel, ami nem lenne baj, csak ki szokott derülni, hogy ennyire mégsem éhezünk, és az ebéd fele ott marad a tányérokon. Szóval kuka.
8: Részlet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Maradék nélkül című kisfilmjéből, amelyben azt mutatják be, hogy lehetne megelőzni az ételpazarlást.
9: A helyes tárolási körülmények, a szükségesnél nem több kiszedett vagy elcsomagolt ételmennyiség, a lejárati idő észben tartása megelőzhetővé tennék sok élelmiszer hulladék képződését. Ezt a kategóriát nevezik elkerülhető élelmiszer hulladéknak, és ha ebbe a kategóriába tartozó élelmiszer hulladék keletkezik, azaz élelmiszer pazarlás. Te is sokat tehetsz azért, hogy ez a hulladék típus minél kevesebb mennyiségben keletkezzen.
8: A Nébih 9 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét. Az adatok szerint ebben az időszakban 37,2%-kal csökkent az ételpazarlás. A felmérésbe 151 család, több mint 400 fogyasztó kapcsolódott be. A résztvevők egy héten át részletes hulladéknaplót vezettek, amelyben feljegyezték a kidobott élelmiszer mennyiségét, típusát, kezelésének módját és a kidobás okát. Az eredmények javuló tendenciát mutatnak. A pazarlás mértéke azonban mégis jelentős, mert a háztartások még mindig évente csak nem 200 ezer tonna megmenthető élelmiszert dobnak ki.
1: Éles lőfegyvereket, valamint illegális dohánytermékeket találtak a rendőrök és a pénzügyőrök egy menetrend szerint közlekedő autóbuszban az M5-ös autópályán. Víg András információi.
10: A Nemzeti Nyomozó Iroda és a NAV már korábban operatív információkat kapott arról, hogy a menetrend szerint közlekedő koszovói rendszámú buszban tiltott termékeket szállítanak. Az NNI kábítószer bűnözés elleni hivatala a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési igazgatóságával közösen akciót szervezett a csempészek elfogására. Az egyenruhások az M5-ös autópálya Balástyai lehajtójánál vonták ellenőrzés alá az utasokkal tömött buszt. A járművet egy közeli pihenőbe kísérték, majd megkezdték az utasok, a csomagok és az autóbusz tételes átvizsgálását. A pénzügyőrök a vezető melletti ülések alatt kialakított rekeszben 4 gázpisztolyból átalakított éles lőfegyvert találtak. Az egyikben 6 töltény is volt. mivel az illegális lőfegyverek a busz egyik sofőréhez voltak köthetők, a 42 éves férfit a rendőrök előállították, és lőfegyverrel visszaélés miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A pénzügyőrök a busz 12 utasánál is találtak zárjegy nélküli dohánytermékeket. Ezeket lefoglalták, a tiltott termékeket szállító utasok ellen jövedéki törvénysértés miatt indult eljárás.
11: Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint egy teherautó rakománya az útra borult az M0-ás keleti szektorán, az M5-ös felé Maglódnál. A 47-es kilométernél a külső sávot lezárták. A kialakult dugó 10 kilométeres, és ez kihat az M31-es forgalmára is. Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M3-as bevezető szakaszán a belváros felé a 10-es kilométernél. 2-3 kilométeres torlódás alakult ki. Motoros gázolt egy autó az 1-es főúton a 13-as kilométernél, a forgalom itt félpályán halad.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
12: Jó napot kívánok! A fővárosban a 12. kerületben az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé a Királyhágó utca előtt csak a belső sávban lehet közlekedni csatornaépítés miatt. Lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a vasúti híd átépítése miatt. A hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani. Szép csilla, BKK Info.
11: Időjárás jelentés.
13: Jó napot kívánok! A változóan felhőség mellett holnap a legtöbb helyen sok napsütés valószínű. Az éjszaka második felétől keddestig csak kevés helyen lehet záporzivatar. A nyugati eszél napközben megélénkül, északon meg is erősödik. Hajnalban általában 12-18 fok várható, ennél kissé hidegebb az északi völgyekben, melegebb a nagyobb belvárosokban, vízpartokon lehet. Kedd délután 27-33 fokot mérhetünk. A hét második felében a sok éves átlag környékén alakul a hőmérséklet, általában 25-30 fok valószínű. Pál Márton, Hungaromet.
1: Kedves hallgatóink, az esti krónika véget ért, a szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea, Rácz Dorottya és Németh László nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Néveri Igor. Viszont hallásra!
14: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 18 óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Sürgősséggel már holnap tárgyalhatja a parlament az alaptörvény 17. módosítását. A NATO csúcson egyeztethet Donald Trump amerikai és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a békéről. Ukrán találat érte Oroszország egyik legnagyobb kapacitású kőolaj finomítóját az ukrán-orosz határtól csaknem 2500 kilométerre. Folyamatosan esik a kőolaj világpiaci ára, a forint erősödésével együtt ez a hazai kutakon is árcsökkenést okozhat. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektár erdő vált a lángok martalékává. Itthon holnap már országszerte sok napsütésre várható, az éjszakai 12-18 fok után napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Műsorajánlat. Nagyok.
2: Állampár voltak Papa Dimitriou, Atina színésznő Bellányék, Anna és Nóra is álomszépek lettek, tehetségesek, mindkettő színésznő, és bár édesapjukat erdészként ismerte meg az ország a Szomszédok című sorozatban, nagyszerű színész, remek táncos, szenvedélyes horgász és szőlész. Vendégem Trokán Péter Jászély Mari díjas színművész, érdemes művész, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház alapító tagja, akik 80. születésnapja alkalmából köszöntünk korábbi beszélgetésünk felidézésével. Várj önöket a beszélgetőtárs, Farkas Adrián.
0: Nagyok, arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban. Ugrás a jövőbe. Erdő és ember viszonya.
3: Az olyá az a való életben is létezik, ez egy ilyen ősi technika, csak mi bevontuk a modernabb házunkba, mert ez volt a legönműködőbb, amivel legkevesebb energiát kell belerakni.
4: Fákon függő fészekszerű lakások, különleges locsolókocsi, az erdők fölé függőlegesen terjeszkedő városok víziója. Az erdő és az ember jövőbeli viszonyát képzelték el a fiatalok a Moholy Nagy Művészeti Egyetem versenyén. Ugrás a jövőbe. A díjkioszton jártunk.
0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Kedden délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Határok nélkül. Veresemes egy gyöngyvérrel.
5: Műsorunk tartalmából. Először osztottak diplomát a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. Megérkeztek a Rákóczi Szövetség iskolatáskái a romániai magyarsághoz. Székely népviselet és 1000 székely leány napja volt az elmúlt hétvégén. Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Veresemese vagyok a részletekkel. Háború, bizonytalanság és légiriadók árnyékában kezdték meg tanulmányaikat, most pedig történelmet írtak. Az egykori főiskola átalakult, és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem mostani évfolyama már egyetemi diplomát vehetett át. A végzősök szerint a diploma nem csak személyes siker, hanem annak a bizonyítéka is, hogy a kitartás és a szülőföld iránti elkötelezettség a legnagyobb időkben is meghozza gyümölcsét. Részlete kíváncsik Attilától.
6: Egyetemi éveink a háború kitörésével egy időben, 2022-ben kezdődtek. Ez a történelmi törésvonal csendben, de nagyon is jelenvalóan végigkísérte mindennapjainkat. Tehát azt mondhatjuk, hogy egy többszörösen nehezített körülmények között végzett évfolyam vagyunk, de hatalmas megtiszteltetés számunkra, hogy mi vagyunk az első olyan évfolyam alapképzésben, akik már nem főiskolai, hanem Rákóczi egyetemi diplomát vehetnek át.
7: Fogalmaz Bacskai Dorina, aki szintén átvehette a Beregszászi Rákóczi Egyetem diplomáját. Orosz Ildikó elnök kiemelte, a friss diplomások jelentik a kárpátaljai magyar közösség jövőjét. Az előttük álló feladat nem csak a szakmai helytállás lesz, hanem az is, hogy a háborút követően részt vegyenek a magyar élet helyreállításában.
8: Több mint 300-an kaptak ma diplomát és különböző szintű diplomát, VSC és MSC szinten. Mi nagyon büszkék vagyunk rájuk, és úgy látjuk, hogy bennük van Kárpátalja jövője. Ők azok, akiknek majd ezt a régiót nagyon reméljük minél hamarabb bekövetkező béke után helyre kell állítani. Nekik kell majd az itt maradottakba tartani a lelket, továbbvinni azt a hivatást, azt a folyamatot, amit mi elkezdtünk, amit a kárpátaljai magyarság előttünk lévők is elkezdtek. hogy az óvodától az egyetemig legyen egy teljes körű anyanyelvű oktatási rendszer, akik mindig adnak a közösség számára értelmiséget. Erre is hívtam fel a figyelmet, hogy az ő feladatuk lesz egyébként a háború után hidat építeni magyar-magyar és magyar-ukrán között is. Sokat kell dolgozni, hogy a háborús hangulat véget érjen, és valódi béke legyen Kárpátalján.
7: A Beregszászi Rákóczi Egyetem folyamatosan bővíti képzési kínálatát. A következő tanévtől már pszichológiai színművészet alapképzésre is várják a jelentkezőket, miközben a korábban indított szakok továbbra is elérhetők. Az intézmény célja, hogy minél több fiatal számára biztosítson korszerű, magyar nyelvű felsőoktatást Kárpátalján. Csernicskó István rektor.
9: Minden egyes évben különlegesnek érezzük azt a kimenő évfolyamot, amely éppen elhagyja az intézményt. Most különleges az idei végzős társaság, mert először adhattunk át egy jó nagy kibocsátott évfolyamnak egyetemi okleveleket. Azok a fiatalok, akik ma diplomát kaptak, nem könnyű időszakban voltak diákok. De úgy gondoltuk, hogy nem tehetnek arról, hogy az országban háborúdul, nem tehetnek arról, hogy milyen körülmények között töltjük a mindennapjainkat. Ők most diákok, ők most szereztek a tudásukról tanúbizonyítást, egy oklevelet. Éppen ezért egyértelműen az a döntés született, hogy megtartjuk ezt a diplomatot. Az intézmény életében is, és a diplomát kapott fiatalok életében is meghatározó esemény az, hogy 300 fölötti hallgató, fiatal kárpátaljai magyar értelmiségi lép ki a mindennapokba. Egy közösség számára, egy kicsi közösség számára, mint amilyen a miénk, az ilyen napok jelentik azt, hogy van jövő, van kiért, van miért dolgozni, és ami nagyon fontos, van kinek is dolgozni. Összesen 34 képzésünk van, a tanévet 1584 hallgatóval zártuk. Minden éven az utóbbi 10 évben valamilyen új képzést, új szakot elindítunk. Most is a felvételi hirdetésünkben két új szak jelent meg. Az egyik a pszichológia alapképzés. Azt hiszem, hogy nem kell különösebben magyarázni, miért van erre a képzésre szükség. Olyan időket élünk, amikor az ember mentális egészsége is megsínli az országban dúló állapotokat. A másik képzésünk pedig a színművészet. A Beregszászi Színházzal közösen jutottunk arra a döntésre, hogy a színész utánpótlás a szükséges dolog, és éppen ezért együttműködve a Budapesti Színművészeti Egyetemmel, illetőleg, mint mondtam, a Beregszászi Színházzal elindítjuk ezt a képzést is. Ezzel is színesítve a képzési portfóliójunkat. Korábban elsősorban pedagógus képzőintézmény voltunk, de talán érzékelhető az igyekezetünk, hogy a jól bevált tanárszakjaink, a jól bevált gazdasági képzéseink, a jól bevált mondjuk fordító tolmács képzéseink mellett tágabbra nyitjuk ezúttal az intézmény kapujait, és mindenkit várunk, akár új, akár régi, akár már ismert, vagy akár most induló szakra szeretne hozzánk jönni.
5: A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem mostani végzősei még főiskolán kezdték meg tanulmányaikat. Ma azonban egyetemi diplomát vehettek át. A sok kis romániai magyar iskolás előtt még messze az egyetem, de már egy iskolatáska is komoly segítség lehet az oda vezető úton. A Kárpát-medencében lévő elosztó központokba közel 10 000 iskolatáska érkezett a Rákóczi Szövetség jóvoltából, a román-magyar határ mellett lévő Bihar község római katolikus templomába várták azokat a szülőket, akiknek gyermekei magyar tannyelvű iskolában kezdik a tanulást ősszel. Ionescu Nikolett összeállítása.
10: Te milyen táskát választottál? Molnár Benett.
11: Farkasost.
10: A sulit várod már?
11: Igen.
10: Miért?
11: Már sokat kell tanulni.
10: Hol is szeretsz tanulni?
11: Igen. Az avéba sokat színezünk, meg sok feladatokat csinálunk. És észre megyek suliba, és nagyon várom.
10: Önök miért adják a gyermekeket magyar tagozatú iskolába? Pénzes Tamás.
12: Azért, hogy megmaradjanak, mint magyar identitás. Családban magyarul beszélünk. Az az első 14 év, én fontosnak tartom, hogy az anyanyelvi szintet tanulja meg úgy, ahogy kell. A szülőföldön maradjanak meg, mint magyar, és ugyanígy, mint a nagyszüleink, dédszüleink megmaradtak, voltak háborúk. Most jó világ van, és mégis sokan elvándorolnak, és másőt próbálnak szerencsét, de szerintem, aki életre való, az itt is ugyanúgy megmarad, és ugyanígy tud tovább élni. 3 gyermekem van, nyilván a táskát mindegyiknek meg tudnánk venni, meg több írószert, füzeteket, könyveket, ha arról van szó, de nagyra értékelem, hogy létezik ez a támogatás.
10: Az ön csoportjában hogyan fogadták a szülők ezt a táskát? Sánta Salomé Ibolya, óvodapedagógus.
13: Magyar közösséghez tartozunk, és nagy-nagy szeretettel fogadták ezt az adományt. Nem feltétlen azt, hogy a táska, hanem azt, hogy összetartozunk, egy magyar közösséghez tartozunk, és onnan jön az adomány, és nagy tisztelet azok számára, akik ezt összegyűjtötték, és akik ezzel foglalkoztak. Tehát nagy szeretettel fogadták a szülők.
10: Meg a gyerekek is már nagyon élvezik a válogatást.
13: Igen. A gyerekek is nagy örömmel és mosollyal várták. Óvónéni, mikor jön a táska, már kérdezték tőlük.
10: Van olyan család, aki számára ez jelentős anyagi támogatást jelent, tehát nem csak ez, hanem a többi adomány is, vagy inkább erkölcsi támogatást jelent.
13: Ahogy én látom a dolgot, mindkettő. És igen, van olyan család, ahol anyagi támogatást jelent, de főleg erkölcsi támogatást. Magyarok vagyunk, ugye, és mi egyek vagyunk, és ez az érzés nagyon fontos a magyar közösség számára.
10: Hány iskolatáska érkezett a térségbe? Csorba Mihály iskolaigazgató.
14: Biharon általában a Bihar, Arad, Temes, Krassó, Szörény, Besztercenaszód, Alsófehér, Brassó és Kolozs megyéket szoktuk kiosztani, tehát ez az elosztóközpontunk. Van még egy Szatmáron, és a Székelyföld most van alakulóba, tehát igazából Dél-Erdély és a Porcium innen kapja az iskolatáskákat. A számok változnak, hál' Istennek nem lefelé. Tehát úgy tudnám mondani, hogy ez a kezdeményezése a szövetségnek nem csak, hogy lelassítja, de megállította a lemorzsolódást, különösen a szórványvidékeken. Tehát ezek az adatok előttem vannak, akarva akaratlanul is látom, hogy ez egy nagyon hasznos kezdeményezése, összefogása a Rákóczi Szövetségnek, ahol azok az emberek adományoznak, akik szeretnének valamit tenni a határon túl rekedt testvérekért.
10: Ennyire számít ez az ajándék?
14: Ez egy komplex folyamat, hiszen a nagycsoportosokat már karácsonykor megkeresik egy meséskönyvvel és egy csokoládéval. Az iskolából induláskor kapnak egy táskát, illetve van ez a pénzbeli támogatás, az az első körbe 10 000 forint, amit minden iskolába induló gyerek megkap, illetve a szülőföldön magyarul pályázatban a 100 000 forint egy ösztönzést tud biztosítani. Nem csak ösztönzés, hanem tényleg reálisan segítség, mondom, mint gyakorló apuk a 4 gyerekkel, hogy ez tud hozzájárulni a családi költségvetéshez, és igenis segítség tud lenni iskola kezdéskor.
10: Itt hány táskát osztottak ki?
14: 21-et osztottunk ki, még hozzánk tartozik Hegyközkovács, jó, sajnos csak 2 nulladikos fog iskolát kezdeni, hozzájuk még később fogunk menni. Úgyhogy mi ilyen bizalommal indítjuk az őszi tanévet, hogy 21 előkészítősünk lesz, ami úgy gondolom, hogy egy egész kis tekintélyes osztály lesz.
10: A gyermekek száma nő?
14: Nem esik, mondhatom így, hogy nem esik. Az előző években 2 darab osztályt indítottunk, tehát most egy dupla második első osztályunk van. Hát azok az évek ilyenek voltak, akkor több gyerek volt a településen. Most sem vagyunk elégedetlenek, mert ha azt veszem, hogy akkor volt 29, most van 21, nyilván, hogy nem olyan mértékű az apadás. Bízunk benne, hogy ez a tendencia nem fog megállni a jövőben sem.
5: A Rákóczi Szövetség iskolatáskával segíti a Külhoni Magyar Oktatási Intézmény beiratkozó gyermekeket és családjaikat. A Kámon Kolozsvár pedig fiatalok kreatív ötleteinek megvalósítását támogatja idén is. Az ifjúsági programra július 15-ig lehet jelentkezni. A sikeres pályázat akár 5000 lejt is hozhat a legjobban ötletelőknek. A részletekről elsőként Fogarasi Hannit, a pontcsoport kommunikációs szakemberét kérdezte Ferenc Ádám.
15: A programot a pontcsoport indította 2015-ben, Kolozsvár Európa ifjúsági fővárosa évében. Egy nagyon egyszerű kérdésből indult, mi lenne, ha a fiatalok ötletei valóban alakíthatnák a város életét, és 2015 óta ugye több ezer fiatal csatlakozott, és több száz programot valósított meg a városban. Jelenleg Sepsiszentgyörgyön, Szatmárnémetiben, Székelyudvarhelyen, Vászlújban is vannak Kamon kiadások. Ugyanakkor az Urbact Európai Városfejlesztési Program jó gyakorlatként ismerte ezt a programot. Most már ugye a 2026-os kiadásnál tartunk. A beiratkozási fázisban vagyunk most. Alapvetően 14 és 27 év közötti fiatalokat várnak, ami hasznos a közösségnek, jót tesz Kolozsvárnak. Legalább 55 ötlet részesülhet támogatásban. A programot pedig a pontcsoport szervezi partnerségben a Kolozsvári Fiatalok Federációjával. Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Helyi Tanácsa finanszírozza ezt a programot, és a program fejlesztését a Botnár Alapítvány finanszírozza.
16: osztályonként van-e egyfajta lebontása ennek a programnak, és akkor fordulok is Dimény Kristófhoz, aki a program facilitátora.
17: Tág ez a dolog, hogy a fiataloknak van, de gyakorlatilag minden kolozsvári fiatalra lövünk, 14 és 27 év közötti fiatalokról beszélünk. Van három trekkünk, mi ezt így neveztük el, három külön sávon versenyeznek a fiatalok, ilyen szinten kategorizáljuk őket, de ez nem beskatujázni akarja őket, hanem ez inkább egy picit az ő segítségükre van. Van egy Connect névre hallgató trekkünk, sávunk. Ezen először azok a csapatok fognak versenyezni, amely csapatoknak minden tagja valamilyen szempontból hátrányos helyzetű, vagy úgy határoztuk meg, hogy nekik valamilyen szinten nehezebb a közösséget elérni, nehezebb promózniuk az ötleteiket. Beszélünk például akár a fogyatékkal élő fiatalokról, akár mondjuk bevándorló hátterű fiatalokról, olyanokról, akik nem beszélik a nyelvet, vagy nincs itt egy kialakult közösségük, mint a kolozsvári fiataloknak, de mindattól függetlenül Kolozsváron élnek, tanulnak vagy dolgoznak, tehát beleesnek ebbe a kategóriába. Szóval ez a Connect, van a Teen sáv, ami ugye tinédzsereknek van, tehát itt, hogyha minden csapattag 14 és 18 év közötti, akkor ők ebben a kategóriában versenyeznek, és így gyakorlatilag ennyi a kikötés. És ez úgy működik, hogy a Connectesek először a Connectesekkel versenyeznek, és ott kiosztunk először 5 díjat, a Teenesek a Teenesekkel versenyeznek, és ott kiosztunk 10 díjat, és akkor a maradék csapat mind a Connectből, mind a Teamből átkerül az Openbe, és az Openban mindenkinek, ugye 14-től 27 éves fiatalokig. Tehát a kategorizáció annyiből áll.
16: És olyan csapatról is tudok, akik a Kamanon keresztül alakultak végül egyesületté később, és konkrétan egy ilyen projekt indította el őket ezen az úton. Hogyan tudnak jelentkezni ezek a fiatalok, és milyen sarkalatos pontjai vannak a projektnek?
17: A fiatalok legalább 3 és maximum 15 fős csapatokban kell összeálljanak. Egy csapat egy ötletet tölthet fel. Van nekünk egy platformunk, a kamonklus.ro. Ide a csapatok fel kell töltsék az ötleteiket, és mi ellenőrizünk minden ötletet, tehát van néhány szabály, vannak olyan ötletek, amik nem támogathatóak, például politikai témájú ötleteket nem támogatunk, amik gyűlöletkeltők, ilyen dolgok, amik kvázi valamilyen szinten nyilvánvalóak is. Az, hogy milyen ötleteket támogatunk, az nagyon-nagyon tág. Gyakorlatilag van nekünk egy szlogenünk, ami a Let's do well together, tegyünk jót együtt, legyünk jól együtt. Ha olyan az ötlet, ami a közösségnek szól, ami vagány, ami Kolozsváron történik meg, és a kolozsváriaknak szól, és ingyenes a belépés rá, akkor azt mindenféle és akármilyen témában támogatni fogjuk. Tehát feltöltődik az ötlet, lesz 2 hét, amiben a Kaman csapata le fogunk ülni, és meg fogjuk nézni, hogy ezek az ötletek rendben vannak-e, a szabályzat szempontjából megvalósíthatóak-e, valóban okésak-e az ötletek. Majd, ha ellenőriztük, és minden módosítás megtörtént, akkor következik a szavazás. Minden legalább 14 éves kolozsvári szavazhatnak a kedvenc ötleteikre, és a szavazás végén az ötletet a csapatok megvalósítják.
16: Számos érdekes és izgalmas projekt valósult meg az elmúlt években. Ebből szemezzünk egy párat, melyek voltak a legemlékezetesebb, legjobb projektek?
15: Kiemelni egy-egy projektet semmiképpen nem szeretnék, mert azt gondolom, hogy mindegyik projekt nagyon értékes és hasznos volt a közösségnek, és nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy a programnak az erőssége nem csak az, hogy pénzügyi támogatást kapnak a fiatalok a projektjeik megvalósítására, hanem egy olyan teret és támogató közösséget biztosít, ami azt üzeni a fiataloknak, hogy bármilyen ötlettel lehet jönni, lehet jelentkezni, nem muszáj az világ megváltó ötlet legyen, lehet kis közösségnek szóló, akár egy lakónegyednek szóló program, vagy egy olyan program, ami az egész várost megszólítja. Ebbe a programba lehet jelentkezni, a közösség fogja eldönteni, a kolozsvári közösség, és abban benne a fiatalok is, hogy mely ötletek részesülnek támogatásban, és valósulnak meg a fiatalok által majd. Voltak koncertek, kiállítások, különböző egészségügyi kampányok, például HPV megelőző kampány, újrahasznosító kampány, faültető kampány, de rengeteg olyan program valósul meg, ami mind a közösségnek, mind a fiataloknak hasznos, és azt gondolom, hogy ez a program lehetőséget ad arra is, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy az itt élő, tanuló vagy dolgozó fiataloknak mi az, ami igazán fontos, és mi az, ami igazán felkelti az érdeklődését.
5: Július 15-ig jelentkezhetnek a Kaman Kolozsvár oldalán azok a fiatalok, akik ötleteikkel alakítanák a város életét.
18: Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
5: A Temesvári heti új szó baráti köre 2008-ban a Bánsági Magyar Újságírás hűséges szolgálatáért díjat alapított, amely nevét Pesti Frigyesről kapta. Akkor volt pontosan 150 éve, hogy Pesti Frigyes megjelentette a térség első magyar nyelvű lapját, a Delejtűt. Idén Momir Dorottya, a Bánsági Magyar Értékekért Egyesület tagja vehette át a díjat a heti új szóbaráti köre szombati találkozóján. Lehőcz László beszélgetett vele.
19: Laudációjában Bodo Barna azt mondta, hogy a magyarság értékeinek kutatója, illetve a temesvári temetők első számú ismerője. Hogyan kezdődött ez a munka?
20: Jó pár évvel ezelőtt kezdődött, amikor létezett egy olyan egyesület és honlap is, hogy Banatera, akkor kezdtük felkutatni a temetőkben a román személyiségek sírjait, és írni róluk, és akkor egyik alkalommal a mi temesvári történészünk Szekernyes János úr mondta, hogy jó lenne, hogyha foglalkoznék a magyar személyiségek sírjairól, és vettem az ötletet, és azóta már eltelt 10-20 év is, viszont annyira rendszeresen, hogy végigjárjam a temetők minden parcellát, minden sírját, és a legtöbb magyar és német sírokat le is fényképeztem, tehát van egy nagy fényképtáram is ezekről a sírokról, akkor jött ez az ötletem, hogy írjak is róluk, és minden évben egy-egy temetőt feldolgoztam, és a helyi újságunk magyar évkönyvében, mindenki kalendáriumában minden évben megjelent eddig egy-egy temetőnek a híres személyiségeknek a sírjairól, illetve a személyiségekről is írok. Az idén lesz már a negyedik temető, amit feldolgoztam, most a belvárosi temető fog megjelenni az idei évi kalendáriumban. Megjelent egy kötetünk a bánsági értékekről, és többen írtak gyárakról, iskolákról, különböző parkokról, híres parkokról, és hát engem akkor megkértek, hogyha már a temetőkkel foglalkozik a sasírokkal, hogy akkor írjak én is, és írtam. De olyan szemszögből írtam, hogy mi a helyzet a jelenlegi személyiségeknek a sírjáról, illetve hogy mennyire vannak megrongálva, és hány ilyen személyiségnek a sírját felszámolták és eltüntették.
19: És nem csak írt ezeknek a személyiségek a sírjairól, hanem többet megtalált a temetőkben, elhagyatva, ledöntve, és ezek méltó helyre kerülhettek, illetve kerülhetnek a közeljövőben.
20: Igen, felfedeztem például az első világháborús hősöknek a sírjait, a második világháborús hősöknek a sírjait. Ezekről is van egy kimutatásom, és akkor ott vannak a 48-as honvédek. 49. augusztusában tudjuk, hogy itt Temesváron nagy harcok dúltak a szabadságharcért. Nagyon sokan elvesztek akkor a csatába, viszont nagyon sokan túlélték. És akkor létezett egy olyan egylet, ami keretében ők számon voltak tartva, élték a civil életüket, és aztán, amikor elhunytak, akkor általában megjelent a helyi újságban egy kicsi életleírás, egy pár sor, hogy ki volt az illető, hol harcolt, és innen tudunk róluk többet. Például én 17 ilyen személynek a sírját megtaláltam, amelyből kettő most már olyan állapotban van, hogy tulajdonképpen már nem áll az eredeti helyén. Egyet sikerült a tavaly kimentsünk a gyárvárosi temetőből, azt felszámolták, az 2-3 évvel ezelőtt még állt a helyén. Egy másik viszont a józsefvárosi temetőbe egy sírsornak a szélén a földbe volt betaposva, és a mai napig ott van. Én amikor találok egy-egy ilyen sírt, vagy például olyan sírok és sírkövek is, ami mondjuk nehezen olvasható ki, hát rögtön lemosom, letisztítom, mert ezek biztosan, hogy régi személyeknek a sírjai, és persze itt is láttam, hogy ez egy híres személyiség volt, és akkor Iklossi Ilona, a kolléganőnk, aki ő is az egyesület tagunk segítségével megtudtuk, hogy ő is 48-as honvéd volt, mert az ő sírkövén sajnos nincs feltüntetve, de így megvan az újságcikk, megvan minden, úgyhogy tudjuk konkrétan, hogy hol volt és hogy miben vett ő részt.
19: Milyen téren folytatja ezt a munkát?
20: Temesvárnak van ez a négy nagy kerületi temetője, ami a városházának tartozik, az Erzsébetvárosi, a Józsefvárosi, a Gyárvárosi és a Belvárosi. Most ezeket mind végigjártam, az idén megjelenik írásba is a negyedik, a Belvárosi. Jövőre úgy számítottam, hogy ilyen felekezeti temetőket fogok felkeresni, tudnélik nekünk a katolikusoknak is van külön temetőnk, például a Mehallába, meg Szabadfalun, meg még egy pár ilyen külváros részekben. Azokat is felkeresem, és ott is fogok kutatni, hogyha találok, mert tudunk olyan személyiségekről, akik ilyen helyeken lettek eltemetve, és ott fogom folytatni jövőre. És akkor talán egy-két év múlva folytatom a zsidó temetővel, mert az is egy óriási nagy temető, és ott rengeteg személyiség van, úgyhogy ottan lehet, hogy nagy munka vár rám.
5: A Temesvári heti új szó baráti köre idén Momir Dorottyának ítélte oda a Pesti Frigyes díjat. Őt hallották korábban. A hétvégén színes viseletbe öltözött lányok és asszonyok, legények és férfiak lepték el Székelyföld településeit. Egyik nap a Székely népviselet napját, másnap pedig az 1000 székely leányét ülték meg. Az eseményekről Bíró István tudósít Csíkszeredából.
1: A Hargita megyei önkormányzat munkatársa is felöltötték viseletüket a Székely népviselet napjára. Mennyire különleges a hagyományos népviseletben dolgozni?
21: Bálint Margit vagyok, Hargita megye tanácsánál dolgozom. Nekünk ez egy különleges nap. Minden évben csatlakozunk a kezdeményezéshez, a munka végzés ebben a ruhában történik, viszont szívünkben gyakorlatilag minden nap ott van ez a népviselet, hiszen az összetartozáson túl a mindennapi munka, illetve ünnepek része is, és ezt mi így éljük meg.
1: Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa is immár évek óta csatlakozik a Székely népviselet napja rendezvényhez. Miért Dolhai István főkonzul, ráadásul Székely viseletbe öltözött a konzul úr?
22: Így van, fontosnak tartjuk, hogy ez erről a napról megemlékezzük, és a kollégák is beöltöznek, bejövünk ide, és megmutatjuk, hogy mi is része vagyunk a városnak, a székely közösségnek, hiszen itt dolgozunk, itt élünk, szerintem természetes dolog, hogy csatlakozunk azokhoz a székelyekhez, akik megünneplik minden évben a Székely népviselet napját.
1: A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház Csíksomlyói tüdő és fertőző betegségek osztályán a munkaközösség talán a leghűségesebb résztvevője a Székely népviselet napjának, ugyanis évről évre ide várják a Hargita Székely Néptánc Színház tagjait, gondoskodnak a bejövetelkor a fertőtlenítésről, idézőjelben mondom a fertőtlenítést, és egy jó nagyot táncolnak.
23: Kurko Csilla vagyok, tüdőgyógyász. Nekünk nagy élmény mindenképpen, de most már a napunkat nem tudjuk így végig dolgozni, hanem hozzuk magunkkal a viseletet és a megegyezett órára öltözünk be. És nagyon szeretjük, mert kemény a munkánk. A covidos periódus óta még sokkal keményebb lett, mert változott a patológia, és nem szeretnők, hogy abba a szaksávba legyünk csak beállva, hanem valami legyen, ami így hétköznapi szinten is feldobja a napunkat. Ugyanakkor közösségkovácsoló ereje is van. És akkor még nem szóltam a hagyományokról.
1: Nagyon szép a népviselet.
23: Ez egy gyergyói népviselet. A rokolyát a nagyanyámtól örököltem, az egy 100 éves rokolya, és melléje van a kiegészítőknek a, hát az utólag volt leszövetve kézi szövéssel. Pont ezért, amiről beszéltem, a hagyományoknak a tisztelete. Ha mi nem, akik mondhatjuk, hogy még tanult emberek is vagyunk, és hogyha nem állunk emellé a dolog mellé, akkor szép lassan lehet, hogy elkopik. Habár ez a Székelyföldre nem jellemző.
1: András Mihály szervező, a Hargita Székely Néptánc Színház igazgatója.
24: Amire figyelmet fordítunk, az elkezd fejlődni, az elkezd megmutatkozni, és mi most a Székely népviseletre fordítjuk a figyelmünket ezen a napon, minden évben, és soha nem látott, elfelejtett viseletek kerültek elő most is. Most nagy tusnádiak jöttek olyan viselettel, hogy néha hidegráz, hogy előkerült. Tehát évek telnek el, és azt mondják, hogy befejeztük a munkánkat, most már csak megmutatkozunk a népviseletünkbe, de nem, mert előkerülnek a régiek, hogyha figyelmet fordítunk rájuk. És akkor lehet egy derűs napunk, azért, mert akik itt találkoztunk, így úgy, a tánc miatt, a zene miatt, de főleg a viselet miatt egymásra néztünk, és jókedvre derültünk. Tehát kellenek ezek a jókedvű derűs napok az életben.

0: Hitében erős, erkölcsében tiszta, önazonosságában szilárd ifjúságot akarunk. Így hirdették meg 1931-ben az első ezer székely leány találkozót. 2026-ban mi az üzenete ennek a rendezvénynek? András Mihály szervező, a Hargita Székely Néptánc Színház igazgatója.
1: Az üzenete úgy gondolom az, hogy jó együtt lenni, jó együtt ünnepelni, kell együtt ünnepelni, és hogyha együtt vagyunk, akkor az imádságunk is erősebb, és hogyha ez vidám, jókedvű, és hálát adunk annak, hogy békében töltjük az életünket, akkor az biztos, hogy célba jut, meghallgattatik. Nagyon fontos, hogy hálásak legyünk, és jól érezzük magunk a szülőföldünkön.
0: Honnan is hányan érkeztek a népzene, a néptánc és az imádság ünnepére ide Csíksomjóra?
1: Közel 40 csoport érkezett az idén, és azért csak ennyi, mert ennyi fér be egy napban, mert hogy kórusok is fellépnek, meg köszöntő beszédek vannak, közös tánc van, közös fényképezés, közös ének, tehát annyi minden történik a mai nap, hogy ennyi fér be egy napba.
0: Korodi Attila Csíkszered a polgármestere azt mondta, hogy ez a találkozó, ez az ünnep főként nem a múlt idézésről szól. Polgármester úr, hogy látja? Lesznek-e fiatalok, akik tovább viszik ezt a rendezvényt?
2: Határozottan igen. Évről évre egyre több gyerek, fiatal, újabb és újabb generációk veszik fel a viseletünket, és nem egy erőltetett találkozóként, hanem egy természetes, örömmel teli énekkel, tánccal, közös pillanatokkal fűszerezett és megélt ünnepre jönnek el. A viselet már annyira természetes a gyerekeinknek, de ebben rengeteg munka van oktatóknak, iskoláknak, a Hargita Székely Néptánc Színházunknak, hogy nekük ez a természetes mindennapjaiknak a része, és ez a legjobb ebben a történetben, hogy nem porosan veszik ki valamelyik szekrény mélyéből, hanem évente többször magukra öltik, és ezekben a viselettel körülírt hangulatban élik meg a gyerekkorunknak egy részét. Ez egy nagyon szép történet, azt jelenti, hogy van erő abban, hogy 95 év után újra találkozunk, és ezért Székely Leány napját megéljük.
0: A kászoni hagyományőrzők mindig színfoltot hoznak az ezer Székely Leány napjára. Idén milyen táncokkal érkeztek, és hogy érzik itt magukat? Tima Mária Magdolna, a néptánc csoport vezetője.
3: Az idén a Szederinda csoporttal érkeztünk ide, és bukovinai táncokat hoztunk. A bukovinai táncokkal most ismerkednek, tehát másfél éve, hogy tanulják, és hát a bukovinai székelyeket megidéztük ezzel a tánccal itt az ezer Székely Leány napján.
4: A Székely Népviselet napját, illetve az ezer Székely Leányok napját ülték meg Csíkszeredában az elmúlt hétvégén. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is megköszönöm szíves figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Veresemese Gyöngyvért hallották. Viszont hallásra!
5: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
6: A német ügyészség megállapította, hogy Kijev rendelte el az északi áramlat felrobbantását. A gázvezeték elleni támadás feltételezett vezetőjét háborús bűnökkel vádolják, amelyek elkövetésére a vád szerint az ukrán tisztet az állam utasította. A német ügyészek azzal vádolják az ukrán állami hatóságokat, hogy ők rendelték el a 2022-es robbantásos támadást az Oroszországot Európával összekötő északi áramlat gázvezeték ellen. Erről számolt be a brit neves szaklap. Lehetséges-e ukrán szabotázs akciót indítani bármely NATO tagállam energiavezetéke ellen, Zelenszkij elnök tudta nélkül? Ez ma a nap kérdése. Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakuk El Tamás, és köszöntöm vendégünket, Póca István politikai elemzőt. Jó estét kívánok!
7: Jó estét kívánok!
6: Szóval a kérdés úgy teljes, hogy lehetséges-e ukrán szabotázs akciót indítani bármely NATO tagállam energiavezetéke ellen, Zelenszkij elnök tudta nélkül, vagy tudtával, és ha igen, akkor mi lehet a következménye?
7: Jó a kérdés, és amikor a szerkesztő úr mondta a bevezetőt, hogy a német ügyészség mire jutott, akkor a következő gondolatom volt, hogy hát igazából most csak megerősítették, amit addig is mindenki gondolt, és hogy tulajdonképpen egy evidenciáról beszélünk. De azért, ha visszapörgetjük az időnek a kerekét, amikor megtörtént maga a támadás, akkor azért közel sem volt ennyire egyértelmű a helyzet, mert gondoljunk vissza, hogy legalább három szenárió volt. Ugye az egyik az az, és akkor az volt a legerősebb, és hát nyilván az akkori európai kommunikációs vonalban leginkább passzoló szenárió, hogy az oroszok robbantották fel, hogy betartsanak a németeknek.
8: A saját vezetéjüket.
7: A saját vezetéjüket, igen. De ha visszagondol, akkor ez egy komoly, és Európában komolyan forgó.
8: De ugye ez egy közös vállalat volt, orosz-német közös vállalat, amely ezt építette.
7: Igen, de ugye akkor ott voltak azt, hogy betartani, meg voltak azt, hogy igazából csak az ukránokra akarják ezzel fogni, meg hogy akkor valójában Oroszország akarja tönkretenni Európának az energiaellátását, és akkor hasonlók. Ugye volt a másik kézenfekvő, az, hogy az ukránok voltak, ezt szerintem különösebben nem kell magyarázni, meg valószínűleg fogunk még erről beszélgetni, hogy igen, nyilván azért, hogy elvágják teljes mértékben Oroszországot Európától, pontosabban Európát Oroszországtól, és hogy gyakorlatilag ilyen módon is hát nyomást helyezzenek az európai vezetésre, és az energia leválást az fékezzék. És ugye a harmadik opció az volt, azonban van A meg B, hogy itt igazából itt egy külső szereplő volt, véhetően valamelyik NATO tagállamnak a megbízására, és ugye akkor felröppent, hogy emlékszem, a briteket vádolták annó ezzel a megoldással, voltak nagyon gyenge érvek amellett, hogy esetleg a németek most saját maguk csinálták, és ugye voltak azzal kapcsolatban érnek, hogy mi van akkor, hogyha az amerikaiak voltak.
8: Például a lengyel külügyminiszter meg is köszönte az Amerikai Egyesült Államoknak. Igen, mondta, hát, hogy mi csak a robbantás után a hírhez csatlakozva, ugye Sikorszky.
7: Igen, ugye voltak ilyen furcsa Gellert kapó történések még, és valóban érdemes ezekre is visszagondolnunk, hogy ilyen kis apró észtek voltak, és ugye ez volt az A variáció, azon belül is ilyen mondtam hármat, és akkor a B variáció meg az, hogy valamelyik elsősorban a NATO vagy Európai Uniós tagállamnak a megbízására, de valamilyen külső szereplő csinálta. Egy dolog, ami biztos volt már akkor is, hogy ez nem úgy történik, hogy valaki fogja magát, felhúzza az úszónadrágját, és lebukik a víz alá, és visz magával bármit, amivel lehet robbantani, nem tudom, szódabikarbonát összekever kólával, vagy bármi ilyesmi valami, amivel utána, vagy a mentosz belönti a kólába, és akkor ezzel meg lehet oldani, hogy ez itt nagyon komoly eszközök, nagyon komoly felszerelés, és nagyon komoly felkészülés, és tervezés kellett, hogy megelőzze, mert hogy pontosan tudni kell, hogy hol van a vezeték, ugye ezek a vezeték ugye megvannak ugyan tervezve, de azért amikor rakják a tengerbe, azért nem teljesen úgy történik a dolog, hogy akkor itt hogy mondjam, a centiméterre pontosan tudják, vagy a centiméterre pontosan a terveknek megfelelően történik. Nyilván utána van egy kivitelezési dokumentáció, és ugye itt már belép az, hogy akkor ez a kivitelezési dokumentációhoz, meg nyilván az eredeti terveket is hozzá kellett tudni férni ahhoz, hogy pontosan tudják, hogy hova kell leúszni, nyilván megfelelő búvárfelszerelés, nem is átlagos búvárfelszerelés, mert olyan mélységben van, olyan körülmények között van a vezeték, és hát nyilván megfelelő robbanószer, aminek a segítségével ugye azt hiszem három ág volt, és ebből kettőt tudtak sikeresen megrongálni. És hát ugye itt lépett képbe ugye az, hogy a komment a találgatás évekig, és ugye szerkesztőnek a kérdését röviden megválaszolva, hát hogyha valóban az ukránok voltak, és egyre inkább ebbe az irányba hajlanak most már évek óta a folyamatok, meg hát nyilván egyébként a bizonyítékok is, akkor igen nehéz elképzelni, hogy ezt az elnök tudta is beleegyezése nélkül meg lehetett volna tenni.
8: Visszük tovább a gondolatot, csak itt álljunk meg egy picit ennél a kivitelezési résznél, mert valóban így van most, hogy vád alatt az a személy van, ez a vezető, akit, ugye Kuznyecov, akit egyrészt el tudtak fogni, másrészt meg aki a végrehajtó volt. Attól még ennek az akciónak a megtervezésébe, az információban, aztán például a műholdakon látható, mert ugye ez egy több nagy hatalom által szorosan megfigyelt terület, ahol ez a robbantás.
7: Főleg egy háborús időszakban.
8: Így van, tehát abban az időszakban pontosan. Az, hogy nem vett észre senki semmit, ez is elgondolkodtató. Ugye akkoriban kérdeztünk katonai szakértőket itt a stúdióban is, elmondták, hogy azért ez nem egy egyszerű amatőr feladat, már ha csak azt nézzük, egyik búvártanfolyamon se képeznek szabotázs akcióra valakit, mert rendben van, hogy lemerül. Na de a robbantás az hogyan? Meg a robbanóanyag katonai, az meg honnan? Meg egyáltalán az egész. Szóval ehhez valamiféle olyan komoly képességekkel rendelkező hatalom is kellett. Egyrészt, aki szemet huny, aztán meg aki megsegíti az akciót, és akkor itt vannak most a végrehajtók közülük is egy valaki, többen vannak, de úgy látszik, hogy ő a fővádlott, mégpedig háborús bűncselekményekkel.
7: Ugye a különböző kémfilmekből, meg egyebekből tudhatjuk, és azért ez nem science fiction ez a része, hogy amikor egy ilyen cselekményt elkövetnek, akkor azért a különböző titkosszolgálatok nagyjából be tudják lőni azt a kört, ki az, aki képes erre. És nem csak úgy, hogy mint ország, hanem akár mint konkrét személyek esetében, és hát nyilván ugye itt jön képbe, amit szerkesztő úr is mondott, hogy hát igen, emlékszünk arra, hogy ott ment a kéztördelés, hogy hát nincsenek műholdképek, és nagyon nehéz elképzelni, hogy most vagy az történt, ugye, amit majd nagyon izgalmas lesz tudni, hogy pontosan hogy történt, mert meg tudjuk egyetem valahogy pontosan, hogy történt, hogy olyan időszakban csinálták, amikor a műholdak nem a fölött a hely fölött járnak, zárójel folyamatosan a műholdak pásztázzák ezeket a helyeket, tehát hogy alig ha elképzelhető, ez feltűnés nélkül műholdak nélkül meg lehetett tenni. Ugye a B pedig az, hogy akkor hát valaki idézőben vetített a háttérben, és akkor azt mondta, hogy hát nincs műhold felvétel. És ugye itt vannak ezzel kapcsolatban rögtön kételyek. És visszatérve arra ugye az elkövetőkre, nyilván ezt tudták, meg tudhatták az amerikaiak egyértelműen szerintem. Mégis érdekes, hogy a németek, akik meg saját maguk döntöttek amellett, hogy lezárják, pontosabban nem nyitják meg a vezetéket, tehát hogy nem indítják el a vezetéken keresztül a szállítást Oroszországból Németországnak az irányába. A németek eleinte úgy tűntek, hogy hát igazából, mint hogy ők örülnének is ennek, hogy ez így megtörtént, mert akkor nem kerülnek abba a kellemetlen helyzetbe, hogy ne adj Isten, meg kellene nyitni a vezetéket, és akkor működtetni kell, és akkor Németország teljesen közvetlen módon mindenki más kizárna, minden más tranzitországot kizárva kapna és érkeztetne energiát, energia forrást közvetlenül Oroszországba.
8: Hát furcsa is volt, hogy nem tiltakoztak ellene, ugye?
7: Hát ugye ez, amire utalok, hogy valóban itt, mintha örültek volna ennek a dolognak, hogy igazából kimentette őket egy kellemetlen helyzetből. Mégis most ugye ott tartunk, hogy azért a németeket, meg a német hatóságokat is, mintha érdekelni az igazság. És mintha azt mondanák, ennek az egésznek végére kell járni, és ha végére kell járni ennek az egésznek, akkor pedig válaszokat kell találni, és a válaszok pedig, hát egyre több válasz van, és egyre több részlet derül ki ezzel kapcsolatban, és hogyha meg kell találni végeredményben a felelősöket, csak ugye más
8: a helyzet. Mi a mélységben?
7: Hát ez az. Hogy az történik ebben...
8: Vagy magasságban, bocsánat, inkább.
7: Igen, az történik ebben a helyzetben, hogy a hatóságok megelégszenek azzal, hogy van nem tudom, 3-4-5 ember, akikre rá tudják bizonyítani, főleg ugye az elsőrendi vállalatot elítélik, a többiekkel is, meg a késleg nincs meg, akkor elfogató parancs ellenük és hasonló, és akkor hátradőlnek és azt mondják, hogy igazságot szolgáltattunk. Vagy azt mondják, hogy akkor fel kell tárni minden részletét, és mondjuk az Európai Unió, meg az Európai Uniós intézmények gyakoroljanak nyomást Ukrajnára, hogy adják ki ezekkel kapcsolatos dokumentációkat, mert nyilvánvalóan vannak dokumentációk, vagy engedjenek hozzáférést azokhoz az információkhoz, amiket az ukránok ugye hát vagy a tervezési fázis, vagy pedig ugye utána, amikor megtörtént az eset, ugye kommunikáltak egymás között, mert nyilván az is, hogy mondjam, informatív lehet, és ezeknek egy része vélhetően dokumentált. Vagy ha nem is dokumentált, akkor indítsanak egy belső vizsgálatot, és akkor kérdezzék ki az embereket, és mondják el a különböző parancsnoki rendben levő szereplők, hogy akkor ők mit tudnak erről, és akkor ezeket adják át az Európai Uniónak a részére, mert addig ők nem haladhatnak előre az Európai Uniós csatlakozási folyamatban. A normális ügymenet az ez lenne, méghozzá azért, mert tulajdonképpen, hogy ugye maga a vád is szól, itt egy terrorcselekmény történt, és ráadásul egy Európai Uniós állammal szemben, tagállammal szemben, az egyik legrégebbi Európai Uniós, egyiket ugye a hatok közül.
8: De meg hát NATO tagállam.
7: NATO tagállam, és ugye ebben a tekintetben hát nem mindegy, hogy kit veszünk föl. És ugye nem mindegy, hogy kit veszünk föl, akkor először megint a továbbászokat kell találni, és hogyha tudni kell a választ arra a kérdésre, hogy Zelenszky elnök volt-e az, aki azt mondta, hogy ez rendben van, megtámadhatnak egy EU-s és NATO tagállamot.
8: Ez konkrétan úgy szól az ügyészség, hogy polgári célpont elleni támadás, valamint robbanás okozása és a közszolgáltatások megzavarása miatt háborús bűnökkel vádolják, ugye ezt a férfit. Csak hogyha egy kicsit tovább gondoljuk, és itt a háttérről beszélünk, akkor már is itt van egy politikai szál, illetve egy politikai megfontolás. Mert most már Németországban is vannak olyan hangok, ugye, hogy rendben van, ha ez így van, akkor viszont milyen alapon folyósít tovább Németország több milliárdnyi eurót az ilyen államnak, ugye ez fölvetődött egy bizonyos hétvégi fórumon. És itt kell akkor meggondolni, hogy meddig megy el Németország, mert amúgy meg...

0: tenni. Azért izgalmas ez, meg azért érdekes egyébként ez a németeknek a részéről, mert ugye utaltam rá, hogy korábban nem ezt kommunikálták, hanem az érdemalapúságot kommunikálták, és egyébként ugye ezek tagállami döntések, és nyilván közös tagállami döntések, de mondhatnák azt, a németek is mondhatnák azt, hogy oké, megállítjuk az uniós csatlakozási folyamatot, amíg nem kapunk minden kétséget kizáró információt azzal kapcsolatban, hogy nem egy háborús bűncselekményt elkövető tagállamot próbálunk meg felvenni, vagy államot próbálunk meg felvenni az Európai Uniós tagok közé. Csak ugye közben ott van, hogy politikailag, meg a német vezetés, különösen az új német vezetés, amelynek hát a társadalmi bázis az, hogy is mondjam, nincs, finoman fogalmazok, ilyen 12-13%-a mérik már a támogatottságát Merznek, de mégis ugye arra alapozta a politikáját, hogy Ukrajnát támogatni kell. És egyébként, hogyha ebből visszalép, mert ugye volt egy másik ígéret, az a migrációs ígéret volt. Abban az jelentősen visszalépett már. A mostani német kormány nem azon a szinten teljesíti az ígéreteit, meg a vállásait, ahogy azt mondjuk megfogalmazta, hogy megígérte a választási kampány, vagy akár azt követően is. Hogyha ebből is visszalép, akkor az teljes hitelességvesztés. A német kancellár szempontjában, mert akkor azt mondják, hogy igazából egy béna kacsa, semmit sem tud végrehajtani abból, amit megígért, mert sem a migrációs helyzetet nem tudja kezelni, nem tudja a kiutasításokat rendbe tenni, és egyébként még az ukrán csatlakozás, meg az Ukrajnával kapcsolatos együttműködést is megígérte, és eközben meg hát kiderülnek dolgok, és hát igazából az derül ki, hogy a német kancellár, és ugye most egy lehetetlen helyzetben is van, hogy vagy tovább erőlteti az eddigi kommunikációját, vagy ha a bíróság arra jut, hogy hát itt voltak ukrán vezetői szálak, és hát nyilván erre utaltam, hogy ezt nehéz elképzelni, ne lennének ukrán vezetői szálak, akkor ebben az esetben egy olyan országot támogat a német kancellár, amely a saját országának az alapvető stratégiai érdekeivel szemben tett meg, és nem csak hogy egy politikai lépés, hanem egy konkrétan egy háborús cselekményt.
1: Hát van itt egy másik szál is ráadásul, és akkor itt vagyunk már megint a magas politikában, meg persze gazdasági összefüggésekkel, hogy kinek jó ez, meg kinek volt az érdeke az, hogy orosz energia ne áramoljék német területre, illetve egész európai területre, hanem inkább mondjuk a csepp folyós gáz jöjjön, akár az Egyesült Államokból.
0: Ugye valóban ez volt a különböző szenáriókat felvázoltam az egyik érv, hogy az amerikaiak lehettek, hogy akkor az igazából nekik jó, hogy akkor ők leváltják Oroszországot, és akkor Európa drágán fog venni, vagy jóval drágában fog venni energiát, csak nem Oroszországtól, hanem az Egyesült Államok, az Egyesült Államok jól jár, Európa meg úgymond jól jár, mert mégiscsak van energiája, miközben meg szankciókkal Oroszországot, meg az orosz gazdaságot nyomás alatt tartja. Na most láthattuk az elmúlt években, hogy ez mennyire sikerült, nem jól. Az energiárak azok magasan maradtak, az amerikaiak többé-kevésbé tudják csak vállalni az energia szállítását. Az nem feltétlenül látható egy teljesen biztos, és teljes mértékben arra, tehát nem lehet teljes mértékben az amerikai szállításokra nehezedni, és azt mondani, hogy ez mindent meg fog oldani. Tehát, hogy egy ilyen nagyon furcsa szituáció alakult ki, és ugye itt kérdés, hogy Európának, meg az euróatlanti együttműködésnek ebben a formában az érdeke. Mert hogy az amerikaiaknak általában érdeke azt mondani, hogy azért Európa ne legyen túlságosan erős. De azért most már ott tartunk, hogy az amerikaiaknak el kell gondolkodni, hogy Európa ne legyen túlságosan gyenge. Mert hogy annyira széttartó az egész történet, és nyilván egyébként
1: szövetségesi pozíciói gyengülnek.
0: Igen, de ugye közben meg Trump elnöknek meg érthető a folyamatos nyomás gyakorló politikája, mert hogy vele szemben meg folyamatosan erősnek mutatja magát Európa. És azt mondja, hogy mi kiállunk Trumppal szemben, kiállunk az amerikai érdekekkel szemben, és mi kellően erősek vagyunk akár arra is, hogy saját magunkat megvédjük, és saját magunk kiépítsük azokat a kapacitásokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy működtetni tudjuk a biztonsági struktúráinkat. Miközben az amerikaiak tudják, hogy ez nem igaz, de hallják ezeket a szólamokat, és a Trump erre kifejezetten ugrik. Tehát ez neki nagyon nem tetszik, amikor ugye ennyire szembe kommunikálnak vele, és nyíltan szemben kommunikálnak vele, és ugye hiába tudja azt, és nyilván ő is tudja azt, hogy nem érdeke végeredményben az amerikai teljesen meggyengíteni Európát, azt mondják, hogy hát igazából America first van, és nem számít, hogy mi van Amerikán kívül. Nem számítanak ezek a szövetségi rendszerek, és ugye érdekes volt, talán emlékszünk rá, amikor ugye az új nemzetbiztonsági stratégiát megálmodták, kiszivárgott a dokumentumok közül, hogy volt egy olyan korábbi verzió, amely arról szólt, hogy hát igazából fel kellene az amerikai érdekek alapján építeni egy olyan koridort, amely Lengyelország, Magyarország, aztán Szlovákia, igen, szlovákok is benne voltak, akkor utána utána Olaszországot akarták megvenni, meg talán még egy-két másik ország, annak érdekében, hogy ezt

0: egy erőközponttá, ezt a korridort egy erőközponttá növeljék Brüsszellel szemben, mert hogy az amerikaiaknak tele van a hócipője Brüsszellel, meg a brüsszeli politikával. Csak ugye közben voltak itt azért jelentős változások, és úgy tűnik, hogy Európán belül Brüsszel elnyerésre Washingtonnal szemben, csak ugye kérdés az, hogy ez a győzelem, kiruszi győzelem lesz-e, mert az amerikaiakkal versenyezni, meg egyszer az oroszokkal, meg egyszerre a kínaiakkal, hát túl sok jóra sajnos nem vezet.
1: Most ez az északi áramlat gázvezeték lassan szimbólumá válik, különös tekintettel, hogyha megnyitunk egy új fejezetet ezzel kapcsolatban, egy új összefüggést is idehozunk, amikor az orosz elnök arról beszélt, hogy a maradékon újra lehetne indítani, tehát az éppen maradt részen újra lehetne indítani a gázszállítást. Egyedül a Németországon múlik, hogy fogadja-e. És hogyha ők egy zöld tárcsát felmutatnak, vagy egy igent mondanak, akkor már is mehet a gáz. Na de még mi van ennek a hátterében?
0: Igen, van egy ág, ami nem sérült meg.
1: Világos, de a másikat is helyre lehet állítani, erről is beszélt az orosz elnök, mégpedig nem akárhogyan ám, hanem amerikai közreműködéssel. Tehát akkor itt létrejöhetne egy orosz, amerikai és német konzorcium, amely üzemeltethetné ezt a gázvezetéket. Így viszont már más a fekvése.
0: Ugye? Azt gondolom, hogy itt ez nem biztos, hogy ez egy moszkvai ötlet volt. Vagy nem csak moszkvai ötlet volt, ez washingtoni és fehérházi ötlet volt.
1: Alaszkai tárgyalás valószínű oda vezetne, vagy ott a gyökere.
0: Igen. Ugye Trumpnak a felfogása az igazából ez, hogy kössünk bizniszt. És akkor úgy a bizniszen keresztül rendezzük a politikai helyzetet. És nyilván, hogyha ezt a logikát követjük, akkor azt mondani, hogy az amerikai segédlettel megnyitják az energiaellátást Oroszország irányából Németország felé, akkor azzal rögtön egy ilyen háromszereplős, sőt négyszereplős, mert az Európai Unió rögtön érintett ebben a kérdésben, megoldás jön létre. Magyarán mindenki egy platformra kerül. Csak hogy látható, hogy Brüsszel nem akar egy platformra kerülni az oroszokkal, nem akar egy platformra kerülni az amerikaiakkal sem, és nem érdekli az üzlet. És ugye itt jön képbe a probléma, és ugye itt jön képbe egyébként Friedrich Merznek a lehetetlen helyzete. Azért ennyire tragikus a megítélése, tragikus a rossz a megítélése, mert nem jönnek az eredmények, és a gazdaság gyenge. És nyilván a gazdaság ugye meg többek között azért is gyenge, mert egyrészt egy technológiai versenyben lovalta bele magát Európa Kínával. Azért mondom, hogy lovalta bele magát, mert hogyha kitűzzük, hogy mi a egyébként tök jól működő robbanómotoros autóinkat ekkortól nem lehet üzembe helyezni, aztán elkezdünk munkolni vele, és azt mondani, hogy jó, akkor csak nem tudom, 10% vagy 5%-ot lehet a teljes kapacitásból benzines vagy dízelüzeműként használni, vagy hibridüzeműként használni, akkor is magunkkal szúrunk ki. Tehát akkor is az van, hogy azt mondjuk, hogy akkor belemegyünk abba a játékba, hogy kiszolgáltatjuk magunkat a kínaiaknak. Mert az egy más történet lenne, hogy nem szabunk egy határidőt, hanem azt mondjuk, hogy akkor futtassuk a német autóipart, és pumpáljunk pénzt, és akiket európai pénzt is, az autóiparnak az innovációjába, és azt mondani, hogy akkor nézzük meg, hogy hogyan tudjuk felfuttatni, akár az elektromos, akár ugye a más ugye a hidrogénüzem, meg egyéb megoldásokat, és akkor ezt hogyan tudnánk versenyképessé tenni, technológiailag, EU-s pénzből, EU-s támogatásból, és amikor eljutottunk odáig, hogy akkor meg tudjuk csinálni versenyképesen, és piacra tudjuk dobni, akkor azt mondjuk, hogy versenyképesek is vagyunk, és tessék nézni, itt van a német minőség, mert egy német autónak a minősége, oké, tudom, rengeteg videót láttam ezzel kapcsolatban, mennyit romlott a minősége, meg azért én is...
1: És hogy mennyit javult a
0: Kína? Én is láttam, igen, így van, de azért én mindig oda szoktam kiukadni, amikor valaki azt mondja, hogy de hát a kínai milyen fantasztikus, meg stb., hogy akkor üljön be, és nem mondok direkt márkát, de üljön be egy három betűs, akkor játsszuk ezt a játékot, üljön be egy három betűs kínai, meg egy három betűs német autóba. És akkor belőttem szerintem, melyik kettőre gondolok, és az elképesztő ordító minőségbeli különbség az ott van, és azt kellene mondani Európának, hogy igenis nekünk a minőség fontos, és épp ezért, mert hát nyilván saját magunk is fontosak vagyunk, a saját lehetőséget próbáljuk meg megerősíteni, és akkor itt jön ki be ugye még az elektrifikáció, abból a szempontból lehetne azt mondani, európai szinten is, és már inkább tagállami szintű történet, hogy akkor bizony úgy támogatjuk az elektromos autókat, meg az elektromos autózást, hogy akkor az államnál lehet jelentkezni, mint egyébként különböző országon ez működik is, csak nyilván ilyen szűkebb szegmensekben, de hogy állami támogatást elektromos autókra. Annak érdekében, hogy az árkülönbözetet áthidalják, de nyilván lehet egy szépet tekerni azon a jogszabályon, úgyhogy azt mondani, hogy akkor ami az Európában gyártott, vagy európai autókat, vagy európai autógyártók által készített autókat támogatjuk, és akkor rögtön megtekertük a dolgot úgy, hogy akkor a helyzetbe hozzuk a nagy német, meg nagy francia, meg nagy olasz cégeket, és azt mondjuk a kínaiaknak, hogy coki, bocsánat.
1: Na most ezzel szemben éppen leszerelik a gyárakat, már az autógyárakat, több tízezres elbocsátások vannak különböző nagy német autóipari cégek érdekeltségeiből, tehát úgy néz ki, hogy ebben lemaradtunk, viszont továbbra is hoznak olyan adminisztratív intézkedéseket, nevezetesen az a bizonyos metángázrendelet, amely még azt még tovább szűkíteni azt, hogy honnan lehetne vásárolni a földgázt. Ez a vezetékes, és kérdés, hogy a kitermelés milyen körülmények között van. Nem nyitjuk ki ezt a fejezetet, mert ez egy másik szakma lenne, de az biztos, hogy a szállítása az kevésbé környezetszennyező, mint bármilyen más típusú szállítás, mondjuk hajóval. És mégis itt megvan ez a bizonyos top. Tehát röviden az Európai Unió és köztük Németország is továbbra is olyan adminisztratív intézkedéseket hoz, amellyel saját maga gazdaságát hozza a nehéz helyzetbe. Éppen ezért kérdéses, hogy kinek lenne érdeke a nyomozás tovább, mert az volt a kérdésünk, hogy milyen magasra is menne itt a nyomozás, milyen magasságig tudna eljutni, azaz mennyire vezetői szintig, vagy éppen a végrehajtó katonákat fogják csak ugye a vádlottak padjára ültetni.
0: Engem nagyon érdekelnek, hogy ezeket a döntéseket végeredményben ki, nem is hogy hozza, hanem ki kezdeményezi az ilyen típusú, mert ugye valahol elindul, valahol megfogalmazzák, és hogy jó, ott nem teszik fel azt a kérdést, hogy mi a akkor ugye, brüsszeli kérdés, hogy akkor európai érdek. Meg mi az európai tagállami érdek, hanem kitálnak valamit, ami tök jól hangzik, és azt mondjuk, hogy zöldítés, miközben, majdnem erős kifejezést mondtam, szétverjük a saját gazdaságunkat, saját magunk alatt. És nyilván egyébként a kínaiak meg röhögnek a markukba ilyenkor, és azt mondják, hogy na hát ez fantasztikus, akkor mi hozzuk ugye olcsón a saját termékeinket, mert nyilván hogy meg azért tudnak olcsón termelni, mert ugye ott van mögöttük egy teljesen más típusú struktúra, egy teljesen más típusú gondolkodás. Az európai meg amerikai gondolkodás az teljes mértékben egyébként a célnek a gondolkodás, ez a kapitalista logikára van felépítve, hogy minél nagyobb nyereséget kell realizálni. A kínaiak meg hosszú távba gondolkodnak, nem kell olyan nagy nyereség, sőt, az se baj, hogyha nincs is körülbelül nyereség, működjön el a történet, hosszú távon vagy középtávon megnyerjük a versenyt, mi fogjuk uralni a piacot, és onnantól kezdve mi szabályozzuk az árakat. És akkor utána később majd ezt a nyerességvesztést mi realizáljuk. Teljesen más logika mentén gondolkodnak. És olyan, hogyha már Európában meg nem vennék észre ezt a másfajta logikát, és azt mondanák, hogy igazából csak itt a rövid távú kérdésekre kell fókuszálni. Nem, Európának azt kellene mondania, hogy igenis, nekünk vannak saját érdekeink, nekünk vannak kiváló, és tényleg kiváló autógyártóink, őket kell előtérbe helyezni, és a saját érdekeinket kell előtérbe helyezni. És ugye ebben a tekintetben is, visszatérve arra, amit szerkesztő úr mondott, ugye magára a vizsgálatra, hogy itt lesz a nagy kérdés majd, hogy mennyire akarja Európa a saját érdekeit, meg a németek mennyire akarják a saját érdekeiket előtérbe helyezni. Mondván megelégszenek csak annyival, hogy akkor meg letartóztattuk azokat, akik elkövették, hát vagy pedig az egésznek...
1: Tessék? Ugye a katonákat?
0: Hát a katonákat igen, vagy nem tudom...
1: Vagy nem katonák, de volt katonák.
0: Hát igen, meg hogy kitaláljuk, hogy akkor nem tudom, a katonáknak, akik nyilván volt egy kapcsolattartójuk, és akkor ők még feláldozhatók, vagy hasonlók, vagy pedig eltereljük az egész szet egy teljesen kamu irányba, vagy ugye ez is létező történet, logika, hogy akkor kitalálják, hogy igazából semmi köze nem volt az ukrán államnak, hanem itt egy ilyen belső szabotázs akció indult el, és hasonlók. Tehát azért itt nagyon sok fele lehet elágazni, de a kérdés az lesz tényleg, hogy hol fog megállni a vizsgálat.
1: De hogy mi a súlya is ennek, ugye itt az ügyészségi vádiratban, vagy annak előkészítésében, amit nyilvánosságra hoztak, szerepel az, hogy az incidencia előtt az északi áramlat Németország éves energiatermeléséhez szükséges földgáz szükségletének körülbelül a felét szállította. Ez ugye eddig nem volt talán közkeletű információ, érdekes elgondolkozni azon, hogy ha egy ilyet felrobbantanak, akkor nyilván itt a bűncselekmény súlyát akarják ezzel alátámasztani az ügyészek, de ez egy olyan adat lehet, ami hiteles. Ez azért elgondolkodtató.
0: elgondolkodtató, és ugye itt azért is elgondolkodtató, amire utaltam a német iparral kapcsolatban, hogy itt alapvető válaszokat kell adni a német politikának. És hogy itt már nem csak a oké, hogy meddig megy a bíróság, meg az ügyészség, és hogy mi lesz a vége ennek az egész ügynek, de ugye ennek már politikai, meg diplomáciai következményei vannak, hogy kellene, hogy legyenek. És akkor valamit állítani kellene a végén a német vezetésnek, hogy akkor mégis mi a fontos. Ki a fontos? Mi a saját érdekeink, a saját gazdaságunk, vagy pedig egy olyan ország, ami éppen az Európai Unióba törekszik, de közben meg felrobbangatja itt az általunk esetleg, ne adj Isten, hosszú távon fontosnak tartott, vagy tartandó, mert egy megépített és nem kevés pénzből megépített energiavezetéket.
1: És éppen most szavazták meg neki a hatalmas támogatást.
0: Igen.
1: Érdekes, hogy hogy reagálnak rá a németek, majd aztán jönnek hírek erről is. Ugye egyenlőre egy ilyen reakció volt, hogy lehet, hogy ugye ez a bizonyos Sarah Wagenknecht féle párt, ugye mi egy kis párt persze, meg ismerjük az irányvonalát, de a logikája az, hogy a német adófizetőknek hogy lehet megmagyarázni, ugye ezt már idéztem, hogyha a dollármilliárdokat utalnak tovább, és azt mondja, hogy ha Berlin nem akar, akkor Schwerinnek kell kezébe vennie, magyarul tartományi szinten intézni kell ezt az ügyet.
0: Érdekes, ami elindult közben, hogyha már a Sarah Wagenknechtnek a pártját szóba hoztuk, mert elindult egy olyan típusú gondolkodás a német politikában, amely arról szól, hogy a mainstream pártok kívül akarják tartani az AfD-t, meg ugye nyilván itt a szélső baloldali formációkat is, de ugye felvetődött az, hogy akkor mi lenne, hogyha ez a két formáció annyira megerősödik, hogy ő tarthatná kívül a mainstream pártokat. Mondjuk arra befizetek, hogy a szélső, hogy a radikális jobb oldal, meg a radikális bal oldal összeáll, és de olyan világot élünk, hogy ez se elképzelhetetlen.
1: Köszönöm szépen, műsorunk ezzel véget is ért. Póca István politikai elemző volt a vendégünk. Köszönöm, hogy itt volt, tisztelt hallgatóinknak a figyelmüket. Köszönöm, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kakukál Tamás. Viszont hallásra.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: 19 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Sürgősséggel már holnap elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Erről döntöttek a képviselők, miután Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erre tett javaslatot a kormány nevében. Magyar Péter miniszterelnök szombaton nyújtotta be az országgyűlésnek az alkotmánymódosítás tervezetét, miszerint egyebek mellett megszűnik Sólyog Tamás államfői mandátuma. Az alaptörvény módosítása ellen és Sólyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születik, közölte a parlamentben az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat, és megalkotja az ehhez szükséges korrupcióellenes intézkedéseket, egyéb jogszabályokat. Ukrán találat érte az omszki kőolajfinomítót az ukrán-orosz határtól csaknem 2500 kilométerre. Egyelőre nem tudni, mekkora kár keletkezett. Oroszország egyik legnagyobb kapacitású kőolajfinomítójában évente több mint 21 millió tonna nyersanyagot tudnak feldolgozni. Az elmúlt hetekben az ukránok több sikeres légicsapást végrehajtottak orosz energetikai célpontok ellen, ami többfelé üzemanyaghiányt okozott. Egy ma hajnali ukrán dróntámadásban megrongálódott két balti-tengeri orosz olajexport terminális. Közben az oroszok is folytatták a légitámadásokat. Kijevben 17-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Az ukrán fővárost múlt csütörtökön érte hasonlóan nagy kiterjedésű légitámadás, akkor 31-en vesztették életüket. Zajlanak a tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint elérhető a háború befejezése. Mint mondta, az orosz elnök valóban véget akar vetni a harcoknak, az ukrán elnök pedig azonnal be akarja fejezni azt. Trump egyúttal megerősítette, hogy találkozik Volodymyr Zelenszkijjel a NATO csúcs találkozó után. Menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szőlősi Györgyöt, a közmédia vezetője Horváth András. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a napilapot. A személyi döntés a közmédia átalakításának része. Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport, a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb elviselhetetlen hőhullám érkezésére figyelmeztetnek. Spanyolországban már 43 fokot is mértek, de Portugáliában is 40 fok fölötti értékekkel számoltak, és a franciákat is újabb hőhullám sújtja. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 megyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófavédelem. Emellett összesen 151 településen 31.600 hektáron lépnek fel a vérszívók ellen. Egy teherautó rakománya borult az útra az M0-ás autóút keleti szektorán az M5-ös autópálya felé Maglód térségében. A 47-es kilométernél lezárták a külső sávot, már 10 kilométeres dugó alakult ki, ez pedig kihat az M31-es autópálya forgalmára is. Szintén az M0-ás autóúton, a déli szektorban, Sziget-Szent Miklós térségében két személygépkocsi ütközött össze. A 21-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás ott több mint 3 kilométeres. És végül az időjárásról, holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, számottevő eső nélkül. A szél megélénkül, időnként megerősödik. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható, a következő napokban is hasonló időre készülhetünk. 19 óra múlt 5 perccel.
2: Műsorajánlat 56-70.
4: Politikai alapon születő bírósági ítéletek, vagyonelkobzások és a falusi közösségek átalakulása a kulákbélyeg és a TSS-ítés árnyékában. Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
2: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
5: Eszterházy Péter gazdag életművében az egyik, ha nem a legfontosabb színtér az a budapesti lakóház volt, amelyben felnőtt és amelyben később életműven nagy részét is megalkotta. Eszterházy villa, első rész.
2: A hely. Riportműsor. Kedden délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Kalendárium.
6: A magyar népzenei és táncos hagyományokkal ismerkedhetnek meg a fiatalok a Göcsei Népzenei Táborban. Gubinec Ákos népdalénekes, citera művész, az egyik oktató lesz a vendégünk. Bridge Garden, szabadtéri koncertek a Széchenyi István Egyetemen, Vazareli kiállítás a Veszprémi Kód Digitális Élményközpontban és a debreceni Nagyerdei Szabadtéri Színpad kínálata.
2: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
7: Jó estét kívánok! Uzsaliné dr. Pécsi Rita, neveléskutató, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanára vagyok, a mai este házigazdája. Vendégem Platti István, rajzbiológia szakos tanár, művészetterapeuta, mesterpedagógus, gyermekvédelmi szakértő és a Pécsi Csontvári Képzőművészeti Stúdió Egyesület művészeti vezetője. A Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének díjazottja és számos rangos szakmai testület tagja is. Szakmai kapcsolatunk sok évvel ezelőtt kezdődött, amikor az akkoriban általam vezetett Pécsi Szent Mór Iskola Központ rajztanáraként a szerves műveltség képi anyanyelvére és a népművészetre alapozó pedagógiai módszeredet képviselted, csiszoltad ebben az intézményben. Azt járjuk egy kicsit körül, mit is jelent ez a módszer, miben más, mit ad ez, nem csak azoknak a gyerekeknek, akiknek én láttam a fejlődését a kezed alatt, hanem azután a gyermekvédelemben is nagyon szép sikereket érsz el vele, azok között a gyerekek között, akiknek bizony szüksége van valamilyen gyógyulásra, mint művészetterapeuta. Ezt hogy tudod elérni?
8: Én szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát onnét kezdeném, hogy Platti György édesapám az 50-es években kiharcolta, hogy a népművészet széleskörűen terjedjen el a magyar rajzpedagógiában és a rajztanárképzésben. Írt erről tankönyvet is, úgyhogy én ebben nőttem föl, népművészeti tárgyak, motivumok, gyűjtő útjaira vitt apukám, és mindennek a rajzpedagógiai része. Már ő szakított azzal, hogy másolgassuk, szerkezgessük a népi motivumokat. Ő már felfedezte, hogy a gyerekrajzok és a népművészet között komoly kapcsolat van. Ugye én megalkottam az eredendő kifejezés mód fogalmát, hogy egy velünk született önkifejezési forma bontakozik ki az ősfirkákból pici gyermekkorban, és bizony ez tovább él a népművészetben, a népművészet alkotó munkájában, hiszen a népművészek nem tanult emberek voltak, hanem hoztak magukkal egy természetes vizualitást, amely találkozott a közösség tradíciójával, a motivumkincsel, és éppen ezért számtalan variációban készítették el a különböző matyóhímzéseket, székelkapukat, belevív a saját érzéseiket és a gondolataikat. Nem minden népművészeti motivum kifejező, van, ami csak díszítmény, de csomó olyan népvezeti motivum van, amiben gondolatok vannak, költőiség van, lelkiség van, üzenetek vannak. Például a székely kapun, az etel, aki székely kapu tükrén, virág anya áll középen egy házban, és az ölében virággyermekek, a virág karjait széttárja, és körülötte a természet növényi formákból, a kozmosz, naphol, csillagok, és ezt dolgoztattam föl a gyerekekkel, de nem lemásolják ezt, hanem beleviszik a saját érzéseiket, és ugye a gyerek otthonban élő traumatizált gyerekek, akiket kiemeltek a családjukból, ahol nem az édesanyja neveli őket, hanem nevelők nevelik, hogy viszonyul ez a természetes anyasághoz, egy édesanyjához, akinek az ölibe vannak a gyermekek, hát nagyon izgalmas és nagyon eredeti gondolatok jöttek így elő a rajzokból. Aztán a születés témája szintén megjelenik, például a Korondi népi kerámián, a nap asszonya, gyereket szül a napnak, mondta Pál Róza néni, Fazekas dinasztiának tagja, aki pingája, festi ki a kerámiákat. Hát a gyerekekben ez mit hív elő? Milyen a születéshez való viszonyt? Hihetetlen érdekes. Aztán ugye a kórosi református templom, amelyik a nagypapa, ugye az ormánságban van, a Gyarmati János asztalos mester nagypapája, az egy falusi prédikátor volt, aki rendkívül módon művelt ember volt az akkori prédikátorok, nagyon műveltek voltak, hiszen egyben papok voltak, egyben prédikátorok is. Hát a csillagos égboltot festette föl, mert ott volt a családban tudás. Csillagos égbolton keresztül meg lehetett tapasztalni a természet változás rendjét, a különböző évszakokat szimbolizáló csillagképek megjelentek. És akkor ráadásul az üzbék hímzések között is találtam ilyen elnövényesedett csillagászati szimbólumokat, ahogy az Üzbék Akadémia művészettörténésze mondja. És ezeket felhasználtam, hogy összetettük, összeraktuk a népi motivumokat egy folyamattá, a természet folyamatává, és mindig az aktuális természeti időszakot jelenítjük meg, amelyik természeti időszakban éppen vagyunk, és azt dolgozzák föl a gyerekek. És ez azért fontos, mert hogy folyamatot élnek át a gyerekek, és ez a folyamat maga a természet folyamata, ami ráadásul ciklikus is egyben, hiszen minden évben visszatér. A mai életünk az nagyon lineáris, és állandóan arra vágyunk, hogy újabb és még újabb dolgokkal tapasztaljunk meg, és akkor az internet ismeret világa is ezt sugallja, közben a természetben az örök visszatérés jelenik meg.
7: És ezt hogyan csináljátok? Sok képet megnéztek? El is magyarázod nekik ezeket a szimbólumokat, vagy csak beszélgettek róla és ráhangolódnak? Hogy zajlik ez?
8: Ezeket a szimbólumokat, akár a székelykaputükör, akár a korondi kerámia, akár a korosi református templom mennyezet kazettái, meg más erdély kazetták hívóképként jelennek meg, tehát nem másolják a gyerekek, hanem előhívja belülük a lelki tartalmakat.
7: És beszélgettek is róla?
8: Mit szimbolizálnak, de itt egy gondolatébresztés van, itt nem szigorúan a feladatot kell megoldani, hogy azt a természeti időszakot a lehető legjobban old meg, hanem előhívja a belső lelki tartalmakat.
7: Ez azt gondolom nagyon szegényes a mai világban, tehát a szimbólum érzékenység nagyon, nagyon gyér, ha így lehet mondani, és nagyon kíváncsi lennék, hogy mit látsz abból, hogy hihetetlen képi inger ömlik a gyerekekre, és mégis a képi fantáziájuk, a képi világba, a kreativitásuk, minthogyha hát nem lenne ilyen gazdag.
8: Igen, hát ezt tapasztalom, mert korábban természeti formák árnyképeit vetítettem ki, és abba, amit beleláttak a gyerekek, és nagyon mély traumákat, lelki problémákat szimbolikus módon megjelenítették, rendkívül izgalmas dolgok voltak egy olyan 15-20 évvel ezelőtt, és most nem látnak bele semmit, nem látnak ezekbe a árnyképekbe, ami tulajdonképpen a rósak teszthez hasonló, ugye tintapacában mit látsz bele, viszont a népművészet még mindig egy olyan struktúrát ad, olyan ősi ősképekre épül, olyan bennünk az emberi természetben, az emberi életben megjelenő formavilág jelenik meg, ami azért előhívja a kreativitást. Tehát örülnek is a gyerekek, hogy nem másolni kell, tehát, hanem tovább alkotni, és annak örülnek, hogy van egy kiinduló pont, egy viszonylag struktúrált, egy természetbe ágyazott, és egy szimbólumba ágyazott formavilág, ami az emberi kultúra része, és ehhez viszonyítva tudja ő megfogalmazni a saját lelki problémáit. Ez még hozzátenném, hogy amellett, hogy egy-egy motivumnak milyen költőisége van, mit idéz meg, tudok népmeséket is társítani egy-egy időszakhoz és egy-egy mennyezetkazettához. Például a Tancsi Református templom mennyezetkazettáján ugye a kígyótartó csillagkép jelenik meg, ugye amik a mentőautókkal is láthatók, és hát van a Vaslaci népmese, ahol a gyógyító kígyóról szól az egész történet. Tehát ilyenkor magát a népmesét is elmondom kazetta mellett a gyerekeknek.
7: És mit hív ez elő egy akár traumatizált gyermekben általában? Mik a tapasztalataid?
8: Hát akár a legszörnyűbb dolgokat is előhívhatja, például egy pici korával szexuálisan traumatizált kislány, amely olyan mélyen elfojtotta traumáit, hogy nem megközelíthető, azt is előhívja. Meg tudja fogalmazni ezt a problémát, fel tudja dolgozni. Tehát tényleg gyógyít ez a szimbólum.
7: Éppen ezért érdemes erről egy kicsit beszélni, talán kevesen tudjuk azt, hogy magában ebben a folyamatban mi a gyógyító, tehát ez a mentalizációs képesség fejlődik ki, hogy meg tudja fogalmazni, lehetővé teszi, hogy hozzáfér ezekhez, és ezt valahogy kirajzolja magából, vagy megéli és gyógyul, mint ahogy azért ismerjük a balladákban például, hogy kiénekeljük minél többször, ezerszer, sokszor szépen, az gyógyít is.
8: Hát ugye korábban azt gondolták, hogy az ilyen verbális terápiák a legfőbb gyógyító erők, ahol kibeszéli a problémáit, de sok ember nem tud beszélni ezekről. Viszont kiderült, hogy a nonverbális világ, ahol képpel, mozdulatokkal, érzésekkel fejez ki valaki valamit, az ugyanolyan gyógyító erő, mint hogyha ő elmondaná, vagy értelmezné.
7: Tehát most már odáig vezeted akkor ezeket a gyerekeket, hogy kap egy nyelvet, mert azért kell ehhez egy valamilyen képi nyelv, hogy kap talán szavakat, mármint úgy most képben szavakat, eszközöket, és akkor a saját világát belerajzolja, vagy igen, kirajzolja?
8: Igen, erről van szó, és nem csak gyerekek, és nem csak az intézeti gyerekek, hanem az általános iskolai gyerekek is megfogalmazták, és olyan hatással volt rájuk, hogy akiket annak idején a Szent Mór iskolába tanítottam 20 évvel ezelőtt, azok így felnőve 30 évesen eljönnek hozzám, és újra rajzolják ezek a motivumokat.
7: Olyan hatással van volt. Újra egy ilyen tisztulásra.
8: Igen, és felnőttek is járnak hozzám rajztanárok, művészetterapeuták, óvónők rajzolni, tehát a felnőtteket is nagyon megfogja ez a módszer, amire így rátaláltam hosszú évek
7: alatt. És akkor mit látsz a rajzpedagógiában, vagy a leendő óvónők és a tanítók rajztanároknak a képzésében, hogy valamelyest van útja ide egy ilyen természetre és népművészetre alapuló módszernek?
8: Hát szerintem csak ennek van útja, mert hogy annyira csökkennek a rajzolások, órák számai. Igen. Tehát, hogy ilyen kézműveskedésre nincs idő.
7: Igen.
8: Tisztességesen egy technikát megtanuljon, azt legfeljebb egy alapfokú művészeti iskolába külön tantárként lehet kerámiázni, szőni, stb.
7: Hát, mint hogy hangszert is csak a zeneiskolában
8: lehet.
7: Igen,
8: csak a zeneiskolában lehet, viszont arra nagyon kevés idő, az a heti 3/4 óra, vagy kevesebb idő, elég ahhoz, hogy ezeket a népi szimbólumokat közel kerüljön tulajdonképpen az őseink kulturális értékeihez, és átélje azokat a magyar és más népek tradícióit, ami bennünk van, és ebbe fogalmazza meg önmagát korszerű módon. A mai ember nagyon keresi önmagát, nagyon akar önismeretre szert tenni. Ennek igenis volna létjogosultsága, mert erre van idő. Hiszen ezek a gyerekek gyakorlatilag 20 perc alatt, fél óra alatt gyönyörű Igen. csodákat csinálnak. Tulajdonképpen a népmészeti motívumnak a bemutatása, arról való néhány gondolat, az gyakorlatilag egy 5 perc, és akkor utána van bőven idő ezt feldolgozni. A gyerekotthonokban, lakásotthonokban, ott magukban, a konyhákban, ebédlő betartom a foglalkozást, utána megbeszéljük azt, hogy az ő rajzán milyen érzelmek jöttek elő, mentalizáljuk az alkotáson lévő érzelmeket, gyógyul az ő traumáik, nem is beszélve, hogy itt nem csak lelki traumáról van szó, hanem érzelmi elhanyagolásról.
7: Igen.
8: Az érzelmek felismerése a viselkedés alapja, ugye, hogy a mai gyerekek nem tudnak viselkedni, mert nem lehet tőlük órát tartani, hát az érzelmeket se ismerik föl. Ha saját rajzuk egy tükröző felület, az elmaradt szülői érzelem tükrözés helyett a rajza tükrözi vissza az ő érzelmet, és ebben ismeri föl önmagát, akkor ez hat a viselkedésre, és azt is tudja szabályozni. Tehát ennek óriási értéke van.
7: Mondanál egy példát, mert ez nagyon izgalmas, hogy például felismeri, hogy ő dühös, vagy szorong, fáradt, vagy haragos, vagy hogy megy.
8: Igen,
7: ez?
8: Abszolút, igen, ez így van. Tehát a népművészet formavilág antropomorf. Nagyon sok olyan virágmotívumok vannak, ahol arcokat lehet felismerni. Elképesztő mennyiféle érzelmet tudnak kifejezni a gyerekek, tehát egy dühös, haragos arcot megfogalmaz a virágnyelven a motivumába, vagy éppen vidám arcot, vagy éppen szomorú arcot, és amikor ugye fölismeri a saját alkotásán egy-egy arcot, mondjuk egy szomorúságot, akkor valahogy meg is fogalmazza, hogy ő éppen miért akkor ott szomorú. És az is nagyon izgalmas, hogy ilyen összetett. Tehát ez a figura itt, ez a növény, ez egy kicsit szomorkás.
7: Ez
8: dühös, és ez pedig vidám, tehát hogy egy rajzán nagyon sokféle érzelmet tud látni, és nagyon sokféle érzelmet tud felfedezni, és ezzel tanulja, hogy nem csak szélsőséges érzelmek van, minden jó, meg minden rossz, igen. minden vidám, meg minden szomorú, hanem az élet gazdagsága, hogy kicsit szomorúak vagyunk, kicsit vidámok vagyunk, tehát minden az életünk része.
7: És ezzel talán meg is békül, és akkor ilyenkor rákérdezel, hogy most éppen az életedben mi az, ami ilyen szomorú vagy? Nem,
8: az már művészet pszichoterápia
7: igen,
8: lenne.
7: Igen.
8: Én sejtem, hogy mi lehet mögötte, hanem hagyom, hogyha ő spontán elmondja, és megfogalmazza, hogy amikor nevelő szülőné volt, és akkor ez volt, vagy az volt, mond egy történetet, azt meghallgatom, de ha nem mond, csak az érzelmeket nevezi meg, akkor én nem kutakodok tovább. Tehát a lényeg az, hogy a művészetterápiában a nonverbalitás a lényeg, a kifejeződés, a szimbólumok, a formák, abban való érzelmi átélés és megélés, az a gyógyító erő, maga az alkotás. Míg a verbális terápiákban pedig az, hogy verbálisan megfogalmazom, és tudatosul bennem egy lelki folyamat. De úgy tűnik, hogy az érzelmi átélés, még hogyha kevésbé is tudatosul, akkor is gyógyító erejű, és például én úgy gondolom, hogy a traumák azok egyfajta absztrakciókká válnak az emberbe. Pláne ezek a gyerekek, ahol nagyon sok ismétlődő traumát éltek, hát és nem feltétlenül csak az, hogy őt verték, vagy bántották, hanem a családon belül látta, hogy apuka veri anyukát, tehát az is ugyanúgy traumatizál, amikor nem ő vele történik, de látja, ott van a családi légkörben. És akkor kialakul benne az agresszió, mint egyfajta absztrakció. És a művészetterápiában már ez jelenik meg, nem a konkrét esemény, annak valami elvontabb, szimbolikusabb formája, és akkor már ezzel dolgozunk
7: hogy
8: ezekkel a szimbolokkal.
7: Hogy nem a való, hanem annak égi mása.
8: Igen.
7: És akkor ezzel hogyan dolgozunk? Tehát megjelenik benne mondjuk ez a feszültség, ez a szorongás, ez a akár agresszió, akkor amikor ő ezt átéli és kirajzolja, megrajzolja, alkotja, ez tompul is, szelidül, gyógyul, mit csinál?
8: Igen. Na most ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy például Berlin a kislányjal, aki most már 12 éves, és már 4-5 éves korában bántalmazták, őt börtönbe is kerültek az elkövetők. Már 3 éve foglalkozok vele, és a rajzain ugye visszatérnek a motivumok, egyrészt az ő traumához kapcsolódó motivumok, másrészt pedig ugyanazt a problémát, mondjuk a gyógyító kígyó király, azt már 3-szor megrajzolta 3 éven keresztül, és látszik, hogy hogyan változik ez, hogyan rendeződik, egyre struktúráltabb lesz. Yeah. Először ilyen nagyon káotikus volt a rajza, tele feszültséggel, indulatokkal, és ez hogyan szelidül meg 1 évvel később, 2 évvel később, amikor újra rajzolja ugyanazt a motivumot.
7: És hogy látod a saját szerepedet, vagy hogy tudnád megfogalmazni ebben a folyamatban, mert ez nagyon szép, ahogy így leírod, hogy például amikor először az a kibudjanó, kaotikus feszültség megjelenik, akkor nyilván nem azt fogod mondani, hogy most ezt rajzod lesz ebben, hát én is látom, de ilyenkor hogy megy tovább a továbbvezetés, hogyan történik?
8: Igyekszünk nonverbális megoldani.
7: Tovább alkottok, hogy
8: tehát, hogy adott esetben megrajzolja a rajzán visszatérő módon a traumáját, amit én fölismerek, és nevet rajta, és én erre rásegítek. Együtt nevetünk rajta. Igen. Tehát nevetünk egy szörnyűségen az ő életében, amit nem fogalmazunk meg, hogy mi történt, csak a szimbólum szintjén látjuk, és együtt nevetünk, tehát ez is egy nonverbális gyógyító erő. Tehát ez egy ilyen katalizátor, én kísérem őt ebben az alkotási folyamatban. Nem én vagyok a gyógyszer, mint a pszichoterápiában, hanem az alkotás a gyógyszer, én meg segítem ezt a folyamatot, ott vagyok mellett a kísérőként.
7: Ebben a segítésben nagyon nagy eszközöd, népművészetnek maga a formakincse, vagy a szimbólumkincse, tehát ez a szerves épülés. Tehát itt azt gondolom, hogy, vagy úgy látom, hogy a módszerednek talán ez a magja, hogy arra építkezem, mert nyilván van művészetterápiás módszer ilyen-olyan-amolyan, de talán ennek ez a sajátossága.
8: Igen, igen, és még a természet folyamata is rendkívül fontos, a folyamatszerűség nagyon fontos, de ezek a gyerekek jönnek, mennek a lakásotthonokba, van, aki évekig ott van, van, aki csak rövidebb ideig, és a természet folyamatai azok, amelyek biztosítják a folyamatosságot. Itt nagyon fontos, a motivum összekapcsolódik a természettel.
7: Milyen természeti folyamat segíti ezt a belső folyamatot?
8: Például a tavasszal, ugye az életünk az töredezett, a matek óra után fizika jön, és akkor utána a történelem óra, aztán kémia, tehát egymáshoz
7: igen, nem hát összefüggő ilyen az egész
8: dolgok,
7: életünk,
8: ilyen az egész életünk. A természetben meg az egyik dolog átfolyik a másikba. Például tavasszal nem egyszerre ébrednek fel a fák, van, ha meg csupaszak.
7: És akkor rajzoltok ilyeneket?
8: Igen, és akkor van, amelyik már ébredezik, rügyezik. És van, amelyik már felébredt, és kivirágzik, és akkor ezt így lerajzolják a gyerekek, és kérem azt, az arcot is rajzoljanak a fának, az egyik alszik, másik ébredezik, a harmadik már felébredt. A folyamatot éljék
7: át. Helyeződik
8: bele, tehát, hogy egyikből átfolyik a másikba, és ez a gyógyító erő, mert az ember is valahol természeti lény, akár tetszik, akár nem, és valamikor az ember teljesen a természetben élt, a paraszt ember legalábbis, és akkor most a művészet segítségével tudunk visszakapcsolódni a természethez. És akkor így mélyebben meg tudják élni a természeti folyamatokat.
7: Igen, az tényleg nagyon szép a népművészetben és a népművészeti motivumokban, ahogy ez a egymásba kapcsolódás, tényleg ez a szerves egymásba kapcsolódás, akár a színeknek, formáknak egymásra épülése, vagy a szimbólumoknak az egymásból való kinövése is szervesülő folyamat, és akkor ezt élik át.
8: Igen, igen. És ugye az is nagyon fontos, hogy azért nagyon sok a bizonytalanság a gyerekvédelemben, egy lakásotthon életében, tehát nem tudok úgy egy terápiás folyamatot, hogy pszichológiai problémákra fókuszálva fölépíteni, mert nem tudom, hogy mikor tudok legközelebb menni, éppen ott lesz a gyerek, vagy nem. Ami a biztosítja a folyamatosságot, az, hogy nézzünk ki az ablakon, és éppen milyen idő van kín. Tehát az adja a folyamatot, mert az viszont közös élmény mindannyiunk számára a természetnek a folyamatai, amiben benne élünk.
7: Hát nagyon szépen köszönöm ezt az izgalmas folyamatos építkezést, amit láthatunk tényleg a munkádban. Én közelről is láttam, de azt gondolom, hogy azt a nehéz rajzi törést, amit látunk a gyerekeknél, hogy elkezdik a sémákat rajzolni, hogy így kell, és így lehet, és elmegy a kreativitás, a fantázia. Ez a módszer nagyon gyönyörűen újraépíti, vagy talán újra felfedezi. A mai vendégem Platti István, rajzbiológia szakos tanár, művészetterapeuta, mesterpedagógus és gyermekvédelmi szakértő volt, aki a Pécsi Csontvári Képzőművészeti Stúdió Egyesület művészeti vezetője is. Rajzolásról Lajosról, a népművészet megújuló szimbólumrendszeréről, a szerves műveltség beépítéséről, a képzőművészeti terápiába, a művészetterápiáról beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Uzsaliné dr. Pécsi Rita neveléskutató főiskolai tanár. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
1: Álompár voltak Papa Dimitriou, Atina színésznő, Bellányék, Anna és Nóra is álomszépek lettek, tehetségesek, mindkettő színésznő, és bár édesapjukat erdészként ismerte meg az ország a Szomszédok című sorozatban, nagyszerű színész, remek táncos, szenvedélyes horgász és szőlész. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok, vendégem Trokán Péter, Jászai Mari díjas színművész, érdemes művész, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház alapító tagja, akit 80. születésnapja alkalmával köszöntünk korábbi beszélgetésünk felidézésével. A Könyves Kálmán gimnáziumban töltött diák éveiről kezdtünk beszélgetni.
2: Az ember összeszedi mindenhonnan azokat, amiket egy fiatal embernek össze kell szednie, tanártól, akár diáktársamtól. Nekem például az egyik legjobb barátom volt, sajnos meghalt egy pár éve, akivel egy padban ültünk, és ő zseniális matematikus volt. Én nagyon tiszteltem őt, hogy tudja azt a tudományt, ami az egyen fogalmam sincs. Ha valaki tudja azt, hogy mi az, amit gyorsabban megtanul, mint a többiek, az olyan magától értetődő. És az, hogy én akkor megtanultam olyan verseket, amit a mai napig úgy tudok, hogy szinte hibátlanul. Azt a verset, amit meg kellett munkából tanulni, amikor már színész lettem, azt lehet, hogy már el is felejtettem, mert...
1: És mi hozza elő?
2: Hát azt hiszem, ezt úgy hívják, hogy szakma. A Dajka Margit jutott eszembe, akivel egy ilyen hasonló mély interjút csináltak a rádióban annak idején. Megkérdezték, hogy hogyan közelíti meg azt a figurát, hogyan bújik a bűrébe, hogyan válik vele egyé, hogy ilyen zseniálisan tudja a színpadra vinni. És akkor azt mondta Margitka, hogy megtanulom a szöveget. Az nem tanulás tulajdonképpen, amikor az ember dolgozik a próbákon a szereppel, a szöveggel, a darabbal. Nem tanulás, hanem egy játék. Hát azért mondjuk mi azt, hogy megyünk este játszom. Megint csak Shakespeare azt mondja, hogy a Hamlet mondja a színészeknek, hogy abban a híres beszédében, hogy illeszd a szót a cselekményhez.
1: Tehát logikus, hogy azt fogja mondani a figura.
2: Hát pontosan, hogyha kipróbáltuk azt, hogy én oda megyek az asztalhoz, megfogom ezt a poharat, átviszem a színpad másik oldalára, és ott leteszem, hogy beletöltök egy pohár, visszahozom, és közben ott mondok mindenféle dolgokat, akkor a mozdulat után, hogy fölvetem a poharat, egyszer csak jön a szöveggel együtt. Habár én olyan fajta színész vagyok, hogy nekem hiába súgnak, mert hogyha nekem egyszer lemegy a redőny, egyszer-kétszer előfordult már, kivel nem. Ha a Jordán Tamással fog csinálni a riportot, akkor a Jordán el fogja azt a sztorit mesélni, az önálló estjébe belevette. Szombathelyen történt. Szombathely Szent Márton városa, ugye. Közeledett a születésnapja valamilyen, nem tudom hány századik születésnapja, egy 5-6 évvel ezelőtt, akkor Szombathely nagyon felkészült rá, pénzparipa, posztó, minden, mindenféle rendezvények voltak, többek között a színházat is. Az önkormányzat megkérte, hogy lehetőleg valamilyen módon emlékezzünk meg, és mi lenne akkor, ha kiírnának egy pályázatot, egy drámapályázatot Szent Márton életére. A színház dramaturgia beleőszült, mire az egészet átrágta, és azt mondta, hogy hát nem, egyik rosszabb, mint a másik, nem lehet. De végül is hát nem lehetett mit csinálni. Azt mondta Tamás, hogy egy előadást kér az önkormányzat, és ha bár arról volt szó, hogy fölveszük és műsorba lesz, de ezt ünnepi előadásban eljátsz. És utána meg egy párszor. És hát ugye nehezebb anyaggal, rosszabb anyaggal, ami nem adja magát, azt nehezett. Megtanultuk, mi összeállt ez a dolog.
1: Azt akarom mondani, hogy Molnár Ferencet könnyebb játszani, mint a Fűzfa poétát.
2: Olyan, Molnár Ferenc, alig kell tanulni szöveget, ott egyszerűen
1: olvasó
2: próbál, egyszerűen úgy megy, hogy már nem lehet mást mondani. Vagy például belőle húzni se lehet, hogyha ma ott tartunk, vagy játék a kastélyban. Kétszer is játszottam, egyszer Veszprém, egyszer Szombathely. És az mind a két rendező akart valami kihúzni, egy hét után azt mondta, állj, gyerekek, húzzuk vissza.
1: Ami tökéletes, ez tökéletes.
2: No, ez nem egy olyan színdarab volt, enyhén szólva, és hát nagy kínok közepette összeállt, megtanultuk. Ünnepi előadás lement, és utána azt mondta Tamás, még van két előadás, ezt még játsszuk le. A Tamás, ő játszott a Szent Mártont, én meg a római helytartót, és egy nagy politikai vitánk van, valamilyen csatáról, vagy nem tudom miről, ami arról szól, hogy én mondok 10 mondatot, ő mond 3-at, én mondok 3 mondatot, ő 10-et, én mondok 5 mondatot, ő mond 2-t, és ez egy olyan párbeszéd, ami ahol komoly érvek vannak. Az érveim kellős közepén egyszer csak teljesen váratlanul bum, lement a redőny. És csönd.
1: Kifagyott az érve.
2: És csönd, igen. És akkor láttam a Tamáson, hogy neki is forog az agya, elindultam a sugó felé, az már nem szépen mindig hallotta, hogy mit, csak én nem. És akkor megpróbáltam egy ilyen mély gondolati szünetet tartani abba, amiben én belegondoltam. Gondolataimban mélyedtem, de éreztem, hogy ez egy idő után rá fognak jönni.
3: Ez a gondterhet állam férfi.
2: Hamis, igen, hogy ez már nem megy tovább. Nem ugrott be, nem mondom, akkor valahogy folytatni kell. És egyszer ránéztem a Tamásra, és azt mondta neki, hogy és neked erről mi a véleményed? Először is azt hittem, hogy Tamás kiesik a gatyájából, röhögéstől, hogy hozhatom őt ilyen helyzetben. Ő is ilyen, aki nagyon sokszor előfordult.
3: De mi volt a véleménye?
2: Amikor láttam az ő megdöbbenését is, akkor egyszer csak bomba beugrott, hogy nekem mit kell mondani. Az a 20 másodperc az azt mondta, hogy ő...
3: Éveknek.
2: Nem tudta, hogy most mit kell csinálni, sírni, röhögni, vagy kirohanni a színpadon.
3: De ezért ez egy szórakoztató szakma.
2: Hát igen, ott éveket öregettem ám azért.
3: Azt nem is kérdezem, hogy miért Csajkovszki, de van hozzá valami történet.
2: Van. Csajkovszki bémol zongora verseny. Én még nagyon kölyök voltam, 8-10 éves lehettem, és Újpesten éltünk, a szüleim egy kis vendégöt vezettek, és így délutánonként ők nem voltak otthon. Akkor volt nyitva az üzlet 2-től 10-ig. Egy olyan házban laktunk, ahol 11 lakás volt, és egy nagyon nagy udvar, óriási gyerek élet volt ott, és volt ott egy néni, a Márti néni, aki egy özvegyasszony volt, az édesapjával és a lányával éltek ott együtt, és ő volt egy ilyen pótmama. Nem volt egy különösebb, egy olyan intelligens asszony volt, de nem volt egy különösebben nagy zeneértő, vagy színházértő, vagy színházba járó. Olyan egyszerű asszony volt, de egyszer csak azt mondta, hogy neki a Csajkovszki bémol zongora verseny, az mindig, bármikor. Akkor voltak még ilyen, meg most is van ilyen rádióban kívánságműsor. Ő mondta, hogy ha egyszer valaki a rádióban azt mondaná, hogy mi az én kívánságom, amikor azt teljesíteni fogok, akkor az a Csajkovszki bémol zongora verseny.
3: Ezt most Márti néninek küldjük?
2: Hát szegényke már. Már csak az égből hallgathatja. Meghallgattam én is, fantasztikus, tényleg ez csodálatosan szép. És azóta is valahányszor hallottam, vagy sikerült elcsípni koncerten, élő koncerten. Akkor nem hagytam ki, és többek között a zseniális műveknél az ember több mindenre jön rá. És azért kértem, hogy a harmadik tételt hallgassuk meg, vagy abba hallgassunk bele, mert ugye a Csajkovszki nagy romantikus, és a romantika mindig egy kicsit mindent úgy elfed. Többek között azért szeretem az orosz zeneszerzőket, mert megismered belőle az orosz lelket. Benne van az orosz lélek, benne van a másik két tétel. Tariraram, tarirariram, rariram, rariram. Tehát ez egy hatalmas. Itt pedig a harmadik tétel elején, ott van egy olyan, hogyha soha senki nem látott orosz táncot, akkor ez olyan, mint egy orosz népi tánc.

0: Kitől tanult ennyit a művészetről? Ki volt az, aki gyerekkorában nyitogatta erre a szemét, fülét, a szívét, nem is tudom mi mindenét?
1: A gimnáziumi tanáraim. Újpestiek vagyunk, tőzsgyökeres újpesti család vagyunk. Én 60-tól 64-ig jártam oda. Azt tulajdonképpen csak éreztük, hogy jó tanáraink vannak. Csak később jöttünk rá, amikor már érettségi találkozókon a tanárok meséltek róla, hogy akkor volt ott egy igazgató, és az begyűjtötte az összes 56-os forradalomból száműzött tanárokat, akiket nem akasztottak fel, nem csuktak börtönbe, csak annyi volt a büntetésük, mint Senkovics Imrének, akit a Nemzetiből deportáltak a József Attila Színházba. Az az igazgató, dr. Hollósi Antalnak hívják, az egy nagyszerű tanár volt, és egy talpi úriember, egy magyar úriember, a szó legjobb értelmében, ez begyűjtötte ezeket a tanárokat. Visszatérve a kérdés, hogy válasz, hogy a tanáraimtól kaptam. Akkor a Ruszt József, aki a mesterem volt már...
0: De hogy ismerkedtek meg, nem azt mesélje.
1: Nekem óriási mázlim volt, mert a Nemzeti Színház stúdiósa voltam, amikor a kecskeméti igazgató följött, és azt mondta, hogy neki kellene 2-3 fiatal segédszínész.
0: Jó képű, magas.
1: Lehetőleg igen, mert a szerződésemben az volt, hogy segédszínész karkötelezettséggel. Ez azt jelentette, hogy az operetben be kellett ott állnunk, és az operetben nekünk ott karnak kellett lenni, énekelni.
0: Táncolni is kellett?
1: Persze.
0: És tud táncolni?
1: Nagyon szerettem táncolni, persze, hogy ne. És azt nem tudtam is, most már mostanában kevesebb.
0: De azt számított, hogy ennyire jó képű
1: volt? Én nem vagyok jó, nem tudom.
0: Ez minden barátnőm irigykedett, hogy idejövök, hogy nem mondja, hogy nem jó képű, hanem azt mondja, hogy előny volt, hogy jó képű.
1: Ez csókom a barátnőmnek, köszönöm szépen a bókot, de nem az számított, hanem az számított, hogy a táncot most már kérdez. Egy operettet próbáltunk a Bálaszavolyban, és próba szünetben a Ruszt valahogy ott járkált kint a folyosón, nem ő rendezte a darabot, csak hallotta, hogy bent ott még a szünetben ott valaki dolgozik. És a Benkóczi Zoli, drága Zolikám, ő is ott volt, mint pályakezdő segédszínész. Ugye ő alacsonyabb volt és kövér, én meg magas voltam és vékony. És volt egy jelenet, azt kérte a koreográfus, hogy a Bálaszavolyban, hogy mi két négerre maszkírozott táncos voltunk ott, hogy ott át kell menni a színpadon, és valahogy találjunk ki valamit. Azt csináltuk, hogy a Zoli kicsit guggolva előre hajoltam, én pedig fölé hajolva, mint egy C betű, és mint két törpe, egy kicsit lelassítva, legugolva, kitaláltunk egy ilyen, átmentünk a színpadon egy ilyen, marran sikerünk volt vele ki, és ezt így próbáltuk, és mondtam a Zolinak, hogy hajolják kicsit jobban, de nem tudok, és jó, kiabáltuk egymást, hogy orrásak, ne hülyéskedjen, mit jövődött, de ne lögdössé, és benézett a Ruszt, és aztán később mesélte el, hogy látta ezt a két őrültet, amikor próbálják ezt a operettbetétet. És azt mondta, hogy hát ezek tényleg már nagyon akarnak színészek lenni. És ugye ő, aki az egyetemi színpad alapítója volt, azt mondta, hogy hát akkor ezt a pasit, ezt itt a következő darab adott egy kis szerepet, és akkor így aztán ő lett tulajdonképpen a tanárom, akitől nagyon-nagyon sokat tanultam.
0: És tényleg nagyon akart színész lenni?
1: Igen, persze. De hogy a fenében? Visszatérek a magyar tanáromhoz, aki ő mondta, hogy Péter, mi lenne, hogyha ezzel foglalkozna? És akkor

0: vállalják. Nyilván van visszavezethető oda, hogy ez egy lelki trauma, hogy nem tudok annyit dolgozni, amennyit szeretnék.
1: A következő zenénk?
0: Bach Goldberg variációk.
1: Az ízlése kitűnő.
0: Hát én nem tudom, hogy... Hát valaki, aki a kicsit klasszikus zenét szereti, meg fontos neki, hát abban ott nem lehet kikerülni. És csak azért szeretem, mert furcsa módon az interpretátor miatt, a Glenn Gould miatt szeretem. Mert a Glenn Gouldról sokat hallottam. Én a Rustól tanultam meg, ő imádta a zenét, és nagyon sokat tanított nekünk, tanított nekem ezeket. A Glenn Gouldról is beszélt, hogy ez egy micsoda fantasztikus pali, hogy behoz egy sámit, és így a feje fölött zombi, és hogy extravagáns, de nem nézni kell, ha meghallgatni játékát. És akkor azt így meghallgattam, és én nem vagyok úgy zeneértő, de szóval az, hogy egy Bach zongoraműnél a billentésnek milyen
1: szerepe... Most kár, hogy a nézők nem látják a kezét, mert mutatja nekem.
0: Hogy milyen szerepe van a billentésnek, egyszerűen azt, ez a palit nagyon tud. Ezt a zeneművet én majdnem kizárólag mindig arra használtam, hogy szombathelyen voltam 12 évig, és akkor a délutáni pihenőben, mert ott azért elég intenzív munkánk, vagy délután próbáltam, este játszottam. Amikor hazamentem, akkor ledőltem egy kicsit, és ezt mindig bekapcsoltam. Annyira nyugtató volt, és annyira relaxációs gyakorlatnak is megfelelő volt, hogy ebbe teljesen beleszerettem, és azóta is használom is többször ilyen relaxációs helyzetekben.

0: Lányainak egyértelmű volt, színésznek kell menni, mert hogy más se láttak itthon. Olyan, de hát valamit átadtak nekik szülőként, hogy ugye apjuk, anyjuk színész, és valamit nagyon vonzónak tarthattak.
1: Most megmondom, amit az Anna szokott erre válaszolni, mert a riportokból elég érdekes dolgokat tanulok a lányaimról. Mi azt tudtuk, hogy ő orvos akar. A gimnáziumban úgy is irattuk be, hogy biológiai szakra. 16 éves korában azt mondta, hogy nem. És akkor csak beugrott neki, hogy tulajdonképpen gyerekkoruk óta bent éltek a színházba. Mert nagyon sokat vitte magával az Attila őket, én kevésbé, de hát volt, hogy együtt játszottunk, már megvoltak a gyerekek, ugye 89-ig voltunk egy társulatban az Attilával.
0: Az jó volt egyébként?
1: Szóval. Nem emlékszem, hogy bármi problémát értett volna, sőt, inkább jó volt. De ők sokat voltak benne a színházban, és akkor azt mondta, hogy hát tényleg, hát olyan dupofa volt az, hogy ahogy ottan éltek, és hogy dolgoztak is. Meg az egésznek a hangulata sokkal jobb volt, mint az, hogy a biológiai tanárnőm azt mondja, hogy üljek le, és olvasok 4000 oldalt. Nevettek, és akkor kifestették magukat, és bementek a színpadra, jöttek vissza, és olyan természetesnek tűntek, hogy ez egy jó dolog. Most az, hogy ő mit tud, az akkor derült ki, amikor elküldtem őket a Földesi Margithoz. A Margitot nem lehet kivenni. És akkor elment a Margithoz. Egy-két hét múlva mondja, hogy papa, a Herbe be kell ugranom. És akkor felhívtam a Margitot, és megkérdeztem, hogy te mondom, figyelj, Margit, hát én nagyon szeretem a Jackie-t, mert nekem mindig Jackie, mert Debrecenben együtt voltunk, amikor pályakezdő voltunk, akkor egy évig együtt voltunk Debrecenben, és képzelj el, még Scheherezade című balettbe balettott Margittal.
0: Komolyan? Bizonyan. Hát ez kell, hogy nem láttam.
1: Scheherezade balett, és ilyen vékony volt a Margit, hát színész gyerek volt, tanították balettra járni, és nagyon jó táncolt. A Baldóczi Sándor, a koreográfus megkérte Margitot meg engem, hogy a Scheherezade 4 tételben álló táncszvit, ugye, a táncokat magukat a táncosok fogják csinálni, mert nagyon jó balettkar volt Debrecenben, csak a szultán és a Scheherezade maga, az nem táncol annyit, csak ugye arról szól a történet, hogy a Scheherezade fel akarja vidítani a szultánt, aki szomorú. És hát ült a marnak párnák között, és a Margit úgy prezentálta nekem, a Scheherezade prezentálta a mesét. És akkor azt eltáncolták a zseniálisan a táncosok. Tőle tudtam elmenni, mert az elég jó erőben volt, amíg akkor. De a Margit az úgy adta az avizot, hogy föl se kellett. Ő volt a profiba kettő közül. Na mindegy, én nagyon szerettünk egymást a Margittal, és akkor felhívtam őt, hogy te mi van. Mert hogyha ők színészek akarnak lenni, akkor...

0: Csak akkor engedem őket oda, hogyha nem úgy mennek oda, hogy ők a trokánlányok, hanem mondd meg, hogy mi azt mondja, fiam, majd nyugi, majd odafigyelek, és majd hívok, és akkor fölhív, és azt mondja, de figyelj, nyugi, ezek rendben vannak.
1: Az ott is rendben
0: ezek van. Rendben vannak. Ezekből nem lesz rossz színész. Az Annát harmadszorra vették fel, Annát elsőre. És egyszerre, így a Nóri beérte az Annát, és egyszerre egy év folyamra jártak, az egyik az zenés osztályban, másik a prózai osztályban, sőt, kollégiumban is együtt laktak egy időben. Úgyhogy nem az én életemben, hanem a Margité. És hál' Istennek az a lendület, meg az a világ, amit a Margit beléplált, hát azt ők vitték, és a mai napig is úgy dolgoznak. Hibátlan felfogásban. Én ügyes csúnya szót mondtam, hogy felfogásban.
1: De ez nekem ez tetszett.
0: Nekem az a több öröm közül, talán a legnagyobb öröm, amikor azt mondják kollégák, hogy te ide figyelj, én dolgoztam a lányoddal, hogy ez egy milyen klassz, és nekem ez a legnagyobb öröm. Mind a kettőtől megkaptam, így, hogy emberileg elfogadják őket, hogy jó velük dolgozni. Bicsületesen dolgoznak, egyenesen dolgoznak, nem kamúznak, nem játsszák el azt, hogy ők színész gyerekek, mert nincs mit eljátszani rajta.
1: Pedig akkor jól vannak nevelve.
0: Én sehogy nem neveltem őket, én valamiféle példát próbált mutatni nekik, ahogy én élek, aztán vagy követik, vagy nem, hála Istennek, sok mindent összeszedtek belőle. És nekem is nagyon jó velük lenni. Mostanában találtuk ki azt, hogy az Attila, hogy itt vannak ezek a hétvégék, és ugye én is most nem dolgozom. Ezeket a hétvégéket, amikor szabadak, akkor csináljuk, hogy akkor ebédeljünk együtt, és akkor hogy összetudjunk.
1: Majd beszélünk az unokáról, és most gyorsan beszéljük meg a kamaszkori kedvenc zenét.
0: A Simon és Garfunkel száma Híd a zavaros víz felett. Hát nem kamaszkori, később ide egy szerelemhez kapcsolódik.
1: Elmeséli.
0: Igen. Nem. Elég legyen annyi, hogy az egyik szerelmemnek a kedvenc száma volt, és a párok szokták ezt azért úgy kezelni.
1: Számon tartani.
0: Hogy ez a mi számunk, vagy az ő kedvenc számunk. Ennélkül is nagyon szerettem a két srácnak a zenéjét. Ez a szám, ez úgy benne maradt, hogy ha meghallom, akkor mindig ez csodás szerelmes időszak jut az eszembe, akivel a mai napig olyan jó barátok vagyunk, hogy kicsit olyan hülyén is hangzik, de úgy tartom, hogy mintha a húgom lenne. Annyira jó barátok vagyunk, és barátok maradtunk.

0: filmezés. Népszerűséget is hoztak, meg hát komoly filmek is voltak.
1: Ez nem így van, én nagyon keveset forgattam filmet.
0: Akkor miért tűnik úgy, mint azért, mert sokat láttuk a képernyőn,
1: a
0: sorozatban?
1: 13 év alatt, amíg a Szomszédok ment, addig ugye egy ország ismerte meg az arcunkat. De az alatt a 13 év alatt mi a filmgyárból ki voltunk tiltva. Széttálták a kezüket a filmrendezők, és azt mondták, hogy neked az arcod itt be van forgatva ebbe a izébe, és neked itt van egy neved, meg van egy erdész, vagyis téged mindenki erdésznek fog nézni. Ennek valóban van egy ilyen hatása egyrészt, hogy azonosítják a nézők a szerepben, a szerepeli foglalkozásával.
0: De azt mondod, hogy szerelmeket nem bánt meg, ezt a forgatást megbánta, vagy ez sem?
1: Dehogy bántam meg. Nagyszerű társaság volt, nagyon jó barátaim, nagyon jó hangulat volt, csodálatos ember volt a Horváth Ádám, aki az egészet kitalálta, aki nagyon szeretett minket a maga módján, kicsit a magorva ember volt a kifelé, meg mindent olyan komolyan mondott.
0: És közben a szíve aranyból.
1: Nagyon szerette a műfajt, hogy ezt ő találta ki, és benne minket nagyon szeretett, igazán szeretett, Jussi nénitől kezdve az Ivancsi Csillagig, mindenkit. Többek között ezért is mondom azt, hogy nem hiányzik nekem az, hogy nem forgattam. Lehet, hogy akkor többet forgattam volna magyar filmekbe. Olyan emberi élmény volt nekem ez a 13 év ezzel a társasággal. Fontosabb, mint a szakmai élmény, hogy most akkor két kritikus leírta, hogy én milyen jó voltam.
0: Én szóval... azért ez nem rossz, ha két kritikus leírja, ez fontos,
1: nem rossz,
0: vagy nem?
1: Egészen mást jelent, mint hogy a Kulka Jancsival mi milyen jó barátok lettünk. Az Annával, a Fehér Annával. Ha találkozunk, akkor még mindig azt érzem, hogy valahogy a testvéremről van szó.
0: Toni életére, mert ez nagyon irigylése, mert toppaloznak ott.
1: Újpesti srác voltam, és rengeteget voltunk kint, tehát ott a Fót felé a mezőket jártuk egyszerűen, mezitlábas pász gyerekek, a szénbe állom, igen, a csatán voltunk, és focisztunk, és kint voltunk mindig. Tehát nekem hozzátartott az életem ez az, hogy kint. És amikor ezt a házat is építettük, 91, hála Istennek, ez a város legszélén vagyunk, Budapest legszélső utcáján. Valahogy úgy hozta a sors, hogy mindig nyugati színházakba dolgoztam, nagyon jó volt, hogy Veszprémbe dolgoztam, Sopronba dolgoztam, Szombathelyen dolgoztam Fehérváron, tehát mindig erre kellett indulni kocsival, úgyhogy kifelé ezt mindig erdőt láttam. Siófokon a Nemzeti Üdülőbe töltöttük mindig a nyarainkat 20 éven keresztül. A gyerekek ott nőttek fel, az Anna majdnem ott született. Imádtunk oda járni, ott is egy fantasztikus baráti társaság volt, és akkor néztünk át a másik oldalra, és akkor azt mondta, tényleg ott kellene valamit, ugye a hegyen, milyen fantasztikus lenne. És akkor Veszprémbe kerültem, és a Veszprém kollégáknak ott egyiknek másiknak volt már ott ilyen kis házikója, és akkor jártunk oda, és hát borzasztóan irigyeltem őket, hogy fantasztikus panoráma, meg egyáltalán Kránitz Lajost, akinek Palóznakon volt háza. És együtt szinkronizáltunk a Lajossal, és mondta, hogy meg horgáztunk mind a ketten, és szeretnék esetleg ott valahol. És azt mondja, hogy majd körülnézek én, hogy mi van ott Palóznakon, van-e valami eladó. Hát mondom, tehát nekem na, sok pénzem is. Nem érdekes, azt mondja, majd valamit talál. És tényleg így is lehet, hogy egyszer csak fölhívott a Lajos, hogy te ide figyelj, meghalt a kisnénik 94 éves, ott van egy ilyen kis rakott kőház, egy ilyen kis kaiba, de van mellette egy kis szőlő, és fölmentünk, megnéztük, és hát azt mondtam, hogy oké, akkor ezt be tudom vállalni. Abszolút érzelmi kérdés. Egyrészt apám miatt, másrészt maga a szőlő is olyan, hogy a szőlővel való foglalatosság az érzelmi kérdés is. A szőlő ad nekem az érzelmi életembe szép helyzeteket. Tehát finom a bor, akkor azt én megiszom, és akkor jó kedvem van tőle. Tehát érzelmi kapcsolatom van azzal a szőlővel, amit én művelek. A másik pedig, amikor apám ő kocsmáros volt, és akkor ő hányszor mondta azt, hogy hú, de jó lenne egy kis szőlőm, és akkor a saját boromat is tudnám mérni. És többször volt úgy, hogy majdnem megvettünk valamit, aztán anyám lebeszélt, hogy ne csináld, mert úgyse fogod tudni kezelni, mert nincs időnk rá, stb. És így elmaradt. És amikor kimentünk megnézni ezt a kis kőházat, nem, mert Lajos nem is mondta azt, hogy ott van szőlő, igen, ez egy fantasztikus élmény volt számomra. Kimentünk, és tényleg egy ilyen kis rozog a kis kőház, és hát mondom, hogy körben járjuk, és hogy elmentem a oldalt, és láttam, hogy mögötte ott van egy kis szőlő, nem nagy, 220 négyszög az egész, és abban a pillanatban beugrott az apám.
0: Még ilyet?
1: Nem, azért ugrott be. És akkor én azt úgy éreztem, mintha onnan föntől szólt volna, hogy te, hát meg ezt, és akkor csináld azt, amit én nem könyvből tanultam meg, hanem a szakemberektől, a barátaimtól. Egyrészt nem kell nagyon hozzáérteni, az alapdolgokat az ember megtanulja, egyetlen dologra kell figyelni, hogy mindent akkor kell csinálni, amikor a szőlő azt kéri. Akkor kell metszeni, akkor kell permetezni, akkor nem kell permetezni, akkor kell leszedni a leveleket róla, amikor kell, amikor nem kell, akkor nem kell. Ezeket az ember időben megcsinálja. Ez nem túl sok dolgot, akkor utána többit már csak a Jóistenre kell bízni, hogy jöjjön annyi eső, ami éppen akkor kell, és süsson annyi nap, ami éppen akkor kell.
0: Ez mindennek a titka szerintem az életnek is.
1: Jó, de szépet mondatok, zárni ezzel a beszélgetést.
0: Nem zárjuk rá, hanem még meséljen a karácsonyról, mert van kisgyerek a családból, úgyhogy most neki jön majd a Jézuska, vagy hogy lesz a karácsony.
1: Hát persze, amióta ő van.
0: De most mekkora?
1: 5 éves, és...
0: És a nagypapa kék szemét örökölt, azt mit élt?
1: 5 éves, 2 éve épült fel a házuk érdem. Előtte még itt voltak a karácsonyok, Szenteste, de most már az Annáéknál van, és aztán 25-én jövünk ide, és aztán jön a Trokánéknak, a bátyáméknak, a keresztalányomék, akik Angliában élnek, és ilyenkor itthon vannak. Akkor 25-én vagy a nagy Trokán buli van, vagy 25-én van a anyósos buli, vagy ki lehet tölteni azt a 3 napot.
0: De azt látom, hogy nagyon jó nagypapa, hogy ott van a telefonja a képernyőjén az unoka.
1: Hát kinek nincs ott, mutasson egy nagyszülőt, akinek nem az unokája van a képernyő. Hát az nem is nagyszülő.
0: Mire búcsúzzunk?
1: Brahms magyar táncok. Hasonló dolog miatt, mint a Csajkovszki, mert ugye gyönyörű zene. Bocsátot kérek, hogy van ez, hogy Brahms honnan érezte ennyire ezt a magyar lelket? Mert ugye magyaros motivumok vannak, azt meg lehet valahonnan szerezni, hát akkor is meg lehetett szerezni, még akkor nem ott nyomtatott kotta, csak kézzel írta. Úgy megkérdezni a Brahmsot, tessék mondani, ez honnan tetszik tudni ezt a magyar lelket így, a magyar életérzést így bevette a zenéjébe.

0: Vendégem Trokán Péter Jászai-Mari díjas színművész, érdemes művész, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház alapító tagja volt, akit 80. születésnapja alkalmából köszöntöttünk korábbi beszélgetésünk felidézésével. A zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, hangmérnök Schwarz Nóra, a gyártásvezető Mali Andra és a felelős szerkesztő Süveges Gergő nevében is búcsúzik a mai beszélgetőtárs Farkas Adrián.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: 20 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál Néver Igor. Főbb híreink először röviden. Az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról tárgyalt a parlament, holnap szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról. A NATO csúcson egyeztethet Donald Trump, amerikai és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a békéről. Ma még több felé lehetnek záporok, zivatarok, holnap viszont országszerte sok napsütésre számíthatunk. Következnek a részletek. Már az előzetes napirenden nem szerepelt Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára sürgősséggel már kedden tárgyalhat a parlament az alaptörvény 17. módosításáról. A tervezet szerint a többi között megszűnik Sólyog Tamás köztársasági elnök mandátuma, az országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választ. A módosítással az alkotmánybírák mandátumának hossza 12-ről 6 évre csökkenne, ugyanakkor ismét újra választhatók lennének, a mandátum azonban a 70. életév betöltésekor megszűnne. A javaslat szerint maximálnák az országgyűlési képviselőként eltöltött időt, és megszűnne a költségvetési tanács vétójoga. A tervezettel kapcsolatban több hazai és nemzetközi jogvédő szervezet, valamint alkotmányjogász és politikus is kritikát fogalmazott meg. Tiltakozás szervez a kormány alaptörvény módosítási javaslata ellen a Fidesz és a KDNP. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője szerint a tervezet a jogállamiságot felszámoló, a demokráciát sértő, a választójogot korlátozó intézkedéseket tartalmaz. Rétvári Bence, a Keresztény Demokraták parlamenti képviselőcsoportjának vezetője pedig úgy fogalmazott, miközben a Tisza a kampányban azt ígérte, hogy megerősíti a demokráciát, ehhez képest gyengíti azt. Magyar Péter kormányfő a tervezett tüntetésre úgy reagált, még Isztambulban is hangosan felnevettek, amikor meghallották, hogy a Fidesz akar tüntetni az alkotmányosság és a demokrácia mellett. A kormány egy több évtizedes elmaradást pótol azzal, hogy feltárja és részben nyilvánossá teszi az 1990 előtti pártállami diktatúra titkosszolgálati tevékenységét, mondta a törvényjavaslatot előterjesztő Mellétei Barna Márton az országgyűlésben. A Tiszás képviselő a javaslat vitájában hozzátette, a javaslattal az a céljuk, hogy a magyar társadalom szembenézzen a múltjával, és fel tudja dolgozni azokat a kérdéseket, amelyeket eddig nem tudott. Közölte, az iratok felülvizsgálatát és a minősítés feloldását a szakszolgálatok végzik majd. Munkájukat segíti a többségében civilekből, történészekből, levéltárosokból, adatvédelmi jogászokból álló tanácsadó bizottság. A törvényjavaslatról holnap szavaz az országgyűlés. Ha javaslatot elfogadják, a szakszolgálatok a munkát a törvény hatályba lépését követően azonnal megkezdik, mondta Mellétei Barna Márton.
3: Jelen jogszabályunknak a célja az az, hogy a 90 előtti nemzetbiztonsági minősítési több száz folyométernyi iratnak a lehető legnagyobb részét, vagy a teljes egészét azt az ABTL-nek, a levéltárnak átadják, ezt követően kutathatóvá, majd nyilvánosságra lehessen hozni ezeket a dokumentumokat. Az előttünk fekvő jogszabálytervezetnek a célja tehát az az, hogy megkönnyítsen a minősítéseknek a feloldását, egyrészt a kritériumoknak a feloldásával, másrészt pedig azzal, hogy a politikai szándékon felül egy civil kontroll is érkezik a felülvizsgálat során.
2: Amerikai források szerint zárt ajtók mögött tárgyal majd az ukrán elnökkel Donald Trump amerikai elnök a NATO csúcson a háború befejezésének lehetőségeiről. Közben Kijevet újabb komoly támadás érte éjszaka. Az orosz hadsereg nem csak drónokkal, hanem ballisztikus rakétákkal is támadott. Az ukránok azonban ezt nem tudták kivédeni. Volodymyr Zelenszky ezért ballisztikus rakéták ellen használható légvédelmi rendszerek átadását kérte nyugati szövetségeseitől. Ambrus Overt összeállítása.
4: Hétfőre viradóra ismét heves támadások érték az ukrán fővárost. Az orosz hadsereg rakétákat és drónokat vetett be. Legalább 14-en meghaltak. Amikor korábban ezt a városrészt is elkezdték lőni, a folyosóra menekültünk. Ott ültünk a szomszédokkal. Most is ott voltunk, amikor becsapódott egy lövedék, mondta egy ukrán nő. Kijev polgármestere azt mondta, az oroszok minden lehetséges eszközt, még ballisztikus rakétákat is bevetnek, hogy lerombolják a várost. Tudjuk, hogy vannak halottak, a pontos számot azonban nem lehet megmondani. A mentési munkák még tartanak, reméljük senki nem rekedt a romok alá, de valószínűleg ezen a területen is vannak holttestek, közölte Vitalij Klitschko. Egy Kijev közeli kisvárost több mint 600 embernek kellett elhagynia. Sajtóhírek szerint egész utcák semmisültek meg. Öten vesztették életüket. Egy óvóhelyről azért menekítettek ki 100-nál is több embert, mert a közelben is volt egy nagy erejű robbanás. Volodymyr Zelenszkij ismét sürgette a nyugati szövetségeseket, hogy adjanak át Ukrajnának légvédelmi rendszereket. Minden késlekedés a Patriot rakéták esetében újabb emberéleteket jelent, és bátorítja Oroszországot a háború folytatására. A világnak megvan a szükséges mennyiségű és minőségű légvédelmi rendszere. Az önök döntése kell ahhoz, hogy valós védelmet adjunk az embereknek Ukrajnában. Ukrajnának sürgősen szüksége van légvédelmi fegyverekre, ezt írta az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen elítélte a Kijevet ért újabb támadást, majd közölte, a NATO csúcson megvitatják azt, hogy Ukrajna hogyan kaphat mielőbb ballisztikus rakéták elhárítására alkalmas rendszereket. Az amerikai elnök telefonon egyeztetett az ukrán és az orosz elnökkel. A Fehérház azt közölte, hogy Donald Trump a kedden kezdődő ankarai NATO csúcson személyesen egyeztett Volodymyr Zelenszkijjel. A Kreml szóvivője azt mondta, Donald Trump és Vladimir Putin egyeztetése a közeljövőben folytatódni fog.
1: Krónika a Kossuth Rádióban.
2: Éles lőfegyvereket, valamint illegális dohánytermékeket találtak a rendőrök és a pénzügyi őrök egy menetrend szerint közlekedő autóbuszban az M5-ös autópályán. Víg András információi.
5: A Nemzeti Nyomozó Iroda és a NAV már korábban operatív információkat kapott arról, hogy a menetrend szerint közlekedő koszovói rendszámú buszban tiltott termékeket szállítanak. Az NNI kábítószer bűnözés elleni hivatala a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési igazgatóságával közösen akciót szervezett a csempészek elfogására. Az egyenruhások az M5-ös autópálya Balástyai lehajtójánál vonták ellenőrzés alá az utasokkal tömött buszt. A járművet egy közeli pihenőbe kísérték, majd megkezdték az utasok, a csomagok és az autóbusz tételes átvizsgálását. A pénzügyőrök a vezető melletti ülések alatt kialakított rekeszben 4 gázpisztolyból átalakított éles lőfegyvert találtak. Az egyikben 6 töltény is volt. Mivel az illegális lőfegyverek a busz egyik sofőrjéhez voltak köthetők, a 42 éves férfit a rendőrök előállították, és lőfegyverrel visszaélés miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A pénzügyőrök a busz 12 utasánál is találtak zárjegy nélküli dohánytermékeket. Ezeket lefoglalták, a tiltott termékeket szállító utasok ellen jövedéki törvénysértés miatt indult eljárás.
2: Baleset megelőzés céljából indított közlekedésbiztonsági akciót a rendőrség. Az Országos Rendőrfőkapitányság baleset megelőzési osztályának vezetője elmondta, nyáron sokkal több baleset történik az utakon, aminek egyik legfőbb oka, hogy az őszi-téli időszakkal ellentétben nyáron sokkal jobbak az útviszonyok, emiatt a gépjárművezetők jellemzően nagyobb sebességgel közlekednek. Berza Zsolt a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, emellett fontos tényező az is, hogy a meleg hatással van a járművezetők viselkedésére, akik általában sokkal ingerlékenyebbek, türelmetlenebbek, emiatt több a figyelmetlenség miatt bekövetkezett baleset. Hozzátette, az akció részeként a baleset megelőzés szolgáló közösségi média kampány mellett közúti ellenőrzéseket is végez a rendőrség.
6: Valamennyi működőképes sebességmérő berendezésünket, mind a fix telepítésű, mind pedig a mobil sebességmérő eszközöket bevetjük. Látható rendőri jelenlétet biztosítunk a közutakon, illetve emellett pedig civil szolgálati gépjárművekből is végzünk méréseket menet közben. Emellé még párosul egy olyan ellenőrzés, amely kimondottan a hétvégi időszakban, tehát amikor nagy forgalomra kell számítani autópályáinkon, gyorsforgalmi utainkon, pénteken, délután, szombaton, reggeli órákban, órákban, illetve vasárnap délután esti órákban fokozott ellétet biztosítunk.
2: Továbbra is változó a szúnyoghelyzet Magyarországon. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője emlékeztetett, május 12-én kezdődött meg a biológiai lárvagyérítés. A záporok miatt azonban mostanra egyre több helyen jelentek meg a kifejlett szúnyogok. A héten ezért Budapest 3. és 4. kerülete mellett összesen 151 településen már kémiai módszerrel is védekeznek. Mukics Dániel a Krónikának hangsúlyozta, a települések belterületein a platós autók késő este és éjszaka permeteznek. Az írtószert alacsony dózisban juttatják a szabadba, és néhány órán belül le is bomlik.
7: A katasztrófavédelem weboldalán a lakosság, azon belül a szúnyoggyérítés menüpontban lehet megnézni a heti programot. Ez pontosan megmutatja, hogy melyik napon, melyik településen lesz gyérítés. Hogyha az időjárás nem teszi lehetővé, mert szeles, esős az idő, akkor a megjelölt napot követő első vagy második pótnapon végzik el a szakemberek a szúnyoggyérítést.
1: Időjárás jelentés.
2: Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk számottevő eső nélkül. A szél megélénkül időnként megerősödik. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk. Kedves hallgatóink, ez volt a Krónika. Hamarosan kezdődik a Családi Sáv, benne az esti mesével. A hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Rácz Dorottya és Németh László nevében is köszöni a figyelmüket a műsorvezető Néveri Igor. Viszonthallásra 21 órakor.
1: Műsorajánlat. Ugrás a jövőbe. Erdő és ember viszonya.
8: Az olyá az a való életben is létezik, ez egy ilyen ősi technika. Csak mi bevontuk a modernabb házunkba, mert ez volt a legönműködőbb, amivel legkevesebb energiát kell belerakni.
9: Fákon függő fészekszerű lakások, különleges locsolókocsi, az erdők fölé függőlegesen terjeszkedő városok víziója. Az erdő és az ember jövőbeli viszonyát képzelték el a fiatalok a Moholy Nagy Művészeti Egyetem versenyén. Ugrás a jövőbe. A Díjkioszton jártunk.
1: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Kedden délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
10: Anyai örökség. Új sorozat július 15-től minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
1: Esti mese. Kedves gyerekek, ma Márkus László mond mesét.

0: Jó estét, gyerekek! Gyertek velem a gyönyörű budapesti zóba, az állatkertbe. A mesében süt a nap. Jó reggelt, süt a nap! Süt a nap, jó reggelt! Ez a reggel kivételes volt, más, mint a többi, mert a gyerekek ébresztették a mamát. Mama még szívesen aludt volna, de föl kellett kelnie, azt is mondhatnánk, kora hajnalban, hiszen vasárnap volt. Mégis ki kellett bújjon az ágyból, mert megígérte a lányainak, akik éppen négyen voltak, hogy a mai napon feltéve, ha sütni fog a nap, kimegy velük az állatkertbe. Máskor is jártak ott, de az régen volt, 2 vagy 3 éves. Az ilyen régen történt dolgokra ki emlékszik már pontosan? Különösen, ha közben annyi más történt. Például egy nagy-nagy költözködés az új lakásba, az új palotai lakótelepre. Arról nem is beszélve, hogy a 2 kicsi, Anni és Juli, akik igazán csak most kerültek egy fedél alá a nagyobbakkal, mert eddig falun laktak a nagymamánál, sohasem jártak az állatkertben. De most már ők is itt élnek velük az új lakásban, ahová kora reggeltől késő délutánig besüt a nap, ami tágas, sokkal tágasabb, mint a régi otthonuk volt. Amíg a reggeli készült, mama sorra kérdezte a gyerekektől, mint tőle nagyanyó valamikor régen. Mit álmodtál, kiskincsem? Verébb ült egy kilincsen? Oda néztél, s elrepült onnan, ahol sose ült. A gyerekek nevettek, ugyanúgy, mint máskor, aztán gyorsan felöltöztek, és futottak ki az autóbusz megállóba, ahonnan apu és anyu nap, mint nap munkába indult. Egy nappal ezelőtt, szombaton, ugyanitt búcsúztak aputól, aki elutazott a nagymamához, mert az írta, mostanában nem érzi jól magát, talán az időjárás miatt, ami hol forróra, hol hűvösre fordult ezen a nyáron. A busz gyorsan repült velük, de ők azt szerették volna, ha még gyorsabb, mert már nagyon kívánkoztak az állatkertbe. A végállomástól már nem volt messze, csak át kellett bújni a nyugati pályaudvar felé vezető vasúti sínek alatt, az aluljáróban, azután még egy keveset sétálni a Vidám Park és a cirkusz mellett, vagy pontosabban a Széchenyi fürdő mögött, a parkon át, s már oda is értek. Addig azonban történt egy és más. Elsőnek éppen a beton alagútban. Fölöttük kattogott a vonal, dübörgött a tető, és vízhangzott a keskeny hosszú folyosó. Erre mondani kellett valamit, túl kiabálni a fülsiketítő zajt, valamit, aminek ugyanolyan ritmusa volt, mint a vonat dobogásának, hogy mindez elviselhetőbb legyen. Sinni, sinni, kat, kat, zik, zik, zik. Előbb csak az egyikük kezdett rá, azután a másik 3, s még a mama is csatlakozott hozzájuk, így valóságos kis kórussá alakultak, zúgtak, zakatoltak, sisterektek a vonattal. Sinni, sinni, kat, kat, zik, zik, zik, sinni, sinni, kat, kat, zik, zik, zik. S mire az alagút végére értek, elmúlt a dübörgés is. Odakint már csak a vonat utolsó kocsiját látták, azt is úgy, hogy távolodik. A Széchenyi fürdő előtt mamának eszébe jutott, hogy itt valamikor a bábjátékosok sátra állt. Gyerekkorában sokat átcsorgott errefelé, ha éppen volt egy kis ideje, ugyanis a közelbe járt iskolába, a Városliget túlsó oldalára, az egyik kis utcába, és majdnem onnan, ahol most laknak, az újpalotai lakótelep közeléből. A mamának az is eszébe jutott, hogy itt látta először Vitéz Lászlót, akit a gyerekek is ismertek, aki úgy köszönt, hogy kezeit csukálom, és mindig mindenkivel hadakozott, krampuszokkal, kapzsi vendégfogadósokkal, ostoba molnárokkal és bakafántos gazdákkal. Így csúfolódott. Bakafánt, bakafánt, olyan, mint egy elefánt, huncut ez a fogadó, a vendéglős eladó, akit rákocs molnárja elutazott Tolnába. Ezen újra nevetni kellett, mert ezt a mamától eddig sohasem hallották. Bár lehet, hogy akkor is nevetnek, ha sokatszor hallják, mert a mama ilyenkor mókázott is, és mindig más mókát talált ki. Igaz, csak akkor, ha igazán jó kedve volt, mert ha valami bántotta, nem mesélt, nem énekelt, de még verset sem mondott. Ilyen rossz órák szerencsére ritkán akadtak, vagy legalábbis ritkán lehetett észrevenni rajta. Az állatkert bejáratánál átsorogni kellett egy kicsit, amíg a mama sorbált a pénztárnál. Ők négyen addig felkapaszkodtak a bejárat melletti rácsra, még egy kicsit fel is álltak rá, úgy néztek befelé a virágszigetekre. Egészen addig csimpaszkodtak, amíg észre nem vették, hogy bámulják őket. Olyanok, mint a majmok, mondta egy kisfiú, aki alig volt valamivel idősebb, mint közülük a legidősebb, Mari. Lackó, Lackó, hogy mondhatsz ilyet? Szólt rá egy idős néni, feltehetően a nagymamája, de Lackó tovább szurkapiszkált a szavaival. Igenis, olyanok, mert ugyanúgy kapaszkodnak a rácsban, mint azok. És ráadásul így fejezte be. Majmok lógnak a kerítésen, a zóban, a vasrúdon és nem a résen. Ha a résen lógnának, réges-régen nem a kerítésen, hanem már az utcakövön volnának. Nem a zóban, nem a zóban. Hát erre a csúfolódó Rigmusra le kellett mászni a rácsról, és várni, amíg anyu megérkezik a belépőjegyekkel. Mert enélkül csak gyereknapon lehet belépni, ezt régóta tudták, még Anni és Juli is, négyük közül a két kicsi, akik most jártak itt először. Várni kellett, de ez szerencsére nem tartott sokáig. Jött anyu kezében az apró cédulákkal. Így végre beléphettek az állatkertbe. Oda, ahová évek óta kívánkoztak. És amit most végre elértek.
1: Tarbai Jede, Séta az állatkertben című mesesorozatának következő része Márkus László előadásában a zene után hangzik el. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.
2: Hol vagyunk? Ez még a föld? Nem, nem.

0: Kedves gyerekek, most Márkus László mond mesét.
1: Megkezdjük sétánkat a budapesti állatkertben virágok és mókusok között. Amikor beléptek az állatkert hatalmas kapuján, a kőből faragott elefántok között egy pillanatra megálltak. Nem csak azért, hogy körülnézzenek, merre induljanak, hanem azért is, hogy lássák, ott van még az a lackó, aki az imént csúfolta őket. Szerencsére nem látták sehol, és az idős nénit sem, aki feltehetően a nagymamája. De a kerekvirágágyás ugyanott állt, ahol nemrég, éppen szemközt a bejárattal, csak még csodálatosabbnak látták, mint odakintről. Szinte minden virág más-más volt, s középen pálmafa zöldelt. Ahogy álltak és bámulták, elakadt a szavuk. A mama nem tudta, miért hallgatnak a lányok, s hogy megtörje a csendet, verset mondott nekik. A virágok, olyanok, mint a kislányok, ülnek a zöld levélen, mint ők anyjuk ölében. Ha szomjasak, a legények vizet hoznak, mint apu, nem mozdulnak, nem is lépnek, elég az, ha szól az ének, amit nekik mond anyu. Szép, nagyon szép, mondta Mari, és odabújt a mamához. A másik három először csak nézte őket, azután ők is odasomfordáltak, hogy egy kicsit közelebb legyenek hozzá, egészen a közelében, még akkor is, ha melegen süt a nap, igazi nyári idő van. De hirtelen mozdulni kellett, mert itt voltak az állatkertben. Elindulni, annál is inkább, mert valahol messze fenn a fejük felett léglökéses repülőgép dübörgött, s ettől a hangtól megriadtak a fecskék is, fölcsapták magukat a levegőbe, s ott köröztek a fák körül. Menjünk, mondta mama, és elindult, hogy megkerülje a hatalmas kerek virágszigetet. A gyerekek meg sorra utána maguk sem tudták pontosan, hová, merre. Azt sem tudták, milyen állatra találnak először. Nem gondolták, hogy az éppen a mókus lesz kicsi ketrecében. Ketten ugráltak benn, ide-oda futkostak a háló mellett, mert az ő ketrecüket háló fogta össze. Azután az egyik hirtelen beugrott a kicsi hordószerű fakerékbe, ami középen állt, és ebben futott, mintha a szabad erdőben futna, egyik fától a másikig, egyik fáról le, a másikra föl. Társa meg uzsgyi, felszaladt a fészkébe a tető alá, s eltűnt a farekesz mélyén. Ott kaparászott egy ideig, mint valami kisegér, holott az egerek másút voltak, nem messze ugyan a mókusok kedvecétől, de másút, s úgy mókáztak, cikáztak ide-oda az üveg mögött, hogy nevetni kellett rajtuk. Néha megálltak egymással szemben, egy-egy pillanatra összedugták az orrukat, majd tovább iramodtak, örökké irányt változtatva, mint a villám. Mennyivel jobb ezeknek, mint a türelemjáték egereinek, mondta Eszti, a testvérek közül a második, aki Mari után következett, s a leghallgatagabb volt közöttük. Miért? Kérdezték a kicsik szinte egyszerre. Mert azok csak akkor mozognak, ha rázzuk a skatujájukat. A legjobb mégis azoknak a mókusoknak és egereknek is, akik kinn a szabadban élhetnek, mondta a mama. Igaz, hogy azokat nem tudnánk ilyen könnyen megfigyelni és megismerni. Erről Julinak nyomban eszébe jutott nagyanyó és a kamrája, ahol mindig akadt egy-két egér, és ez örökös bosszúságot okozott a régi házban. És nagyanyóról eszébe jutott az, hogy beteg, és az is, hogy most bizonyosan nem beszél hozzájuk, mint régen. Mert ilyesmiket mondott, ha egyet-egyet megtalált az egérfogóban. Most mi legyen veled, te haszontalan? Kiteszem a szűrödet, boldogíts mást, de vissza ne gyere! Ezt el is mondta anyunak és a többieknek, és ezzel mindannyian nevettek. Ez a nevetés nagyon jól esett neki, sokkal jobban, mint a perec, bár az is jól esett, amit anyu vásárolt nekik, és testvériesen elosztotta. A perecből egy jó nagy darabot bedobott az egereknek. Azok egyszeriben összesereglettek egyetlen hatalmas kupacba, s addig nem mozdultak, amíg el nem fogyasztották. Na, mi is üljünk le egy kicsit, mondta anyu, mert arra gondolt, néha kicsi pihenőt kell tartani az állatkerti séta közben. Leültek hát egy padra, egy kupacba, mint az imént az egerek, és rágcsálni is ugyanúgy rágcsálták a sóspercet, mint ők. Még anyu is ropogtatott, és ezzel újra nevetni kellett, és ez nagyon jó volt.

0: Tarbai Ede, Séta az állatkertben című mesesorozatának következő részét Márkus László előadásában holnap hallgathatjátok meg. A műsort szerkesztette Surányi Péterné, rendezte Vadász Ilona. A hangfelvétel 1976-ban készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Vers napról napra.
2: Költői és versfordítói rangja a Te meg a világ című kötet megjelenésétől vált nyilvánvalóvá, hiszen fordított Shakespeare-től, Baudelaire-től, Villon-tól, Molière-től, Goethe-től, valamint Tucsev, Puskin és Krilov műveket is magyarra ültetett. Szabó Lőrincről van szó, akinek most a Bazilikában zúgott a harang és a Gyászos az ég című versét Darvas Iván és Mécs Károly mondja el.
3: A bazilikában zúgott a harang, s a parkban két fiatalember vitázott a költő égi-földi feladatairól. Én a földet védtem, és mi alatt a barátommal hadakoztam, mi alatt magammal hadakoztam. Úgy éreztem, egy harmadik áll mellénk láthatatlanul, egy harmadik valaki, idegen. Munkás lehetett, vagy munka nélküli. Figyelte vitánkat, és én hallottam gondolatait. Így válaszolt. Ez az égről beszél, az a földről. Mégis szövetségesek. Egy lélek ez a két fiatal úr, két arcú ideológia. De hát az én bendőm a gyalázatos, enni akar. S természetellenes vágyát se földi, se égi szó nem elégítette ki még sohasem. Szeretnék közbeszólni, egész egyszerűen szeretném megmondani, hogy az én gondjaimat mellény zsebéből kifizethetné akárki nagyúr. Miért vagyok hát az anyagiasság rút mintaképe? Miért nem tudok én is oly ideálisan gondolkozni, mint ők, akik csak a jó vagy rossz angyalok harca iránt érdeklődnek, holott én, aki ugye hortam, tudjuk a követ, hogy legyen lakásuk, ha nem is fényes, de jobb az enyémnél, és a ruhájukat szőttem, megvartam, aki a földet túrtam, cipőt, kalapot csináltam nékik, satöbbi, és fűtöttem a gyors vonatot, amikor gyógyulni, tanulni Capriba, vagy a Dolomitokba utaztak, s aki láthatatlanul dolgoztam nekik ezer meg ezer alakban, mondom, szeretnék közbeszólni, hogy én, az önző materialista, szintén ember vagyok. Noha sokkal jobb volna, ha buta barommá degradálnának a fiatal urak. Szeretném megmondani, hogy az én szemeim is látni akarnak. Isten teremtett engem is. A szépre, jóra, ideálra van hajlandóság bennem is, és az én gyermekem se kutyakölyök, bár elsősorban enni kér. S amennyit a boldogok érnek, annyit az én lelkem is ér. Miért nem néznek hát rám is olyan érdeklődéssel, mint a levegő angyalaira? Miért nem beszélnek helyettem, aki még bánataimat se tudom az Isten törvényszéke előtt elmondani tisztességesen? Miért nem dolgoznak, ahogy tudnak azon, hogy valamikor én is örüljek, hogy ne dolgozzon annyit az anyám? Miért nem biztatnak, hogy lesz nekem is ideálom és hazám, és e hazában valahol lesz még számomra hely, ahol egy kis nyugalomért meghalni mégse kell? Miért nem mondják, miért nem érzik ezt az angyali fiatalurak, akik oly lelkesen távcsövezik a jós-rossz angyalok harcát, de nem látják a legszomorúbb harcot, s hogy én közönséges állat maradok az örök szegénységtől, mi alatt a bazilikában zúg a harang, és ők meg utódaik századokon át vitáznak a költő égi és földi feladatairól.
4: Az ég arcán egy nehéz gondolat száll, az a felhő, az a vad és komor, mint lelkibeteg, kire éjharc vár, hánykolódik a szélben a bokor. Az ég dörög, harag fekete bánat, meg-megrándul sötét szemöldöke, szemre meg így, mielőtt könybe lábad, és néha villan a pillák köze. Most, mintha a láb hűs borzama kelne, a köd a pusztán halkan átlobog, a fáradt égbolt gyászán elmerengve, kiejtette kezéből a napot.
2: Szabó Lőrinc verseit Darvas Iván és Mécs Károly mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Tarics Péter készítette.
0: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
5: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Ravasz Lászlótól származik. Az akarat mindig szolga, de olyan szolga, aki szabadon választja meg a maga urát. Ravasz László 20. századi református püspök e gondolata az emberi szabadság mélyebb értelmét tárja fel. Úgy tanítja, hogy az akarat soha nem létezik önmagában. Mindig valamihez kötődik, mindig valamit szolgál. A kérdés nem az, hogy szolgálunk-e, hanem az, hogy mit. Az ember szabadsága nem a kötelezettségek hiányában áll, hanem abban a döntésben, hogy mely értékeknek rendeli alá az életét. Az akarat akkor válik igazán szabaddá, amikor nem ösztönöknek, érdekeknek vagy divatoknak engedelmeskedik, hanem tudatosan választott erkölcsi rendnek. Ravasz szerint a felelősség ott kezdődik, ahol az ember felismeri. Minden döntésével urat választ magának. Ez a felismerés nem szűkít, hanem felemel. A szabad akarat nem önkény, hanem elköteleződés. Amikor az ember jó ügyet, igazságot, szolgálatot választ, akkor nem elveszít valamit, hanem megtalálja önmagát. Ravasz László üzenete ma is érvényes. A szabadság nem korlátlanság, hanem helyes irány.
6: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
0: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története.
7: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Kossuth Rádió történelmi magazinját az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából készült, hetente jelentkező műsorát hallják. A mikrofonnál Fehérvári Márton és Kavélyó Kolini Bori. Az előző adásban bemutattuk, hogyan vált a kulákbélyeg a kommunista diktatúra egyik leghatásosabb fegyverévé, és miként lehetetlenítették el a nagygazdákat koncepciós eljárásokkal, beszolgáltatási kényszerrel és vagyonelkobzásokkal. De hogyan élte meg mindezt a vidéki társadalom? Segítették vagy elárulták egymást az emberek? Milyen hatással volt a propaganda, és milyen sors jutott azoknak a családoknak, akiket kuláknak bélyegeztek?
8: A kuláknak bélyegzett gazdák elleni fellépésben a bíróságok is a rendszer eszközévé váltak. A perek célja sok esetben nem pusztán egy jogsértés elbírálása volt, hanem a kommunista agrárpolitika érvényesítése és az úgynevezett osztályellenség megfélemlítése. Hogy ez miként jelent meg a mindennapi bírói gyakorlatban, arról Tóth Judit történész beszél.
9: Számtalan olyan ember volt, aki ellen közellátás veszélyeztetésének vétségével eljárás indult, és itt viszont tényleg hangsúlyozni kell azt, hogy nem csak kuláknak minősített gazdák ellen indultak ilyen eljárások. És hogy ennek mi volt az oka, az is nagyon-nagyon fontos, hogy erről beszéljünk. Amikor az igazságügyi minisztérium mindenféle utasításokkal szabályozni próbálta azt, hogy a megyei bíróságok hogyan is működjenek, akkor lényegében számszerű utasításokat adott arra vonatkozóan, hogy egy-egy megyében járásban hány kis vagy középparaszt legyen, akiket szintén bíróság elé kell állítani. Tehát alapvetően kuláknak minősített gazdákat próbáltak ilyen módon szankcionálni, de a példastatuálás végett nagyon fontos volt, hogy kis és középparasztokat is bíróság elé vonjanak. Minden egyes bírónak az elsődleges feladatává azt tették, hogy helyesen meg kellett állapítani a vádlottnak az osztályhelyzetét, ugyanis csak az osztályhelyzetnek a tudatában lehetett kiszabni a büntetést. Vagyis ugyanazért a vétségért egy kis és közép parasztra sokkal enyhébb, sokkal kisebb mértékű büntetést kellett kiszabni, mint egy kuláknak bélyegzett gazdára. És akkor, hogy mik voltak ezek a büntetések? Például, mondjuk, hogyha valaki a beszolgáltatási kötelezettségét nem teljesítette, akkor börtönbüntetésként egy kis vagy középparaszt jellemzően 1-3 vagy maximum 6 hónapos börtönbüntetést kapott. Viszont a kuláknak minősített gazdák esetén az 1 éves börtönbüntetés és az azt meghaladó börtönbüntetés is igen gyakori tétel volt. Tehát maga a börtönbüntetés kiszabása az volt a fő büntetés. Viszont az is nagyon fontos elvárás volt, hogy az 1 éven felüli tételeknél, az 1 évet meghaladó börtönbünteteseknél kötelezően ki kellett szabni valamilyen mértékű vagyonelkobzást is.
6: A kiszabott vagyonelkobzás mértéke néhány 100 forintos pénzbüntetéstől a teljes vagyon elvesztéséig terjedhetett. Ilyen súlyos mellékbüntetést nem csak komolyabb ügyekben szabtak ki, hanem akár néhány hónapos szabadságvesztés mellé is. A kommunista vezetés a szigorú ítéletektől a gazdák megfélemlítését remélte. A tulajdon elvonása azonban más célt is szolgált. Erről beszél Tóth Judit történész.
9: Minden faluközösséget, hogyha megnézünk, ugye vannak tanácsok. Tehát nagyon fontos személynek számítottak ugye a tanácsnak a vezetője, a tanácselnök, VB titkár. Azután nagyon prominens személy volt helyi szinten a TSZ-nek, vagyis a TSZ-eknek is a vezető is, majd az idő előre haladtával nyilván egyre inkább, és ezeket a vezetőket a járásbíróságok folyamatosan szondázták, hogy hol van például olyan termelőszövetkezeti csoport, amelynek még van szabad kapacitása arra, hogy tudjon minél több földet megművelni, vagy például maguk a termőszövetkezeti csoportok is jelezhették azt, hogy nekik még X gazdának a földjeire szükségük lenne, tehát egyáltalán nem volt véletlen, hogy melyik gazda ellen indítottak eljárást, és akkor itt jön be az, hogy a szabotás az milyen mértékben mondva csinált volt, mert hogyha a helyi termőszövetkezeti csoport egy gazdának a földjére igényt tartott, akkor arra a hatalom megvolt a maga eszköztára, hogy mi az, amit igénybe tud venni annak érdekében, hogy azt a földet igenis megszerezze. És ennek az egyik ilyen eszköze volt az, hogy akkor az adott gazda ellen közellátás veszélyeztetésének vétségével eljárást indítanak, és ennek keretében ki tudták mondani a teljes vagyonelkobzást, és így meg tudták szerezni a teljes földvagyonát, amelyet utána ugye a helyi termőszövetkezeti csoport megkaphatott. Az is nagyon érdekes, hogy egy idő után úgymond annyira túlzásba estek, vagy annyira meg akartak felelni a felsőbb vezetésnek, ugye az alsóbb szinten szolgáló káderek, hogy az úgynevezett tartalékföldek egyre nagyobb méreteket öltöttek. Ezek a tartalékföldek azok a földek voltak, amelyeket a gazdáktól elvettek, de ugye a termőszövetkezeti csoportoknak meg nem volt rá kapacitásuk, hogy ezt megműveljék. És például már 1952-re mintegy 1 millió kataszteri hold terület állt megműveletlenül, amiatt, mert ugye elkobozták ezeket a földterületeket, és nem volt olyan, aki megművelje. És gondoljunk el ezekben az ínséges időkben azt a fajta luxust, hogy 1 millió kataszteri hold ott áll műveletlenül.
10: Az 1950-es években a szakmai tudás sokszor háttérbe szorult. A legfontosabb szempont a politikai megbízhatóság volt. Erről Rigó Róbert történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság a tudományos főmunkatársa beszél.
11: Olyan kommunistákat raknak a TSZ-ek élére, akiknek

0: Vasas Központi Énekkar előadásában a Száj, te büszke ének című dalból hallottak részletet.
1: A folyamatos hatósági nyomás hatására sokan végül beléptek a termelőszövetkezetbe, és feladták önálló gazdálkodásukat. A közös gazdaságok szervezése azonban nem csak a kuláknak bélyegzett parasztokat érintette, hanem azokat a kisbirtokosokat is, akik néhány évvel korábban éppen a földosztás során jutottak saját földhöz. Sokan a mezőgazdaság helyett a városokban, az iparban kerestek megélhetést. Akadtak azonban olyanok is, akik a végsőkig kitartottak. Rigó Róbert történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tudományos főmunkatársa folytatja.
2: Megpróbáltak ott helyben boldogulni, kitartani, és hát azért ugye a parasztokat se kellett félteni, tehát azért ők is mindig kitalálták, hogy hogy lehet eldugni, elrejteni a dolgokat, meg túljárni ezeknek a rendőröknek az eszén, és hát ezeknek a kollektivizálási nekibuzdulásoknak ugye azért megvolt a maga hullámzása, tehát ugye 48-ba elindul egy ilyen nagy nekibuzdulás, ennek a legsúlyosabb időszaka az 51-52 környékén van, de 53-ban, ahogy meghalt Stálin és Magyarországon is Rákosi helyére jön Nagy Imre, akkor Nagy Imre időszakában a TSZ-ekből ki lehetett lépni, és akkor nagyon sokan úgy gondolták, hogy jó, kibírtuk ezt a néhány évet, most azért mégiscsak jobb lesz. Aztán 55-ben, ahogy Nagy Imrét leváltják, visszajön Rákosi, akkor Rákosi megint egy kemény TSZ-esítési hullámot indít el, de jön az 56-os forradalom, akkor megint széthullanak a TSZ-ek, és ki lehet lépni a TSZ-ekből, tehát próbálkoztak ezek a gazdák. Az kétségtelen, hogy a magyar mezőgazdaság azt, ami a háború előtt volt, termelékenységet meg szintet, amit képes volt előállítani, azt nem tudta elérni gyakorlatilag az 56-os forradalomig.
0: A korszak hivatalos kommunikációja a szocialista átalakulást a dolgozók felemelkedéseként mutatta be. Ez tükrözi Rákosi Mátyás 1949-es beszédének következő részlete is.
3: Meg akarjuk gyorsítani hazánk iparosodását. Meg akarjuk szüntetni mezőgazdaságunk elmaradottságát, és ezzel együtt fokozatosan le akarjuk építeni a város és a falu közti különbséget. De a mi számunkra tervben nem kevésbé fontos, erőteljesen emelni akarjuk dolgozó népünk életszínvonalát, és biztosítani akarjuk a munkásosztály és a vele szövetséges dolgozó parasság további gyors, kulturális felemelkedését.
0: A kulák ellenes propaganda nem csak a politikai beszédekben jelent meg. A korszak sajtója élén a Szabad Néppel és a Ludas Matyival nap mint nap erősítette a negatív képet a módosabb gazdákról. Hogy milyen sztereotípiákkal ábrázolták őket, arról Tóth Judit történész beszél.
4: Hogy nézett ki egy Ludas Matyiban ábrázolt kulák gazda? Általában ilyen nagy potrokos hasú, hosszú, nagybajszos, kalapban, csizmában, sokszor pipával, még az is előfordul, hogy pecsétgyűrű van az ujján. Ezek az attribútumok mind-mind az ő gazdagságát hivatottak érzékeltetni, és ugye ez a potrokos nagy has, ez egyáltalán nem véletlen, mert ugye az ideológiában ugye mindig Leninhez kell visszakanyarodnunk, ugye Lenin azt mondta, hogy a kulákok, pókok, piócák, vámpírok, ezekhez hasonlította őket, amelyek ugye mind-mind vérszívók. És ugye a vérszívók azáltal növekszenek, gyarapodnak, híznak, hogyha mások vérét szívják. És ezt mondták a kulák gazdákra is, ugye mint kizsákmányolók voltak ők számon tartva, hogy azért tudnak gyarapodni, mert mások vérét, energiáját, teherbíró képességét szívják, és ezáltal gazdagodnak és válnak egyre tehetősebbek ki. Szóval így nézett ki ugye egy-egy karikatúra, már ugye 1948 nyarától, amikor mondjuk úgy berobbant ez a kulák ellenes propaganda, az 1948. július 17-e, az egy olyan lapszám volt, amikor ebből az 50 karikatúrából 6 darab foglalkozott a kuláknak bélyegzett gazdákkal. Innentől kezdve jellemzően aztán ilyen 1-2-3, tehát attól függően, hogy volt-e valamilyen kampányszezon, tehát hogy éppen miért akarták a kulákokat bűnbaknak sokkal inkább előtérbe

0: tolni. Attól függően ugye változhatott ez a szám, lehetett magasabb is, de az, hogy egy, minimum egy Kulák Rénes karikatúra legyen a Ludas Matyiban, az elvárt volt innentől kezdve.
1: Az egyik legismertebb fennmaradt Kulák ellenes gúnyvers így kezdődött.
2: Egy faluban a kulákok összesúgtak, vermetások. A krumplimat belerejtem, s beadni majd elfelejtem.
1: A hatalom tudatos propagandával igyekezett a kulákokat a társadalom ellenségeként bemutatni. Az újságok rendszeresen erősítették ezt a képet. A Magyar Állatorvosok lapja 1949-ben egy hosszabb cikkben így jellemezte a kulákokat.
2: A kizsákmányolás, az idegen munkaerő alkalmazása, mint legfőbb kritérium mellett számításba jön a földbirtok nagysága is a kulák fogalmának meghatározása során. A kulák további ismertető jelei: kupeckedik, spekulál, kamatra kiadja gépi és iga erejét, a fennálló rendszer ellen agitál, stb. Ők azok, akik megszegik a kollektív szerződést, szabotálják az alkalmazottak betegségi, baleseti és öregségi biztosítását, szabálytalanul istállóban tartják alkalmazottaikat, adóhátralékuk nő, stb.
1: Most Erdei Ferenc földművelésügyi miniszter egy korabeli beszédének részletét hallják, amelyben a kommunista agrárpolitika céljairól és a dolgozó parasztság felemelkedéséről beszél.
3: Új meg új paraszti tömegek ébredtek öntudatra, akiket meggyőztek népi demokráciánk igazságai és országépítésünk eredményei. Ez év március 15-én a Népfront kongresszusa, és legutóbb május 1-ének a megünneplése már megmutatta munkánk eredményét, és egész dolgozó népünk gondolkozásának és politikai öntudatának tömeges megváltozását.
0: A hatalomnak ez lett volna a szándéka, hogy a kis és a közép parasztok álljanak a hatalom mellé, és ugye az éberség jegyében legyenek résen, és mutassanak rá mindig arra, hogy ezek a nagy gazdák miben mondanak ellent a hatalomnak, miben cselekszenek úgy, hogy ez a hatalom ellenében történik, és a hatalom lényegében azt várta tehát, hogy ezek a kis és középparasztok tegyék azt meg, hogy ők mutassanak rá arra, hogy ki az ő közösségükben a kulák. És akkor itt jön az, hogy elérte a hatalom a célját, hogy megtették-e ezek az emberek, vagy nem. Mindkettőre tudunk példát. Van egy Zala megyei település, ha jól emlékszem, Ozmán Bükknek a példáját dolgozta fel tanulmányában egy kolléga, aki arról írt, hogy a faluban nagyon sok olyan földhöz juttatott volt, tehát frissen földhöz juttatott, aki annak előtte ezeknek a nagy gazdáknak dolgozott béresként. És hogy úgy élték meg, hogy most úgymond ők lettek a hatalom kegyeltjei, és ugye a hatalom őket ültette a közigazgatásban is meghatározó pozícióba, így majd megpróbálnak úgymond ellene fordulni ezeknek a gazdáknak, és visszaadni azt, amiben nekik volt részük, és ilyen értelemben igen, volt olyan település, ahol megtörtént az, hogy rámondták erre meg arra, hogy hát igen, ő ezért meg azért kulák. De nagyon sokszor inkább találkozhatunk a szolidaritással. Ugye azt is előírták például, amikor a kulákgazdákat elszámoltatták, hogy nagyon sokszor ne csak a kuláknak a portáját nézzék meg, hogy mi van a kuláknak a portáján, hanem nézzék meg a szomszédait, nézzék meg a rokonait, mert hogy amikor valaki megkapta ezt a kulák bélyeget, nagyon-nagyon erős volt a társadalmi összefogás, a rokoni háttér, amit tudott ilyenkor adni. És amikor egy-egy rekvirálás is kilátásba került, vagy megjelentek az elszámoltatók, akkor igen, volt az, hogy nem találtak semmit, mert tényleg mondjuk a rokonok segítettek abban, hogy akkor ők bevállalják, hogy ott lesznek addig a disznók. És amikor a kulák listákat összeállították 1952-ben, ezt a tanácsüléseknek kell jóvá hagyni. És ugye, ahogy említettem, a tanácsok azok már úgy néztek ki, hogy ezek a kis és középparasztok a hatalomnak a bázisát képező társadalmi csoportok voltak benne a közigazgatást jelentő tanácsi apparátusban, és amikor elkészült egy ilyen kuláklista, azt egy végső szavazásra bocsájtották, hogy akkor ez így rendben van-e, vagy ki az, akit esetleg még levegyenek, vagy rátegyenek, és többször lehetett azzal találkozni, hogy a tanácsüléseken azt mondták, hogy de hát ő sem, az őt is le kellene venni, őt is le kellene venni. És találtam egy olyan hangulatjelentést, Pest megyében a budai járásnak a tanácsüléseiről készítették ezt a hangulatjelentést, és az hangzott el, hogy a kuláklisták készítése nem bírt megfelelő mozgósító erővel, és nem váltotta ki azt a hatást, és nem érte el azt az eredményt, amit a hatalom elvárt, ugyanis sokkal többször került erre sor, hogy levettek embereket a kuláklistáról, és azt szavazta meg a tanácsülés. Nyilván, hogy az egyéni felelősség megmutatkozott, amikor egy testületi döntés megszületik, de hát alapvetően a testület döntését próbálták meg elfogadni, de én is azt gondolom egyébként, hogy nyilván itt a hatalommal való szembe menetelről van szó, ilyen szempontból is, és az egyéni felelősség és az egyéni bátorság abban természetesen megnyilvánult, hogy egy tanácsülésen valaki azt merte mondani, hogy de XY-t én nem javaslom, és inkább vegyük le a kuláklistáról. Több ilyen hangulatjelentés is volt, és ezek mindegyike megemlíti, hogy ilyen szófordulat is előfordult ezekben a jelentésekben, hogy passzív volt a hangulat. Tehát ugye a tanácsülés passzívan reagált arra, amikor arról kellett dönteni, hogy most kik kerüljenek fel erre a kuláklistákra. Egyszerűen nem akartak ebben részt venni.

0: Bár sok faluban csendes szolidaritás övezte a kuláknak bélyegzett családokat, a folyamatos hatósági nyomást sokan nem tudták elviselni. Felhagytak a gazdálkodással, és a városokban próbáltak új életet kezdeni. Akadtak azonban olyanok is, akik minden nehézség ellenére kitartottak. Róluk beszél Rigó Róbert történész.
1: Helyben maradnak, és akkor hát úgy vannak vele, hogy hát előbb-utóbb csak vége lesz ennek, mert hogy ez annyira irracionális, hogy ez nem működhet hosszú távon. Ugye ezek a kulák családok azért ők a helyi elithez tartoznak, nagyon sokszor a helyi egyházoknak is a vezetői, tehát presbiterek, egyháztanácstagok, és ilyen köztiszteletben álló, elismert tagjai a társadalomnak többségében. Na most ugye azért ahhoz, hogy valakit a helyi társadalom, ahol él, azt befogadja, elfogadja, ahhoz azért kell azt látni, hogy ő szorgalmas, törekszik, tiszta, rendes, próbálja előrevinni a gazdaságát, a környezetét, az adott települést. Ezt az emberek azért ugye látják, meg azt is látták, hogy azok a kommunisták, akik most helyükre vezető pozícióba kerültek, azok korábban kik voltak, és egyébként, hogy milyen részeges életmódot folytatnak mondjuk, meg hogyan próbálják másoknak a vagyonát megszerezni. Tehát ezt azért ott helyben az emberek látták, és hát a többség azért szolidáris volt ezekkel a családokkal, még hogyha ezt nem is mondta ki, meg hangoztatta, de nagyon sok helyzetben, például a templomban, a különböző közösségekben azért ezt tudtára adták. Tehát, hogy a presztízsük, a tekintélyük ezeknek a családoknak attól nem feltétlenül változott, hogy a kommunisták kikiáltották őket valamiféle bűnbaknak, amit mindenki tudott, hogy nem követtek el, és ez igazságtalan.
2: A kulák bélyeg egyik napról a másikra változtatta meg az emberek megítélését. Olyan gazdákból is a rendszer ellensége lett, akiket korábban megbecsült a falu. A megbélyegzés társadalmi következményeiről Tóth Judit történész beszél.
3: Az embereket lényegében megpróbálták egymás ellen fordítani. Vannak olyan levéltári források, ahol a hatalom nagyon is önkritikusan szintval, és elmondja azt, hogy hát sajnos azért az osztályharc vitelében jelentős sikereket még nem sikerült elérnünk, és vannak olyan faluközösségek, ahol az osztálybéke hangulat uralkodik, ami nagyon jól leírja azt, hogy hát igen, itt az emberek azért nem estek egymásnak, de nem lehet semmit abszolutizálni. Tehát nyilván vannak ilyenek, de vannak másféle falu közösségek is. Például van egy kulággazda, hatalmas földterületei voltak korábban a Horthy korszakban, rengeteg cseléddel dolgoztatott. És azért, hogyha a kommunista pártnak a politikáját megnézzük, akkor a kommunista párt jellemzően ugye erre a szegény rétegre próbált vidéken támaszkodni. Nyilván végletek is voltak, hogy próbálták menteni a kulák minősített gazdákat, de volt bizony az is, hogy azért megpróbálták őket feljelenteni, és próbálták el lehetetleníteni.
0: A kuláküldözés nem csak emberek sorsát, hanem a magyar vidék jövőjét is alapvetően befolyásolta. A következő adásban ennek hosszú távú következményeit, valamint az 1956 utáni változásokat mutatjuk be.
4: 56-70.
2: Köszönjük a figyelmüket! A következő adásban újabb összefüggéseket keresünk, emberi sorsokról mesélünk, őrizzük mindazok emlékét, akik szembeszálltak a diktatúrával, és 1956. októberében kiálltak a magyar szabadságért. A műsor készítői Bence Andrea, Kávéjó Kolini Bori, Fehérvári Márton, Győri Lívia, Kálmán Alida és Puzs Gergő. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Viszonthallásra egy hét múlva.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 21 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már holnap tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Súlyog Tamás mandátuma, és az országgyűlés 30 napon belül új államfőt választ. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születik, közölte a parlamentben az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid napi rend előtti felszólalásában hangsúlyozta, az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat, és megalkotja az ehhez szükséges korrupció ellenes intézkedéseket, egyéb jogszabályokat. A pedagógusok teljesítmény értékelésének megújításáról is szó volt a parlament rendkívüli ülésén. A cél egy olyan rendszer kialakítása, ami valóban a minőségi, oktatási, nevelési munkát és a pedagógusok szakmai fejlődését támogatja, hangsúlyozta Müller Anna. A tiszás képviselő szerint alapjaiban kell újra gondolni a rendszert, és egy olyat kell létrehozni, amely a pedagógusokat motiválja, fejlődésüket támogatja, a kiemelkedő teljesítmény pedig jutalmazza. Kétnapos NATO csúcs találkozó kezdődik holnap Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, miután a szervezet korábban egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a vezetők döntenek a nyugati fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú, kiszámítható katonai támogatását. Hazánkat Magyar Péter miniszterelnök képviseli, de a külügyminiszter és a belügyi tárca vezetője is elkísérte az ankarai találkozóra. Zajlanak a tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint elérhető a háború befejezése. Mint mondta, az orosz elnök valóban véget akar vetni a harcoknak, az ukrán elnök pedig azonnal be akarja fejezni azt. Trump egyúttal megerősítette, hogy találkozik Volodymyr Zelenszkijjel a NATO csúcs találkozó után. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A kormány a megye és a kormány megbízott megnevezések használatára térne vissza. A tervezet szerint a változtatás csak az elnevezéseket érinti, a közigazgatási szervezetrendszert nem. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-ig tart. Több millió euró értékű ékszert raboltak el a kelet-franciaországi Lalique múzeumból. A híres ékszerész, üvegművész René Lalique és családja műveit őrző múzeumot rabolták ki. Az állarcosok betörték a bejárati ajtót, kikapcsolták a riasztórendszert, és mintegy 20 műtárgyat vittek el. Itthon holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, a szél megélénkül, időnként megerősödik majd, éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható, 21 óra múlt 4 perccel.
0: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
2: Egyre drágább és egyre kevesebb van belőle. A réti széna az állattartók számára nélkülözhetetlen, ám az ország keleti részében egyre kevesebb van a szárazság miatt, így sok gazda vásárolni kénytelen.
3: Tudnak értékesíteni négyzalából is a keleti ország rész irányába, de inkább ennek talán annak tudható be, hogy csökkent az állatlétszám.
2: A szállítás azonban jelentősen növeli a költségeket és sok a visszaélés is. Erről is beszélünk. Gergács Anikó vagyok. Ébredjenek velünk.
0: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
4: Délelőtt. A nyári szabadságok idején sok lakás, családi ház maradt szabadon. Főszezon ez a betörőknek is. Ma már sok olyan szerkezet van forgalomban, ami jelzi, ha illetéktelenek az árakhoz nyúltak. Feltörték, vagy csak próbálkoztak. Hogyan védekezzünk? Erről beszélgetünk biztonságtechnikai szakértőnkkel. Horváth Szilárd vagyok, várom Önöket.
0: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

0: 12. rész.
1: Bogozi nem tágított Maszlacki irodájából. Szinte már otthonosan kezdte érezni magát.
2: Holnap estére készen leszek a perrel.
1: Elvárom önt. Zoltán másnap egész délután nem mozdult ki szobájából. Lassan bánszorgott az idő, százszor megnézte az óráját. Annyira izgatott volt, hogy a legkisebb zörejre összerezzent. Könyveket nyitott ki, de minden óraütés kizavarta a szövegből. Legérdekesebb tanulmányait vette aztán elő, amiket Kovácssal együtt tanult végig. Eszébe ötlöttek az ifjú jó barát szelíd szavai.
3: Ha kedves ön előtt az én szavam, és még egy másiké, ki önt még jobban szereti, ne nyúljon ön azon átkos iratokhoz, amiket erőszakosan meg akar ismerni. Hagyja azokat ön előtt nem ismerteknek maradni ott, ahol vannak. Én értem, és még egy másik kedvéért, aki önt oly nagyon szereti.
4: És az a másik? Ahogy a kárpátfalvi kastély zárt szobáiban együtt járt velem oly búsan, oly szomorúan. Ahogy keblére ölelt engem könnyezve, oly érzékeny szóval kérve engem, hogy szűnjek meg keresnie bánat-e könnyek okait örökre. Hagyjam el őt, és soha se tudjam meg azt, miért kellett egymástól megválniuk. Ki az?
2: Legalázatosabb szolgálja, méltóságos úr. Instálom, hogy ilyen későn háborgatom a nagyságos urat. Itt a per.
5: Zoltán minden vérét fejébe érezte tolulni. Alig látott, alig bírt szólni, alig felkelni helyéről. Meg akarta köszönni, de nem jött ki nyelvén szó. Merően nézett a per címére.
2: Le van ám az írva az utolsó betűig. Nincs benne egy vakarás, sem egy betűhiba. Bár tessék felbontani.
4: A 100 arany. Tegye el.
2: Ha? Tehát... csak ugyan nem tréfált a nagyságos úr. Pedig bizony Isten, ez sok. Ennyit nem szokás adni. Ennyi, csak már megszolgálhatnám ezt a nagy szívességet. Legalább ne adott volna ennyi aranyat nagyságod. Sokkal jobban szerettem volna bankó cédulában. Na jól, jól van, jól, jól. Ajánlom magamat, méltóságos úr.
1: Zoltán felbontotta a pört. Kertre nyíló szobájába vonult vele vissza, két megelőző terem ajtaját bezárta maga után, senki sem háboríthatta ezen órában. A legelső irat volt a keresett levél Kárpáti Zoltán ellen. A dátum mutatta, hogy akkor Zoltán még csak 1 éves volt, midőn a keresett levél ellene megíratott.
4: Mit védhettem 1 éves koromban? Tehát azért idéztek meg, mivel nem lett volna szabad megszületnem, mert atyám már öreg ember volt akkor. Micsoda kárhozatos, kigondolhatatlan eszmék. Fel akarok ébredni ebből az írtózatos álomból. De nem küldhetem vissza az egyszer előidézett rémeket koporsóikba. El kellett olvasnom mindent az utolsó betűig. Ez nem álom, hanem ólom nehéz való. Az imádott arcok milyen bemocskolva, befertőzve. A legrettentőbb rémkép az atyám arca. Milyen égtelenek a sárral bemázolt vonások. Hát az a halovány nőkinek szelíd, komoly bús anyai arcára oly jó volt visszagondolni, és most mi irtóztató rá gondolni e meggyaláztatásban, megtépve, elrongyolva a legiszonyúbb vádak által. Rémséges alakok elfojtják a lélegzetem. Hiába küzdök ellenük, ott ülnek a mellemen, szemembe vigyorognak pokolbeli nevetéssel, kényszerítenek velük társalogni, őket megismerni. Ide tartják undok arcaikat, hogy csókoljam meg őket. Irtózatos!
5: Zoltán arra ébredt fel, hogy erősen sírt. A párna, amelyre arcát lehajtotta, egészen át volt nedvesedve. Az óra éppen 1-et ütött. Egészen megkönnyebbült. Most nem látta oly irtózatosaknak az asztalán fekvő iratokat, mint néhány órával előbb.
4: Hiszen ezek csak az egyik fél vádjai. Még hátra van a másik védelme. A vádlottak ugyan régen a sírban fekszenek, ők nem védhetik magukat.
1: ám de egy hatalmas arkangyali alak él még közülük. Ő meg fog felelni majd mindhármukért. Bizonyára az le fogja mosni atyám és anyám haloványvonásiról azt a szennyet, azt az átkot, amit más utált emberek rájuk halmoztak.
0: A védiratok következtek. A komoly nemes védelem minden sorában meg lehetett ismerni annak íróját, mintha maga előtt látná őt, ahogy él, ahogy beszél, ember fölötti nyugalommal arcán, villogó haraggal szemeiben.
1: Milyen jó lesik ezen sorokat olvasni. A gonosz, lélekégető vádak után e bátor, megvető visszautasítást, a derék öreg emberek tanú bizonyságait, egyszerű, mesterkéletlen vallomását az ősz cselédnek és a vén jószágigazgatónak, kik a tisztelet égi zománcát lehelték a meggyalázott alakokra. Szeretett gyámatyám oly szenvedéllyel tudott megfelelni elleneinek, mintha az én keserű szívemből olvasta volna azokat. Ő tudta csak leírni a vádlókat tetőtől talpig, úgy, amilyenek voltak undok valóságukban. Legázolta őket, letiporta a földig, szemükre hányta becstelenségüket minden kímélet nélkül. Anyámat mély tiszta kegyelettel, mély hódolattal említi. Minden fertőből, mit az ármány készített emlékének, üdv tisztán emelte ki őt, s midőn leírta, miként élt, mit szenvedett, miként halt meg, lehetetlen, hogy a legridegebb bíró szemét is el ne futotta volna a könyv. Milyen jó ezt olvasni. Milyen jó fölötte sírni. Drága gyávatyám. Mennyi édes hála önti el szívemet ennyi szeretetért. E védlevél nem puszta törvénykezési okirat, mely a holdbetűkre hivatkozik, egy élő szózat az, mely megmozdítja az emberi szíveket. Lehet-e megholt anyja nevére nagyobb diadal, mint hogy éj ihletet férfi védelmezi? Lehet-e igazolva egy nő erénye fényesebben, mint amikor a legerényesebb férfi mondja, hogy tisztelte őt? De hát, ha mégis. Hát, ha akadna gonosz szív, aki a tiszteletet balra magyarázná. Ha akadna ördög, aki megragadná az őrangyal kezében a pallost, s rákiáltana, látszik, hogy szereted, te magad vétkeztél vele. De ki jönne ilyen gondolatra? Ki lehetne ilyen átkozott? De mi áll itt? Te magad voltál védenced bűntársa, te magad vagy gyámfiad bűnös atya. Tehát ez azon átok, mely engem Rudolftól és a családtól elszakított. A kézbesítés azon a napon történt, melyben gyámatyámat a kárpátfalvi kastélyba hivatták. Kétségtelen, ez az a csomó, mely megoldásra vár. Ha így botrányt kivetnek a világba, legyen az igaz vagy hazugság, örök mélység támad közöttem és az egész szentirmai család között. Begyógyíthatatlan sebeket fog az ütni azon jó áldott emberek szívén, kiknek azért kell lakolniuk, mert szerettek engem. Nem tudom, hogy mit fogok cselekedni, de annyit tudok, hogy ezt mind én okoztam, és szent kötelességem ezt mind jóvá tenni.
0: Kora reggel volt, midőn Zoltán pitvarnoka által kérette ügyvédjét. Annyira tele volt a feje a messze jövendő iránti gondolatokkal, hogy amikor a nagy, földigérő tükörben megpillantotta magát, szinte nehéz volt magával elhitetni, hogy a tegnap este óta csak 12 óra múlt el. Neki úgy tetszett, hogy az 12 esztendő. Kovács nem sokáig váratott magára, Zoltán még mindig gondolataiban elmélyedve járt alás fel szobájában, amikor meghallotta barátja ismerős szavát, ki az előteremben tudakozódott felőle. Hirtelen rendbe kellett szednie magát, hogy Kovács előtt zavartnak nem mutatkozzék.
1: Kedves barátom, nekem egy sajátságos önző gondolatom támadt, hanem hiszen az önzés emberi dolog, ugyebár. Lássa, én megvallom gyöngeségemet. Én magamat valami különös derékembernek képzelem. Ez bohóság, de ön előtt megvallom. Például
6: Én azt hiszem magamról, hogy nekem már van annyi eszem, amennyinél több ezután sem lesz.
4: 10 esztendő múlva sem.
6: Ne ítéljen el, kedves jó Kovács. Én egy kissé nagyra vágyó vagyok. Engem nem elégít ki az, hogy az én jövedelmeimet mások kezelik, s mások határozzák meg, hogy hova tegyem. Teszem föl, nekem sok új eszmém van, amit szeretnék megvalósítani. De arra oly kevés eszközöm van, pedig, mint mondják, atyám roppant gazdagságot hagyott rám. Még sokáig kell várnom, amíg arról önállóan rendelkezhetem. Meddig is kell várnom?
3: Jól tudja ön. Még 7 esztendeig.
6: Az sok. Az nagyon sok. Addig írtóztató volna várakozni.
3: Nagyságod azt akarja megtudni, hogy lehetséges volna-e nagyságod számára nagykorúsági engedélyt eszközölni.
6: Igen, azt akarom. Meg akarom előzni az időt, mely nem enged oly sebesen haladnom, mint ahogy én akarnám. Nagyszerű vállalatok, nagyszerű nemzeti mozgás támad mindenfelé, és én nem vehetek azokban részt, mert még éveim hiányoznak. Pedig tudom, érzem, hogy sokat, igen sokat tudnék használni azzal az erővel, mely fiatalságom miatt így meddőn hever.
3: Értem. Ön nagykorú szeretne lenni. Azért, hogy megismerhesse végzett teljes perét.
6: Már ismerem azt. Itt van a fiókomban egy másolat. Mennyit szenvedtem.
3: Elhiszem.
6: Megbocsát ön, hogy így gyöngén viselem magamat. Holott éppen azt kellene bebizonyítanom, hogy erős vagyok. De könnyekkel tartoztam annak, ki értem még keserűbb könnyeket hullatott, akinek még sok mással tartozom, amit még mind meg fogok neki fizetni.
3: Ez volt, amitől féltem.
6: Mitől?
3: Attól, hogy el fogom veszíteni ezt a pert, mihelyt ön ennek létezéséről tudomást kap.
6: Bár úgy elveszne az, hogy soha nyoma sem maradna.
3: Tudom, hogy ön ezt óhajtja, kedves Zoltán. Megbocsát, hogy így nevezem most is a címmel, ráérek, ha önt teljes korúnak elismerik.
6: Akkor még kevésbé lesz arra szükség, mert akkor szegény. Szegény ember leszek.
3: Talán nem egészen.
6: Mit mond ön? Akkor ön engem nem ért. Én ezt a pert meg akarom semmisítetni.
3: Azt tudom. Az ellenfélt nagy áldozatokkal rá fogjuk bírni, hogy lemondjon folytatásáról.
6: Nem áldozatokkal. Egészen nekik engedem a vitatott tárgyat. Lemondok minden jogomról atyám birtokaihoz, címemről, születésadta rangomról, és leszek egyszerű polgár, mint más.
3: Hová gondol ön?
6: Most csak egy gondolatom van. Bármilyen árat szabjanak is ellenfeleim a kárhozatos pör megsemmisítése fejében, én nem alkuszom velük. Beleegyezem. Az bizonyos, hogy azoktól, akiket szívemből gyűlölök, miután jogos birtokomról lemondtam, alamizsnát elfogadni nem fogok. Azt a fájdalmas éjszakát, amit átéreztem, meg nem bocsáthatom soha. Hogy azután mi történik velem, az a jó Isten dolga. Elég fiatal vagyok még pályát építeni magamnak. Ott fogom azt kezdeni, ahol más szegény ember. Amikor gazdag voltam, jó akaróim sok hízelgő tulajdont ruháztak reám. Meg akarom látni, bírok-e azokkal szegény emberként is. Valami azt csúgja bennem, hogy jobbá válok így, mintha gazdag maradtam volna. De ha még bizonyos is volnék felőle, hogy az utcák szemetjén halok meg, mint hasznavehetetlen tagja a világnak, aki csak addig ért valamit, amíg pénze volt, mégis azt tenném, amit elhatároztam magamban. Önnek ki kell eszközölnie, hogy nagykorúsági engedélyt kapjak. Ha e szándékomat vagy ön, vagy szentírmai rosszul felfogott gondoskodásból megakadályozzák, akkor nem kiszámítható, mi fog történni. Én csak azt tudom, hogy ha ez az undok per a világ elé kerül, és nekem meg kell várnom azt, amíg 7 esztendőn át kínoznak vele, ez alatt a 7 esztendő alatt elvesztem az eszem, de izmaim megerősödnek. Vajon akkor nem ölöm-e meg azt, akit utamban találok? Az csak a mindenható tudja.
3: Ön teljes diadalt szerez ellenségeinek.
6: Nagyobbat szerzek magamnak, ha be tudom bizonyítani, hogy gazdagság nélkül is meg tudok állni a világban. Én minden munkára kész vagyok. Tudok nélkülözni, tanultam dolgozni. Szomorú dolog volna, ha Magyarországon egy pár munkás kéz el nem tudná tartani gazdáját. Ha kitűnik utoljára is, hogy nem érek semmit, és ezen a tejjel mézzel folyó földön, mely minden ember számára megtermi kenyerét, csupán számomra nem virulna zöldág, akkor elmegyek a tengerre, és senkinek sem fogok terhére esni, sem barátaimnak, sem ellenségeimnek.
3: Kedves Zoltán, most hagyjuk el egy kis időre ezt a patetikus szólamokat, és beszéljünk, mint filozófok ezügyről. Azt előre is kimondom, hogy lebeszélni önt azon szándékáról, miszerint a kárpáti pert megsemmisítse, nincs gondolatomban.
6: Ezt köszönöm önnek.
3: Hogy ön ezt fogja tenni, mihelyt megismerje pert tartalmát, arról bizonyos voltam.
6: Örülök-e jó véleménynek?
3: Fájdalom, hogy én nem annyira örülök. A pernek így kimenetele előre látható volt. Nyerni, sikert aratni azon az alapon, melyre keresetüket alapozták az ön ellenfelei, nem lehetett. Dacára azon igen gyanús pártolásnak, melyel egy nagy befolyású ember az igazság mérlegét lenyomni törekedett, sokkal több lelkiismeretesség van bíráinkban, hogy sem így gyenge okoskodásokat oly súlyos vád bizonyítékául elfogadhatnának.
6: Ki lehet az a nagy befolyású férfi?
3: Ön nem gyanította volna? Nem látta ön még kőcserepi tanácsost mosolyogni?
6: Valahányszor találkoztam vele.
3: Tehát tudnia kell önnek, hogy akire ő mosolyog, annak legnagyobb ellensége.
6: Én nem vétettem neki soha.
3: Sőt, egyetlen leányát megszabadította ön. Nem is haragból ellensége önnek, hanem amiatt, hogy Kárpáti Béla cessziót adott neki a kárpáti uradalmakra.
6: Hogy lehet az?
3: Maszlacki tanácsos jó barátja. Rábeszélte ezt a gyöngefejű embert, hogy 24 000 forint évi díjért adja át örökre a tanácsosnak a jószág iránti jogait.
6: Midőn még a per meg sem volt nyerve.
3: Midőn még csak meg sem volt kezdve. Ó, ezeknek az uraknak ez bizonyos játékok volt. Azt tudták, hogy a per így tartalommal sohasem fog ítélet alá kerülni. De volt gondjuk rá, hogy önt majd annak idejében megismertessék vele.
6: Megbocsásson, mentenem kell őket. Én magam jártam utána, hogy e pert megismerjem. Maszlacki itthon sem volt akkor.
3: Maszlacki sohasem dolgozik saját ujjaival. Neki sok kéz áll rendelkezésére. Én meg fogom azt tudni előbb-utóbb.
6: Kérem, ezt ne tegye! Olyan ártatlan ember szenvedne emiatt, aki egészen az én kedvemért, az én kérésemre fáradt. Nem is tudta, hogy mit cselekszik. Azt hitte, hogy nekem jó szolgálatot tesz ezáltal.
3: Jól van. Maszlacki gondoskodott róla, hogy valaha szeme közé ne vághassák, miszerint a titoktartásra bízott ügyet éppen ő segített elárulni. De mégis úgy van. Ez gyalázatos dolog volt tőle, hanem én hát magamra vállalom.
6: Hogyan?
3: Azt bizonyosan meg fogják kérdezni, hogy kettőnk közül melyikünk ismertette meg önnel a pert. Legyek én az. Tőlem ifjúi könnyelműségnek fogják azt venni, de Maszlackit álnoksággal vádolnák miatta. Ne tartozzék ez a kérdés a dologra. Én először, mint ügyvéd, másodszor, mint jó barát állok itt önnel szembe. Fogadja, amit mondok úgy, ahogy ezt e két minőség mondatja velem.
6: Folytassa, kérem.
3: Az egész pert megóvja az, hogy Abellino biztosított évdíjat kapott ígéretül kőcserepitől. Ez ugyan mély titok volna, ha Abellino saját maga 100 zaklató hitelező vigasztalására szigorú hallgatás feltétele alatt tudomásra nem juttatja a dolgot. Így jutottam én is hozzá. Rudolf grófnak nem is szóltam e felől, mert amilyen heves ember ő, és amilyen kényes ügy az egész, ha megtudná, hogy Kőcserepi milyen szerepet játszik e perben, képes volna vele rendkívüli dolgokat elkövetni. Ez pedig, meggondolva azt, hogy a tanácsos állásánál fogva egykönnyen meg nem sérthető, nagyon kedvező ürügyet szolgáltatna Rudolf politikai ellenfeleinek arra, hogy őt működése hatályos teréről kiszorítsák.
6: S következhet ilyen eset is gyámatyámra nézve?
3: Azt hiszi ön, hogyha Szentirmai csak egy távoli reményével is bírna annak, hogy ezen utálatos perben férfira akad, aki legalább megállhat előtte, nem vágta volna már régen ketté karddal a csomót. És ez még rosszabb lenne ránézve, sokkal rosszabb. Üdvösebb, hogy ő kőcserepiről egyelőre ne tudjon semmit. A Bellinot férfias találkozásra nem is hívhatja, mert az nyomorék, vak, tehetetlen, kiberült. Maszlacki pedig egy helóta, aki gyávaságával szokott kérkedni. És az igen jó, hogy Szentirmainak ilyen ellenfelei vannak. Valamivel különb emberek régen földön futóvá tehették volna.
6: És mindezt én miattam. Nem maradok adós ennyi szenvedésért.
3: Mi nekünk, illetőleg nekem, mint ügyvédnek az a kötelességem, hogy kőcserepi érdekét elválasszam a Bellinoétól, és egyedül az utóbbit vonjam be kérdésbe. De talán jobb lesz, ha délután beszélünk erről tovább, s most lefekszik ön, és kipiheni magát.
6: Nekem mindegy, akármit is fog cselekedni, én átengedem a vitatott birtokot akárkinek. Mindegy rám nézve, ki fog beleülni. Nekem nem kell belőle semmi. Csak egy követelésem van. A kárpátfalvi kastélyban van egy befalazott folyosó. A helység mellett egy bekerített tér. Az a folyosó anyám szobáihoz vezet. Ez a kerektér az ő sírját rejti. E kettőhöz ne legyen joga senkinek. Ó, anyám, kedves jó anyám, mennyire meg van gyalázva édes, édes arcod, az a jóságos arc, amely engem mindenhova elkísért. Jó angyalom, tegye ön helyettem, amit jónak talál. Nekem ne legyen benne szavam. Az Isten őrizze azokat attól, akik velem ezt cselekedték, hogy valaha találkozzunk egymással. Végezze ön úgy, hogy én össze ne találkozzam velük soha. Mindenre felhatalmazom önt, de vessen véget a pernek minden áron, minden áron! Oly keserű vagyok. Csak most kezdem érezni. Képes volnék megölni valakit. Talán magamat. Siettesse az ügyet. Ha ennek sokáig vége nem szakad belőlem, igen rossz ember válhat. Félek magamtól.
3: Legyen nyugodt. Én tudom, hogy a szív nemessége a legnagyobb kincs. Ha többit el fogja is önveszteni, ezt nem hagyom elrabolni öntől soha. A világ ki fog nevetni, mint ügyvédet. Ön becsülni fog, mint barátját.

0: Elhangzott Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójáték 12. része. Szereplők: író Tokai Csaba, narrátor Kálid Artúr, Kárpáti Zoltán Széles Tamás, Kovács Hannus Zoltán, Fráter Bogozi Elek Ferenc, hangmérnök Sersznyev Csaba, gyártásvezető Pentelényi Kovács Tímea, zenei szerkesztő Hortobágyi László, rendező Balatoni Monika. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg.

Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

0: Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójátékot Balatoni Monika készítette. Tizenharmadik rész.
1: Ilyen nem emberi idegeknek való feladathoz fogott Kovács, amikor felment Pozsonyba, hogy Abellinót lelki eszközökkel az igazság és értelem soha nem ismert útjára térítse. Zoltán számára a kívánt engedélyt néhány hónap alatt sikerült megszereznie, amit segített, hogy a pártküzdelmek erős befolyása mellett oly egyéniséget, mint Zoltán, örömest látott mindenki nagykorúvá és így önállóvá téve. Maga Tarnavári is helyeselte Zoltán felszabadítását gyámsága alól.
2: Kovács megtudva, hogy Abellino hol lakik, sietett őt felkeresni. Maszlacki is éppen védencéhez tartott ugyanabban az időben, Abellino orvosának kíséretében.

0: Kedves nagyságot, hogy érzi magát tegnap óta? Sokkal jobban néz ki. A kedves doktor valóban csodát követel, valóban remekel.
1: 2 héttel hamarabb elhagyhatja az ágyat méltóságot, ha azon jó újságokat megtudja, amikkel barátom uram szolgálni fog. Maszlacki úr remek ember. Alig várom, hogy valami perem legyen, hogy rábízhassam.
0: Én alig várom, hogy beteg legyek, hogy magamat a doktorral újjá alkothassam.
2: Ugyan mit csinálnak ennek?
0: Hát, mit csinálunk?
2: Ne udvariaskodjanak annyit az én jelenlétemben. Egy beteg ember jelenlétében. Az nem igaz, hogy én jobban vagyok. Inkább egészen oda vagyok.
0: 6 héttel előbbre fogja vinni a jó hír, kedves nagyságodat, amit ma hozok.
2: Hát mi az? Mondja el.
0: Zoltán ügyvédje Pozsonyba érkezett, s meg fogja látogatni kedves nagyságodat.
2: Hát azután?
0: Hihetőleg egyezkedést kíván ajánlani.
2: Minek fárasztja vele magát? Engem úgyis elvisz már az ördög ides tava. Nem várhat addig. Aztán majd senki sem háborgatja.
1: Az Istenért, hogy beszélhet így méltóságod? Méltóságod éppen most van abban a stádiumban, hogy életműszere újjá alakuljon? Még 2 heti kúra? Aztán egy kis friss kirándulás a Marienbádi fürdőbe, a nyarat Izsben tölti, és úgy fog méltóságod hazatérni, mint Antinusz. Nézzen meg engem, méltóságod! Nem mást! Én saját magam kiáltam ezt a kúrát. Tessék rám nézni! Beteges nyomorék voltam, végrendeletet tettem, fiatal feleségem volt, azt hittem, majd kedve szerint férjhez mehet másodszor. Én éltem túl őt, és én házasodtam meg másodszor.
2: Kopogtak. Önök is hallották? Lehet.
0: Lehet, szabad.
2: Szabad.
1: Szabad.
3: Kárpáti Zoltán megbízott ügyvédje vagyok. Néhány percnyi beszélgetést óhajtanék folytatni Kárpáti Abellino nagyságos úrral a tudva levő perben.
0: Mi bizalmas emberei vagyunk a nagyságos báró úrnak, én ügyvédje vagyok, ki jogaira őrködni tartozik.
1: Én pedig házi és családi orvosa, ki Becses egészségére felügyel.
0: Mi egy percig sem távozhatunk el tőle.
2: Úgy van. Ezek az urak itt laknak nálam. Itt is hálnak mindig.
3: Jobb szerettem volna, ha 4 szem közt beszélhetünk, de így is el kell ezt fogadnom.
0: Tessék leülni, kedves kolléga úr.
3: Egyenesen a tárgyról szólok. Nagyságodat sem akarom hosszasan terhelni. Nagyságodnak egy pere van védencem ellen, s én fel vagyok általa hatalmazva e pert nagyságoddal lehetőleg kiegyenlíteni.
0: Miután Kárpáti Zoltán úr őnagysága nagykorúsági engedélyt kapott, ezt előre kellett volna önnek bocsátania. No, csak azért mondtam, kedves kolléga úr, hogy az információknál mindig szükséges megtartani a logikai rendet. Egy ügyvédnek logikával is kell bírni.
3: Védencem nevében bátor vagyok nagyságodnak egyezkedési ajánlatot tenni. A kárpáti család birtoka 2 egyenlő uradalomból áll. Egyik a kárpátfalvi, másik a madarasi. Jelenleg mindkettő igen jó karban áll, s célszerű kezelés mellett 200-300 ezer forint évi jövedelmet ad. Védencem rokoni osztályt ajánl nagyságodnak. Bármelyiket tetszik választani az uradalmak közül, azt engedi át. A kérdéses per megszüntetését tűzvén ki feltételül.
0: Semmi alkú. Vagy mindent, vagy semmit, kedves kolléga úr. Egy kárpáti Abellino ilyen ajánlatot nem enged magának tenni, midőn pere végeztéhez közelít. Miért nem tették önnek az ajánlatot, midőn a per kezdődött, és miért teszik most, midőn ítélet alá készül? Mert látják, hogy el fognak mindent veszteni.
3: Uram, ön az elébb engem egy becses dologra tanított, miszerint az ügyvédnek legyen logikája. Van szerencsém viszont egy másik tanulsággal szolgálni. Az ügyvédnek hűségesnek kell lenni védence iránt. Én nem állítom, hogy ez esetben ez nincs így. Viszont annyit bizonyosan tudok, miszerint ön védencétől cessziót csikart ki egy harmadik ember részére a kárpáti uradalmak felől, s neki csak holmi koldus alamizsnát biztosított a másnak elszerzett roppant jövedelemből. És most, midőn én az önök által ígért 24 000 helyett 200 000-et ígérek ő nagyságának, ön közbelép, hogy ezt meggátolja, mert jól tudja, hogy ha mi kiegyezünk, az adott cesszió minden alapját elveszti, mivel olyan körülmények mellett volt az kibocsátva, melyek be nem következtek.
4: William! William! Gyere be! Öltöztes fel! Megyek! Azonnal megyek! Szörnyűség ez, gyalázat, amit velem tesznek! A kaputomat, a csizmámat, William! Ügyvéd úr, annak a másik ügyvéd úrnak tökéletes igaza van. Én szilenciumot adnék az úrnak. Ilyet még nem hallottam. Hozzám ne jöjjön, Kent!
0: Jól van, nagyon jól van, csak tessék méltóságodnak azt tenni, amit ellenségei tanácsolnak. Tessék engem kidoboltatni, mint országos csalót, tessék ellenem szilenciumot kéretni, tessék azokat a nagy befolyású urakat, akiknek ügye kedvező állását köszönheti, kompromittáltatni. Ezt én megérdemlem, amiért 16 esztendeig fáradtam nagyságod ügyében, minden díj nélkül. Most legalább egyszerre nemes emberhez illő módon megfizetik a járandóságomat.

Én, kedves nagyságos úr, örökre eltávozom. Lesz időm, időn kedves nagyságod, örömest kérdezősködnék utánom, én távol leszek. Menjen nagyságod, ahová hívják. Térjen kedves unokaöccséhez vissza, csókoljon neki kezet. Nagyon hasonlít az édesanyjához, sőt, az édes atyához is. Igen, kedves emlékezet lesz nagyságodra nézve, ő vele találkozni. Szentirmai gróf is igen jó ember, derék férfiú. Szívesen fogja nagyságodat látni, kár volt addig is háborúságban élni vele. No, de mindezt el fogják nagyságotok egymásnak feledni.

0: tettem-e valaha? Kivéve, amit kötelességem parancsolt, de bizonyára azt nem engedem Szentirmai grófnak, vagy önnek, vagy akár Kárpáti Zoltán bárónak, hogy az általam összeállított per végén védencemet részükre hódítsák.
1: Könnyű már nekem százezreket, milliókat, földi angyalokat ígérni, amikor a sír szélén fekszem. Hagyjanak az urak én nekem békét. Mit háborgatnak az urak egy szegény betegembet? Menjenek innen. Végezzék el egymással, ahogy akarják, csak tőlem ne kérdezzenek semmit. Én nem írok alá semmit. Én nem felelek semmire. Hát milyen istentelenség ez, hogy nem engednek meggyógyulni.
2: Holnap reggelig írásban fogom önnel közölni véghatározatainkat. És most távozom.
1: Hát önök miért nem mennek el? Menjenek! Az Istenre kérem, hagyjanak magamra! Ne jöjjön hozzám senki! Nem akarok látni senkit!
0: Kedves, édes kedves nagyságom, nem sokára célnál leszünk.
1: Nem sokára célnál leszünk. A minden célok céljánál. A fekete sír mélyén.
3: Még nem láttam őt a kapun kimenni.
0: Kit?
3: Kovácsot. Semmi sem jó néz ki a szeméből. Nem mernék vele találkozni este az utcán, azt hiszem, stílétes pálca volt nála. Úgy nézett barátom uramra, mikor elment, mintha valami rosszra gondolna. És itt, ezen a sötét lépcsőn úgy ütheti valaki az embert pofon, hogy azt sem tudja meg, ki volt.
0: Doktor úr, menjünk együtt.
3: Nem tehetem, nekem konzultálnom kell a pacienssel, és az eltart soká, egy óráig, akár kettőig is.
0: Uram, ez öntől szívtelenség, engem így egyedül hagyni a veszély torkában. Ön képes volna elhallgatni, hogy valaki gyilkost kiállt, és segítségére nem sietni?
3: Én, uram? Én anélkül sem védelmezhetném meg önt, nekem nem ez a foglalatosságom. Én békességes ember vagyok.
0: Lelkem jó, William, ráérsz most, ugyebár? Nesze egy tízes kísérjel hazáig. Csak a bérkocsis állásig onnan visszajöhetsz, ugyebár megteszed?
3: Elviszi az egyetlen férfit a háztól? Az az ember visszatalál jönni, s mind rendre gyilkolhat bennünket? Az egész emeleten nem lakik más, mint egy vénasszony szakácsnéjával. Nagyságos uram, én ajánlom magamat? Én senki kedvéért el nem vágatom a gégémet. Alázatos szolgája.
4: Abellino ott feküdt csendesen, mereven a maga kínlódási helyén. Ebben az órában egy lélek sincs, aki őre ágondolna, ahogy egymagára van hagyva ebben a szegény szobában, ahol minden nyomorúságát hirdeti. Sehol az ég alatt nincsen nála nyomorultabb, elhagyottabb ember. Hogy neki kincsel tölt ládákat ígértek, hosszú élettel bíztatták, új meg új tarka örömmel, víg élettel, csendes élettel, szeretőkkel, feleséggel. Hogy a régen óhajtott gazdagság s a vele együtt szomjazott bosszú ott függ megérve kezei előtt. Mindezekről annyi tudása, annyi érzetesen volt már, mint egy darab fának, mint egy elrothadt, elhajított, reves, szúette fának.

Egy hétnél több nem kellett a hivatalos ügyek lefolytatására. Maszlacki úr gondoskodott róla, hogy minden a leggyorsabban haladjon, nehogy Abellino előbb megtaláljon halni. Zoltán ez alatt lement Kárpát-falvára elbúcsúzni a régi eszméktől. Nem a gazdagság, nem a birtok, nem a hatalom elvesztése volt az, ami legnehezebben esett lelkének, hanem a hozzájuk csatolt eszmék. Mennyi jót, mennyi nagyot tudott volna ő tenni, ha mindennek birtokában marad.

0: Mennyi megkezdett idea és terv fog veszendőbe menni azáltal, hogy ő egyszerű, birtoktalan fiává válik a hazának, ki majd azzal lesz elfoglalva, hogy saját sorsáért küzdjön, s a közügyekben ne számítsanak rá többé. Lemondás a saját sorsán kívül egyéb téren is zavart keltett, amikért felelősség hárult rá. Néhány hónap előtt felbíztatta jobbágyait, hogy az örökváltság nagy eszméjét ők hozzák legelébb létre. Megegyezését előre bírták, a csekély váltság összeg meg volt határozva, összegyűjtve, s a korszellemmel haladó párt diadalként várt ennek napjára.
1: Zoltán kénytelen volt könnyes szemekkel elmondani a derék emberek küldöttsége előtt, hogy csak tegyék el boldogabb napokra a váltságdíjaikat, mert ő megszűnik jószágaival rendelkezni, nem szabadíthatja fel őket. Isten tudja, milyen uruk lesz azután. Amikor a becsületes ősz emberek utoljára megszorították kezeit, anélkül, hogy egy szót is tudnának mondani, akkor eszébe jutott, hogy tán mégis többet áldozott fel, mint amennyit szabad volt áldoznia.
2: Talán a fiúi kötelesség nem nyomná le a mérleget, melynek túlsó felében a honpolgár kötelességei vannak letéve? Vajon nem méltó-e azon gondolat, melyben egy új nemzedék boldogítása fogant arra, hogy három ember élete holtig keserű legyen miatta? Talán könnyebben elviselnénk, gyámatyám és én, az egymásért szenvedett gyalázatot, mint ez árva nép, mely önbűne nélkül szenvedi öröklött terheit. Mi lesz a derék munkás népből, mely másfél évtized alatt boldogságra, lelki jólétre emelkedett gyámatyám gondossága által? Hová fog lesüllyedni ismét egy vesztegető, pazarló, szívtelen úr rendszere alatt, ki csak nyerni, zsarolni tud?
0: Este felé magához hívatta atya hajdani jószágigazgatóját, a becsületes Vargát, s átadta neki a falakról leszedett családi képeket és a levéltár okiratait, hogy vegye azokat magához, és őrizze meg azon pusztán, melyet Kárpáti János végrendeletileg hagyományozott hű tisztelőjének.
3: Azért ne hagyja el örökre ezt a tájat. Legalább néha látogasson meg egyszerű pusztámon.
2: Köszönöm, jó öreg bátyám. Meg lehet, hogyha egyszer a világon nem lesz hová lehajtanom fejemet, majd csak megjelenek a kegyet kapuja előtt, azt mondom, ide jöttem lakni, van-e szüksége kegyelmednek valami béresre?
3: Édes ifjú uram, nagyon tudnék keseregni az ilyen mondáson, ha nem tudnám, hogy odáig nem fog jönni a dolog. Nagyságot, ha már lemond is uradalmairól, de szűkölködni azért nem fog. Mert megboldogult édesatya végrendeletében több százezer forint összeget hagyott szentirmai gróf rendelkezésére. Azon általános utasítással, hogy azokból hazai vállalatok mozdítassanak elő. A méltóságos gróf az összeg nagyobb részét olyan részvényekbe fektette, amik annak idejében bármikor készpénzé fordíthatók. Ezen összegek még mindig elégségesek fognak arra lenni, hogy nagyságodat a szűkölködéstől és a megaláztatástól megőrizzék.
2: Tehát nekem még néhány százezer forintom marad, mellyel rendelkezhetek? Módomban lesz azon nagy becsületbeli kötelezettségeket beváltani, mik az egész kárpáti uradalomnál, de az egész kárpáti hegyláncnál is nehezebben nyomták szívem. Helyt tudok tehát állni azon fogadásokért, amiket tettem, mint gyermek, de amiket úgy tekintettek, mint egy férfi fogadásait. Lehet, hogy a kötelezettségek kielégítése után igazán szegény leszek, semmim sem marad, de a becsület, a férfi szó szent tisztasága megmarad.
0: Zoltán kifizette előre a jószágain lévő tisztviselők és cselédek egész évi fizetéseit. Mindenről leltárt készített, számadást csinált. Még azt a hintót és azokat a lovakat is leltárba íratta fel, amiket idejött. Azok is a kárpáti uradalomhoz tartoznak. Viselje egészséggel az új birtokos. Ő maga azon bérelt szekéren utazik vissza, melyen ügyvédje fog megérkezni Pestről, kit minden órán vár.
1: Kovács éppen akkor hajtatott be a kastély udvarára, midőn a gyertyákat meggyújtották. Zoltán eléje ment, míg az a kezében tartott iratcsomót már messziről nyújtotta feléje.
4: Itt van.
2: Minden irat közötte van?
4: Magam győződtem meg róla. Az eredetieket adták át. A pert megszűntnek nyilvánították, a felperes visszavonta keresetét, és kölcserepi befolyásával sikerült a pert a levéltárból kitöröltetni.
5: Akkor most semmisítsük meg.
2: Varga bátyám, megírhatja ön szentírmai grófnak, hogy látta ez iratokat hamuvá égni.
3: Még szebben hangzanék ez nagyságot szájából reálnézve. Most már semmi sem gátolja, hogy őt meglátogassa. Bizonyára nagyon örülni fognak, ha Kárpáti Zoltánt ismét családjuk tagjává fogadhatnák.
2: Tudom, jó barátom, de most még korán volna az. Eddig ők tiltottak vissza engem, most én tiltom el magamat. E percben semmi sem vagyok. És én senkinek sem akarok terhére lenni. Legkevésbé azoknak, akik szeretnek.
4: Még egy üzenetünk van Maszlackitól.
6: Méltóságos úr, tudatom, miszerint sikerült kieszközölni a jószívű kőcserepi tanácsostól, hogy saját jóindulatából az ön számára 12 000 forint vitalitumot rendeljen élete fogytáig, mely nemes lelkűség a derék méltóságos úrnak nagy becsületére válik. Másodszor szinte az ő nemes lelkűségének befolyása idézte elő azt az eredményt, miszerint Kovács ügyvéd úr ezen túl is megmarad eddigi hivatalában, a kárpáti család ügynökségét a kőcserepi családéval váltja fel, miután én egészen más állást fogok elfoglalni a méltóságos úr családjánál. Jelen levelem szolgáljon biztosítékul az ígért dolgok hitelessége felől.
1: Zoltán egészen elpirult. Annyira felingerelte az, amit olvasott, hogy minden észrevétel nélkül négy felé repesztette a levelet és a tűzbe akarta vetni. Csak akkor jutott eszébe, hogy a levél Kovácsot is érdekli, s bánni kezdte, hogy azt elrepesztette, barátja szerencséjét akadályozva azáltal. Talán ő elfogadja az ajánlatot. Kovács változatlanul komoly arcára tekintve összemorzsolta a levelet, s a tűzbe vetette. A fiatal jogtudós jobban örült Védence emerényletének, mint bármilyen jutalomnak, melyet a család emberek által becsben szokás tartani.
0: Másnap még hajnal előtt elhagyták Kárpát falvát. Varga Péter ott maradt a jövendő uraságnak átadni a számadásokat. Egész csendben távoztak el a kastélyból, mikor még mindenki aludt. Amikor a kárpátfalvi vadaskert végéhez értek, éppen jött fel a nap. Amerre keresztül kellett haladniuk, az egész út hosszán paraszt emberek, férfiak, nők és gyermekek állták el az árokpartokat, és hangos éjjel kiáltással üdvözlék minden oldalról. Zoltán eltávozott Kárpát-falváról, anélkül, hogy vesztett örökségére csak egyszer is visszatekintett volna. Bár a tárgyak is úgy mentek volna vele, mint az emberek szívei.
7: Hangzott Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójáték 13. része. Szereplők: író Tokai Csaba, narrátor Kálid Artúr, Maszlacki Gábor Bolla Róbert, Kárpáti Zoltán Széles Tamás, Kárpáti Abelino Bozsó Péter, Kovács Hannus Zoltán, doktor Debreceni Csaba, Varga Péter, Pataki Ferenc, hangmérnök Sersznyev Csaba, gyártásvezető Pentelényi Kovács Tímea, zenei szerkesztő Kortobágyi László, rendező Balatoni Monika. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
8: A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 14:06 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a késő esti krónika következik.
9: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
10: 22 óra, jó estét kívánok, a nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik, a mikrofonnál Néveri Igor. Az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról tárgyalt a parlament, holnap szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról. A NATO csúcson egyeztetett Donald Trump amerikai és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a békéről. Folyamatosan esik a kőolaj világpiaci ára, a forint erősödésével együtt ez a hazai kutakon is árcsökkenést hozhat. Ma még többfelé lehetnek záporok, zivatarok, holnap viszont országszerte sok napsütésre számíthatunk. Következnek a részletek. Bár az előzetes napirenden nem szerepelt Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára sürgősséggel, már kedden tárgyalhat a parlament az alaptörvény 17. módosításáról. A tervezet szerint a többi között megszűnik Sólyog Tamás köztársasági elnök mandátuma, az országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választ. A módosítással az alkotmánybírák mandátumának hossza 12-ről 6 évre csökkenne, ugyanakkor ismét újra választhatók lennének, a mandátum azonban a 70. életév betöltésekor megszűnne. A javaslat szerint maximálnák az országgyűlési képviselőként eltöltött időt, és megszűnne a költségvetési tanács vétójoga. A tervezettel kapcsolatban több hazai és nemzetközi jogvédőszervezet, valamint alkotmányjogász és politikus is kritikát fogalmazott meg. Tiltakozást szervez a kormány alaptörvény módosítási javaslata ellen a Fidesz és a KDNP. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője szerint a tervezet a jogállamiságot felszámoló, a demokráciát sértő, a választójogot korlátozó intézkedéseket tartalmaz. Rétvári Bence, a kereszténydemokraták parlamenti képviselőcsoportjának vezetője pedig úgy fogalmazott, miközben a Tisza a kampányban azt ígérte, hogy megerősíti a demokráciát, ehhez képest gyengíti azt. Magyar Péter kormányfő a tervezett tüntetése úgy reagált, még Isztambulban is hangosan felnevettek, amikor meghallották, hogy a Fidesz akar tüntetni az alkotmányosság és a demokrácia mellett. A kormány egy több évtizedes elmaradást pótol azzal, hogy feltárja és részben nyilvánossá teszi az 1990 előtti pártállami diktatúra titkosszolgálati tevékenységét, mondta a törvényjavaslatot előterjesztő Mellétei Barna Márton az országgyűlésben. A Tiszás képviselő a javaslat vitájában hozzátette, a javaslattal az a céljuk, hogy a magyar társadalom szembenézzen a múltjával, és fel tudja dolgozni azokat a kérdéseket, amelyeket eddig nem tudott. Közölte, az iratok felülvizsgálatát és a minősítés feloldását a szakszolgálatok végzik majd. Munkájukat segíti a többségében civilekből, történészekből, levéltárosokból, adatvédelmi jogászokból álló tanácsadóbizottság. A törvényjavaslatról holnap szavaz az országgyűlés. Ha a javaslatot elfogadják, a szakszolgálatok a munkát a törvény hatályba lépését követően azonnal megkezdik, mondta Mellétei Barna Márton.
11: Jelen jogszabályunknak a célja az az, hogy a 90 előtti nemzetbiztonsági minősítési több száz folyométernyi iratnak a lehető legnagyobb részét, vagy a teljes egészét, azt az ABTL-nek, a levéltárnak átadják, ezt követően kutathatóvá, majd nyilvánosságra lehessen hozni ezeket a dokumentumokat. Az előttünk fekvő jogszabálytervezetnek a célja tehát az az, hogy megkönnyítsen a minősítéseknek a feloldását, egyrészt a kritériumoknak a feloldásával, másrészt pedig azzal, hogy a politikai szándékon felül egy civil kontroll is érkezik a felülvizsgálat során.
10: A magyar kormány arra számít, hogy pénteken pont kerül a befagyasztott uniós források ügyére, mondta a közlekedési és beruházási miniszter az országgyűlésben. Vitézi Dávid napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, a helyreállítási terv elkészült, a tárgyalásokat lezárták az Európai Bizottsággal, a Tisza kormány hazahozza az uniós támogatást.
12: a mérföldkövek, szupermérföldkövek, amiket ugye általában feltételekként szoktak hivatkozni, mik a feltételei annak, hogy a korábban befagyasztott uniós pénzeket haza tudjuk hozni, ezek véglegesek. A bizottsággal ezt a tárgyalássorozatot lezártuk, és a végleges döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén e hét pénteken várható. Ha az a döntés megszületik, és minden jel arra utal, hogy ez egy pozitív döntés lesz, akkor kimondható az, hogy az uniós pénzeket hazahoztuk. Ugye nagyon sokszor hallottuk azt, hogy ez nem fog sikerülni, fog sikerülni.
10: Az uniós források járnak Magyarországnak, az a magyar emberek pénze nem valami könyöradomány az Európai Unió részéről, hangsúlyozta a Mi Hazánk elnök helyettese a parlamentben. Duró Dóra azt mondta, az uniós pénz hazahozataláról lezárt ügyként beszél a kormányoldal, holott az még nem az. Szerinte ezt mutatja az a Tiszás képviselők által beterjesztett házszabálymódosítás is, amelynek célja a jogalkotás felgyorsítása, kifejezetten az Európai Uniós források hazahozatalára hivatkozva.
13: További jogszabályalkotás feltétele annak, hogy az Európai Uniós forrásokhoz Magyarország hozzájusson. Ráadásul önök nem csak augusztus 31-éig kérték ezt a hajszabálymódosítást, hanem december 31-éig kifejezetten, még egyszer mondom, az Európai Uniós források hazahozatalára hivatkozva. Hogyha nincsen szükség további törvénymódosításokra az Európai Uniós forrásokhoz, akkor miért kellett ezt a házszabálymódosítást beterjeszteni és elfogadni éppen erre hivatkozva.
10: Két fontos gazdasági mutató is kedvezően alakult májusban. A Központi Statisztikai Hivatal ma tette közzé a fogyasztás és az ipari termelés adatait. Mindkét esetben nagyságrendileg 5%-os a bővülés. Szilágyi Béla összefoglalója.
14: A számok arról tanúskodnak, hogy csak nem 5%-kal bővült a kiskereskedelmi forgalom májusban az előző év azonos időszakához viszonyítva, de havi összehasonlításban is emelkedett a lakossági fogyasztás, mégpedig 0,7%-kal. Több mint figyelemre méltó, hogy minden szegmensben növekvő adatokat mértek. Az élelmiszeráruházakban 3,2%, a műszaki, elektronikai és számítógépes üzletekben 7,4%, az üzemanyag töltő állomásokon pedig 8,4%-os volt a forgalom bővülés egy év alatt. Fontos adat, hogy a kiskereskedelmi forgalom értéke csak májusban megközelítette az 1800 milliárd forintot, vagyis ennyi pénzt hajtunk a pénztárakban. Ez több mint 4%-os növekedésnek felel meg egy év alatt. Elemzők szerint a lakossági fogyasztás alakulása kulcsfontosságú a gazdasági növekedés szempontjából.
15: Az áfa az a legfontosabb bevétele pillanatnyilag az államnak, tehát hogyha többet vásárolnak, mint korábban lehetett gondolni, az egyben azt is jelenti, hogy az áfából is több fog befolyni a költség. Amire nagy szüksége van. Másfelől viszont jelenleg ez az igazi motorja a gazdasági növekedésnek, tehát hogyha lendületben marad a fogyasztás, az emberek vásárlása, az segíti a gazdasági növekedés beindítását.
14: Mondta Tóth Levente, a biztosdöntés.hu pénzügyi elemzője. A fogyasztás növekedését több tényező is segítette, leginkább a növekvő reálbérek és a forint erősödése. A stabil forint ugyanis csökkenti a külföldről behozott termékek, például a kőolaj árát, így az inflációt is, ami a GDP növekedését segíti. Egyre több új autó gördül le a hazai autógyárak gyártósorairól. Az ipar is jól teljesített májusban, hiszen munkanaphatástól megtisztítva csak nem 5,5%-kal nőtt a termelés. A legnagyobb súlyú ágazatok közül a járműgyártás mellett a számítógép, elektronikai és az optikai termékek gyártása is bővült. Ez azt jelenti, hogy a GDP mintegy 25%-át adó ipari termelés a közelmúltbeli visszaesések után újra erősödik, ami ugyancsak kedvezően befolyásolhatja majd az idei gazdasági növekedést. A legfrissebb előrejelzések szerint az Európai Bizottság 1,8, a Nemzetközi Valutalap 1,7, a hazai elemzők jellemzően 1,5%-os növekedéssel számolnak 2026-ban.
9: Krónika a Kossuth Rádióban.
10: Kedden és szerdán a törökországi Ankarában találkoznak az Észak-Atlanti Szövetség tagországainak vezetői. Magyar Péter először vehet részt miniszterelnökként NATO csúcson. A miniszterelnök elutazása előtt arról beszélt, hogy az új kormány külpolitikai sikerei adnak kellő súlyt a magyar diplomáciának. Mészáros László összeállítása.
1: Recep Tayyip Erdoğan már két hete a kormánypárt taggyűlésén egyértelművé tette a július 7-én és 8-án kezdődő ankarai NATO csúcs jelentőségét. A török elnök akkor úgy fogalmazott, a világ legbefolyásosabb vezetői érkeznek majd a fővárosba. A rendezvény alkalmából számos világvezetőt köszönhetünk itt, köztük Donald Trump amerikai elnököt is. Isten segítségével Ankara a globális diplomácia fellegváraként szerez magának nevet. A török államfő éppen ezzel a megnövekedett nemzetközi súllyal és a hazai pálya előnyével próbálja elérni, hogy a NATO közösen lépjen fel a közel-keleti harcok szétterjedése ellen. Ankara pozícióját erősítendő Erdoğan elnök közvetlenül a csúcs előtt is élesen bírálta Izraelt, mivel a libanoni és a gázai katonai akciók szerinte közvetlenül veszélyeztetik a nemrég tető alá hozott amerikai-iráni egyezményt. A kulisszák mögötti viták súlyát Donald Trump jelenléte is növeli. Az Erdoğan-Trump találkozónak közel-keleti szankciók mellett a hormuzi szoros védelme is napirendre kerül, ami a globális ellátási láncok miatt Magyarország számára is kulcsfontosságú. A kétoldalú találkozók mellett a hivatalos tárgyalásokon is kemény viták várhatók. A csúcs találkozó napirendjét ugyanis három faj súlyos téma határozza meg. A szövetségesek elsőként azt vizsgálják felül, hogyan állnak a tagállamok a védelmi kiadások növelésével, miután a szervezet korábban egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a vezetők döntenek a nyugati fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy a lőszer és hadianyag ellátás megduplázásával biztosítsák Ukrajna hosszú távú kiszámítható katonai támogatását. Ezekben a stratégiai kérdésekben már az új magyar kormányfő is állást foglalhat, hiszen Magyar Péter miniszterelnökként most először képviseli hazánkat a Katonai Szövetség csúcs találkozóján.
16: Az utóbbi hetekben bebizonyosodott, hogy megéri megbízható, de kritikus partnerként együttműködni.
1: A kárpátaljai magyarok jogainak rendezése, a V4-es partnerség újjáélesztése és a mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala. Ezekkel a friss eredményekkel nyomatékosította Magyar Péter a közösségi oldalán, hogy milyen tárgyalási pozíciót képvisel majd az ankarai NATO csúcson. A kormányfő közvetlenül az elutazása előtt feltöltött videóban hangsúlyozta. Ezek a sikerek adják meg a kellő súlyt a magyar diplomáciának, miközben a felszabadított pénzből a kabinet rövidesen nagyszabású közlekedési, egészségügyi, energetikai és gazdaság élénkítő beruházásokat indít el. Ahogy fogalmazott, mindezt az Orbán kormány a szövetségesei elárulása és az ipari méretű korrupciója miatt nem tudta megtenni.
16: Törökországban is konstruktív szellemben fog tárgyalni a világvezető hatalmaival. Magyarország érdeke az, hogy erős ország legyen, ahogy az is, hogy erős szövetségi rendszerek tagjai legyünk. Mark Rutte NATO főtitkárral a korábbi megbeszélésünk alapján egyetértettünk abban, hogy a magyar katonák kiváló munkát végeznek a koszovói békefenntartó misszió keretein belül. És fontos, hogy Magyarország nem csak a NATO tagjaként, hanem az Európai Unió tagállamaként is törekedjen szuverenitása megőrzésére és megerősítésére.
1: A kormányfő szerint a honvédelem fejlesztése és a szövetségi elvárások teljesítése közvetlen gazdasági hasznot hoz az országnak. Magyar Péter kiemelte, az Európai Unió széf hitelből úgy modernizálhatják a haderőt, hogy abból az egész gazdaság is profitálhat. Mivel a program megengedi a civil és katonai úgynevezett kettős hasznosítást, a védelmi keretből az emberek által is használt vasútvonalakat, utakat és kórházakat újíthat fel a kormány.
10: Amerikai források szerint zárt ajtók mögött tárgyal majd az ukrán elnökkel Donald Trump, amerikai elnök a NATO csúcson a háború befejezésének lehetőségeiről. Közben Kijevet újabb komoly támadás érte éjszaka. Az orosz hadsereg nem csak drónokkal, hanem ballisztikus rakétákkal is támadott. Az ukránok azonban ezt nem tudták kivédeni. Volodymyr Zelenszky ezért ballisztikus rakéták ellen használható légvédelmi rendszerek átadását kérte nyugati szövetségeseitől. Ambrus Róbert összeállítása.
17: Hétfőre viradóra ismét heves támadások érték az ukrán fővárost. Az orosz hadsereg rakétákat és drónokat vetett be. Legalább 14-en meghaltak. Amikor korábban ezt a városrészt is elkezdték lőni, a folyosóra menekültünk, ott ültünk a szomszédokkal. Most is ott voltunk, amikor becsapódott egy lövedék, mondta egy ukrán nő. Kijev polgármestere azt mondta, az oroszok minden lehetséges eszközt, még ballisztikus rakétákat is bevetnek, hogy lerombolják a várost. Tudjuk, hogy vannak halottak, a pontos számot azonban nem lehet megmondani. A mentési munkák még tartanak, reméljük senki nem rekedt a romok alá, de valószínűleg ezen a területen is vannak holttestek, közölte Vitalij Klitschko. Egy Kijev közeli kisvárost több mint 600 embernek kellett elhagynia. Sajtóhírek szerint egész utcák semmisültek meg. Öten vesztették életüket. Egy óvóhelyről azért menekítettek ki 100-nál is több embert, mert a közelben is volt egy nagy erejű robbanás. Volodymyr Zelenszkij ismét sürgette a nyugati szövetségeseket, hogy adjanak át Ukrajnának légvédelmi rendszereket. Minden késlekedés a Patriot rakéták esetében újabb emberéleteket jelent, és bátorítja Oroszországot a háború folytatására. A világnak megvan a szükséges mennyiségű és minőségű légvédelmi rendszere. Az önök döntése kell ahhoz, hogy valós védelmet adjunk az embereknek Ukrajnában. Ukrajnának sürgősen szüksége van légvédelmi fegyverekre, ezt írta az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen elítélte a Kijevet ért újabb támadást, majd közölte, a NATO csúcson megvitatják azt, hogy Ukrajna hogyan kaphat mielőbb ballisztikus rakéták elhárítására alkalmas rendszereket. Az amerikai elnök telefonon egyeztetett az ukrán és az orosz elnökkel. A Fehérház azt közölte, hogy Donald Trump a kedden kezdődő ankarai NATO csúcson személyesen egyeztett Volodymyr Zelenszkijjel. A Kreml szóvivője azt mondta, Donald Trump és Vladimir Putin egyeztetése a közeljövőben folytatódni fog.
10: Teherán utcáin milliós tömeg kísérte a néhai Ali Hamenei ajatollah koporsóját. A volt iráni vallási vezetőt 6 napon át tartó búcsúztatás után csütörtökön temetik el szülővárosában. Közben a radikális palesztin Hamász váratlanul bejelentette, hogy feloszlatja a gázai övezetet irányító kormányt. A béketervnek megfelelően ezzel átadják a hatalmat az új szakértői testületnek. Réti Margit összeállítása.
18: Helikopterről indított rakéta csapódott be a hajnali órákban egy gázai lakóépületbe. A tavaly októberben megkötött tűzszünet ellenére az izraeli hadsereg rendszeresen hajt végre célzott támadásokat a gázai övezetben az iszlamista Hamász fegyveresei ellen. A radikális palesztin szervezet csaknem 20 éve tartja a szigorú ellenőrzés alatt az övezetet, ahol egy Pécs méretű területen több mint 2 millió ember zsúfolódott össze. A Hamász saját minisztériumokat és közigazgatási rendszert működtetett. Hétfőn viszont bejelentette, hogy feloszlatja a gázai kormányt. A kormányzati vészhelyzeti bizottság vezetője úgy döntött, hogy lemond a tisztségéről, és bejelenti a kabinet feloszlatását. A cél, hogy elősegítse a hatalomátadást, közölte a kormányzat sajtófőnöke. Hozzátette, hogy a közalkalmazottak továbbra is elvégzik munkájukat. Az amerikai béketervnek megfelelően már januárban létrejött a palesztin szakemberekből álló nemzeti bizottság, amely átmeneti kormányként irányítaná Gázát a béketanács felügyelete alatt. Ám a testület székhelye egyelőre Kairóban van, Izrael ugyanis nem engedélyezi a beutazást az övezetbe. A gázai Hamász kormány lemondása ugyanis nem érinti a szervezet katonai szárnyát, amelynek lefegyverzéséről még nem sikerült megállapodni. Közben Iránban folytatódik a néhai Ali Hamenei ajatollah 6 napos gyászszertartása. Irán legfőbb vallási és politikai vezetőjét február 28-án az amerikai-izraeli légicsapások első napján ölték meg. A támadásban lánya, veje, menye és 14 hónapos unokája is meghalt. A koporsóikat szállító kamion hétfőn egy 12 órásra tervezett lassú menetben kelet-nyugati irányban szelte át az iráni fővárost. Teherán utcáin kora reggel óta végeláthatatlan tömeg hömpölygött. A gyászolók Izrael és Amerika ellenes jelszavakat skandáltak és bosszút követeltek. Szerintem Netanyahu miniszterelnökre és Trump elnökre hatalmas szenvedés vár. Még nincs vége, elvesztettük az iszlám világ legnagyobb vezetőjét, de a bosszú nem marad el, vélte egy teheráni nő. A gyászmenethez az ország elnöke Masoud Pezeshkian is csatlakozott. Az iráni hírügynökségek szerint Ali Hamenei 3 fia is ott volt. Már a vasárnapi búcsúztatáson is ott álltak apjuk koporsójánál. Az ajatolla örökébe lépett negyedik fiú, Mojtaba Hamenei viszont egyelőre nem jelent meg. A hivatalos teheráni magyarázat szerint biztonsági okok miatt nem mutatkozik nyilvánosan azóta, hogy megválasztották. Sokan azonban úgy vélik, hogy az új vallási vezető is súlyosan megsebesült abban a légitámadásban, amely az apjával végzett.
10: Az amerikai-iráni megállapodás hatására folyamatosan esik a kőolaj világpiaci ára. A legfrissebb adatok szerint már megközelíti a konfliktus kirobbanása előtti szintet, ráadásul 7 OPEC tagország is bejelentette, hogy növeli a kitermelést. A folyamat hatása az orosz kőolaj árában is érezhető lesz, és a forint erősödésével együtt ez a hazai kutakon is árcsökkenést hozhat. Szilágyi Béla összeállítása.
19: A nyersolaj világpiaci ára ismét a közel-keleti konfliktus előtti szintre süllyedt, ezzel párhuzamosan a hormuzi szoroson áthaladó tengeri áruszállítás is fokozatosan helyreáll, miután előrelépés történt az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalásokon. Szaúd-Arábia nyersolaj exportja már megközelíti a konfliktus előtti mennyiség 90%-át. Optimista szakértők szerint napok kérdése és helyreáll a rend, és a csökkenő olajárak csökkenő üzemanyagárakat hozhatnak magukkal. Pesszimistább elemzők szerint ugyanakkor a helyzet nagyon képlékeny, most azért van szélcsend, mert több napon át tartó temetés zajlik Iránban. Ezt követően újra eldörvülhetnek a fegyverek, és megállhatnak az olajszállító hajók. Ami biztosan elmondható, hogy a tőzsdeindexek hétfőn rekordokat döntögettek. Kedvező háttérrel indult a kereskedési hét, az általános hangulat lényegesen pozitívabb, miután legalábbis egyelőre szünetel az iráni háború. Az olajár ismét stabilizálódott, és remény van arra, hogy így az infláció is kedvezően alakul. Ez azt jelenti, hogy a kamatlábak valószínűleg nem fognak hirtelen emelkedni. Mindez pozitív hangulat teremt a részvénybefektetők körében, mondta Olivier Roth, az egyik tőzsdei elemző. Ami az üzemanyagárakat illeti, Németországban például most átlagosan 1,94 század euróba, nagyjából 687 forintba kerül 1 liter dízel. Ez egy kicsit magasabb, mint egy héttel ezelőtt, aminek az az oka, hogy ott is kivezettek egy ármérséklő intézkedést. Magyarországon országosan átlagosan 582 és 598 forint a kétféle üzemanyag ára a holtankoljak.hu adatai alapján. Ezzel szemben az Egyesült Államokban literenként mindössze 314 forintba kerül a gázolaj, lényegében fele annyit fizetnek érte, mint nálunk. Az árak további mérséklődését segítheti, hogy az OPEC 7 tagállama bejelentette, növelik a kitermelést. Természetesen hozzátették, a tagországok továbbra is szorosan figyelemmel követik a háborús és a piaci fejleményeket, és ha kell, felfüggesztik a termelés növelését. Mivel az orosz olajára is függ a világpiaci áraktól, meg a forint árfolyamától, várhatóan nálunk is tovább csökkenhet a nyersanyag ára. Bár még javában tombol a nyár, de Európában a gáztárolók töltöttsége egyre fontosabb kérdéssé válik. Jelenleg talán nálunk a legmagasabb a szint. Igaz, mi még Oroszországtól vásároljuk a nyersanyagot. De számos uniós tagországban a katari cseppfolyós gáz jelentette eddig a megoldást, csak hogy Katart, a katari gázmezőket szétbombázták, ami azt jelenti, hogy hiába vált újrahajózhatóvá a hormuzi szoros, legalább másfél év kell ahhoz, hogy onnan újra elinduljanak a gázszállító tankerek Európa irányába. Ez pedig az olajjal ellentétben emelkedő árakat vetít előre, már most is magas szinten 45 euró per megawattórába kerül az energiahordozó, ami hamarosan 100 fölé emelkedhet, vagyis jelentősen megdrágulhat Európának a tárolók feltöltése, ez pedig jelentősen visszafoghatja a gazdasági teljesítményt.
10: Az elmúlt 9 évben több mint harmadával csökkent az élelmiszerpazarlás Magyarországon, derül ki a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal felméréséből. A tendencia ugyan kedvező, a túlvásárlás, a nagy mennyiségű főzés és a feledékenység miatt azonban még mindig sok étel kerül a kukába. Falucskai Ivett összeállítása.
20: Egyre jobban odafigyelünk az élelmiszer mennyiségnek a vásárlására, tehát nem halmozzuk fel.
21: Murvainé Láng Róza, az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke a vidéki idősek vásárlási szokásairól beszél. azt mondja, általában mindenből annyit vesznek, amennyit meg is esznek. Amit nem, azt régi jó szokás szerint újrahasznosítják, vagy feldolgozzák.
20: Az a szokás, hogy így befűzünk, elraktározzuk télire, ami kis gyümölcsünk megterem, azt befűzzük, ugye a paradicsom, a lecsótól kezdve mindenféle gyümölcsöt elraktározunk, és emellé annyit veszünk, hogy nem dobáljuk ki kenyeret is, amelyik már szikkadtabb, azt ugye pirítósnak elkészítjük.
21: A friss adatok szerint egy magyar embernél otthon évente átlagosan valamivel több mint 60 kg élelmiszer hulladék keletkezik. Ez országos szinten csaknem 576 ezer tonnát jelent. Az élelmiszer pazarlás hátterében általában rossz szokások állnak.
3: Telemeri a tányérunkat másodszor is, és megpakolja bőven a galuskát pörkölttel, ami nem lenne baj, csak ki szokott derülni, hogy ennyire mégsem éhezünk, és az ebéd fele ott marad a tányérokon. Szóval kuka.
21: Részlet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Maradék nélkül című kisfilmjéből, amelyben azt mutatják be, hogy lehetne megelőzni az ételpazarlást.
3: A helyes tárolási körülmények, a szükségesnél nem több kiszedett vagy elcsomagolt ételmennyiség, a lejárati idő észben tartása megelőzhetővé tennék sok élelmiszer hulladék képződését. Ezt a kategóriát nevezik elkerülhető élelmiszer hulladéknak, és ha ebbe a kategóriába tartozó élelmiszer hulladék keletkezik, az az élelmiszer pazarlás. Te is sokat tehetsz azért, hogy ez a hulladék típus minél kevesebb mennyiségben keletkezzen.
21: A Nébih 9 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét. Az adatok szerint ebben az időszakban 37,2%-kal csökkent az ételpazarlás. A felmérésbe 151 család, több mint 400 fogyasztó kapcsolódott be. A résztvevők egy héten át részletes hulladéknaplót vezettek, amelyben feljegyezték a kidobott élelmiszer mennyiségét, típusát, kezelésének módját és a kidobás okát. Az eredmények javuló tendenciát mutatnak. A pazarlás mértéke azonban mégis jelentős, mert a háztartások még mindig évente csak nem 200 ezer tonna megmenthető élelmiszert dobnak ki.
10: Éles lőfegyvereket, valamint illegális dohánytermékeket találtak a rendőrök és a pénzügyőrök egy menetrend szerint közlekedő autóbuszban az M5-ös autópályán. Víg András információi.
5: A Nemzeti Nyomozó Iroda és a NAV már korábban operatív információkat kapott arról, hogy a menetrend szerint közlekedő koszovói rendszámú buszban tiltott termékeket szállítanak. Az NNI kábítószer bűnözés elleni hivatala a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési igazgatóságával közösen akciót szervezett a csempészek elfogására. Az egyenruhások az M5-ös autópálya Balástyai lehajtójánál vonták ellenőrzés alá az utasokkal tömött buszt. A járművet egy közeli pihenőbe kísérték, majd megkezdték az utasok, a csomagok és az autóbusz tételes átvizsgálását. A pénzügyőrök a vezető melletti ülések alatt kialakított rekeszben 4 gázpisztolyból átalakított éles lőfegyvert találtak. Az egyikben 6 töltény is volt. Mivel az illegális lőfegyverek a busz egyik sofőréhez voltak köthetők, a 42 éves férfit a rendőrök előállították, és lőfegyverrel visszaélés miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A pénzügyőrök a busz 12 utasánál is találtak zárjegy nélküli dohánytermékeket. Ezeket lefoglalták, a tiltott termékeket szállító utasok ellen jövedéki törvénysértés miatt indult eljárás.
10: A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 megyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófa védelem. A tájékoztatás szerint emellett összesen 151 településen 31.600 hektáron védekeznek. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer sem a méhekre, sem az emberekre, sem pedig a házi állatokra nem veszélyes.
22: Időjárás jelentés.
10: Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk számottevő eső nélkül. A szél megélénkül, időnként megerősödik. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk. Budapesten 21 órakor 21 Celsius fokot mértek. A tengerszintre átszámított légnyomás 1017 hektopaszkál, alig változik. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért, hamarosan kezdődik a sportvilág. A hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Rácz Dorottya és Németh László nevében is elköszön a műsorvezető Néveri Igor. Viszont hallásra, jó éjszakát!
2: Műsorajánlat.
4: A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
6: Eszterházy Péter gazdag életművében az egyik, ha nem a legfontosabb színtér az a budapesti lakóház volt, amelyben felnőtt és amelyben később életműven nagy részét is megalkotta. Eszterházy villa, első rész.
4: A hely. Riportműsor. Kedden délelőtt, 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
23: A magány néha a világ végére visz.
24: Meg szívesebben csak oldítanék.
23: Néha pedig egymás karjába. Amikor az élet összehoz két elveszett lelket.
25: Mert nem egyszer a hieroszt az aje.
24: Hova mennék?
23: Minden megváltozhat.
25: Mi történt velem? Ki tette ezt?
26: Azt mondta, hogy belézugtál.
23: A sors hét útja. Az első rész. Kedden 22 óra 30 perckor az M5 műsorán.
4: Sportvilág.
27: Jamal vagy Ronaldo számára majd véget ér a labdarúgó világbajnokság. Belga veréssel zárt a magyar férfi kosárlabda válogatott a világbajnoki selejtezőkön. Stolár Fanni elődöntős Wimbledonban. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Katona László.
4: Ez a Sportvilág.
27: A magyar férfi kosárlabda válogatott 85-70-re győzött Belgium ellen világbajnoki selejtezőn. A székesfehérvári mérkőzés előtt már tudni lehetett, hogy tovább jut a magyar együttes a következő körbe. A négy csapatos csoport harmadik helyén végzett Gaspen Okorn csapata. És már a találkozó előtt azt is tudni lehetett, hogy Hanga Ádám majd visszavonul, illetve Vojvoda Dávid is nem lesz tagja a csapatnak a folytatásban. Ezzel kapcsolatban beszélgetett Tóth Béla Hanga Ádámmal.
28: Elbúcsúztál a fél időben a válogatottól, illetve elbúcsúztattak téged. Milyen volt nézni azokat a képsorokat, amiben felidézték a pályafutásodat, azt, hogy a válogatottban milyen emlékezetes mérkőzéseid voltak?
29: Hát érdekes volt nézni, mert ez is azt láttam rajta, hogy milyen könnyedén mozogtam. Ez volt az első, amit észrevettem. Nem most voltak azok a felvételek, amiket ugye az elején lehetett látni. Óriási élmény volt. Nekem amúgy is az elmúlt egy hónapom, ez nagyon érzelmes, ugye maga az elbúcsúzásom a Badalonától is már nagyon érzelmes, hogy sikerült. Most itt vagyunk a családdal, és nyilván ez is ugye az MK-hoz felajánlotta ezt a lehetőséget. Óriási élmény volt, rengeteg ember kilátogatott. Tényleg nekem a karrierem során nem sokszor volt arra lehetőségem, hogy esetleg a szurkolókkal ennyire közel tudjak találkozni, legalábbis itt Magyarországon. Úgyhogy most ez is megadatott nekem és a szurkolóknak is, úgyhogy óriási élmény volt.
28: A magyar válogatottat azért majdnem két évtizeden át erősítetted. Milyen pillanatok jutnak azonnal az eszedbe, hogyha végig pörgeted magadban ezt az időszakot?
29: Eszembe jut az, hogy mennyi rengeteg kudarc volt. Ugye azért az első 10 év az nem volt túlságosan sikerekkel tűzdelt, mondhatjuk így is. Rengeteg kudarc, rengeteg átdolgozott nyár, aminek igazából nem volt eredménye. De aztán igazából, ha belegondol ember, akkor meg volt eredménye, mert valószínűleg azoknak a nyaraknak és azoknak a kudarcoknak is benne kellett lenni ahhoz, hogy ez a korosztály el tudjon odáig jutni, hogy két egymás után Európa-bajnokságon tudjon ott szerepelni. Úgyhogy ott meg egyértelműen a 2017-es Európa-bajnokság az egyértelműen egy csúcspontja volt, azt gondolom, hogy a karrieremnek. Óriási élmény volt ott kint Romániában több ezer magyar előtt játszani, nem feltétlenül bejutni a top 16-ot.
28: Említetted, hogy érzelmes hetek vannak a hátatok mögött a családdal, azon jöttetek Spanyolországból. A jövőről bármit lehet-e már tudni elárulni?
29: Nem tudok semmit. Egyelőre teljesen nyugodt vagyok. Nem, pont az a legjobb az egészben, hogy sokan kérdezik tőlem nyilván, de a legjobb az, hogy egyáltalán nem vagyok döntési helyzetben. Most jelen pillanatban ki akarok pihenni magam, családdal akarok sok időt tölteni. Nyilván a család most egy olyan változáson megy keresztül, ami egy nagyon nagy változás, és azt gondolom, hogy ott most jelen pillanatban az elsődleges fókuszom az, hogy szeretnék ott lenni mellettük és segíteni őket, mert ők is segítettek engem az elmúlt 20 évben. És hogyha majd mindenre helyé került, és én úgy érzem, hogy tényleg még mindig ott van a vizsergés bennem, akkor fogok leülni és beszélgetni azokkal az emberek, akikkel kell, hogy esetleg hogyan tovább is merre fogom.
27: A magyar válogatott egyébként majd a francia-finn kettős mellett még Észtországgal, Szlovéniával és Svédországgal folytatja a VB-selejtezőket. Bejutott a legjobb 8 közé a wimbledoni teniszbajnokságon az ukrán Kostyuk, aki 2 játszmában vert az amerikai Krüget, a belga Mertens, az olasz Paulini és a cseh Noskova is folytathatja a női egyesek versenyében. A férfiaknál az olasz Koboli 3 játszmában győzte le az ausztrál de Minaurt, a brit Ferry 5 szedben verte a bolgár Dimitrovot, de az amerikai Fritz is a legjobb 8 közé jutott Wimbledonban. A vegyes párosok versenyében pedig Stolár Fanni oldalán a horvát Paviccsal az elődöntőbe jutott, miután 2 játszmában verték a Skupski-Kravcsik duót. A döntőbe kerülésért a Polmans Hunter ausztrál kettős ellen lépnek pályára. Jelenleg is tart a Portugália-Spanyolország labdarúgó világbajnoki 8-ad döntő. A Nemzeti Sportrádió közvetítésével kapcsolódunk be. A riporterek Regős László Pál és Németh Kornél, a szakértő Bene Ferenc.
0: Sarkától 1 méter, 1.5 méter nagyjából köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit is. A 72. percben Portugália-Spanyolország a világbajnokság 8-ad döntőjében 0-0 egyelőre, most viszont a 16-os sarkától 1-2 méterre spanyol szabadrúgás következik a jobb oldalról. Az első félidő egy nagyon szép játékot hozott, és mind a két csapat megmutatta, hogy miért pályázik eséllyel a legjobb 8 közé jutásra, viszont itt a második félidő egyelőre nem azt mutatta, nem azt hozta, amit az első után vártunk volna ettől a találkozótól. Jamal helyezi le a labdát a 16-os sarkánál, és akkor ő fogja majd elvégezni a szabadrugást, mert csak ő maradott a labda mögött. Többen is fenn vannak, Jamal élesen kapu felé, és egy nagy védés Diogo Costától, a kapu fölé üti a labdát, jöhet egy spanyol szöglet a mérkőzés 73. percében.
2: A második félidőben a harmadik, összességében az 5. szöglete lesz ez az Európa-bajnoki címvédőnek. Megint csak Baena teszi le a labdát. Középen jönnek a spanyolok is, ott helyezkednek a portugál védők is, tehát megint rengetegen az ötösön belül Costa a túloldalról üti el. Semedo, mielőtt még Cucurella odaérne, kivágja a labdát, ez a felező vonalig sem jut, most viszont a felező vonalnál megérkezik Ronaldo, úgyhogy Simonhoz kell hátra tennie a spanyoloknak a labdát. Dani Olmo vissza a feladónak Jeligével, megint csak Unai Simonhoz teszi, és akkor lehet onnan építkezni, sőt nem lehet, hanem onnan kell építkezni. Ferran Torres lesz majd a spanyolok első cseréje a mérkőzésen. Eljött az idő Ela Fuente szerint a váltásra, megérett az idő. Ez nálam egy teljesen egyértelmű szituáció. Olyár Zabát fogja váltani, itt ez egy posztra csere, hogyha ha én nekem tippelnem kellene, Feri köszi a megerősítést, de egyelőre még nem jöhet Ferran Torres. Mert hogy Costa vágja előre a labdát, hátra került a portugál kapushoz, aztán most a két kapus játszik össze, Unai Simonnál pattan le a labda, jöhetnek a spanyolok előre. Nagyon megnéztem volna, nagyon kíváncsi lettem volna, de hát nyilván a feltételes mód nem játszik, hogyha nem, akkor jön most a játék megszakítás, amikor jött az imént, pont lendületbe jöttek ugye a spanyolok. Megint csak a jobb oldalon Olmótól egy nagyon nagy labda, középen Olyár Zabál, a túloldalon Baena, nem jut el a Lamine-Yamal labdája. Fogja a fejét, Jamal a 16-oson betört, a 16-oson belülre, ahogy betört, és áttette volna a kispadokhoz, közelebb eső oldalra, a 16-os csücskéhez a labdát, de ez a pártadás pontatlan volt. Az utolsó pillanatban Diás volt az, aki lefülelte. Most már egy portugál veszélyes támadás kibontakozóban, és a bedobás viszont a spanyoloké lesz, majd ezek szerint portugál lábról ment ki a labda. Na most jöhet majd a csere, és akkor másodperceken belül okosabbak leszünk. 15-ös, 7-es felé buktunk, az a helyzet, mert hogy Baena helyére jön Ferran Torres, akkor játékrendszert is váltanak a spanyolok?
7: Ne, el tudom képzelni, hogy szélsőnek jött. Tehát vagy Olyár Zabát teszi ki, vagy Torres a szélére.
2: Torres a szélére simán, jött, simán lehet. Most megvan a válasz.
7: Ebbe is van logika, mert a házigól király támadódba bízol. És Olyár Zabal az a típusú játékos, aki lehet, hogy eltűnik egy teljes mérkőzés alatt, de a végén eldönti a
2: mérkőzés. Hát az zöldfokiak ellen ezt nagyon jól megmutatta, amikor fél órán keresztül az első 30 percben észrevehetetlen volt. Most viszont egy portugál oldalháló, Bruno Fernandes egy lecsorgó labdát, 6-7 méterről jobb lábbal tenne kapura. Leao volt ez a portugálok cserejátékosa, aki végül kikaparta a gesztenyét, és eljutatja Bruno Fernandeshez a labdát, aki az ötös jobb oldali csücskétől kifelé sodródva jobb lábbal lőtt, és a bal oldali oldalhálóba vágta a labdát, maradt tehát a 0-0, egyre inkább robognak a csapatok velünk együtt, vagy velük együtt, meg mi is a túlórá felé, akkor, amikor 75 perc és 50 másodperc telik el a meccsből.
0: A labda Semedónál előforgulódik ott Jamal mellett, és sikerül is leráznia magáról, aztán Leótól elpattan éppen Jamalhoz. Jamal visszaadja Olmónak, 22 méterre a portugál kaputól, Olmo passza lepattan João Nevesről, de spanyol szempontból kedvezően pattan, mert hogy ott marad Rodrinál, Rodri Pedrinek játsza tovább, Pedri pedig picit forgolódik a portugál térfél közepén, hogy aztán végül visszaadja a feladónak, Rodrinak, megint Olmo a labdával, aztán Olmo Pedro Porrót játsza meg, Kubarsi kapja most a kezdőkörben, minden portugál visszazár saját térfelére, Cristiano Ronaldo is ott van a portugál térfél közepén, ott próbálja zárni a passávokat, akkor amikor Kubarsi, valamint Rodri passzolgatnak, aztán Pedrit is beveszik a jobb oldalon, Jamal kéri, Pedri egyelőre nem passzolja oda, inkább Pedro Porrót választja, a jobb hátvéd visszaadja Pedrinek, elképesztő szoros a portugál védekezés, Pedri most talál talán egy rést, Ferran Torres-t indítaná, Torres az oldalhálót találja elő is, estében próbálta középre gyötörni a labdát, nem hiszem, hogy ezt kapura akarta lőni, de épp hogy elérte a labdát Pedri indítása után. Minden esetre a beindulás az nagyszerű volt Ferran Torres-től, és gyorsabb is volt, mint Ruben Dias. A labda volt egy picikét hosszú. Portugál kirúgás következik, így a 78. percben, és végül Renato Veiga passza után Diego Costa rúgja föl. Hát senkit nem talál meg, csak a túloldalán Unai Simont, jöhetnek ismét a spanyolok.
2: Nincs egyelőre sárga lap a mérkőzésen, mondjuk szabálytalanságból sincs túl sok, még 20 sem. 20 darab szabálytalanság sem volt a meccsen, bár azért Semedo egy-két megmozdulásánál egymásra néztünk benne Ferenccel, hogy ilyen jellegű figyelmeztetés még nem volt, és hogy ez maradhatott is így, de alapvetően egyébként tényleg figyelnek egymásra a csapatok, és sportszerű a mérkőzés. Torres Cucurellát találja meg, Cucurella a portugál kispad előteréből teszi tovább a labdát. Aztán most már Rodri tette tovább még egyel, Olmo a 16-os vonalán becsapja Semedót, jó a blokk és megint szöglet. Szögletek tekintetében nagyon jól állnak a spanyolok, hiszen a második félidőben, ha szögletekre játszanák ezt a játékot, akkor 4-0 lenne az Európa-bajnoki címvédő javára. Kettős blokk Dani Olmo előtt ennél a lövésnél, és a második becsúszó láb, Dias lába volt az, ha jól láttam, ami végül is megoldja a szituációt. Jön a hatodik spanyol szöglet a mérkőzésen, akkor, amikor a 79. percben járunk. Jamal át a hosszúra, Costa csak ütni tudja a labdát. Rodri a 16-os csücskéről belöpöli középre, megint csak Costa. Kié lesz a lecsorgó? Olmoé lesz a lecsorgó. Beszorul most a portugál válogatott. Jönnek az ívelések, mondom én, de aztán Jamal Ronaldóval szemben nem játsza meg a labdát, de aztán Ferran Torres mégiscsak, Oyarzabal hova ment, vagy hol volt? És miért nem volt ott megint? Ferran Torres az alapvonal és az ötös találkozásától visszajátsza középre a labdát. Hát Bene Ferenc annyiszor elmondta már, hogy egy csatárnak kellene ott lenni. Elmondom, kedves hallgatók, Kubarsi érkezett ott a középső védőnek, nem feltétlenül ez a dolga. Oyarzabal Feri hol volt?
7: Én nem látom, tehát a harmadik lassítást mutatják, és sajnos túl közelit mutatnak, nem nagy totált, és az élőben se láttam, tehát valószínűleg egészen a 16-oson kívül volt a második, vagy akár harmadik hullámban.
2: Parád, és jön a hetedik spanyol szöglet.
0: Jamal küldi be ezt is középre, elfejlik a portugálok, picit röviden, Rodrihoz kerül, de Rodri kezére pattan, így portugál szabadrúgás jön majd a 16-os vonaláról. Én gyanítom, hogy itt az előző Jamal szöglet után keveredett fel annyira a spanyol csapat, hogy Kubarsi volt elő, hogy Oyarzabal hol volt, azt én sem tudom, mert gyanítom, azért a szögletnél ő is érkezett fejelni, ezért furcsa, hogy nem volt ott a kapu közelében. Jön majd újabb két portugál csere, érkezik Bernardo Silva, és érkezik Consensao is a portugál csapatba, egyelőre azonban nem, egyelőre Ruben Dias íveli föl a szabadrúgást, és íveli ki a pályáról, Pedro Porro végezhet majd el bedobást, miközben João Neves tápászkodik fel a földről. Porro be is dobja Kubarsinak, Kubarsi Rodrihoz passzolja, Rodri még a saját tér felén, vele szemben Bruno Fernandes visszapöcköli Kubarsinak, ez is épp, hogy elérte a címzettet, Bruno Fernandes csapott volna a labdára, így viszont már Jamal rohamozhat a a pálya jobb oldalán. Ferran Torres-szel jönne a kényszerítő, nem volt jó a visszatett labda Ferran Torres-től, így ezzel most portugál ellentámadáson kibontakozóban Ronaldo nagyon röviden a háta mögé kapja, de megtartja a labdát ott Cucurella mellett, így azonban nem tud gyors ellentámadást indítani a portugál válogatott. Neto volt az, aki rossz ütemben játszotta oda a portugálok csapatkapitányához. Portugálok így visszaviszik a védelembe a labdát, ahol Semedo játsza ki Zsau Nevesnek a balszélre, ő pedig az előtte helyezkedő Leónak. Leó gyorsít rá Pedro Porro mellett, és Leó gyorsabb az ellenfelénél, jön a beadás, de ez így Unai Simone, mert hogy Pedro Porro bár lassabb volt, mint Leó, bele tudta vetni magát azért a beadás pillanatában a labda útjába, és az ő lábáról pattant oda Unai Simon kezébe. Simon pedig már ki is dobta, a labda már a portugál térfélen. Hát érződik azért a csapatokon is a fáradtság, mert jóval lassabban rendeződik vissza a portugál csapat, és jóval lassabban ér fel a spanyol csapat. Most sem látom egyébként a Jarzabalt, pedig ott van a spanyol támadó harmadban a labda, ott jár körbe-körbe. Most kapja meg Rodri, Rodri tovább teszi a labdát, mégpedig Oyarzabalnak, aki most feltűnik, és Yamalhoz passzolja tovább, aztán megint Oyarzabal visszapattan hozzá Renato Veigáról, aztán mégis a portugáloknál köt ki Leo, Leo indítja a bal oldalon Bruno Fernandes, megint jöhet egy ellentámadás, levágódik Kubarsziról, portugál dobás jön a 82. percben, és akkor jöhetnek azt hiszem a portugál cserék, ugye Bernardo Silva érkezik, valamint mellette érkezik Consenso is, az egyik lecserélt játékos, 18-assal Pedro Neto. Ez talán nem meglepő, hogy őt hozza le.

0: Ok, Oyarzabal nincs a helyén, Jamal nem kerül gólhelyzetbe, mondjuk pontatlan Olmónak a labdája, de elképesztő védő teljesítmények vannak, tehát gyakorlatilag amit például Veiga kisegíti a mindkét oldalt, akár center pozícióba, akár Diást, a védőtársát, akár a bal oldalon a Semedót, az parádés, illetve az előbb Jamal akart egy kényszerítőt csinálni Olmóval is, ugye úgy jellemezted, Laci, hogy rosszabb visszapassz, hát végülis rossz volt a passz, de Semedo a kényszerítő elleni védekezés magas iskoláját mutatta be, pedig Jamalt nem könnyű megfutni, de ember felé fordult, fölvette Jamalt, mint futójátékost, és bizony nem tudták megjátszani Jamalt a kényszerítő által, pedig az egyérintős passz, az a két, az a dupla passz, az technikailag tökéletesen volt kivitelezve, de Semedo ragyogóan lezárta a területeket, és ugyanez a másik oldalon, ugye Kubarsz és Laporte személyében, tehát nagyon-nagyon magas színvonalon védekezik sajnos mindkét csapat.
1: Javier Ruiz lesz majd a spanyolok új játékosa, aki pályára lép pillanatokon belül, sok lehetőséget eddig nem kapott a világbajnokságon, az osztrákok ellen mindösszesen egyetlen perc az, ami jutott neki a mérkőzésen. Most viszont áll a játék, mert hogy Consensão került a földre, úgyhogy mindjárt lehet, hogy jöhet a két csere, sőt Merino is jön majd, azt mondja, hogy 20-as, 8-as, mert Pedri számára ez a mérkőzés befejeződik, és a helyén Fabián Ruiz, tehát a folytatásban, és 10-es, 6-os, ez pedig azt jelenti, hogy Dani Olmo lesz a másik játékos, aki befejezi ezt a mérkőzést. Olmónak volt egy zseniális kulcspassza Oyarzabal. Rögtön a meccs elején egy ajtóablak helyzetbe került.
0: Micsoda meccs lehetett volna, ha az bemegy? Ugyanezekkel a játékosokkal, ugyanezzel a ritmussal egy csoda meccs lehetett volna.
1: Hát így is, az első félidőre azt hiszem, hogy panaszunk nem lehet, ezt már többször elmondtuk, ellenben a másodikra annál több egyébként, úgyhogy ott tartunk, gyorsan nézem az órát, hogy 5 perc maradt a rendes játékidőből. Hát ugye itt a rengeteg cserebere miatt most már kell számolni a félperces, Feri félperces szabályát, elővehetjük, meg a plusz 3 perc, mondjuk úgy, hogy 10 perc, ami körülbelül hátra van a mérkőzésből, és jönnek előre a spanyolok. Mit tud kezdeni a spanyol csapat a labdával? Ez itt a kérdés. Ruiz lecsúszik a lábáról, gyenge megmozdulás volt.
0: Minden esetre a cserék azért beszédesek, hiszen Pedrit, Olmót azért nagyon ritkán cserélik le, Pedrit különösen, a másik oldalt pedig Vitinyát nagyon ritkán cserélik le, tehát azért mindkét kapitány most már elégedetlen a csapat támadó játékával. Úgyhogy még mindig nem adtam fel, hogy a legalább a hosszabbításban esetleg egy látványos mérkőzés legyen.
2: A 86. percben a labda a spanyoloknál, Rodrinál a saját térfelének közepén, visszateszi Cucurellának. Már azért a letámadás sem olyan intenzív egyik oldalon sem, mint néha az első fél időben láthattuk. Most éppen Laportnak van bőven elég ideje arra, hogy átgondolja, hogy hova teszi, és aztán még ő Fabián Ruizt választja. Ferran Torres ki a bal oldalra Cucurellának, Cucurellá visszaadja Ruiznak, üres Merino ott a térfél közepén, pont Oyarzabalnak jön végül a labda, aki bele teszi a bal lábát, és így kerül vissza Pedro Porrohoz, megint a védelemből építkezhet a spanyol válogatott. Már a 87. percben járunk, amikor Laporte átlép a portugálok térfelére, megjátsza Ferran Torrest, aki visszaadja Kubárszinak, Kubárszi pedig a félpályáról hazaadja egészen Unai Simonig. Laporte kapja a kapustól, aztán megint Kubárszi, aki ismét hazateszi, Simont megtámadja Ronaldo, Simon azonban így is ki tudja játszani Rodrinak, Rodri pedig feléveri a pálya másik oldalára, ott viszont nem jut el Jamalik, Semedo röviden teszi ki a labdát, ezzel most megint fordulhat a spanyol válogatott. Merinónál van most, Merino mellett ott van Ruiz, vissza is játszanak ide, ezzel most annyi időt veszít a spanyol válogatott, hogy visszaér a portugál csapat, és megint a felállt védelem ellen kell támadni a spanyoloknak. Porro kiteszi a jobb oldalra Jamalnak, Jamal egy jó labda, Ferran Torres az a 16-oson belülre, Torres a 16-oson belül cselezget, jobbról vinné befelé, Jamalt ugratná ki, Jamalnak azonban útját állja Semedo, így a labda végül Diego Costához kerül. 88. perc, Portugália-Spanyolország 0-0.
1: Nagyon-nagyon szeretne a két barcelonai összejátszani, talán túlságosan is erőltetik sokszor, mármint Ferran Torres és Lamine Jamal ezeket az összjátékokat. Az biztos, hogy ugye a spanyolok kétszer állították meg a játékot csere miatt, és hármat változtatott Dela Fuente, tehát hogyha még akar akkor egyébként tud cserélni.

0: Szóval az is egy beszédes adat, amiről ugye, vagy beszédes információ, amit Feri említett, Bene Ferenc állandó szakértőnk az imént, hogy Olmót és Pedrit ritkán szokták lecserélni azért, és most ez történt. Merino a labdával. Merino kerül a földre, na most egy pici kakaskodás, és villan a mérkőzés első sárga lapja. Méghozzá a 89. percben már Bernardo Silva kapja ezt a figyelmeztetést. Megunta Taylor. Nem az első ilyen szituáció volt egyébként, ugye Semedónál már korábban is ki lehetett volna osztani. Bernardo Silva, a portugálok cserejátékosa kapja alapot.
1: Hát volt ennél legalább három erősebb falt a mérkőzésen.
0: De tulajdonképpen a játékvezetéssel a legeslegnagyobb probléma az egész világbajnokságon az, hogy nem következetesek sok esetben. Tehát amit mondasz, Feri, hogy ha a durvábbra nem adott, akkor erre miért adott? Ha erre adott, akkor azokra miért nem
1: ez
0: adott?
1: Ez egy testelütközés volt. Volt már Achillesre való rugás is, ami a legpiszkosabb megfélemlítés egy támadónak, és azért nem járt sárga.
0: Na most viszont igen, jöhetnek előre a portugálok, de a hazafejelt labdát Unai Simon összeszedi Ronaldo előtt.
1: Egyébként még egy érdekes dolog van, és egyelőre nem forognak veszélybe a kapuk, hogy Gonzalo Ramos legutóbb győztes gólt szerzett a horvátok ellen, most pedig a rendes játékidőből be se cserélik. Tehát továbbra is ez a Ronaldo faktor jelen van a portugál válogatottban, de nem biztos, hogy ez az eredményességet szolgálja.
2: De ugye Ronaldo mellé is be lehetne hozni. Így van, nyilván pontosan. 0-0-nál a spanyolok
1: csak
2: ellen.
1: Nem pont biztos, Leo hogy... ellen jött be, Leo meg most a padról jött be, de akár a másik szélére meg lehetne húzni.
2: Oda meg ugye Consenso érkezett.
1: Ez így van, így van. Néto
2: helyére. Lehet, hogy mondjuk egy spanyol gól az azt eredményezné, hogy pályára küldeni Gonzalo Ramost is.
1: Hát
2: is.
1: De már csak a hosszabbításban.
2: Már csak a hosszabbításban tudja, hogy a Roberto Martinez, mert többször nem... illetve el is fogyott az öt.
1: Így van, hogyha, így van.
2: Ha minden igaz. Közben egy spanyol szabadrúgás, 6 perc a hosszabbítás, amely ebben a pillanatban el is kezdődött. Ferran Torres egy remek kiugratás, ott a helyzet, és vezet Spanyolország! Elaludt a portugál védelem, Mikel Merino pedig kihasználja az ittszert. Remek labdát kap a csapattársától, és a 91. percben a hosszabbítás megkezdése után egy villámgyors szabadrúgást követően nem rendeződik a portugál válogatott időben. Merino remek labdát kap, és kihasználja az ittszert. Hasonló helyzet volt ez, mint ami Oyarzabal előtt adódott még. Az első fél időben Merino azonban eltalálta a kaput, és a jobb alsóba passzolt bal lábbal. Vezet Spanyolország a 91. percben.
1: És nagyon érdekes lesz, hogy mennyire fogják számon kérni ezt a bizonyos Gonzalo Ramos cserét a portugálokon, a spanyol kapitányon, ugye? Mert az a véleményem, hogy büntetett a futball. Egyrészt a De La Fuente cseréi maximálisan beváltak, másrészt a portugál válogatott előrefelé kifejezetten szenvedett és kifejezetten passzívnak bizonyult az egész második fél időben.
0: Két spanyol csere Torres labdájából Mikel Merino hozza össze a találatot, és hát a futball megint milyen nagy rendező, vagy az élet milyen nagy rendező. Merino gyakorlatilag a teljes tavaszt kihagyta, vagy a szezon jelentős részét kihagyta sérülés miatt. Május végén tudott visszatérni egyébként a BL döntőt, a kispadról nézte végig, ellenben a válogatottban megkapta a lehetőséget. Igaz, hogy csereként szinte minden esetben, aztán lehet, hogy most csereként lesz abszolút hős, hiszen a 91. percben előnyhöz juttatja a spanyol csapatot. Majd csak 2 perc letelt a 6 perces hosszabbításból, de itt a gól miatt azért plusz 1 percet szerintem
1: igen, még a játék. És milyen érdekes, hogy a csatárokra figyel mindenki, de pont egy csatát Torres adja a középpályáról mélységbe induló középpályásnak a gólpaszt. Tehát erről is beszéltünk a mérkőzés folyamán, hogy valami váratlant kell húzni.
0: És itt volt a váratlan. Vezetnek tehát a spanyolok, az eredetileg jelzett 6 percből 4 a hátralévő idő.
2: Torres lép át a portugál térfélre, gyorsan elveszik tőle a labdát a portugálok, és jöhet így majd a portugál akció. Ruben Dias kiadja a jobb oldalra Consensaónak. Consensao Cucurellával szemben, nyilván most már sokkal sürgetőbb a portugáloknak. Bruno Fernandes ad egy keresztlabdát, Leo fejjel össze Porroval, talán Porro fejéről ment ki a labda, úgyhogy dobhat most megint a portugál csapat. Akkor, amikor már a 93. percben járunk, Semedo dobja Renato Veigának, Semedo kapja aztán vissza. Oda kerül a bal oldalon Bernardo Silvához, aki Semedónak passzolja, jön megint csak. Cristiano Ronaldo a második hullámban kéri a labdát, nincsen ott a kapu előtt, ott annak viszont többen is, de elveszíti a labdát a portugál csapat, és ezzel Jamal indulhat, Jamalt lerántja Renato Veiga, ez is sárgalap lesz, a mérkőzés második sárgalapját itt a vége felé, a hosszabbításban azért csak előkerült Anthony Taylor zsebéből ez a sárgalap, hozzáteszem ez is teljesen, vagy ez most teljesen jogos volt, mert a meglóduló, felgyorsuló Jamalt rántotta vissza a portugál közép hátvéd. 94. perc, spanyol szabadrúgás saját térfélről, Portugália Spanyolország 0-1.
0: Veiga kapja a sárgalapot át, és az ívelés pedig pont oda mellé jön, viszont ezúttal nincs spanyol, aki labdához tudna férni, de mit tud tenni? Tud-e bármit tenni a portugál csapat? Ez most itt a nagy kérdés a hátralévő nagyon-nagyon kevés időben. Leao indul meg a bal oldalon nagy lendülettel, olyannyira nagy lendülettel, hogy majdnem kivezeti a labdát. Pedro Porro vele szemben, Leao és Porro, Leao fönnakadt Porrón, viszont visszafelé tudja játszani a labdát. Semedo beközépre, nagyon sűrű volt ott a mezőny az egyik spanyolról, talán Cubarsiról visszajött a labda a mezőnybe. Aztán Consenção most már a jobb oldalon, Cucurella vele szemben, Consenção visszafelé teszi a labdát. Beszorulnak a spanyolok, jön egy beívelt labda a 16-oson belőle, Leao szedi össze a túloldali szögletzászlónál, a kispadokkal átterenes oldalon most a labda. Leao a labdával, Semedo próbálna jönni, Jamal letámadni Semedót, Semedo tartja a labdát, Semedo behozza középre, és aztán most már Diás, mindenki, aki él és mozog, Costa kivételével a spanyol 16-os környékén, jön egy beadás, ezt Cubarsi elfejeli, és aztán Fabián Ruiz, amerre áll, és amekkorát belebír bikázni, előre bombázza, előre vágja a labdát, ez Costához kerül hátra. Nézzük az időt, hogy hol járunk. 94 perc, 45 másodperc telt el a mérkőzésből. 6 perc hosszabbítást jelzett a játékvezető, az angol Taylor. A gól miatt plusz 1 perc szerintem biztos, hogy benne van a történetben, de ez csak az én állításom, erre egyelőre hivatalos jelzés nem jött. A labda most éppen Bruno Fernandesnél, de mindenki, aki él és mozog, az utolsó perc, hivatalosan az utolsó perc kezdetén a spanyol térfélem.
2: Kiveli Renato Veiga a bal oldalra, de pontatlanul nem tudja átvenni Fernandes, de Leónak sem volt jó, úgyhogy jöhet egy spanyol bedobás, Pedro Porro fogja szép lassan felvenni, és mutatja, hogy merre fogja előrehajítani. De jön még egy spanyol csere, Iglesias érkezik 26-os messzámmal, ezek szerint nem most, mert hogy Porro már elvégzi a bedobást, feldobja oda Merinónak, a gólszerzőnek, aztán a portugálokhoz kerül, Consenção teszi vissza, méghozzá Bernardo Silvának. Silva a kezdőkörben a labdával, a baljára teszi Bruno Fernandesnek, és mennek előre a portugálok, mert egyre fogy az idejük, már a 96. perc vége felé járunk, amikor visszakerül Bruno Fernandeshez, nem nagyon szórakozhatnak most már, Fernandes feléveli, át a jobb oldalra, Consenção-hoz, Cucurella kilép Consenção-ra, Consenção beíveli, lesz a fejes, van fejes, fölé megy! A 96. percben ott volt még a helyzet a portugálok előtt, Bernardo Silva fejelt kapura, és aztán még egy kis lögdösődés, ott Rodrival szólalkozik össze Bernardo Silva, korábban Manchester Cityben ugye csapattársak voltak, hát Rodri azt hiszem felsegíteni akarta Bernardo Silvát, de ezt a portugál máshogy érzékelte. Ott volt a lehetőség a portugálok előtt, de néhány centivel fölé ment Consenção beadását követően Bernardo Silva fejese. 97. perc, vezet Spanyolország.
3: Hasonló szituációból fejelt a győztes Gonzalo Ramos a horvátok ellen, ne felejtsük el.
2: Roberto Martínez viszont Bernardo Silvát küldte pályára, most pedig jön a spanyol csere, érkezik tehát Iglesiasszal lecserélt játékos, pedig Mikel Oyarzabal. 97. perc most már, spanyol kirúgással folytatódik, 1-0 spanyol vezetésnél a mérkőzés.
0: Na de vajon mennyi van még hátra a meccsből? Ez most már a legnagyobb kérdés, amit szerintem Anthony Tayloron kívül senki sem tud biztosan. És ott tartunk, hogy a 98. perc kezdődött el a meccsen. Csak jelzem, hogy 6 perc volt a tervezett hosszabbítás. A labda kimegy, és jöhetnek a portugálok majd, tehát mehet még a mérkőzés. A portugál térfél közepén a labda, és még mindig játékban. Viszont most már kell egy ívelés, szerintem annyit nem nagyon játszhatnak a portugálok, hogy végig fölpasszolják. Ezek szerint mégiscsak Bernardo Silva teszi hátrafelé a labdát. 98. perc közepénél jár a mérkőzés. Továbbra is vezetnek a spanyolok 1-0-ra. Ezúttal egy bedobással jöhetnek majd a portugálok. fölteszi a kezét minden spanyol, hogy legyen már vége a mérkőzésnek. Taylor egyelőre engedi a portugál horvát csatán, a hosszabbításban volt egy ilyen jelenet, hogy mindenki a végét várta, akkor bizony jött egy olyan horvát gól, ami azóta is beszéd témát szolgáltat. Most Consensao lemarad a földön, méghozzá Fabián... Nem Fabián Ruiz volt, az Fabián Ruiz volt? Szerintem Ferran Torres volt, Ferran az Torres. A Ferran Torres, bocsánat, így van, aki odalépett, Ferran Torres is besárgul, és akkor az utolsó jelenet jön majd, az utolsó ívelés jön majd, ez a 98. perc, másfél, a 99-ben jön Torres sárgája, Costa is jön előre, hát lesz egy dráma a spanyol-portugál csatán, a 2026-os világbajnokságon, a 8. döntőben. 99. perc a mérkőzésen. Hát most igaz az a megállapítás, hogy mindenki, aki ír és mozog, ott van elő! Ott a csúsztatás, de mellé megy! Joao Neves húzódott előre! Itt a vége! Fuss el véle! De nem a spanyolok menetelésének! Ugyanis egy cserejátékos Merino hozza a spanyoloknak a mérkőzést. A dél-európai csapatok csatáját Spanyolország nyeri a világbajnokságon. Portugália-Spanyolország Merino 91. percben szerzett góljával 0-1. Úgy kezdődött a mérkőzés, hogy...
4: Németh Kornél, Regős László Pál és Bene Ferenc közvetítette a találkozót. Portugália-Spanyolország 0-1, a spanyolok a legjobb 8 között, él 2-kor majd az Amerikai Egyesült Államok Belgiummal mérkőzik. Ez volt a Sportvilág, a műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra.
5: A Sportvilágot hallották.
6: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
7: A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már holnap tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Súlyog Tamás mandátuma, és az országgyűlés 30 napon belül új államfőt választ. Az alaptörvény tervezet módosítása egyebek között elmozdítaná tisztségükből a 70. életévüket betöltött alkotmánybírákat, 12-ről 6 évre csökkenteni a mandátumuk hosszát, és visszavezetné az újraválaszthatóságukat is. Közzétette a köztársasági elnök Velencei Bizottságnak küldött beadványát a Sándor Palota. A 22 oldalas angol nyelvű dokumentumban Súlyog Tamás annak megállapítását kéri a testülettől, hogy a köztársasági elnöki megbízatását idő előtt megszünteti alkotmánymódosítás tervezete jogszerű-e, és összhangban áll-e az európai alkotmányos normákkal. A beadvány kiegészítése állásfoglalást kér a már beterjesztett 17. alkotmánymódosítási javaslatról is. Közben a Fidesz-KDNP az alaptörvény módosítás ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést. Kétnapos NATO csúcs találkozó kezdődik holnap Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, miután a szervezet korábban egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Hazánkat Magyar Péter miniszterelnök képviseli, de a külügyminiszter és a honvédelmi tárca vezetője is elkísérte az ankarai találkozóra. Zajlanak a tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint elérhető a háború befejezése. Mint mondta, az orosz elnök valóban véget akar vetni a harcoknak, az ukrán elnök pedig azonnal be akarja fejezni azt. Trump egyúttal megerősítette, hogy találkozik Volodymyr Zelenszkijvel a NATO csúcs találkozó után. Idehaza a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításáról is szó volt a parlament rendkívüli ülésén. A cél egy olyan rendszer kialakítása, ami valóban a minőségi oktatási nevelési munkát és a pedagógusok szakmai fejlődését támogatja, hangsúlyozta Müller Anna. A Tiszás képviselő szerint alapjaiban kell újra gondolni a rendszert, és egy olyat kell létrehozni, amely a pedagógusokat motiválja, fejlődésüket támogatja, a kiemelkedő teljesítményt pedig jutalmazza. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. a kormány a megye és a kormány megbízott megnevezések használatára térne vissza. A tervezet szerint a változtatás csak az elnevezéseket érinti, a közigazgatási szervezetrendszert nem. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetések július 11-éig tartanak. Kubában országos szinten összeomlott az áramszolgáltatás, a karibi országban mintegy 10 millió ember maradt villamos áram nélkül. A helyi hatóságok közölték, az áramkimaradásnak komoly gazdasági hatásai vannak, sok helyen áll vagy csak csökkentett üzemmódban zajlik a munka. Kuba az elöregedett hálózat és az amerikai olajembargó miatt hónapok óta küzd országos áramszünetekkel, az utóbbi időkben pedig gyakoriak a több napos leállások is. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb elviselhetetlen hőhullám érkezésére figyelmeztetnek. Spanyolországban már a 43 fokot is elérte a hőmérséklet, de Portugáliában is 40 fok fölötti értéket mért, és a franciákat is újabb hőhullám sújtja. Híreink végén az időjárásról. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, számottevő eső nélkül. A szél megélénkül, időnként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 12-18, napközben 27-33 fok között alakul. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
6: Műsorajánlat.
5: Kalendárium.
8: A magyar népzenei és táncos hagyományokkal ismerkedhetnek meg a fiatalok a Göcsei Népzenei Táborban. Gubinec Ákos népdalénekes, citera művész, az egyik oktató lesz a vendégünk. Bridge Garden, szabadtéri koncertek a Széchenyi István Egyetemen. Vazareli kiállítás a Veszprémi Kód digitális élményközpontban és a debreceni Nagyerdei szabadtéri színpad kínálata.
5: Kalendárium. Kulturális magazin műsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Geológusok egymás közt, avagy csontjainkról, mesterséges baktériumokról és más érdekességekről.
9: Ezt az egészet, hogy olyanok a fogaink, amilyenek, hogy a metszőfogunk más, mint a rágófogunk, ezt a szervezetünk biológiailag szabályozza. Tehát ez mind genetikai szabályozás alatt van. Tehát az nem véletlen, hogy nekünk olyanok a fogaink, amilyenek, arra alakította ki az evolúció, hogy mi a saját táplálékunkat jól meg tudjuk vele rágni, és nem olyan mondjuk, mint az elefántnak az agyara. Ez az egész egy nagyon finom szabályozás alatt van.
5: Az este a házigazda Juhász Árpád geológus, vendége Pósfai Mihály geológus, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Gondolatébresztő beszélgetés holnap 19 óra után a Kossuth Rádióban.
6: Nagyok.
8: Olyan módon látja a világot, ahogy itthon csak kevesen. 8 kullancsfaj felfedezője, képes az ágyi poloskát is szépnek látni, és gyorsabban ír tibeti nyelven, mint az ottani szerzetesek. Vendégem a Bolyai plakettel és a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével is kitüntetett dr. Hornok Sándor, az Állatorvostudományi Egyetem parazitológiai és állattani tanszékének vezetője, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Várja önöket a beszélgető társ, Benkő Andrea.
5: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor kedden este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
10: Mindenki jó kis sztorikra vágyik.
11: Érdekességekkel.
12: Én azt kutatom, hogy hogyan keletkeznek a naphoz hasonló csillagok.
11: Ismeretszerzéssel.
12: Új dolgokat megtanulni, megismerni.
11: És sok-sok kulturális értékkel.
13: Nincsenek olyan hősök, akik makulátlanok, és nincsenek olyan antihősök, akik meg csak rosszak.
11: Töltse velünk a nyarat. Kultúra és szórakozás egész nyáron az M5 műsorán.
6: Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
14: Augusztus 31-ig nyújtják be a módosított költségvetést az országgyűlés elé, ezt erősítette meg Kármán András pénzügyminiszter, aki a jövőről azt is mondta, hogy a következő évi költségvetést már a csökkentett személyi jövedelemadóval fogadják el, de az új büdzsé számos egyelőre közelebbről meg nem határozott bevételnövelő intézkedést is tartalmaz majd. Nem okozott meglepetést az államháztartás első negyedévi magas hiánya. A piac már az új kormány lépéseit figyeli, különösen az euró bevezetéséhez vezető költségvetés pályára kíváncsi, így összegezték a helyzetet gazdasági elemzők. Ez ma az ütközőpont, köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakukel Tamás. És köszöntöm vendégünket, Sebestyén Géza közgazdászt, egyetemi oktatót, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műveinek vezetőjét. Jó napot kívánok!
15: Jó napot kívánok!
14: No hát, hogy is érdemes gondolkodni, hogyha költségvetési hiányról beszélünk? Nyilván fontos, hogy mi ennek az oka, és hogy vethető ez össze a társadalom életszínvonalával? Sokszor egymás ellen dolgozik ez a kettő.
15: Ez így van. Alapvetően nagyon sok olyan területe van az életnek, a gazdaságnak, ahol a költségek viselője az lehet akár a család is, de lehet a költségvetés is. Egy remek példa erre például a rezsicsökkentésnek az esete, ahol mi családok olcsóbban kapjuk a rezsit, az áramot, a gázt, ugye a legolcsóbb európai árakat fizetjük mind a kettő tekintetben. Cserébe viszont, hogyha a piaci árak azok magasabbak, mint amit mi fizetünk, akkor az állam az, aki ennek a költségét kifizette, nyilván extra adókból, adóbevételekből fedezte ő ezt. Ugye minden oldalról, hogyha nézzük a költségvetést, akkor gyakorlatilag a költségvetést tekinthetjük úgy, az állami költségvetést, mint a magyar családok költségvetésének egyfajta kiegészítését, meghosszabbítását, ami néha olyan kiadásokat fedez, ami nekünk a mindennapi életünkben is látszik, néha meg hosszabb távú kiadásokat finanszíroz, például egy útépítés, vagy akár az iskoláknak a felépítése, felújítása, kórházak építése, kórházak felújítása, ez mind-mind olyan beruházás, ami hosszú távon fogja az életminőségünket befolyásolni, és hát nyilván nem várható el, hogy egy-egy család külön építse a saját útját a háza előtt, vagy akár egy külön iskolát, vagy kórházat építsen a saját családján.
14: Ugye, amiből kiindultunk, és amiből ez a társadalmi vita kibontakozik, ugye a kormányfő bejelentette, hogy tragikus állapotban van a költségvetés, a pénzügyminiszter válaszul ezt mondta, hogy ugye új költségvetés természetesen meg majd módosítani is tervezik. A tartalmáról egyelőre még bővebbet nem tudunk, az irányok talán felsejlenek. Tehát az alap, a kiindulási pont a Központi Statisztikai Hivatal kiadott előzetes jelentése, és ez az első negyedévi költségvetési hiányra vonatkozik, ugye mindösszesen a bruttó nemzeti össztermék 9%-a volt, ami 33,1% ponttal lett magasabb az előző év azonos időszakához képest. Most az első negyedév az egy különleges év, megtanulhattuk itt, amikor beszéltünk a költségvetésről, mert hogy vannak olyan kiadásai is, amelyek úgynevezett előfinanszírozás, mégpedig az Európai Uniós támogatások, amelyek majd aztán befolynak éppen az év vége fel, ez rendszerint mindig így volt, ezeket kellett előre a költségvetésből megfinanszírozni. Ez is hozzájárulhat ehhez, vagy van itt más is?
15: Így van, sokat hallhattuk mostanában a hírekben, hogy a teljes évre tervezett hiánynak a 90%-a, nagyjából 90%-a jött össze májusig, és ez sokaknak azt jelentette, hogy hát akkor nagyon felelőtlen volt a költségvetés, hiszen ugye elköltötték azt, amit az egész évben kéne elkölteni, és már csak 10%-nyi marad a következő összesen 7 hónapra. Hogy ezt értse mindenki, hogy pontosan mit jelent ez, vagy egy olyan személyes példát mondjak, amit talán könnyebben tudunk követni. Vegyünk egy családot, aki évről évre, vagy hónapról hónapra 1 millió forint bevétellel rendelkezik, és mondjuk a folyó kiadásai, tehát a rezsi, az élelmiszer, a ruházkodási költségek, az meg 500 000 forint. Tehát egy évben 12 millió forint bevétele van, és 6 millió forint kiadása van, de meg szeretne venni ebben az évben egy autót, ami 10 millió forint. Tehát 16 millió lenne összesen a kiadása, 12 a bevétele, a hiánya, hogyha így számolunk, az 4 millió forint lenne az év végén. Ha ezt a kocsit ők februárban megveszik, akkor ugye februári 2 millió forint bevételük volt, 2x1 millió mindegyik hónapban, 1 millió kiadásuk volt, 2x1/2 millió, meg még az autó, ugye az 10 millió, tehát 11 millió kiadásuk volt a 2 milliós bevételre, 9 milliós hiányuk van, miközben az egész évre terveztek csak 4-et, ugye úgy tűnik, hogy hát valami őrült túlköltekezésben vannak, nem abban vannak, csak volt egy nagyon nagy költségelem, ami előbb teljesült, nem időarányosan, nem minden hónapban vették meg a kocsinak az egy 12-ét, hanem hogy az egész kocsit megvették februárig. És a költségvetés is pontosan így néz ki, vannak olyan tételek, amik hamarabb teljesülnek, vannak olyan tételek, amik később teljesülnek, és ezek torzítják a költségvetést, tehát a magyar költségvetés az mindig úgy néz ki, hogy a hiány egy jelentős része megkeletkezik már az első pár hónapban, és aztán későbbi hónapokban ez korrigálódik, csak hogy három okot mondjak, hogy miért van ez így, mert ugye nem autókat vásárol általában a költségvetés, nem ez szokott az ok lenni. Az egyik fontos ok, és azt mindenki látni fogja rögtön, hogy ez miért így van, az a 13. 14. havi nyugdíj fizetés. Ez nagyjából a GDP 1%-át tette ki idén, ez februárban volt esedékes, ezt nem kell kifizetni még egyszer a következő hónapokban. Ezt tudtuk, mindenki tudta azt, hogy ez egy olyan költségelem, egy jelentős költségelem, ami az első részében jelentkezik az évnek. A másik ilyen jelentős költségelem az uniós finanszírozásra köthető valóban össze. Sok uniós projektnél a költségvetés, az állami finanszírozás az már az év elején kifizetésre kerül. Ez nem azt jelenti megint csak, hogy később is ki kell ezt még egyszer fizetni, hanem ez koncentráltan jelentkezik az első hónapokban, ez az első hónapoknak a hiányát jobban megnöveli, mint az egész éves hiányt. És a bevétel, ugye ennek a másik fele ennek a sztorinak, az uniós finanszírozás, az nagyon sokszor az év vége fele érkezik meg, tehát valóban a kormány elköltötte az év elején, megkapja majd az év végén, de a teljes hiányban ezek az összegek ezek nem fognak szerepelni, és még egy utolsó tételt mondanék, ez pedig a társasági nyereségadó bevétel. Ugye májusban vallják be a cégek, májusban, júniusban fizetik ki, ez megint csak egy olyan tétel, egy jelentős bevétele a költségvetésnek, ami nem biztos, hogy megérkezik az első hónapokban, de egyszer meg fog érkezni. Tehát az a 90%-os hiány, a teljes éves hiánynak a 90%-a, hogy májusban már megvolt, ez nem egy meglepő történet innentől kezdve, és hogy mennyire nem meglepő, 2023-ban, 24-ben volt olyan, hogy májusra már a hiánynak több mint 100%-a összejött.
16: És akkor sikerült valamennyire egyensúlyba hozni?
15: És aztán később meg ez egyensúlyba került pontosan, tehát ez nem csak magyar jelenség. A világ összes országában megvan ez a úgynevezett szezonalitása a költségvetésnek. Vannak olyan, mert nem minden hónapban ugyannyi fix bevétele és fix kiadása van a költségvetésnek, ugye vannak ezek az egyszerű tételek máshol is, az unió mindenhol így finanszíroz, utófinanszírozásban, tehát minden uniós ország ezt megérzi, amit mi is megérzünk, és az adóbevételek szintén mindenhol máshol erősen szezonális jellegűek, tehát mindenhol máshol megvan ez a mintázat, hogy néha egy kicsit jobb, jobban megszaladnak a költségek, mint ami az átlagos hónapban jelentkezik, és néha a bevétel kicsit kisebb, vagy akár kicsit több, mint ami egy átlagos hónapban bejön.
16: Lehet-e a kiadásból bevételt gerjeszteni? Kérdezem azért, mert itt a kiadási oldalon, ugye ami terheli a költségvetést, a munkavállalói jövedelmek emelkedésében például a közszféra széles rétege, így a pedagógusok, igazságügyi dolgozók, kulturális szféra, az ő béremelésük is ebben van, aztán a fegyveres szervek dolgozóinak kifizetett 6 havi fegyverpénz, ugye erről említettünk, aztán egyéb kiadások, például otthonteremtési támogatás kifizetése, a társadalmi juttatások, így a 14. havi, amit ugye ön is mondott, közben ugyan a beruházási kiadások nominálisan is az évtized elején látott szinten alakultak, de ezek a életszínvonalat javító kiadások okozhatnak-e, vagy következik-e belőle a fogyasztás növekedése? Mert ott viszont akkor egy áfa bevétel, ami megjelenik, ami esetleg többlet lehet, mint hogyha nem emeltek volna. Tehát a kiadásból lehet így bevételnövelő hatás.
15: Mindenképpen, és ezt látjuk valóban Magyarországon is, hogy a költségvetés legalábbis ugye az elmúlt 16 évben, most az új költségvetés még nem látjuk, nem tudjuk, de az első 16 évben a magyar költségvetés valóban úgy nézett ki, hogy nagyon sok olyan kiadása volt, ami megjelent bevételként, vagy kisebb költségként a családoknál, tehát összességében növelte a családok számára rendelkezésre álló nettó jövedelmet, és ez sokszor meg is jelent valóban a fogyasztásban, hogyha azt nézzük, hogy az elmúlt hónapokban milyen volt a magyar fogyasztásnak a dinamikája, akkor tényleg ezt látjuk, hogy nagyon szépen növekedett a magyar fogyasztás, és ez valóban komoly áfa bevétellel is járt, és ez a költségvetésnek a bevételét is növeli, és egyébként ez egy jó gazdaságpolitikának az alapja. Ugye nagyon sokszor, amikor segíteni szeretne egy kormány, különösen, hogyha a gazdasági külső környezet az nem pozitív. Ugye most pontosan ez a helyzet, hiszen részben az orosz-ukrán háború, részben a nagyon magas európai energiaárak, részben a vámháború, ami a világban van, ez mind-mind egyébként a Magyarországnak is, de minden európai országnak a növekedését, a gazdasági helyzetét azt nehezíti, és egy ilyen helyzetben egy felelős kormányzat az próbál támogatólag fellépni, az állampolgárait segíteni, munkalehetőségeket teremteni nekik, akár több magasabb bért fizetni nekik, kevesebb elvonást alkalmazni, hogy valahogy ugye a saját hajunknál fogva kihúzzuk magunkat ebből a gazdasági gödörből, és valóban ezek a pénzek aztán megjelennek a fogyasztásnál, és megjelennek az áfa bevételnél is, azért ezt hozzátenném, és ezt szerintem sokan a saját maguk is csinálják, tapasztalják, hogy Magyarországon az elmúlt években a jövedelem növekedésnek egy része, az mondjuk gazdaságpolitikai szempontból sajnos nem a magyar piacon csapódott le. Sokan rendelnek online olyan szolgáltatóktól, amelyek külföldi országban vannak bejegyezve, ezek a pénzek sokszor ki is mennek az országból. Tehát a jövedelem növekedésünknek egy része az nem a magyar áfát növelte meg nem a magyar cégeknek a nyereségességét növelte meg, hanem kiszivárgott és külföldön jelentett GDP növekedést, munkahelyteremtést, vagy akár bérnövekedést.
16: Hát ugye ez a szabad piacnak a következménye, ebben vagyunk benne. És ugye Kármán András pénzügyminiszter arról beszél, hogy az előző időszak gazdálkodásának átvilágítása során 1000 milliárd forintos nagyságrendű a GDP számottevő, azaz a bruttó nemzeti össztermék számottevő részét érintő túlárazott beszerzésekre és értékük alatti értékesített állami vagyon elemekre derülhet fényt. Ez azt jelenti, hogy derülhet, erre számít ő. Mekkora arány lehet ez? Már az egészhez képest.
15: Nyilván 1000 milliárd forint, akár 1 milliárd forint is egy átlag embernek egy óriási összeg, tehát ezt nem szabad elbagatelizálni, de azért szerintem elég szerencsétlen jelentés ez ilyen formában, hogy mire derülhet fény, tehát nyilván sok mindent el tudok én is képzelni, hogy egy csillámpóni most megjelenik itt a stúdió és mind a kettőnknek két-két aranyrudat, ez is megtörténhet akár, de nem biztos, hogy ez érdemes arra, hogy erről mélységében beszéljünk, és azt gondolom, hogy egy pénzügyminiszternél is talán óvatosabb kommunikáció lenne ajánlott. Ha vannak ilyen esetek, akkor arról mindenképp kell beszélni, és annak nyilván a büntető jogi következményeit is végig kell vinni, de ameddig nincs erre konkrét bizonyíték, addig szerintem kár erről beszélni. Ez az egyik gondolatom. Mert nem szül jó vért, aki, hogyha ezt egy külföldi finanszírozó, vagy akár egy belföldi finanszírozó hallja, aki magyar állampapírnak általában vásárlója szokott lenni, akkor lehet, hogy meggondolja azt, hogy vegyene ő magyar állampapírt, hogyha itt ugye repkedhetnek össze-vissza az 1000 milliárdok plusz vagy mínusz előjellel, illetve nyilván, hogy ha ad is pénzt, lehet, hogy magasabb költséggel, magasabb kamaton adja, ami napnak a végén nekünk fog fájni, hiszen nekünk kell kifizetni. A másik, amit hozzátennék viszont, hogy azért furcsa ez egy kicsit, és erről pont most írtam egy posztbejegyzést, hogy furcsa ez egy kicsit, hogy itt 1000 milliárdról beszélünk, tényleg ez sok pénz. De ha csak a Tiszapártnak a 10 legnagyobb ígéretét összevetjük, tehát az egészségügyre 500 milliárd plusz évente. Az oktatásra szintén nagyjából egy ilyen hát pár százmilliárdos, 500 milliárdos akár többletkiadás. Regionális szuperkórházak, 7 darab regionális szuperkórház felépítése. Nyugdíjas szépkártya, az is majdnem 500 milliárd többletkiadás. Tehát ha csak a 10 legnagyobb ígéretét nézzük, amit a Tiszapárt a kampányban konkrétan mondott, hát ez többszörös az 1000 milliárdos összegnek. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy hiányzik a költségvetésben pénz, akkor igazából mi alapján hangoztak el ezek az ígéretek?
16: Ugye azt mondták, hogy a visszahozott vagy hazahozott Európai Uniós támogatásokból. Ez működik? Mert ugye kiderült, hogy nagy része ennek pántlikázott pénz, meg vagy mire lehet felhasználni.
15: Így van pontosan. Tehát az uniós pénzek soha nem olyan szabad felhasználású összegek, amiket bármire költhet egy kormány. Itt konkrét célokra lehet uniós pénzeket kapni. Nyilván ez növeli a magyar költségvetésnek a mozgásterét, de nem biztos, hogy pont ezekre a célokra tudják majd elkölteni, és azt tegyük hozzá, hogy az ígéretek azért általában úgy hangoztak el az oktatásnál és az egészségügynél mindenképpen, és a szép kártyánál is azt gondolom, hogy ez volt a szándék, hogy ezek évről évre felmerülő összegek. Ezt nem lehet egyszeri Európai Uniós forrásfeloldásból megfinanszírozni, tehát ez mindenképpen egy hosszú távú elkötelezettséget igényel. És ami nekem egyébként külön furcsa, az az, hogy amellett, hogy az ígéretek szintjén itt Kánaán látszott a választási kampány során, hogyha Tisza párt nyer, ugye mi az, ami igazán történt, miután megnyerték a választásokat? Ugye bejelentették, hogy az eurót be szeretnénk vezetni. Az euró bevezetésének mi az egyik fontos kritériuma? 3%-nál nem lehet több a költségvetési hiány. És ez itt nagyon-nagyon releváns, hogyha ezekről a témákról beszélünk, mert ugye valóban a költségvetési hiány, amikor először tervezték a 2026-os költségvetési hiányt, akkor még 3,7% volt a terv, aztán ez nőtt, ugye most már 6,2 körüli a júniusi becslése az Európai Bizottságnak, tehát magasabb lesz a hiány, mint 3%. Hogyha a Tisza párt az összes ígéretét betartja, akkor az 8-9% környékén is lehet, ne akár, de hogyha eurót szeretnénk, akkor meg nem 6-ról 8-ra kell növelnünk, vagy 9-re a hiányt, hanem 3-ra kéne elvileg leszorítani, ami azt jelenti, hogy nem költekezni tud majd az új kormány, hanem egy komoly megszorítást kell majd neki végeznie. Ez a kettő, ez nem jön együtt össze. Én szerintem ez nagyon sokat elmond arról, hogy mi az, amit várhatunk, hogy a választás másnapján nem arról kezdett el beszélni a kormány, hogy egészségügyre pontosan hogy és mit fog költeni, oktatásra pontosan mit és hogyan fog költeni, nyugdíjakat pontosan hogy emeli, a megígért jövedelemadó csökkentés, vagy akár egyéb adókedvezményeket hogyan fogja megvalósítani, hanem az euró lett a központi téma, ami igazából a napnak a végén, különösen Magyarország szemszögéből most megszorítást jelentene.
16: Ugye, amit mondott itt ez a bizonyos követelmény az euró bevezetéséhez, a 3%-os hiány, tehát a bruttó nemzeti össztermék arányaihoz képest 3%-os hiánya megengedett. Adódik ebből az a kérdés, hogy vajon a mostani euróövezet tagok között van-e olyan valaki, aki megfelelne ennek? Mert például Franciaország legendásan sokszorosan több, amikor erre rákérdezett valaki, akkor az volt a válasz, hogy na jó, de ez Franciaország, ugye? Aztán a németeknél sem valósul meg ez a kritérium, hogy áll a többi, mert akkor ez érdekes, hogy csak a bevezetés idején, vagy ez azért mozgatható lenne, vannak-e magasabb rendű célok, vagy ez pont egy olyan szűrő, ami, hogyha nem akarják, akkor elő lehet venni.
15: Ez egy kiváló kérdés. És csak hogy lássuk azt, hogy miért fontos ez a cél, mert az átlagember nem biztos, hogy látja, hogy miért kell, miért 3%, miért 60% az adósságra a GDPR arányos korlátja a Maastrichti kritériumoknak. Azért fontos ez, mert hogyha túl nagy a hiánya egy országnak, nyilván, hogyha mi egy közös pénzügyi unióban vagyunk, akkor az egyik ország hiánya az egész rendszert terheli, vagy túl nagy az adóssága egy országnak, akkor drágább lesz a finanszírozás. Tehát ha belépünk egy klubba, és abban a klubban mi, hogy mondjam, rosszul viselkedünk, néha összetörünk egy-egy tányért, akkor a klub helyisége drágába fogják kiadni, és minden klubtag többet fog fizetni a tagsági díján keresztül. Ugyanaz a helyzet az eurónál is, hogyha vannak felelőtlen országok, akkor az egész eurozóna drágán kap hitelt, és a németek, a franciák, mindenki magasabb kamatot kell, hogy fizessen. Ezért fontos nekik, hogy olyan tagot engedjenek be, aki felelősség teljes, aki tartja ezeket a korlátokat.
16: Még akkor is, ha ők nem.
15: És igen, innentől kezdve... És innentől kezdve kezdődik az érdekes történet, hogy valóban ugye most lehetne sorolni azokat az országokat, akik akár az adósság kritériumnak nem felelnek meg, ugye Görögország, hát most már alacsonyabb, de volt, hogy majdnem háromszor annyi, de mondjuk 2,5-szer annyi biztosan volt, mint a korlát az adóssága a Görögországnak. Van, ahol a hiány nem teljesül, ugye a hiány magasabb, mint amennyi lehetne, akár többszörös is valóban, valahol egyik se teljesül a kettő között, de ugye az Európai Uniónál az eurozónás kritériumoknak a célja az az, hogy valóban, amikor belép, akkor legalább, tehát egyszer mutassa meg, hogy ő meg tudja ezt csinálni. Érthető, hogy miért vannak ezek a célok, de azért azt is tegyük hozzá, hogy egészen más a 60%-os adósság célt mondjuk tartani annak az országnak, aki mint Románia nulláról indult, vagy Lengyelország, akinek elengedték a felét az államadósságának, vagy a nyugati országok, ahol eleve kisebb adósság volt, mert nem halmozta föl egy pazarló rendszer, mint nálunk 90 előtt az adóssághegyeket, és hát sokkal nehezebb Magyarországnak, akinek 90% körül volt a GDP arányos államadósság a rendszerváltás kor.
16: Ez volt az a bizonyos adósságcsapda.
15: Pontosan. Tehát, hogy nekünk azt kellett ledolgozni, más ország megnyugodta, míg fel is vehetett hitelt, és még így is bőven kipipálta a Maastrichti kritériumokat.
16: Számít-e az, hogy az adósság milyen típusú, nevezetesen? Külföldre van eladósodva egy bizonyos állam, vagy éppen a saját lakóinak, saját állampolgárainak. Mert esetünkben itt mintha az arányokat sikerült volna változtatni. Nem tudom, hogy milyen mértékben, de az állampapírokra lehet itt gondolni. Az viszont ugye úgynevezett belső adósság. Tehát ez az, amikor az állam a saját polgárainak tartozik majd helytállással, amikor lejár a futamidő.
15: Ez nagyon sokat számít. Tehát ha megnézzük azt, hogy Magyarországon, ahol egyébként 2% volt a lakossági állampapírok részaránya a finanszírozásban 2010-ben, 2%, tehát lényegben nulla, most meg 20, tehát jelentősen megnőtt a magyar lakossági állampapíroknak a részaránya, akkor ez nem csak azért jó hír, mert ez szépen mutatja azt, hogy gazdagabbak lettek a magyarok, hiszen mi vettük meg, ugye én, nekem nincs ilyen sajnos, de az átlag magyar vásárolta meg a magyar állampapírokat, tehát ugye gazdagabbak lettünk, tőkerősebbek lettünk. Ráadásul a kifizetett kamatok jelentős része itthon marad. Tehát, hogy beszéltünk az Áfennel arról, hogy amikor mi külföldi online oldalakon rendelünk árukat, akkor a fizetésünk kimegy egy külföldi országba, ott termel áfabevételt, ott termel GDP-t, ott teremt munkahelyet. Hogyha kamatot fizet egy állam, ugyanaz a helyzet, ha egy külföldi befektető kapja a kamatot, külföldön teremt az a plusz pénz, újabb beruházást, újabb GDP-t, újabb munkahelyeket. Ha meg hazai szereplő kapja meg ezt a kamatfizetést, akkor ez itthon marad ez a pénz, és itthon segíti a gazdaságnak a növekedését. Tehát nem csak azért jó hír ez, hogy ez jelentősen megnőtt a magyar kötvénytulajdonosoknak az aránya, mert azt mutatja, hogy jobban élünk, azért is fontos hír, mert ez a pénz ez itthon marad, és itthon fogjuk elkölteni, és azért is fontos ez egyébként, mert a belföldi finanszírozók mindig sokkal stabilabbak, mint a külföldi finanszírozók, tehát az állam is egy sokkal biztonságosabb finanszírozási szerkezettel rendelkezik, az államnak is kevésbé kell izgulnia azért, hogy meg tudja finanszírozni az ő kiadásait. Azt látjuk, hogy amikor egy világgazdasági válság van, vagy esetleg csak mondjuk ha befektettük, azok bizonytalanabbak lettek különböző nemzetközi gazdasági hírek miatt, akkor kevésbé finanszíroznak meg úgynevezett fejlődő országokat. Ugye Magyarország már fejlett meg a fejlődő határában egyébként, de ettől függetlenül még abban a kategóriában vagyunk, aki amikor egy ilyen válsághelyzet jön, vagy legalábbis nem annyira biztos a helyzet, akkor nehezebb megszerezni a finanszírozást, ami azt jelenti, hogy vagy sokkal drágában kapjuk, tehát magasabb kamaton, vagy nem kapunk. Egyik se egy jó hír, az, hogy a belföldi finanszírozás jelentősen megnőtt, és egyébként a lakossági állampapír ennek csak egy része, a magyar bankrendszernek is nagyon komoly állampapír állományai vannak, hogy ez nagyon megnőtt ez a belföldi finanszírozás, ez mindenkinek egy jó hír, olcsóbb finanszírozást jelent, biztosabb finanszírozást jelent, és magasabb válságálló képességet jelent.
16: Mire lehet következtetni a pénzügyminiszter eddigi nyilatkozataiból, vagy olyan intézkedésekből, vagy tervekből, meglebegtetett, akár kiszivárgott tényekből, hogy milyen típusú gondolkodás ez, mert ugye kétféle iskola létezik legalább, ugye itt a közgazdászok között, és mindenki nagyon jól tud érvelni a saját igaza mellett, hogyha abból indulunk ki, ami ő neki fontos. Nevezetesen van az a típus, amivel már találkoztunk még Bokros Lajos idején, amikor a költségvetés rendbetétele az első számú szempont, az, hogy a lakosság életszínvonala ettől hogy alakul, hát az ugye egy fájdalmas szükségszerűség. A másik iskola meg azt mondja, hogy a lakosság életszínvonalát kell olyan helyzetbe hozni, hogy tudja utána finanszírozni akár a költségvetési hiányt, mobilizálni a gazdaságot, és akkor lendületbe hozni ezt az egész nagy rendszer. Na most itt mit látunk?
15: Így van, ez talán az egyik legfontosabb kérdés minden kormánnyal kapcsolatban, hogy melyik iskolát, melyik közgazdasági iskolát képviselik. Egyébként ugye régebben azért elég egyértelmű volt a mainstream közgazdaságtannak az álláspontja. azt gondolták, ha gond van, akkor szorítsunk meg. Tehát ha probléma van, akkor strófoljunk egyet a lakosságon, fizessenek több adót, kapjanak kevesebb támogatást, és majd minden jó lesz, mert a legfontosabb az, ugye ez volt a logika mögött a végső érv, a legfontosabb az, hogy a hitelezők biztosan visszakapják a pénzüket.
16: Hogy és aztán újra adjanak. Ugye van, ez a bizalom fenntartása.
15: Így van.
16: Van ebben logika, persze.
15: Teljesen van benne logika, nyilván ez egy hitelező szemszögéből maximálisan optimális stratégia is. Egy állampolgárnak nem biztos, hogy ez a legjobb, ami történhet, és ugye szerencsére a Virág megtapasztalta ezt, és kipróbáltunk két különböző stratégiát, konkrétan az Európai Unión belül, mikor jött a 2008-9-es válság, Görögország nagyon rossz helyzetben volt, és azt csinálta, amit az IMF, a mainstream közgazdaságtan mondott, durván megszorított. Magyarország meg azt mondta, hogy mi nem. 2015 azt mondták, hogy mi is megszorítunk, de 2010 után az új magyar kormány azt mondta, hogy nem, azt kell csinálnunk, amit szerkesztő úr mondott, a lakosságnak az életminőségét, életszínvonalát kell támogatnunk, segítenünk, védett árakkal, alacsonyárakkal,
16: plusz a vállalkozókat,
15: így van, alacsonyárakkal, rezsicsökkentéssel, jó, alacsony kamatozású hitelekkel, és ezek majd segítenek abba, kisebb elvonásokkal, kisebb személyi jövedelemadóval, kisebb társasági nyereségadóval, ez majd meghozza azt, hogy több pénz marad a gazdaságban, gazdagabbak leszünk, és ez kihúzza a magyar gazdaságot a gödörből. És pontosan ez történt. Tehát Görögország, ahol az átlag bér az dupla annyi volt, mint a magyar 2010-ben, most rosszabbak a bérek Görögországban, mint a magyarországi bérek.
16: Műsorunk ezzel véget ért, hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu oldalunkon is. Vendégünknek Sebestyén Géza közgazdásznak, egyetemi oktatónak, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyvezetőinek. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Tisztelt hallgatóinknak a figyelmet köszönöm. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kakuk L. Tamás. Viszont hallásra.
17: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.

0: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
1: És a Szegen vagyunk az Aroma Farmon, jó napot kívánok! Korábban már jártunk itt, akkor a kertet néztük meg, most pedig éppen egy szituációba csöppenünk, mert hogy a mi két vendéglátónk, Molnár Katalin, aki az Aroma Farm alapítója, illetve Csorbainé dr. Gogán Andrea, aki besegít neki, és ő maga egyébként szarvasgomba szakértő, erre majd ki fogunk térni, már valamilyen lepárlónak az összeépítésén dolgoznak, de most ezt úgy kell elképzelni, alul egy nagyon nagy üst, és felette egy szűkülő cső, amit most Andrea összeteker egy ilyen, hát olyasfajta csővel, mint amit a pálinka főzőn látunk. Na, miről maradtam le, Andrea, még ezt itt összetekerte?
2: Igazából ez egy pálinka főző.
1: Legjobb helyen vagyunk.
2: Igen. De mi nem használjuk pálinka főzésre.
1: Kevésbé jó helyen vagyunk, igen.
2: De sokkal jobb dolgot csinálunk belőle, vagy sokkal jobb dolgot csinálunk vele. Gyógynövényeket párlunk le. A lényeg az az, hogy itt van egy víztartály.
1: Alul.
2: Igen, vizet rakunk bele, alá gyújtunk. Ez egy kolumna, vagyis torony.
1: Olyan, mint egy kémény, igen.
2: Pontosan egy kémény, ebbe rakjuk bele a gyógynövény hajtásokat, virágokat, leveleket. Alulról melegítjük, lecsapódik a vízgőz.
1: Ott szűk a tölcsérben.
2: Igen, szűk, igen, és tulajdonképpen maga a forró víz, az kivonatolja, és magával viszi az illóanyagokat. Végig jön a csövön, itt teljesen jó, hogy rádióban vagyunk, és nem mutatom, de nem látszik. Végig jön
1: kanyarodik a cső, utána pedig cső.
2: Igen,
1: örvénylik.
2: Egy spirál, egy ilyen spirálba, ez pedig egy hűtő.
1: Ami belemegy maga a cső a spirál
2: igen,
1: részén.
2: Igen, de ugye maga a vízgőz, az nem érintkezik a hűtővízzel, hanem az, miután végigfutott itt ezeken a kanyargó csöveken,
1: igen,
2: lehűl, és megérkezik egy üvegbe, és tulajdonképpen ez maga az úgynevezett aromavíz, vagyis az a víz, amit lepárlunk a gyógynövényből. Így kell ezt elképzelni.
1: Folytassuk ezt a gondolatmenetet Molnár Katalinnal, aki ugye, mint mondtam, az aromafarm tulajdonosa. Jó, megérkezik az aromavíz. Mire használjuk azt utána?
3: Az aromavízben vannak vízoldékony vegyületek és zsíroldékony vegyületek. Ha ügyesen tudtuk hűteni, akkor szét fog válni az olajos fázis, tehát az olaj úszni fog a vízen, és alatta pedig ott lesz a gyönyörű szép aromavízünk. Ezt egy egyszerű kis technikával ketté fogjuk választani, hogyha valaki otthon szeretne vele kísérletezni, egy kisebb aromatoronnyal, pici pipettával, vagy egy kis fecskendővel le tudja választani az illóolajat a víztől. Itt a hozam, vagy a fő termék az aromavíz lesz. Itt látható egy, nem látják sajnos a hallgatók.
1: Már bepalackozva egy 5 literes üvegben.
3: És rajta úszik egy kis maradvány olaj, ami a tartósításáért fog felelni az aromavíznek.
1: Tényleg egy ilyen gyűrű van rajta a tetején.
3: Igen, és hogyha megemelem, akkor azért szabad szemmel csak annyit látunk, hogy opálos. Tehát nem víztiszta, ez az opálossága, az pedig, ha szándékunk az, hogy egy gazdag aromavízünk legyen, akkor úgy fogjuk kitermelni, hogy kémiai kötésben benne maradjon az aromavízben, gazdagítva azt az olajos fázis gyógy alkatrészeivel is. Aromavízet szinte bármiből nyerhetünk, sokkal békésebb, egyszerű felhasználási mód, mint a potens, erős hatású olaj, könnyebb bele dolgozni, viszont sokkal tartósabb, mint hogyha egy főzetet, forrászatot készítenénk a növényből, mert ezek a minőségüket a palacban megőrizhetik akár egy-két évig is.
1: Ezt az előző részben már elmondtuk, de rövid ismétlés, hogy ugye tanult biológiát, kémiát, és 10 évvel ezelőtt kezdett el foglalkozni életvitelszerűen vagy professzionálisan a gyógynövényekkel, és ezt a kettőt ötvözi, és oké, megvan utána egy ilyen aromavíz, de azt hogyan tudjuk felhasználni, mire jó az az embernek?
3: Az aromavizeket legegyszerűbb vagy leggyakrabban élelmiszereink gazdagításához használhatjuk fel, tehát egyszerűen a főzéshez, konyhai körülmények között. Például akarunk készíteni egy levendula szörpöt, például a levendulát erre használhatjuk, de akár citromfűvel főzhetünk meg egy rizst, és nagyon kellemes lesz neki.
1: És most kapok egy kis életmintát, de hát ez így még nagyon tömény ebben a formában, nem?
3: Igen, de hát a rizsfőzéshez, csak a vízhez
1: csak
3: adjuk
1: egy
3: hozzá, mint egy kis fűszer, tehát növeli az élvezeti értékét, illetve képzeljük el, hogy valamiért valakinek nincsen étvágya, akkor egy picit nem csak a színekkel, formákkal, hanem ízekkel, illatokkal is játszhatunk, hogy meghozzuk annak az embernek az étvágyát, legyen kedve táplálkozni. De az aromavizek ettől sokkal, de sokkal gazdagabb módon felhasználhatóak, főzhetünk belőle szappant, akkor különösen kell figyelnünk arra, hogy jó gazdag maradjon olajban, hiszen egy kézi szappannak mindig az a szándéka, hogy illatos legyen, gyógyhatású legyen, otthon is el lehessen készíteni. Felhasználhatjuk fürdésekhez, borogatásokhoz, illetve krémeknek a készítéséhez.
1: Andrea elméletileg készít szappant, ugye?
2: Igen, ez egy nagyon szuper hobbi, nagyon szeretem. Akkor vált ez érdekessé nekem, amikor gyerekeim születtek, és szerettem volna valamilyen natur kozmetikummal ápolni a bőrüket, és nem a boltban kapható babafürdetőket használni. És akkor elmentem egy ilyen szappankészítő tanfolyamra, és ott ismertem meg. Ma már szappant gyártok, testápolókat, dezodorokat, samponokat, ilyesmiket. És ez egy nagyon egyszerű dolog. Katának az aromavizeit, illetve a saját aromavizeimet használom föl. Én is otthon kimegyek a kertbe, leszedem a gyógynövényeket, lepárlom, és azzal az aromavízzel készítem el a szappant, vagy a testápolót.
1: Most az a helyzet, hogy Andrea engem bizonyos szempontból a gyerekkori önmagamra emlékeztet, mert én ültem így a sütő előtt karácsony tájékán, amikor néztem, hogy anyukám beigli hogyan készülnek el, mint amilyen gondossággal Andrea azt figyelte, hogy mi történik a lepárlóban, mert én nagyon néztem, mit nézem.
2: Azt néztem, hogy felengedtem a hűtővizet, és ilyenkor egyensúlyban kell lenni. Ugye igazából egy sima akvárium szivattyú van itt a egész szerkezet mögött egy hordóban.
1: Az az, aminek halljuk a bugyogását?
2: Igen. És az a lényeg, hogy ez fölnyomja a vizet a hűtőbe, és utána a hűtő felső részén található egy luk, ami visszacsurog a forró víz. Ugye ez nagyon egyszerűen működik, felül van mindig a meleg víz.
1: Körbeforgatja,
2: igen. És azt néztem, ezt jól kell beállítani, hogy amit föltol, utána
1: szinte maradjon.
2: Igen, hogy nehogy túlfolyjon. És ezért figyeltem, de nagyon szépen most már nem változik a szintje, úgyhogy ez itt nagyon jó lesz. Közben elkezdett egyébként forni, hallatszik egy kicsit a
1: megérződik a melege.
2: Igen. Úgyhogy lassan el fog indulni a lepárlás. Ez azért még egy jó pár percet igénybe fog venni, de majd látni fogjuk. Egyrészt itt elkezd majd gőzölögni egy kicsit a víz, és a hűtőből kiinduló csövön pedig meg fognak jelenni az első aromavízcseppek.
1: Amíg ez megtörténik, tisztázzunk alapfogalmakat, Katta. Mi a különbség az illóolaj, macerátum, abszolút aromavíz, stb. Között? Menjünk akkor ezeken így végig egyesével, és akkor kezdjük az illóolajjal, talán az a legközismertebb.
3: Maga kivonási eljárások, a különbözőségek, a növények mindig ugyanazok, tehát bármi, amiben van zsíros vegyület, abból tudunk készíteni illóolajat. Az, hogy mekkora hozam lesz benne, az már majd növénytől fog függni. Például egy bodzában 300 századnyi illóolaj tartalom, ez hihetetlen kevés, azt nem fogjuk tudni. És megjelent az első aromavíz csepp közbe az üvegedényünkbe.
1: Lehet is hallani, ahogy...
3: Lehet hallani, hogy kotyog most már. Hát ez egy születésnek a pillanata, amit most látunk. Ugye egy növény életét adta, hogy egy másik minőségben ismét találkozhassunk vele. Csodálatos dolog ez. De hát az illóolajokat klasszikus módon vízgőzdesztillációval, iparilag gőzdesztillációval választják el. Andrea elmondta a menetét. Nem csak így juthatunk hozzá, hanem ennek már egy ősebb módszere az az abszolútoknak a készítése. Tehát eredendően az abszolút gyártás az egy teljesen kézi munka. Nagyon törékeny növényi részeket óvatosan begyűjtötték, általában egy üveg távlaszerűségre állati zsíradékot tettek, arra a zsírra felfektették,

0: Fejlődik benne, igen.
1: Gyönyörű a színe, de tovább tudunk menni, akár viaszokba is kinyerhetünk, már ez egy kicsit exkluzívabb, és egy több időt és energiát igényel tőlünk, de ez például jó jobb a viaszba, közkedvelt szobanövény, az aloe vera lett kimacerálva, aminek csak az a titka, hogy soha nem frissen, mindig meg kell szárítanunk a növényt, mert ki fog majd futni.
0: Beforgatom ebbe a beszélgetésbe Kis Noémit is, aki egyetemi hallgató, és ugye állattenyésztést tanul, és azt mondták, hogy bögölycsípéseket is sikerült valahogy meggyógyítani az állatokon, tehát már ott tartunk, hogy nem csak embereken használhatóak ezek a különböző gyógynövénykivonatok, hanem az állatokon is. Mi a történet?
2: Azért többnyire tudjuk, hogy ami emberen használható, vagy állaton használható, az oda-vissza működik. Aki vidéki, az tudja, hogy kettő dologgal szoktunk fertőtleníteni, ecettel és pálinkával. Itt most az ecetet vesszük gorcső alá, pontos azért, hogy gyümölcsből legyen az ecet, és itt most egy olyan kivonatot látunk, amiben babérlevél van belerakva.
0: Szúszkál az alján, igen. Igen. Miért kell a babérlevél, Kata?
1: Nagyon jó ödéma kezelőszer, és állatok, hogyha lenyalják ezt a ecetes kivonatot, akkor semmi bajuk nem lesz, tehát kívülről-belülről fogja őket gyógyítani. Maga az almaecet is egy házi almaecet, ez speciál, ami most Noémi kezében van, ez egy mána ecet, mert minden gyümölcsből tudunk ecetet készíteni, és bármilyen növényt ki tudunk kivonatolni ecetben. Itt a babér az azért jó, mert a bögöly mindent megrág. Olyan szájszervet képzeljünk el, ami a szarvasmarha vastag bőrét is képes átszakítani, tehát hogy kellett egy széles spektrumú, minél több mindenre fertőtlenítő hatású szert kapjunk, azért került bele babér, de egy egyszerű szúnyogcsípést is nagyon-nagyon gyorsan tud enyhíteni. Mi most egy farmon élünk, ahol mindenhol darasak vannak, úgyhogy Noémi tudja, megfogja a levendulát aratáskor, akkor biztos, hogy lesz benne minimum egyikbe legalább egy darab papírdarás fészek, és akkor bizony gyors segítség, hamar, pár percen belül jön az enyhülés, nem lesz óriási duzzanat, mehet tovább a munka.
0: Noémi, így volt?
2: Ezt meg tudom erősíteni. Rettentő, amikor ilyen bedagadt kézzel folytatnád a munkát. Egy hideg ecetes borogatás mindig jót tesz.
0: Vissza akkor a tehenekre, tehát akkor ők ugyanígy megkapták ezt a borogatást, és akkor onnantól ez gyógyul magától?
2: Igazából itt már végzi a dolgát az ecet, és ahogy mondta Kata is, hogy lenyalhatják, nem okoz problémát.
0: Most az a helyzet, hogy ez a műfaj kicsit ilyen színpadi műfaj, tehát hogy amennyiben a pisztoly ott van az asztalon, akkor az előbb-utóbb el fog sülni, így tehát, hogyha Katának a lánya Hajdú Mirjam megjelenik a színen, akkor őt be kell vonni a beszélgetésbe. Mirjam, az, amit az anyukája csinál, annak az áldásos tevékenységét bármilyen módon alkalmazta magán, megelőzésben, gyógyításban, bárhogyan?
3: Természetesen minden formában alkalmazzuk, legfőképpen a lovaknál, mert nagyon szeretem a lovakat, nálunk vannak a szomszédban, és különböző gyulladásos folyamatoknál azért már kevertünk keveréket nekik, hogy jobban legyen ment a pocakja, és akkor arra a kurkumaolaj, meg különböző gyulladáscsökkentőek. Én pedig kürös vagyok, a munkámban is szoktam használni, legfőképpen masszázsoknál, tehát hogy vérbőség fokozása.
0: De várjon, pedikőnél ugyanúgy a kurkumát?
3: Nem.
0: Ha nem? Na jöjjön, Kata, jöjjön, segítsen be, mit ajánl a lánynak pedikőre?
1: Az előbb említett például a babér kiváló, az olasz szalmagyopár, egy nagyon jó ödémátlanító. Igen. Ugye a Mirjam, akikkel foglalkozik, általában idősebb emberek, már egy kicsit gyengébb a véneskeringés, megjelenik a lábon az ödéma, tud fájni egy bedagadt boka, és akkor a finishben, a végén, a pedikűr lábápolás után érdemes ezeket a növényi kivonatokat bevetni. Mirjam nagyon szereti, ő szokott azért arra figyelni, hogy ne csak gyógyhatásra legyen, hanem finom illata, ami szerintem rettenetesen fontos.
3: Igen, mert az én vendégeimnek fontos, mert nem szeretik a büdös illatokat, és a legtöbb gyógynövénynek azért, hogyha összekeverem, van egy...
0: Kellemetlen szaga?
3: Nem, egy illata, ami nem mindenkinek ugyanolyan. Tehát akinek egy illat büdös, a másiknak az nagyon finom lesz. Tehát, hogy erre kell figyelni, hogy amikor kikeverek valamit, ami szerintem jó, és neki kell, mint gyógyhatású, akkor arra azt mondja, hogy tegyél még bele valamit, mert az azért már ez túlzás, tehát ezt már nem bírom. És akkor arra szoktunk még valami plusz illóolajat belerakni, aminek kellemes az illata, tehát geránium, rózsa, ilyesmi.
0: Na Mirjam, csak hogy tudja, ezt az előző részben megbeszéltük az anyukájával, hogy az aromaterápia nem az orvostudománynak az alternatívája, de pont ebből adódik a kérdés. Hogy amikor beül ide valaki bármilyen lábápolásra, és akkor azt mondja, hogy na akkor hozok egy kis, mi volt az a nagyon hosszú nevű növény, amit mondott Kata?
1: Nem tudom, melyikre gondol.
0: Amire bólogatok.
1: Olasz szalmagyopárra,
0: akkor én most kezelném az illető lábát, akkor hogy reagálnak rá?
3: Hát csak pislognak általában, mint halaszatyorban, nem nagyon szokták érteni, hogy megzavarodnak tőle, de azért benne vannak az újdonságokban. Kérdezik, mire jó, mire való, meg tudom enni.

0: inni, ezt tudom-e máshova is kenni, másra is jó-e, tehát hogy azért nagyon beszoktak lendülni, amikor tudják, hogy ezeknek megvan a megfelelő gyógyító hatása is, amellett, hogy jó illata van.
1: Egyébként akkor most a Miriam feldobott egy labdát, hiszen meg tudom enni, meg tudom enni, mert hogy vannak ezek az ételparfümök is, amivel Kata foglalkozik. Az mire szolgál az ételparfüm?
2: Az ételparfümnek nem csak az a célja, hogy ehető, de az egy nagyon fontos háttérinformáció, hanem valamilyen menűsor, valamilyen élelmiszernek valamilyen különleges illata van, amit felszeretne a séf úr erősíteni, vagy egy cukrász egy süteményen hangsúlyozni. Alá tudunk maszkolni, ki tudjuk emelni, mint egy csokor virágból, hogy legyen egy fő virág, az legyen maga az étel, de alatta egy gyönyörűen meg tudjuk kötni az illatok a csokrát, hogy hozza mindenki számára ugyanazt az extra exkluzív érzést, aki azokat elfogyasztja. Nagyon fontos ezeknél, hogy valóban ehetőek legyenek, ne okozzon semmilyen problémát. Én csak növényi kivonatokkal foglalkozom, szerintem eléggé finomakat tudok keverni.
1: Honnan válik el mondjuk az illóolaj a parfümtől? Meg lehet ezt különböztetni?
2: Tulajdonképpen igenis és nem is. Én, mint magánember, számomra az a parfüm, az az illatosító anyag, amit használok, az lehet egy ruhába zárt szárítmány, tehát hogy összekevert rózsaszirmok, beteszem a ruhák közé, egy kis levendulával átveszik a pamut ruháim, igen, és akkor illatozom benne, az is már egy parfüm, vagy pedig az előbb említett fazékba megfőzöm a rózsaszirmot, a fedőbe felfogom, és akkor lesz egy aroma vizem, ami nagyon kellemes, nagyon illatos, az már egy testpermet. Onnan elmehetek odáig, hogy vásárolok egy lepárló tornyos pálinka főzőt, előállítok valamennyi illóolajat, és az illóolajoknak a megfelelő keverékében, ami számomra tetszik, vagy követek egy illatmintát, tovább hígítom majd, akár olajjal, az a legszebb szerintem, akár egy viasszal, és akkor krémparfüm lesz belőle, akár alkohollal, és akkor már közelítek a ma piacon megkapható parfümök irányába, vagy azt mondom, hogy ezt kitanulom, elmegyek Franciaországba, megtanulom a parfümmesterséget, és abszolútokkal fogok majd foglalkozni, amik egy másik kategóriája az illatoknak, ott nem csak a gyógy hatások, hanem az illat kompozíciók összetétele lesz majd fontos, hiszen azért egy hínár kivonat, az így önmagában én azt gondolom, hogy nem...
1: Várjál, most ez tényleg létezik?
2: Igen.
1: Van hínár kivonat? Nézzük a hínár kivonatot, mert megőrülök, komolyan mondom. Hínár kivonat, azért vannak dolgok, amire nem számítok egy riport során, ez többek között olyan...
2: Ez például egy széna, ez egy hínár.
1: Hínár kivonat, na tessék, elkezdünk hínát szagolgatni.
2: És akkor egy kis tengerillatot fogunk kivezni, büdös hal.
1: Tó. Tehát ez a tenger azért sós, tehát hogy nekem az kellemesebb. De...
2: Sós ez, itt töményen, én szerintem ezek az abszolútumok nagyon erősek, nagy hatások, nem feltétlenül kellemesek.
1: Na nézzük a szénát, kíváncsi vagyok. Szénát. Hát azért ez barátibb, mint a hínár volt, legalábbis nekem. Juci, neked?
3: Jaj, ez nagyon széna. A hínár az egy kicsit ilyen mocsárszagú volt.
1: Igen. Mosattabb volt egy fokkal, de ez jó.
2: De egy férfi parfümben egy hínár teljesen rendjén való, akár egy uniszexben is. Nem tudom, hogy ismerik-e a hallgatók is, ez a sós karamella.
1: Ne, persze. Igen.
2: Tehát, hogy amikor egy illatban is visszaköszön egy kis sósság, az fokozni fogja az alatta lévő édességet.
1: Na most akkor tekerjük ezt az egészet a maximumra. Dolgozott együtt a debreceni virágkarneválon, és ott is egy ilyen illatnak a megtervezése volt a cél, vagy a folyamatnak a végeredménye, de az talán a legnagyobb projekt, amin idáig dolgozott, ahogy az előbbiekben is elmondtam, közben igazít egyet a lepárláson, vissza a debreceni virágkarneválhoz. Mi volt ott a feladat?
2: Ez egy szép hagyományokkal rendelkező ünnepség, ahol a városnak a nagy cégei kiállítanak egy-egy virágkocsit, amiket élő virágokkal díszítenek fel, valamilyen téma az minden évben más lesz, és ezt kellett egy ilyen virágkocsit illatossá tenni. Igazodni kellett ahhoz, hogy az autón megjelenő téma az az illatban valahogyan visszaköszönjön, de ezt úgy, hogy azért a debreceni virágkarneválon 200 000 ember volt látogató, maga, ahol az autók ki voltak állítva, ott is több 10 000 ember megfordult, babakocsiba csecsemő, áldott állapotban lévő asszony, idős hajlott korú emberek, ki tudja, hogy mire érzékenyek, ilyet még nem csinált tudomásom szerint a világ magába senki, hogy egy ekkora tömegrendezvényen eredeti növényi kivonatokból állítson össze egy illatkompozíciót, és egyetlen egy allergiás reakció jelentéséről sem tudunk. Tehát, hogy nagyon nagy szakmai visszhangja volt. Kérdezkedtem, hogy tetszik az illat, és nagyon-nagyon jók voltak a visszajelzések. Nem futnék neki, szerintem még egy pár évet hagynék magamnak, hogy újból megcsináljam ezt, de jellemző volt, hogy egy nagy nemzetközi összefogás eredménye volt, ugye itt mindenki artizán lepárló, ez azt jelenti, hogy önmagunk örömére artizánkodunk, és egy ilyen társam világ másik végén írtam neki, hogy úristen, keresek egy illatot, és akkor mondta, hogy az ő narancs ültetvényén ezt meg fogja nekem csinálni, és így történt, hogy félig érettet leszették, lepárolta, futára feladta, és én pedig hozzá tudtam tenni ez a keverékhez.
1: És közben Csorbainé Gógán Andrea meghozza nekünk azt a párlatot, amin idáig dolgoztak. Hú, na ez aztán intenzív. Na most Kata, hogyha ránézem a már oly sokszor emlegetett szerkesztőmre Gergő Juditra, aki olyan lelkesen videózik, miközben ez a lepárlás működik, ha neki ehhez kedve van, de nincs otthon ilyen pálinka főzője, vagy ilyen lepárlója, meg tudja csinálni, vagy meg tudja neki tanítani?
2: Bárkit meg tudok tanítani, bármire, mert kis túlzásra. Egy kukta is tud megoldás lenni.
1: Júci, jó hírem van.
2: Ez egy nagyon rettenetesen egyszerű elv, amin kivonatolunk. Tehát, hogy legősibb technika tényleg otthon is meg lehet csinálni. Megfordított fazék, le van hűtve, kisebb a fedő, mint a fazek. Leteszek két fakanalat, és lehűtött fedőt ráteszem, fel fog jönni mellette a gőz, és a hidegbe le fog csapódni, és a kis fedőmnek a közepén ott lesz az aromavizem. Nem szabad ezektől megriadni. Természetesen az, hogy játszunk, hogy élvezzük a természet adományainak a feldolgozását, ahhoz nincs szükség egyetemi diplomára. Bátorság kell, kíváncsiság kell, kreativitás kell, egy pici szabadidő, és egy rettenetes jó móka kezdődik el vele.
1: Jönnek tanoncok, hogy ők ezt szeretnék megtanulni?
2: Természetesen van, akiket támogatok ezen a rögös úton, hogyha ezzel akarnak foglalkozni, de hozzáteszem, hogy minden lepárló mesternek megvan a saját egyedi technikája. Ugyanúgy, ahogy egy parfümőr nem adja ki minden titkát, ugyanúgy egy lepárló mester sem fog megosztani minden tudást, de a tanonc az képes rá, hogy hosszú évek alatt, megtapasztalása alatt túlszárnyaljon a mesterén, és ez a jó benne, és az a tanításban ez a legjobb, amikor olyanokat készítenek, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy úristen, de gyönyörű.
1: Katának van egy ilyen mottoja, ami szerint a modern ember gyakran azt hiszi, hogy ő tanítja a természetet. A farmon töltött évek alatt viszont rájött arra, hogy a természet tanít bennünket. Mire?
2: Hogy hogyan maradjunk jól létben.
1: Ezt lehet. Jól létben?
2: Igen, tehát amikor létezünk is, és jól is vagyunk benne, jól érezzük magunkat testi szinten, mentálisan, lelkileg. Sokszor azt gondolom, hogy zaklatottan hajtjuk a világba azokat a dolgokat, amiket egy megragadott pillanatban célnak tűzünk ki. Tehát az ember figyel a természetre, akkor megérti azt, amivel kezdtük a beszélgetésünket, hogy egy rövid vegetációs időszak minden pillanatát ki kell élnünk, akár növények, akár állatok, akár emberek vagyunk. A létezésünk célja az az, hogy teljes mélységében tudjunk emberekké válni. Azt megtanulja az ember a természettől.
1: És Eszegen az Aroma Farmon jártunk ma, ahol a felvételt Tancs Zoltán készítette, a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Gergő Judit nevében is Burker Rudolfot hallották.
4: Éjfél van.

0: Éjfél múlt 2 perccel jó estét kívánok, hír összefoglalóval folytatódik a Kossuth Rádió műsora, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Erről döntöttek a képviselők, miután Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erre tett javaslatot a kormány nevében. Magyar Péter kormányfő szombaton nyújtotta be az országgyűlésnek az alkotmány módosítás terve, miszerint egyebek mellett megszűnik Súlyog Tamás államfői mandátuma. Az alaptörvény tervezett módosítása elmozdítaná tisztségükből a 70. életévüket betöltött alkotmánybírákat, 12-ről 6 évre csökkenteni a mandátumuk hosszát, és visszavezetné az újraválaszthatóságukat is. A javaslat szerint korlátoznák az országgyűlési képviselők mandátumának hosszát is. Közben a Fidesz és a KDNP képviselői bejelentették, tüntetéssel tiltakoznak csütörtök este a tervezett módosítás ellen. Közzétette a köztársasági elnök Velencei Bizottságnak küldött beadványát a Sándor Palota. A 22 oldalas angol nyelvű dokumentumban Súlyog Tamás annak megállapítását kéri a testülettől, hogy a köztársasági elnöki megbízatását idő előtt megszüntető alkotmánymódosítás tervezet jogszerű-e és összhangban áll-e az európai alkotmányos normákkal. A beadvány kiegészítése állásfoglalást kér a már beterjesztett 17. alkotmánymódosítási javaslatról is, mert az a Sándor Palota szerint sérti a jogállamiság és a hatalom megosztás elveit. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születik, közölte a parlamentben az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat, és megalkotja az ehhez szükséges korrupcióellenes intézkedéseket, valamint egyéb jogszabályokat. Kétnapos NATO csúcs találkozó kezdődik ma Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, miután a szervezet korábban egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a vezetők döntenek a nyugati fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú kiszámítható katonai támogatását. Hazánkat Magyar Péter miniszterelnök képviseli, de a külügyminiszter és a honvédelmi tárca vezetője is elkísérte az ankarai találkozóra. Zajlanak a tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint elérhető a háború befejezése. Mint mondta, az orosz elnök valóban véget akar vetni a harcoknak, az ukrán elnök pedig azonnal be akarja fejezni azt. Trump egyúttal megerősítette, hogy találkozik Volodymyr Zelenszkijvel a NATO csúcs találkozó után. Ukrán találat érte az omszki kőolaj finomítót az ukrán-orosz határtól csak nem 2500 kilométerre. Egyelőre nem tudni, mekkora kár keletkezett. Oroszország egyik legnagyobb kapacitású kőolaj finomítójában évente több mint 21 millió tonna nyersanyagot tudnak feldolgozni. Az elmúlt hetekben az ukránok több sikeres légicsapást végrehajtottak orosz energetikai célpontok ellen. Közben az oroszok is folytatták a légitámadásokat. Kijevben 17-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény is megrongálódott. Újabb adatokat közölt a 3500 halálos áldozattal járó június végi venezuelai földrengésről a dél-amerikai ország vezetése. A venezuelai parlament elnöke elmondta, eddig mintegy 6500 embert mentettek ki a romok alól, és 16500 főre emelkedett a sérültek száma, valamint csaknem 18000-en váltak hajléktalanná. Hozzátette, hogy a mentőcsapatok folytatják a kereséseket, de szinte semmi esély nincs már arra, hogy újabb túlélőket találjanak a több ezer eltűnt között. A Fidesz és az MSZP együtt lopta el az országot az elmúlt 20 évben, az arány 70-30%, utalt Magyar Péter miniszterelnök a fővárosi korrupciós ügyre. Az ügyészség gyanúja szerint 2011 és 24 között egy parkfenntartási munkát végző cég vezetője több mint 2 milliárd forintot fizetett önkormányzati vezetőknek és tisztségviselőknek azért, hogy vele szerződjenek. Az ügyben 6 politikust és 2 vállalkozót vettek őrizetbe. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A kormány a megye és a kormány megbízott megnevezések használatára térne vissza. A tervezet szerint a változás csak az elnevezéseket érinti, a közigazgatási szervezetrendszert nem. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szőlősi Györgyöt a közmédia vezetője Horváth András. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a napilapot. A személyi döntés a közmédia átalakításának része. Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Újabb őskőkorszaki sziklarajzot fedeztek fel Portugáliában. A kutatók a Coa völgyi régészeti parkban tártak fel a több mint 23 ezer éves véseteket, amelyek ökröket, borjakat, őzeket, lovakat és kecskéket ábrázolnak. A régészeti lelőhely 1998 óta a világörökség része. A labdarúgó világbajnokság 8. döntőiben Portugália-Spanyolország 0-1, Mikel Merino a 90. percben lőtt góliával nyertek az Európa-bajnok spanyolok. Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo 27 VB mérkőzéssel fejezi be válogatott karrierjét. A magyar férfi kosárlabda válogatott 85-70-re győzött Belgium ellen világbajnoki selejtezőn. A székesfehérvári mérkőzés előtt már tudni lehetett, hogy tovább jut a magyar együttes a következő körbe, ahol Észtország, Szlovénia és Svédország lesz az ellenfél. A wimbledoni tenisztornán a vegyes párosok versenyében Stollár Fanni oldalán a horvát Pavicsal az elődöntőbe jutott, miután 2 játszmában verték a Skupski-Kravcsik duót. A döntőbe kerülésért a Polmans Hunter Ausztrál kettős ellen lépnek pályára. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, számottevő eső nem lesz, a szél megélénkül, hajnalban 12-18, napközben 27-33 fok várható, a következő napokban is hasonló időre készülhetünk. Hírekkel legközelebb éjjel 1 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
2: Kiteljesedettség, boldogság, érzelmi stabilitás, feltétel nélküli szeretet, csak néhány olyan elvárás, ami sokunkban él, ha az anyaságra gondolunk. Majd mikor gyermeket vállalunk, jönnek az ismeretlen és nehéz érzések, türelmetlenség, tehetetlenség, dű, szégyen és bűntudat. Hogyan lehet ebben az önismereti utazásban önazonosnak lenni? Vajon mi szükséges ahhoz, hogy merjünk a belső hangunkra hagyatkozni, merjük megélni és kifejezésre juttatni érzéseinket?
3: A saját életem és az anyaságom hozta ki, hogy én most hol tartok az életbe, és hogy édesanyákat támogatok.
4: Bendine Brigitta anyakócs.
3: Mert bármennyire is vártam az anyaságot, amikor megérkezett az első gyerkőcöm, akkor ott mindenféle érzelmi kavalkádot meg tudtam élni, aminek egy részét nem kívántam magamnak, nem volt szimpatikus, illetve nem is ismertem. Én mindig egy türelmes, nyugodt embernek gondoltam magam, és amikor megszületett a lányom, akkor ismertem meg a vehemensebb, indulatos oldalamat, amikor ideges vagyok, tehetetlen, dühös, és amikor a kislányom 2 éves volt, aki most egyébként 11, legfőképpen rajta tanultam meg azt, hogy ki vagyok én, ő tükrözött engem vissza, és általa tudtam sokat megtanulni és feldolgozni.
4: Mi volt nehéz? Az, hogy nagyon ismerős volt az ön kislányának a reakciója, vagy hogy nagyon-nagyon másképpen működnek?
3: Azt gondoltam, hogy nagyon másképp működik, és aztán kiderült, hogy nekem is van egy ugyanilyen oldalam intenzív, amit nem tudtam eddig magamról, elrejtve volt. Nem éreztem elég jónak magam, nem tudtam mit kezdeni az érzéseimmel, a tehetetlenségemmel, az, hogy nem tudom irányítani, kontrollálni a helyzetet, az, hogy másnak valami jobban megy, mint nekem, tehát az összehasonlítás is itt bejött. Nekem miért nem nyugodt a gyerekem? Én is nyugodt vagyok, a férjem is, hát akkor hogy lehet, hogy ő nem? És aztán, amikor a dackorszakba lépett, ráadásul született a kistesója, akkor aztán minden borult, testvérféltékenység is bejött a képbe, amit aztán végképp nem tudtunk kezelni. Agressziót éreztem, amit nem akartam. És akkor kértem először segítséget. Gyerekpszichológus segített nekem, megtanultam, hogy működik egy 2 éves gyerek. Azt kezdtem el érezni, hogy normális a gyerekem, normális a reakcióm, de meg tudok tanulni másképp működni. Aztán idővel, ahogy dolgoztam többet magamon, úgy dolgoztam fel azokat a régi sérelmeket, amik alapján már nem kellett odafigyelnem a működésemre, mert már zsigerileg teljesen máshogy reagáltam.
4: Régi sérelmekről beszélt, ez azt is jelenti, hogy a gyermekkorban ismerős üzemmódok kapcsolódnak ilyenkor be?
3: Igen, tehát ami szüleinkben is volt félelem, tehetetlenség, amikkel ők nem tudtak mit kezdeni, ezért felénk pakoltak egy óriási elvárást, tudva, tudatlanul és szeretve, de hogy közben azért ezek mégiscsak ott vannak. És ugye a mi generációnkban egyre többünknek nyílik föl a szeme, hogy mit, hogy nem szeretnénk csinálni, mert milyen sérüléseket okozhatunk a gyerekekbe, viszont miközben mi már ezt meg akarjuk adni, magunkon is kell dolgozni, és ez egy nagy teher. De hát nyilván már közben elkezd alakulni az, hogy egyre jobban csináljuk. Ha megengedjük magunknak is az érzéseket, viszont elkezdünk másképp működni. Ha én dühös vagyok, és elkiabálom magam, elmagyarázom nekik, hogy lehetek dühös, bocs, hogy most ezt mondtam, de most ez kiszaladt a számon, és ez van. Tehát, hogy haladunk tovább.
4: Megengedjük magunknak az érzéseket, ez egyenlő azzal, hogy önazonosak is vagyunk? Azt is el tudom fogadni, hogy nekem ehhez most nincsen kedvem. Vagy ez a része az anyaságban nem esik jól.
3: Nem esik jól, nehéz, akár az is, hogy dühös vagyok a gyerekemre. Lehetek dühös, de mondjuk nem csapok oda. Tehetetlen vagyok egy helyzetbe, de melyik részében vagyok mégiscsak cselekvőképes.
4: Érzések, érzelmek, erről beszélni nagyon nehéz, de felismerni már könnyű, vagy mondjuk az ön gyerekeinek ez megy?
3: Igyekszem nekik minél többször és minél több skáláját megtanítani az érzelmeknek. Most már, hogy 11, 9 és 6 évesek, nagyoknál bejön a bűntudat, a szégyen, akármi, és akkor én ezeket így megtanítgatom nekik. Például a fiamat este nagyon zavarta az, hogy nem tudja, hogy a barátjával, akivel megbeszélték, hogy hazamennek, és mégse együtt mentek haza, hogy mi van vele. És egyszerűen átbeszéltük, hogy aha, most akkor félsz, hogy mit gondol rólad? Most bűntudatod van? Aha, csak valahogy úgy megérkeznek neki. Nekünk ezek nagyon sokat segítenek, amikor helyette megkérdezve kimondom az érzéseket, segítek kifejezni, és már ez segít, hogy erről beszélünk, hogy ja igen, rosszul érzem magam, úgy ezt szoktuk árnyalni.
4: Kulcsként anyukáknak segít abban, hogy önazonosabban megéljék az anyaságukat. Mi az, amit nehéz egy anyának elfogadnia, megérteni, átéreznie?
3: Gyakori, hogy nem érzik elég jónak magukat, egy belső elégedetlenség, hogy nem érzem önazonosnak azt, amit csinálok. Tehát amikor a 2,5 éves dackorszakosom tüntetett minden ellen, nem akarta csinálni, ellenkezett, nagyon sok anyuka társamtól azt a tanácsot kaptam, hogy hát akkor üssek rá, vagy ha bántja a testvérét, üssek rá. Itt éreztem először azt, hogy nem akarom ezt a módot akkor se választani, hogyha ez lesz a megoldás. Amikor én azt érzem, hogy valami, amit javasolnak, amit a külvilág mond, az nem az enyém, az fölismerni, azok keresnek föl többek között, akik érzik, hogy a működésük, az érzéseik, a lelkük jelzi, hogy ez nem az övék.
4: Timóteus Társaság Alapítvány Szárnyal csoport munkafüzetét világszámos pontján ismerik, és magyar nyelvre is lefordították. Miről szól ez pontosan? Kenesei Enikő, a Timóteus Társaság munkatársa és a Szárnyal csoport egyik vezetője.
5: Azért hozták létre, hogy nőknek segítsen megtalálni a saját útjukat, jó anyagokat tettek bele, jó teszteket. 6 pillére van ennek a munkafüzetnek, és 4 csoportra oszthatók. Az első szakasz az arról szól, hogy ki vagyok, vagyok én, a második szakasz arról, hogy miért vagyok itt, hova tartok és hogy jutok el oda. Jöttek kisgyerekes anyukák, de volt a csoportunkban olyan, akinek már felnőtt gyerekei vannak.
4: Mire kíváncsiak, akik erre foglalkozásra jelentkeznek? Helyemen vagyok-e? Vagy miért nem vagyok annyira boldog, amennyire boldognak kellene lennem?
5: Most eszembe jut egy anyuka, akinek már a legkisebb gyereke is 8-os, és ő azt mondta, hogy gyerekek előtt tanár volt, és aztán az IT-szektorban helyezkedett el, de hogy úgy érzi, hogy valami olyat szeretne, ami hivatás, vagy többet ad neki, és ezt keresi, ezt az utat. Az a cél, hogy meglássa azt, hogy mik az ő erősségei, milyen tapasztalatokat szerzett, és mi az a hely itt a földön, amit ő tud betölteni.
6: Akik jelentkeznek, azokban nagyon erős az a vágy, hogy egy közösséghez tartozzanak.
4: Trip Gabriella, a Szárnyalj csoport egyik vezetője.
6: És ennek a pozitív hozadéka, hogy egy elfogadó közegben sokkal könnyebben kapcsolatot találnak magukkal, és sokkal könnyebben megtalálják azokat a válaszokat, mint mondjuk a hétköznapi hajtásban, amit úgy vagyunk jelen egymásnak, hogy abban találkozhatnak önmagukkal.
4: Ön azt mondta, hogy első alkalommal nem vezetőként, hanem résztvevőként jelentkezett.
6: Igen, és az volt annak a csoportnak a különlegessége, hogy az még a COVID alatt indult, amikor amúgy is az ember annyi hétköznapinál magasabb szintű kérdést feltesz, úgyhogy nekem az egy nagyon jó lehetőség volt.
4: És mi az, amit kapott a női erőkön kívül?
6: Sokat dolgozik a munkafüzet visszatekintéssel a különböző életszakaszok, hogy ott mi volt a fontos, mi volt a mottom, lehet, hogy nem is fogalmaztam akkor meg magamnak, de ezekre olyan jó volt rá látni, hogy ezek milyen szépen egymásra épülnek. Nekem az egy nagyon jó keretbe foglalta, és egy kicsit meg is mutatta ennek a vonala, hogy merre tovább.
4: Aki nem megy végig egy ilyen munkafüzeten, vagy nem teszi fel magának ezeket a kérdéseket, miből sejtheti azt, hogy ön azonos-e, vagy sem?
5: Érintve is érzem magam azért, mert 23 tavasszal eljöttem, hogy kiégtem, és beszélhetünk ugye anyai kiégésről. Én inkább a munkámban, illetve az otthoni szerepeimben is. Ha valaki azt érzi, hogy kiégett, akkor ott lépni kell. Szerintem azt érzi az ember belül, hogy mennyire tudja az értékeit a hétköznapokban megélni. És ami még a kisgyerekes létnek a sajátossága, hogy szerintem, ha valaki teljesen egyben van, és az értékei rendben vannak, ez az éjszakázon folyamatosan ugrásra készen kell lenni. Azt is be tudja darálni, akinek amúgy minden az értékrendje és minden rendben van. És a fiatal anyukáknál, meg ugye akik aztán mennek vissza dolgozni, az még nehezebb helyzet. Ők egy ilyen szorításban vannak. Én 20 évig tartoztam egy mamaklubhoz. Én azt láttam, hogy iszonyatosan ki vannak éhezve az anyukák arra, hogy kapjanak pozitív megerősítéseket, biztatást, hogy normalizáljuk azt, hogy igen, van, amikor én is üvöltök otthon a gyerekemmel. Nálunk is hányás volt éjszaka, ki voltam borulva. És ez ad erőt ahhoz, hogy tovább tudjon lépni. Bevezettük azt, hogy minden alkalmat azzal kezdtünk, hogy mondj egy sikert az elmúlt héten, amire te büszke vagy. És nem mindig könnyű megtalálni ezt, de azóta ki tudjuk mondani, hogy és arra büszke vagyok, hogy ezt jól csináltam, vagy a másikat megerősítjük.
6: Megdöbbentő, hogy ezt tanulni kell, vagy újra tanulni. Sokunkban az a berögződés, hogy na ne hencegjél, most jó neked, de majd úgyis lesz rosszabb. Nekem személy szerint azt is sokszor tanulnom kell, hogy a másikénak örüljek, hogy ne az irítség kapcsoljon be. Ha őszinték vagyunk, akkor ezek ott vannak, de tudatosan le tudom állítani, hogy ő most ebbe van, tudok vele örülni, tudom őt támogatni, és a következő pillanatban meg megosztom az enyémet, amivel szintén mások együtt fognak örülni. Ez szerintem minden oldalról egy gyakorlat, még most évek után is.
4: Visszakerülnek az anyukák a munkahelyre. Mennyire nehéz életben tartani, hogy rendben legyek önmagammal, hogy azt csináljam, ami tényleg a szívem mélyén is húz és jó leső. Bendine Brigitta anyakócs.
7: Ez kulcsfontosságú szerintem, hogy a munkát is utána úgy végezzük, ami beleillik a családi elképzeléseinkbe, hogy tudunk mi kiegyensúlyozottak lenni. Hány évesek a gyerekek, amikor visszamegyünk a munkába? Hány órát akarunk dolgozni? És én még ebbe a család munkaegyensúlyban nem igazán találtam meg, még pontosan azt, amit akarok, de azt tudom, hogy az én kiegyensúlyozottságom fogja megtartani a családot. És én azt érzem, hogy két iskolás és egy óvodás gyerekkel nagyon sok energiára van ahhoz szükségem, hogyha ők hazaérkeznek, akkor a napi történéseket elmondhassák, átdolgozzuk, mert így lesznek ők is egészségesek mentálisan, és ezt fogják tovább vinni, amennyire lehet, mert én is hibázok, mi is hibázunk, és nem csinálunk mindent tökéletesen, de mégis azt mondhatom, hogy egyre tudatosabbak a gyerekeink, és látják a viselkedésüknek az okait. Tehát amikor a 9 évesem hazajön, és azt mondja, hogy anya, gyere be a szobába, elmesélek valamit, hogy ne a testvéreimet bántsam, akkor egy olyan magas szintű tudás van már most a kezébe, ami sok felnőttnek nincsen meg, és az, hogy én ezt a tudást át tudjam nekik adni, ahhoz nekem kiegyensúlyozottnak kell lennem.
4: Most, hogy már mer a saját érzéseire és a belső hangjára támaszkodni, és tudja, hogy mi az, amit nem szeretne, mennyire nehéz ezt a tágabb környezetével elfogadtatnia, vagy megélnie?
7: A családunkban ebből egyáltalán nincsen probléma, ebből a szempontból nagyon szerencsések vagyunk, elfogadnak mindkét oldalon mindent, amit csinálunk, ebbe egyáltalán nem szóltak bele soha. Hiszem azt, hogy amit mi csinálunk és mi átadunk, az érték, és ebbe erősödöm meg folyamatosan, bármilyen konfliktus is jön, mert nálunk is vannak konfliktusok, hogy mégiscsak az az érték, amit mi át akarunk adni, azt mi fontosnak tartjuk, és amellett egyre könnyebb kiállni.
4: Fischer Zsófia egy transformatív mentor és életvezetési tanácsadó. Legutóbb egy webináriumot tartott önazonosság címen. Miért gondolta azt, hogy erre szükség van?
5: Én magam egy olyan utat jártam be, ahol fiatalként azt hiszem, hogy tudtam, hogy ki és mi szeretnék lenni. Majd azonban a külső nyomás a szüleimtől, akár a társadalomtól, hogy mit érdemes csinálni az életben, mi az, amiből meg lehet élni, mi az, amit sikeresnek tartunk, elvitt egy teljesen más út, ahol azt vettem észre jó pár év elteltével, hogy lehet, hogy sikeressé váltam a társadalom és a szüleim és mindenki szemében, de én magam nem voltam boldog, nem voltam önazonos, hiszen egy olyan munkát végeztem, olyan szerepeket játszottam, amiben már jól teljesítettem, de mégsem tett boldoggá. És azt hiszem, hogy ma is nagyon sokan tudnak ehhez kapcsolódni, hogy végeznek egy munkát, élnek egy életet, csak hogy egyre többen vagyunk, akik nem mindig érezzük ebben jól magunkat, és erre szeretném inspirálni az embereket, hogy merjenek mélyebbre menni magukban, hogy merjenek föltenni maguknak olyan kérdéseket, hogy valóban azt az életet élem-e, amit szeretnék.
4: Honnan tudhatjuk azt, hogy önazonosak vagyunk önmagunkkal, a belső érzéseinkkel? Lehet, hogy csak nem tudjuk mi az, hogy boldogság. Mindig kapaszkodunk valami után, és mindig azt érezzük, hogy ezt nem érjük el, vagy ez még nem az. Mi mindig többet és többet szeretnénk.
5: Szerintem, amikor önazonosak vagyunk, akkor nem azt mondom, hogy az élet könnyűvé válik, viszont mindaz, amit csinálunk, abban inspiráltak, motiváltak, lelkesek, akár könnyedebbek is tudunk lenni, és amikor pedig nem élünk összhangban magunkkal, akkor sokszor érezhetjük azt, hogy reggelente nehezen kelünk föl az ágyból, hogy nagyon-nagyon nem várjuk azt a hétfő reggelt, hogy elkezdődjön a napunk. Viszont amikor valóban azt az életet éljük, amiben jók vagyunk, vagy harmonikusak vagyunk, akkor kíváncsian várjuk, hogy mi fog történni aznap.
4: Ne féljünk az élethosszig tartó tanulástól, az újrakezdéstől, hogy a semmibe ugorjunk szárnyak nélkül. Csak van az ember mögött már egy kitaposott út, ami valljuk be kényelmesnek. Csak van mögöttünk már egy család, egy csomó olyan kötelék, ami óhatatlan, hogy behatárolja a lehetőségeinket.
5: Én nem mondom azt, hogy feltétlenül változtatni kell, és hogy ez mindenkinek az útja. Azt gondolom, hogyha valaki felismeri, hogy akár nem teszi boldoggá, amit csinál, de mégis megtalálja benne azt, amitől ő örömmel tudja többé-kevésbé élni az életét, akkor az is jó. Én nem hiszek abba, hogy azért vagyunk itt, hogy végig szenvedjük az életet. Az én kislányom mindig azt mondja, hogy anya, te mindig tanulsz valamit. Én szeretem, én kíváncsi vagyok, én szeretek mindig tovább menni és új dolgokat megismerni.
4: Van ebben a munkafüzetben olyan kérdéssor, amit szívesen újra és újra elővesz? Trip Gabriella, a Szárnyalj csoport egyik vezetője.
6: Van egy olyan rész, ahol megfogalmazhatjuk a saját küldetésnyilatkozatunkat, és már most két évre rá egész más volt rátekinteni. Mi a fontos, hol vagyok, mi az, amit csak az elvárásoknak lépek meg, és most ránézve nagyon-nagyon jó volt látni, hogy bizonyos dolgok megvalósultak. Leírtam azokat a szavakat, és nem tudtam, hogy az két év múlva egész mást fog jelenteni, de mégis a lényeg benne van. És ez a küldetésnyilatkozat, tehát a munkafüzet nagyon szépen felvezeti, de azt gondolom, hogy bárki más találkozni szeretne magával, érdemes ezt megfogalmazni és forgatni magában pont ennek kapcsán, hogy hova tartunk, és mi az a lépés, amit naponta, évente meg tudunk tenni, hogy ahhoz közelebb kerüljünk.
4: Mire kell itt gondolnom, mert küldetés nagy dolognak tűnik. Lehet, hogy valaki már nem ismer ilyen vágyat megfogalmazni. Kenesei Enikő, a Timóteus Társaság munkatársa és a Szárnyalj csoport egyik vezetője.
5: Tényleg ijesztően hangzik ez, és én mondhatom, hogy 20 éves voltam, amikor először találkoztam ilyen feladattal, és iszonyatosan görcsöltem rajta, és valamit kézadtam, de nem jutott eszembe, hogy kitegyem a szobámba, hanem pipa, mert egy kurzusnak a része volt, és aztán még volt egy helyzet, amiben még átvergődtem magam ezen, és most 52 éves voltam, amikor ezt a csoportot elkezdtük, akkor ért bennem össze, hogy ki vagyok én, mi fontos nekem, és mi az én küldetésem. Úgyhogy ezen érdemes dolgozni. Amúgy a definíció az az, hogy valami olyan, ami örökérvényű, de szerintem egy folyamatban vagyunk és érünk mindannyian. És máig emlékszem jellegzetes mondatra. Családhoz, Istenhez kapcsolódás, emberekhez, egy-két embernek segítés volt, aki azt mondta, hogy úgy akar élni, hogy az élete végén minél kevesebb dolgot kelljen megbánnia.
6: Nekem még nagyon erős, hogy anyaként ezt a példa szerepét, tehát hogy a legtöbbet szeretnék a gyereküknek, és nyilván jó példával, akkor már ott is tartunk, hogy lehet jó példát, tehát hogyha önazonosak vagyunk. De nekem a legmeghatározóbb az volt, hogy nagyon különböző szinteken, és nincsen itt jó, meg magas, meg alacsony, hanem folyamatban vagyunk, és mindenki abban a pillanatban a legjobb válaszát tudja megadni erre.
4: Nehéz ma az anyukáknak önazonosnak lenniük?
5: Azért nehéz, mert hogy minden elérhető, minden ismeret, megnézhetjük az interneten, hogy egy bantu néger anyuka hogy neveli a gyerekét. Elvárások vannak irányunkban, az iskolában, az óvodában, hogy hordjuk-e fejlesztésre, megy-e elég a szakkörre, vagy túl sok szakkörre megy, hogy néz ki a füzete, és még ott van a munka, meg ilyen egyéb családi szerepek, mondjuk az, hogy az anyuka is valakinek a lánya. Igen, nehéz ezek között kiigazodni, és én nagyon szeretem Gabinak azt a mondatát, hogy kapcsolódni magamhoz. Vészhelyzetben vagy, amikor csoportot tartok, akkor tudok-e magamhoz kapcsolódni, vagy azon igyekszem, hogy a többiekhez, de amíg nem kapcsolódok magamhoz, addig nem fog tudni máshoz kapcsolódni. Igen, nehéz.
6: Pont ezek a csöndes pillanatok segíthetnek, hogy ezzel találkozzunk, mert hogy minden más annyival hangosabb. A nagymama elvárása, a tanítónéni elvárása, ami információ szinten, meg még akár a könyvekből is sokszor egy olyan erős külső szabályrendszer van körülöttünk, amiben pont az nem kap helyet, hogy és én ki vagyok, és milyen szeretnék lenni.
4: Rengeteg módszer létezik. Fischer Zsófia transformatív mentor és életvezetési tanácsadó. Amit én szoktam használni, megismertetni önmagukat a saját értékeikkel, nem csak a munkára vonatkozóan, hanem az egész életükben, hogy mik azok az értékek, amik mentén ők szeretnék élni az életüket. És ebben nagyon nagy meglepetések lehetnek, mennyire rólunk szólnak, és hogy ez nem lehet jó vagy rossz, hanem egyszerűen csak van, és hogy tudjuk ezeket az értékeket, legyen az mondjuk a közelség, vagy kreativitás, kapcsolatok, az intimitás, valakinél a bőség. Tehát hogy tudjuk e felé, ami nekünk fontos, és tényleg mindenkinek más, hogy ebből több legyen az életünkben. És lehet, hogy már kiegyensúlyozottság felé teszünk ezzel egy olyan lépést, miben azt mondjuk, hogy most több időt töltök a családommal, nekem ez eddig hiányzott, de rájöttem az értékeim alapján, hogy nekem ez mennyire fontos, akkor lehet, hogy visszavágok a munkaóráimból. És az az érdekes, hogy sose az van, hogy erre még sose gondoltam, hanem mindenki fölismeri önmagát benne. És ezek az értékek változnak, tehát amit 10 évvel ezelőtt írtam le, az nem biztos, hogy most is valid. Milyen időközönként érdemes egy ilyen kérdéssort, egy ilyen ismereti értéktáblázatot kitölteni?
5: Folyamatosan érdemes ezzel foglalkozni, és nem szabad átesni a ló túloldalára, hogy mindig valami újat kell keresni, és soha semmi sem elég jó, tehát meg kell tudni tartani az egyensúlyt. A között, hogy értékeljük és hálásak legyünk mindazért, amit már megteremtettünk,
8: tudjuk, de tudjuk azt is, hogyha valami hív, és valami ott ficereg az emberben, hogy jaj, de jó lenne, ha, akkor azzal érdemes emellett foglalkozni, tehát, hogy az egyik lábunkkal azzal álljunk az itt és mostban, a hálában, mindazért, ami van, de ne hagyjuk ezért el azt a vágyainkat se, azok, amifelé szeretnénk növekedni, tágulni, bővülni. Érdemes ezt mindig így vizsgálgatni magunkba, hogy az, ami most van, azzal én mennyire vagyok jól valójában. És az is lehet, hogy valamivel nem vagyok jól, de most éppen nem tudok rajta változtatni. De ez is ad egy megnyugvást, hogyha tudom, hogy oké, most ezzel várnom kell, lehet, hogy majd 3 év múlva tudok majd csak foglalkozni azzal, hogy önmegvalósítok, mert most éppen kisgyerekeim vannak, és egyáltalán nincs arra energiám, hogy önmegvalósítsak, szóval, hogy ezt is így a helyén kell tudni kezelni. Mindenkinek van lehetősége még egy picit csiszolni még azon, amiben van, és nem kell feltétlenül óriási nagy világ megváltó dolgokra gondolni, de az, hogy kivel tartok kapcsolatot, hogy tartok kapcsolatot, hol vannak a hangsúlyok, mert mondhatjuk, hogy belefér minden, de igazából nem. Tehát, hogy tudnunk kell magunkat tenni előre, és hogy mi szerint szeretnénk élni, mert hogy akkor leszünk a lehető legjobban a saját életünkben, hogyha nem mások elvárásainak akarunk folyamatosan megfelelni, hanem tisztában jövünk önmagunkkal.

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az anyai önazonosságról szóltunk. Műsorunkat újra meghallgathatják podcaston, de megtalálják a mediaclick.hu oldalon is. Továbbra is várjuk észrevételeiket a vendégháznál mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. A hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is. További jó rádiózást kívánok. A szerkesztőt Bellini Barbarát hallották.

0: A Kossuth Rádió Kaphegyen, FM 107,2. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
1: Jó estét kívánok! Uzsaliné, dr. Pécsi Rita, neveléskutató, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanára vagyok, a mai este házigazdája. Vendégem Platti István, rajzbiológia szakos tanár, művészetterapeuta, mesterpedagógus, gyermekvédelmi szakértő és a Pécsi Csontvári Képzőművészeti Stúdió Egyesület művészeti vezetője. A Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének díjazottja és számos rangos szakmai testület tagja is. Szakmai kapcsolatunk sok évvel ezelőtt kezdődött, amikor az akkoriban általam vezetett Pécsi Szent Mór iskola központ rajztanáraként a szerves műveltség képi anyanyelvére és a népművészetre alapozó pedagógiai módszeredet képviselted, csiszoltad ebben az intézményben. Azt járjuk egy kicsit körül, mit is jelent ez a módszer, miben más, mit ad ez, nem csak azoknak a gyerekeknek, akiknek én láttam a fejlődését a kezed alatt, hanem azután a gyermekvédelemben is nagyon szép sikereket érsz el vele, azok között a gyerekek között, akiknek bizony szüksége van valamilyen gyógyulásra, mint művészetterapeuta. Ezt hogy tudod elérni?
2: Én szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát onnét kezdeném, hogy Platti György édesapám az 50-es években kiharcolta, hogy a népművészet széleskörűen terjedjen el a magyar rajzpedagógiában és a rajztanárképzésben. Írt erről tankönyvet is, úgyhogy én ebben nőttem föl, népművészeti tárgyak, motivumok, gyűjtőútjaira vitt apukám, és mindennek a rajzpedagógiai része. Már ő szakított azzal, hogy másolgassuk, szerkezgessük a népi motivumokat. Ő már felfedezte, hogy a gyerekrajzok és a népművészet között komoly kapcsolat van. Ugye én megalkottam az eredendő kifejezés mód fogalmát, hogy egy velünk született önkifejezési forma bontakozik ki az ősfirkákból pici gyermekkorban, és bizony ez tovább él a népművészetben, a népművészet alkotó munkájában, hiszen a népművészek nem tanult emberek voltak, hanem hoztak magukkal egy természetes vizualitást, amely találkozott a közösség tradíciójával, a motivumkincsel, és éppen ezért számtalan variációban készítették el a különböző matyóhímzéseket, székelkapukat, belevív a saját érzéseiket és a gondolataikat. Nem minden népművészeti motivum fejező, valami csak díszítmény, de csomó olyan népvezeti motívum van, amiben gondolatok vannak, költőiség van, lelkiség van, üzenetek vannak. Például a székely kapun, az Etel, aki székely kapu tükrén, virág anya áll középen egy házban, és az ölében virággyermekek, a virág karjait széttárja, és körülötte a természet növényi formákból, a kozmosz, naphol, csillagok, és ezt dolgoztattam föl a gyerekekkel, de nem lemásolják ezt, hanem beleviszik a saját érzéseiket, és ugye a gyerekotthonban élő traumatizált gyerekek, akiket kiemeltek a családjukból, ahol nem az édesanyja neveli őket, hanem nevelők nevelik, hogy viszonyul ez a természetes anyasághoz, egy édesanyához, akinek az ölibe vannak a gyermekek, hát nagyon izgalmas és nagyon eredeti gondolatok jöttek így elő a rajzokból. Aztán a születés témája szintén megjelenik, például a korondi népi kerámián, a nap asszonya, gyereket szül a napnak, mondta Pár Róza néni, fazekas dinasztiának tagja, aki pingája festi ki a kerámiákat. Hát a gyerekekben ez mit hív elő? Milyen a születéshez való viszonyt? Hihetetlen érdekes. Aztán ugye a kórosi református templom, amelyik a nagypapa ugye az ormánságban van, a Gyarmati János asztalos mester nagypapája, az egy falusi prédikátor volt, aki rendkívül módon művelt ember volt, az akkori prédikátorok nagyon műveltek voltak, hiszen egyben papok voltak, egyben prédikátorok is. Hát a csillagos égboltot festette föl, mert ott volt a családba tudás. Csillagos égbolton keresztül meg lehetett tapasztalni a természet változás rendjét, a különböző évszakokat szimbolizáló csillagképek megjelentek. És akkor ráadásul a üzbék hímzések között is találtam ilyen elnövényesedett csillagászati szimbólumokat, ahogy az Üzbék Akadémia művészettörténésze mondja. És ezeket felhasználtam, hogy összetettük, összeraktuk a népi motivumokat, változat egy folyamattá, a természet folyamatává, és mindig az aktuális természeti időszakot jelenítjük meg, amelyik természeti időszakban éppen vagyunk, és azt dolgozzák fel a gyerekek. És ez azért fontos, mert hogy folyamatot élnek át a gyerekek, és ez a folyamat maga a természet folyamata, ami ráadásul ciklikus is egyben, hiszen minden évben visszatér. A mai életünk az nagyon lineáris, és állandóan arra vágyunk, hogy újabb és újabb és még újabb dolgokkal tapasztaljunk meg, és akkor az internet világa is ezt sugallja. Közben a természetben az örök visszatérés jelenik meg.
1: És ezt hogyan csináljátok? Sok képet megnéztek? El is magyarázod nekik ezeket a szimbólumokat, vagy csak beszélgettek róla és ráhangolódnak? Hogy zajlik ez?
2: Ezeket a szimbólumokat, akár a székely kaputükör, akár a korandi kerámia, akár a korosi református templom mennyezet kazettái, meg más erdély kazetták hívóképként jelennek meg, tehát nem másolják a gyerekek, hanem előhívja belülük a lelki tartalmakat.
1: És beszélgettek
2: és erről
1: is róla?
2: Beszélgetünk is, mit szimbolizálnak, de itt egy gondolatébresztés van, itt nem szigorúan a feladatot kell megoldani, hogy azt a természeti időszakot a lehető legjobban old meg, hanem előhívja a belső lelki tartalmakat.
1: Ez azt gondolom nagyon szegényes a mai világban, tehát a szimbólum érzékenység nagyon gyér, ha így lehet mondani, és nagyon kíváncsi lennék, hogy mit látsz abból, hogy hihetetlen képi inger ömlik a gyerekekre, és mégis a képi fantáziájuk, a képi világba, a kreativitásuk, minthogyha hát nem lenne ilyen gazdag.
2: Igen, hát ezt tapasztalom, mert korábban természeti formák árnyképeit vetítettem ki, és abba, amit beleláttak a gyerekek, és nagyon mély traumákat, lelki problémákat szimbolikus módon megjelenítették, rendkívül izgalmas dolgok voltak egy olyan 15-20 évvel ezelőtt, és most nem látnak bele semmit, nem látnak ezekbe a árnyképekbe, ami tulajdonképpen a rósakteszthez hasonló, ugye tintapacában mit látsz bele, viszont a népművészet még mindig egy olyan struktúrát ad, olyan ősi ősképekre épül, olyan bennünk az emberi természetben, az emberi életben megjelenő formavilág jelenik meg, ami azért előhívja a kreativitást. Tehát örülnek is a gyerekek, hogy nem másolni kell, tehát, hanem tovább alkotni, és annak örülnek, hogy van egy kiinduló pont, egy viszonylag struktúrált, egy természetbe ágyazott, és egy szimbólumba ágyazott formavilág, ami az emberi kultúra része, és ehhez viszonyítva tudja ő megfogalmazni a saját lelki problémáit. Ez még hozzátenném, hogy amellett, hogy egy-egy motivumnak milyen költőisége van, mit idéz meg, tudok népmeséket is társítani egy-egy időszakhoz és egy-egy mennyezetkazettához. Például a Tancsi Református templom mennyezetkazettáján ugye a kígyótartó csillagkép jelenik meg, ugye amik a mentőautókkal is láthatók, és hát van a Vaslaci népmese, ahol a gyógyító kígyóról szól az egész történet, tehát ilyenkor magát a népmesét is elmondom kazetta mellett a
1: és
2: gyerekeknek.
1: És mit hív ez elő egy akár traumatizált gyermekben általában? Mik a tapasztalat?
2: Hát akár a legszörnyűbb dolgokat is előhívhatja, például egy pici korában szexuálisan traumatizált kislány, amely olyan mélyen elfojtotta traumáit, hogy nem megközelíthető, azt is előhívja, meg tudja fogalmazni ezt a problémát, fel tudja dolgozni. Tehát tényleg gyógyít ez a szimbólum.
1: Éppen azért érdemes erről egy kicsit beszélni, talán kevesen tudjuk azt, hogy magában ebben a folyamatban mi a gyógyító, tehát ez a mentalizációs képesség fejlődik ki, hogy meg tudja fogalmazni, lehetővé teszi, hogy hozzáfér ezekhez, és ezt valahogy kirajzolja magából, vagy megéli és gyógyul, mint ahogy azért ismerjük a balladákban például, hogy kiénekeljük minél többször, ezerszer, sokszor szépen, az gyógyít is.
2: Hát ugye korábban azt gondolták, hogy az ilyen verbális terápiák a legfőbb gyógyító erők, ahol kibeszéli a problémáit, de sok ember nem tud beszélni ezekről. Viszont kiderült, hogy a nonverbális világ, ahol képpel, mozdulatokkal, érzésekkel fejez ki valaki valamit, az ugyanolyan gyógyító erő, mint hogyha ő elmondaná, vagy értelmezné.
1: Tehát most már odáig vezeted akkor ezeket a gyerekeket, hogy kap egy nyelvet, mert azért kell ehhez egy valamilyen képi nyelv, hogy kap talán szavakat, mármint úgy most képben szavakat, eszközöket, és akkor a saját világát belerajzolja, vagy igen, kirajzolja?
2: Igen, erről van szó, és nem csak gyerekek, és nem csak az intézeti gyerekek, hanem az általános iskolai gyerekek is megfogalmazták, és olyan hatással volt rájuk, hogy akiket annak idején a Szent Mór iskolába tanítottam 20 évvel ezelőtt, azok így felnőve 30 évesen eljönnek hozzám, és újra rajzolják ezek a motivumokat.
1: Olyan hatással van volt. Újra egy tisztulásra.
2: Igen, és felnőttek is járnak hozzám, rajztanárok, művészetterapeuták, óvónők rajzolni, tehát a felnőtteket is nagyon megfogja ez a módszer, amire így rátaláltam hosszú évek alatt.

0: több idő elég ahhoz, hogy ezeket a népi szimbólumokat közel kerüljön tulajdonképp az őseink kulturális értékeihez, és átélje azokat a magyar és más népek tradícióit, ami bennünk van, és ebbe fogalmazza meg önmagát korszerű módon. A mai ember nagyon keresi önmagát, nagyon akar önismeretre szert tenni. Ennek igenis volna létjogosultsága, mert erre van idő. Hiszen ezek a gyerekek gyakorlatilag 20 perc alatt, fél óra alatt gyönyörű csodákat csinálnak. Tulajdonképpen a népmészeti motívumnak a bemutatása, arról való néhány gondolat, az gyakorlatilag egy 5 perc, és akkor utána van bőven idő ezt feldolgozni. A gyerekotthonokban, lakásotthonokban, ott magukban a konyhákban, ebédlő betartom a foglalkozást. Utána megbeszéljük azt, hogy az ő rajzán milyen érzelmek jöttek elő, mentalizáljuk az alkotáson lévő érzelmeket, gyógyul az ő traumáik, és nem is beszélve, hogy itt nem csak lelki traumáról van szó, hanem érzelmi elhanyagolásról. Az érzelmek felismerése a viselkedés alapja. Ugye, hogy a mai gyerekek nem tudnak viselkedni, meg nem lehet tőlük órát tartani, hát az érzelmeket se ismerik föl. Ha saját rajzuk egy tükröző felület, az elmaradt szülői érzelem tükrözés helyett a rajza tükrözi vissza az ő érzelmet, és ebben ismeri föl önmagát, akkor ez hat a viselkedésre, és azt is tudja szabályozni. Tehát ennek óriási értéke van.
1: Mondanál egy példát, mert ez nagyon izgalmas, hogy például felismeri, hogy ő dühös, vagy szorong, fáradt, vagy haragos, vagy hogy megy.
0: Igen, ez? Abszolút, igen, ez így van. Tehát a népművészet formavilág antropomorf. Nagyon sok olyan virágmotívumok vannak, ahol arcokat lehet felismerni. Elképesztő mennyiféle érzelmet tudnak kifejezni a gyerekek, tehát egy dühös, haragos arcot megfogalmaz a virágnyelven a motivumába, vagy éppen vidám arcot, vagy éppen szomorú arcot, és amikor ugye fölismeri a saját alkotásán egy-egy arcot, mondjuk egy szomorúságot, akkor van, hogy meg is fogalmazza, hogy ő éppen miért akkor ott szomorú. És az is nagyon izgalmas, hogy ilyen összetett. Tehát ez a figura itt, ez a növény, ez egy kicsit szomorkás.
1: Ez
0: dühös, és ez pedig vidám, tehát hogy egy rajzán egyszerre nagyon sokféle érzelmet tud látni, és nagyon sokféle érzelmet tud felfedezni, és ezzel tanulja, hogy nem csak szélsőséges érzelmek van, minden jó, meg minden rossz, igen, minden vidám, meg minden szomorú, hanem az élet gazdagsága, hogy kicsit szomorúak vagyunk, kicsit vidámok vagyunk, tehát minden az életünk
1: ezzel
0: része.
1: Ezzel talán meg is békül, és akkor ilyenkor rákérdezel, hogy most éppen az életedben mi az, ami ilyen szomorú vagy. Nem,
0: az már művészet pszichoterápia lenne.
1: Igen.
0: Én sejtem, hogy mi lehet mögötte, hanem hagyom, hogyha ő spontán elmondja, és megfogalmazza, hogy amikor nevelő szülőné volt, és akkor ez volt, vagy az volt, mond egy történetet, azt meghallgatom, de ha nem mond, csak az érzelmeket nevezi meg, akkor én nem kutakodok tovább. Tehát a lényeg az, hogy a művészetterápiában a nonverbalitás a lényeg, a kifejeződés, a szimbólumok, a formák, abban való érzelmi átélés és megélés, és az a gyógyító erő, maga az alkotás. Míg a verbális terápiákban pedig az, hogy verbálisan megfogalmazom, és tudatosul bennem egy lelki folyamat. De úgy tűnik, hogy az érzelmi átélés, még hogyha kevésbé is tudatosul, akkor is gyógyító erejű, és például én úgy gondolom, hogy a traumák azok egyfajta absztrakciókká válnak az emberbe. Pláne ezek a gyerekek, ahol nagyon sok ismétlődő traumát éltek, hát és nem feltétlenül csak az, hogy őt verték, vagy bántották, hanem a családon belül látta, hogy apuka veri anyukát, tehát az is ugyanúgy traumatizál, amikor nem ő vele történik, de látja, ott van a családi légkörben. És akkor kialakul benne az agresszió, mint egyfajta absztrakció. És a művészetterápiában már ez jelenik meg, nem a konkrét eset, annak valami elvontabb, szimbolikusabb formája, és akkor már ezzel dolgozunk,
1: hogy
0: ezekkel a szimbólumokkal.
1: Hogy nem a való, hanem annak égi mása.
0: Igen.
1: És akkor ezzel hogyan dolgozunk? Tehát megjelenik benne mondjuk ez a feszültség, ez a szorongás, ez a akár agresszió, akkor amikor ő ezt átéli, és kirajzolja, megrajzolja, alkotja, ez tompul is, szelídül, gyógyul, mit csinál?
0: Igen. Na most ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy például ennél a kislányál, aki most már 12 éves, és már 4-5 éves korában bántalmazták, őt börtönbe is kerültek az elkövetők. Már 3 éve foglalkozok vele, és a rajzain ugye visszatérnek a motivumok, egyrészt az ő traumához, jához kapcsolódó motivumok, másrészt pedig ugyanazt a problémát, mondjuk a gyógyító kígyó király, azt már 3-szor megrajzolta 3 éven keresztül, és látszik, hogy hogyan változik ez, hogyan rendeződik, egyre struktúrálják nyitottabb lesz. Yeah.

0: Először ilyen nagyon káotikus volt a rajza, tele feszültséggel, indulatokkal, és ez hogyan szelidül meg egy évvel később, két évvel később, amikor újra rajzolja ugyanazt a motívumot.
1: És hogy látod a saját szerepedet, vagy hogy tudnád megfogalmazni ebben a folyamatban, mert ez nagyon szép, ahogy így leírod, hogy például amikor először az a kibudjanó, káotikus feszültség megjelenik, akkor nyilván nem azt fogod mondani, hogy most ezt rajzod lesz ebben, hát én is látom, de ilyenkor hogy megy tovább a továbbvezetés? És hogyan történik?
0: Igyekszünk nonverbális megoldani.
1: Tovább alkottok, hogy hadd
0: tehát,
1: jöjjön.
0: Hogy adott esetben megrajzolja a rajzán visszatérő módon a traumáját, amit én fölismerek, és nevet rajta, és én erre rásegítek. Együtt nevetünk rajta. Igen. Tehát nevetünk egy szörnyűségen az ő életében, amit nem fogalmazunk meg, hogy mi történt, csak a szimbólum szintjén
1: igen,
0: látjuk,
1: azon.
0: És együtt nevetünk, tehát ez is egy nonverbális gyógyító erő. Tehát ez egy ilyen katalizátor, én kísérem őt ebben az alkotási folyamatban. Nem én vagyok a gyógyszer, mint a pszichoterápiában, hanem az alkotás a gyógyszer, én meg segítem ezt a folyamatot, ott vagyok mellett a kísérőként.
1: Ebben a segítésben nagyon nagy eszközöd, népművészetnek maga a formakincse, vagy a szimbólumkincse, tehát ez a szerves épülés. Tehát itt azt gondolom, hogy vagy úgy látom, hogy a módszerednek talán ez a magja, hogy arra építkezem, mert nyilván van művészetterápiás módszer ilyen-olyan-amolyan, de talán ennek ez a sajátossága.
0: Igen, igen, és még a természet folyamata is rendkívül fontos, a folyamatszerűség nagyon fontos, de ezek a gyerekek jönnek, mennek a lakásotthonokba, van, aki évekig ott van, van, aki csak rövidebb ideig, és a természet folyamatai azok, amelyek biztosítják a folyamatosságot. Itt nagyon fontos, hogy a motivum összekapcsolódik a természettel.
1: Milyen természeti folyamat segíti ezt a első folyamatot?
0: Például a tavasszal, ugye az életünk az töredezett, a matek óra után fizika jön, és akkor utána történelem óra, aztán kémia, tehát egymáshoz
1: igen,
0: nem
1: hát ilyen az egész
0: dolgok,
1: életünk.
0: Ilyen az egész életünk. A természetben meg az egyik dolog átfolyik a másikba. Például tavasszal nem egyszerre ébrednek fel a fák. Van, ha meg csupaszak.
1: És akkor rajzoltok ilyeneket?
0: Igen, és akkor van, amelyik már ébredezik, rügyezik. És van, amelyik már felébredt, és kivirágzik, és akkor ezt így lerajzolják a gyerekek, és kérem azt, az arcot is rajzoljanak a fának, az egyik alszik, másik ébredezik, a harmadik már fölébredt. A folyamatot éljék
1: át. Helyeződik
0: bele, tehát, hogy egyikből átfolyik a másikba, és ez a gyógyító erő, mert az ember is valahol természeti lény, akár tetszik, akár nem, és valamikor az ember teljesen a természetben élt, a paraszt ember legalábbis, és akkor most a művészet segítségével tudunk visszakapcsolódni a természethez. És akkor így mélyebben meg tudják élni a természeti folyamatokat.
1: Igen, az tényleg nagyon szép a népművészetben és a népművészeti motivumokban, ahogy ez az egymásba kapcsolódás, tényleg ez a szerves egymásba kapcsolódás, akár a színeknek, formáknak egymásra épülése, vagy a szimbólumoknak az egymásból való kinövése is szervesülő folyamat, és akkor ezt élik át.
0: Igen, igen. És ugye az is nagyon fontos, hogy azért nagyon sok a bizonytalanság a gyerekvédelemben, egy lakásotthon életében, tehát nem tudok úgy egy terápiás folyamatot, hogy pszichológiai problémákra fókuszálva fölépíteni, mert nem tudom, hogy mikor tudok legközelebb menni, éppen ott lesz a gyerek, vagy nem. Ami a biztosítja a folyamatosságot, az, hogy nézzünk ki az ablakon, és éppen milyen idő van kín. Tehát az adja a folyamatot, mert az viszont közös élmény mindannyiunk számára a természetnek a folyamatai, amiben benne élünk.
1: Hát nagyon szépen köszönöm ezt az izgalmas, folyamatos építkezést, amit láthatunk tényleg a munkádban. Én közelről is láttam, de azt gondolom, hogy azt a nehéz rajzi törést, amit látunk a gyerekeknél, hogy elkezdik a sémákat rajzolni, hogy így kell, és így lehet, és elmegy a kreativitás, a fantázia. Ez a módszer nagyon gyönyörűen újraépíti, vagy talán újra felfedezi. A mai vendégem Platti István, rajzbiológia szakos tanár, művészetterapeuta, mesterpedagógus és gyermekvédelmi szakértő volt, aki a Pécsi Csontváry Képzőművészeti Stúdió Egyesület művészeti vezetője is. Rajzolásról, a népművészet megújuló szimbólumrendszeréről, a szerves műveltség beépítéséről, a képzőművészeti terápiába, a művészetterápiáról beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Uzsaliné dr. Pécsi Rita neveléskutató főiskolai tanár. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Egy óra a hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már ma tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Sólyog Tamás mandátuma, és az országgyűlés 30 napon belül új államfőt választ. Közben a Fidesz-KDNP bejelentette, hogy csütörtök estére az alap törvény módosítása ellen és Sólyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születik, közölte a parlamentben az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat, és megalkotja az ehhez szükséges korrupció ellenes intézkedéseket. Zajlanak a tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint elérhető a háború befejezése. Mint mondta, az orosz elnök valóban véget akar vetni a harcoknak, az ukrán elnök pedig azonnal be akarja fejezni azt. Trump egyúttal megerősítette, hogy találkozik Volodymyr Zelenszkijvel a NATO csúcs találkozó után. Szíriába látogatott a francia elnök. Emmanuel Macron az uniós országok vezetői közül elsőként ment Damaszkuszba Bashar el-Assad szíriai elnök 2024-es bukása óta. Párizs közölte, hogy a francia államfő a polgárháború sújtott a Szíria újjáépítéséről és kereskedelmi megállapodásokról egyeztet az új szír elnökkel, valamint az ország gazdasági vezetőivel. Hollósi Simon festményeiből nyílik kiállítás a Máramarosszigeti Magyar Napokon. A román-ukrán határ mentén fekvő kisvárosban a Nagybányai Festőiskola alapítójának 8 festménye lesz látható, emellett Kádár Géza egy restaurált alkotását is megcsodálhatja a nagy közönség. A labdarúgó világbajnokság 8. döntőjében Portugália-Spanyolország 0-1, Mikel Merino a 90. percben lőtt góljával nyertek az Európa-bajnok spanyolok. Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo 27 VB mérkőzéssel fejezi be válogatott karrierjét. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, számottevő eső nélkül. A szél megélénkül időnként megerősödik. Hajnalban 12-18, napközben 27-33 fok várható. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
2: Álompár voltak Papa Dimitriou, Atina színésznő Bellányék, Anna és Nóra is álomszépek lettek, tehetségesek, mindkettő színésznő, és bár idesebbüket Erdészként ismerte meg az ország a Szomszédok című sorozatban, nagyszerű színész, remek táncos, szenvedélyes horgász és szőlész. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok, vendégem Trokán Péter, Jászai Mari díjas színművész, érdemes művész, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház alapító tagja, akit 80. születésnapja alkalmával köszöntünk korábbi beszélgetésünk felidézésével. A Könyves Kálmán gimnáziumban töltött diák éveiről kezdtünk beszélgetni.
3: Az ember összeszedi mindenhonnan azokat, amiket egy fiatal embernek össze kell szednie, tanártól, akár diáktársamtól. Nekem például az egyik legjobb barátom volt, sajnos meghalt egy pár éve, akivel egy padban ültünk, és ő zseniális matematikus volt. Én nagyon tiszteltem őt, hogy tudja azt a tudományt, ami ezeken fogalmam sincs. Ha valaki tudja azt, hogy mi az, amit gyorsabban megtanul, mint a többiek, az olyan magától értetődő, és az, hogy én akkor megtanultam olyan verseket, amit a mai napig úgy tudok, hogy szinte hibátlanul azt a verset, amit meg kellett munkából tanulni, amikor már színész lettem, azt lehet, hogy már el is felejtettem, mert...
2: És mi hozza elő?
3: Hát azt hiszem, ezt úgy hívják, hogy szakma. A Dajka Margit jutott eszembe, akivel egy ilyen hasonló mély interjút csináltak a rádióban annak idején. Megkérdezték, hogy hogyan közelíti meg azt a figurát, hogyan bújik a bűrébe, hogyan válik vele egyé, hogy ilyen zseniálisan tudja a színpadra vinni. És akkor azt mondta Margitka, hogy megtanulom a szöveget. Az nem tanulás tulajdonképpen, amikor az ember dolgozik a próbákon a szereppel, a szöveggel, a darabbal. Nem tanulás, hanem egy játék. Hát azért mondjuk mi azt, hogy megyünk este játszom. Megint csak Shakespeare azt mondja, hogy a Hamlet mondja a színészeknek, hogy a híres beszédében, hogy illeszd a szót a cselekményhez.
2: Tehát logikus, hogy azt fogja mondani
3: pontosan.
2: A figura?
3: Hát pontosan, hogyha kipróbáltuk azt, hogy én oda megyek az asztalhoz, megfogom ezt a poharat, átviszem a színpad másik oldalára, és ott leteszem, hogy beletöltök egy pohár vizet, és visszahozom, és közben ott mondok mindenféle dolgokat, akkor a mozdulat után, hogy fölvetem a poharat, egyszer csak jön a szöveggel együtt. Habár én olyan fajta színész vagyok, hogy nekem hiába súgnak, mert hogyha nekem egyszer lemegy a redőny, egyszer-kétszer előfordult már, kivel nem. Ha a Jordán Tamással fog csinálni riportot, akkor a Jordán el fogja azt a sztorit mesélni, mert önálló estjébe belevette. Szombathelyen történt. Szombathely Szent Márton városa, ugye. Közeledett a születésnapja valamilyen, nem tudom hány századik születésnapja, egy 5-6 évvel ezelőtt, akkor Szombathely nagyon felkészült rá, pénzparipa, posztó, mindent, mindenféle rendezvények voltak, többek között a színházat is. Az önkormányzat megkérte, hogy lehetőleg valamilyen módon emlékezzünk meg, és mi lenne akkor, ha kiírnának egy pályázatot, egy drámapályázatot Szent Márton életére. A színház dramaturgia beleőszült, mire az egészet átrágta, és azt mondta, hogy hát nem, egyik rosszabb, mint a másik, nem lehet. De végül is hát nem lehetett mit csinálni. Azt mondta Tamás, hogy egy előadást kér az önkormányzat, és ha bár arról volt szó, hogy fölveszük és műsorba lesz, de ezt ünnepi előadásban eljárt. És utána meg egy párszor. És hát ugye nehezebb anyaggal, rosszabb anyaggal, ami nem adja magát, azt nehezebb. Megtanultuk, mert összeállt ez a dolog.
2: Azt akarom mondani, hogy Molnár Ferencet könnyebb játszani, mint a Fűzfa poétát.
3: Olyan, Molnár Ferenc, alig kell tanulni szöveget, ott egyszerűen
2: beszélgetnek
3: próbál, egyszerűen úgy megy, hogy már nem lehet mást mondani. Vagy például belőle húzni se lehet, hogyha ma ott tartunk, vagy játék a kastélyban. Kétszer is játszottam, egyszer Veszprém, egyszer Szombathely. És az mind a két rendező akart valamit kihúzni, egy hét után azt mondta, állj, gyerekek, húzzuk vissza.
2: Ami tökéletes, az tökéletes.
3: No, ez nem egy olyan színdarab volt, enyhén szólva, és hát nagy kínok közepette összeállt, megtanultuk. Ünnepi előadás lement, és utána azt mondta Tamás, még van két előadás, ezt még játsszuk le. A Tamás, ő játszott a Szent Mártont, én meg a római helytartót, és egy nagy politikai vitánk van, valamilyen csatáról, vagy nem tudom miről, ami arról szól, hogy én mondok 10 mondatot, ő mond 3-at, én mondok 3 mondatot, ő 10-et, én mondok 5 mondatot, ő mond 2-t, és ez egy olyan párbeszéd, amin ahol komoly érvek vannak. Az érveim kellős közepén egyszer csak teljesen váratlanul bum, lement a redőny. És csönd.
2: Kifogyott az érve.
3: És csönd, igen. És akkor láttam a Tamáson, hogy neki is forog az agya, elindultam a sugó felé, az már nem szépen mindig hallott, hogy mit, csak én nem. És akkor megpróbáltam egy ilyen mély gondolati szünetet tartani abba, amiben én belegondoltam. Gondolataimban mélyedtem, de éreztem, hogy ez egy idő után rá fognak jönni.
2: Ez a gondterhet állam férfi.
3: Hamis, igen, hogy ez már nem megy tovább. Nem ugrott be, nem mondom. Akkor valahogy folytatni kell. És úgyhogy ránéztem a Tamásra, és azt mondtam neki, hogy és neked erről mi a véleményed? Először is azt hittem, hogy a Tamás kiesik a gatyájából a röhögéstől, hogy hozhatom őt ilyen helyzetben. Ő is ilyen, akire nagyon sokszor előfordult.
2: Mi volt a véleménye?
3: Amikor láttam az ő megdöbbenését is, akkor egyszer csak bum beugrott, hogy nekem mit kell mondani. Az a 20 másodperc azt mondta, hogy ő...
2: Éveknek...
3: Ő, nem tudtam, hogy most mit kell csinálni, sírni, röhögni, vagy kirolni a színpadról.
2: Ezért ez egy szórakoztató szakma.
3: Hát igen, ott éveket öregettem már azért.
2: Azt nem is kérdezem, hogy miért Csajkovszki, de van hozzá valami történet.
3: Van. Csajkovszki bémol zongora verseny. Én még nagyon kölyök voltam, 8-10 éves lehettem, és Újpesten éltünk, a szüleim egy kis vendégöt vezettek, és így délutánonként ők nem voltak otthon. Akkor volt nyitva az üzlet 2-től 10-ig. Egy olyan házban laktunk, ahol 11 lakás volt, és egy nagyon nagy udvar, óriási gyerek élet volt ott, és volt ott egy néni, a Márti néni, aki egy özvegyasszony volt, az édesapjával és a lányával éltek ott együtt, és ő volt egy ilyen pótmama. Nem volt egy különösebb, egy olyan intelligens asszony volt, de nem volt egy különösebben nagy zeneértő, vagy színházértő, vagy színházba járó, olyan egyszerű asszony volt. De egyszer csak azt mondta, hogy neki a Csajkovszkij Bémol-Zongora verse, az mindig, bármikor, akkor voltak még ilyen, meg most is van ilyen rádióban kívánságműsor. Ő mondta, hogy ha egyszer valaki a rádióban azt mondaná, hogy mi az én kívánságom, amikor azt teljesíteni fogok, akkor a Csajkovszkij Bémol-Zongora verse.
4: Ezt most Máté néninek küldjük?
3: Hát szegényke, már csak az égből hallgathatja. Meghallgattam én is, fantasztikus, és tényleg ez csodálatosan szép. És azóta is valahányszor hallottam, vagy sikerült elcsípni koncerten, élő koncerten. Akkor nem hagytam ki, és többek között a zseniális műveknél az ember több mindenre jön rá. És azért kértem, hogy a harmadik tételt hallgassuk meg, vagy abba hallgassunk bele, mert ugye a Csajkovszkij nagy romantikus, és a romantika mindig egy kicsit mindent úgy elfed. Többek között azért szeretem az orosz zeneszerzőket, mert megismered belőle az orosz lelket. Benne van az orosz lélek, benne van a másik két tétel. Tariraram, tarirariram, rariram, rariram. Tehát ez egy hatalmas. Itt pedig a harmadik tétel elején, ott van egy olyan, hogyha soha senki nem látott orosz táncot, akkor ez olyan, mint egy orosz népi tánc.

0: Kitől tanult ennyit a művészetről? Ki volt az, aki gyerekkorában nyitogatta erre a szemét, fülét, a szívét, nem is tudom mi mindenét?
1: A gimnáziumi tanáraim. Újpestiek vagyunk, tőzsgyökeres újpesti család vagyunk. Én 60-tól 64-ig jártam oda. Azt tulajdonképpen csak éreztük, hogy jó tanáraink vannak. Csak később jöttünk rá, amikor már az érettségi találkozókon a tanárok meséltek róla, hogy akkor volt ott egy igazgató, és az begyűjtötte az összes 56-os forradalomból száműzött tanárokat, akiket nem akasztottak fel, nem csuktak börtönbe, csak annyi volt a büntetésük, mint Sinkovics Imrének, akit a Nemzetiből deportáltak a József Attila Színházba. Az az igazgató, dr. Hollósi Antalnak hívják, az egy nagyszerű tanár volt, és egy talpi úriember, egy magyar úriember, a szó legjobb értelmében, ez begyűjtötte ezeket a tanárokat. Visszatérve a kérdés, hogy válasz, hogy a tanáraimtól kaptam. Akkor a Rossz József, aki a mesterem volt már...
0: De hogy ismerkedtek meg, legalább azt mesélje.
1: Nekem óriási mázlim volt, mert a Nemzeti Színház stúdiósa voltam, amikor a kecskeméti igazgató följött, és azt mondta, hogy neki kellene 2-3 fiatal segédszínész.
0: Jó képű, magas.
1: Lehetőleg igen, mert a szerződésemben az volt, hogy segédszínész karkötelezettséggel. Ez azt jelentette, hogy az operetben be kellett ott állnunk, és az operetben nekünk ott karnak kellett lenni, énekelni.
0: Táncolni is kellett?
1: Persze, persze.
0: És tudt táncolni?
1: Nagyon szerettem táncolni, persze, hogy ne, és azt hiszem tudtam is, most már mostanában kevesen.
0: De azt számított, hogy ennyire jó képű
1: volt? Én nem vagyok jó, nem tudom.
0: Ez minden barátnőm irigykedett, hogy ide jövök, hogy nem mondja, hogy nem jó képű, hanem azt mondja, hogy előny volt, hogy jó képű.
1: Én csókom a barátnőmnek, köszönöm szépen a bókot, de nem azt számított, hanem azt számított, hogy a táncot most már kérdez. Egy operettet próbáltunk a Bála Savoyban, és próba szünetbe a Ruszt valahogy ott járkált kint a folyosón, nem ő rendezte a darabot, csak hallotta, hogy bent ott még a szünetben ott valaki dolgozik. És a Benkóczi Zoli, drága Zolikám, ő is ott volt, mint pályakezdő segédszínész. Ugye ő alacsonyabb volt és kövér, én meg magas voltam és vékony. És volt egy jelenet, azt kérte a koreográfus, hogy a Bála Savoyban, hogy mi 2 négerre maszkírozott táncos voltunk ott, hogy ott át kell menni a színpadon, és valahogy találjunk ki valamit. Azt csináltuk, hogy a Zoli kicsit guggolva előre hajoltam, én pedig fölé hajolva, mint egy C betű, és mint 2 törpe, egy kicsit lelassítva, legugolva, kitaláltunk egy ilyen, átmentünk a színpadon egy ilyen, marran sikerünk volt vele ki, és ezt így próbáltuk. És mondtam a Zolinak, hogy hajolj egy kicsit jobban, de nem tudok, és jó, kiabáltuk egymást, hogy óra esek, ne ügyészkedj, mit jelent, ne lögdössél. És benézett a Ruszt, és aztán később mesélte el, hogy látta ezt a 2 őrültet, amikor próbálják ezt a operettbetétet. És azt mondta, hogy hát ezek tényleg nagyon-nagyon akarnak színészek lenni. Nagyon. És ugye ő, aki az egyetemi színpad alapítója volt, azt mondta, hogy hát akkor ezt a pasit, ezt itt a következő darab adott egy kis szerepet, és akkor így aztán ő lett tulajdonképpen a tanárom, akitől nagyon-nagyon sokat tanultam.
0: És tényleg nagyon akart színész lenni?
1: Igen, persze. De hogy a fenében? Visszatérek a magyar tanáromhoz, aki ő mondta, hogy Péter, mi lenne, hogyha ezzel foglalkozna? És akkor amikor...
0: Muszáj megkérdezem, hogy is mi lehet, jól döntött?
1: Persze, igen. Hogy? 19-ben szerettem Fehérvárra, 3 éves, alig tudtam, 2 darabba, 3 bemutatón volt összesen, amíg az egyiket nem tudtuk játszani, mert be volt zárva a színház. Most végre ősszel elkezdett a színház dolgozni, az első 3 darabban nem vagyok, csak a következő évad másik felébe, tehát februártól kezdek el próbálni, és akkor végig fogom dolgozni az évet. De most még mindig nem tudok dolgozni, csak egy-egy előadásra ugrom, és ez nekem nagyon kevés. És egyszerűen lelkileg sérültnek érzem, betegnek érzem magam. Én nem tudok nyugdíjas életet élni, és emiatt jönnek fizikai dolgok is, nyavaják. Nyilván van visszavezethető oda, hogy ez egy lelki trauma, hogy nem tudok annyit dolgozni, menni, amennyit szeretnék.
0: A következő zenénk?
1: Bach Goldberg variációk.
0: Az ízlése kitűnő.
1: Hát én nem tudom, hogy... Hát valaki, aki a kicsit klasszikus zenét szereti, meg fontos neki, hát abban akkor nem lehet kikerülni. És csak azért szeretem, mert furcsa módon az interpretátor miatt, a Glenn Gould miatt szeretem. Mert a Glenn Gouldról sokat hallottam. Én a Rusztól tanultam meg, ő imádta a zenét, és nagyon sokat tanított nekünk, tanított nekem ezeket. A Glenn Gouldról is beszélt, hogy ez egy micsoda fantasztikus pali, hogy behoz egy sámit, és így a feje fölött zombi, és hogy extravagáns, de nem nézni kell, ha meg kell hallgatni a játékát. És akkor azt így meghallgattam, és én nem vagyok úgy zeneértő, de szóval az, hogy egy Bach zongoraműnél a billentésnek milyen
0: szerepe. Most kár, hogy a nézők nem látják a kezét, mert mutatja nekem.
1: Hogy milyen szerepe van a billentés. Lajosnak egyszerűen, azt ez a palit nagyon tud. Ezt a zeneművet én majdnem kizárólag mindig arra használtam, hogy Szombathelyen voltam 12 évig, és akkor a délutáni pihenőben, mert ott azért elég intenzív munkánk volt, délután próbáltam, este játszottam. Amikor hazamentem, akkor ledőltem egy kicsit, és ezt mindig bekapcsoltam. Annyira nyugtató volt, és annyira relaxációs gyakorlatnak is megfelelő volt, hogy ebbe teljesen beleszerettem, és azóta is használom is többször ilyen relaxációs helyzetekben.

0: Lányainak egyértelmű volt színésznek kell menni, mert hogy más se láttak itthon. Olyan, de hát valamit átadtak nekik szülőként, hogy ugye apjuk, anyjuk színész, és valamit nagyon vonzónak tarthattak.
1: Most megmondom, amit az Anna szokott erre válaszolni, mert a riportokból elég érdekes dolgokat tanulok a lányaimról. Mi azt tudtuk, hogy ő orvos akar. Gimnáziumban úgy is irattuk be, hogy biológiai szakra 16 éves korában azt mondta, hogy nem, nem. És akkor csak beugrott neki, hogy tulajdonképpen gyerekkoruk óta bent éltek a színházba. Mert nagyon sokat vitte magával az Attila őket, én kevésbé, de hát volt, hogy együtt játszottunk, már megvoltak a gyerekek, ugye 89-ig voltunk egy társulatban az Attilával.
0: Az jó volt egyébként?
1: Nem emlékszem, hogy bármi problémát értett volna, sőt, inkább jó volt. De ők sokat voltak benne a színházban, és akkor Anna azt mondta, hogy hát tényleg, hát olyan jó pofa volt az, hogy ahogy ottan éltek, és hogy dolgoztak is, meg az egésznek a hangulata sokkal jobb volt, mint az, hogy a biológia tanárnőm azt mondja, hogy üljek le, és olvasok 4000 oldalt. Nevettek, és jó, kifestették magukat, és bementek a színpadra, jöttek vissza, és olyan természetesnek tűntek, hogy ez egy jó dolog. Most az, hogy mit tud, az akkor derült ki, amikor elküldtem őket a Földesi Margithoz. Margitot nem lehet kihagyni. És akkor elment a Margithoz. Egy-két hét múlva mondja, hogy papa, a Herbe be kell ugranom. És akkor felhívtam a Margitot, és megkérdeztem, hogy te mondom, mi, de figyelj, Margit, hát én nagyon szeretem a Jackie-t, mert én nekem mindig Jackie. Debrecenben együtt voltunk, amikor pályakezdő voltunk, akkor egy évig együtt voltunk Debrecenben, és képzelj el, még Scheherezádi című balettbe balettott a Margittal.
0: Komolyan? Hát ez kell, hogy nem lássam.
1: Scheherezádi balett, és ilyen vékony volt a Margit. Hát színész gyerek volt, tanították balettra járni, és nagyon jó táncolt. A Baldóczi Sándor, a koreográfus megkért a Margitot meg engem, hogy a Scheherezádi négy tételbe álló táncszvit, ugye, a táncokat magukat a táncosok fogják csinálni, mert nagyon jó balettkar volt Debrecenben, csak a szultán és a Scheherezádé maga, az nem táncol annyit, csak ugye arról szól a történet, hogy a Scheherezádé fel akarja vidítani a szultánt, aki szomorú. És hát ült a Margit párnák között, és a Margit úgy prezentálta nekem, a Scheherezádé prezentálta a mesét. És akkor azt eltáncolták a zseniálisan a táncosok. Tőle tudtam emelni, mert az elég jó erőben voltam még akkor. De a Margit az úgy adta az avizot, hogy föl se kellett. Ő volt a profiba kettő közül. Na mindegy, én nagyon szerettünk egymást a Margittal, és akkor felhívtam őt, hogy te mi van. Mert hogyha ők színészek akarnak lenni, akkor csak akkor engedem őket oda, hogyha nem úgy mennek oda, hogy ők a trokán lányok. Hanem mondd meg, hogy mi azt mondja, fér, majd nyugi, majd odafigyelek, és majd hívlak, és akkor fölhív, és azt, hogy te figyelj, nyugi, ezek rendben vannak.
0: Az ott is rendben
1: ezek van. Rendben vannak. Ezekből nem lesz rossz színész. Az Annát harmadszorra vették fel, Annát elsőre. És egyszerre, így a Nóri beérte az Annát, és egyszerre egy év folyamra jártak, az egyik a zenés osztályban, másik a prózai osztályban, sőt, kollégiumban is együtt laktak egy időben. Úgyhogy nem az én életemem, hanem a Margité. És hál' Istennek az a lendületnek, az a világ, amit a Margit beléjük plántált, azt ők vitték, és a mai napig is úgy dolgoznak. Hibátlan felfogásban. Én ügyes csúnya szót mondtam, hogy felfogásban.
0: De nekem ez tetszett.
1: Nekem az a több öröm közül, talán a legnagyobb öröm, amikor azt mondják kollégák, hogy te ide figyelj, én dolgoztam a lányoddal. Hogy ez egy milyen klassz, és nekem ez a legnagyobb öröm. Mind a kettőtől megkaptam, így, hogy emberileg elfogadják őket, hogy jó velük dolgozni. Becsületesen dolgoznak, egyenesen dolgoznak, nem kamúznak, nem játsszák el azt, hogy ők színész gyerekek, mert nincs mit eljátszani rajta.
0: Pedig akkor jól vannak, nem el.
1: Én sehogy nem neveltem őket, én valamiféle példát próbált mutatni nekik, ahogy én élek, aztán vagy követik, vagy nem, hála Istennek, sok mindent összeszedtek belőle. És nekem is nagyon jó velük lenni. Mostanában találtuk ki azt, hogy az Attila, hogy itt vannak ezek a hétvégék, és ugye én is most nem dolgozom. Ezeket a hétvégéket, amikor szabad, akkor csináljuk, hogy akkor evideljünk együtt, és akkor úgy össze tud jönni.
0: De majd beszélünk az unokáról is. Most gyorsan beszéljük meg a kamaszkori kedvenc zenét.
1: A Simon és Garfunkel szám a Híd a zavaros víz felett. Hát nem kamaszkori, később ide egy szerelemhez kapcsolódik.
0: Elmeséli.
1: Igen. Nem. Elég legyen annyi, hogy az egyik szerelmemnek a kedvenc száma volt, és a párok szokták ezt azért úgy kezelni.
0: Számon tartani.
1: Hogy ez a mi számunk, vagy a kedvenc számunk. Enélkül is nagyon szerettem a két srácnak a zenéjét. Ez a szám, ez úgy benne maradt, hogy ha meghallom, akkor mindig ez a csodás szerelmes időszak jut az eszembe, akivel a mai napig olyan jó barátok vagyunk, hogy kicsit olyan hülyén is hangzik, de úgy tartom, hogy mintha a húgom lenne. Annyira jó barátok vagyunk, és barátok maradtunk.

0: filmezés. Népszerűséget is hoztak, meg hát komoly filmek is voltak.
1: Ez nem így van, mert nagyon keveset forgattam filmet.
0: Akkor miért tűnik úgy, mint azért, mert sokat láttuk a képernyőn, sorozatban?
1: 13 év alatt, amíg a Szomszédok ment, addig ugye egy ország ismerte meg az arcunkat. De az alatt a 13 év alatt mi a filmgyárból ki voltunk tiltva. Széttárták a kezüket a filmrendezők, és aztán nem arra, hogy neked az arcod itt be van forgatva ebbe a izébe, és neked itt van egy neved, meg van egy erdész, vagyis téged mindenki erdésznek fog nézni. Ennek valóban van egy ilyen hatása egyrészt, hogy azonosítják a nézők a szerepben, a szerepeli foglalkozásával.
0: De azt mondta, hogy szerelmeket nem bánt meg, ezt a forgatást megbánt, vagy ez sem?
1: Dehogy bántam meg. Dehogy bántam meg, nagyszerű társaságot, nagyon jó barátaim, nagyon jó hangulat volt, csodálatos ember volt a Horváth Ádám, aki az egészet kitalálta, aki nagyon szeretett minket a maga módján, kicsit a mogorva ember volt a kifelé, meg mindent olyan komolyan mondott.
0: És közben a szíve aranyból.
1: Nagyon szerette a műfajt, hogy ezt ő találta ki, és benne minket nagyon szeretett, igazán szeretett, Jussi nénitől kezdve az Ivancsicsillig mindenkit. Többek között ezért is mondom azt, hogy nem hiányzik nekem az, hogy nem forgattam. Lehet, hogy akkor többet forgattam volna magyar filmekbe. Olyan emberi élmény volt nekem ez a 13 év ezzel a társasággal. Fontosabb, mint a szakmai élmény. Vagy most akkor két kritikus leírta, hogy én milyen jó voltam.
0: Én azért ez nem rossz, ha két kritikus leírja, ez fontos,
1: nem rossz,
0: vagy nem?
1: Egészen mást jelent, mint hogy a Kulka Jancsival mi milyen jó barátok lettünk. Az Annával, a Fehér Annával. Ha találkozunk, akkor még mindig azt érzem, hogy valahogy a testvérségről van szó.
0: Életéről, mert ez nagyon iriglése méltó Palóznakon.
1: Újpesti srác voltam, és rengeteget voltunk kint, tehát ott a Fót felé a mezőket jártuk egyszer, mezitlábas palasz gyerekek. Az én beállom, igen, csatangoltunk és fociztunk, és kint voltunk mindig. Tehát nekem hozzátartott az életem ez az, hogy kint. És amikor ezt a házat is építettük, 91, hála Istennek, ez a város legszélén vagyunk, Budapest legszélső utcáján. Valahogy úgy hozta a sors, hogy mindig nyugati színházakba dolgoztam. Nagyon jó volt, hogy Veszprémbe dolgoztam, Sopronba dolgoztam, Szombathelyen dolgoztam, Fehérváron, tehát mindig erre kellett indulni kocsival, úgyhogy kifelé ezt mindig erdőt láttam. Siófokon a Nemzeti Üdülőbe töltöttük mindig a nyarainkat 20 éven keresztül. A gyerekek ott nőttek fel, az Anna majdnem ott született. Imádtunk oda járni, ott is egy fantasztikus baráti társaság volt, és akkor néztünk át a másik oldalra, és akkor azt mondta, tényleg ott kellene valamit, hogy a hegyen ilyen fantasztikus lenne. És akkor Veszprémbe kerültem, és a Veszprém kollégáknak ott egyiknek másiknak volt már ott ilyen kis házikója, és akkor jártunk oda, és hát borzasztóan irigyeltem őket, hogy fantasztikus panoráma, meg egyáltalán Kránitz Lajost, akinek Palóznakon volt háza. És együtt szinkronizáltunk a Lajossal, és mondta, hogy meg horgáztunk mind a ketten, és hogy szeretnék esetleg ott valahol. És azt mondja, hogy majd körülnézek én, hogy mi van ott Palóznakon, van-e valami eladó. Hát mondom, tehát nekem na, sok pénzem is. Nem érdekes, azt mondja, majd valamit talál. És tényleg így is lehet, hogy egyszer csak fölhívott a Lajos, hogy te ide figyelj, meghalt a kisnéni, 94 éves volt ott. Van egy ilyen kis rakott kőház, egy ilyen kis kaiba, de van mellette egy kis szőlő, és fölmentünk, megnéztük, és hát azt mondtam, hogy oké, akkor ezt be tudom vállalni. Abszolút érzelmi kérdés. Egyrészt apám miatt, másrészt maga a szőlő is olyan, hogy a szőlővel való foglalatosság az érzelmi kérdés, és a szőlő ad nekem az érzelmi életembe szép helyzeteket. Tehát finom a bor, akkor azt én megiszom, és akkor jó kedvem van tőle. Tehát érzelmi kapcsolatom van azzal a szőlővel, amit én művelek. A másik pedig, amikor apám, ő kocsmáros volt, és akkor ő hányszor mondta azt, hogy hú, de jó lenne egy kis szőlőm, és akkor a saját boromat is tudnám mérni. És többször volt úgy, hogy majdnem megvettünk valamit, de aztán anyám lebeszélt, hogy ne csináld, mert úgyse fogod tudni kezelni, mert nincs időnk rá, stb. És így elmaradt. És amikor kimentünk megnézni ezt a kis kőházat, nem, mert Lajos nem is mondta azt, hogy ott van szőlő, igen, ez egy fantasztikus élmény volt számomra. Kimentünk, és tényleg egy ilyen kis rozog a kis kőház, és hát mondom, hogy körbejárjuk, és hogy elmentem a oldalt, és láttam, hogy mögötte ott van egy kis szőlő, nem nagy, 220 négyszögő alatt egész, és abban a pillanatban beugrott az apám.
0: Még ilyet?
1: Nem, azért ugrott be. És akkor én azt úgy éreztem, mintha onnan föntől szólt volna, hogy te, mert megért, és akkor csináld azt, amit én nem könyvből tanultam meg, hanem a szakemberektől, a barátaimtól. Egyrészt nem kell nagyon hozzáérteni. Az alapdolgokat az ember megtanulja, egyetlen dologra kell figyelni, hogy mindent akkor kell csinálni, amikor a szőlő azt kéri. Akkor kell metszeni, akkor kell permetezni, akkor nem kell permetezni, akkor kell leszedni a leveleket róla, amikor kell, amikor nem kell, akkor nem kell. Ezeket az ember időben megcsinálja. Ez nem túl sok dolgot. akkor utána többit már csak a Jóistenre kell bízni, hogy jöjjön annyi eső, ami éppen akkor kell, és süsson annyi nap, ami éppen akkor kell.
0: Ez mindennek a titka szerintem az életnek is.
1: Jó, de szépet mondott, akkor le zárni az
0: a beszélgetés. Nem zárjuk le, hanem még meséljen a karácsonyról, mert van kisgyerek a családból, úgyhogy most neki jön majd Jézuska, vagy hogy lesz a karácsony.
1: Hát persze, amióta ő van.
0: De most mekkora?
1: 5 éves, és...
0: És a nagypapa és kék szemét örökölt, az mit élvált?
1: 5 éve, és 2 éve épült fel a házuk érdem. Előtte még itt voltak a karácsonyok, szenteste, de most már az Annáéknál van, és aztán 25-én jövünk ide, és aztán jön a Trokánéknak, a bátyáméknak, a kereszt, a lányomék, akik Angliában élnek, és ilyenkor itthon vannak. Akkor 25-én vagy a nagy Trokán buli van, vagy 25-én van a anyósos buli, vagy ki lehet tölteni azt a 3 napot.
0: De azt látom, hogy nagyon jó nagypapa, hogy ott van a telefonja, a képernyőjén az unoka.
1: Hát kinek nincs ott, mutasson egy nagyszülőt, akinek nem a unokája van a képernyőjén. Hát az nem is nagyszülő.
0: Mi nem búcsúzzunk.
1: Brahms magyar táncok. Hasonló dolog miatt, mint a Csajkovszki, mert ugye gyönyörű zene. Bocsátot kérek, hogy van ez, hogy Brahms honnan érezte ennyire ezt a magyar lelket? Mert ugye magyaros motivumok vannak, azt meg lehet valahonnan szerezni, hát akkor is meg lehetett szerezni, még akkor nem volt nyomtatott kotta, csak kézzel írta. Úgy megkérdezni a Brahmsot, tessék mondani, ez honnan tetszik tudni ezt a magyar lelket így, a magyar életérzést így bevette a zenéjébe.

0: Vendégem Trokán Péter Jászai Mari díjas színművész, érdemes művész, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház alapító tagja volt, akit 80. születésnapja alkalmából köszöntöttünk korábbi beszélgetésünk felidézésével. A zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, hangmérnök Schwarz Nóra, a gyártásvezető Mali Andra és a felelős szerkesztő Süveges Gergő nevében is búcsúzik a mai beszélgetőtárs Farkas Adrián.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Debrecenben FM 99,7. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

0: Mit is akarok én? Hát, mit lehet erre válaszolni? Igazat akarok írni, harcolni az igazságért. Az én szándékom nem volt más, mint megmutatni az ember egyes tényeit, való jelenségek összefüggését, a társadalmat, az élet és annak problémáit. Azonban mindig egy bizonyos szándékkal, mondjuk egyelőre szerényen így, az igazságos változtatásért küzdve.
1: Nagy Lajos, képtelen természetrajz és más karcolatok. 1919-től 1942-ig. Első rész.
0: Természetrajzból kitűnő. Egy írással foglalkozó emberre nem csekély szégyen, ha azt kell bevallania, hogy soha nem szokott álmodni. Hát, ez az én esetem. Éppen ezért valósággal megdöbbentem, midőn tegnap éjjel megboldogult természetrajztanárom kopasz feje tűnt fel előttem. Közölte, hogy azért jött vissza a sáros föltekére, mert égi vándorlása közben azt olvasta ki a csillagokból, nem érdemlem meg természetrajzból a kitűnőt. Azt a bizonyos egyest, amely annak idején bizonyítványomban díszelgett. Neki a megdöbbentő felfedezés után az lett volna a kötelessége, hogy beírjon a mennybéli osztálykönyvbe. Ennek viszont az lesz a következménye, hogy majdan kihajtanak az égi mezőkről, a fene megeszen, az ördög elviszen, és még egyéb bajom is lészen. Ezt ő nem akarja. Éppen azért, mielőtt beírná nevemet az égi osztálykönyvbe, eljött hozzám, hogy még egyszer megvizsgálja tudásomat természetrajzból. Ha legalább elégségesre lefelelek, nem lesz semmi baj. A nem várt értesítés hatása alatt kezdtem magamat kutyául érezni. Mert hát kérem, igazat mondtak a csillagok. Természetrajzból nem egészen érdemeltem ki a jeles osztályzatot. Az úgy volt ugyanis, hogy az én természetrajz tanárom volt a világ legrendesebb embere. A rend nála annyira ment, hogy mindig ugyanabban a sorrendben feleltette az osztályt. Így azután, ha az embernek egy kis szerencséje volt, akkor is lehetett jeles tanuló, ha egy hónapban egyszer készült el rendesen, éppen amikor ő következett felelésre. Ezt azonban nem mondhattam el most a tanár úrnak. Hát inkább elkezdtem halandzsázni. Tanár úr, kérem, én mindig készültem, hiszen tetszik rá emlékezni, egyszer csillagos jelesre feleltem az elefántból. Azonban 20 év alatt bizony már sokat felejtettem. Tessék hát megengedni, hogy a vizsga előtt legalább átismételjem az anyagot. A kopasz fej kicsit csalódottan nézett rám, de azután beleegyezett. Teljes 24 órát kaptam az anyag átismétlésére. A tanár úr azt mondta, hogy ő addig elmegy egyet sétálni a tejútra, melyet némelyek a hadak útjának neveznek. Állítólag ott korzózik Csaba királyfi is. Avval akart beszélni. Adatokat kér tőle a turulmadárról most készülő értekezéséhez. Eddig tartott az én első álmom. Másnap sokat mosolyogtam rajta, még csak el nem érkezett az este. Ekkor már vacogó foggal gondoltam arra az eshetőségre, hogy újra megjelenik a tanár úr. Számon kéri tudásomat abból az átkozott természetrajzból. Lázasan kezdtem kutatni könyvtáromban egy természetrajzkönyv után. De hát kinek a könyvtárában van ilyen? Nekem se volt. Csak egy 1635-ből származó természetrajzot sikerült felhajtanom. Lázas fejjel, didergő ujjakkal ebből írtam ki az alábbi jegyzeteket, melyeket ezennel hasonló helyzetbe kerülő embertársaim rendelkezésére bocsátok. Az oroszlán igen nemes természetű állat. Fél a kerekek forgásától, a fehér színtől, a kakas kukorékolásától, meg a tűztől. Az előtte leborulóknak megkegyelmez. Szíve, eledel közbe vétetvén, a negyednapi hideg lelést elmulasztja. A szarvas. Felette száraz állat. Úgy újítja meg magát, hogy a kígyót lyukából kiszívja és megeszi. Az oktalan állatok közül egyedül a szarvas tud sírni, de csak akkor, amikor haldoklik. A krokodil. Ha embert lát, könnyezni kezd, mintha sírna. Ha az ember megsajnálja és közelebb megy hozzá, abba hagyja a könnyezést, és az embert megöli. Innen származik a példabeszéd a krokodil könnyekről. A róka. A szőlőnek ártalmas, mert a gerezdeket megeszi. Ha bolhák marják, szénárt vesz a szájába, vízbe megy, és halkan először a térdét, azután a hasát, vállát, majd a nyakát a vízbe meríti. Eközben a bolhák mind a fejére gyűlnek. Végül lassan fejét is a vízbe meríti, a bolhák mind a szénába mennek, és akkor a széna csomót a vízbe hajítja. Ebből látható, hogy igen ravasz és csalárd állat. Az egér. Igen, kacérállat. Éppen ennek következtében kevés ideig él. Szereti a sót, mely kacérságra ingerli. A kígyók. Mezítelen embertől igen félnek, azt semmiképpen meg nem marják. Az asszonyokat inkább gyűlölik, mint a férfiakat. A sas. Tollatlan fiait arra kényszeríti, hogy a napba nézzenek. Ha valamelyik hunyorgat, azt megöli és a fészekből kiveti. Se vénység, se betegség nem árt neki, hanem végül is elkopik a csőre, nem tud enni, és így hal meg éhen. A gólya. Minden esztendőben a fészkéből egy tojást, esetleg egy fiókát vagy néhány tollat vet le a házbelieknek a szállás jutalma gyanánt. A főnix. Igen, ritka madár, boldog Arábiában él 600 évig. Akkor drága szerszámokból fészket csinál, melyet a napmelege felgyújt, és a főnix hamuvá ég. A hamuból ismét főnix támad. Ezt többször is megismétli, mert a főnix 9 annyi ideig él, mint a holló. A holló viszont 3-szor annyi ideig él, mint a szarvas. A szarvas életkora 4-szerese a varjú életkorának. A varjú pedig 9-szer annyi ideig él, mint az ember. A páva. Szép madár. Ha eszébe veszi, hogy sokan nézik, farkából legyezőt csinál, ha a rút lábát meglátja, farkát lebocsátja. A tyúk. Ha a kakast legyőzi, kukorékol, és tollát felborzolja. A harcsa. Jó ízű húsa vagyon, de aki borba folytott harcsáról leissza a bort, bor nem issza lészen. Itt abba hagytam a jegyzetek készítését. Ha már 1653-ban ilyen sokat tudtak természetrajzból, vajon mennyit kell nekem tudni, ki közel 300 évvel későbben ültem az iskola padjában, hogy megismerjem a világ csodáit. Már éjfélre járt az idő, mindjárt itt lesz a tanár úr. Akkor menthetetlenül kiderül, hogy tanárom bizalmával rútul visszaélve, ravasz számítások segítségével jutottam a kitűnő osztályzathoz. Rémesen drukkoltam, jobban, mint az érettségi előtt. Sikerült is átdrukkolnom az egész éjszakát, aminek következtében még most is zúg a fejem. Hát, ilyen az ember. Egy csacsi álom miatt tönkrement egy egész éjszakán. Csak az vigasztal, hogy mivel egész éjszaka nem volt alkalmam aludni, elmaradt a javító vizsga is. Remélhetőleg örökre. Mert hiszen én nem szoktam álmodni.
2: Kígyó. A kígyó borzasztó hosszú állat, hosszabb a legrövidebb öntözőcsőnél is. Előfordul mind az 5 világrészben, mezőkön, kövecses, homokos földeken, erdőben és a patikák címtábláin, leginkább azonban mégis a szép női kebleken, sőt, a jó barátok keblén is. Ez az utóbbi fajta azonban igen beteges és gyenge, amiért is a jó barát azt a keblén melengeti. A kígyó igen buta állat, ezért a hüllők közé sorozzák. Lábait illetőleg nyomorék, egy lába sincsen, és ezért hason mászik, ami különben alázatos természetére is vall. Legnagyobb kígyó az óriás kígyó. Ez születésekor még óriási kicsiny ugyan, de később napról napra hosszabb lesz, míg végre akkorára nő, hogyha akkor a farkára állna és fölegyenesedne, pont akkora lenne, mint egy óriás. Igen nagy és veszedelmes kígyó még a csörgő kígyó. Ennek méregfogai vannak, harapása halálos, miért is a farka végén kis lemezeket hord, amikkel menet közben csörög, figyelmeztetvén az embereket, hogy jön, fussanak el, mert különben baj lesz. Persze, aki süket, az könnyen megjárhatja, ezért nem jó süketnek lenni. Aztán igen helyre pörge kis kígyó a vipera. Ez minden jó magyar ember szívének kedves kígyója, mert idegen származása dacára is szívesen időzik magyar földön, például a pilisi hegyekben, ahol a svábokat meg-megcsípi néha. A vipera által harapott seb is lehet halálos, célszerű a sebet kiégetni, vagy ha a vipera egy szép leány képét csípi meg, kiszívni, Sőt, ez az eljárás előzetes védekezésül is helyes, lásd profilaxis, azaz a mondott csinos képet lehet kígyócsípés nélkül is előre kiszívni, de csak egy kicsit. Nehogy nevezettet a mamája a leendő kígyómarás helyén megpofozza. Mulatságos látvány a pápa szemes kígyó, akit egyszer szürkehájuk ellen operáltak, azóta pápa szemet hord és rossz kedve van. Az emberi életben is szerepel, mint anyós. Mint minden élőlény, a kígyó is örül a tavasznak, mégpedig annyira, hogy ilyenkor örömében kibújik a bőréből. Az óriás kígyót különösen az életunt tyúkok szeretik. Egy ilyen életunt tyúk kimegy az erdőre, és addig vár, míg jön egy óriás kígyó, aki mikor meglátja a tyúkot, annyira elcsodálkozik azon a buta tyúkon, hogy kitátja a száját, és az tátva marad. Most a tyúk egy életem, egy halálom kiáltással beleugrik a kígyó szájába, s mivel a kígyó ijedtében becsukja a száját, a tyúk megfullad. A kígyó most, amit főztél, edd is meg, meggondolással, elkezdi nyelni a tyúkot, s mivel aznap még úgysem evett, egyúttal táplálkozik is általa. Nevezetesek még a kígyó bűvölők. Ezek cirkuszban és Orfeumban mutogatják magukat. Kihoznak egy nagy kígyót, azt kissé felemelik, és hogy el ne dőljön, megtámasztják. A kígyó kíváncsian várja, hogy mi fog ebből kisülni, és közben mereven bámulja az artistát, akit ez a tekintet, mivel nagy fene kígyóról van szó, valósággal megbűvöl. Szíve dobog, térde inog, ajka reszket, és ilyettében mindenféle marhaságot csinál, ami az úgynevezett kígyó bűvölés más szóval, jaj, de unalmas az élet. Jeles kígyók még. A repülőkígyó, a budai sikló, a rája, a lazac és a vízigöreb. Érdekes lenne még egy kis rövid sárga kígyó, lila kecske szakállal. A kígyó életkora egy naptól 10-12 évig terjed, mindig attól függ, hogy a benszülöttek mikor verik agyon. Húsát kiköpik, de bőréből szép pénztárcákat csinálnak, amit nagy előszeretettel lopnak az emberek. A nagy kígyók, a fiatal kígyókat, ha nagyon pajkosak, azzal fenyegetik, hogy vigyázz, mert jön a bőrkereskedő bácsi.

Az indus fakír és a magyar fakír. Tavara Ré indus fakír mutogatja most tudományát Budapesten. Szögekkel szurkálja át az arcát, szöges deszkára fekszik, üvegcserepeken jár mezítláb,

0: Rendő vastag bőr az ábrázatán. A magyar fakír a színét változtatja. Itt előttünk vagy 6-7 színben mutatkozik meg percek alatt. Falfehéren, hullasárgában, szemtelen vörösben, méregzöldben, buta kékben, pepitában, májfeketében. Könnyed mozdulattal kiveszi mindkét szemét. Itt áll előttünk hihetetlen szemtelenül. 50-en is szurkálják, vasvillákkal szurkálják, és ő csak bután röhög. Koporsóba fektetik, rá is szögezik a födelet, de nyomban kikel a koporsóból, és él tovább, él, örökké akar élni. Azután járatja a száját. Napokon keresztül egyfolytában járatja, hogy a hallgató már csak a látványba is beleszédül. Éhségmutatványa páratlan. Egész sereg éhezik körülötte évek óta, miközben ő maga nem eszik, hanem fal. Hatalmas, mángorló gépekkel hengerelteti magát, de nem hengerelhető egyenessé, mert a gerince kiegyenesíthetetlenül hétrét görbe. Egy szörnyű gépezetbe bedob 10-20-30 frank hamisító gonosztevőt, s ugyanannyi ártatlan angyalt húz ki a gépből. Egy szót mond, és 10 hazugság van benne. Az indus fakír üvegcserepeken járkál. Ez a mi keresztény nemzeti fakírunk betegek és éhezők vonagló testén táncol, majd pedig lakcipőben, fehér kesztyűben, fütyörészve sétál vulkánokon. Az indus fakír szegény üveget rág és cserepet nyel. Ez a mi fakírunk, hogy mit rág és mit nyel, ezt leírni már nem is lehet. Tudnék egy közhasznú mutatványt ennek a fakírnak. Tartsa a fejét víz alatt csak 5 percig. Azután már ki is veheti.
1: A magyar földbirtokos. A földbirtokos egy olyan piros posgás gróf, aki reggeli imádságul, mert vallásos ember, még az ágyban halat, hidegsültet, dzsemet, tejszínes kávét, csipkés szalvétát, hófehér kenyeret és ezüst villát eszik. Reggeli után audiencián fogadja az uradalmi intézőt és a kasznárokat, akik haptákban állnak előtte, reszkető énekléssel beszélnek vele, és amikor távoznak, úgy köszönnek, hogy kezeit csókolom. Aki a kasznárok előterjesztéseiből nem ért egy betűt sem, de azért auffellel leszidja őket. Aki az audiencia után vagy vadászik, vagy hanyat fekve ül a diványon, és ebédig elnézi a mennyezetet, anélkül, hogy eközben csak egy felet is gondolna. Akit ebédkor livrés inasok szolgálnak ki Lábujhegyen. Aki erőlevest, előételt, sültet körettel, fagylaltot, sajtot, gyümölcsöt és badacsonyit ebédel különféle ékes francia neveken. Aki ebéd után szemes kávét iszik cukor nélkül, konyakkal. Aki ebéd után a pipázóban egyiptomit szíj, és igen művelten társalog 5-6-ig arról, hogy milyen disznók azok a zsidók. Aki este felé kikocsizik, vagy újra vadászik, vagy meglepi valamely kasznárját, és újra leszídja. Aki este megint előről kezdi az evést az előételnél. A földbirtokos tulajdona az úgynevezett földbirtok. Ez áll sok-sok földből, melyet büdös árkok és szép fák vesznek körül, melyen búza és egyéb kukoricák teremnek, amelynek közepén díszlik a kastély és tanya. A kastély 20-30 gyönyörű termével egy jóképű dombon ékeskedik. Előtte az udvar terül el, azután a lóistáló következik, a lóistáló után az ökör-istálók és fészerek állnak, végül mindezeken túl a cselédházak szemtelenkednek. A cselédek és a béresek gazember parasztok, akik fizetett ellenségei a földbirtokosnak, akik rondák és büdösek, mert egész nap orrukkal túrják a földet. Valamennyit agyon kellene ütni és oda temetni azok mellé a huncut zsidók mellé. A lóistálók téglából készülnek, tágasak, magasak, fehérre vannak meszelve, és a padozatuk aszfalt. Az ökör-istálók szerényebbek, de azért csinosak. A cselédházak azonban vályokból és sárból készülnek, cigányok csinálják őket. A földbirtokon a büdös

0: Parasztok szemtelen földtúrása által nagy jövedelem keletkezik, amely legtöbbször több mint 1 millió korona, s a roppant gondot ad a földbirtokosnak, hogy hogyan is költse el. Ami miatt újfent szidja a büdös paraszt béreseket azokkal a huncut zsidókkal együtt. A kastélyban a földesúr nem is tudja elkölteni jövedelmét, amiért is felutazik a fővárosba, és szép nők segítségét veszi igénybe, akiket nyilván ezért színművésznőknek nevez a népszája. A városban ezen felül is sok gondja és dolga van a földesúrnak. Egész éjjel kell neki kártyázni a mágnás kaszinóban. Délután futtatni a muszáj, úgyhogy itt alig is marad ideje szidni a zsidókat és a béreseket, és azokat a Scribbler újságírókat, mint például engem, aki mindezt íme megírom róla, szegényről. Mikor a pénz elment, felül a földesúr a vonatra, és hazahajtat vele. Kisbagoson vagy kutyamajsán kiszáll. 4 kövér ló, hintó és az a büdös parasztkocs is várja. Elindul gondterhesen a kastélya felé, amint közeledik, már látják is az árok szélen a táblát. Koldusoknak, kintornásoknak és a közigazgatásnak szigorúan tilos a bejárás.
1: Hogy is állunk azokkal a címzésekkel? Fönn voltam az egyik miniszternél. Mielőtt magas színe elé kerültem, 2 óra hosszat vártam az úgynevezett miniszteri előszobában. Itt 2 miniszteri titkár dolgozik, mindkettőnek egy-egy telefon az asztalán. Minden második percben telefonfölhívás. Egyik beszélgetést sem értettem meg, de valamit, ami mindegyikben benne volt, ami mindegyiknek a tartalma volt, mégis megértettem. Megpróbálom reprodukálni úgy, hogy ön is megértse, kedves hallgatóm. Körülbelül így hangzott. Alázatos szolgája, méltóságos uram. Igen, ő méltósága már volt kegyes közölni. Ő excellenciája most el van foglalva. Ő méltósága van nála. Igen, a kegyelmes úr. Nem, a kegyelmes úr ő excellenciája. Kéreti méltóságos uramat. Kegyeskedjék ő méltóságának a figyelmét fölhívni, hogy X ő méltósága, Y ő méltósága útján már ő excellenciájánál. Alázatos szolgája, méltóságos uram, tessék parancsolj. Igenis, jelentem a kegyelmes úrnak. A tanácsos úr ő méltósága ő nagyságával együtt egyenesen ő excellenciája parancsára. Alázatos szolgája, kegyelmes uram parancsára, csára, ája, ciája, alája, ő Isten csodája. Nos, mit szól ez ön, hallgató ő kedvessége? Akarom mondani, mit méltóztatik ehhez szólni? Parancsoljon talán valamit mégis hozzászólni, csak úgy hozzá méltóztatni. Igen, ahhoz, amit a titkár urakot ő excellenciája előszobájában így összeméltóztattak az alatt a 2 óra, pardon, ő óra alatt, ugye ez nem csekéség, nem ő csekésége. Ez az a bizonyos undok hazai saját külön magyar címkorságunk. Igen, ez ő címkorsága. Ugyebár kedvességednek is az a véleménye, hogy ő fenesége már méltóztathatna ezt a marhaságot, ő marhaságát egyszer megenni. Mert mondhatom, hogy mi alatt én alulírott, ő alulírottsága, ezt hallgattam, ő nyavajasága majdnem kiméltóztatott törni ő undorsága miatt, amit ő címkólikasága bennem kelteni kegyeskedett.
2: Nagy Lajos, képtelen természetrajz és más karcolatok. Az első részt hallották. Közreműködött Görög László, Udvarias Anna, Bedefazekas Szabolcs, Zajzon Zsolt, Jaskó Bálint. Zenei szerkesztő és hangmester Bartra Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Márton István. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
3: A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a Rádió Színház kukac radio.hu elektronikus posta címen.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 2 óra a hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. 2 napos NATO csúcs találkozó kezdődik ma Törökországban. A napi renden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, de a vezetők döntenek a nyugati fegyvergyárak termelésének fokozásáról is, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú katonai támogatását. Hazánkat Magyar Péter miniszterelnök képviseli, akit a külügyminiszter és a honvédelmi tárca vezetője és elkísért az ankarai találkozóra. Folytatottak tegnap a kölcsönös légi csapások Ukrajna és Oroszország között. Kijev Oroszország legnagyobb kőolaj finomítóját támadta. Az Omszki létesítményben keletkezett károk mértékéről egyelőre nincs jelentés. Közben Moszkva drónokkal és rakétákkal lőtte az ukrán fővárost. 17-en meghaltak, 60-an megsebesültek és sok épület megrongálódott. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születik, közölte a parlamentben az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat, és megalkotja az ehhez szükséges korrupció ellenes intézkedéseket is. A pedagógusok teljesítményértékelésének megújításáról is szó volt a parlament rendkívüli ülésén. A cél egy olyan rendszer kialakítása, ami valóban a minőségi oktatási nevelési munkát és a pedagógusok szakmai fejlődését támogatja, hangsúlyozta Müller Anna. A Tiszás képviselő szerint alapjaiban kell újra gondolni a rendszert. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 megyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófavédelem. Emellett összesen 151 településen 31.600 hektáron lépnek fel a vérszívók ellen. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A magyar férfi kosárlabda válogatott 85-71 győzött Belgium ellen világbajnoki